0: az irgalom.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos.

0: arról, hogy kiválthatja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus, hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést, illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az energiakrízis a vállalkozásokat is érzékenyen érinti. A kormány a nagy fogyasztókat önkorlátozásra szólította fel, ami egyelőre eredményesnek tűnik. Az elmúlt napon a lakosság és a vállalatok összesen 700 megawattnyi áramot spóroltak meg. Kérdés, hogy ez meddig lesz elég? Kerékgyártó Gáborral és Perlusz Lászlóval beszélgetünk.
2: Előbbi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főközgazdásza. Jó estét kívánok, utóbbi pedig Perlusz úr, a VOSZ főtitkára. Jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok.
2: És nekem van egy friss hírem, Magyar Péter pár perccel ezelőtt közölte, hogy jól állunk áramfogyasztásban, 500 megawattal kevesebbet fogyaszt ma Magyarország, mint amennyit terveztek a szakemberek a mai fogyasztásra így estére, úgyhogy biztonságban van az áramellátása az országnak jelen pillanatban. Ez volt a ma esti jó hírünk. És akkor nézzük, hogy távlatosan mivel állunk szemben. Kezdjük azzal talán, hogy hogy látják a Kereskedelmi és Iparkamarában, mekkora bajt okoz ez a mostani helyzet a gazdálkodó szervezeteknek?
4: Hát ugye még nagyon az elején vagyunk, tehát hogy adatokból még nem tudunk dolgozni, tehát itt inkább ilyen megérzések, vagy még ilyen mikrojelek, gyengéjelek vannak a gazdaságban. Ugye egyelőre jelentős nagy ipari leállások nincsenek. Tehát a visszajelzések alapján egyelőre inkább a kereskedelem az, aki önkorlátozásokat tudott maguktól bevezetni. Ugye a kereskedelemben bizonyos hűtés megoldásokat úgy meg lehet oldani, hogy ugye a minőség és a fogyasztói élmény jelentősen ne csökkenjen.
2: Ugye az ipar az... Hallottunk olyat, hogy 24-25 fokról 27
4: például,
2: mintenek. Akint 30-80 ugyanolyan jól fog esni az a 27 is.
4: Abszolút, vagy például mondjuk, nem biztos, hogy ez a legbölcsebb, de mondjuk az egyik áruház az ugye a hűtött üdítőket most nem hűti. Nem tudom, kereskedelmi szemmel lehet, hogy ez nem a legjobb döntés, de hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb áramot fogyasszanak, tehát ilyen szempontból pedig egy felelős döntés.
2: Hosszú időszakra is fel kell készülnünk ebben a krízisben. Ugye itt az alapvetés az az, hogy a paksi atomerőmű mikor tud elindulni, hogyha a Duna árhullámot mutat, de hát ennek nyoma nincsen, mert hogy nincs csapadék Közép-Európában, meg az Alpokban sem. Tehát lehet, hogy ez sok-sok hétig eltart ez a mostani időszak, amikor figyelnünk kell. Erre hogyan tud felkészülni egy KFT vezetője? Mit tud ezzel a helyzettel most kezdeni? Előre nyilván nem készült, de most látja, hogy hetekig így leszünk.
3: Igen, nekünk is megerősítem, valóban még az elején vagyunk, tehát ez még most jött, ugye lehet mondani, hogy derültékből villámcsapás, de azért lehetett ezt sejteni, hogy előbb-utóbb lesz egy ilyen krízis. De a vállalkozói közösségünk azt mondta, hogy ezt fogjuk össze, és próbáljunk indítani egy programot ezzel, tehát menjünk elébe ennek, pont amit a szerkesztő úr mond, hogy ez sokáig fog tartani, és akkor ez a energia összefogás program. Ugye ez nálunk több részből áll, ezt pont ma tettük közzé egyébként a honlapunkon. Ez nem csak egy felhívás, az első tapasztalatok, tippek vannak, hogy hogyan lehet optimalizálni az energia felhasználást, hanem az eddigi VOSZ programokra építve, gondolok itt például egy energiaszámla auditra, közös energiabeszerzésekre, erre építve egy olyan programot akarunk elindítani, amely valóban, ahogy ön is mondja, középtávon, hosszú távon egy átállással, egy más szemléletmód meghonosításával a gazdaságnak is jót tesz, meg a vállalkozóknak.
2: Ha megfordítjuk ezt az egészet, és azt nézzük, hogy mit profitálhatunk abból a helyzetből, ami így most szembe jött velünk, és hát megüt mindannyiunkat. mert azt gondoltuk, hogy igen, hát van egy problémája a Föld nevű bolygónak, de hát majd egyszer, és mi különben is ezt úgy is megusszuk. De nem a Föld nevű bolygónak van problémája, hanem mi okozzuk azt a helyzetet, amiben vagyunk. Mit lehet ebből tanulni? És mi az, amit a gazdaság tud tanulni?
4: Ugye mi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával tagjai vagyunk az Eurochambernek, ugye az Európai Kamarák Szövetségének, és az osztrák és a német kamara az erős példaképünk úgy Magyarországon, és például mind az Eurochambernél, mind az osztrák-német kamaránál vizsgáljuk, hogy milyen folyamatok vannak, és ott nem az asszály, vagy nem a bármilyen válság esetén, hanem ott a kamarák napi működésében benne van, hogy a vállalkozásoknak a vízhasználat, az energiahasználat tudatosságát fejleszék, hiszen ha most ugye egy válságról beszélünk, de amúgy ezek költségtényezők. Tehát, hogy például, hogyha az energiánál megtakarítási ilyen jó gyakorlatokat el tudunk terjeszteni, akkor az lehet, hogy csak 1-3-5%-nyi mondjuk költségmegtakarítást tud okozni, de a versenyképességben bizony ennek is szerepe van. Tehát, hogy ahogy a Covid-nál is, meg korábban is ugye a magyar gazdaság ugye sérült, és voltak problémák, viszont például a Covid-nál elterjedt ezek a videokonferenciák, amit azóta is használunk, és például a különböző konferenciák, különböző megbeszéléseknél ugye azóta is ez egy költségspóroló tényező, hogy amit Covid előtt mindig élőbe tartottunk, mondjuk most a felét azt mondjuk már vagy hibrid, vagy videómódon tartjuk meg, és ez egy költségtényező megtakarítás, hát
2: számos cégát is át most gyorsan abszolút, a home office-ra. Nyilván ott is a kapcsolattartás
4: abszolút,
2: így
4: tehát,
2: majd.
4: Hogy én ezt mondom, hogy kettős, tehát probléma van, segíteni kell a vállalkozásokat, és fontos, hogy minél jobban jöjjön ki a gazdaság a problémából, viszont közben mondom, hát az energia és például a vízhasználat egy olyan dolog, amit mindennapokban is be kell épülni, hogy nagyobb felelősséggel és minél takarékosabban használjunk.
2: A VOSZ szervezeténél ez az összefogás, ez hogyan jön létre a gyakorlatban?
3: Mi úgy látjuk, hogy ebből a válságból esélyt lehet kovácsolni, ahogy ön is mondta, vagy ahogy te is mondtad. Tehát valóban a vállalati érdek, hogy optimalizálja az energia felhasználását, hogy végezzen egy energiaauditot, a számláit nézze át egy szakember, szűrje ki azok a fölösleges költéseket, vagy túl használt energiákat, amiket kell, hogy akkor használja az energiát, amikor holt időszak van. Ezek nem csak rövid távú, ez rövid távon is energiamegtakarítást okoznak, de hosszú távon is ez az átállás, ez a versenyképességet javítja. És egyszerre pedig a gazdaságnak is, hát hogyha azért most hallottuk, hogy néhány száz vállalat, nagyobb vállalatok már önkéntesen korlátozták az energiafelhasználásokat, de hogyha ezt mondjuk néhány százezer hazai KKV teszi meg, akkor én azt gondolom, hogy a KKV-k azok nem elszenvedői lesznek, hanem megoldói az energiaválságnak.
2: Milyen furcsa, nekik is érdekük lett volna eddig is.
3: Igen,
2: csak nem voltak rászorítva, nem jött szembe a gond.
3: Így van, de és a digitalizáció nem. Mindenki mondta, KKV-k, kisvállalkozó, digitalizálni kell. Mindenki elmondta okosan, persze eszközt kevesen adtak. Hogy digitalizál, ők is mondták, persze digitalizálunk, és akkor, ahogy szerkesztő is mondta, majd egyszer hozzám is eljön. Most viszont itt kopogtat, és ezt ki kell használni, ezt az esélyt. Nos, tehát ez az energia összefogás, ez úgy néz ki nálunk, hogy nem csak egy felhívás van, hanem közé tettünk egy kérdőívet. Erre ma már rá lehet kattintani, ki lehet tölteni. És ebből azt látjuk, azt fogjuk kimérni, hogy amire mi gondoltunk, vagy a mi szakértőink gondoltak, az valóban mennyire használják a vállalkozások, vagy van-e esetleg valami más, amennyit használnak. És azt is arra is rákérdezünk, hogy hány kilowattot tud megtakarítani. És hetente egy ilyen energiaösszefogás barométert tervezünk kiadni, és hetente megmutatjuk a vállalkozói közösségnek, a magyar társadalomnak, a magyar kormányzatnak, a gazdasági kormányzatnak, hogyha összefog a hazai KKV, a vállalkozói szektor, akkor az viszont valóban megoldást tud adni, akár egy országos energia.
2: Ilyen energiaaudit elkészítésében tudnak segítséget nyújtani? Vannak igen, szakemberek ehhez?
3: Igen, vannak szakértőink, vannak vállalataink, akik ezt csinálják, és évek óta csinálják, csak ugye hát nem, ugye eddig most toboroznunk kellett, hát, hogy gyere és nézd igény. Meg. Most pedig azt mondjuk, hogy egy 80 ezer forintos piaci értékű auditot, azt ingyenesen elvégzünk mindenkinek, aki kitölti a kérdőívünket. Ez közös érdekünk. És akkor ő fog kapni a kezébe egy auditot, meglátja, hogy hol tud ingyenesen, még egyszer mondom, és önkéntesen csatlakozni, mi pedig, hogyha kitölti a kérdőívet, akkor kapunk egy ilyen energia összefogás barométert, és egy tudjuk mondani, hogy hány megawatt hétről hétre a megtakarítás. Ez a gondolat.
2: Az MKIK viszont a kormányhoz is fordult, javaslatokat téve. Az egyik például ezek közül az, hogy itt most lesz majd egy előrehozott augusztus 20-i munkanap Jövő szombaton? Hogy van ez most? Igen.
4: Igen.
2: És hogy azt toljuk el egy békésebb időszakra, amikor kevésbé van kitéve az ország mindenféle energiaguzmiknak. Erre például kaptak valami választ?
4: Ugye mi is még, ugye ezt nem olyan régen tettük a javaslatot, és ugye az a visszajelzés, hogy megvizsgálják, hiszen itt azért a gazdaságban ugye a tervezhetőség nagyon fontos. Tehát, hogy ilyenkor mindig az ember, amikor javaslatot tesz, nehéz ezek között ugye választani. Egyik oldalról ugye most ez be van tervezve, az ipari kapacitások, a munkaerő ugye hozzá van rendelve már ehhez az átütemezett szombathoz. Tehát ez az ellen szól, hogy megváltoztassák.
2: Igen, ez ráadásul most szombat.
4: Igen, tehát ez nem sokára van, igen. De másik oldalról viszont meg pont az, hogy a legnagyobb melegekre esik bele, és hát akkor látszik, hogy miközben most azért mindenki home office, átállás, mindenféle problémával küzd, lehet, hogy, tehát, hogy szó mellette ér, itt ugye a kormánynak a több információja van, mint nekünk kamarának, náluk a döntés.
2: Amiket viszont javasolnak, a fokozatosság elve a beavatkozások szintjén, az önkéntes piaci alapú fogyasztás csökkentés alkalmazása, ugye Perluszul is erről beszélt a cégek kapcsán, maguk lépjenek és nem várják meg, hogy a kormány vagy bármely hatóság hatalmi szóval tegye ezt meg. A kötelező korlátozás, hogy az csak a végső eszköz legyen, hogy a szabályokat előre lehessen ismerni, hát már amennyire ebben a felfokozott sebességben, ahogy most itt zajlanak a dolgok, előre lehet tudni bármit. Meg, hogy legyen valamilyen kompenzáció, és akkor én itt meg is állnék. Mert hogy itt még nagyon nem tartunk. Valószínűleg időben szólnak, hogy itt egy csomó vállalkozás azért gondokkal fog küzdeni.
4: Hát bizony, ahogy a jó hírt kezdte, ugye, hogy felelősen gondolkoznak az emberek, és jelentős ugye a megtakarítás, de előbb-utóbb ugye olyan megtakarítások lesznek, amik bizony a bevételi oldalon is megjelennek. Tehát akkor onnantól kezdve már, és ugye azért nem áll olyan jól a vállalkozói szféra, tehát itt ugye 2000 márciusban, ahogy elindult a Covid, ugye az elmúlt 6 évben itt azért elég komoly hullámokat kellett a kis vállalkozói szférán átélnie. Ugye azért jelentősen a megtakarításaik, az egész befektetési környezetük ugye nem a legjobb állapotban van, és ugye ha most felelősen reagálnak a kormánynak a kéréseire, akkor bizony meg kell vizsgálni, hogy hol van a vállalkozói felelősségnek az a határa, ameddig még ő, mint vállalkozó saját forrásból, vagy akár, hogyha költséget csökkent, még forrásba se kerül, de valószínűleg ezek a tartalékok elfogynak, és onnantól kezdve viszont már meg kell vizsgálni, hogyha valaki ugye például a délutáni órákban, hogyha le kell állni, vagy valami ilyesmi van, az bizony már komoly kiesést okozhat.
2: Valaki felvetette azt a közösségi médiában, hogy miért nem térnek át az erre alkalmas vállalkozások az éjszakai munkavégzésre, mondván, hogy akkor kisebb az áramterhelés, sőt, még a vízügyben is jobban tudunk gazdálkodni, és hogy nyilván valami kompenzációt kapnának ehhez a munkavállalók, nyilván akkor itt jön az, hogy talán az államtól. Ehhez például mit szól ez a gondolathoz?
3: Hát a kérdőjeles felmérésünk erre is kiterjedt, tehát remélem, hogy erre jelezni fogják azok a vállalkozások, hogy áttértek, például...
2: Ha mondjuk az irodai munkavégzésnél ez elég érdekes, de senkit nem lehet elérni közben.
4: Meg csak nem lesz általános.
3: Nálunk a VOSZ-ba is bevezettük, hogy én is mondtam saját magam, hogy én 6-tól 9-ig nagyon szívesen benn vagyok, hogyha kell valamit találni, egyébként nyilván mindenki home office-ban működjön. De visszatérve...
2: Viszont az éjszakai világítás, az egy ellenérv.
3: Igen. Meg a home office-hoz ott, hogyha 80 ember elmegy home office-ba, akkor az 80 légkondi, hogyha meg bemegy az irodába, az csak egy. Tehát lehet ilyeneket mondani, de nem, akkor is a nagyfogyasztók, az irodákat, irodaházakat, azokat kimélni kell. Mi inkább olyasmit szeretnénk, hogy a régebben elindított programjaink, például a közösségi energiaberuházások, napelemparkok, hogy a közösségi, hogy a kisvállalkozások, akik mondjuk egy bérelt irodában vannak a harmadik emeleten, és nem tudnak feltenni napelemet, és nem tudnak megújuló energiát használni, azok összeállhassanak mondjuk egy energiaszövetkezetbe, a törvény meg, vagy a jogszabályi keret megvan rá, és csinálhassanak egy napelemparkot.
2: A kapacitás is megvan ehhez?
3: Szerint mi meg tudnánk szervezni, a jogszabályi háttér a fele megvan, az engedélyezést egy kicsit egyszerűsíteni kellene az első egy-két mintaprojektet megcsinálni, és hogyha az jól sikerül, akkor az végigmenne az országon.
2: Vagy a napelem szövetség vezetője lesz a következő vendég, erre majd
3: remélem, hogy erre kérdezzen rá szerkesztő. És még egy nagyon fontos, azért vannak olyan támogatott hitelek, amik ezeket a beruházásokat, az energiaoptimális racionalizálást, a zöld energiát segítik. A Széchenyi kártya programban is vannak ilyenek. Ugye most 3%-on ketyeg még mindig a beruházási hitel, és még annál is kedvezőbb lehet egy zöld energia. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk megtartani, hogy azok a vállalkozások, akik belevágnak, azok ilyen módon kapjanak támogatást.
2: Bólogat nagyon, és az utolsó igen, szó az öné lesz.
4: Igen, és akkor itt mondanám el, amit a mai elnökségi vezetői ülésen kezdtünk el kidolgozni. Ugye régen emlékszünk ilyen mondatokra, vagy ilyen szlogenekre, hogy sok kicsi sokra megy, és pont ahogy itt elhangzott, tehát 900 000 vállalkozó, hogyha mindenki csak egy kicsit a szokásain, tehát hogy mielőtt itt még beruházni kezdünk, még a szokásaikon egy kicsit változtatunk, a 900 000 vállalkozó, és itt elkezdtünk számolgatni, például csak egy lift használat, hogyha hazafelé mindenki lépcsőn megy lefelé, és persze ez nagyon banálisan hangzik, de 1 millió ember, hogyha megy haza, és nem liftet használ lefelé, hanem lemegy lépcsőn. És akkor elsőnek mi is gondolkoztunk, nevetünk, hogy egyáltalán, de ha ember utána számol, már tehát 1 millió ember...
2: Tegyük hozzá, hogy fölfelébe kardioedzés.
4: Igen, tehát, hogy csak itt megint a kényelem és a szokásaink, amik az első nehézség, tehát, hogy én ezt mondanám, mit csak azt kérnénk a vállalkozóktól és a lakosságtól, hogy jó indulat, együttműködés és észszerűség. Tehát szerintem ez a három dolog, hogyha most meghatározza ezt a nehéz időszakot, tehát még egyszer jó indulat, együttműködés és észszerűség, ha ezt a három szabályt követjük, akkor szerintem még sok hasznos dolog is, ahogy beszéltünk, a költségmegtakarítás, stb. Vízhasználati fogyasztás kijöhet ebből a problémából.
2: Kerékgyártó Gábor és Perlusz László voltak a vendégeink. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A választások után ellenzékbe szorult Fidesznél komoly személyi cserék következnek, és következtek be már mostanáig is. Azt lehet olvasni, hogy évvégéig a parlamenti képviselőcsoport 10-15%-át lecserélhetik. Közben a Tisza kormány a sose látott energiakrízissel küzd, hogy milyen hatással lesz ez a számokra, arról Galgóczi Eszterrel, a Forrás Társadalom Kutató Intézet elemzőjével beszélgetünk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Kezdjünk a Fidesszel és a személyi cserékkel. Hát ugye Lázár János viszonylag a keveset látni a parlamentben, Szijjártó Péter a BYD-nál folytatja, Gulyás Gergely hátrébb ült a frakcióvezetői pozícióból, tegnapi hírek Budai Gyula távozásáról szóltak, és ez a 10-15%-os lecserélődés, ez azért meglepő, nem lepő. Mi a véleményed a kialakult helyzetről?
2: Azt nem gondolom feltétlenül, hogy ez meglepő. A Fidesz a választási vereségre, mint hogyha erre a mértékre semmiképpen nem készült volna. Tehát ez lehet, hogy volt forgatókönyv, hogy esetleg többséget szerez a Tisza, de a kétharmados vereségre és arra, ami utána következett, egyértelműen nincsen stratégiájuk. Valahol egyébként az egy ilyen tankönyvi reakció volt, hogy akkor tartsuk meg azokat az embereket, akik eddig a kormánynak a részei voltak, akiket már jól ismernek azok a választók, akik még mindig kötődnek a Fideszhez, de ők is a legtöbbje egy évig vállalta ezt a szerepet, nem véletlenül, hiszen a megújulás az egyértelműen elkerülhetetlen. Itt azért szerintem tényleg a felkészületlenség, hogy nem tudtak egyből olyan embereket a parlamentbe ültetni, akik talán még valamennyire ismertek, vagy már valamennyire ismertek, de még nem égett rájuk annyira a Fidesz és a NER rendszere. Ugye nyilván hosszú távon ennek el kell érkezni. Én azt gondolom, hogy látva a számokat, a Tiszának a népszerűségét, és azt is, hogy itt az elszámoltatás ígérete az most úgy látszik, hogy nem olyan, mint mindig hallottunk, és aztán nem lett belőle semmi, hanem tényleg kerülnek elő ügyek, és bár ugye még bíróság előtt nem látjuk ezeket zajlani, ami megjegyzem egyébként egy jogállamban, nem is probléma, hogyha ezek abszolút jogszerűen és inkább lassabban intéződnek, de politikailag egyértelműen látunk elszámolást, az új kormány ugye áttekinti mind a költségvetést, mind azt, amit az elmúlt kormány csinált, és ezeket nagyon jól kommunikálja is, így nagyon nehézé válik a Fidesznek egyrészt megújulnia, tehát ez is egy kérdés, hogy ez tud-e sikerülni.
1: Hogy képes-e rá? Igen, mert közben meg a kommunikációban még mindig ugyanazokat a paneleket látjuk, tehát hogy miközben lehet, hogy arcok most elkezdenek cserélődni, de hogyha az üzenet az marad, akkor nem biztos, hogy sokkal előrébb lesznek.
2: Nem, valójában itt én azt gondolom, hogy ennek egyszerre kell bekövetkeznie, mind az üzenet cserének, mind az arc cserének, és amennyire megfigyelhető, azért leginkább még mindig ugyanazok az emberek mondják ugyanazt, mint eddig. Nyilván Orbán Viktor, mondjuk ha a tusványosi beszédre gondolunk, akkor nagyon ügyesen egy ilyen szófordulattal, hogy nem fogunk bocsánatot kérni azért, mert hazudtak rólunk, és akkor felsorolta a kormány eddigi üzeneteit, őt már valószínűleg úgy átszabni, ugye volt ez a kép mindig róla, hogy ő a legkönnyebben megújuló politikus, azért nagyon nehéz lenne ennyi idő után egy teljes sem másik üzenetkörre ráállítani. Itt nyilván az lehet a Fidesznek az esélye, hogyha egyrészt Orbán Viktornak igaza lenne, hogy 133 nap után a Tisza teljes összeomlás fogja fenyegetni, ami azért nem látszik valószínűnek, vagy nem úgy tűnnek jelenleg az események, nézzük meg, hogyha ez nem következik be, akkor viszont itt egy teljes serejnek kell lefolynia, illetve hát azért annyit engedjünk meg nekik, hogy a 12 éves korlátozás miatt teljes mértékben logikus azokat az embereket lecserélni, akik már kitöltötték ezt az időszakot, és nem választhatóak újra, főleg egy olyan pártnál, akik válsághelyzetben vannak. Nyilvánvalóan nagyon nehéz lenne úgy kampányolniuk 2030-ban, hogy ezek az emberek már nem lehetnek, valakinek akkor egy évvel előtte átadják a stafétát, akkor ugye akkor kell felépíteni az embereket, akkor kell megismertetni a választókkal, tehát hogy logikus is az a lépés, amit most tesznek.
1: A jelenlegi energiakrízis mennyire segítheti a Fideszt abban, hogy Magyar Péternek most máshol van a fókusz, tehát nyilván most nem a szokásos show megy a parlamentben, hanem itt most Magyar Péteréknek valóban válsághelyzetet és krízist kell kezelni. Ugye Bóka Jánosék meg rengetegen most már elkezdték a Tisza kormány és Magyar Péter alkalmatlanságát előhúzni. Magyar Péter ezzel szemben az elmúlt 16 évre mutat vissza. Tehát mit gondolsz, a Fidesz tud profitálni ebből a nehéz helyzetből?
2: Alapvetően itt én azt gondolom, pont hogy az a show műsor, ami a parlamentben megy, az nagyon sokaknak az érdeklődését fel tudja kelteni. Ott majd finoman kell, mert nyilvánvalóan a nagyon durva kritika egy ideig az nagyon kedves az embereknek, mások viszont meg számon kérik azt, hogy ehelyett már kormányozni kellene. Egyébként a veszélyhelyzet és a valódi veszélyhelyzet az érzékelhető, mert ilyen szempontból azért összehasonlíthatjuk azokkal, amiket a Fidesz teremtett, amiben azért tehát háborús vészhelyzetet gyakorlatilag csak arra használták, hogy rendeleti kormányzás lehessen. Az emberek nem találkoztak azzal a veszéllyel, meg volt a lehetősége, de azért tényleges veszélyben konkrétan az ország nem volt. Ehhez képest most egy olyan helyzetben vagyunk, amit mindenki a saját bőrén érzékel, amihez mindenki hozzá tudja tenni egyébként a saját részét, tehát nem egy majd valamikor talán lesz probléma helyzetben vagyunk, hanem ez itt van velünk, ebben élünk, és ezt meg kell oldanunk. A Magyar Péternek a kommunikációja, én azt gondolom, hogy e tekintetben majdhogy nem tökéletes. Itt is azért nagyon sokszor látszik az, hogy bejelentések közben még azért oda-oda szól a Fidesznek, ami egy rövid bejelentésben talán nem tud annyira kibontakozni. Mert nyilván a Fidesz most ráült arra a kommunikációra, hogy erre azért fel lehetett volna készülni. És erre egyértelműen az a válasz, hogy fel lehetett volna készülni 3 hónap alatt, miközben 16 évig az összes olyan beruházást eltolták, nem foglalkoztak vele, ami természetvédelmi lett volna, környezettudatos lett volna. Ugye a Fidesz kormányzás gyakorlatilag úgy működött, hogy én megoldok mindent. Orbán Viktor, hogyha probléma van, akkor ott van, megold minden. Egyrészt nem kellett a választóknak sem felelősséget vállalni, ez egy nagyon kényelmes helyzet amúgy. Másrészt viszont pedig azt sem tanultuk meg, hogy hogyan kell együttműködni, hogy a szolidaritást is szétverték, ez nagyon sok szempontból látható volt már akkor is, amikor egyes tüntetésekre ugye mindenki csak a sajátjára, vagy az őt érintőre tudott kimenni, hogy ha Magyar Péter is, már pedig egyelőre úgy tűnik, hogy azért mégiscsak a többség az igenis megfogadja azokat a kéréseket, amelyeket a kormány kér most. Ha a többség igenis hely tud állni, vagy azt tudja mondani, hogy akkor most közösségként tudunk működni Magyarországon, akkor én azt gondolom, hogy már nagyon-nagyon sokat ért el egy ilyen 16 év után. Nehéz lesz belekötni a Fidesznek. Nyilvánvalóan a politikai kommunikáció nem feltétlenül azon múlik, hogy kinek van igaza, vagy ki mond tényeket. Tehát van olyan, aki azzal fog tudni menni, amit a Fidesz mond, de hogyha minden politikus higgadtan és nyugodtan magyarázza el, hogy milyen lépések maradtak itt ki, egyébként nem feltétlenül csak Magyarországon, hanem az egész világon, mert senki nem hitt a környezetvédőknek, akkor én azt gondolom, hogy ez nem tud nagyobb károkat okozni Magyar Péternek.
1: Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalom Kutató Intézet elemzője. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nyílt levélben fordult Kapitány István miniszterhez a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség, amiben egy 7 pontból álló javaslatcsomagot fogalmaznak meg a hazai ellátásbiztonság növelése és az importfüggőség csökkentése érdekében. A szervezet szerint jelentős állami beruházások nélkül pusztán szabályozási módosításokkal is gyors eredményeket lehetne elérni a napenergia és az energiatárolás területén. Vendégünk Kis Ernő.
2: A Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Szerintem az önök szövetsége ennyire fontos, és ekkora sztár még sosem volt, mint most. Hirtelen kiderül, hogy semmi nem elég. Ugye hallottunk az elmúlt időszakban arról, hogy hát már a napelemekből elég.
3: Magyarországon valóban kiemelkedő a napelemeknek a mennyiség, mert 8,6 gigawatt van, de ez csak a hazai részarányban értendő, egyébként nemzetközi viszonylatban egyáltalán nem jelentős. Nálunk sokkal több napelemes, fajlagosan egyfőre jutó napelemes rendszerben több rendelkeznek számos más európai ország. Tehát bőven van még helye napelemeknek, 13 gigawatt volt egyébként a nemzeti klímatervben 2030-ig, ennek valamivel több, mint a felénél tart. Most.
2: Na hát akkor ebben mégiscsak van még mit csinálni, de abban is, hogy hogyan tároljuk a megtermelt energiát. Ugye ez egy alapvető problémája jelenleg a napelem kérdésnek, és hát erről szól többek között az is, hogy amikor lemegy a nap, akkor vagyunk a legnagyobb bajban energiaügyben. A napelem kérdésnek, és hát erről szól többek között az is, hogy amikor

0: Nem érkezett rá magyarázat, csak sejtéseink vannak, hogy politikai döntés született, és nem gazdasági. Ugye ezek a befektetők, ezek a határon túl más országokba vitték a befektetőnek szándékozó tőkéjüket. Ez értendő még a hazai vállalkozásokra is.
1: Meg sem valósult egyetlen ilyen beruházás sem?
0: Nem, egy csatlakozási ponton egy szélerőmre kapott lehetőséget egy bizonyos befektetői kör, viszont a kormányváltással ez is visszaesett, és ez nem valósult meg.
1: Akkor, ha jól értem, itt elszalasztottunk egy óriási lehetőséget, amivel most egészen másképp állnánk kapacitásügyben az esti órákban is akár.
0: Ez pontosan így van, jelentősen csökkentette volna például a Paksi atomerőműnek az előre egyébként jól látható kiesését, tehát minden évben problémák voltak a hűtéssel. Eddig lehetett kozmetikázni a számokat, ugye különböző felmentéseket adtak, de most, hogy elfogyott a víz a Dunából, most már a statisztika ezen nem segít, tehát nagyon fontos, hogy legyenek ipari energiatárolók, illetve nagyon fontos lenne például, hogy a lakosság energiatárolót is folytassa a kormány.
1: Ugye volt, 100... volt program.
0: Volt, és meg is, tehát kaptak is értesítés, 132 ezer család még a választások előtt. Ugye az előző kormánynak volt ez a programja, amit a nyilvánvaló népszerűségi intézkedésből hoztak. Megkapták ezek a családok ezek az értesítéseket, és hazai ipar, 47 ezer munkavállaló dolgozik most jelenleg a napenergiaiparban Magyarországon. Ezek bizony erre felkészültek, bekészleteztek, és tartva készen várják, hogy végre elinduljon a program. Ezeknek a munkahelye, tehát ezeknek a vállalkozások, a jövője forog most kockára.
1: Ebből semmi nem valósult meg az értesítésen kívül eddig?
0: Nem, sőt olyannyira nem, hogy még a pályázatoknak feldolgozása sem történt megismereteink szerint, tehát egyeztettünk már az új kormánnyal, az új energiai minisztériumban, és azt az információt kaptuk, hogy még csak fel sem dolgozták, ez volt az első feladata például az egyike, nyilván nem a legfontosabb az energiai minisztériumnak, hogy ezeket a pályázatoknak legalább a feldolgozását kezdjék meg.
1: De akkor... az nem kérdéses, hogy kiállnak emellett a program mellett.
0: Egyértelműen.
1: Vállalják a folytatását.
0: Természetesen, sőt, még próbálunk olyan könnyítéseket is tenni, volt például egy ilyen felajánlásunk is. Nyilván ismerjük a költségvetés helyzetét, és a tagvállalataink, több mint 300 tagvállalatról van szó, például hajlandóak meg előlegezni ezeket a költségeket, hiszen ezt eddig mindig is tették minden programban, azért, hogy megvalósulnak ezek a projektek.
1: Kormányhoz fordultak ezzel a mondattal, vezettük be az ön jelenlétét. Ha a kormányhoz fordultak, mit kértek?
0: Több mindent kértük, egyrészt az otthoni energiatároló programnak végre a folytatását, azon kívül, hogy például azt a világ csúfságért, hogy a napelemes erőművekre azért kellett költenünk rengeteg pénzt, hogy a visszatáplálást tiltsuk, akkor, amikor egyébként villamos energiaimportra szorul hazánk. Például ma 15 óra 15 perckor a hazai villamos energia igénynek 85%-át látták el a napelemes rendszerek, tehát teljes egészen szinte Magyarországon ezt termelte. És Magyarországon mondjuk egy 50 kW feletti, háztartási méret feletti napelemes rendszerbe például azért kellett körülbelül a berezesnek 5-10%-át ráfordítani, hogy visszatáplálás elleni védelmet építsünk be.
1: Ez lenne most az a pillanat, amikor azt ki kéne venni?
0: Így van, tehát mi azt javasoljuk a kormánynak, hogy ezt például szüntessük meg, és ne legyen ilyen kötelezettség.
1: De azt miért kellett? Ott mindenféle műszaki problémákat okozott volna, volt a magyarázat hajdanában.
0: Az volt a hivatkozási alap, hogy a hálózat nem képes elviselni ezt a villamos energiát. Azonban ez nem feltétlenül igaz így. Elegendő, hogyha csak arra gondolunk, hogy például az átviteli hálózaton a teljes villamos energiaimport, ami korábban még akár 40% is volt, most már csak ilyen 30%-hoz közelít, de az elfér, viszont például a napelemes, vagy akár a szélerőmű termelés, az nem engedik fel a hálózatra. 2021 óta nem lehet új csatlakozásokat szerezni, csak közzétételi eljárásokon, és gyakorlatilag befagyasztották a teljes fejlesztéseket.
1: De ez miért volt jó valakinek? Ahogy most én önt hallgatom, ez olyan, mint egy kicsit kamu lenne. Tehát, hogyha a másféle betáplálást elfogad a rendszer, akkor ezt éppen miért nem?
0: Nyilván van némi műszaki alapja, tehát nem állítom azt, hogy teljes egészében kamu, de alapvetően nem műszaki jellegű kérdés volt.
1: Ez is politika volt?
0: Egyértelműen politikai kérdés volt. Ezt vissza lehet tekinteni a korábbi. Ugyanilyen politikai kérdés volt például a szaldó elszámolásnak a betiltása. Ezt az évbe kiáltó csúfságot, amikor visszameges hatályú rendelkezésben Lantos miniszter úr egy kedélyes fürdőgatyás jelenetben bejelentette a szaldó elszámolás a megszüntetését, ezt kívánta például az előző kormányzat kompenzálni ezzel az otthoni energiatároló programmal, mert érezték ők is, hogy ez eléggé túl

0: voltak a célon, holott egyébként az Európai Unióra hivatkoztak, hogy emiatt tiltották be, de ennek semmilyen alapja nem volt, mert például Lengyelországban is létezett ez a rendszer, sőt 2025-ben vezették be Romániában a szaldó elszámolást, tehát nem megalapozott az, hogy ez be kellett tiltani.
1: Évszámok, döntések, változások, azért önöknek sem volt egyszerű ezeket mind figyelembe venni, és úgy működni, és működtetni. Ha ma valaki szeretne napelemes rendszert a házára, van annak akadálya?
0: Talán a szabályozási rendszerben ilyen rendkívül hosszú, például Magyarország, amely napelemes rendszernek az engedélyszerű, vagy akár csak egy villamos csatlakozás képítés, akár éveket is jelenthet, és például Magyarországon van egy olyan egyedülálló eljárási rend, hogy egy új építési házhoz ugyan kötelező napelemet feltenni, de viszont a napelemet addig nem lehet engedélyeztetni, nem lehet bekapcsoltatni, amíg a villanyórát fel nem szereli a DSO, az áramszolgáltató. Ugyanis azzal kezdődik, hogy a pótszámot be kell adni. Tehát kötelező az épülethez, hiszen nem kapja meg az energetikai tanúsítványát az épület, a megfelelő tanúsítványt, nem lehet elkerülni a napelemet, és nem egyszer 2-3 év is eltelik addig, míg végre megkapja a lakástulajdonos mondjuk a használati jogát a napelemes rendszerhez.
1: Hát ezt hívják bürokráciának, ami ellen állandóan küzdünk, és minden miniszter, akihez tartozik, bejelenti, hogy na most annak vége.
0: Annyi pozitívumot el tudok mondani, mindenképpen az új kormányzatnak az a kinyilvánított szándéka, hogy ezeket jelentős mértékben csökkentse. Számtalan ilyen anomália van, ami magyar kuriózum, ilyen például az, hogy mondjuk 2,5 kilovatt fölött például 3 fázisú csatlakozás szükséges, ez kb. 600.000 forintba kerül, ugyanez mondjuk Ausztriában 8 kilovattos. Ha belegondolunk, egy hajszárítónak teljesen nagyobb, és éppen ezért lehet egy háztartásnak simán egyfázis csatlakozása. Nálunk például ezt nem lehet. Ezt is mondjuk meg szeretnénk szüntetni, és úgy tudjuk, hogy a kormánynak van erre szándéka, úgyhogy nagyon bízunk az új adminisztrációba, hogy minél könnyebbé teszik ezeket az elszámolási kérdéseket. Egyetlen egy gondolat még talán a befejezésül. Nagyon fontos lenne az idősoros elszámolásnak a bevezetése. Ugye most elhangzott Magyar Péter miniszter úr részéről, hogy 19 és 22 óra alatt kérik a fogyasztásnak a csökkentését. Ezt mi is jelentős mértékben szeretnénk, hogyha bevezetnénk, és ösztönöznénk arra a felhasználókat, hogy lehetőleg kapcsolják ki az éjszaka a fogyasztókat. De erre van egyébként egy nagyon jó ösztönző rendszer, ami az egész világon működik, ez pedig a idősoros tarifa, hogy az esti órákban egy picit magasabb a villamosenergia ára, cserében, napközben vagy éjszaka például sokkal olcsóbb, akkor jelentősen tud csökkenni például a felhasználóknak, a lakosságnak a villamosenergia költsége, és ugyanakkor meg nem lenne szükség például felesleges erőműveknek az építésére.
1: Hát szó volt róla, hogy ilyeneket fogunk kapni az ingatlanjainkba, és ezek be lesznek szerelve a villanyórához.
0: Most például az Európai Unió támogatásával az okosmérő támogatás az pont erre irányul, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy az áramszolgáltatók is részt vesznek ebbe, és úgy tudom, hogy egyébként csatlakoznak.
1: Örülök, hogy a bizalmam töretlen a politikában, ne csalódjon, most azt kívánom. Kis Ferdő volt a vendégünk, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke. Örülök, hogy itt volt.
0: Köszönöm a lehetőséget. Szépen.
1: Paprika Kinga jön meg, az Aktuál. Szervusz Kinga, milyen színesben vagy ma?
2: Szervusz, jó estét kívánok. Hát most illik ehhez a hőséghez ez a csodálatos szín, és jelzi, hogy milyen volt kint lenni az aszfalton Budapesten. Nálunk is magasan van a napirenden természetesen az energiaválság és a hőség, szóval számos spórolással, energiatakarékossággal kapcsolatos dolgot meg fogunk említeni, de azt is, hogy bizonyos stadionokban továbbra is locsolják a gyepet, amin azért többen felháborodtak. Itt lesz velünk többek között Gémesi György, az Önkormányzatok Szövetségének elnöke, úgyhogy vele biztosan fogunk beszélni a szolidaritási adóról, amit jelen állás szerint teljes összegben be kellene fizetnie több önkormányzatnak, így például Budapestnek is. Ehhez azért Karácsony Gergelynek vannak keresetlen szavai, de szót ejtünk a 300 milliárdos zuglói irodaház ügyletről is, amiből most jelentette be nemrég Magyar Péter, hogy a kormány kiszáll, és ezt a pénzt megpróbálják visszafizetni az ottani tulajdonosokkal. Kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből a fejlemény.
1: Ez a Tiborcz István és köre, ez az ottani tulajdonosi kör. Érdekes kérdés. Köszönöm szépen az ajánlást, figyelünk rátok. Egy mondatot még azért megjeleztek a stadion locsolással kapcsolatban. Ugye ott a fű tönkre megy, ha a futballisták száraz talajon szaladgálnak a stoplis cipővel. Itt igazából szerintem az lenne az igazi nagy kérdés, hogy tűző napon 38 fokban egészséges-e futballozni és nézni azt a lelátóról. Szóval ezen el lehetne gondolkozni. A locsolás pedig ezekben a stadionokban nagyjából kötelező a futballoznak. Na, mondom, itt más kérdések is vannak. Köszönöm a figyelmet, holnap estére is jutnak majd kérdéseken, az Egyenes Beszéd a szokott időben 19 óra 25 perckor, Paprika Kinga pedig várja önöket az Aktuálban most. Viszontlátásra, szép estét, jó éjszakát!

már. Senkinek, csak neked, Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Rájöttem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

sürgességgel felváltott a szén, a haláltűn maradt az élő víz. Tudat kaptam, én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű vigasz, minden hibák

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp 4 kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Fordulat jöhet a lakáspiacon. Vitézi Dávid bérlakásépítési programot jelentett be. Egy olyan dolgot szeretne meghonosítani itthon, ami Csehországban vagy Lengyelországban őrületesen pörög. Nagyon nagy rá az érdeklődés. Magyarországon viszont még mindig a saját tulajdonban gondolkodunk. Nyilván eddig a támogatásokat is úgy intézték, hogy inkább a saját tulajdon megszerzéséhez kedvezzenek. Bala Ákos ingatlan szakértővel fogunk beszélgetni a témáról. Jó reggelt! Örülök, hogy itt van. Legyen kedves összefoglalni nekünk a Vitézi féle programnak a lényegét, ugye itt a Vekerle lakásépítési tervről van szó. Hogy néz ki egy ilyen bérlakásépítési program, mire lehet számítani?
2: Ugye amit ebből a programban megismerhettünk, ugye az az, hogy lesz egy állami támogatás rész, és ugye lesz egy elvárás egy befektetőtől való várakozás igazából, hogy a befektető is tegyen bele egy komolyabb összeget, ugye amilyen százalékok itt ugye meghatározásra kerültek, az egy 20% állami forrás, 80% magánbefektetői intézményi befektetői forrás. Tehát itt ugye a befektetők alatt ugye nem azt értjük, aki szeretne egy darab lakást vásárolni, és erről mondjuk a nyugdíjáról gondoskodni, hanem ugye aki nagyobb összegben, tehát akár egy társaság építésére képes, tehát nagyobb összegben tud ehhez hozzájárulni. Ugye az, hogyha behozza ugye az ő tőkéjét, az állam mellé tenne 20%-ot visszanemtérítő támogatásban, és az összes feladatot ezzel kapcsolatban ugye a befektetőre hárítaná. Ugye a befektető itt ebből a szempontból rögtön már ingatlanfejlesztő, kivitelező, tehát sok-sok szerepkört magára kell, hogy aggasson, miközben ugye az állam ennek egyfajta katalizátora és részben finanszírozója, de ugye az összes többi feladat, gondolok itt ugye a bérlőknek a kezelésére, az üzemeltetésére, az mind ugye a másik oldalra kerül. Ez azért így ebben a formában úgy gondolom, hogy Magyarországon egy picit távoli a mostani modellhez képest, ahol a befektetők, az ingatlanfejlesztők, tehát az ingatlanpiacnak ezek a szereplői megépítenek egy épülettömböt és eladják lakásonként. Attól is messze van, ugye, hogyan az emberek ma a bérlakásokat kezelik, illetve egy óriási várakozás van is ezzel kapcsolatban. Tehát ettől függetlenül, hogy elmondtam, ugye, hogy itt azért vannak ugye feladatok, amiket még akár a befektetői egyeztetések során ugye meg kell ugrani, az igény erre óriási, tehát nem félretenném ezt a problémát, nem lesöpörném az asztalról, sőt azt mondom, hogy ezt igenis az asztalra kell tenni, mint hogy már nagyon hosszú ideje ezt a bérlakás programot az asztalra kellett volna tenni, tehát az igény erre óriási, ráadásul annyira óriási, hogy itt ugye nem 10, 20, 30 vagy 100 lakás megépítéséről beszélünk, hanem több tízezer lakásról lenne szó, amennyiben ugye valós bérlakás programot és valóban piacformálásról beszélünk.
1: Mennyire éri ez meg a befektetőknek? Tehát itt ugye azt látjuk mi is, hogy fiataloknak, pályakezdőknek, olyanoknak, akik kisebb fizetésből működnek, egy ilyen lehetőség fantasztikus lenne. De mennyire kell szemléletet váltani azoknak, akik ebbe pénzt tennének, vagy munkát?
2: Sokféle módon kell szemléletet váltani. Egyetlen ugye a fiataloknál is ugye magát a szemléletváltást el kell végezni, hiszen ugye a fiatalnál is a saját lakásra törekvést, vagy valamilyen módon ugye ennek az egésznek az átgondolását meg kell tenni. Ami ugye egy nagyobb probléma, hogy ugye a befektetőnél sokkal nehezebb a szemléletet megváltoztatni, hiszen a befektetőnek nem érzelmei, nem egyéb szemléletei vannak, hanem kíméletlenül a pénzt nézi. És ez így is helyes, hiszen ugye a befektető vagy a saját pénzével, vagy mondjuk egy nyugdíjpénztár például, vagy egy egyéb tőke alap ugye másnak a pénzével gazdálkodik, nem nézhet más, mint a pénzt, ugye azt a pénzt tudja nézni, amit betesz és amit kivesz. Ha így nézzük, én akármilyen elemzést folytattam, illetve a szakmán belül akármilyen elemzéseket folytattak sokan, arra jutottak, hogy ez nem kifejezetten éri meg ezekkel a kondíciókkal, tehát mondjuk egy 20% állami támogatással, ez akár egy 30 éves megtérülést is hozhat a befektetőnek, ez nem kedvező, akkor sem kedvező, hogyha mi magunk veszünk egy lakást, pedig nem feltétlenül ért hozzá mindenki, de azt látjuk, hogy még azok, akik nem hozzáértőek, ők is azért ugye realizálták, hogy 15-20 év alatt kellene egy ingatlanfejlesztésnek, vagy egy ingatlan vásárlásnak megtérülnie, egy ingatlanfejlesztő sem fog 30 évre ugye ebbe beleszállni. Mi segítheti ezt? Ugye nagyon egyszerű, a nagyobb állami szerepvállalás. Egyébként ugye ezt a sokat emlegetett lengyel modellt ezt így csinálják, de tudomásom szerint ugye sokkal intenzívebb ugye az állami szerepvállalás, az állami támogatásnak a mértéke, és ugye nem csak arról szól, hogy most az állam betesz 20%-ot, hanem sok esetben nagyobb összeget tesz be az állam, sok esetben visszanemtérítendő támogatást ad, sok esetben tesz mellé még egy ingyen telket, úgymond tehát a telekkel is beszáll, és ugye így mondjuk azért a támogatás intenzitása, hogyha eléri az 50-60, akár 70%-ot, akkor nagyon kecsegtető tud lenni a befektetőnek. Persze nem kell, hogy ez nagyon kecsegtető legyen, csak legalább térüljön meg. Úgy gondolom, hogy a 20% az nem a legjobb szám erre, de elindultunk valahonnan, tehát a bérlakás program tekintetében el lehet mondani, hogy van egy modell, ami majd meglátjuk, hogy az én véleményem, vagy majd a realitás mit hoz. Szerintem azt fogja hozni, hogy ez nem lesz különösebben kedvelt a befektetők, ingatlanfejlesztők számára, de hogyha innen elindulunk és eljutunk egy magasabb támogatási intenzitásig, és az állam emelé egy jó segítője tud ennek az ügynek lenni, tehát például az építési folyamatot, az engedélyezési folyamatot nem elakasztja, hanem segíti, akkor ugye ez nagyon jól fog tudni működni, vagy jól tudna működni, hiszen egyébként ugye egy nagy épületet megépít. Most itt ugye azért mondom, hogy nagy épületet, hogy nem pár lakásról beszélünk, hanem több száz vagy több ezer lakásról beszélünk. 3-4 évbe telik egy ingatlan.
1: Na épp ezt akartam kérdezni, hogy ennek ez mondjuk egy cikluson azért átívelő.
2: Ha politikai ciklusokat nézzük, igen, akkor azt gondolom, hogy ezt nem lehet a 4 évbe, vagy a maradék 3 év pár hónapba ugye bele zsúfolni, de elkezdeni el kell és el lehet, és úgy gondolom, hogy jó lenne oda eljutni, hogy nem 4 éves ciklusokba gondolkoznak a politikusok, az én szakmában sem, meg ugye csomó más szakmában, hiszen most ugye a környezetvédelem, ugye egészségügy, stb. Tehát vannak olyan területek még, ahol nem lehet 4 évben gondolkodni. Itt viszont elegendő az, hogy elindul valami. Ugye hát azért a tervezésnél több kellene, hogy elinduljon, hiszen a tervezés is egy ekkora volumenben akár 1-2 évet is igénybe vehet. Én azt gondolom, hogy a kivitelezésnek kellene legalább olyan szintre eljutni, ahogy megnyugtató legyen ez mindenki számára. És onnan azért bőven kapcsolódó terület itt ugye a bérlakáspiacsal kapcsolatos jogi terület, ami egyébként nagyon nagy lemaradásban van, tehát több 10 éves lemaradás állásban van, és ezt azok érzik ma a legjobban, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak albérletben, vagy azok a bérbadók, akik ugye nem tudják érvényesíteni a bérbadói jogaikat. Ezt mondjuk viszonylag gyorsan meg lehet tenni, hiszen ez csak egy jogalkotási kérdés, és kis túlzással ez ingyen van. Tehát egyébként ez általánosságban javítaná a bérlakáspiacnak a helyzetét, de ez elengedhetetlen ahhoz, hogyha valaki ugye csak a rémhíreket hallja a sajtóból, hogy nem költözött ki, nem fizette a bérleti díjat, egyebek, ezeket meg kell szüntetni, hogyha ezek meg vannak szüntetve, akkor ugye el lehet kezdeni építeni ugyanolyan épületeket, ahol már nem várunk ilyen jellegű problémákat, és hogyha idáig el lehetne jutni, és közben az áfa kérdéseket, adó kérdéseket is érdemes összehangolni, akkor egyébként már ez alatt az egy ciklus alatt is nagyon sok mindent lehetne tenni, de mondjuk egy másik két ciklus alatt akár több tízezer bérlakás valóban létre tudna jönni, de ehhez kell egy jó üzleti tervünk, és amit említettem, ugye a törvényalkotások és egyéb jogszabályalkotások.
1: Van tudomás arról, hogy itt most elindulnak konzultációk az érintett minisztérium és a szakmai érdekképviseletek vagy érdekeltek között?
2: Konkrét konzultációról nincsen tudomásom, de bízok benne, hogy ez el fog kezdődni, hiszen hogyha ez nem így történne, akkor ugye említettem, a szakma például már látja, hogy itt azért vannak hibák. Hát persze ezt meg lehet úgy is tapasztalni, hogy nem történik meg az a konzultáció, és a végén nem valósul meg az a program, de vagy társadalmi érdekről, és nem csak egy politikai döntésről van szó, bízok abban, hogy ez mindenképp picit túlmegy ezen, és nem maga akar dönteni, hanem egy legalább szakmát bevonva akar dönteni.
1: Balla Ákos ingatlan szakértő, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jelentős változások állnak be a taxisok életében. Szombattól átlagosan 18%-kal emelkednek a taxis tarifák Budapesten. Ennek örülhetnének a taxisok. Na de közben a Budapest Nemzetközi Repülőtérre már nem hajthatnak be díjmentesen, mert hogy 800 forintot kéne minden kihajtásnál fizetniük. Hogy élik ezt meg a taxisok, és hogy ki fogja ezt a végén kifizetni? Arról Metál Zoltánnal, az Országos Taxis Szövetség elnökével beszélgetünk. Jó reggelt, örülök, hogy itt van nálunk. Beszéljünk erről a legfriss, bár mind a kettő igen friss aktualitásról. Megszűnt az ingyenes behajtás a reptéri terminál parkolójába. Mit jelent ez most? Meddig hajthatnak be? Milyen feltételekkel? Mennyit kell sétálni az utasoknak?
2: Korábbi a történet, 2013-ban született meg a fővárosi taxirendelet, és a BKK, a BKIK és a Budapest Airport akkor megegyezett abban, hogy amúgy mindenkinek kell fizetni, és azóta is mindenki fizet a behajtásért, kivéve a fővárosi taxi rossz használati engedélye rendelkező taxiknak, ez a mentesség eddig megvolt. Azt tudjuk, hogy 3 évvel ezelőtt volt utoljára díjemelés, ezt szorgalmazta minden évben több szakmai szervezet, és most került erre pont erre a történet végére, hogy augusztus 1-től sikerült 18%-kal a fővárosi hatósági rögzítettáját emelni. Ezzel párhuzamosan kérték a szakmai szervezetek, hiszen egy ilyen kényelmi díjat szerettünk volna felszámolni az utasoknak, hiszen a reptér azért igencsak messzebb van a belvárostól, és nem mindenki maradt kint a reptéren, hanem visszajönnek üresen a kollégák, hogy a város legyen tevédnek autó, és ennek a pluszköltségét szerettük volna az utasokra ráhárítani. Na most ebben a tekintetben fogékony volt az önkormányzat, de nem utaltak arra a tarifatárgyalások alatt, hogy tulajdonképpen van egy B-tervük, az pedig az, hogy ezt a 800 forintot, ami minden reptérre és reptérről történő utazás során, ezt ők el szeretnék majd venni a behajtásnál. Hát tulajdonképpen erről van szó, hogy az utolsó pillanatban tudtuk meg mi is azt, miután a rendelet bevezetésre került szombaton, múlt hét szombaton, és előtte 2 héttel kaptunk a Budapest Airportról egy tájékoztatást arról, hogy meg fog valósulni augusztus elejétől, kvázi a mai naptól ez a behajtás díjfizetés.
1: Hogyan tovább, mert hogy a reptér azt is mondta, hogy ők még hajlandóak egyeztetésre, vagy valamiféle kompromisszumos megoldásra, ő mit gondol? Van itt előre, tehát lehet miről beszélni, vagy nagyon távol vannak a
2: Én azt gondolom, hogy miután megtörtént ez az egyeztetést, amit a szervezetünk kezdeményezett, és oda meghívtuk az összes olyan szervezetet, akik tulajdonképpen a fővárosban szakmai szervezeteket képviselnek, és együtt próbáltuk ezt a reptér menedzsmentjével boncolgatni. Egyben kértük is, hogy ajánljanak fel olyan területet, ahol nem 800 ér, hanem egy kicsit olcsóbban, vagy akár díjmentesen használhatjuk ezeket a területeket. Erre tulajdonképpen fogékony volt a Budapest Airport, és a a terminál parkolóba, ami közelebb van a lejárathoz, a reptér lejárathához, ott pont középen, abban egy viszonylag olcsóbb, egy 600 forintos, és egy kicsivel távolabb területen a breaking parkolóba pedig egy 450 forintos díjat számolna fel az ottani behajtásért. Ennek persze ennek a kényelmetlenségnek ár van, mert az utasoknak oda kell menni egy kicsit távolabbi területre. Azt is viszont látni kell, hogy ha Európában megnézzük a trendeket, a tendenciákat, annak nagyon sokféle verzió van. Tehát most sem zárja ki a reptér az egyéb társaságokat, az nem szerződött partnereket a szolgáltatásból, viszont egy kicsit távolabbi helyen veszik fel az utasokat. Erre különben rengeteg ilyen pont van, tehát magam is láttam Prágába, Londonban ilyenet, hogy a boltot egy kicsit távolabbi helyen, vagy az Uber utasait egy kicsit messzebben kell. Ez hozzá kell szokni, tulajdonképpen derült végül a villámcsapás, mert hogyha 13 évig nem kell fizetni, és akkor egyszer csak igen, és pont azt a kényelmi díjat, amit beépítettünk a tarifába, persze, hogy keserű a szájéze a munkatársaimnak, teljesen jogos.
1: De akkor nem kell attól tartani, hogy nem lesz elég autó a repülőtéren.
2: Abban biztos vagyok, hogy a szolgáltatás működni fog.
1: Beszéljünk egy kicsit az emelésről. 3 év után sikerült ezt elérni. Mennyire elégedettek ezzel? Milyen hatással lehet ez akár a taxisok számára a városban?
2: 3 éve próbáljuk ezt a gumit rágni. Nagyon sokféle szervezet van, és voltak ennél jóval magasabb javaslatok is. Biztos emlékeznek a nézők arra, hogy pont 2 hónappal ezelőtt arról beszéltünk, hogy 15%-ot javasoltunk mi is, illetve a kamara is, és a nagyobb multi fuval szervezőknek számítók, illetve 27%-ot javasoltak a taxis közösségek, akik többen voltak természetesen a szavazásnál, de hát a politika és a főváros eldöntötte, hogy a 27 az egy kicsit szívbemarkoló, és akkor nem született meg döntés. Erre volt az a javaslatunk, hogy mindenféleképpen egyezzünk meg a 15 és a 27% között, meg is egyeztünk egy fél óra alatt, erre még nem volt példa különben a szakmai szervezetek közösségébe, pláne a taxis szakmai szervezetek közösségébe, meg is egyeztünk ebben a 18%-ba, illetve ebben a plusz 8%-ba, és a fővárost magunk mellé állítottuk, beszéltünk a frakcióvezetőkkel, illetve a főpolgármester is bevitte saját maga ezt a javaslatot, és így született meg ez a 18%-os döntés. Hogy mire elég? Pontosan arra, hogy az elmúlt évek költségeit egy kicsit azért csökkentsük, hiszen mindenki érzi a saját bőrén, hogy iszonyatos mértékben nőttek a biztosítási díjak, az energia díjakról nem beszélve, mert azok folyamatosan nőnek most is, illetve az egész járulékos költségek. Ennek a kompenzálására most elég a 18%. Én bízom abban, hogy azért nem lesz olyan számú fuvar számcsökkenés, ami azért általában szokott következni. Tudom, hogy erre szeretett
1: volna rákérdezni. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan reagáltak az utasok, hogy itt a hétvége alatt már
2: az első tapasztalatok még jók, azért érezhetően látni lehetett, épp a munkatársaim arról meséltek az első nap tapasztalatában, hogy folyamatosan rajta volt a szemük az órán, és nem értették, hogy egy reptéri fuvar esetében, hogy hirtelen 2100 forintról indul az óra, és akkor ugye egy rövid kommunikáció, mert nem mindenki hallgat híreket, és nem mindenki figyeli a napi eseményeket, tehát egy kommunikáció mindenféleképpen javaslom, hogy azért az utasokat azért tájékoztassuk, hogy nem egy átverő sóról szól a történet.
1: Hogyne. Magáról, hogyha csak a budapesti taxizásról beszélünk, ott most mi a helyzet? Tehát a különböző ilyen applikációs szolgáltatások, vagy a tömegközlekedésnek mondjuk az éjszakai bővítése, járatsűrítése, hogyan hat most a taxisokra? Mennyire elégedettek a taxisok?
2: Mivel nyár van, ezért még azért igazán nem tapasztaljuk, hiszen a nagy hőség miatt azért nagyon kevesen vannak az utcán. Azt látjuk és érezzük, hogy azért az igény még mindig megvan. Inkább megy taxival, mint egy légkörnyi szállító mentes busszal, hiszen a rálátásunk van a budapesti közlekedési járművekre is, és nem csak az utasok panaszkodnak, hanem a gépjármű vezetők is, a sofőrök is arra, hogy kénytelenek 40-50 fokban dolgozni, mert egyszerűen nincs légkondi. Tehát ebben a tekintetben egy kényelmi szolgáltatás volt mindig is a taxi, és azt választják. Én nem félek attól, hogy nem lesz igény az éjszakai taxizásra az agglomerációban, hiszen aki összeülnek és taxival szeretnének hazautazni, vagy éppen a buliba oda, azok ezután is meg fogják ezt tenni.
1: Zoltán, az Országos Taxi Szövetség elnöke, köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm a meghívást.

you. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről.

Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos

alakítja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus? Hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést? Illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Nyomom még vége lesz egyszer ennek a verbális boxfightnak. Nyugi papa, hiába verszel, oda tartom a másik orcámat. A haláltól sem félek már, mikor eljön a tesóim, ott várnak. A földinek nem élek már, csak a mennyei országnak.

műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Kábult kontinens. Európa szerte terjed a kábítószer. Digitális elnyomás. Így váltja fel az infokrácia a demokráciát. Amerikai rulett. Kire építi a közel-kelet jövőjét Amerika?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
2: Jó estét kívánok, ez itt a Somos a pályán című műsor szombat este, de ezt az adást felvételről látják, tehát mindaz a történés, ami pénteken olyan 11 órától szombat estig elért önökhöz, az hozzánk még nem, tehát egy beszámítási elmélettel nézzék azt, hogy például Pusztai Erzsébet, aki orvos volt, államtitkár,

0: mit mond, vagy itt van Kuncze Gábor volt belügyminiszter, köszöntöm az adásban, és közgazdász, és itt van Zamecsnik Péter, már Latman Tamás előbb van a névsorban, de most ránéztem, Zamecsnik Péter ügyvéd, Latman Tamás nemzetközi jogász. Indokolt is a témákhoz az, hogy ilyen összetételben ülünk itt, hiszen a pénteki nap legfontosabb témája nyilván az, hogy a Paksi atomerőmű milyen kapacitással üzemel, és egyébként a Duna vízállása és hőmérséklete mit tesz lehetővé. Nézzük a bejátszást.
1: Energiakrízis helyzet jöhet hétfőtől, a Paksi atomerőmű leállása miatt jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint bizonyos nagy fogyasztók termelését korlátozhatják. Adott esetben ideiglenesen le is állíthatják őket, beleértve az akkumulátorgyárakat, vegyi üzemet, autógyárakat is. A következő napokra biztonsági lépésekkel készül a kormány. Mozgósítják a szükséges hazai erőművi tartalékokat, biztosítják az elektromos áram szükséges importját, csökkentik a felesleges energiafelhasználást a kormányzati épületekben, a lakosságot pedig arra kérik, hogy önkorlátozó módon járjon el. A miniszterelnök szerint a Paksi atomerőmű várható leállása 50 milliárd forint többletköltséget okozhat az államnak. De a krízist ugyanakkor mérsékelheti, hogy a vártnál hamarabb állhat helyre a 103-battai erőmű működése. Magyar Péter szerint ez 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején.
0: Amikor néhány héttel ezelőtt Kapitány István kérte a lakosságot, hogy bizonyos dolgokat ne tegyen ettől eddig, akkor felhördülés volt, ugye? Most meg itt tartunk.
2: Hát már ahol. Hát nem, ez nem egy általános felhördülés volt szerintem, hanem bizonyos a jelenlegi kormány sikerében ellenérdekelt politikai aktorok keltettek némi hisztit. Az nem egészen ugyanaz, mint az őszinte felhördülés. Szerintem. Aha.
3: De most, hogyha belegondolunk, hogy ez a magyar villamos termelés 50%-a durván, ami most kiesik, és akkor egy pillanatra visszagondolunk, hogy akkumulátorgyárakkal telenyomtuk az országot, akkumulátorgyárnak két dolog kell nagyon, az elektromos energia, meg a víz, ráadásul a tiszta víz, és ehhez képest most itt állunk a kevés vízzel, és a szemmel láthatóan kevés energiával, tehát ott biztos, hogy van keresnivaló, és ez a kormány számára egy elég kemény feladat lesz, meg a MAVIR-nek, a Magyar Villamos Irányító Rendszernek a működtetése, de aztán tovább lépünk egyet, mert feltételezni lehet, hogy ez így fog maradni, ez nem változik meg. A klímaváltozás az most ebbe az irányba halad, hogy mi lesz a Pakssal, de állítólag itt nagyon nem kell idegeskedni, mert amikor 82-ben üzembe helyezték az első blokkot, akkor kiszámolták az előző 100 éves átlagból, hogy milyen minimum vízszint várható, és ehhez képest helyezték el a szivattyúknak a csöveit. Na most ahhoz képest a mostani vízszint egy méterrel van lejjebb, ezért ezek a csövek kilógnak, tehát meg lehet oldani, hogy alá építsék, csak hát ez eddig senkinek nem jutott eszébe, most nyilván neki állnak majd, és akkor jön a második probléma persze, hogy és mitől lesz ez hidegebb ez a víz, de csak azért mondom, hogy a felelősség most óriási, és nem csak a kormányé, hanem mindnyájunké szerintem. Ahol lehet, ott most tényleg takarékoskodni kell.
0: Tegnap az egyenes beszédben itt volt Aszódi Attila Skype-on, vagy most Zoom-on, már így hívják, és azt mondta, hogy a teljes névleges teljesítmény tartása ütközhet ugye a Duna hőterhelésére vonatkozó korlátokba, és hosszabb távon megoldás lehet egy kiegészítő hűtő cella, vagy több felépítése. Ennek nagyságrendi költsége 80-100 milliárd forint.
4: Ezek hűtőtornyok,
0: igen,
4: ugye?
0: Igen.
5: Hát ugye a fő probléma nem a bejövő vízzel van, hanem a kimenő vízzel. Hát a probléma az, hogy amikor a blokkokat hűtik a Duna vízével, az odáig nem probléma, hogy bejön a víz. De annyira fölmelegszik ott a hűtés közben a víz, hogy utána 30 fok fölötti hőmérsékleten jön ki a Duna vize, és ez már baj. Tehát itt tulajdonképpen erre kell odafigyelni, de én nem is tudom kicsoda, meg engem megnyugtatott, aztán lehet, hogy én egy naív gyerek vagyok, mert azt mondta, hogy az ország, nem a miniszterelnök mondta, hanem egy ilyen villamosművek vezető, vagy nem tudom kicsoda, hogy nincs gond, mert az ellátás biztosított. Na most az, hogyha le kell állni nagyobb cégeknek, hát az problémát jelenthet.
4: Hát szerencsére a napenergia ügyében nagyon jól állunk, tehát a napközbeni energiaellátást valószínűleg jól tudja biztosítani az a rengeteg napenergia. Azt nem tudom persze, hogy az akkumulátorgyárak mennyire vannak napenergiára is építve, de hát az esti és éjszakai energiaellátás, ami probléma, ezért is mondják azt, hogy az esti órákba kellene kicsit kíméletesen bánni az energiával, és nem mindent akkor egyszerre bekapcsolni, hanem visszavenni az energiafogyasztásból az esti órákban.
0: Mit látunk, ha már egyszer ugye a fókuszt elterelted az ellenzéki pártok körüli, ugye, nem tudom, hogy propaganda létezik-e, mert ugye
2: létezik,
0: ez már másik oldalas propaganda, nem a
2: minden hivatalos propaganda, szerintem.
0: De hogy mondjuk a magyar lakosság erre a típusú takarékoskodásra fel van-e készülve, vagy ez benne van-e a zsigereinkben, illetve hát ugye másik kérdés az, hogy meg lehet-e győzni egyenes beszéddel a lakosságot.
2: Szerintem a magyar lakosság minden létező takarékoskodásra föl van készülve, amennyire én tudom, meg akár a saját élményanyagomból, életélményanyagomból kiindulok, az egész életünk arról szól, hogy takarékoskodunk, tehát ebben semmi újdonság vagy meglepő nincsen, és én azt gondolom, hogy a magyar társadalom ezt bőven le fogja tudni kezelni. Mindenki meg fogja tudni oldani, hogy este 6 és 9 között nem kapcsolja be a mosogatógépet vagy a légkondit, mert nekem például légkondim sincs, és nem is lesz. A probléma inkább az, hogy az elmúlt években...
0: Pokorni Zoltán sem nézett tévét.
2: Jó, a probléma az, hogy az elmúlt években azt súlykolták a magyar társadalomban a politika.
0: Igen.
2: Most hagyjuk az oldalakat, de mindenki tudja, hogy mire gondolok. Tehát azt súlykolták a magyar társadalomban, hogy itt már jól itt van, merjünk nagyok lenni, mert nagyok vagyunk. A realitást meg mindegy kinevelték volna a társadalomból, és ezért van az, hogy a társadalom élesen reagál erre, amikor azt az inputot kapja vissza, ugyanúgy a politikától, hogy na, most akkor egy kicsit spórolni kell. Tehát akkor a társadalom erre rosszul reagál, mert évek óta azt mondta nekünk mindenki, hogy most már marha jó, meg most már béke van, meg hát most
4: meg
2: már
4: minden tudunk. A rezsicsökkentés. Ezt is üzenték.
2: És csak azért volt magas az ár, mert a bankár, meg a Soros elvitte a pénzt, blablabla, szóval ilyen hülyeségeket hallgatott a magyar társadalom. És amikor szembe jön a valóság, annak a társadalom sem, meg az egyének sem örülnek. És itt az van szerintem, hogy szembe jön a valóság, és én ebben az egész energiakrízises témában, hívjuk, hogy akarjuk, van, aki szerint itt nincs krízis, meg oké, tök jó, én ebben a témában nem is akarok elmenni a pártpolitikai versengések, meg kritikák irányába. Innannyian itt ültök, tudjátok, hogy én nagyon szeretek kritikus lenni, és más témákban leszek is, de én itt most ebben a témában a hivatalban lévő kormánnyal szemben korlátosan leszek kritikus, majd amikor olyan szintű hülyeséget csinálnak, hogy mondjuk a horkolásgátlót megépítik lélegeztető gépnek, majd akkor szólok, hogy ezt azért nem kéne, de itt most én azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha most kicsit fenntartásra a saját kritikus tervezetet.
0: Ez egyszerre klíma, gazdaság, politikai és energetikai ügy.
3: Valamint vízügy.
0: Igen,
3: és én azon a területen is dolgoztam. Szóval az a helyzet, hogy nem vádolva a pártokat valóban, de azért az elmúlt 16 évben már tudni lehetett, korábban is egyébként, hogy itt baj lesz a vízháztartással. Az Alföld elsivatagosodásáról elég régóta beszélnek. És ehhez képest, ugye, ehhez képest megy az a duma, hogy bejön a víz, azt átfolyik rajtunk, mi meg hű, de jó, hogy mit csinálunk vele. És most látszik, hogy el kell kezdeni leülni a vízügyi szakemberekkel, végig gondolni, hogy mit lehet itt csinálni, mert az, hogy a Dunán ott állnak a megfeneklett hajók, ami a turizmus szempontjából is például probléma, vagy hogy a Velencei tó kiszárad, vagy hogy a Tisza szintén, szóval ilyen nincs, és itt nem arról van szó, hogy kihajózik, hanem például a magyar parasztról. Hát a magyar mezőgazdasággal mi lesz, meg élelmiszeriparral, meg élelmiszertermeléssel? Szóval ez a probléma, ami most Paksnál kijött, ez egy nagyon súlyos kérdése lesz az elkövetkezendő évtizedeknek. B-változat termelünk banánt meg kókuszdiót.
0: Ugye ezek a jogszabályok egyébként a 2000-es évek elején már előjöttek, tehát az Alföld elsivatagosodásának a szabályozási szükséglete ott már ott felmerült. Ugye ekkor is voltak erre megoldások, meg volt egy pár vásárhelyi terv, amely ugye megpróbálta valamelyest tárolni is a vizet, nem csak elvezetni, de hát erre viszont nem volt igazán pénz.
3: De, hát, jó, most
4: mire szánták a pénzt? Igen. Ugye az a kérdés, szóval, mert érdekes módon van, mindenféle stadionokra volt pénz, de a víz megtartásra és az alföldi mezőgazdaság körülményeinek javítására arra nem jutott.
3: Meg azért az, hogy elvezetjük a karsztvizet akkumulátor bontó céghez, és emiatt kiszárad a Velencei tó, hát ez azért nem annyira pénzkérdés volt.
0: Világos. Péter, van-e megjegyzés?
5: Szkeptikus vagyok. Már Tamásnál jóval szkeptikusabb. Mert magam elé képzelem az akármilyen magyar állampolgár családot, ahol most a 40 fokba, a lakásban van 32, és akkor azt mondják, hogy nem fogom bekapcsolni a légkondit. Dehogy nem, majd a szomszéd kapcsolja ki, vagy akinek nincs, az ne kapcsolja be. Tehát arról nem vagyok meggyőződve, hogy ez önkéntesen megy. Az egy másik kérdés, hogy a muszáj az egy nagy úr. Tehát nyilvánvaló, ahol kell, meg ahol ilyen korlátozás életbe lép, azon nincs mit filozofálni, azt el kell fogadni.
2: Bocsánat, itt van egy ösztönző azért, az a villanyszámla, az fájni fog.
5: Már akinek.
2: És jó, oké, már akinek.
3: De többség. Rezsicsökkentett villanyszámla.
2: És akkor itt jön az a probléma, igen, hát, hogy ez a rezsicsökkentés.
3: Miért takarékoskodnánk? Hát rezsicsökkentés.
2: Igen. Tehát azt mondom, sikerült körbejárnunk és rámutatnunk a magába érő problémára egyébként.
0: Milyen jogi alapja lehet egyébként a nagy fogyasztók termelésének a korlátozásának? Tehát ez hogy egyeztethető össze a jelenlegi működéssel?
2: Szerintem azt az egyedi szolgáltatási szerződések szabályozzák, és abban van lefektetve ennek a feltételrendszere. Amennyiben korlátos ismereteim ezt megengedik velem mondatni.
0: De az, hogy kihirdetik a veszélyhelyzetet, az ezen segít egyébként?
2: Hát szerintem, hogy kell egy hivatalos állami állásfoglalás. Most egy olyan helyzet van, amikor megszorításokkal lehet élni a szolgáltatás tekintetében, és akkor ez elvileg jogilag. Ha most ki fog derülni, hogy ez sincsen jogilag rendesen körbetáblázva, és az elmúlt tizenvalahány évben az összes létező veszélyhelyzet már ki lett találva, és pont erre nem
3: fogadunk.
2: Igen, nem fogadunk.
5: Van alap, azért van alap, van a havária jogszabály, tehát azért azzal lehet érvelni, és ez ellen nagyon akármilyen külföldi vagy magyar befektetően sok mindent nem tud csinálni, mert ráadásul még a bíróság előtt meg sem támadható. Tehát nem arról van szó, hogy elmegyünk vitatkozni a fővárosi törvényszékre. Ez nyilvánvaló ilyen havária esetekben hozzá kell nyúlni, ha kell.
4: Hát és, nyilván mennyivel, majd és mennyivel jobb, hogyha ez ilyen tervezetten történik, mint akkor, hogyha az energiaellátás zavarai miatt egyszer csak, ugye elláttunk ilyet már az Egyesült Államokban is, hatalmas területeken krízis és nincs áram. Ennél azért sokkal jobb, hogyha előre megtervezik, hogy ne forduljon elő ilyen eset, és én is azt gondolom, ugyan nem tudom, hogy jogilag ez hogy van körbebástyázva, de azt gondolom, hogy ezt mindenki meg is érti.
0: Tehát a 2015-ös migrációs válsághelyzet, a 20-as egészségügyi járvány, után egy újabb szabályozás, ami indokolt, és nem egy...
4: Volt a háború okozta válsághelyzet, és ez már három.
0: Hát csak ugye azt mondjuk, jogászként az ember két oldalúan fogadja, mert más országokban ilyet nem vezettek be, ugye, és tulajdonképpen alapjogokat korlátoztak rendelettel.
2: Ez alapvetően nagyon rossz példa, mert azok, amiket mi megéltünk az elmúlt évek, különösen jogászként. Igen. Hát ez azt gondolom, hogy mindenkinek kellett, hogy fájjon. Tehát amikor a Covid-ra bevezették a veszélyhelyzetet, miközben az egészségügyi törvényben ott volt a történelmileg kidolgozott kész jogi rezsim, de ők úgy gondolták, hogy nem, inkább az alaptörvényt is megsértve veszélyhelyzetet hirdetnek. Igen. Aztán 3/4 évvel később hozzámódosították az alaptörvényt, hogy tuti legyen. Igen. Jogászként én agyam már rég eldobta a gépszíjat. Én már azért mondtam, hogy miniszter úr mondja, hogy reménykedjünk, hogy nem lesz gond, reménykedjünk, de én nem vagyok optimista.
0: Nem mondom, hogy a következő témától visszakapja az agyad a normál normális kerékvágást, vagy simpáját, de minden esetre a parlament 143 igen és 47 nem szavazattal fogadta el a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításának javaslatát. A hivatal létrehozása egyébként fő kampányígérete volt a Tisza pártnak. Nézzük.
1: 143 igen szavazattal és 47 ellenszavazattal elfogadta a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal létrehozása a Tisza párt egyik fő ígérete volt a választási kampányban. A jogszabály szerint az MVVH-nak széles jogkörei lesznek. A büntető eljárást megelőző ügycsoport kockázatelemzést fog végezni, így betekinthetnek bankszámlákba, nyilvántartásokba, hivatalos iratokba. Ehhez a rendőrség, az ügyészség és a NAV segítségét is felhasználhatják. A hivatal indíthat majd közvagyonvédelmi és büntető eljárást is attól függően, hogy milyen gyanú merül fel. Pár perccel azután, hogy a parlament megszavazta a javaslatot, Magyar Péter Facebook oldalán is megjelent az erről szóló poszt. A miniszterelnök azt írta, a Fidesz nem szavazatai ellenére az országgyűlés megszavazta a hivatal felállításáról szóló javaslatot.
0: Hát egyfelől ugye politikai igazságérzet, másfelől pedig jogi garanciák. Ugye egyfelől legyen végre következmény, a másik, hogy milyen eszközökkel, milyen határidőre, milyen bírósági kontroll mellett valósul meg.
5: Hát ez egy szép dolog. Szóval azzal, hogy ezt a hivatalt megalakította az országgyűlés, ezzel valóban egy ígéretet teljesítettek. Ettől még nem működik a hivatal. Hatáskör. Illetékesség. Milyen jogszabály, milyen eljárási törvény vonatkozik a büntetőre, mert ha büntető jogról beszélünk, akkor nyilvánvalóan a B-et módosítani kell, hiszen a nyomozó hatóságok jogköre, kezdve a titkos lehallgatástól, a megfigyelésig, a bankszámlák ellenőrzéseig, ezek mind szabályozva vannak, ide be kell építeni ennek a hivatalnak a jogkörét. Meg kell állapítani, hogy ki, milyen ügybe, mikor, hogy járhat el? Mert itt lesznek összeütközések, ha ezt nem szabályozzák. Hát most a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál, vagy nem, ott is van egy vagyonvisszaszerzési hivatal, ami jelenleg működik, hogy hogyan ezt most hagyjuk, de működik, néha azért van kifogás, de ezek összeütköznek, vagy mi lesz? Aztán arról nem beszélve, hogy itt nem csak büntetőjogi intézkedésekre lesz szükség, hát a megtámadhatóság, az érvénytelenség és a semmiség, láss közbeszerzési eljárások túlárazása, ott polgári jogi intézkedésekre van szükség. Hogy lesz az elévülés? Itt milyen jogszabályok alapján megyünk, és ami a leglényegesebb, jogorvoslat. Ki fogja ellátni, és milyen alapon? Mert vannak olyan hírek, hogy itt a határozataik ellen nincs jogorvoslat. Hát az egy vicces dolog lenne, így ma 2026-ban biztos, hogy lesz. Csak a kérdés az, hogy ezt most speciális hatáskörrel csak a fővárosi törvényszék, vagy csak a kúria, vagy a ítélet, nem tudom ki. Arról nem beszélve, hogy aztán vannak alacsonyabb rendű jogszabályok, nyomozati utasítás az ügyészségen, nyomozati utasítás a rendőrségen. Ebben mind be kell épülni, tehát ez nem úgy van, hogy most jó napot kívánok, én jöttem az MVVH-tól, és akkor majd én mit csinálok.
3: Na most az a helyzet, hogy és ebből az is következik mindjárt, hogy nem lett volna szükség erre a hivatalra, és én most mégis azt mondom, hogy de igen. Ugyanis olyan mértékben rogyott meg az emberek hite a független igazságszolgáltatásban, hogy most arra tesznek egy kísérletet, hogy létrehozzanak mégiscsak egyet, amelyik esetleg bírja az emberek bizalmát. Az itt felsorolt problémák miatt ez elég nehézkes dolog, de ha a ügyészség függetlenként elfogadott lett volna, akkor erre nem lett volna szükség. Egy Györgyi Kálmán vezető ügyészség esetében szerintem senkinek nem jutott volna ez eszébe. Itt meg, ahogy nézzük az ügyészségen belüli dolgokat, hogy rokonok, ismerősök előre menetele milyen gyorsan zajlik például, hogy tűnnek el hirtelen ügyek, hogy miért nem vizsgáltak ügyeket, hogy kiderül ma előkerült ügyekről, hogy már 3 éve a ügyészség asztalán vannak, csak még nem voltak benne képek, és ezért még nem olvasták el. Szóval ilyen körülmények között, ismerve az összes veszélyt, ami a ügyvéd úr felsorolt, az ember mégis azt mondja, hogy hát igen, mert történjen végre valami. És ezért aztán az összes szkeptikus megfogalmazás, meg nagyon megalapozott szakmai kifogás ellenére az ember azt mondja, hogy hát próbáljuk meg. És akkor abba az irányba kellene persze dolgozni, amiről itt szó volt, mert milyen jogkörök, kik, stb. Stb.
2: Ugye van egy elég fontos dolog, amit szerintem érdemes tisztázni ezzel kapcsolatban. Jelesül az, hogy itt jogi értelemben nem sok új dolog születik, vagy történik. Egy intézmény születik, de a vizsgálat alapjául szolgáló jogsértések, azok eddig is jogsértések voltak, a bűncselekmények eddig is bűncselekmények voltak. De lényegében a mindig is létező jogi szabályok kikényszerítésére hozott létre a jogalkotó egy új hivatalt, új érdekes eszközökkel, ahogy ügyvéd úr nagyon helyesen összefoglalta, itt még nagyon sok minden nem dőlt el. Ugye volt a felvezetődben egy kérdés ugye a közvád monopólium tekintetében, ugye itt jó hírem van, erre odafigyelt a jogalkotó, tehát az ügyészség közvád monopóliumát megszüntette, kivette az alaptörvényből, mászlom 17. módosítással. Nekem ez volt az első dolog, amit elkezdtem keresni. Mert ugye én ilyen kritikus természetű vagyok, a KK-n is, meg mindenhol is csomót keresek, és általában megtalálom. És a 17. alaptörvény módosítás. Igen, nagyon népszerű igen. vagyok ezzel. Igen. A 17. alaptörvény módosításnál is az első dolog, hogy az alaptörvény 29-ig ott van, kivette a jogalkotó ügyesen, tehát ez rendben van. De valóban még például a büntetőeljárási törvény módosítása, itt egyébként szerintem azzal a kodifikációs megoldás, hogy a jogalkotó, hogy egyszerűen a nyomozati meg a vád hatóság helyébe bele kell értelmezni majd ezt a hivatalt is, és akkor nem biztos, nem tudom, én se tudom, senki nem tudja, nem biztos, hogy nagyon részletesen nekiállnak a BIA-törvény módosításának, de ez kodifikációs feladat. De a lényeg az, hogy jogilag nagy minőségi újdonság nem történik. Lényegében születik nekünk most egy korrupció ellenes ügyészségünk, aminek vannak más funkciói is, mindezt egybe egy mamut intézményben, de igazából szerintem majd érdemes lesz mondjuk egy-másfél év múlva visszatérni ennek a értékelésére, mert most még azon túl, hogy vannak reményeink, meg elképzeléseink, egyeseknek illúziói, majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz a valóság egy múlva.
0: Erzsébet, az emberek garanciákat kérnek először, vagy azt, hogy hozzák vissza a vagyont, amit kiengedtek?
4: Hát én azt gondolom, hogy a többség először látni szeretné, hogy azok, akik visszaéltek a helyzetükkel, és irtózatos vagyonosodást biztosítottak bizonyos személyeknek, hogy azokat végre lefüleljék. Tehát az jogi garanciák azok az emberek nagy részét.
0: De hát ez kevésbé, a vége, én a tudom, hogy a vége.
4: Hát igen, én tudom, hogy a vége a nyomozásoknak, de azért az emberek szeretnék végre azt látni, hogy azok, akik ilyen hirtelen óriási gazdagodást éltek át, és nyilvánvalóan lehetett látni, hogy ez nem a saját ügyességüknek a következménye, beleértve Orbán családtagjait, a Mészáros Lőrincet és a többi, hogy ezek körül végre elkezdjenek vizsgálódni.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: Van egy másik ügyünk, az aranykonvoj ügy, amelyben ugye a védő megszólalt a minap, Hampó Norbertről van szó, aki Hajdú Jánost védi ebben az ügyben, és visszautalt Orbán Viktor hétvégi beszédére, a tusványosi beszédre, amelyben azt mondta, hogy az operatív akciót, azt Hajdú János irányította, mondta Orbán Viktor, megcsinálta, lecsapott rájuk, és mi büszkék vagyunk rá, és ezt a nyilatkozatot tulajdonképpen a védő úgy értékelte, hogy nyomást helyezett Orbán Viktor az igazságszolgáltatásra, hiszen ha olyan plusz tények kerülnek az eljárásba, amelyeknek a valóság alapjuk nem így van, mert ugye Hajdú János korábban elmondta, hogy őt a NAV rángatta bele ebbe a történetbe, és nem is ő személyesen felügyelte ezt az akciót, hanem az ő beosztottja, ő csak kontrollálta, akkor ez a védekezés mehet a levesbe azért, mert ráhelyezte a nyomást a volt miniszterelnök az eljáró vizsgálókra.
2: Én elfogult vagyok Hajdú Jánossal, 30 éve ismerem Jánost. Hogy ő magától nem talált ki semmit, az olyan biztos, mint ahogy mi itt ülünk. Tehát erre az életemet fölteszem. Ez az Orbáni idézete sokkal inkább egy üzenet, hogy vidd el a balhét, fiam. Uh-huh. Ez körülbelül erről szól.
1: De előtte kinevezte biztonsági igazgató.
2: Az egy másik történet.
1: Vidd el a balhét, de legyél a biztonsági igazgató a rácsok mögül?
2: Hogy mondjam, ez az egyik kezemmel adok, a másikkal meg elveszek. Tehát ez tipikusan az. De ugye az elindulása ennek a történet, mert ugye nézzük az egész folyamatot. Alkotmányvédelmi hivatal tesz egy tök fals, valótlan jelentést. Pont. Erre valahol valaki ott fönt azt mondja, hogy húha, ebből lehet egy jó ügyet csinálni, és meg lehet bosszulni a gázcsap elzárását, vagy a mit tudom milyen csap elzárását. Erre Farkas Őrs nevű úr, aki a nemzetbiztonsági, nem tudom milyen felügyelő államtitkár,
3: Rogán Anton
2: munkatársa, ő kvázi intézi, mert vele intéztetik, hogy szóljon Hajdú Jánosnak, szóljon a NAV-nak, szóljon az ügyészségnek, mert ugye ezt a feljelentést, amit megtesz az Alkotmányvédelmi Hivatal, 24 órán belül elbírálja az ügyészség, ezért hát szóval ez ritka gyorsaság, de hát vegyük úgy, hogy nem tudtak róla, és rögtön le is teszi még aznap a NAV-hoz. Ahol ugye nem tudnak mi csinálni, hát van egy elrendelt nyomozás, csinálni kell, pont. De miután arra van adat, hogy fegyveres kíséret van, ezért csak a teket lehet bevonni, senki mást, mert ők vannak erre fölkészülve, tehát ez egy machiavellisztikus megszerkesztése ennek a történetnek az én olvasatomban, és hogy Hajdú János ebbe abszolút nem vezető szerep, meg abban én meg vagyok győződve.
1: Péter, kiegészítő kérdés, bocsánat, mert ez nagyon fontos, hogyha ennyire jól ismerjük Hajdú Jánost, ő hajlandó elvinni a balhét Orbán Viktor helyett?
2: Sajnos igen.
1: Tényleg?
4: Nem biztos, hogy van döntése.
2: Fegyelmezett katona a János. fegyelmezett katona, egy végtelenség becsületes ember, de fegyelmezett katona.
1: Bocsánat, igen.
3: Azért nagyon fontos, mert még szélesebben érdemes megnézni ezt a dolgot. Az első ugye Orbán Viktornak az a beszéde, amikor azt mondta, hogy erővel fogjuk megoldani. A következő az, amit itt már elmondtam, és még mindig nem kap elég figyelmet, hogy megjelentettek Magyar Péterről egy kiadványt, az Én a két arcú címmel. Ennek a kiadványnak a sajtó bemutatója 3 nappal, március 2-án volt, és 5-én következett be az akció. Ebben a kiadványban megjelenik egy furgon, én saját szememmel láttam a kiadvány hirdetését interneten, megjelenik egy furgon, amelyikben pénz és aranyrudak vannak, és ezek után következik be 5-én az akció.
2: Hát azzal a felütéssel, tehát, hogy ők is kapnak ebből a pénzből, ugye?
3: Ez volt a szöveg, igen, hogy neki igen, hozták.
2: Igen.
3: Na most... Ez nekem azt mutatja, hogy jóval korábban kezdődött el a tervezés, tudtak róla, hogy van egy ilyen átszállítás, elkezdtek gondolkodni, hogy ezt hogy lehet felhasználni, és nekem meggyőződésem, hogy az a fals jelentés, az már a központból jött.
2: Lehet.
3: Tehát nem tudom elképzelni,
1: a pénzmosásról szóló?
3: Igen.
1: A pénzmosásról.
3: Persze, hát kitalálták, hogy lehet ezt összehozni úgy, világos, hogy a végén egy ilyen kiadvánnyal összefüggésbe hozva a Magyar Pétert meg tudják vádolni.
4: Temetni jöttem Hajdú János, nem dicsérni, csatlakoznék ügyvédőhoz, de egy valamit azért rögzítsünk is, ez fontos. Értem, hogy a közvélemény szerintben Hajdú János egy ilyen kétlábon járó ördög lett, meg a TEK, meg minden, de azért azt tegyük hozzá nagyon gyorsan, hogy a TEK-nek, mint intézménynek önálló döntéshozatali jogköre nem sok volt, valamilyen politikai döntésre oda szervezték a rendőrség komplett taktikai képességét, és kommandósokat, tehát bármi volt, akár részeg egyetemista a Műszakegyetemen, Jedi lovagnak költözve, a TEK-et küldték rá, konkrétan, mert nincs más. Tehát Hajdú Jánosnak nagyon-nagyon szűk volt, ha egyáltalán az önálló döntési jogköre. Egyértelmű, hogy ráküldték a TEK-et, végrehajtó volt a TEK ebben a kérdésben. Orbán Viktor utólag hogy festi meg a képet, az egy dolog, hát tudjuk, hogy Orbán Viktor és az igazmondás az két külön dimenzió gyakran, de ebben a történetben Hajdú Jánosnak nincs döntése.
1: És Kunce Gábor.
5: Igen, szóval beszéltünk itt eleget arról, hogy akkor most a ügyészség utasítja azt, az akkor bevonja ezt, ez meg amaz csinál. Miért is csinálták ezt? Mert ugye tudott dolog volt, hogy ez a pénzszállítás évek óta zajlik. Sőt, egy időben magyar szállítója is volt ezeknek a pénzeknek, teljesen engedélyezett, minden tekintetben rendelő. Nyilván azért történt ez egész, mert kerestek egy balhét, amit politikai célokra föl lehet használni a választások közelettével. Ki a Hajdú, hol indult? Igen, hát akkor a NAV, uh-huh, hát hol indult? Hát ki mondta nekik? Hát, és persze, ott a fejünkben a megoldás, csak ugye ne csináljátok már, hát szegény, amikor volt a gyerekügy, ugye amikor felmentették a pedofil segítőt, hát ő erről nem hallott még. Hát erről az ügyről se hallott. Hát valaki vezette az országot 16 évig, aki nem hallott a dolgokról.
1: De tele van.
3: Ilyen súlyos kérdés egy nemzetközi botrányt kiváltó ügyben.
5: És ezért visszatükröződik a mostani tusványosi beszéde, hogy hát ezért nem ért az egészből semmit, ha ott sem volt.
1: Egy gyors kérdés, miatt Szijjártó Pétereznénk, hogy de korábban az volt a jellemző, hogy ennek a jogi hátterét is megpróbálják megteremteni, ha van egy ilyen ügy. De az már az első napon bedőlt, hogy el kellett engedni a pénzszállítókat kifelé, ugye? Az egyik rosszul lett, az nem jött jól nekik, mondjuk. Ott egy sönyörgatás is elindul egy új büntető eljárással. De hogy gyakorlatilag ott tartunk, hogy ugye a pénzmosásos ügy azt ugye fel van függesztve, ha jól értem.
3: Hát már
1: nem. Szóval, hogy nem tudták a jogi hátteret mögé tenni, de korábban ez nem volt így. Miért? Mi történt?
2: A probléma az volt, kapkodtak, ez természetes, igen, dolog. A probléma az volt, hogy a NAV hozzáértő munkatársai az első pillanatban azt mondták, hogy ez nem pénzmosás, pont. Miért nem pénzmosás? Mert a határon bejelentették, engedélyt kaptak, útvonalengedélyt, a létező összes papír, milyen pénzmosásról beszélünk mi itt? első nap elmondták a navosok, és akkor valaki odaszólhatott, hogy ez pedig az. Vagy nem, vagy fogalmam sincs.
1: Igen, hát és jól képzelni. Mondja a rendező úr, hogy még az előző kormány adta vissza Ukrajnának a pénzt.
2: Vissza kellett adni. Ebből olyan nemzetközi botrány volt, amiről mi nem biztos, hogy értesültünk, akár az Unióba, akár azért az Zelenszky nem arról híres, hogy csöndbe maradt, mert azért azt mondta, hogy ez mit mondott a Zelenszky, hogy rabló banda, vagy nem tudom, valami utonállás, vagy nem tudom.
3: Hát az is volt.
2: Szóval ennek azért volt valamilyen visszhangja. Nyilvánvaló dolog, hogy azért ezt mérlegelni kellett, és azért ezek szerint utóbb meghallották a szakemberek hangját, hogy itt nincs bűncselek.
4: Világos. Most arra úgy, ügyvédről ezt annyiban egészteném ki, hogy itt nem is a Zelenszky a lényeg, hanem az, hogy Magyarország, amikor az a hír terjed el, hogy mondjuk ne küldjél keresztül pénzt ezen az országon, mert az állam elrabolja.
2: Igaz.
4: Akkor onnantól kezdve az akkora veszteség, és ezt a fideszesek is szerintem elkezdték vakarni magukat, hogy hú basszus, ezt politikai klasszikussal élve elkúrtuk, nem kicsit nagyon, mert hogy innentől kezdve olyan következményei vannak, és ezért kellett valahogy kármenteni még hivatalban, hogy hú basszus, bocs, ezt az nem így gondoltuk.
1: A következő rész az egyszerre luxus, egyszerre közpénz és egyszerre külpolitikai stílus, ugyanakkor a büntetőjogi vonatkozásai, na az már érdekes, nézzük a bejárt.
6: Egyetlen napra szállt meg 2022. decemberében Szijjártó Péter Katarban, de ez így is 6,5 millió forintjába került az adófizetőknek, derül ki az RTL híradó által kikért külügyminisztériumi dokumentumokból. Szijjártó az ötcsillagos Sheraton Grand Resortban szállt meg, ahol a legdrágább lakosztályok jelenleg 2 millió forintba kerülnek egy éjszakára, de a költségeket megdobhatta, hogy a volt külügyminiszter a katari foci VB idején vendégeskedett a hotelben. A kikért dokumentumok szerint Szijjártó Péter Gánában sem szerénykedett. Ott 2023. decemberében két éjszakát töltött egy luxus hotelben 4,1 millió forintért. Az Egyesült Államokban két napra 2,9 millió forintért, Törökországban pedig 1,9 millió forintért foglaltak szállást Szijjártó Péternek. Ezek összesen több mint 15,5 millió forint közpénzbe kerültek.
1: Persze, beszélhetünk majd a büntetőjogi vonatkozásokról, mert azt felvetettem, de hát Erzsébet, ugye azok a kétkezi, keményen dolgozó kisemberek, akik az egészségügyben vannak, ők felkapják még a fejüket egy ilyen hír hallatán, vagy...
3: Erre biztos, igen. Mert ez belátható összeg. Tehát az, hogy valaki az egész szabadságára, még hogyha netán szállodába is megy, elkölt mondjuk 1 millió forintot az egész családra, és itt pedig egyetlen éjszakára. Tehát ez is luxizás. Arról beszéltek, hogy csak ezek a celebek, vagy ezek a nagy pénzes emberek luxiznak. Nem. Állami pénzből, költségvetési forrásokból a miniszterek is luxiztak. Nem csak róla hallottunk ilyet.
1: Nem,
3: a gazdasági miniszterről is. Egyszerűen semminek nem volt határa. Köztársasági elnökről is. Nem volt határa. Miért? Hát költségvetés kifizeti.
1: Nem leszek álnaív, ha azzal védekezik Szijjártó Péter, hogy de hát ott volt a katari VB, és milyen nagy üzleteket hoztam én a hazának. Akkor, mert ez az információ egyébként hiányzik.
4: Nézzük meg.
3: Hát persze.
4: Nézzük meg
3: egyszer.
4: Nézzük meg a hatalmas bizniszeket.
3: Hogy a katari VB-n ebben a szállodában csak ilyen drága lakosztály létezik? Ez egyetlen éjszakára nem elég egy normál szállodai szoba?
4: Ez nem életszerűtlen. Ez nem életszerűtlen. Budapesten is voltak a BL döntő időszakában jelentős szállásárak. Most azon lehet vitatkozni, hogy egy külügyminiszternek feltétlenül jár-e az ötcsillagos szálloda. Legitim mondás,
3: vagy
4: lehet.
3: Vagy ott a legdrágább lakosztály.
4: Vagy meg kell nézni, hogy most nem akarok konkrét példálózni, meg ellenpéldát mondani, de azért szállást nem úgy foglalunk, hogy az első ajánlatot elfogadjuk, akármilyen baromi drága. Ezt meg kell vizsgálni. Én nekem azt gondolom, hogy vannak legitim válaszok, például mondhatjuk azt, hogy a mindenkori külügyminiszternek egyefene járjon az ötcsillagos szálloda. Egyefene, ezt mondhatjuk. Én nem mondom, de van, aki mondja, és én elfogadom, mert ez nem abszolút értékű a véleményem. De akkor is meg kell nézni, például azt, hogy mik voltak azok a marhanai bizniszek. Tehát valami minimális költség-haszon elemzést hadd végezzünk már el a közpénzek tekintetében, hogy mi az, ami megérte, mi az, ami nem érte meg.
5: Hát én nekem meg kell védenem Szijjártó Pétert ellentem szólókkal szemben, mert ugye láttuk pont itt az ATV-ben egy beszélgetésben, hogy ő neki fogalma se volt arról, hogy a felesége több mint 1 milliárd osztalékot vett ki a cégéből. Hát akkor miért érdekelné 6,5 millió? Hát nem hallott még róla. Bement a szállásra. Ott volt egy 200 négyzetméteres lakosztály. Azt mondta, én már a stadionban vagyok, bekapcsolta a tévét, ott volt a meccs, és marha jól érezte magát. Mit érdekelte őt az 6,5 millió?
1: Na de azért az egy komoly kérdés, hogy állami vezetőként én mondhatom-e azt, hogy nem megyek a Sheratonba, a 6 csillagosba, hanem elmegyek a konzulátusra, nem. vagy a miniszt, vagy hogy mondják ezt, külképviseletre, és ott alszom.
5: Amikor megérkeztél a külön géppel a 20 nyelven beszélő Budai Gyulával a kis
1: Bermudában?
5: Bermudában, így van.
1: Igen?
5: Igen, nem egy ország.
3: Emlékszem a képre.
5: Szóval itt már olyan mértékben szabadultak ők el, de tényleg, hát az itt ez a szállodafoglalás a szomszédunkban, Fertőtó mellett például, amivel aztán nem lett sem. Az olimpián a lakosztály, amit aztán átvett az egyik köztársasági elnök, a másik köztársasági elnök, a külön gépek garmada.
1: Ott már nem tudott mit csinálni, ott le kellett lakni, mert ugye 2 hétre kibérették a szállodát.
5: Elmegyek a külön géppel, ami elromlik erre, utánam küldenek egy másikat, aztán
3: hát
5: közben azt megcsinálják.
3: Hát
5: pont, és képzeld.
3: Nem azért, mert elromlott.
5: Na hát ez az.
3: Hanem mert visszafele is szóval hozni
5: nem,
3: kellett.
5: Egyszerűen olyan mértékben szállt el az egész, és annyira megint az emberek pénzéről van. Szóval nem vették észre, az emberek.
1: Hozzáteszek, Gánában 2 éjszaka 4,1 millió, Egyesült Államokban 2 nap 2,9 millió, Törökországban 1,9 millió forint VB nélkül, de most jön Zamesnik Péter terepe, hogy egyébként...
2: Az én szerepem. Terep. Mindjárt más. Azt hittem, hogy nekem szerepem van ebben
1: terep,
2: a dologban.
1: Hiszen ugye az a kérdés, hogy hol kezdődik a büntetőjogi pluszelem, az egy nagyon fontos ezekben az ügyekben, ugye?
2: Ugye itt vagyoni hátrány keletkezik, ha keletkezik. Ugye a vagyoni hátrány áll a kárból, a vagyonban beállt értékcsökkenésből, és az elmaradt haszonból.
1: Igen.
2: Tehát nyilván a külügyminisztériumnak is van egy költségvetése, x forint. Ha én szándékosan vagyonvesztés, és ezt bizonyítani kell, vagyonvesztésre irányuló bármit teszek, akkor felelek hűtlen kezelésért. De én egészen biztos vagyok benne, hogy Szijjártó Péter ilyen kérdésben soha nem döntött, mert intézte a Mancika, vagy Józsika, vagy bánom is ilyen kicsoda. Erre szokták mondani, hogy a fejétől bűzlik a hal, Hofi erre mondta, hogy a lábfejétől. Tehát,
1: de az reális védekezés, hogy azt mondja, hogy hát a beosztottjaimnak volt ez a dolga, hogy lekössék a szállást. Én meg ott hát megérkeztem és bementem a szállodába.
2: Az a kérdés, hogy ki a vagyonkezelő, mert ugye csak speciális alany tudja elkövetni a hűtlenkezelés, tehát akárki nem. A beosztott nem hiszem, hogy vagyonkezelő lenne, de például a gazdasági igazgató, fogalmam nincs, a külügyminisztériumban, az már lehet, hogy az, mert ugye ez az ő kompetenciája.
4: Erre vannak hatályos szabályok.
2: Valószínű.
4: Erre vannak hatályban lévő szabályzók, hogy milyen mértékű ár kategóriába fér bele a miniszternek a szállása, és amennyiben ez látványosan kiütközik ebből, és nincs valami indok, hogy miért, akkor szerintem a miniszter egyértelműen felel. Hiszen a minisztérium működése és a jogszabályok betartása az végsősorban az ő felelőssége. Lehet ezt delegálni a gazdasági igazgatóra, van egy belső ellenőrzés, nagyon sok minden van egy minisztériumban. Nem azért fizetjük a minisztériumokat, hogy fizessünk valamit, hanem pont azért, mert minden funkciónak van egy felelőse.
2: Nyilvánvaló, hogy látott egy mintát föl.
4: Igen, és bocsánatot kérek, beszéltünk a büntetőjogról, és akkor én befogom a számon. De én a politikai felelősségről és az általános vezetői felelősséget látom, itt különösen sértőnek, hogy milyen attitűd működött ezeknek az embereknek a fejében, hogy vezették ezeket a minisztériumokat, hogy legalább annyi, nekem mondja a Szijjártó Péter, hogy ezt nem tudom, mert a feleségemet sem tudom, értem, oké, de ez azért vezetői felelősség körében elfogadható.
1: Azért a kampányban már láttunk fapados gépeket. Persze. Belülről, tehát hogy ugye...
4: Amik ugye ki voltak bérelve, tehát igazán magángépek voltak Amerikában, de ezt most hagyjuk.
1: Két témánk maradt, az egyik ugye a Szőlő utca Zsolti bácsi ügy. Szerintem ebbe vágjunk most bele, és egy bejátszás következik erről.
7: Hazugság. Képtelen hazugság, ezt írta a Kereszténydemokrata Néppárt annak kapcsán, hogy Bangó Sándor a Szőlő utcai javítóintézeti ügy egyik tanúja a közösségi médiában. Semmilyen Zsoltot nevezte meg Zsolti bácsiként. A Fidesz-KDNP szerint a bejegyzés rágalmazás és hazugság, ezért megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Azt írták, hányattatott életútját tekintve Bangó Sándor is áldozat, de ez nem menti fel az általa elkövetett bűncselekmény alól. A legsúlyosabb felelősség azonban politikai kihasználóit, felbújtóit terheli, fogalmaz a közlemény. Facebook bejegyzésében Bangó Sándor öngyilkossággal is fenyegetőzött. A 24.hu-nak Juhász Péter, akinek a műsorában Bangó korábban nyilatkozott, azt mondta, Bangó biztonságban van, tudomása szerint orvosi megfigyelés alatt áll.
1: Hogyan lehet egy közéleti műsorban beszélni egy nagyon súlyos, de bizonytalan állításról, hogy az egyébként ne elhallgatás, de karaktergyilkosság se legyen? Rátok tettem a terhet.
5: Nem tetted rám, biztos nem. Okay. Szóval nehéz, mert ez, itt nem csak az ártatlanság vélelme, hanem ez azért egy nagyon súlyos és az emberek által mélyen megvetett, elítélt bűncselekmény, a pedofília. Tehát itt tényleg nagyon oda kell figyelni. De ha bármilyen bűncselekmény kapcsán valaki föláll, hogy a Gabi bácsival ott voltunk ketten, és ő követte el, én biztos nem ugrok fel kikérni magamnak, hogy én kérem, nem voltam ott, én nem csináltam semmit. Így magára rántotta Semjén Zsolt ezt az ügyet. Én drukkolok neki, hogy ne bizonyosodjon be, hogy ő volt az, mert ezt a dolgot tényleg szigorú bizonyítékok alapján lehet csak elbírálni, megúszni is lehet, persze, ha nincsenek bizonyítékok, de erről túl sokat beszélni nem szabad, nem is érdemes, mert tényleg előttünk van, hogy vajon ki mit csinált itt, és mi az, ami bizonyítható, mi az, ami ítélet alá esik.
3: Ez még a pedofiliának is egy rendkívül súlyos változata, mert itt intézetben lévő, a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyerekek kihasználásáról van szó. Tehát még annak még a sokkal súlyosabb változata, és ilyenkor tényleg mindenki csak áll és várja a bizonyítékokat, mert se pró, se kontra nem tud semmit mondani. Tehát nyilván, ha egy ilyen szegény, agyon traumatizált fiatal beszámol a vele történt dolgokról, akkor erre senki nem mondhatja azt, hogy itt, ugyan kérem szépen, ezt csak kitalálta. Másik oldalról, meg persze, hogy megfogalmazódik az emberbe az a gondolat, hogy tényleg igaz, hogy egy ilyen prominens politikai szereplő ilyesmire vetemedjen? Tehát már eleve óriási kérdések vannak az ember fejébe, oda-vissza, és ilyenkor valóban nem a közvélemény előtt való kommunikáció a fontos erről a dologról, hanem a nagyon konkrét, nagyon világos nyomozás. Állítólag videó is van. Ha ez tényleg van, akkor aznak bizonyító értéke lenne. Én nem tudom, hogy ott abban a nevelőotthonban lefoglaltak videót is, hogy ez a nevelőotthoni vezető esetleg pont azzal akarta a saját hátát fedezni, hogy az ő általa megszervezett ügyeket ugye fölveszi videóra, és akkor utána már őt nem fogják bántani. Vajon tényleg azért van-e, hogy őt nem bántották hosszú ideig? Erről mindről nem tudunk semmit, de minden esetre nem a nyilvánosság előtt való kommunikáció a fontos ebben a kérdésben, nagyon higgadt nyomozás.
1: Egy mondatnyi idő van.
2: Ez egy magánvádas eljárás lehet, hogyha lesz. Én nem javasolnám Semjén Zsoltnak, hogy ezt tegye, mert a magánvádas eljárásban helye van a valóság bizonyításának. És ha igaz az, amit ez a fiatalember mondott, hogy ő fölvette a telefonjára azt az embert, aki az aktus után öltársának, és ha igaz az, amit ez a fiatalember mondott,

0: snap. Snapping 1, 2. Where are you?
1: Sorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Stabil az ország áramellátása. Világháborús gránát került elő egy miskolci útépítésen. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A Szerb Közegészségügyi Intézet azt tanácsolta,

0: hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolyan felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a Hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól Athéntól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre előkerülnek hadieszközök. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten, mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítése miatt. A villamos pályakarbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. Csúcsidőben torlódásra kell számítani. A 2B és az 51-e a villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Köszöntöm Önöket augusztus 4-én, kedden a Start, akár az ATV-n néznek minket, akár a Spirit FM-en hallgatnak minket. A dominikáknak és domonkosoknak boldog névnapot kívánok, a születésnaposokat pedig Isten éltesse. Kedd van, nem is tudom, hanyadik napja a hőségnek, természetesen több szempontból is foglalkozni fogunk majd a nagy meleggel. El is mondom Önöknek, hogy milyen témákkal várom Önöket a mai délelőtt során. Szó lesz például a MÁV legújabb fejlesztéseiről, de beszélgetünk majd belpolitikáról is. Ugye a Tisza és a Fidesz folyamatos csörtéjéről, hogyan boldogul a Tisza kormány az energiakrízissel, és hogyan keresi továbbra is a hangot egyre újabb és újabb cserélődő tagokkal a Fidesz. Aztán Zoomon fogjuk majd Mellár Tamás közgazdászt kapcsolni, mert hogy az energiakrízis, a paksi atomerőmű leállása az napok óta foglalkoztatja az egész országot, sőt, kis túlzással a világot is, hogy milyen gazdasági hatásai lehetnek a paksi atomerőmű leállásának és ennek az energiakrízisnek itt Magyarországon, azt Mellár Tamással fogjuk tehát majd fejtegetni. De Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetség elnöke is érkezik hozzánk, ugyanis most éppen csökken az olajvilágpiaci ára, de hát Trump kijelentéseire és a konfliktusra természetesen nagyon érzékenyen reagálnak a piacok. Mindenek előtt viszont egy telefonos kapcsolás következik, ugyanis Magyarország történelmi aszállyal küzd, az Alföld gyakorlatilag a teljes elsivatagodás szélénél, viszont van egy civil összefogás, akik azon dolgoznak és azért dolgoznak, hogy a lehető legtöbb vizet megtartsák a területen. Telefonon kapcsoljuk tehát Nagyapáti Oszkár erdőgazdálkodót, a Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetőjét. Jó reggelt, és nagyon örülök, hogyha minden igaz, akkor telefonon, de összejött a kapcsolás. Jó reggelt kívánok!
2: Igen, igen, így.
1: Hogyan fest ma az Alföld helyzete? Hát Önök a saját bőrükön tapasztalják ezt az elképesztő hőséget és szárazságot. Mi a helyzet most az Alföldön?
2: Hát sajnos azt tudjuk mondani, hogy egyre rosszabb. Tehát ezek a folyamatok úgy néznek ki, hogy ha rövid időn belül nem fogunk kapni esőt, akkor ez csak rosszabb lesz.
1: Meséljen kicsit magáról a kezdeményezésükről. Hogyan és mikor alakultak, és hogyan dolgoznak a Marispusztai önkéntes vízőrzők?
2: 2024 évvégén kezdtünk el gondolkodni vízmegtartásban, aztán 2025 elején sikerült is ezt megvalósítani. Egy termál, tehát gyakorlatilag termálvizet fogtunk meg, eddig ezt elengedte a város, és ma azt tudjuk mondani, hogy ettől a példától, vagy az emberek talán lendületbe kerültek, és egyre többen hasonló kezdeményezésekbe vágtak bele. Valahol termálvizet fognak meg, valahol csatornavizét, tehát különböző területeken különböző lehetőségek vannak, de az a lényeg, hogy egyre többen hasonló módon vágnak bele.
1: Mik ezek a lehetőségek? Tehát hogy néz ki, amikor azt mondja, hogy termálvizet fogunk meg, azt hogy képzelje el az egyszerű ember?
2: Hát úgy, hogy ez a csurgalékvíz, ez egy levezető csatornán keresztül kerül levezetésre a Tisza irányába, és ugye ezt a vizet itt, amióta létezik ez a strand, illetve a mellette lévő kertészet, ezt a vizet ezt mindig elengedte a város, és most lezsilipeltük Természetesen nem teljes elzárást végeztünk, de ez mellett még kiengedtük ezt a vizet egy rétre, és ott kialakult egy nagyobb vízfelület. Ez volt a lényege.
1: Hányan dolgoznak most az önkéntesek között?
2: Hát több mint 30-an vagyunk. Ugye azt nagyon fontos megjegyezni, hogy ez egy időszakos víz, tehát október végétől áll rendelkezésre körülbelül május közepéig, és akkor amennyi vizet be tudunk tárazni ezen a területen, illetve nem csak ezen, hanem már azóta létrehoztuk egy másik területet is, ezen a két területen, ameddig kibírja. Tehát már nincs vízünk, szerintem lassan sehol sem, tehát lassan a Dunában meg a Tiszában sem, szóval nem is lehet azt várni, hogy ez végtelen erőforrás vagy lehetőség, de minden évben újra kezdjük, és az a jó ebben az egészben, hogy ugye, ahogy a példánkat látják, egyre többen csatlakoznak olyanok, mert létrehoztunk egy vízőrző mozgalmat, akik hasonlóban gondolkodnak, vagy hasonló megoldásokat tudnak véghez vinni.
1: Akkor önök tudnak nekik segíteni, és akkor így akár ez tényleg egy országos hálózattá bővülhet, és az eddig elmaradt állami beruházásokat vagy segítséget az civilek azért valamelyest tudják kompenzálni. Milyen eredményességgel dolgoznak egyébként? Mit látnak azon a területen, ahol ez a vízőrzés megtörténik, azért tovább tart ki, jobb állapotban van a talaj? Mit lehet erről elmondani? Miért érdemes ebbe belevágni akár civileknek is?
2: Igen, pont ez nagyon fontos, hogy ez ugye egy lokális megoldás, de durván egy ilyen 4 kilométeres körzetben mindenhol a termés átlagok növeléséhez tudott vezetni az előző évekhez képest. Az ökoszisztéma mondhatni, hogy teljes mértékben megújult, arról nem is beszélve, hogy az átutazó madarak, azok pihenő is piszkelőhelyet tudnak itt találni, tehát egy teljes megújulásról beszélünk, és azt is el lehet mondani, hogy hát én utoljára ezen a részen durván 30 éve ezelőtt láttam ilyet, és nagyon jó ezeket a pillanatokat megélni, vagy jó volt átélni a természetnek a megújulását. És a talajvíz, ami nagyon fontos, hogy sokakat érdekel, hogy tavaly évben az első árasztásnál durván 50-60 cm közötti talajvízszint emelést tudtunk elérni 2 hónap alatt, most pedig 36 cm, ugye most sokkal nagyobb volt az aszály télen is, azért oké, hogy volt egyszer januárban egy nagyobb eső, illetve hó, de nem tudott rajta érdemben a talajvízszinten javítani, de az árasztásnak köszönhetően igen.
1: Hogyha valaki most ezt a beszélgetést hallva úgy dönt, hogy szeretne belevágni, mennyire kell ehhez bármilyen szakember, vagy önök, tehát az önök tapasztalatával ezt tényleg egy néhány fős baráti társaság el tudja kezdeni, és tud érdemi eredményt elérni?
2: Igen, tud, de nagyon fontos megjegyezni, hogy mi is azért a vízügyet, tehát a vízügy közbenjárásával tettük, tehát nem gerilla módjára. És a szép az egész történetünkben az, hogy ahogy ugye a média figyelmet kapott, egyre több önkéntes csatlakozott, és vízügyi tervezőmérnök is csatlakozott hozzánk, így már sokkal egyszerűbb volt a papírmunkát intéznünk, mert azért ez azzal is járt, tehát azért ezt regisztrálni kell több helyen, hogy ezt elvégeztük például a vízhatályba programban is.
1: Egyébként milyen támogatást kapnak, tehát akár a terület vezetésétől, vagy az államkormány mennyire támogatja, vagy éppen nehezíti az önök munkáját?
2: Hát azt tudom mondani, hogy 2 évvel ezelőtt sokkal nehezebb volt. Most úgy néz ki, hogy van a kormány részéről nyitottság, és a múlt héten volt is erről már egy kormányzati egyeztetésünk Gajdos László úrral, és én hiszek benne, hogy ez változni fog, és a szüksége lesz a kormánynak a civilek összefogására, mert hogy ezt a vízügyi hatóságok önmagukban szerintem nem tudják elvégezni, hisz itt olyan kézi munka, vagy igényes dolgok ezek, ami egyszerűen nem lehet kikerülni, tehát sok ember kell majd ehhez, hogy a jövőben megváltoztassuk ezt a vízkérdést itt Magyarországon.
1: Hát lesz vele munka, az egészen biztos. Nagyapáti Oszkár erdőgazdálkodó, a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők vezetője. Köszönöm a beszélgetést és azt is, amit az Alfölddel tesznek.

0: Gyakorlatilag hullámvasúton mozog az olaj világpiaci ára. Donald Trump és a háború körüli izgalmak folyamatosan mozgásban tartják az árakat. Ugye a Trump nyilatkozatai, hát itt nem is csak azt mondtam, hogy napról napra, hanem percről percre vagy óráról órára befolyásolják az egész világon az olaj árát. Na de mit fogunk ebből mi Magyarországon érezni? Most ugye egy picit az eddigi védett ár fölött vannak a benzinárak. Hogy hogyan alakul mindez, arról Grád Ottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával beszélgetünk. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van nálunk. Amint itt a beszélgetés előtt mondta, ön is még ráfrissített egyet, hogy van-e bármi friss információ itt az adás kezdése óta, de ugorjunk egy kicsit vissza. Hol tartanak most az olajárak, hogyan reagált a piac a legutóbbi hírekre, miszerint Trump nem mér csapást Iránra?
1: Igen, a legutolsó hír azért kedvező változásokat hozott, és némi csökkenések lehetett tapasztalni a kőolaj világpiaci árában. Természetesen ez a hullámvasút azért továbbra is működik. A tegnapi nap folyamán azért már korrigált a piac. Azért a hurrá optimizmustól még nagyon messze vagyunk sajnos. Ez azt jelenti, hogy minden információ, minden hír, minden elnök úr által megjelentetett legfrissebb újság komoly hatással tud lenni a kőolaj világpiaci árára. Azonban ami inkább fontos, az az, hogy, és azt hiszem, hogy a magyarországi árakat ez sokkal inkább befolyásolja, a termékjegyzés árak Európában. Tehát azt lehet azért látni, hogy a háború kitörését követő nagyon komoly változások, ugye 120 dollárig fölment a kőolaj ára, majd visszaesett, 80 dollár alatt is volt, újabb hírre megint fölment, 90 fölé, egyre inkább mérséklődik. Tehát valahol már a Hormuzi szoros és az Irán és Egyesült Államok közötti konfliktus nagyjából beáraszta a piac. A hazai árakra sokkal komolyabb hatással van az európai termékjegyzés árak változása, és ennek azért a közel-kelettől független elemei is vannak. Itt elsősorban Oroszországra, az orosz-ukrán konfliktusra kell gondolni. Igen, határozott és jól látható eredményei vannak az ukrán dróntámadásoknak. Ennek köszönhetően Oroszország már komoly ideje felfüggesztette a dízel exportot, és ez nagyon komoly problémákat jelent, nem csak Európában, a világon is. Ugye az orosz szankciókat követően az európai piacról az orosz dízel, mint fontos importtermék eltűnt. Ennek a pótlását nagyjából megoldották a kereskedők, jelentős része például a közel-keletről, pont a most a konfliktus által érintett területekről érkezett. Ez az oka annak, hogy komoly nehézségeket okoz jelen pillanatban, elsősorban a dízel ellátás Európában. Ez az oka annak is, ugye, ami meglepő, mert nyáron jellemzően a múltban mindig a benzin volt drágább, és a gázolaj inkább az őszi-téli időszak idején emelkedett jobban, mint a benzin. A jelen pillanatban azt lehet látni a töltőállomásokon is, hogy 40-50 forint a drágább a gázolaj, ennek az oka pedig ez, hogy sajnos Európa gázolaj hiányos.
0: Milyen hatása lehet ennek hosszabb távon? Tehát most jelenleg itt tartunk, rendben, de mennyire tudnak gyorsan reagálni az európaiak arra, hogy valahonnan máshonnan pótolják a kieső orosz dízelt?
1: Igen, ez a kieső orosz dízel, ez egyensúlytalanságokat okozott, mert amikor a szankciók életbe léptek, azért a Távol-Keleten voltak ennek az árumennyiségnek vevői, viszont most az exporttilalom ezeket az országokat, elsősorban Indiát is érinti, ők most keresik azokat az új forrásokat, amelyekkel meg tudják oldani a belső ellátást, és ez megint egy egyensúlytalanságot okoz. De én azt gondolom, hogy azért elmondható, hogy mivel a kiesett kőolaj mennyiség pótlása nagyjából megtörtént alternatív szállítási irányokból, Afrikából, Dél-Amerikából, a termék probléma is lassanként meg fog oldódni, tehát én azt gondolom, hogy olyan jelentős problémák előtt nem állunk, és
0: tehát
1: nem lesznek.
0: Nagyon-nagyon sötét képet festenek, hogy itt ősszel-télen tényleg a borzalmak borzalma is kilőnek az árak, akkor azt túlzásnak gondolja akár ön is, tehát egyszerűen szépen itt a nagy hullámok után azért simulni fognak ezek, és lehet, hogy magasabb áron, de mindenki megtalálja az útját, hogy hogyan.
1: De általában a fizika ugye minden nagy hullám csillapodik folyamatosan, itt is ugye a kereskedők keresik a megoldásokat, és ha nincs újabb olyan komoly probléma, ami megint nagy hullámot ver, akkor én azt gondolom, hogy megoldható, és nagyon fontos az, hogy ugye azt a múlt héten már a MOL és a miniszterelnök úr is bejelentették, hogy szeptember végén nagy valószínűséggel újból teljes kapacitással működhet a hazai finomító. Ez nagy segítség, és jelentősen csökkenti majd az importfüggőségét az országnak, és így sokkal könnyebben lesz kezelhető úgy a fizikai ellátás kérdése, mint pedig az árak változásának, mozgásának kockázata.
0: Beszéljünk egy kicsit a hazai helyzetről. Ugye itt, hogyha a kis benzinkutakat nézzük, akkor tudjuk, hogy ők igencsak szenvednek azok után is, hogy kivezették a védett árat. Ugye itt szó van erről, hogy a MOL mennyire tartja lenyomva az árakat. Ilyen szempontból mi a helyzet? Mit fognak érezni ebből az emberek? Mert nyilván az, hogy itt a gazdasági szakemberek, vagy a szakik azok teszik a dolgukat, az emberek ebből mit fognak érezni?
1: Én azt gondolom, hogy nagyjából kezdünk visszatérni ténylegesen a normál piaci működésre. Volt egy rövid időszak itt a védettár kivezetését követően, amikor ugye kényelmesen a piaci feltételek lehetőséget biztosítottak arra, hogy ez alatt lehessen a kiskereskedelmi árakat meghatározni. Ahogy elkezdtek emelkedni az árak, kőolaj és az európai termékjegyzés árak, jött egy feszítés, és egy kicsit a pszichológia is hatott, én azt gondolom, de ma már azt lehet látni, hogy megértette mindenki, és ezt a kormányzat is megerősítette, hogy az ellátás mindennél fontosabb. Tehát, hogyha ennek az az ára, hogy átmenetileg valamelyik termék ára magasabb kell, hogy legyen a kiskereskedelmi ára, ezt látjuk most jelen pillanatban a gázolaj esetében, ezt az időszakot tudomásul kell venni, el kell fogadni, és azt látom, hogy a fogyasztók ezt megértik. Tehát ugye az első hatósági áras időszakban 2022-ben is elmondtuk, és bebizonyosodott, hogy nincs drágább benzin, ha nincs benzinnél, tehát a szárazkutak ugye megölik a gazdaság működését, és ellehetetlenítik a napi életünket is, tehát mindent meg kell tenni annak érdekében. Jelen pillanatban az árak, ugye a nagykereskedelmi árak, mint a kiskereskedelmi árak egyre inkább igyekeznek abba az ársávban lenni, ami még elfogadható, de lehetővé teszi azt, ami most jelen pillanatban nagyon fontos, például a gázolaj esetében, hogy beinduljon újra megfelelő mértékben a dízelex import, hiszen ez az import rendkívül fontos ahhoz, hogy gond nélkül zökkenőmentesen valamennyi töltőállomás ellátásra kerülhessen.
0: Elképzelhetőnek tartja azt, hogy újra bevezethetik a jövőben a védett árat, vagy a nyilatkozatokból, vagy esetleges kormányzati egyeztetések után azt látja, hogy valami más megoldást fog választani a Tisza kormány, hogyha a helyzet megkívánja?
1: Én azt gondolom, a jelenlegi árszinteket nézve, tehát a kőolaj világpiaci árát és elsősorban az európai termékjegyzés árakat, nincs szükség erre, és nem is látok ilyen kockázatot, hogy bevezetésre kerülne. Azért nevezem kockázatnak, mert ez nagyon megrángatja a piacot, tönkreteszi a normál működést. Ezt már másodszor az idei évben is láthattuk és bebizonyosodott, hogy úgy a logisztikai rendszerre, mint a töltőállomások közötti fogyasztói mozgásokra, ugye a kiskutakról általában ilyenkor elmennek a nagy töltőállomásokra, hiszen ott folyamatosan és jobban biztosított az ellátás, tehát nem szabad beavatkozni, a piac megoldja, ha persze, ha extrém helyzet alakul ki, tehát $120 fölmegy a kőolajára, ne történjen meg, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy mit lehet annak érdekében tenni, hogy ezt a extrém áremelkedést ne teljes mértékben kelljen a fogyasztókra terhelni.
0: Tudom, hogy nem jós, és nem is kérem, hogy jósoljon, de azért mégis az alapján, hogyha belegondolunk, hogy Trumpéknál novemberben félidős választások lesznek, mit gondol, mekkora a valószínűsége annak, hogy az iráni konfliktus, vagy mondjuk a hormuzi szoroson biztosított lesz a hajózás, és ez valamiféle megnyugvást hoz a piacon?
1: Én azt gondolom, hogy a politikai sikere egy látványos Irán elleni fellépésnek ma már kevésbé ér, vagy kevesebbet ér, mint amennyi kárt okozott a világgazdaságnak ez az egész konfliktus, nézve a kőolajár változását, nézve az ellátási kérdéseket, ugye a stratégiai készletek szükséges felhasználását, tehát egy olyan egyensúlytalanság alakult ki, ami ugye tovább gyűrűzik, és a gazdaság minden területére kihat. Tehát azt gondolom, hogy ha józanul mérik az Egyesült Államokban az előnyét és hátrányát, inkább a konfliktus politikai rendezése irányába fognak elmenni, annak érdekében, hogy normalizálódjon a világgazdaság.
0: Ha ez mondjuk így lenne, és a hormuzi szoros felett visszakapná az eredeti, eddig eredeti kezdet, tehát hogyha Irán lenne, aki intézné itt a forgalmat, vagy szabad áthajózást biztosítana, akkor azt biztosra lehetne venni, hogy akkor innentől kezdve rendben vannak a dolgok? Vagy lehet, hogy vérszemet kaptak, és innentől kezdve nem biztos, hogy az, ami eddig normálisnak és általánosnak tűnt, ez így marad a jövőben is?
1: Ez mindenképp egy kockázat. Azért azt sem szabad elfelejteni, hosszú távon a működését, a kialakult bevételeket kockáztatja ezzel Irán a szomszédos országaiban. Tehát ugye lehet látni már, hogy annak ellenére, ugye, hogy iszlám országokról van szó, nagyon komoly és mély, függetlenül attól, hogy a két síta-szunita ellentétől függetlenül is nagyon mély az ellentét ma már a két iszlám ország, vagy a több iszlám ország között. Tehát én azt gondolom, Irán azért nem meri ezt megkockáztatni, és annak ellenére, hogy nagyon komoly és büszke kijelentéseket tesznek, azért a gazdaságuk igen-igen megszenvedte már eddig is, és nem hiszem, hogy hosszú távon erre akarnának berendezkedni.
0: Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.

ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos

0: Arról, hogy kiválthatja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus, hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést, illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
4: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
5: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben az Alléban.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Stabil az ország áramellátása. Világháborús gránát került elő egy miskolci útépítésen. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A Szerb Közegészségügyi Intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilia Bolyán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel.

0: teljesen megnyílhat a Hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól Athéntól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre előkerülnek hadieszközök. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tisza tó 27 fokos.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a 19. kerületben a Vakbottyán utcában befelé a Lehel utca előtt a belső sávban. A H6-os év Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
7: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed! Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon! A Spár csapata téged is vár!
8: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál! Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Auto. Budapest, Üllői út 822.
1: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: A paksi atomerőmű leállása nem csak az energiaellátás, hanem a magyar gazdaság szempontjából is számos kérdést vet fel. Zoomon kapcsoljuk Mellár Tamás közgazdászt, vele próbáljuk fejtegetni, hogy milyen lehetőségei vannak a kormánynak, illetve mire számíthat a lakosság, mire készülhetünk. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk. Magyar Péter azt mondta, hogy becslése szerint paks leállítása akár 50 milliárd forintos tétel is lehet. Reálisnak érzi ezt? Valóban ekkora a gond? Mert ez azért egy szemmel látható.
2: Igen, ez kétség kívül így van, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon reális összeg és reális számítás, és sajnálatos módon azt kell még hozzátenni, hogy ez egy egyszeri költség, egy egyszeri kiadás, és nem lehet még tudni, hogy hol van a dolognak a vége, mert ugye ennyi bizonyosan és feltétlenül lesz egy többlet kiadás, de hogy ennek milyen tovagyűrűző hatásai lesznek a gazdaságra, az egy másik kérdés, egy sokkal nehezebb kérdés. Nyilván itt a közgazdászoknak is nehéz helyzete van, mert ez egy fekete hattyú jelenség, vagyis egy olyan rendkívül ritkán előforduló dolog, aminek a költségbecslését nem lehet nagyon nagy biztonsággal megmondani, de ha ez nem fog tartani túlzottan sokáig, akkor talán megúszható kisebb veszteségekkel is, de az, ami most nagyjából már látható, az, hogy a GDP növekedését is ez befolyásolja, ugye azt ártuk, hogy 1,5-2%-os GDP növekedés lesz az idei esztendőre. Most úgy tűnik, hogyha nagyon nagy válság nem lesz, és itt a világgazdasági válságra is kell mindenképpen figyelni és utalni, akkor ez a GDP növekedés inkább az 1%-hoz lesz közelebb. És természetesen persze sajnos a költségvetésre is negatív hatással lesz, a folyófizetési mérlegre is, itt akár 0,5-1% romlás is előállhat és elképzelhető, és ugyanakkor pedig az inflációt pedig valamilyen mértékben növel, és az árfolyamot is gyengíti. Ezen két utóbbinál nem látok olyan nagy problémát, mert hogy viszonylag kedvező állapot vagy kedvező helyzet van, de hangsúlyozom, hogy minden attól függ, hogy milyen hosszan tart az a dolog, illetve hogy a nemzetközi gazdasági helyzet hogyan alakul, mert ez jelentősen befolyásolja a saját lehetőségeinket.
1: Igen, itt, hogyha már a forintot említette, ugye a nemzetközi környezet az viszonylag kedvező volt, a forint az mégis gyengült. De mit gondol azzal, hogy Magyar Péterék viszonylag transzparensen kommunikálnak, hogy látszik az, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy energiabiztonságban tudják tartani az országot, ez azért egy simább vagy kedvezőbb helyzetet eredményezhet? Tehát ez a nagy törékenység, ez azért nem omlik össze itt minden.
2: Én úgy látom az eddigiek alapján, hogy a kormány nagyon jó kezeli ezt a kérdést, tehát napra kész, sőt órára kész információkat mond, teljesen transzparens, áttekinthető az, hogy a kormány mit akar tenni, és ez nyilvánvalóan a várakozásokat pozitívan befolyásolja, ugye egy ilyen bizonytalan helyzetbe. És számomra az is egy pozitív dolog, hogy ugyanakkor az is látható, hogy a kormány próbálja levonni a következtetéseket abból, hogy egy ilyen helyzetre hogyan kell hosszabb távon fölkészülni, és én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy itt most nagyon fontos tanulsága ennek az egész történetnek az, hogy egyfelől a megújuló energiaforrások felé kell nyitni, itt ugye a szélenergia lehet a legfontosabb kitörési pont. Másfelől ugye a vízpótlás, vízmegtartás kérdése, és ami még ennél is talán fontosabb, a termelés energiaigénye. Ugyanis Magyarországon a termelés igen erőteljesen energiaigényes, de például Magyarországon egy egységnyi GDP előállításához mi 25%-kal több energiát használunk föl, mint Ausztria. Tehát itt is szükség lenne egy szerkezetváltásra, egy átalakításra. Nyilván az akkumulátorgyárak helyett valami egész más kellene, és harmadrészt pedig nagyon fontos lenne az, hogy a fogyasztók felé is előbb-utóbb kellene mindenképpen jelezni és mutatni azt, hogy itt szűkös erőforrásokról van szó, amiben gondosan kellene gazdálkodni és felhasználni, és itt nyilvánvalóan szükség lenne a mostani rezsirendszernek a felülvizsgálatára, és csak azokat támogatni, akik valóban rászorultak, tehát a szegények, nagycsaládosok, vagy olyan termelési szektorban vannak, mert ez a mostani rendszer nyilván ebbe a formájában nem tartható föl. Én úgy látom egyébként, hogy a kormány kész lesz erre, hogy ezeket a tanulságokat is levonja. Ha pedig ezeket megteszi, akkor azt gondolom, hogy ugyanez egy igen jelentős probléma, ugye ez egy, ahogy mondtam, egy ilyen fekete hattyú jelenség, de ebből viszonylag gyorsabban és viszonylag jól ki lehet jönni, mert tulajdonképpen itt ebből a kényszerhelyzetből lehet egy előnyt előhozni azt, hogy egy gyorsabb, határozottabb alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez, mert most nyilvánvaló már, hogy a globális fölmelegedés és a klímaváltás az nem a jövő, hanem a jelen kérdése, és ehhez minél gyorsabban kell tudnunk alkalmazkodni.
1: Robert Fico ugye felajánlotta, hogy ő nagyon szívesen segít, hogyha energiára van szükségünk, de mi a helyzet? Van garancia arra, hogy a szomszédos országokból az importot meg tudjuk oldani, hogyha esetleg ez hosszabb távon fennáll ez a probléma? És amíg mondjuk a megújuló energiaforrásokat pályáztatják, megépítik, stb. Tehát nyilván itt azért hosszú éves folyamatokról van szó.
2: Hát, hogyha hosszabb távon fönnmarad ez, akkor nyilvánvalóan a szomszédos országok is hasonló problémákkal állnak szembe, tehát akkor nagy valószínűséggel szükség lesz korlátozásokra. De hát reménykedjünk benne, hogy nem áll fel, másrészt pedig hát keresni kell azokat a lehetőségeket, amely rövid távon lehet energiapótlásokat megvalósítani, illetve megtakarításokat elérni. Ugye az egy kedvező dolog, hogy az iparban ugye most csökken a termelés és csökken az energiafelhasználás, de ez nagyjából egybeesik azzal, hogy általában a nagyipari üzemek azok nyáron, júliusban, augusztusban szokták kiadni a szabadságokat, tehát itt nagy kiesés nem lesz. A mezőgazdaságnál sokkal rosszabb a helyzet, ott ez az aszálynak komoly negatív hatása lesz, ott akár kétszámjegyű termelés csökkenés is lehet, de ez a GDP-nek nagy részét nem teszi ki, ugye, tehát egy 4-5%-os részről van szó, és ennek a súlyát kell mindenképpen itt figyelembe venni, tehát azért mondtam, hogy ez a fél százalék, vagy maximum 1% körüli GDP csökkenés, ez reálisnak tűnik, és ez nagyjából tartható is.
1: Mellár Tamás közgazdás, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen is a lehetőséget, viszontlátásra.

0: Forró a hangulat a belpolitikában is. Míg a Tisza kormány az energiakrízissel küzd, addig a Fidesz illegitim lakásfoglalónak nevezi Forsthoffer Ágnest, és közben újabb megafonosokat igazol a soraiba. Vető Balázsral, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítójával beszélgetünk az aktualitásokról. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Na, kezdjük a válságkezeléssel. Mit gondolsz, mennyire hatásos, mennyire működik gördülékenyen a Tisza válságkezelése?
1: Ez az első olyan eset, amikor a Tiszának nem politikai kérdéssel kell megküzdenie, hanem egy valódi fizikai veszélyt kell elhárítania, és ezt eddig úgy sikerült abszolválniuk, ahogy ezt ebben a helyzetben egyébként egy nyugati értelembe vett demokráciában el lehet várni. Folyamatosan valódi adatok alapján tájékoztatják a közvéleményt, tájékoztatják a nagyvállalatokat, bejelentik előre a lépéseiket, és ami a legfontosabb, hogy ezzel valójában felnőttként kezelik a társadalmat, és nem utasításokat fogalmaznak meg, hanem kérnek. Ez talán a legfontosabb váltás az előző 16 év hasonló válság kezeléséhez képest, hiszen a Fidesz kormány mindig háborút vívott a válságokkal, a Tisza kormány inkább egy válságkezelést valósít meg.
0: Igen, és az összefogásra próbál buzdítani. Hogyan találja a Fidesz ebben a helyzetben a saját szerepét? Mert ugye nyilván, ahogy eddig is, mindkét fél egymásra mutogat, tehát Magyar Péter az elmúlt 16 évre hivatkozik, közben Bóka János azt mondja, hogy itt már lehetett tudni, hogy most idén baj lesz, Magyar Péter mégsem reagált időben, és a Tisza kormány. Tehát mennyire hiteles a saját buborékukon túl a Fidesznek a narratívája? Elképzelhető-e, hogy a viszonylag nagy tisztatáborból sikerül lefaragni?
1: A Fidesz kommunikációja gyakorlatilag azt az utat követi, amit az elmúlt hónapokban is. Ők valójában mindent jól csináltak az elmúlt 16 évben, Magyar Péter pedig felkészületlen a kormányzásra. Ennek a kritikának az ellenzék részéről egy ilyen válsághelyzetben, hogy a kormány nem készült fel, ennek egyébként lenne alapja, hogyha ezt egyébként megelőzte volna a Fidesznek egy olyan lépése az elmúlt hónapokban, amikor szembenéz a saját elmúlt 16 éves teljesítményével.
0: De hát erre nem volt idő, ezt Orbán Viktor is elmondta.
1: Sem idő, és hát ugye Orbán Viktor tusványosi beszéde óta tudjuk, hogy mivel őket négyszer választották meg kétharmaddal, ezért valójában maximum az utolsó 4 évben lehettek problémák, viszont pontosan az a hitelességi deficit hiányzik a mostani kritikák mögül, amit egy ilyen szembenézés adna meg. Mert az ilyen mondatokhoz, amikor egy ellenzék számon kéri a kormányt, ehhez kell egy társadalmi tőke, ami a hitelesség. És az látszik az április 12-i adatokon, hogy a Fidesznek ez nincs meg.
0: Keresik a hangot, és keresik az új arcokat. Ugye néhány napja jelent meg a hír, hogy a parlamenti képviselőjelöltek akár 10-15%-át lecserélhetik év végéig. Tegnap pedig azt is tudjuk, hogy többek között Hortai Olivér és Palóc André is csatlakozik a Fidesz frakcióhoz. Mit árulnak el ezek a nevek? Ugye itt volt megafonos kollégákról is lehet beszélni.
1: A Fidesz abban a tekintetben szintén válságban van, hogy láthatóan a politikusai sem találják sem a szerepüket, sem azt, hogy a jelenlegi szituációban hogyan tudnának hatékonyan politizálni. Ezek a cserék leginkább arról szólnak, hogy lecserélik azokat, akiket mélyen és erősen érint az elmúlt 16 év, és behoznak olyan arcokat, akik legalább közvetlenül a politikába nem voltak érintettek. A másik irány ebben jól látszik, hogy próbálnak alkalmazkodni Magyar Péter abszolút filmszínházához, és olyan politikusokat hoznak be, akik kvázi szerepelni tudnak. Ez kérdés, hogy hogyan tud működni a jövőben, hiszen ahogy az előbb már beszéltük, a legfontosabb, hogy nincs meg a Fidesznek jelen pillanatban a hitelességi bázisa.
0: Az, hogy Magyar Péter itt a válság kapcsán az összefogásra hívott fel, ugye tegnap a frakcióvezetőkkel, Forsthoffer Ágnessel leültek együtt, azért itt is a Fidesz ilyen szempontból nem volt könnyű helyzetben, hogy ugye egyrészt illegitim lakásfoglalónak hívja, de nyilván nem teheti meg, hogy nem megy el erre a megbeszélésre. Ez sem segíti az ő hitelességüket.
1: A Fidesz most tényleg olyan csapdákban van, ahol valójában a rosszabb és a még rosszabb forgatókönyvek közül választhatnak. A tegnapi egyeztetésnek a nagy tanulsága az volt, hogy a Fidesz ugyanolyan szereplővé vált, mint a Mi Hazánk. Teljesen egyenértékűként működnek most már a politikában. Nincs meg az a különbség, ami korábban volt, hogy a Mi Hazánk egy kis párt, míg a Fidesz egy nagy párt. Ráadásul a tegnapi eseményeket Torockai László egyébként jobban tudta kihasználni, mint a Fidesz, hiszen javaslatokkal érkezett, amikről egyébként még Magyar Péter maga is elismerte, hogy megfontolandóak. Így egyébként az ismétlődött meg a tegnapi napon is, amit már a parlamentben is láttunk, hogy Torockai László határozottan bejelentkezik az ellenzék vezetőjének szerepére, így a Fidesz egyébként egyszerre kényszerül a Tiszával harcolni, és a Mi Hazánkkal egy kétfrontos háborúban, pedig az a politika, amit jelenleg visznek, az nagyon veszélyes.
0: Elképzelhető, hogy a Mi Hazánk ebben az új helyzetben, vagy az új kialakuló helyzetben áttörheti az eddigi üvegplafonját, és hitelesebb alternatívának bizonyul a megmaradt Fidesz tábornak?
1: Valójában a megmaradt Fidesz táborért zajlik most ez a harc tényleg, ugyanis a Mi Hazánk biztosan azt a szélsőségesebben gondolkodó fideszes kemény magot meg tudja szólítani azzal a retorikával, amit visz. Éppen ezért jelen pillanatban a Fideszre nagyobb veszélyt jelent a Mi Hazánk, mint adott esetben a Tisza, hogy oda még átállnának a Fidesztől. Ráadásul Torockai László nagyon jól találja meg azokat a témákat, amivel ezt el tudja érni, és ezeket az embereket meg tudja szólítani. Ugye a tegnapi egyeztetés után is, bár nagyon konstruktívan beszélt az energiapolitikáról és a javaslatokról, azért azt hozzátette, hogy ő neki problémája van Kapitány István Shell részvényeivel, és még hosszan sorolta azokat a témákat, amivel ők egyébként kritizálják a kormányt. Ez mindenképpen egy olyan helyzetbe tudja helyezni a Mi Hazánkot, amivel valódi kihívója a Fidesznek. Egyetlen egy tanulság van az elmúlt 30 évből, hogy azért a szélső jobboldali pártok esetében, amikor elindul a néppártosodás, az mindig belső feszültséget eredményez, ugyanis néppártá, vagy nem is a néppárt a kérdés, hanem egy szélesebb társadalmi tömeget megszólító párt esetében már nem lehet ugyanabban a stílusban politizálni, mint korábban.
0: Hát izgalmas, ez biztos. Meg az is, hogy ugye Magyar Péter azt mondta, hogy meg kell keresni ebben a témában is a felelősöket. Mit gondolsz, kik kerülhetnek itt elő, vagy mik kerülhetnek itt elő? Ugye most már azért az MVM-et is vizsgálják, átvilágítják, és itt is egészen őrületes összegek röpködéséről lehetett olvasni.
1: Benne az egész múlt hétvégi problémában, ahogy a Paksi atomerőmű leállítása, itt az egy nagy tanulság, hogy a 2018-as nem ennyire alacsony, de alacsony vízszínnél a Dunai erőmű lépett és megváltoztatta a vízkivételnek a módját, a 100 halombattai olajfinomító megváltoztatta, és Paks volt az egyetlen, ahol ez nem történt meg. Ahol a kormányzati döntés az volt, hogy ezt nem kell meglépni. Ennek nyilvánvalóan nyoma kell lennie a kormányzati iratokban, és egy ilyen döntés, ami egyébként most 10 milliárdokban mérhető veszteséget okoz a kormánynak, ennek a felelőseit mindenképpen meg tudják keresni, és ha nem is jogi, de politikai értelemben erre biztos sor kerül.
0: Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítója. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Vitézi Dávid, a Komló-Dombóvár vasútvonal újranyitásakor további vasúti fejlesztéseket jelentett be. Többek között azt mondta, hogy a újranyitott vonalaknak jobb szolgáltatást kell nyújtaniuk, mint a bezárásuk előtt. Hogy szükség van ezekre az újranyitásokra, és hogy milyen fejlesztésekre lehet számítani, arról Feld Mártonnal, a Magyar Közlekedési Klub elnökségi tagjával beszélgetünk, akit Zoomon kapcsolunk. Jó reggelt! Örülök, hogy itt van velünk. No, tehát Vitézi Dávid mindenféleképpen sok újdonságot jelentett be Komlón, és sikerült bemutatni több ilyen fejlesztést is az újra nyitott állomáson. Jó az irány?
2: Abszolút jó az irány. Itt ami fontos dolog az, hogy ezeknél a fejlesztéseknél, amik például itt a vasúti technológia sorompó kapcsán bejelentett, azok lehetőség szerint nem kampányszerűek legyenek. Tehát, hogy már most Komlón ott nagy volt az ünnepség, és akkor ott fejlesztenek, hanem erre országos koncepció szülessen, mert például ami a váltójelző és sorompó állítást illeti, az egész országban tényleg elképesztően el van maradva a MÁV a környező vasutakhoz képest, ilyen 20. század elejé technológiákat használnak a legtöbb állomáson, és ez mindenhol probléma. Egyébként nem csak mellékvonalakon, tehát mondjuk amikor a nyugati pályaudvaron vagy a déli pályaudvaron is kézű váltóállítás van jelentős részben, akkor azért azt szerintem mindent elmond a helyzetről.
1: Az egészen biztos, hogy rengeteg dologban kell fejlesztéseket eszközölni, de mi pontosan ez az új sorompónyitási technológia, és mennyire könnyen átültethető ez az ország többi területére is?
2: Itt arról van szó, hogy a sorompó akkor záródjon le, amikor a vonal ténylegesen el akar már indulni. Ez egy fontos dolog egyébként, mondjuk újnak azért nem mondanám, hiszen német vagy cseh területeken már 80-as évek végétől használnak ilyen technológiát, rádiós vagy infravörös érzékeléssel, illetve egy ilyen kicsit gyalogabb, ilyen kulcsos változata, az is létezik a MÁV-nál is már a 90-es évek eleje óta. Tehát igazából itt már Komlón is 20-25 éve meg kellett volna ezt valósítani, de persze ez egy igen fontos fejlesztés, mert az autósoknak, keresztező közötti forgalom mindenképpen könnyebbé teszi a dolgát, de valójában a vasútnak is egyszerűbb. Különösen például Mecsek Jánosiban, az Komló után van egy jel, ahol egész nap üldögél valaki azért, hogy letekerje óránként egyszer a sorompót, hát nyilván az ilyen munkahelyeket ki kell váltani már azért 2026-ban.
1: De ha jól értettem, akkor Vitézi Dávid azt mondta, hogy az erre való eszköz, ez minden mozdonyban megtalálható, tehát hogy ezt egyébként viszonylag gyorsan és költséghatékonyan lehet építeni az országos vérkeringésbe. Bejelentett még fejlesztést itt a Szombathelyi és Zalaegerszeg közti részen, itt a vonat megfordítás, ez mi egész pontosan? Itt néztem, hogy ilyen delta vágányokról, meg ilyenekről van szó. Hogyan segítheti ez a gyorsabb haladást?
2: De az a probléma, hogy ma azok a teher, illetve személyvonatok, amelyek Szombathelyről érkeznek és mennek tovább Zalaegerszeg, illetve Szlovénia irányába, azoknak Zalaszent Ivánon irányt kell váltani, tehát egyszer bejön az egyik irányból, majd ugyanabba az irányba tovább megy. Ez a delta vágány, ez tulajdonképpen az Zalaszent Iván állomás megkerülését teszi lehetővé, így nem kell a mozdonynak a vonat egyik végéről a másikra átmennie. Ez nyilván a teherforgalomnak is nagyon sokat segít, de egyébként a személyvonatoknak is, mert azoknak is ezt az irányváltást meg kell tenni, illetve új megálló is épülne az Zalaszent Iván központjához közelebb. Úgyhogy mindenképpen egy fontos fejlesztés, megjegyzem, ez egy új történet. Én még mávosként emlékszem, 2018-ban voltam Zalaszent Ivánon először egy ezzel a projekttel kapcsolatos helyszíni bejáráson. Ez már lassan 8 éve volt, úgyhogy ezt is már sokszor megígérték. Hát lássuk meg, remélem, hogy most meg is csinálják.
1: Hát akkor legyen úgy, hogy a 10. évfordulóra ez tényleg össze is jön. Na de tegnapi poszt szintén, hogy megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Vonatflotta Társaság. Milyen struktúraváltást jelent ez a MÁV életében?
2: Hát az egész közösségi közlekedés életében ez egy olyan fontos lépés. Az elmúlt évtizedekben az egy jellemző probléma volt, hogy a megrendelői oldal az nagyon gyengén muzsikált Magyarországon. Voltak az üzemeltetői társaságok, akik megkapták a fix éves pénzüket, és ezért többé-kevésbé azt csináltak, amit akartak. És a minisztérium az nem volt szakmailag felkészülve arra, hogy valódi megrendelőként az utasokat képviselve kompetens módon lépjen föl. Úgyhogy hát Európában ez is már egy sok évtizedes gyakorlat, hogy létrehozza az állam egy külön közlekedés szervezőt, ahol szakemberek ülnek, és kifejezetten ők veszik át menetrendtervezés, tarifarendszer kialakításának a feladatát. Ugye Budapesten ez már Magyarországon megvalósul 2010 óta, tehát itt sem azért teljesen ismeretlen a dolog, most tulajdonképpen ennek az országos kiterjesztéséről van szó, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon fontos alapvető lépés.
1: Milyen lesz itt a finanszírozási háttér, vagy mikor fogjuk, ugye mindig az a kérdés, hogy mi mikor fogunk bármit érezni abból, hogy itt a fejlesztések elindultak. Tudom, hogy a vasúti vagy a közlekedési területen itt nem hónapokról van szó általában, hanem évekről, évtizedekről, de hogyha itt akár ezt a mostani nyarat nézzük a kölcsönvett szerelvényekkel, vagy akár tényleg Vitézi Dávid nagy lendületét és mondjuk ezt az EU-s pénzek találkozásával, tehát mire lehet számítani, mik lesznek az első dolgok, amit így megérezhetünk abból, hogy itt tényleg elindult valami?
2: Itt a szervezési oldalról is nagyon sok átgondolandó dolog van önmagában, például, hogy egy nagyobb építkezésnél egy vonatpótlást hogyan bonyolítanak le, zavarokat mondjuk a nyári balatoni forgalomban hogyan kezelnek, vagy akár mondjuk az infrastruktúra oldal, tehát az is egy fontos feladata lesz szerintem ennek a közlekedés szervezőnek, hogy ne csak a menetrenddel, ne csak a személyszállítási oldallal foglalkozó, hanem azt is koordinálja és azt is felügyelje, hogy például a MÁV mit művel a vágányhálózaton, akár a munkák megszervezését, azoknak az árazását tekintve, vagy például azt, hogy hol milyen sebességkorlátozások vannak, hogyan állapítják meg a vonatoknak a sebességét, ebben is óriási különbségek és zűrzavar van országos szinten. Tehát, hogyha már csak az ilyen szó dolgokat sikerül valamelyest javítani, az is már akár pár év alatt hozhat eredményeket. De hát persze nyilván most járműbeszerzések, meg nagyobb fejlesztések, azok sajnos azért az inkább az egy cikluson túlmutató dolgok.
1: Feld Márton, a Magyar Közlekedési Klub elnökségi tagja. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, viszont.

0: Drámai jelenetek játszódtak le Ceutánál. Egy nap alatt közel 50-60 ezer ember jelent meg Marokkóból, vagy ők indultak el a spanyol exklávé felé. Hogy minek köszönhető ez az egész egy ilyen rejtélyes, furcsa történet, rengeteg konteó kering, de hát itt van velünk Németh András, a HVG újságírója, aki megpróbálja kicsit rendezni a fejünkben a szálakat, mert tényleg azok a videófelvételek, amiket láttunk, meg hallottuk, hogy több mint 70 holttestet emeltek ki a vízből, tehát hogy ez tényleg valami egészen döbbenetes látvány volt. Mi történt?
1: Igen, tényleg drámai dolog volt. Néhány óra alatt 55-60 ezer marokkói tört be tulajdonképpen Ceutába. Jelentős részük beúszott, több kilométert kell úszni, azért volt az, hogy többen menet közben meghaltak sajnos, többen pedig a kerítéseken másztak át. Én biztos vagyok abban, hogy ez egy jelentősen jól megszervezett dolog volt. Nagy valószínűséggel ebben embercsempészek voltak, akik ebben rengeteg pénzt kerestek másodszorban. Ugye Marokkó azt mondja, hogy a marokkói kormány erről nem tudott. Én nem hiszem, hogy ez teljesen meglepetésként érte volna a marokkói kormányzatot. Egyszerűen elképzelhetetlen tartom, hogy egy Puskás Ferenc stadionnyi ember úgy el tud indulni, ez nem tűnik föl a marokkói rendőrségnek, hatalomnak. Tehát olyan érzésem is van, hogy egy kicsit egy nyomásgyakorlás is akar lenni marokkói részről Spanyolországra. Tehát azt tudjuk, hogy Ceutát is, hogy van egy másik, egy Melilla nevezetű szintén eszklávé, ezt Marokkó magáinak követeli, folyamatosak azért a viták Spanyolország és Marokkó között. Pár évvel ezelőtt volt egy hasonló esemény, akkor
0: 24-ben, 10-valány
1: ezer menekült indult el Spanyolország, pontosan Ceuta felé. Akkor az egyértelműen azért volt, mert a marokkói kormánynak nem tetszett az, hogy egy szeparatistának nevezett mozgalmat támogatott a spanyol kormány. Itt az történt tulajdonképpen, hogy a madridi kormány elfogadott egy olyan határozatot, amely valamilyest lazította a menekültek betelepülését, tehát volt egy olyan, amit lehetett úgy értelmezni, hogy aki nem sért meg fizikai határokat, azokat beengedik, és nem utána vizsgálják meg a helyzetüket. Egy másik döntés szerint, akik már tartósan spanyol területen voltak, és dolgoztak, azok beadhatták a letelepedési engedélyüket. Tehát több tényező is volt, ami miatt ezek az emberek elindultak, de én tényleg biztos vagyok abban, hogy ezt az embercsempészek kihasználták, és rengeteg ilyen történet van, hogy ez embercsempészek mennyit keresnek egy-egy ilyen szerencsétlen emberen.
0: Igen, ezt a spanyol miniszterelnök is így vélekedik erről, és ráadásul ugye itt a 24-re visszatérve, hogy ott a marokkói hatóságok azért megakadályozták a betörést, tehát hogy ott felléptek, itt viszont nem. Milyen következménye lehet ennek mondjuk a két ország kapcsolatára?
1: Úgy tűnik, hogy ez azért megoldódni látszik, tehát ugye azzal, hogy Marokkó visszafogadja szó nélkül ezeket az embereket, ezzel a feszültség enyhül, de hát ugye a két exklávé és még azért van egy pár apró sziget vitája nem oldódik, meg én attól tartok inkább, hogy az Európára nézve van nagyobb hatással, tehát már látjuk azt, hogy a populista szélső jobboldali pártok rávetődtek erre az ügyre, és megint bírálják a spanyol kormányzatot, hogy általában idézőjelbe téve a migráns simogató kormányokat, hogy beengednek újabb embereket Európába. Hát ugye Abascal, a spanyol szélső jobboldali párt elnöke, a Vox elnöke elment oda Ceutába, és ott is bírálta Sánchez miniszterelnököt, hogy egyrészt marokkói befolyás alatt működik, ami természetesen nem igaz. Tehát ezzel a populista jobboldal megint jelentős pontokat szerez, és nagyon fontos választások lesznek Európában, Franciaországban is, más országokban is. És én mindig úgy érzem, hogy egy ilyen betörés az néhány százaléknyi voks ezeknek a pártoknak. És az is egyébként érdekes, hogy ugye emlékszünk 2015-re, amikor Európa nagyjából liberálisan állt a bevándorláshoz, most pedig 22 ország miniszterelnöke, illetve államfői azonnal levelet írt a spanyol miniszterelnöknek, és elmarasztalták szintén tulajdonképpen azért, hogy túlazzák ezek a szabályok. Tehát ez is mutatja azt, hogy az európai országok bezárkoznak, és próbálják ezt az illegális migrációt korlátozni. Természetesen az is egyértelmű, hogy a migrációt nem lehet megállítani. Egyrészt másodszorban azért, hogy Európának szüksége van migránsokra, akik betelepülnek, így nincs elég munkaerő például a kontinensen.
0: Igen. Mennyire tudták, miután nyilván ezt az ostromot, gyakorlatilag ezt ott láttuk, hogy első percben nem tudták jól kezelni. De mi a helyzet most Ceutában? Mennyire tudták normalizálni a helyzetet, vagy jól kezelni a folytatásban?
1: Hát ez egy nagyon nagy sok volt, tehát tényleg be kellett zárni minden boltot, amiket nem zártak be, azokat jó részt fel is törték, kirabolták, tehát azért tényleg nagyon drámai jelentek zajlottak le. Most éppen ott tartunk, hogy pár száz migráns menekült maradt bent. Azt is látjuk, hogy tüntetések vannak a kormány mellett, a kormány ellen, tehát változatlanul feszült a helyzet. Én szerintem ez hetekig fog tartani. Tényleg képzeljük el azt, hogy egy 80 ezeres városban hirtelen megjelenik még 60 ezer ember, tehát ez már látványra is kezelhetetlen, és rengeteg fényképet láttam arról, ilyen dombtetőn állnak tömegesen ezer számra, tényleg egy szál úszonadrágban fiatal férfiak, tehát ez én szerintem hetekig, hónapokig fog tartani, ezt valóban feldolgozza a Ceuta, és valószínűleg megint nőni fog a bizalmatlanság egyébként a menekülni szándékozók ellen.
0: Igen, itt Olaszország is ugye azonnal visszaállította a határellenőrzést. Számíthatunk erre, hogy a spanyolok is kénytelenek lesznek kicsit komolyabban fellépni?
1: Biztosak abban, hogy most ezt meg fogják szigorítani, de hát egy ilyen helyzetre nem lehet felkészülni. Tehát nincs annyi határőr egy ilyen helyen, hogy 60 ezer embert meg tudjon állítani. Hát tényleg képzeljük, hogy egy stadionnyi ember indul el egy irányba, az megállíthatatlan. Én abban bízom, hogy Marokkó, aki mondom változatlanul biztosak abban, hogy erről valamilyen szinten tudtak, ők ezt azért nem fogják még egyszer megengedni.
0: Nagyon kevés időnk van, és beszéltünk kicsit a választásról. A Sánchez kormányt hogy érintheti ezt? Tehát mennyit veszítenek egy ilyen Ceutában?
1: Én szerintem ezzel sokat veszítettek. Tehát ez tényleg annak ellenére, hogy változatlan azt mondom, hogy ez egy drámai, egyszerű esemény volt.
0: Épp elég közel van ahhoz az a választás, hogy
1: pontosan, és rájuk lehet fogni azt, hogy tehetetlenek voltak ezzel szemben, annak ellenére, hogy tulajdonképpen megoldódott, de mondom, ez biztos, hogy pár százaléknyi veszteséget jelent majd nekik.
0: Németh András, a HVG újságírója. Köszönöm, hogy itt
1: van. Én is köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Stabil az ország áramellátása. Tovább nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kertélocsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak az energiahelyzet kezelésében. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, már meghaladja a 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgás után még folyik a kutatás az eltűnt emberek után. Szakértői becslések szerint számuk megközelítheti a 10000-et. Azonosította az amerikai rendőrség az Idaho-i lövöldözőt. A 24 éves férfi szombaton 3 embert megölt, többeket megsebesített, majd magával is végzett egy autós étteremnél. Twin Falls város rendőrfőnöke közölte, a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az álmokfutását.

0: kutató indítékát. Elindult az MTMI innovációs műhely. A 100 millió forintos keretösszegre civil szervezetek és non-profit vállalkozások pályázhatnak. A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő. A Selye János Diáklabor program részeként induló kezdeményezés a matematika, a természettudományok, a műszaki területek és az informatika iránt érdeklődő fiataloknak segít szakmai és tudományos rendezvényeken, kutatásokban és szakmai együttműködésekben való részvételben. Pályázni augusztus 17-éig lehet. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a 165-ös autóbusz terhelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót közműjavítás miatt. Élénk a forgalma Rákóczi úton befelé a Blahalúza tér előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként a nagyobb csomópontoknál. A H6-os hív Dunaharaszti külső és a közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Az Erzsébet körúton a Blahalúza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani, mert elektromos közművet építenek. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál, ezért a forgalom egy sávon váltakozva halad. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: igazán.
1: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
2: Európa szerte több mint 16 ezer halálesetet okozott az idei hőhullám, és hol van még a vége? Pintér Ferenc meteogyógyásszal, a Meteo Klinika igazgatójával fogunk beszélgetni arról, hogy mégis hogyan lehetne felkészülni, hogyan lehetne a lehető legkisebb károkkal megúszni ezt a tomboló hőséget. Jó reggelt, köszönöm.
3: Jó reggelt, Kedi Csoklom, üdvözlöm a kedves nézőket is. Hát valóban extrém helyzettel állunk szemben, csak ebben az a tragikus, hogy ez nem egy eseti dolog, ami most bekövetkezik, hanem tulajdonképpen egy folytatódó tendenciának egy bizonyos szakaszában vagyunk. És ez azt jelenti, hogy nem olyan megoldásokat kell keresni, ami most ennek az alkalmi dolognak valamilyen módon a megoldására alkalmas, hanem hosszú távra kell gondolkodni gyakorlatilag olyan formában, hogy mit teszünk, ha az következik be, amit ugye az ENSZ főtitkár itt a napokban mondott, hogy a valóban megalapozott előrejelzések alapján nyilatkozott természetesen így, hogy a meleg nyár után forró őszre számíthatunk. Tehát ugye ennek az El Niño folyamatnak itt a kezdetén vagyunk, ami egész a jövő évbe messze benyúlóan fog jelentkezni, és fogja okozni ezeket a igazán extrém helyzeteket. Tehát gyakorlatilag arra kell fölkészülni, hogy a szervezetünk állandóan egy nagyon komoly változó terhelés alatt lesz, és hát ebben a hőhullámban is persze megvannak azok a speciális dolgok, amik a hőhullám következményei. Tehát ebből kell kiindulni, nem lehet egyértelmű tanácsokat adni, hogy ki hogyan oldja meg. A célt kell világosan látni, a veszélyeket kell világosan kell látni, és mindenkinek ennek megfelelően kell megtalálni a megoldásnak a lehetőségét.
2: Mi történik a szervezetünkkel a hőségben? Tehát miért viseljük el annyira nehezen, nem csak kívülről, meg a lelkiállapotunk, meg az alvásunk, hanem a szervezetben magában mi történik? Miért annyira veszélyes?
3: Igen, hát ugye tudni kell, hogy a 25 Celsius fokos hőmérséklet az egy határhőmérséklet, így meteorgyógyászati szempontból. Addig tudja körülbelül a szervezet a normál hőleadás útján azt megszabadulni attól a hőmennyiségtől, ami mindig keletkezik az életfolyamataink kapcsán. Ha ez megszűnik, akkor egyértelműen ennek halálos kimenete van, mert a hő felhalmozódik, és tulajdonképpen a szervezet saját magát pusztítja el. Na most 25 fok fölött már egyre kevésbé tudjuk a hő leadással ezt a hőt leadni, és ilyenkor már mindenképpen csak a verejtékezés az, ami tudja biztosítani a hőegyensúly fenntartását. Tehát ez a párologtatás. Na most ez rendben van, csak tudni kell, hogy ennek a izzadásnak a fenntartása, ez a keringési rendszert nagyon erősen megterheli. Tehát ez nem egy állandó üzemszerű állapot, amit a szervezet gond nélkül elvisel, hanem egy kivételes helyzet. A probléma ott van, amikor ez a kivételes helyzet tartós. Tehát amiket most tapasztalunk, hogy nem csak nappal, amikor ugye 40 fok fölé is megy a hőmérséklet, hanem éjszaka is, amikor ennek a bizonyos 25 fok felett marad még a leghűvösebb órákban is. Ilyenkor nincs arra lehetőség, hogy a szervezet egy kicsit megpihenjen, egy kicsit regenerálódjon. És hát ez történt egyébként Budapesten is, mert ugye megdőlt a éjszakai melegrekord, 25 fok fölött volt a leghűvösebb hőmérséklet is, és ez ne tévesszen meg senkit, hogy még ott sehol lemegy 20 fokig, vagy 15 fokig. Tudnék, ez csak a leghűvösebb egy-két órára vonatkozik, ez nem elég a pihenéshez. Tehát akkor, amikor elalszunk, most épp néztem este is, 30 fok volt még este 11-kor, ebben nem lehet aludni. Tehát ez a bizonyos hőegyensúlyi kérdés az, ami az alapvető probléma, és hát az, hogy a szervezet kifárad, túlterhelődik, ennek a keringési rendszere vannak minden következményei, és a szervezet egy bizonyos határon túl minden további nélkül eljuthat a hőgutáig, a halálos következményekig.
2: Hogyan előzhetjük ezt meg? Hogyan védekezzünk ebben az elhúzódó hőségben?
3: Mindenképpen meg kell szakítanunk ezt a folyamatos hőterhelést. Ezt nem szabad fenntartani. Volt paciensünk, aki azt mondta, hogy a pincébe megy le a kutyával, jók a légkondicionált helyen való tartózkodások, de nem 10 percre, hanem mindenképpen órákra meg kell pihenni, és hát természetesen pótolni kell az elvesztett folyadék mennyiséget, és a folyadék mennyiséggel mindenképpen kell az elvesztett sót, ásványi anyagokat. Tudnélik, ha felborul a szervezet elektrolit egyensúlya, akkor ennek szintén nagyon súlyos következménye vannak.
2: Mi az a helyzet, amikor már orvoshoz kell fordulnunk, akár nekünk, akár hogyha egy szeretünkön látunk, mik azok a tünetek, amikre figyeljünk, hogy itt már nem elég lemenni a pincébe, vagy bekapcsolni a légkondit?
3: Vannak ijesztő, de talán nem annyira veszélyes következmények, tehát mondjuk a napszúrás is roppant kellemetlen, de talán kevésbé veszélyes. Én azt mondom, hogy mindenképpen a legfontosabb dologról beszéljünk, a hőgutáról. A hőgutában az a rendkívül alattomos, hogy mire valaki észreveszi saját magán, hogy ő veszélyeztetett, addigra rendszerint már nem tud védekezni. Tehát ugye akkor már jön a tudatzavar, jön az ájulás, és gyakorlatilag másokra van utalva. És ha nem jön azonnali segítség, akkor ennek halálos kimenete lehet, de még jobb esetben is maradandó, nagyon komoly szervi károsodások következnek, vese, agy, leállnak a szerveknek a normális működése, és ilyen következménye vannak. Tehát ennek a lényege, hogy nem csak magunkra, hanem a környezetünkre is nagyon kell figyelni. És ez a legfontosabb dolog, tehát amíg a hőkifáradás van, az is veszélye, de ott még fennmarad az izzadás, erősen izzadunk, jönnek a kellemetlen tünetek, azon is segíteni kell. De ha megszűnik az izzadás, amikor a szervezet feladja a védekezést, és már ilyen 40 fok fölé megy a testhőmérséklet, na ez az, ami a hőgutának a legfontosabb jele, tehát amikor már észreveszünk, hogy valaki kezd zavartan viselkedni, és ez a jel, ez megjelenik, akkor már azonnali segítségre van szükség.
2: Kik vannak a legnagyobb veszélyben ebben a nagy menetben?
3: Ugye van egy érdekes kategória, az időjárás érzékenyeknek a kategóriája. Na most ez persze olyan, amiben benne vannak nyilván súlyozottan az idősek, a krónikus betegek, magatehetetlen emberek. Csak ugye az a helyzet, hogy ők azok, akik egyébként még a viszonylag normális időjárási helyzetekre is rosszul reagálnak. Tehát egyszerűen arról van szó az időjárás érzékenység, hogy tévesen reagál a szervezet bizonyos időjárási hatásokra. Na most nyilván, amikor ezek a szélsőséges helyzetek vannak, olyanok, amik még az egészséges embert is veszélyeztetik, hát az ő esetükben ez exponenciálisan megnő ez a veszély. Úgyhogy nagyon komolyan kell ezt a dolgot venni, mert rengeteg embert érint.
2: Akkor figyeljünk egymásra, figyeljünk magunkra, most mindenki igyon meg egy nagy pohár vizet, és igyekezzünk keresni a hűvös helyeket. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: 1790. augusztus 8-án született Kölcsey Ferenc. A himnusz hivatalosan 1903 óta számít az ország törvénybe foglalt jelképének. A költőhöz kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen betegség miatt veszítette el fél szemét gyermekkorában? Start 1. Himlő. Start 2. Kolera. Heti nyereményünk egy két éjszakás családi pihenés Superior apartmanházban a Tengerszem üdülőpark és kemping sárospatak felajánlásával, valamint nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi gyógy- és strandfürdőbe fedett élmény és szauna használattal.
2: Az előző beszélgetés után lehet, hogy nem így gondolják, de a nyári melegben sem kell lemondanunk a testmozgásról. A lényeg csak az, hogy mikorra időzítjük, illetve hogy milyen mozgásformát választunk. Segítségünkre lesz Canik Balázs, capoeira és aerobik edző, életmód tanácsadó. Szervusz, jó reggelt!
0: Köszönöm a meghívást!
2: Na, hogy van ez a kánikulában való sportolás? Nagyon sokan hátradőlnek ilyenkor, hogy jó, hát akkor most nem kell mozogni, mert hát a nagy melegbe csak veszély leselkedik ránk.
0: Én abszolút azt javaslom, hogy egyébként ilyenkor sem kell háttérbe szorítani a testmozgást, csak oda kell figyelni, hogy milyen időzónában dolgozunk, főleg, hogyha szabadtérben gondolkozunk, akkor mindenféleképpen javasolnám a délelőtti idősávot, vagy pedig ugye a naplementés rész, amikor már egy kicsit hűvösebben és könnyebben tudunk úgymond mozogni. Ilyenkor is lehet különféle aerob jellegű mozgásokat végezni, tehát lehetnek aerobik edzések, lehetnek szabadtéri futások, biciklizések, javasolnám ilyenkor egyébként az úszást is, ami szintén nagyon hatékony tud lenni, de lényeg az, hogy az intenzitásra azért figyeljünk oda, hogy ne próbáljuk magunkat annyira kizsigerelni, vagy olyan nagyon magas intenzitással dolgozni, mint egy hétköznapi edzés esetében. Kivételt képez az, hogyha mondjuk egy edzőtermet választunk, ahol abszolút klimatizált helyiségben tudunk mozogni, tehát mondjuk ebből a szempontból ez lehet egy jó alappillér. Ugyanakkor itt különösen fontos és felhívnám a figyelmet arra, hogy nagyon fontos ugye a folyadékbevitel. Itt gondolok a vízfogyasztása, vagy akár itt ihatunk különféle sportitalokat, gondolok itt az izotóniás italokra, amik ilyenkor nagyon sokat segíthetnek. Tehát gyakorlatilag erre is megfelelőképpen oda kell figyelni. És hogyha már szabadtéri mozgásról beszélünk, akkor pedig szerintem a másik alappillér az, hogy figyeljünk oda ugye a napvédelemre, tehát használjunk megfelelő napkrémeket ehhez, és azt gondolom, hogy ha valaki ezt jól egyensúlyba tudja tenni, akkor abszolút nyáron is tud működni a mozgás.
2: Hát gyakorlatilag mindent el is mondtál. Na de nem, mik azok a jelek, amikor mondjuk akár kint futunk a szabadban, naplemente, csodálatos lendülettel elindulunk, de érezzük, hogy ez nem olyan, mint szokott. Mik azok a jelek, amikor inkább le kell állni, pihenni kell, nyújtani kell, nem szégyen egy picit megpihenni, nehogy nagyobb baj legyen belőle.
0: Abszolút, és ilyenkor fel is hívnám a figyelmet, hogy egyébként alaposabb bemelegítésre lesz szükség, és az edzés végén pedig egy kicsit hosszabb idősávot kell tartani a nyújtásra, pontosan azért is, hogy jobban vissza tudjuk nyugtatni a szervezetünket, akár gondolok itt a szívre, ugye a keningés fokozása, tehát ezekre a dolgokra sokkal jobban és fokozottan kell ilyenkor odafigyelni. Ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy a mozgásnak ilyenkor is nagyon fontos szerepe van, tehát mindenkit arra biztatnék, hogy ne csak a nyár előtti időszakban mozogjanak, hanem tényleg a nyári időszakban is használjuk ki a szuper lehetőségeket, és legalább egy heti három alkalommal mindenféleképpen mozogjunk.
2: Mit látsz egyébként, akár hogyha a saját magad körül körbenézel, mennyire nyitottak az emberek a nyári mozgásra? Ugye ilyenkor már abszolút bikini szezon van, tehát fürdőruha vagy a kevés ruha az garandált. Jobban elindulnak ilyenkor nyáron, akár a kezdők is, hogy na még nyár végére összekapom magam?
0: Ami érdekes, hogy ugye nekem van egy 20 állomásos strandtúrnél, ilyenkor, amikor a strandon mozgatom az embereket, egyébként több mint 100 embert szoktam ilyenkor átmozgatni.
2: Wow.
0: És ugye ez már több éve folyik, több 10 éve gyakorlatilag, és rengeteg visszajáró vendég van, akik az én hatásomra kezdtek el életmódot váltani, rendszeres testmozgásba kezdtek, sőt, olyannal is találkoztam, aki azóta már edző lett. Tehát gyakorlatilag a motivációs erő ilyenkor nagyon szuper tud lenni, főleg azért is, mert a strandokon általában rájönnek az emberek egy kicsit kommunikálni, sokkal több idő van arra, hogy átbeszéltek bizonyos dolgokat, és aki mondjuk életmódot szeretne váltani, és lehet, hogy csak ez az egy pici segítség hiányzott ahhoz, hogy ez megkezdődjön. Tehát gyakorlatilag ezek építeni tudják ezt az egész dolgot, és én azt látom, hogy van keletje az ilyen jellegű mozgásoknak. Mondjuk nyilván, hogyha valaki mondjuk egy kicsit melegebb időben mozog, akkor javasolnám azt, hogy a medencében való mozgás, vagy akár egy Balatonban való mozgás tud igazán szuper lenni. Természetesen figyeljünk oda mellette, hogy azokat az alappilléreket, amiket az előbb is említettem, azokat azért tartsuk be.
2: Ezek visszafelé is hatnak? Tehát egy ilyen strandturné például rád milyen hatása van? Nyilván azon kívül persze a végére elfáradt, de ez jóféle fáradtság, de az, hogy látod, hogy egy strandnyi ember mozog előtted, és tényleg süt a nap, szól a zene. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy edzőnek is legalább annyit ad, mint azoknak, akik vele mozognak.
0: Őszintén szóval nekem ugye ez az életem, tehát ugye a mozgás is, ugye annak az átadása, ugye ez egyik fő alappillér, és nekem nagyon szuperek ezek a visszajelzések, tehát annyira motiválnak és visznek előre a munkám során, de gyakorlatilag nekem idézőjelben szükségem is van arra, hogy ugye folyamatos visszajelzéseket kapjak, és szerencsére a strandokon ezt folyamatosan megkapom valamilyen formában, és tényleg most már ez, hogy gyakorlatilag edzők is kinevelődtek így a strandrócsok által, én azt gondolom, hogy ennél nagyobb motiváció nem is nagyon kell. Egyébként rengeteg fitness instruktor tart velem, rengeteg rengeteg életmód tanácsadó, nagyon sok edző csatlakozott be ebbe a kezdeményezésbe, mert gyakorlatilag mi szeretnénk minden sandra ingyenesen biztosítani ezeket a sportprogramokat, és azt látjuk, hogy tényleg az emberek korra is nem róla tekintet nélkül abszolút beállnak ebbe a úgymond ebbe a közös sporttevékenységbe, és azt gondolom, hogy ezért van értelme csinálni ezt a dolgot.
2: Na ne, és van olyan, hogy az edzőnek is nehezen indul a nap, és egyáltalán nincs kedve felhúzni a futócipőt, vagy a sportcipőt? Vagy ez elképzelhetetlen, Szalik Balázsnál?
0: Egyébként természetesen van ilyen, viszont őszintén szóval, ha én egy-két napot már nem sportolok valamit, akkor nekem már nagyon hiányzik, például amikor külföldre is utazok, akkor nekem ki kell találni valami olyan mozgásformát, hogy tényleg gyakorlatilag ne unatkozzak, mert olyan egy-két nap után én már abszolút azt érzem, hogy nekem valamilyen szinten mozognom kell, lehetnek ezek akár különféle túrázások, búvárkodás, vagy bármi egyéb, tehát gyakorlatilag a mozgásnak nekem úgymond ott kell lenni az életemben.
2: És mit tanácsolsz azoknak, akik még nem Canik Balázsok, és nehezen veszik rá magukat, hogy mozogjanak, akár télen, akár nyáron? Mivel biztatnád őket arra, hogy igenis kezdjék el?
0: Én azzal biztatnám őket, hogy gyakorlatilag ne várjunk, hanem kezdjünk neki azonnal, ne várjuk meg mindig a hétfőt, mert általában várunk a hétfőre, sose kezdjük el. Tehát ne várjunk egy pillanatot, csak nem kezdjünk minél hamarabb mozgásba. Figyeljünk oda az életmódváltásra, egy életünk van, és próbáljuk meg ezt egészségesen mozgással tölteni.
2: Oké. Vegyük még végig, hogyha mondjuk gyerekekről van szó, akiknek óriási energiaigényük van, akkor őket milyen mozgásformákkal érdemes mondjuk rávezetni arra, hogy aztán sportos felnőttekké váljanak?
0: A gyerkőcöket azokat egy kicsit játékosabban kell rávenni, és én azt gondolom, hogy inkább nekik a kedvet kell megcsinálni ahhoz, hogy ők folyamatosan mozgásban maradjanak. Gyakorlatilag sikerülményekhez kell őket juttatni. Nekem rengeteg ilyen felkérésem van, amikor különféle iskolákban látogatok el, és különféle motivációs tréningeket, illetve edzéseket tartunk. Én gyakorlatilag azt gondolom, hogy mi vagy anyukám több mint 40 évvel vezető volt, ezért gyakorlatilag ott én iszonyat mennyiségű gyakorlatot sikerült ezzel kapcsolatban kialakítanom, és nagyon szuperul rá lehet őket venni egyébként a testmozgásra, csak mindig kell beletenni, vagy egy kis versenyzést, vagy egy kis játékot, és akkor ezt abszolút motiváltá lehet tenni, viszont a hosszú távú monoton edzéseket, azokat nem nagyon kedvelik, tehát mindenféleképpen meg kell találni azt, ami tényleg úgymond mozgásban tudja őket tartani hosszú távon is.
2: És mi a helyzet az idősebbekkel? Én saját családban is látom, hogy mennyire fontos, hogy akár csak egy napi gyaloglás, akár csak egy kis átmozgatás meglegyen az idősebb korosztályban is. Őket hogyan tanácsos akár ebben az időszakban, mondjuk pont a legnagyobb hőhullámban talán nem, de mégiscsak hogyan maradjanak aktívak?
0: Nekem van egy szenior szépkorú csoportom egyébként, akire nagyon büszke vagyok, egy 150-250 fölről beszélünk, és gyakorlatilag őket is folyamatosan ugye nyár folyamán mozgatjuk, ugye a Rizeventes sportcsarnokban, aminek pont az volt a lényege, hogy ingyenesen jöhessenek, és életmódot tudjanak váltani. Most az annyira felfejlődött ez a dolog, hogy gyakorlatilag már bejárnak a legkeményebb edzéseimre, most már úgy készítik otthon a süteményeket, a recepteket, hogy abszolút odafigyelnek az alapanyagok minőségére, tehát gyakorlatilag egy életmódváltáson mentek keresztül, és azt gondolom, hogy nekik ugye a legfontosabb cél nem is feltétlenül a külalak, hanem inkább ugye az egészség megőrzés, a keringés fokozás és az egészséges táplálkozás.
2: Canik Balázs, köszönöm szépen, kedvet kaptam a mozgáshoz.
1: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca. 1790. augusztus 8-án született Kölcsey Ferenc. A himnusz hivatalosan 1903 óta számít az ország törvénybe foglalt jelképének. A költőhöz kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen betegség miatt veszítette el fél szemét gyermekkorában? Start 1. Himlő. Start 2. Kolera. Heti nyereményünk egy két éjszakás családi pihenés Superior apartmanházban a Tengerszem üdülőpark és kemping Sárospatak felajánlásával, valamint nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi gyógy- és strandfürdőbe fedett élmény és szauna használattal.
1: Néhány hét és újra becsengetnek az iskolákban, sok családban pedig megjelenik újra a gyomorgörcs. Igen, újra küzdelmes délutánok jönnek, és az egyébként intelligens, okos, érdeklődő gyerekkel is sokszor nehézkesen megy a tanulás, és nem tud úgy teljesíteni az iskolában, ahogy azt esetleg a család vagy akár önmaga elvárná. Dr. Bohács Krisztina, kognitív tudományi szakértő, a GEM tanulási központ szakmai vezetője a vendégünk. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van. Hogy lehet, hogy az okos, érdeklődő, szorgalmas gyerekek is sokszor nehézségekbe ütköznek az iskolába, és nem boldogulnak akár már az olvasással, vagy alapvető feladatokkal?
2: Jó reggelt kívánok, és a kérdés nagyon jó. Alapvetően azt hiszem, hogy a fő üzenetem ma reggel a szülők számára és a szakemberek számára is az, hogy az intelligencia kvóciens, az IQ pontszám, az nem azonos azzal, hogy hogyan tudok teljesíteni. Tulajdonképpen van 7 nagy feldolgozó rendszer. Amerikai kutatók általában Kattel, Horn és Karolnak az intelligencia modelljét használják. Izraeli kutatók egy kicsit molárisabb elemekre tördösték a kognitív képességek világát. Szóval itt arról van szó, hogy egy házat valójában nagyobb vagy kisebb téglákból építünk fel. És azt kell látni, hogy maga az IQ pontszám, az nem, vagy nem nagyon korrelál ennek a 7 feldolgozó rendszernek a működésével, vagy ezekkel a kis feldolgozó rendszerekkel. A logika és érvelés, tehát a mentális műveletek, következtetés, okság, viszonyrendszerek, ezek valóban erős korrelációt mutatnak a végső IQ pontszámmal, na de ott van például a figyelmem, a fenntartott figyelmem, a megosztott figyelmem, a rövidtávú memória, munkamemória. Ott van például a beszédértés, beszédészlelés, és sorolhatnám még. Tehát azt látjuk, hogy 7 nagy-nagy darálóból feldolgozó rendszerből voltak éppen egy az, ami nagyon összefügg az IQ-val, de a többi nem. Lefordítanám ezt. Ez ahhoz hasonló, mint amikor van egy mesterember, egy szakember, és van mondjuk egy szerszámos ládája. És abban a szerszámos ládában különféle eszközök vannak, úgynevezett toolok angolul, tehát szerszámok. És a gyerekeknél megfigyelhető, hogy nagyon sok gyermek nagyon okos. Tehát mi is a GEM tanulási központban sokszor 117-es, 120-as IQ-kat mérünk ki, tehát ez már extrém övezet 120 felett. Mégis azt látjuk, hogy hibázik a figyelem, hibázik a beszédértés, észlelés, nem olyan jó esetleg a rövid távú memória, és így tovább.
1: Hova vezethető
2: és
1: ez vissza?
2: Tulajdonképpen ez ahhoz hasonló, mint amikor mondjuk meg kell csinálni egy falat egy mesterembernek, tök jó ötletei vannak, nagyon okos lenne, de nincs mivel kivitelezze azt. Tehát a teljesítménye közepes, vagy még az alatti lesz. Hova vezethető? Mi ennek az oka? Hát alapvetően azt látjuk, hogy hatalmas változásokon ment keresztül a világ. Ugye nem csak egy ipari forradalmat írunk ma már, hogy ugye ez lezajlott, technikai forradalom, tudás alapú társadalommá váltunk, hanem olyan szörnyű specifikációk kellenek ma már, és ugye minden, mivel gépiesített, számítógépes vezérlés alá esik, nyilván ma már Nagyon magas szintű érettségig, szakképzés, egyetem szükséges ahhoz, hogy boldoguljon egy gyermek ebben a társadalomban. Hát prózaian úgy is fogalmazhatnék, hogy nem nagyon kell már kétkezi munkás, aki a kukoricát ugye a kezével és kapával fogja megművelni. Tehát egyrészt ez is benne van, de másfelől azért azt mondják a kutatások, és azt mutatják, hogy mindenképpen egy digitális forradalom is lezajlóban van, és ennek azért a következményei az emberi feldolgozáson meglehetősen látszanak. Jó, de sajnos káros következményeket is látunk. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok gyermeknél a fenntartott figyelmet, például a szociális média használata, nagyon lerövidítette. Ha nem jó a fenntartott figyelmem, akkor ugye kevés lehetőségem marad az analízisre, az elemző, elmélyült gondolkodásra, a tűnődésre, és hát minden fel van gyorsulva. Szóval azt látjuk, hogy még nem neurobiológiai ADHD-ban érintett gyermekeknél is ez a figyelmi terjedelem meglehetősen rövid ma már. Én azt gondolom, hogy, mert szokták azt is kérdezni, hogy hát akkor nyáron kellett tanulni, vagy hogy lehet ezen ugye segíteni. Én azt gondolom, hogy a nyári időszakban arra biztatom a szülőket és a családokat is, hogy minél több szenzoros inger szükséges. A homok, a víz, a fa, a jó levegő, tehát ezek nagyon lényeges dolgok, és lehetőleg felejtsük el ezeket az audiovizuális eszközöket, tehát nagyon-nagyon minimalizáljuk. Sajnos azért azt lehet látni, hogy amikor a szünidő zajlik, akkor sajnálatos módon még több képernyő idő van, tehát azért ez nem ilyen egyszerű, de a tudatosítással nagyon sok mindent el lehet érni. Nagyon fontosnak tartom, éppen azért, mert korunkban, ugye ma már azért minden második, harmadik, negyedik gyerek valamilyen szinten érintett, és nagyon okos, intelligens gyerekekről van szó, mégsem olyan a teljesítmény, a performancia az iskolában, mint amilyen lehetne, vagy kellene, vagy jó lenne, vagy az IQ-ból természetesen következne. Hogy a nyári időszakban mindenképpen egy mérés szükséges, hogy ezek a feldolgozó rendszerek milyen állapotban vannak. Mert ha egy gyermeknek jó az IQ-ja, de ezek a feldolgozó rendszerek nem jól működnek, az szükségszerűen frusztrációhoz vezet, és ma már annyira jó 50 perces kis mérésekkel, ezek nagyon vidám hangulatúak. Tehát ugye, ha elviszük a gyermeket azért a védőnőhöz, az orvoshoz, gyermekorvoshoz, és így tovább. Szóval ma már szinte én azt gondolom, hogy kötelező az, hogy legalább egyszer nyáron egy képességmérés legyen, és ezt a legszentebb motivációval mondom, mert akkor lehet látni a gyermeknek az erősségeit, a gyengeségeit, segít abban, hogy milyen szakkört válasszunk. Tehát az a fajta menedzselése a gyermek útjának, az sokkal-sokkal könnyebbé válik a sorsdöntő választásokban. Ezek a mérések nagyon-nagyon-nagyon a segítségünkre vannak, és hogyha valami kicsi differenciát lehet látni, akkor ma már sokszor ilyen 6 hetes, 3 hónapos kis tehetséggondozó, de közben a nehézségeket korrigáló programokkal gyönyörű eredményeket lehet elérni.
1: Dr. Bohács Krisztina, kognitív tudományi szakértő, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetője. Köszönöm a beszélgetést, azt hiszem, hogy ez sok szülőnek igazán nagy segítség volt.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt ma a Start, holnap is várom önöket, önök maradjanak most is az ATV-n, jön a fórum, aztán a híradó, érdemes lesz velünk maradni. További szép napot, viszontlátásra!
0: Támogatott tartalmat hallottak!

0: is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina. Ellenőrzés kezdődött az akkumulátoripari cégeknél. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő este közösségi oldalán. Néhány perccel ezelőtt pedig a kormányfő azt írta, hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, tette hozzá. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és az embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5-en meghaltak, 6-an pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapottak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos állomásban és egy közigazgatási épületben is. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, már meghaladja a 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgás után még folyik a kutatás az eltűnt emberek után, szakértői becslések szerint számuk megközelíti a 10 000-et.

0: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Nemrégiben ünnepeltük az opera napját, és most fogjuk ünnepelni a magyar opera napját november 7-én Erkel Ferenc születésnapján. Nem operáról fogunk beszélgetni, csak áttételesen, mert alapvetően irodalomról és könyvről, Ludwig Orsolyával, a Libri kommunikációs és marketing igazgatójával, de hát voltak éppen mi bármiről tudunk beszélgetni, hogyha benne van egy kicsikét az irodalom, igaz?
3: Igen, igen.
2: Szia. Hát akkor most beszéljünk az operákról. Illetve nekem erről az jutott eszembe, hogy azért a mi nagy operáink, a nagy nemzeti operáink, azok általában irodalmon alapulnak, és nem egy egyszerű librettón.
3: Meg nagyon sok híres opera és balett valójában egy irodalmi alkotáson alapszik, és utána abból csináltak librettók, dramaturgok egy színpadi darabot. Szóval, meg hát színpadi darabokból készültek utána zeneszerzők elgondolása alapján operák. Szóval itt a művészet ágai azért kapcsolódnak egyértelmű.
2: Hogyha azt vesszük alapul, hogy Erkel Ferenctől indulunk, mert ugye november 7-én ünnepeljük majd a Magyar Opera napját, akkor nyilván a Bánkbán megkerülhetetlen. Mennyire árt a Bánkbánnak az, és mennyire segít a fennmaradásában, hogy kötelező olvasmány mind a mai napig?
3: Jó, ez megint egy másik kérdés, hogy a kötelező olvasmány az mit tesz vele. Szerintem ha nem lenne kötelező olvasmány, akkor ezek sokkal kevesebben találkoznának vele. Ugyanakkor a felnőttkori találkozás kötelező olvasmányokkal szerintem az elképesztő fontos. Én nemrég fedeztem fel újra néhány kötelező olvasmányt, és felnőtt fejjel egészen más élmény, és szerintem ebben például nagyon sokat tud segíteni az opera is.
2: Különben az embernek gyereke van, és követi azt, hogy melyik évben mi a kötelező olvasmány, és hogy nő a gyerek, egyre inkább a felnőttes irodalmak felé halad. Hát igen, ráismerhetünk arra, hogy jé, hát ez egész jó, és miért emlékeztünk erre úgy, hogy brrr.
3: Mert tizenévesen nem feltétlen érett még az ember arra, hogy ilyen nehéz szövegekkel találkozzon. Az én személyes rettenet élményem az Antigóné.
2: Szerintem sokaknak. Nem is értettük.
3: De valószínűleg sokan. Hát semmit nem tudsz vele kezdeni tizenévesen. Ugyanakkor tényleg igaz, hogyha az iskolában valamilyen szinten nem találkozunk ilyen jellegű szövegekkel, hát akkor később sem fogunk. Szóval valahogy ezt, hát igen, nehéz ez a kötelező olvasmánykérdés, erről is beszéltünk már sokszor, valószínűleg ügyesen kell vegyíteni, és valamilyen hibridet elképzelni, amiben a kortárs ifjúsági irodalom is megjelenik, mert hát nyilván a klasszikusok is.
2: Na de az meg milyen jó, hogyha az ember elmegy egy balett előadásra, meghallgat egy operát, akkor előtte fel tudja lapozni azt a kötetet, amiből az készült. Egész másképp érti a darabot is az operaházban.
3: Bizony, bizony, főleg balett esetében, és mondjuk itt gondolok a Rómeó és Júlia Anna Kareninára. Tehát ezeknél, ha az ember ismeri a történetet, a szinopszist legalább, akkor hirtelen megérti a mozdulatokat. És a balett az szerintem egy csodálatos műfaj, de hát nyilván ugye szavak nélkül kizárólag mozdulatok, zenei hatások tudnak nekünk mesélni. Hát fantasztikusak a balettművészek, mert tényleg szavak nélkül is tudnak mesélni, de ahhoz azért jó ismerni a történet menetét, fel lehet ismerni a karaktereket, ki kicsoda, miért azt csinálja, amit, kivel hogyan viselkedik, és megint egy újabb szintje egy adott történetnek. Shakespeare-nek hány drámájából készült, akár opera, akár balett.
2: Hát igen, igen. De van itt egy egészen friss élményünk, és hát milyen érdekes, hogy hogy össze tudnak érni a dolgok. 2023-ban mutatta be az Operaház Ötvös Péter operáját, az Ellenállás melankóliája című krasznahorkai regényből. Ezt most, hogy krasznahorkai megkapta a Nobel-díjat, ismét műsorára tűzte az Operaház, és teltházzal játszották a Valuska című operát, aminek ugye a krasznahorkai regény az alapja. Tehát, hogy mennyit tudnak egymásnak segíteni társművészetek?
3: Bizony, és ez nem tudom, hogy hányan ismerik Krasznahorkai Lászlónak a könyveit, de hát nem feltétlen az a műfaj, amiről azt gondolnánk, hogy olyan nagyon könnyű átültetni színpadra. Tehát, és mégis. Tehát tényleg itt a művészetek crossovere, ez a egymásba kapaszkodás és felemelés, hogy mi teheti esetleg érthetőbbé a kevésbé érthető kontextust, ez tényleg fantasztikus. Krasznahorkai Lászlónak azért fajsúlyosak a könyvei. Nyilván az opera is fajsúlyos, nem azt mondom, hogy nem, de hát azért mégis egy más műfajban kellett megmutatni, korlátozott időben, korlátozott eszköztárral. Fantasztikus szerintem. Hát ráadásul bízom benne, hogy még sokáig játsszák.
2: Ötvös Péter a mai magyar komoly zenében olyan, mint Krasznahorkai az irodalomban, úgyhogy az ő találkozásuk nagy egymásra találás. Az igaz, hogy nem lehet kapni krasznahorkai könyveket, és azt kutatják az olvasók, hogy hol találnak egy-egy példányt?
3: Fantasztikus hírem van, ugyanis már nem igaz, mert ez igaz volt, amikor kiderült, hogy ugye ő kapja az irodalmi Nobel-díjat, akkor gyakorlatilag 2-3 órán belül minden elérhető kötet eltűnt a könyvesboltokból, minden láncnál kollégákkal is egyeztettünk, tehát hogy nem volt valóban egy darab példány se. Viszont hál' Istennek az utánnyomások elkészültek, Sátán tangó már van, illetve hát hamarosan megjelenik a vadonat új könyve is Krasznahorkai Lászlónak, Magyar Nemzetbiztonsága címmel, tehát most szerintem már a régebbi kötetekből is a Sátántangó volt az első, amelyik megjelent újra a boltokban, de szerintem már több cím újra elérhető, és november közepére minden cím elérhető lesz, és az új könyv is.
2: Na jó, ez zárójelben, de fontos információként jegyeztük meg. Viszont térjünk vissza az operákhoz, mert neked itt vannak nagyon konkrét ajánlataid, ha jól tudom, hogy milyen könyveket találunk, amik operák vagy balettek formájában ott vannak a műsoron.
3: Hát klasszikusokat lehet ugye kiemelni, és akkor megint azt mondom, hogy lehet, hogy némelyikünknek a kötelező olvasmányok így felvillannak, akinek mondjuk olyan klasszirodalom tanára volt, mert mondjuk Puskin Anyeginje szerintem nem volt a kötelező listán, de hát egy fantasztikus mű, a 29. hol élek már, a 19. századi orosz
2: Orsita, nemesség. Honnan jössz?
3: Hát ide utaztam, látod.
2: Ennyi.
3: Szóval a 19. századi orosz nemesség életét nagyon, nagyon hitelesen mutatja be. Hívják úgy is ezt a könyvet, hogy az orosz élet enciklopédiája. Ugye Anyegin, a főhős, a felesleges ember archetípusa. Ez a klasszikus orosz irodalomban ismert, kiábrándult, boldogtalan, nagyon nehéz alak. Szerintem az orosz irodalom azzal együtt, hogy hát szintén nem egy könnyű műfaj, de szerintem ezt mindenkinek ismernie kell, és az Anyegin az például egy nagyon jó merítés, azt mondjuk, mert sok mindent meg lehet belőle ismerni, és aztán rögtön el is lehet menni mondjuk az operaházba, és megnézni a balettet belőle. De akkor még egyet hadd említsek meg, amivel szerintem sokakat meg fogok lepni, mert szerintem kevesen tudják, hogy a Diótörő, amit mindenki lelkesen gyerekekkel látogat karácsony környékén az Operaházban, Erkel Színházban, ahol éppen éri, és hát gyakorlatilag világszerte játsszák a karácsonyi műsorokban. Hát ez valójában egy horror történet az alapja.
2: Hát ezt szerintem egyébként így a karácsony környékén senki sem gondolná.
3: Igen. De hát az eredeti diótörő, ahogy a kollégáim fogalmaztak, egy 18-as karikát érdemelne, mert gyakorlatilag még Freudnál is kiverte a biztosítékot ez a történet, és ő úgy nyilatkozott róla, hogy Hoffmann patológikus személyisége megfertőzi az egészséges olvasó elméjét, ő óva intett tőle, hogy ezt olvassuk.
2: Akkor, hogyha ez egy ilyen ringató mese, azt Csajkovszkinak köszönhetjük?
3: Hát azt Csajkovszkinak köszönhetjük, aki ezt átírta, megszépítette, és most meg már ugye így ismerjük, ahogy van, és most már a történetet is visszabarátságosították, tehát amikor mondjuk egy ilyen gyerekkönyvet találunk, hogy diótörőről szól, akkor ott nyilván nem ezt a horrorisztikus eredeti szöveget fogjuk találni, hanem azt a kedves történetet, amit mi is ismerünk a diótörőről és a kislányról. Meg abban az egérkirályról, igen, és akkor az egérkirály kis gonoszsága az, ami abból a rettenetből benne maradt, de hát ez végül is kell is a dramaturgia miatt. De hát érdekes tudni, hogy miből lesz a cserebogár, ugye?
2: Mondd, az eredeti elolvasható, az ott van a boltokban?
3: Én nem láttam, és nem tudom, hogy milyen nyelv, hogy elérhető-e magyarul az eredeti. Lehet, hogy egy könyvtárostól majd egyszer megérdeklődöm, de bevallom neked, én nem vágyom rá.
2: Hát azért mondom, lehet, hogy nem olyan nagy baj. Nézd, drágám, hoztam neked a diótörőt, aha. Vigyük inkább a gyereket megnézni a balettet az operába. Jobban
3: az biztos, és ha már itt az operával mi nagyon szorosan együttműködünk, támogatjuk egymást, és hát ha valakinek most kedve támadt a diótörőhöz, akkor még időben kell lépni, mert gyakorlatilag pillanatokon belül elfogy minden jegy.
2: Hát igen, ők játszanak belőle vagy 40-et, de minden kevés. Azt lehet tudni, a tavaly évben is úgy volt, hogy hát gyakorlatilag november közepén már a januárira sem volt jegy. Úgyhogy igen, hogyha valaki diótörőt nézne, akkor időben ébredjen, ha meg könyvajándékot venne, akkor gondoljon arra is, hogyha valaki operabarát, akkor lehet, hogy örül egy olyan könyvnek, ami egy fantasztikus opera alapja.
3: Így igaz.
2: Orsi, köszönöm szépen. Szép napot neked, és jó olvasást, ha lesz hozzá időd, és ezt kívánom minden kedves hallgatónknak is. Mi még folytatjuk a kultúrát, de Ludwig Orsolyától most elbúcsúzunk. Szervusz, Orsi.
3: Szervusz, köszönöm szépen.
1: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten, a Budakeszi úton a Dénes utca közelében javítják a vízvezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad. Torlódásra kell készülni befelé. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 22. kerületben a Háros utcában befelé a Kőérberki útnál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, illetve a Szentendrei úton befelé a Monostori útnál. A H6-os hév Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között ritkában közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Az Erzsébet körúton a Blahalőza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert javítják a csatornát. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítés miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Következő vendégünk itt a Kultúrában fotós Harc Balázs Dániel, és hát nem akármilyen képeket készít, Budapestet fotózza, mostanában Budapestet fotózza, ennek most egy könyv is a bizonyítéka lesz, de hát volt ebből már kiállítás is, és én azt gondolom, hogy aki ismeri a varázslatos, elképesztő képeket, az egy egészen másik szemmel nézi onnantól kezdve Budapestet. De hogy van az, és ezt akkor kérdezem Harc Balázs Dánieltől, hogy bárhogy nézem, én nem olyannak látom. Tehát, hogy valamit nagyon másképp lát, valamit nagyon másképp érzékel, mint szerintem mi legtöbben. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, szerkesztőre, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát a rövid válaszom talán az, hogy én nem dokumentációs fotós vagyok. Hát amikor én fotózok, akkor inkább arra törekszem, hogy valami egészen egyedit alkossak. És gyakran ez kicsit távolabb van attól, mint amit mondjuk az emberi szem lát, amikor ott tartózkodik azon a helyen.
2: Hát irigylem. Mert hogy nyilván a digitális fotózás ez egy kiváló lehetőséget kínál, mert meg tudja találni azt a pillanatot, amikor ráérzett valamire, amit mondjuk, hogyha filmen dolgozna, akkor sokkal bonyolultabb, nehézkesebb lenne. Gondolom én, de jól gondolom?
3: Abszolút igen, így van. Ki kell várni azt a pillanatot, amikor egy ideális fényviszonyok vannak, nincsenek emberek a közelben, bár manapság már mesterséges intelligenciával le lehet venni embereket képekről, de hát az sosem ugyanaz. Törekedni kell arra, hogy valami egészen olyat, meglévő eszközökkel alkosson az ember olyat, amit más még nem alkotott. És ehhez gyakran el kell rugaszkodni attól, amit lát az ember.
2: Azt szokta mondani magáról, hogy Csak amatőr fotós, ugye?
3: Hát milyen jól tájékozott szerkesztő, igen, így van.
2: És de mitől lesz profi fotós valaki, és mitől nem amatőr?
3: Hát két megközelítés létezik, az egyik az, hogy az jövedelmének a 20%-a származó legalább fotózásból, nálam ez abszolút nem így van, mert 0%. A másik meg az, hogy a színvonal megközelítse azt, amitől elájul az ember. Ebben nem tudok állást foglalni. Én mindenképpen amatőrnek érzem magam, bár 20 éve fotózom.
2: Drága mulatság ilyen képeket készíteni? Nyilván önmagában a kattintás nem, de az eszköz, meg az idő.
3: Annyira nem, tehát relatív nyilván. Kell egy jó gép, az én gépem 10 éves, tehát 2015-ös a Nikon gépem, és hát én továbbra is ezt használom, egy nagy látószög objektívet vettem hozzá most januárban, és hát borzalmasan élvezem, halítgatom bele a teret, úgyhogy nem. A válaszom az, hogy egészen kedvező áron meg lehet úszni, ha jól beletrafál az ember egy jó márkába, és azt ügyesen használja.
2: És mennyi időt emészt egy ilyen hobbi?
3: Nem nevezném emésztésnek, mert inkább hódolok ennek a hobbinak. Én folyamatosan ezzel foglalkozom. Én tavaly ősszel visszavonultam az üzleti élettől, fordítóirodám volt 25 éven át, a mesterséges intelligencia elvette a kenyeremet szó szerint, tehát lényegében mindenki már fordítógépekkel dolgozik, még a tolmácsiparba is betette a lábát a mesterséges intelligencia. Tehát én egy éve lényegében ennek a hobbimnak hódolok, plusz a természetjárásnak, de hát a kettőt lehet kombinálni is.
2: Viszont most lett ebből egy kötet, méghozzá úgy, hogy hát nem akármi történt a képeivel, Laszfi János fűzött hozzá néhány gondolatot, egész pontosan verseket, ugye?
3: Hát igen, és méghozzá fantasztikus verseket, tehát én ebben nem is reménykedtem, hogy ő szóba áll velem. Egy volt évfolyamtársnőm ajánlotta a figyelmembe még idén áprilisban. Én akkor több kiadót is megkerestem, hogy szeretnék egy könyvet megjelentetni a képeimből. Mindenki azt mondta, hogy sok jó fotós van, nagyon sok jó kép van, ütős szövegek kellenek, és én erre nem éreztem magam képesnek. És akkor mondták, hogy Laszfi János egy talán elvállalja, írtam neki a Facebookon, és fél órán belül válaszolt, hogy ismeri a munkásságomat, meg is osztott már tőlem képeket is vállalja. Na most a többi már történelem. Elkezdődött, felgyorsultak az események, elkezdődött ez a folyamat. Nagyon sok buktatója volt.
2: Például nyáron
3: másfél hónapig tartott, napi 12 órát dolgoztam az engedélyeztetéseken. Tehát minden egyes fotót, amit nem erdőben készítettem, társasházakkal, üzemeltetőkkel engedélyeztetnem kellett. Ez egy nagyon idegölő, nagyon fáradtságos procedúra volt, de sikeresen végigmentem rajta.
2: Senki nem mondott nemet?
3: Volt, aki azt kérte, hogy tisztelet példányt adjak, de hát ez semmi baj, tehát most már ki is vittem egy párat tegnap, és szépen sorban.
2: Na jó, de hát ki az a bolond, aki ezekre a képekre nemet mond? Tehát tényleg az egyetem, itt van az ELTE egyetemi könyvtár, ezt meg lehet találni az interneten is ezt a fotóját. Hát egészen elképesztő. Tehát oda akarok menni, ott akarok ülni, abban a városban akarok lenni, ahol így néz ki egy könyvtár. És ez az ön fotója.
3: Ez nagyon hízelgő, épp holnap megyek átadni az igazgatóasszonynak a fotót az egyetemi könyvtárban, ez a tisztelet példány.
2: El lesz ájulva.
3: Hát nagyon remélem, ebben nem bízok azért annyira, de hát reméljük.
2: Vigyen magával repülősót. Na, de ha visszatérünk arra, hogy hogyan dolgozik, hogy találja meg ezeket, a helyszíneket hogy választja ki? Ez egyébként a kolléganőmet is különösen érdekli, írt is nekem az előbb egy cetlin, hogy ezt kérdezze meg, hogy honnan van az inspiráció, mi az a hely, ami érdekli.
3: Van a Facebookon egy-két csoport, ahol ötleteket lehet meríteni, ahol amatőr fotósok, sőt profi fotósok is közzé teszik a címeket, ahol ilyeneket lehet fotózni. Én ezekből merítettem az ötletemet, illetve találomra besúranok, társasházakba, udvarokba, gangokat felfedezni, csigalépcsőket megörökíteni, és az ember így nagy számok törvény alapján, hogyha 20 helyre bemegyek, az egyik az különlegesen szép, és azt meg lehet örökíteni.
2: Szédületes Budapest, ez a könyv címe, és hát ezeket a képeket nézve ez a város ez szebb, mint valaha volt. Van erről véleményünk, ha itt élünk, és látjuk azokat a körülményeket, amik néha körülvesznek minket, de a kép nem ezt mutatja, a könyv nem ezt illusztrálja, és hát itt vannak hozzá Laszfi János versorai, amik megemelik az egészet még inkább, úgyhogy ennek a könyvbemutatója is itt van előttünk. Mikor, hol?
3: November 19-én este 6-tól 8-ig lesz a Városligeti Fasor 47-ben, a Rezoárt villában, ugye valaha Kőrösi villának hívták. Úgy fog kinézni, hogy először egy általános kis bemutatást kapnak a vendégek a villáról, körbevezetik őket, főleg ott kívül a külső részeken, aztán bemegyünk, vetítés, tehát az én fotóimat vetítik a kötetből, és felolvassa Laszfi János a verseket, valószínűleg mind a 30 verset.
2: Csináljon sok jó képet még, mutassa meg nekünk azt a látószöget, ahol, ahonnan érdemes néznünk a világot, vagy érdemes lenne. Köszönöm szépen. Harc Balázs hívott minket könyvbemutatóra, tehát november 19-én Arszó Árt villában találják meg őket. Este attól őt, magát is, meg Laczfi Jánost is. Köszönöm.
3: Nagyon szépen köszönöm, szerkesztő úr. Viszont hallásra.
2: Minden jót kívánok.
4: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Előbb is könyvekről beszéltünk, és most is egy könyvet fogunk önöknek ajánlani. A fájdalom, ami repülni tanít, Hidasi Judit veszteségfeldolgozó novellás kötete. Ez a címe egyébként, hogy könnyeidből színes torlak, és amiből idéztem, hogy a fájdalom, ami repülni tanít, az voltaképpen egyfajta recenzió. És Hidasi Judit itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ez már a 17. kötete, igaz?
2: Igen, hát nagykorú lesz lassan, mondhatni.
1: Igen. Vannak sorozatai. Hogyha sorozatként kell értelmezni ezt az új könyvet, akkor beillik valahova? Ugye volt az Újrakezdők sorozat, aztán volt az Aranykör sorozat, ez most hova tartozik?
2: Hát ezt nem tudom, ez mindban függ attól, hogy az olvasók hogy fogják fogadni. Van egyébként egy új novellás kötetre is most ötletem, de dolgozom egy regényen is, úgyhogy egy kicsit most határozatlan vagyok ebben a dologban. Elképzelhető, hogy lesz ennek egy következő része, ami egy másik tematikát fog körbejárni. Ugye ez a veszteségekről szól, ebben 7 novella van, ami veszteségfeldolgozás, és aztán lehet, hogy lesz megint egy olyan, ami megint valami köré szerveződik majd, de ezt most még nem tudom, az az igazság.
1: Most még kell dédelgetni ezt az új könyvet nyilván. Veszteségekről ír, szeretteink elvesztése nyilván adja magát, hogy veszteségként sorakoztassuk föl, de annyiféle veszteségünk lehet, csak a szeretteinkről szól a könyv?
2: Nem, és pontosan ezért született meg bennem ez az egész novellás kötet. Mondhatni, nem szeretem ezt a projekt szót, de igazából ez egy 6 éves projektnek a vége, ez, hogy kézben tartható ez a kötet, és eredetileg 11 novella volt benne, amiből aztán 7 lett, ami végül is átment a szűrőn. De nem csak gyászfeldolgozás, hanem a veszteséget úgy értendő, hogy akár veszteség lehet egy munka elvesztése, egy barátság elvesztése, akár egy lakásnak, tehát egy költözés, tehát mind olyan hétköznapi dolgok, ami bárkivel megtörténhet, és amiért én úgy gondolom, hogy néha meg kellene állni, és ezt át kellene egyrészt gondolni, másrészt érezni, harmadrészt pedig ugye megélni a veszteségeinket, mert nincs azzal semmi baj, hiszen folyamatosan veszítünk el dolgokat az életünkben. Csak én azt gondolom, hogy nem baj, hogyha megállunk és reflektálunk.
1: Erre nem szokott időnk lenni, vagy erre nem szoktunk időt szánni.
2: Így van.
1: Azt hiszük, hogy majd kimozogjuk úgyis az idők során, és hát ez nem így működik.
2: Szerintem sem, és nagyon érdekesen rezonált egyébként, amikor a könyv elkészült, és a szerkesztőmnek, Bukovenszky Nagy Eszternek átadtam ugye gondozásra, szétszincálásra, ölelgetésre, szeretgetésre, akkor ő egyébként sírva hívott fel, és mondta, hogy úristen Judit, hát most megnyitottál bennem egy olyan kaput, amit én nem is tudtam, hogy én sem mozogtam ki. Uh-huh. És akkor hosszan beszélgettünk erről, hogy igen, nekem is az írás folyamata is ilyen volt, hogy közben is jöttek olyan érzések és gondolatok, ami nekem is meglepetés volt. De hát az írás tulajdonképpen azt gondolom, hogy mindig egy kicsit ilyen, hogy az író is közben terápiát tart saját magának.
1: Azt érzékelte saját magán, hogy kijöttek olyan érzelmek, amik elfojtva ott voltak mélyen?
2: Igen, ez egy nagyon, nagyon érdekes zárása volt, ugye 6 évig született a könyv, de most nyáron volt egy elég komoly 3-4 hónapos folyamat, és amíg tisztáztuk a szöveget az Eszterrel, a szerkesztővel, és közben én nagyon sokszor zokogtam itt a 42 fokba a gyönyörű kertembe a madaraim között, úgyhogy voltak érdekes pontja, igen, amiről én azt nem is tudtam, hogy ez még egy nyitott seb, de hát az volt. Igen.
1: Nehéz kérdés, bár a praxis nyilván megmutatja, hogy hogyan van ez. Nőknek ír elsősorban, amikor ír?
2: Igen, de minden dedikáláson találkozom férfiakkal, és egyre többel, ami egy nagyon érdekes tendencia, hogy most a szeptemberi könyvfesztiválon dedikáltam, és több férfi ember jött, mint nő, de elsősorban igen, mondjuk ezt így ki, hogy elsősorban nőknek, igen.
1: Hát aztán legfeljebb megtalálja a férfiakat, és nekünk is vannak ám érzelmeink. Csak azt még jobban rejtjük, mint a nők sokszor. Most viszont lesz egy könyvbemutatója, dedikálás, beszélgetés, méghozzá egy menő helyen a Brooklyn Bagelben, az újpesti rakparton, ez Újlipott város eleje a Jászai Mori térnél, tehát ott könnyű lesz megtalálni. Kánya Kinga fog önnel beszélgetni, aki nem csak szociológus, hanem gyászkísérő is. Ennyire, hát nem tudok most hirtelen jobb szót, súlyos az, amit olvashatunk?
2: Én szeretném azt gondolni, hogy az olvasás, ezeknek a történeteknek az olvasása gyógyító hatással lesz az olvasóra, de amiről ugye beszéltünk az előbb, hogy ki fog nyitni bizonyos csapokat, az is biztos. Kingával nagyon régóta ismerjük már egymást, és ő is egyike volt azoknak egyébként, aki a kéziratot olvasta, és aki hát szakmai szemmel is átnézte, és megkértem arra, hogyha esetleg lesz bemutató, akkor mindenképp jöjjön el, és akkor még beszélgessünk erről. Pontosan azért, mert nem állunk meg, ugye ön is említette az előbb, hogy nem állunk meg ezeket a dolgokat feldolgozni, és erről a feldolgozásról is fogunk a bemutatón beszélgetni.
1: A bemutató még egyszer, tehát este 6-kor lesz, és... Hát a dátumot ugyan mondtam már, de elmondom november. Még egyszer, hogy november 13-a csütörtök. És a helyszín meg az újpesti rakpart egy a Brooklyn Bagel. Hát, jó olvasást kívánok azoknak, akik úgy érzik, hogy van mit megbeszélniük önmagukkal, vagy egyszerűen csak szeretik Hidasi Judit könyveit, mert hát sokan vannak ezzel így. Judit, köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk.
2: Én köszönöm. Nagyon köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó turbinája. Újabb halálos áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina, számolt be reggel a paksi atomerőmű helyzetéről közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, fél kettő körül pár milliméterre jártak a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre másfél centimétert emelkedett. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5-en meghaltak, 6-an pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapódtak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. A lehulló roncsok egy magánházat is megrongáltak. Lezuhant egy hegygerincről és meghalt egy lengyel hegymászó a Magas Tátrában. A szlovák hegyi mentőszolgálatot túrázók riasztották, a 38 éves férfi holttestét egy völgyben találták meg. Két társa is a helyszínen kereste az áldozatot, akivel néhány órával korábban szakadtak el egymástól. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 27, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több kevesebb.

0: FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja jelentkezik, Rónai Egon vagyok, a mai szerkesztő Messzényi Zsófia, segítőtársa Tóth Peti Lili, és én Kovács Lászlót keresem, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnökét egy telefonhívással. Jó napot kívánok!
2: Jó napot, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szuper, hogy meg is leltük. Van itt egy új esemény, amik nem a hőséggel kapcsolatos, de majd mindjárt arról is beszélünk. Méghozzá az, hogy júliustól életbe lépett egy szabályozás, és eszerint az egyszer használatos műanyag poharak, valamint a, hát ez innentől bonyolultabb, a 10 tömegszázalékot meghaladó műanyag bevonattal ellátott papír poharak forgalomba hozatalát megtiltották. Erre mondják azt, hogy hát ezt mi észre sem fogjuk venni, de miért nem?
2: Hát azért észre fogjuk venni, mert a poharak esetleg nem olyan átlátszóak lesznek, hanem egy fehér papírpohár, vagy papírnak tűnő pohár belülről egy vékony fóliával. Na ez az a 10 tömegszázaléknál nem, vagy kevesebb tartalmát tekintve az összpohárra vonatkoztatva, kevesebb műanyag, amellyel még forgalomba lehet hozni. Gyakorlatilag EU-s irányelveket követünk avval, hogy szeretnénk a nagyon sűrűn használt műanyag eszközöket, például fűpiszkáló, szívószál, műanyagevő eszközök és poharak megszüntetni. Ez már 21-ben megjelent ez a rendelet, és azóta mindig módosították, és nem a vendéglátósok miatt, hanem a háttéripar miatt, hiszen nem képes még az ipar elfogadható minőségben és árban olyan kiváltóan alternatívát kínálni, amelynek a piacon megfelelő mennyiségben rendelkezésre állna. Tehát, hogy az a probléma, hogy megjelent egy rendelet, mi egy picit túllicitáltuk el, és ezt is rögtön azt mondtuk, hogy a teljes műanyagmentesség a követendő, gyakorlatilag azonban nem volt meg erre a háttéripar, és egy közös szakmai szervezetek által indított kezdeményezésre mégis hozzájárultak, és a határidő előtt néhány nappal engedélyezték azt, hogy maximum 10% tartalma, műanyag tartalma lehet azoknak a poharaknak, ami egyébként egy nyugat-európai mintát követ, tehát nem mi találtuk ezt ki, de gyakorlatilag ezzel a minőségű papírnak látszó pohárral át lehet vészelni azt az időszakot, amikor remélhetőleg majd eljut oda a háttéripar, hogy teljes műanyagmentes és komposztálható minőségű poharakat.
1: Hát, hogy egy kézenfekvő példát hozzak, hogyha járt valaki mostanában moziban, nem is most, hanem mondjuk az elmúlt fél évben, akkor ott próbálkoztak a papír szívószállal az üdítős dobozokhoz, amik egyébként meg műanyagból vannak, de most mindegy, ez zárójelbe zárva. És hát ugye ennek az lett az eredménye, hogy a film elkezdődött, a szívószál pedig hát lassan összetottyat, mert hogy ez papírból volt valóban. És akkor az ember kiment, és szerzett egy másikat, hogy a gyerek ne igye le magát. Na most valamit módosítottak, mert most már egy másfajta szívószál van, tehát nyilván ez egy tanulási folyamat az iparnak is, meg a vendéglátásnak is.
2: Elsősorban az iparnak, hiszen nem mi gyártjuk az anyagokat. Az iparnak a feladata és a felelőssége, hogy abban a minőségben gyártsa, amelyben előírja a jogszabály. Tehát mi csak alkalmazunk, használjuk. Sajnos voltak rossz alternatívák, például fémből szívószál, vagy üvegből. Hát ezek olyan borzasztó balesetveszélyesek, hogy ezt nem is akarom belegondolni, és nem is akarom taglalni.
1: Na de szerencsére ez elmúlt. Viszont hát igen, van egy másik, hogyha valaki sporteseményekre jár, akkor meg koncertekre, fesztiválokra, akkor ismeri a repoharak világát, amikor egyszer kifizet egy poharat, a legvégén majd azt vissza is váltják neki, de addig, amíg ott tartózkodik, abban a pohárban kapja meg mindazt, amit iszik.
2: Ez hát, elterjedhet,
1: cserélheti is, igen. Elterjedhet ez annyira, hogy ez egy hétköznapi gyakorlattá váljon?
2: Természetesen igen, hát erre nagyon jó gyakorlatok vannak a fesztiválokon. A logisztikája egy kicsit körülményes, meg nehézkes van, amikor már nem váltják vissza, mert már bezárta az üzlet hajnalban. Nagyon sok eldobott repoharat találni, és egyébként jól keresnek belőle bizonyos gyűjtögetők, de ennek gyakorlatilag a létjogosultsága az 100%-ig bizonyított. Az a probléma azonban, hogy poharat használunk például olyan helyeken is, mint egy patika, ahol a gyógyszer bevételéhez kell egy pohár vizet inni. Tehát ott nem lehet a repohárra lesz kiváltani.
1: Na de ott adnak üvegpoharat sok esetben. Ott legtöbbször az van kirakva.
2: Igen. Hát igen, de az meg egészségügyi, illetve élelmiszerbiztonsági problémákat vethet fel.
1: Viszont eszembe jutott egy viszonylag logikusnak látszó kérdés. Ha én leülök egy teraszra is, azt mondom a pincérnek, hogy nekem van saját poharam, itt van, hoztam. Arra mit mond a pincér?
2: Ez akkor hangzik jól, ha valaki egy borfesztiválra megy, és akkor még érthető és magyarázható, hogy én a saját poharamból szeretném a borokat megkóstolni, de nyilván ennek semmi akadály, hogy valaki a saját poharából ígyon, de ez nem életszerű. Étterem fel van arra készülve, hogy az üvegpoharat elmossa gépekkel, berendezésekkel, tehát emberi érintés nélkül 100%-osan tisztára lehet mosni. Tehát ott ez nem probléma, ott nem használtak műanyag poharakat. A strandokon igen. Olyan helyeken probléma, ahol nem biztos, hogy a repoharat vissza tudja vinni, mert messzire elmegy, most őrizgesse, aztán este menjen visszaváltani. Tehát minden esetre még ennek azért alakulnia kell. Én bízom abban, hogy az ipar képes lesz elő, csodákra képes, azt már tudjuk, képes lesz előbb-utóbb olyan poharakat gyártani, ami megfelelően komposztálható. Most is van olyan például a PLA pohár, ami műanyag ugyanúgy néz ki, vagy műanyagnak tűnik, átlátszó. Egyetlen egy baj, hogy teljesen külön kéne összegyűjteni, és annak is pár éves lebomlás ideje van, ellentétben az igazi műanyaggal, amelynek akár 50-100 év is lehet a lebomlás ideje.
1: Egyik se igazi megoldás, végem. Na, nem, akkor egy kicsikét foglalkozunk azzal, hogy milyen idő szakadt ránk, és milyen következményei vannak ennek a vendéglátóiparra. Én, amerre járok, azt látom, hogy a teraszok tök üresek, mert ki az az őrült, aki egy napos teraszra le akar ülni, akár 2 percre egy kávéra is, akár ebben a 40 fokban, ami a napon közel 60. Nyilván ez hat a vendéglátóiparra, és nyilván a korlátozások is, amiket kérnek, vagy amik előírások már.
2: Ez így igaz. Nem is látjuk még az összes következményét. Az biztos, hogy az emberek ebben az istentelen, ebben az iszonyú melegben nagyon nehezen indulnak el úgy, hogy tudják, hogy ahova mennek, ott is gyakorlatilag majd megsülnek a napon, tehát 40 fok felett azért napozni sem, nemhogy nem ideális, nem is egészséges, hanem azért rendkívül megterhelő. Ha meg bent a szállodai szobában, jó esetben légkondicionált szállodai szobában ülnek, akkor azt meg otthon is megtehetik. Tehát nehezebben indulnak el, a legjobb az, hogyha a hőmérséklet az ilyen 35 foknál nem magasabb, mert akkor szívesen elmennek, van értelme nyaralni, remélhetőleg nem esik az eső, ha egy pici eső esik, annak nagyon örülnek a vendéglátósok, mert abban a pillanatban nem a strandok telnek meg, hanem az éttermek. Vagy hamarabb hazamennek a strandról, és elmennek vacsorázni. Tehát ha túl sokáig van jó idő és egyenletes napsütés, akkor az éttermek nem olyan jól mennek, működnek. Egyébként egy tendencia sajnos a Balaton környékén is az, hogy a családok azok sok esetben már az összes étkezést, még a vacsorát is a strand büféjében töltik el. Tehát azért vannak gondok függetlenül a hőségtől és a rendkívüli időjárástól. Az, hogy nekünk szükségünk van, és kötelességünk is erre az energiával kapcsolatos takarékosság, erre most közé is tettünk egy levelet, amelyet a minisztertől az összes szakmai szervezet megkapott, hogy felhívja a vállalkozók figyelmét arra, hogy a lehetőséghez képest minél jobban takarékoskodjon. Gondolok itt például arra, hogy nyugodtan össze lehet pakolni a hűtőszekrényekben tárolt áruféleségeket, alapanyagokat, még akár úgy is, hogy élelmiszerbiztonsági szempontokat is figyelembe véve ne legyenek keresztszennyeződések. Tehát egy dobozban nyugodtan alapanyagot is és tisztított zöldséget is lehet egy hűtőszekrényben, de külön dobozokban tárolni. Tehát minél kevesebb hűtőkapacitást használjunk, csak annyit, amennyi tényleg indokolt, és rakjunk nyugodtan tele egy hűtőszekrény, hogy ne menjen 3, ahelyett, hogy 1 menne. Ezt egyébként nem vennénk észre, mert hát ez így a racionális, így a biztonságos, de egyébként tökéletesen megfelel ebben az átmeneti időszakban annak a célnak, hogy ne romoljon meg az élelmiszer. Én azt gondolom, hogy mindenki nézzen körül, gondolja végig, hogy hogyan tud takarékosan, nem csak azért, hogy most valamilyen utasításnak, kérésnek eleget tegyünk, hanem egyszerűen azért. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor az egész térségben lezárhatják az áramot, és az még nagyobb baj.
1: Van egy csopaki étterem, most ugye nem mondom a nevét, bár lehet, hogy megérdemelni, amely étterem most azt hirdette meg, hogy a körülményekkel való tekintettel lámpafény nincs, viszont gyertyás kiszolgálásban részesülnek a vendégek, úgy a pincérek részéről, mint az asztalra elhelyezett gyertyákkal. Szerintem ez menő.
2: Ez egy zseniális marketing ötlet, azért mivel hozzátenném, hogy este 8:30-9 elég világos van, jellemző módon azonban nem este 10 órakor szoktak vacsorázni az emberek, tehát én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, hogy mindenki saját kreativitását vegye elő, ötleteljen, és még ilyen jópofa dolgokat is, aminek az, hangulatilag egy plusz vonzó értéke van. Én azt gondolom, vessenek be, amit csak tudnak a vállalkozók, és mindenki próbálja meg a saját ötletének megfelelően a vendégkomfortját is biztosítani, ugyanakkor saját érdekében a lehető legnagyobb takarékosságot is.
1: Van friss hír arról, hogy nagy a baj a Balatonnál és a Velencei tónál is a visszaeső forgalom miatt, gyakorlatilag hétköznaponta konganak a vendéglátóhelyek és a tópartok is, hát a Velencei tónál egyéb bajok is vannak, mondjuk a Balaton déli partján is szintén elég kevés a víz. Erről mennyi információjuk van? Mennyire keresik önöket kétségbe esett kollégák?
2: Az az igazság, hogy azért nem egyértelműen is nem mindenkinél. Nem mondom azt, hogy aki ma panaszkodik, annak nincs oka rá. De azt is el kell mondani, hogy vannak olyan üzletek, amelyek kimondottan jó, kiegyensúlyozott keresletről számolnak be. Tehát azok az üzletek, akik akár egész évben nyitva vannak, vállalva azt, hogy ősszel, télen sokkal szerényebb az érdeklődés, de mégis kitartják, megtartják az embereiket, kiteleltetik őket, és a vendégek is számíthatnak biztosan arra a színvonalra, amit az az üzlet nyújt, déli parton is, az északi parton is egyaránt, azoknak a vendégköre ez nem pártol el. És azok nem panaszkodnak ennyire, mint azok, akik kimondottan csak sajnos a szezonalitásból kell, hogy megéljenek. Én azt gondolom, hogy kegyetlen dolog az, hogy az elmúlt 6 évben 10 000 vendéglátó üzlet szűnt meg. Ennyivel van kevesebb. Ez naponta 4-5 üzlet bezárását, tehát ennyivel több üzlet bezárását jelenti, mint amennyi nyitott. Ez nagyon sok. Most jelen pillanatban 42 000 a vendéglátó üzletek száma, ebben benne van az italüzlet, az étterem, a kávézó, a cukrászda, tehát minden vendéglátó üzlet. Viszont érdekes, hogy a forgalom az változatlan áron, tehát az 2019-es eddig mért valaha legnagyobb forgalomhoz képest, alig 1-2%-kal változik, fölé vagy alá megy, tehát rendkívül stabilan követjük azt a forgalmat, mondom még egyszer, változatlan áron, tehát kiköszöböd az infláció hatását, amelyet 2019-ben 52 000 üzlet bonyolított le. Most 10 000-rel kevesebb bonyolítja ezt le, és kb. 15-20 000 munkavállalóval kevesebb. Kb. 135-140 000 munkavállaló van jelenleg a vendéglátóiparban, és volt 170-180 000 is.
1: Változik a piac, de hát változik itt sok minden. Most azt láttam például a Balatonnál járva, hogy vannak helyek, amelyek konkrétan vállalva azt már, hogy ilyen a helyzet, azt írják ki, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap tartanak csak nyitva. Tehát a főszezonban 3 napon át ki sem nyitnak.
2: Ez nagyon szomorú, de egyben jelzi azt is, hogy koncentrálódik a kereslet. Sokkal többen mennek le a Balatonra 2-3 napra, szinte hétvégére leugranak egy hosszabb hétvégére.
1: A nyaralási szokásaink is megváltoztak, így van.
2: Így van, és a költési szándékaink is. Sokan régen megettek egy komplett menüt, előétel, leves, főétel, desszert, ittak hozzá esetleg bort, sört, bármit. Most ez leredukálódott mondjuk 2 fogásra, egy előételre és egy főételre, vagy egy főételre és egy desszertre, isznak hozzá egy üdítőt, a bort majd esetleg otthon. Tehát jelentős mértékben átalakult. Talán az egy főre jutó kereslet az, ami ami szerencsésen még azért legalább stabilan ugyanannyi. Tehát az nem nagyon csökken, viszont az infláció hatásához képest azért értékét tekintve már nem olyan.
1: Köszönöm a tájékoztatást, sok mindenről beszélhettünk.
2: Mi bízunk abban, hogy azért egy ilyen energiakrízis után is azért újra lábra tud állni a vendéglátás, hiszen a nagy megpróbáltatások a pandémia és utána az energiárobbanása után is, hál' Istennek, aki meg tudta tartani az üzletét és nyitva maradt, az most boldog lehet, és van miért, hiszen a forgalmat, azt a forgalmat tudjuk hozni kevesebb üzletből és kevesebb személyzettel, mint amit 2019-ben. Tehát érdemes talpon maradni, már nem könnyű.
1: Egy optimista mondat a végére, ugye? Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke volt a vonalban. Köszönöm, elnök úr.
2: Én is köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: kivelem, hogy milyen
1: a... Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton kifelé a Nagyvárad térnél. A külső sáv nem járható. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében javítják a vízvezetéket, ezért a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Erős a forgalom a Pesti alsórakparton a Margit hídtől a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Blahalóze tér előtt és a Szentendrei úton befelé a Monostori útnál. A H6-os év Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalóze tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert a csatornát javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Gyógyszer meg az ő áfája, illetve a nullás gyógyszeráfa, ami a sok-sok várható adócsökkentés egyike, amit a kormány ígért és amit igyekszik is betartani jelek szerint. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnöke van a vonalban, dr. Szalóki Katalin. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Úgy szól a hír, hogy szeptember 1-től áfamentesek a vényköteles gyógyszerek. Van, aki számon kérő, hogy miért nem az összes. Erről is érdemes lesz majd néhány szót váltanunk. Alapvetően ez mekkora megtakarítás jelent átlagosan a vásárlók számára?
4: Nehéz megmondani, hogy átlagosan mennyit jelent, hiszen igazából ez azokat az embereket célozza, akik többfajta gyógyszert szednek, és esetleg kevesebb jövedelemből élnek, tehát nyilván nekik jelent ez valós segítséget, és az ő számukra akár mondjuk 1000-2000 forintos megtakarítás havonta már jelentős lehet, tehát átlagosan nehéz megmondani, valóban valakinek ez csak 1-200 forintot jelent, van akinek pedig akár több ezer forintot is jelent.
3: A gyógyszerekre 5%-os áfakulcs vonatkozott eddig is, csak ez most 0%-osra csökken, ugye olyan termék nincs, aminek nincs áfája, legfeljebb az 0%.
4: Így van, a 2007-es áfa törvény értelmében itt most ugye a vényköteles gyógyszerekről beszélünk, tehát nem beszélünk azokról a gyógyszerekről, amit bárki bemehet a gyógyszertárba és megveheti, mondjuk például akár egy megfázás esetén használ gyógyszerről, ezekre ugyanúgy továbbra is az eredeti áfa vonatkozik.
3: Azt lehet tudni, hogy nagyon gyakori az, hogy a legkisebb jövedelműek költik a legtöbbet a gyógyszerre a jövedelmük arányában. Számukra nyilván minden egyes forint nagyon fontos. Ugyanakkor például a mostani ellenzék, amelyet a korábbi 16 évben ez különösebben nem érdekelt ez a téma, most azt követeli a kormánytól, hogy az összes gyógyszernek vezesse be az áfamentességét. Valóban volt ilyen mondat egyébként Magyar Pétertől még a kampány idején, tehát ha ebbe kapaszkodnak, akkor ebben van némi ráció, az mennyi pénzt jelentene?
4: Összességében én azt szeretném jelezni, hogy ez egy nagyon kockázatos lépés lenne, és nem is feltétlen lenne indokolt, különösen a mostani gazdasági helyzetben, és azért az, amiről most beszélünk, az egy sok tízmilliárdos, akár százmilliárdos terhet róna az állami költségvetésre, illetve hát annak a kiesése. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jelenlegi kormány ezt most nem fogja tudni meglépni, és itt igazából ugye ennek két dolog, egyrészt szimbolikus jelentősége van, pont ahogy ön is mondta, azoknak az esetében, akik többfajta gyógyszert szednek, alacsonyabb jövedelemből gazdálkodnak, ott kevés is számít. Kettő, pedig nyilván figyelni kell arra, hogy azoknak a termékeknek az árát csökkentsük, amit kénytelenek az emberek használni. Ezek a vényköteles termékek. Azok, amit az orvos felír, amit valóban muszáj beszednie valakinek.
3: Nem félő az, hogy most, hogy ez a változás beállt, azok az orvosok, akik ideig simán mondták, hogy egyébként meg tessék bemenni a gyógyszertárba, és azt megvenni, az nem vényköteles, felírnak inkább olyan gyógyszert, ami vényköteles, mert támogatott és olcsóbb lesz a páciens számára?
4: Nem, én ettől nem félek. Egyrészt én bízom az egészségügyi dolgozókban. Az orvosok szakmailag alátámasztottan írnak fel vényköteles gyógyszereket. Ez a hivatásukhoz tartozik. Nem gondolom, hogy ez valós kockázat lenne. Egyrészt, másrészt pedig nem gondolom, hogy ez a betegek számára is bármilyen módon előnnyel járhatna. A vényköteles készítményeket általában nem lehet nem vényköteles készítményekkel kiváltani, hiszen ez a vényköteles készítménynek a lényeg.
3: Viszont fordítva lehetne, csak akkor az egy erősebb gyógyszer, nem?
4: Fordítva lehetne, de nem nagyon van értelme.
3: Aha, világos. Hát akkor... Az előbb mondott egy fél mondatot, amire akkor nem kérdeztem vissza, mert a gazdasági részével foglalkoztunk. Azt mondta, hogy ez egy kockázatos lépés lenne, hogyha minden nulla áfás lenne. Kockázatos lenne szakmailag is?
4: Kockázatos lenne szakmailag is, hiszen azért az nem cél, hogy az emberek, bocsánat a kifejezésért, de korlátlanul vegyenek be akár olyan készítményeket, amire a testüknek nincsen szüksége. Nem kell azt még inkább támogatni, hogy olyan nem vényköteles termékeket szedjenek az emberek, amikre nincs valójában szükségük. Arra van inkább szükség, és azt gondolom, hogy mi ezt képviseljük a kormány felé is, a mindenkori kormány felé is, hogy a cél az inkább az, hogy a támogatási rendszert úgy alakítsuk át, hogy minél kevesebb teher legyen a családokon, de ezt nem feltétlenül úgy kell megoldani, hogy minden olyan készítményt 0%-os áfással teszünk, amire adott esetben esetleg nincs szüksége az embereknek.
3: Ön szokta mondani, hogy a közgyógyellátást kellene átalakítani, hogy egy kicsikét könnyebb legyen azoknak, akik rászorulnak, és arányosabb legyen a társadalom egészének. Hogyan lehetne ezt okosan csinálni?
4: Pontosan. Itt igazából arról beszélünk, hogy azokat kell támogatni, akik rászorulnak, akinek szüksége van rá. Ez az, amiben azt látjuk, hogy ez a szimbolikus döntés, akármennyire is néhány embernek csak keveset jelent, de akkor is e felé az irány felé mutat. A közgyógyellátást esetleg át lehetne úgy alakítani, ahogy egyébként számos környező országban is van, hogy mondjuk van egy adott limit, amit hogyha egy bizonyos alacsony jövedelmű ember elér, akkor többet nem kell fizetnie mondjuk egy adott évben a gyógyszerért. De ezt tényleg azok számára kell biztosítani, akiknek tényleg szükségük van rá. Jelenleg a közgyógyellátás az egy viszonylag szűkebb réteget érint, talán inkább ennek az átgondolására van szükség, és talán inkább a támogatási rendszernek az ilyen irányú megreformálására lenne szükség, és nem arra, hogy ezt a bizonyos 0%-os áfát, ezt még inkább kinyissuk. Én azt gondolom, hogy ez egy szép lépés volt, valóban megígérték, megtették, de ezen túl egyébként a támogatási rendszert kell átalakítani, és azután sokkal több mindenkinek, sokkal több fajta előnnyel tudna járni, mint hogy szimplán az áfára korlátozzuk ezeket az előnyöket.
3: Múltkor beszélgettünk, hát jó múltkorában arról, hogy, mert az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója, hogy azok az új gyógyszerfelfedezések, amelyek a világban vannak, mitől és mennyire nehezen elérhetőek a magyar páciensek számára sok esetben. Ez ügyben lát valami lehetőséget az előrelépésre az új kormánnyal?
4: Igen, határozottan azt mondom, hogy igen, bizadalmam van abban, és kaptunk miniszter úrtól és államtitkár asszonytól is ígéretet arra, hogy a támogatási rendszert ilyen módon is át fogják gondolni, és szeretnék azt elérni, hogyha már rövid távon is azok a gyógyszerek, amik valóban bizonyítottan hatékonyak és szükségesek a magyar betegek számára, azok tényleg elérhetőek lesznek és legyenek, és én bízom benne, hogy ebben már az idei évben előrelépés fog történni. És ez is ugye a támogatási rendszernek egyfajta átalakítását jelenti, illetve azt jelenti, hogy a kormány elkötelezi magát, ugyanúgy, mint a 0%-os áfa mellett, a vényköteles gyógyszerek esetében elkötelezi magát amellett is, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a legújabb gyógyszereket, amennyiben ez indokolt, ez nagyon fontos kitétel, akkor elérhető legyen a magyar betegek számára.
3: Dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója mondott nekünk most biztató mondatokat a végére. Köszönöm szépen!
4: Én is köszönöm!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint, hát egy olyan témával, amihez most már elkezdtünk mindannyian érteni, mert azt is pontosan tudjuk, hogy mi a helyzet a paksi atomerőműben, azt is, hogy mi a helyzet az ország áramellátásával, nem beszélve a vízről, a Duna hullámairól és arról, hogy miért olyan alacsony és miért olyan magas Bécs környékén. Szóval elkezdtünk megint mindannyian olyan dolgokhoz érteni, amikre nem gondoltunk, hogy ilyen mély tudásunk van. Egyébként megjegyzem, nincs is. Bízzuk a szakemberekre. Viszont Jandó Zoltán, a G7.hu újságírója mélyen utána nézett annak, hogy mivel mi a helyzet, és például az ő grafikonjának hála, amit egyébként a telex.hu G7 rovatában megtalálnak önök is, azt is látom, hogy az egyik hiedelmet azt rögtön el tudjuk oszlatni, ugye van egy olyan mondás, hogy miközben ekkora bajban vagyunk, miért küldünk Ukrajnának elektromos áramot, ha nincs nekünk sem? Hát nem küldünk, hanem kapunk. Szia Zoli!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: Igen, hát pont nálad látszik a grafikonokon, hogy hát ők adnak nekünk most, és nem visznek tőlünk.
2: Nyilván ez tud változni akár napról napra is, de az elmúlt időszakban valóban egyértelműen az volt a jellemző, hogy Ukrajna felől inkább befele jött az áram, mint hogy kifele ment volna. Egyébként Szlovákia irányából is ez a jellemző, és déli irányban exportál Magyarország villamosenergiát. Ugye nyilván ezt mindig az árak, illetve a kereslet-kínálati viszonyok befolyásolják, szóval azt követően, hogy a hazai termelés csökken, ebben lehet változás. Nyilván nem az importban, mert az nőni fog, ez teljesen egyértelműen előrevetíthető, de abban, hogy például a déli irányba mennyi az export, abban nyugodtan lehet.
1: Hát az elmúlt napokban nyilván a szerb-szlovén-horvát irányban is csökkent az exportunk, inkább importá alakul az, és korábban is ugye a szlovákok, ukránok, osztrákok és románok irányából az elmúlt napok változásai már azt mutatták, hogy kapunk és nem adunk. Mennyit kapunk? Egyre többet? Tehát látszik a grafikonokon, hogy bajban vagyunk?
2: Hát ugye nyilván ez napszaktól függ, ugye ezt lehetett sejteni, hogy a napnak abban az időszakában, amikor napelemek termelnek, akkor nem lesz szükség jelentős importra, még azt követően sem, hogy a paksi atomerőmű kiesik. Ugye ez volt az az időszaka a napnak, amikor még minden normális kerékvágásba ment, amikor nagyon jelentős export volt Magyarországra a környező országokban, hiszen itthon ugye nagyon nagy a napelemes kapacitás, ami, hogyha süt a nap, akkor rengeteg villamos energiát tud termelni. Ez jól mutatja, hogy egyébként a nyári, elmúlt egy-két nyári hónapban a napelemeknek a termelése az már nagyobb volt, mint a paksi atomerőművé, tehát nem arról van szó, hogy ez, tehát összemérhető a kettő, és tulajdonképpen többet termeltek a napelemek, mint Paks, de ugye ez nem jelenti azt, hogy Paks kiesését az pótolni lehet, és különösen abban az időszakban nem lehet pótolni, amikor ugye a napelemet nem termelnek. Úgyhogy a esti órákban jelentősen megugrik az export, az import amiatt, hogy ugye a alapból is jelentősen megugrik, de így, hogy Paksnak a kapacitása, illetve a termelése jelentős mértékben csökkent, így az esti órákban nagyon jelentős importra szorulunk.
1: Hát a hazai termelésnek a 65%-át adta az esti időszakban a paksi atomerőmű, ugye most itt már alig dolgozik, de még dolgozik az erőmű, de hát így is talán a tizede az, amit termel a szokásos mennyiségnek. Ezért szokta mondani a politika és a politika nevében valamennyi megszólaló, hogyha lehet, akkor este legalábbis 5 és 22 óra között ne nagyon használjuk az áramot, csak amennyire nagyon muszáj. Tehát nem biztos, hogy akkor kell autót tölteni, nem biztos, hogy akkor kell mennie a mosógépnek, el van az éjszaka is, és így tovább, és így tovább.
2: Így van, egyrészt ezért, másrészt pedig azért, mert hogy alapvetően abban az időszakban a legnagyobb a fogyasztás, tehát amikor az emberek hazaérnek, akkor kapcsolják be ezeket a készülékeket.
1: Légkondilást, persze, hát meleg a lakásba, hazaértünk, felkapcsoljuk, persze.
2: Így van, tehát eddig ez volt egyértelműen a jellemző. Ezt egyébként ugye Magyarországon nem árral nem lehet befolyásolni, mert ugye nálunk egy fix rezsi díj van, amit minden háztartás fizet, de azért vannak olyan országok, ahol napon belül a háztartások is tudnak játszani azzal, hogy mikor vásárolnak áramot, illetve mikor használnak áramot. Ugye erre most már vannak olyan okos rendszerek, amik ezt a helyzetet tudják kezelni, és előfordulhat egyébként olyan szituáció, különösen azokon a helyeken, ahol nagyon nagy a napenergiának az aránya, hogy napközben negatív az áramár, és ilyenkor, hogyha a háztartások tudnak fogyasztani, akkor konkrétan nekik fizetnek azért, hogy az áramot elhasználják, és akkor ugye nyilván az esti időszakot pedig lehet tehermentesíteni, ha mondjuk a mosást, vagy a mosogatást, vagy az ilyen jellegű dolgokat erre az időszakra időzítik.
1: Hát egyébként most pont azon gondolkoztam, hogy manapság a legtöbb klímaberendezés időzítővel is használható, hogyha ez így van, akkor egy napközben agyon melegedett lakást, hogyha bekapcsoljuk azt a klímát délután 3-kor, valamennyire már lehűt délután 5-re, mikor az lenne az ajánlatos, hogy kapcsoljuk le. Tehát ennyivel tudunk segíteni, és még csak nagyon kisen szúrunk magunkkal.
2: Ez abszolút így van, ezt a csúnya angolul úgy mondják, hogy demand side response, tehát amikor a keresleti oldal reagál arra, hogy hogyan változik a villamosenergia termelés, és tényleg azon, hogy az árak ezt nagyon jól tudják mozgatni. Nagyjából 10-15 éve beszéltek már erről a szakmában, hogy ez lesz az útja annak, hogy hogyan fognak a villamosenergia rendszerek átalakulni. Azért tökéletesen nem valósult meg azóta sem sehol, de Magyarországon ugye még kevésbé azzal, hogy például a lakosságnak egyáltalán nincsen rá készítve anyagilag arra, hogy napon belül a villamosenergia fogyasztását alakítsa, és tényleg az a helyzet, hogy sok esetben egyébként ez nem is feltétlenül jelentene kényelmetlenséget. Nyilván vannak olyan helyek, meg olyan háztartások, ahol nincsenek ilyen eszközök, meg olyan okos eszközök, amikkel lehet ezeket befolyásolni, viszont sok helyen már vannak, de bizonyos esetekben ennek az adottságait már látjuk, és ennek ellenére nincs ilyen ösztönző, úgyhogy összességében hosszú távon azért valószínűleg előremutató lenne, ha ilyen jellegű átalakulás lenne a tarifarendszerben is.
1: Most viszont az a helyzet, hogy olyan stressz teszt előtt áll az ország, hogyha az atomerőművet tényleg teljesen ki kell vezetni a rendszerből, az ugye elméletileg ma-holnap következhet be, tehát ilyen hétfő-kedre várják az utolsó lehetőséget, amikor még működtetni lehet. Szóval akkor egy olyan helyzet elé álltunk, amit nem láttunk a 80-as évek óta. Mennyire látszik késznek lenni a rendszer arra, hogy pótolni tudja az erőművet?
2: Hát szerencsére ugye már az európai villamosenergia rendszer teljesen össze van kapcsolva, és ebből a szempontból Magyarország nagyon jó földrajzi helyzetben van, hiszen ugye rengeteg olyan szomszédos ország van, ahonnan villamosenergiához lehet jutni. Ugye ezekben az országokban szintén lehetnek problémák, hiszen ugye mondjuk Romániában is le kellett állítani atomerőművet, viszont az energiamixe sok más országnak teljesen eltérő a magyartól, és ezért sok olyan erőmű van, amit viszont be lehet állítani termelésbe. Ugye olyantól éppen ezért nem kell Magyarországon tartani, mint mondjuk másfél évvel ezelőtt Spanyolországban láthatunk, ami ugye az európai rendszernek a perifériáján van, és igazából egy irányból tud a saját termelésén kívül érdemben importálni Franciaország irányából, és ott ugye amikor a rendszer megremegett, akkor ugye egy teljes összeomlás jött, egy blackout. Ilyentől itthon szakértők szerint nem kell tartani, az viszont elég valószínűnek tűnik, hogy az árak jelentősen emelkedni fognak, amiből ugye a lakosság semmit nem érez, de az ipari fogyasztók azok igen. És ugye ez nem is csak Magyarországon lesz jellemző, pont azért, mert az egész európai hálózat össze van kapcsolva, ezért tulajdonképpen egy piacként tekinthető, és könnyen elképzelhető, hogyha itt nagyon megugranak az árak amiatt, hogy a termelés jóval alacsonyabb, mint amennyi a kereslet lenne, akkor mondjuk egy francia fogyasztó fogja azt mondani az ottani szintén emelkedő árak miatt, hogy ő ennyiért már nem vásárol, és az az áron fog eljutni valamilyen módon Magyarországra.
1: Viszont hát van egy másik aspektus a mostani történéseknek, azt kéri a kormány a nagy fogyasztóktól, ezek leginkább a legnagyobb termelékenységgel működő üzemek, hogy egy kicsit fogják vissza a kapacitásaikat, vagy éppen nem is kicsit, hanem akár nagyon. Ez ugye egyfelől egy áramtakarékossági, meg víztakarékossági kérdés egy csomó üzemnél. Másrészt gazdasági kérdés a tekintetben is, hogy a termelésüket korlátozza, és akár a munkavállalók felé is egy érdekes kérdést vet fel, hogy vajon hogy lesz az ő munkabeosztásuk, és hogy lesz az ő jövedelmük.
2: Ez abszolút így van, ugye nyilván ennek GDP hatása is lehet, és egészen biztosan lesz is. Azért viszonylag sok olyan üzem van Magyarországon, ami nyáron egy meghatározott időre leáll. Mindig kérdés, hogy ezt mennyire tudják rugalmasan kezelni, de ahol ezt tudják rugalmasan kezelni, ott előre lehet hozni olyan idő, erre az időszakra, amikor ugye áramellátási nehézségek vannak. Én attól tartok, hogy a jövőben ez egy érdemi kérdés lesz a későbbiekben is, és lehet, hogy ilyenekre szükség lesz a következő nyáron, nyarakon is, hogyha így alakulnak a továbbiak. Itt megint be lehet ugye az árat ösztönzőként építeni, és ez ugye egyébként ezen a piacon, a vállalati piacon működik is, tehát ott ugye adott helyzetben ki tudnak kapcsolni üzemeket, illetve le tudnak állítani, hogyha túl magas a villamosenergia ár, és már nem tudnának gazdaságosan termelni, és ilyenkor egyébként nem biztos, hogy rossz ötlet éppen a nyári leállást
1: elvégezni. Ha tudja az ember előre, hogy mikor jön a következő hőkupola, úgy azért egy kicsikét könnyebb. Most nem a te cikkeddel kapcsolatos, de úgy hangosan gondolkozom, és kíváncsi vagyok a véleményedre, mert hogy valószínűleg át kell alakítani, látva ezeket a nyarakat és ezeket az embertelen kánikulákat, egy csomó mindent az életünkben. Most csak a legegyszerűbbre gondolok, tavaly szeptember elején 30 fok fölött volt a hőmérséklet, amikor kezdődött a gyerekeknek a suli. És még októberben is kifejezetten meleg volt. Aztán itt vannak mondjuk a nyári fesztiválok, nem biztos, hogy 40 fokban fesztivált lehet rendezni, lásd Művészetek völgye. És itt van egy csomó olyan dolog, ami lehet, hogy apróságnak látszik, de alapvetően hétköznapi egyszerű módon is befolyásolja az életünket, és átgondolást igényel.
2: Igen, ez egészen biztosan ezek a dolgok át fognak alakulni. Nyilván ez egy ilyen viszonylag lassan változó helyzet, tehát ez nem egyik évről a másikra tud átalakulni, de hogyha tényleg rendszeresen ezt fogjuk látni nyáron, akkor valószínűleg a különböző szolgáltatások, ideértve mondjuk akár az oktatás is valamilyen módon idomulni fognak ehhez. Most ehhez ugyanakkor hozzátartozik az is, hogy akkor rövidíten kell valószínűleg a tanévet, hiszen az elmúlt években például abban az iskolában, ahol az én gyerekeim járnak, már nem tartottak nyílt évzárót, mert annyira meleg volt az évzáró, ami ugye egy héttel van a tanév vége után az évzáró időpontjában, hogy nem lehetett fél órát kihagyni kintálni a gyerekeket, szóval azt nem lehet, hogy mondjuk később kezdődik és később is ér véget a tanév, hiszen ugye júniusban is ugyanilyen melegek vannak, most ilyen például pont június végén dölt meg a mindenkori melegrekord.
1: Jó, de akkor itt jön a következő kérdés, hogy most például azért lett hosszabb a tanév az elmúlt években, mert azt kérték a szülők, hogy ez a 2,5 hónap túl hosszú, a munkahelyek, a munkavállalási lehetőségeik, a gyerekek táboroztatása és minden más szempontból, tehát hogy ne kelljen 2,5 hónapon keresztül erről gondoskodniuk, de közben meg arról beszélünk, hogy lehet, hogy ez 4 hónap. Hát akkor hogy?
2: Hát igen, ez a nehéz, ez a társadalmi átalakulásokhoz vezethet a természeti átalakulás, és ezért fog az egész lassan mozdulni, de valószínűleg egy idő után meg kell mozdulnia.
1: Na jó, hát ez csak egy felvetés volt, nem a lényege annak, amiről szólt a cikked, mert az a jelenlegi helyzetről, a durva stressztesztről szólt. Jandó Zoltán, a G7 újságírója volt a vonalban, Zoli, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Köszönöm az önök figyelmét is, holnap számítunk rá újra, meleg nap lesz, akkor is vigyázzanak nagyon magukra, lehet, hogy friss híreink is lesznek holnapra a gazdaság világából ennek a melegnek a hatására, de majd az is lehet, hogy egy egészen másik téma sorra jelentkezünk, minden esetre legyenek velünk akkor is. Róna Jegont hallották, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti

0: és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
1: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó blokkja. Vízkorlátozást vezettek be több romániai megyében, csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódhatnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő azt kérte, hogy az eddig tapasztalt energiatakarékosság, ami napi 6-700 megawatt megtakarítást jelentett, továbbra is tartson ki. A gazdasági és energetikai miniszter ugyancsak a Facebookon azt közölte, hogy a Dunamenti erőmű is biztonságosan működik. Kapitány István hozzátette, az import is biztosított, az összefogás eredményeképp pedig a fogyasztás is alacsonyabb. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Forgalom és vízkorlátozást vezettek be Romániában a hőség és a folyók kritikus vízhozama miatt. Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyében is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A 7,5 tonnánál nagyobb gépjárművek a délutáni órákban nem közlekedhetnek az autópályákon. A Körösök vízgyűjtő medencéjében tapasztalt alacsony vízhozam miatt Bihar megyében már 15 településen van érvényben vízkorlátozás. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, 3 ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5 meghaltak, 6 pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapottak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűzütött ki, károk keletkeztek egy elektromos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. A lehulló roncsok egy magánházat is megrongáltak. Az Egyesült Államokbeli Michiganben halálos áldozatai is vannak egy tömeges bélfertőzésnek, amit a vizsgálatok szerint zöld saláta okozott. Eddig 2 meghaltak, mintegy 200 embert kórházban kezelnek. Az egészségügyi hatóságokat több mint 11 ezer esetről értesítették. A járványszerű terjedés egy gyors étteremből indult, de más zöldségeket árusító helyeket is ellenőriznek. Országszerte süt a nap, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagyon Gélával.
4: Köszöntöm Önöket, itt vasárnap délután az Extrán elkezdjük a mai már szokásosnak mondható fórumunkat. Egészen a főcsatornára való átköltözéssel együtt nagyjából 19:30-ig tudják megosztani velünk a gondolataikat, problémáikat, bármi, amit szeretnének nekünk elmondani. Már is mondom, mik azok a témák, amiket mára választottunk legfőbb témákként. Magyar Péter azt mondta, a legkritikusabb

0: 5 nap előtt állunk. Robert Fico segítséget ajánlott Magyarországnak, illetve 43 fok is lehet a hét közepén. Ez ugye összefüggésben áll ez utóbbi azzal, amit Pintér Ferenc metógyógyász is mondott nem régen nekem, hogy a mostani hőhullám az sokkal inkább veszélyesebb vagy keményebb és nehezebben bírható egészségileg, mint az előző volt. Magyar Péter a legkritikusabb 5 nap előtt állunk mondta, ezt a közösség oldalára feltöltött videóban emelte ki, ebből hadd idézzek néhány mondatot, hiszen tele van fontos kijelentésekkel. Azt mondta, hogy a Duna vízállása jelenleg mínusz 133 cm Paksnál, és 134 cm-nél az atomerőmű második blokkjának még üzemelő gépegységét is le kell állítani, és közben hadd nézek rá a telefonomra, mert ugye egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor lesz pontosan az a bejelentés, amely szerint leállítják teljesen az atomerőművet, és egyelőre még nem láttam ennél frissebbet. Azt is mondta, hogy ha további 1 cm csökken a Duna vízállása, a második blokk még üzemelő gépegységét is le kell állítani, ezért várhatóan még vasárnap, tehát a mai napon 44 év után először kerül sor az atomerőmű teljes leállítására. Ugye itt az elmúlt napokban több rémhír vagy álhír is terjedt. Azzal kapcsolatban azt mondta, hogy minden alapot nélkülöznek azok a hazugságok, miszerint a Duna fenti szakaszán bőven van víz, és Ausztria vagy Szlovákia visszatartja azt. Azt is mondta, hogy nem csak a Duna magyarországi szakaszán, hanem mindenhol rendkívül alacsony a vízállás. Az atomerőművel kapcsolatban még hozzátette, hogy a leállítása során a létesítmény biztonsága teljesen 100%-ban garantált, illetve a leállítás idejére is szükséges hűtéshez, mind a víz, mind pedig a szükséges számú szakember és szivattyú is rendelkezésre áll. Itt ugye az elmúlt napokban sok szó esett arról, hogy az összefogásra mennyire szükség van arra, hogy a lakosság is tegyen annak érdekében, hogy ez a helyzet megoldást találjon, vagy ez a helyzet megoldódjon. És ezzel kapcsolatban a miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarország összefogott, ennek látható eredménye van, mivel a lakosság és nagy fogyasztók takarékoskodásának is köszönhető a villamos energiapiac stabilitása és az ellátás zavartalansága. Vannak még itt gondolatok, de áttérek a második témára, mert hogy Robert Fico segítséget ajánlott Magyarországnak. A szlovák államfő azt mondta, hogy Szlovákia segít, hogyha leáll a paksi atomerőmű, Facebookon jelezte, hogy készek erre a lépésre. Ezzel kapcsolatban, meg hát nyilván a Magyar Péter kijelentésével kapcsolatban is lesz egy összeállítás 17 óra 25-kor a Híradóban, de kifejezetten Robert Fico felajánlásával kapcsolatban megkérdeztem egy elemzőt, egy szakértőt, aki azt mondta, hogy ez valójában egy gesztus, és nem pedig egy olyas fokú segítség. Egyelőre ezt egy gesztusnak kell értékelni, mert hogy az import és minden ilyesmi az egy egységes európai szabályozás írja elő azt, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Szó szerint hadd idézzem, ez csak 3 sor, amit elemző mondott nekem, mint mondta, folyamatosan jön Szlovákiából, elsősorban az éjszakai órákban áram, 2500-3000 megawatt körüli teljesítmény, amit az éjszakai áramellátásban a szlovák import jelent, és azt is mondta, hogy a legnagyobb teljesítményt Ukrajnából kapjuk. A harmadik témánk pedig, hogy 43 fok is lehet a hét közepén, itt ugye az első sorban az a nagyon fontos, hogy önmagukra mennyire tudnak és muszáj, hogy vigyázzanak, hiszen mindegyik korosztály most már jelentősen veszélyeztetett ettől vagy ebben a hőmérsékletben, és a folyadékpótlás, a pihenés, az, hogy hűvös helyen legyenek, lehetőleg légkondicionált helyen, minél hűvösebb helyen, az ilyenkor elengedhetetlen. Itt mindjárt gyorsan ránézek az időképre, hogy hogyan néz most ki Magyarország térképe. És többet nem is, egy másodpercig addig még kikeresem, de szerintem mindjárt meg is fogjuk tudni mutatni, és Kati van velünk a vonalban, jó napot! Ja, Rudi, bocsánat, ne haragudjon, félreértettem. Halló, jó napot! Jó napot, halló, halló!
1: Halló!
0: Jó napot!
1: Üdvözlöm, André!
0: Jó napot, hallgatjuk!
1: A hallgatókat is, Rudi vagyok.
0: Jó napot, Rudi, hallgatjuk!
1: Hogy miről lehetne beszélni, nagyon sok mindenről.
0: Nyugodtan, időnk tud, nagyon sokan.
1: Igen, igen. A nagy kérdés az, hogy meddig akarják még szídni a jelen állapotot azok az emberek, akik úgymond benne éltek az előtte levő trutyiba, és ilyen gátlástalanul tudják szídni, mert már sok minden megjelent arról, hogy mi mindenért felelős ez a kormány, a kormányzás, meg Magyar Péter. Én személy szerint egyáltalán egyiket se védem, mert az, ami történt ebben az országban, az várható volt, amit csinált a Fidesz a maga módján és Orbán Viktor személyesen. Itt vannak felelős személyek, akik mind felelősek azért, ami történt ebben az országban. A másik, ahogy mondtam volt a Somosnak, hogy itt azok az emberek, akik normálisnak hallják magukat, a saját törvényeik alapján felelősségre vonhatóak, mert ők idézték elő azt, ami történt a 16 év alatt ebben az országban. Halló?
0: Hallgatom, nem akartam megzavarni a gondolatmenetét.
1: Halló. Na már most nem kell én se ismételjem önmagamat ahhoz, hogy ez az állapot, ami rászakadt erre az országra és a vezetésre, tudomásul kéne venni, hogy az a hanyagság, ami történt a 16 év alatt, sőt, mondhatni, hogy főleg a rendszerváltás óta megtörtént az a hanyagság, amivel mondjam azt, hogy eldorbézolták inkább, de a pénzt, az anyagiakat mindig magukévá tették. Az, ami történt, hogy a nép még él a maga módján, és a nemzet, hogy becsületében is hogyan züllesztették le ezt a társadalmat a világ szemében, ez itt van. Ez, amióta Fidesz, így él ez a társadalom. És csak lejjebb volt, lejjebb és lejjebb. Pillanatnyilag mondható, hogy szerencsés az az állapot, hogy a nép felébredt, vagy egy rétege a népnek, aki úgy mondod, a 4 millió ember, vagy 3 millió 900 ezer ember szavazott a Tiszára, de Tiszapárt kormányzásra, úgymond.
0: 3 millió 3, ha jól emlékszem.
1: Igen?
0: 3 millió 3, nem? Vagy 3 millió...
1: De mondjuk úgy, hogy legyen. Megjelentek, kész. Uh-huh. Itt vagyunk. Na most hagyni kéne. Mert elmondtam már a Somosnak is, és Lazánszkinak is. Akkor, amikor az Orbán Viktor kormányzása alatt olyanok történtek, amik történtek, a fideszesek is ugyanúgy megfizették az áramot, a gázt, a vizet, a mindenféle gazemberségnek az árát, megfizették ugyanúgy, mint azok az emberek, akik most ténylegesen a Tiszára szavaztak. Ennyi. A másik, a vízgazdálkodás benne van az áram, a mindennek a fejlesztése úgy, ami elmaradt. Elmaradt. Megszüntették azokat a területeket, amiket beszántottak, megszüntették a csatornákat, megszüntették a vízmegtartást. Magyarország a világon az első három között van, ahol a legnagyobb a vízháztartás lenne, úgymond, hogyha nem engedik el a vizet. Mert Orbán Viktornak az a orbitális baromsága, amit kijelentett, mikor volt most a tavasszal az utolsó nagy lépése volt, hogy itt több víz megy ki az országban, mint amennyi bejött. Ekkora baromságot mondani egy felelős tisztséget viselő ember, ez valami döbbenetes. Ez
0: igen, és ott azt is mondtam, ez 23-ban volt egy politikai felszólalás, ahol azt mondta, hogy szeretném, ha tudnák, hogy Magyarországról több víz távozik, mint amennyi bejön. Ez azt jelenti, hogy nekünk van feleslegünk, azt fel tudjuk fogni.
1: Igen.
0: Ha akarjuk, és szükség van rá, azt a vízmennyiséget a magyar csatorna rendszeren keresztül bárhova el tudjuk vinni, ha szükség van rá.
1: Így hangzott van. Ezzel. Mondok egy érdekes dolgot. Például csak számítások alapján összehasonlította valaki, hogy például a Gödi akkumulátorgyár mennyi vizet fogyaszt, egyedül az a gyár tiszta vizet használ fel, nem szennyvizet, tévedés. Eddig még senki nem mutatta meg, hogy a szennyvizet visszadolgozzák, vagy tisztítják azt a szennyvizet, amit ők produkálnak. Összehasonlítva, hogy hány embernek lopják el a vizét kimondottan úgy, hogy abból nem magyar haszon lesz, hanem kínai haszon, és erre fel még 133 milliárd támogatást kapott ez a cég. Ez egy magáncég. Akkor, hogy a koreai cég, azt hagyjuk. Itt arról van, hogy egy magáncég. Mire feladták oda azt a pénzt a magyar emberek zsebéből, amikor a vízháztartást, a víz megtartást legalábbis innét mondjuk, hogy a Dunakanyar, ha veszük azt, hogy Vácztól lefele, mindent fel lehetett volna újítani pacsola tisztára. Tudja azt, hogy az a vízszűrő rendszer, ami van ott a Dunán, a Újpesten, ahogy kezdődik, és megszüntették a Petőfi laktanyát, az a mai napig is homokszűrő rendszerrel működik. Na most, ha összehasonlítjuk, hogy a levegőbe, vagy a föld alatt, a vízbe micsoda mérget engedtek be például ebből a gyárból, gondoljunk bele abba is, hogy lemegy Újpest irányába, senki nem mérte be azt, hogy mennyire fertőzi meg az ivóvizet, senki nem gondolta arra még, hogy a párolgás miatt az a méreg ugyanúgy visszakerül a levegőbe, a vízpárával vissza tud kerülni a Dunából, ami mérgezi az embereket, a társadalmat, az egész Újpestet, a belvárost, ameddig megy a légáron.
0: Hát igen, erre mondták azt, hogy itt nem csak egy-két évben mérhető ennek a következménye, hanem itt évtizedekről beszélünk, meg egészségügyi helyzetről.
1: Gondoljon abba bele bárki is, hogy ez a víz alatt, ami a földbe jön, és maga Duna, ameddig itt szétárad a föld alatt, azt tudja, hogy mekkora, már elmondtam, geológiai szempontból, ez a középső rész, ami van a Váctól lefele, egy szűrőrendszer. 80-100 méter mélyen van, úgyhogy felső réteg termőtalaj, alatta sóder, kavics, és így megyünk lefele. Felül van a homok, meg a humusz réteg, amennyi termő. Na most például én megmutatnám önnek, hogy víz hogy tud megállni, amikor keresi a helyét, hogy jöjjünk el, Sződre például leszáll a vasútról, a vonatról. Nézze meg, ötször akkora területet árasztott el, azaz egy patak, ami jön onnét a Mária udvar, Csörög, erről az oldalról, és próbál helyet keresni magának.
0: Rudi, ezek nagyon összetett és hosszas problémák. Ön szerint hosszas. Hol kellene kezdeni a helyrehozatalt?
1: Onnét kellene kezdeni, hogy az államközi megállapodás, éppen úgy, mint ahogy próbáltam elmondani már, hogy mi az a benzin és a kőolajnak a problémája, az emberek szemébe és a magyarok szemébe. Nem az amerikai szemébe, hanem a magyarok szemébe, amit meg kéne érteni. Az Orbán kormányzás idején a Szijjártó, ő lett az ember, aki tényleg azt mondom, hogy olyan helyzetbe sodotta anyagilag a társadalmat, viszont a baráti kört, meg azt a felső kört, akár még a Hernádi Zsolt is, mint a MOL, amelyik úgy szintén részvénytársaság, hogy neki legyen 39% részvénye a MOL-ban, az nem állami vállalat, az csak csúfolják állami vállalatnak. Ugyanúgy, mint a MÁV-ot, amit 22 részlet tagoltak.
0: Igen.
1: Rá van írva még a mozdonyokra is, hogy részvénytársaság, a mozdonyra rá van írva. Miről beszélnek itt, hazudnak össze-vissza, és értse már meg a társadalom, hogy felosztották ezeket az ipari létesítményeket, a nagy cégeket, mert mind részvénytársaság. A másik, ahogy mondtam, az építkezés a lakásépítéssel úgy működik, hogy semmi nem épült állami garanciával, úgyhogy az a állam épített lakást. Itt mind a nagy befektetők az ellopott pénzről van szó, hogy befektették a nagy tökések a építkezésekbe, és akinek van pénze, vagy megnyomorítja magát, és vesz fel kölcsönt, és vesz egy lakást, és egy életre adós marad, vagy ott állnak a lakások, mert el lehet menni, meg lehet nézni, hogy mennyi lakás van üresen. Új lakás, nem régiről beszélek, új lakás.
0: Tudom, van sok, meg erről már beszéltünk korábban is, igen, csak egy picit elkanyarodott a víztől.
1: Igen, a kőolaj és a víz. A kőolaj hogy függ össze itt, és a benzin. Most szígyek azt, hogy a Magyar Péter mit ígért meg, hogy Orbán riogatott, hogy 1000 forint lesz a benzin, Magyar Péter mondta, hogy nem. Nem is lehet, de hogy mégiscsak miért emelkedik az ára. Vegyek már tudomásul, a Szijjártó, amikor államközi egyezményben Oroszországgal állapodott meg, nem a nyugati államokkal állapodott meg, hogy milyen áron veszi a kőolajat, vagy a gáz. Na most olyan magas áron vette, hogy első pillanattól kezdve mindig magasabb volt a gáznak az ára és a kőolajnak az ára, amit Magyarországon finomítanak, magasabb volt, mint a nyugati állammal vett. Például a francia vett, az Amerikától vett, mit tudom én, norvégoktól vett.
0: Világos.
1: Azok más áron vettek.
0: Világos,
1: azok
0: világos.
1: Azok vannak ott alacsonyabb áron a mai napig is.
0: Rudi, egy záró, csak hogy nem szeretném én önbe folytani a szót, csak Józsefet nem szeretném tovább várakoztatni. Egy záró gondolatként, összesítésnek mi az a legfőbb gondolat, amit megfogalmazna?
1: Az, hogy ezeket az állapotokat valóban fel kéne mérni, hogy és valamilyen formában ratifikálni azokat a szerződéskötéseket, amit megkötött az Orbán Viktor kormányzása a Szijjártóval, az, amit ténylegesen hülyére vették a társadalmat, hogy miért ilyenek az árak. Hát természetes, hogyha megállapodott, mit tudom én, így is úgy is azt mondom, pluszba állapodtak meg magasabb áron, mint a nyugat, vagy németek, franciák, kivel állapodtak meg, az az ő dolguk, eleve már magasan. És amikor megy a tőzsdézés a kőolajjal, akkor emelkedik a magyar árban, ugyanúgy emelkedik a kőolaj ára. Ezen ne csodálkozzon senki.
0: Na, akkor meglátjuk, hogy ezen kapcsolatban bármi fog-e változni. Rudi, nagyon köszönöm. József, jó napot!
2: Csókolom!
0: Jó napot!
2: Azt szeretném először is, hogy az ilyen nagyon összefoglaló dolgokat, amikor már háromszor is elmondta a kedves betelefonáló, hogy miről van szó. Csak mondjuk elfelejtettem, mert először is azt akartam mondani önnek a kékről, és nagyon jól áll.
0: Köszönöm!
2: Na igen, és nekem van egy jó ötletem az atomerőművel kapcsolatos vízhűtésre.
0: Igen.
2: Hogy egy olyat kéne csinálni, mikor a lúd egy ilyen éjkalakba beállítani uszályokat, de úgy, hogy nem csak odaállítani, hogy alatt elfolyjon a víz, és kettő között is, hanem valahogy nem tudom, ez egy jó magyar szó, hogy teletölteni vízzel, de tehát végül is egy olyan uszályokat, ami leterhelhető, hogy most a Duna szélén gondolom, hogy 50 cent a víz, mondjuk oda nem kell egy 3 méteres magas úszályt beépíteni, és akkor utána egy magasabb uszály, magasabb, és akkor mikor vonul a lúd, akkor belevezetni a Dunát, leszűkítve egy olyan, én ezt csak úgy gondolom, egy olyan 10 méter szélességben, most annyira nem vagyok szakemberem, belevezetni a szivattyú részbe.
0: Aha.
2: Tudnék
0: rajzolni, akkor most fel lehetne skiccelni ezt az elképzelést. Azt nem akarja, József, figyel, hogy én elkezdjek rá.
2: Sokat nem fog beszélni, csak ez.
0: Itt is megszoktuk, mert már többen betelefonáltak, hogy ki mit lát megoldásnak. Ez új, ezt még én mástól nem hallottam.
2: De ez új, és ez a mesterséges intelligencia is azt mondta, hogy ez egy jó ötlet, csak ez kidolgozásra vár. Na most a lényeg az, hogy úszályt beállítani, hogy éjkalakba, hogy oda vezesse a vizet, mondjuk 200 méter széles a Duna. Van olyan, hogy 20 centi, 50 centi.
0: József, gondolatát ne felejtse, elmegyünk egy rövid reklámra, én ennek utána nézek, és jövünk vissza, jó?

0: az a műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést egy Zuglóban a Magyaródi úton a Vezér utcánál. Sávlezárásra kell készülni. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében javítják a vízvezetéket, ezért a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad. Mindkét irányból torlódásra kell készülni. Mától a József körúton a Petőfi felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Rebenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagy Angélával.
2: Köszöntöm Önöket vasárnap délután itt az ATV főcsatornáján. Én Nagy Angéla vagyok, és a következő szűk másfél órában velem oszthatják meg gondolataikat, nem csak a fő témákról, hanem tulajdonképpen akármiről. Akik az extrán nem követtek bennünket az elmúlt egy órában, azoknak gyorsan elmondom, vagy ismertetem, de úgy is látják mellettem, hogy mik a legfőbb témáink. Magyar Péter szerint a legkritikusabb 5 nap előtt állunk, Robert Fico szlovák államfő segítséget ajánlott Magyarországnak, illetve 43 fok is lehet a hét közepén, és Miklóssal megyünk tovább, viszont azoknak, akik esetleg nem tudják, vagy tényleg úgy van, hogy az extra nem követtek minket, Margónak tettem egy ígéretet, hogy utána nézek, hogy a vadon élő állatoknak ki segít, ki az, aki segíthet annak érdekében, hogy ezt a hőséget át tudják vészelni, és hát nagyon pontos, nagyon sok információt nem találtam ilyen rövid reklámidő alatt, viszont annyit igen, és remélem, hogy ezzel megnyugtattam, hogy a Nemzeti Park igazgatóságok figyelik a védett fajok állományát, a vadmentő szervezetek is figyelik, és ilyen például a Magyar Madármentők Alapítványa, a vadásztársaságok és hivatásos vadászok a vadgazdálkodás részeként gondoskodnak például az itatóhelyek fenntartásáról, illetve civil önkéntesek és természetvédők is segítenek, mint ahogy ezt Margó személyében is megtalálhattuk. És van itt még, találtam itt egy olyat, hogy az Országos Magyar Vadász Kamara is rendszeresen figyeli a természetvédelmet és egyáltalán a bajba került állatokat, és egyébként így összességében ajánlástként említették itt a több lapok is, hogy az itatás az, ami ugye ilyenkor leginkább kulcsfontosságú, egy-egy itató kihelyezése már óriási segítséget jelenthet, főleg, ha például ezt egy olyan helyre tesszük ki, ahol utána tudunk mi magunk gondoskodni arról, hogy ez mindig tele legyen friss vízzel, vagy egyáltalán figyelemmel tudjuk kísérni, hogy mennyi víz van éppen benne. Úgyhogy nagyon remélem, hogy Margót sikerült egy picit megnyugtatni, és akkor Miklóssal megyünk tovább. Jó napot!
3: Kedves sokkolom! Az előző betelefonálóval kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Úgy hívták, hogy Márta, vagy...
2: Klári-ra gondol?
3: Klári, igen.
2: Igen.
3: Igen. Klári, hármas számú. Én ugye azt tetszett mondani, hogy hármas számú.
2: Én úgy tudtam, igen. Mint új ember, én azt hiszem összesen kétszer beszéltem eddig vele ezzel a mostanival együtt, és akkor nekem így vezették le, hogy őt így rá, így kell, hogy harmadik
3: hát
2: Klári, vagy hármas.
3: Tényleg, mert rengeteg a Klári, pozitív Klári. Ebben az esetben nem erről van szó. Én esetleg javaslatot tennék, hogy tudjuk, hogy ő kicsoda, ő a 3x3-as Klári lesz. Jó? Én ezt javaslom, akkor meg tudjuk különböztetni, hogy mert ugye itt szerencsény mozgatás zajlik nagyon régóta a betelefonálása során. Olyan szépen, meg a Jancsi és Juliska, a kisebb korosztály is, hogy megértse, mire beszélek. Ez az eset forog fenn. Itt valami katasztrofális hallgatnom ezt a pszichológusnak álcázott valakit.
2: Akkor csak annyira, hogy itt simítsuk ki a dolgokat, hogy akkor nem ért egyet azzal, mint amit mond.
3: Hát egyáltalán. Hát eltévesztette a házszámot szerintem ő, mert szerintem a Hír TV-be kellene neki telefonálni, ez csodálatos Szentis csatornához kellett volna neki telefonálni. Ja,
2: ugye azok számára, akik esetleg nem hallották, vagy egy picit még nekem is újak az emberek, de hogy nem tudom visszaidézni, hogy Fidesz szavazóként, csak valahogy ezt így megfogalmazta, hogy ő milyen kategória, ezt nem fogom tudni, most erre nem emlékszem, de hogy ugye Klári azt mondta, hogy a fideszesekkel, vagy az egyáltalán, ami az elmúlt 16 évben történt, hogy nem ellenzi azt, hogy bárkit is bíróság elé állítsanak, csak ki kell vizsgálni azt, hogy egyáltalán miről van szó.
3: Nem is tudtuk volna, ezt nem mondta volna meg. Senki nem gondolta volna. Milyen jó, hogy megmondta, hogy mit kell csinálni. Tehát így kezdi, először minden egyetért, utána, de azért hiszen nem mindenki a hibás. Hát a 131 bátor ember a hibás, amik itt történtek ebben az országban, 16 éven keresztül lerabolták, lepusztították az országot, látszanak az eredmények, amihez hozzányúlt ez a banda, ez a kormány az Orbánnal együtt, amit ő most az állandóan, ez a 3x3-as föld, az pont ugye ennek az eredménye. És akkor ezek azt állítják több helyen, ugye ebben a Sengis csatornán és ugye a Hazug Hír TV-n, hogy a magyar, azt mondta ott egy riporter, hogy a magyar Péter már mondták, hogy 2 éve már javasolták, hogy itt probléma lesz. Meg már 18-ban is, és akkor ő mondja, ez a riporter, hogy hát az van, hogy hát már 2 éve is megvolt a Tisza párt, hát Magyar Péter, hogy nem csinált erre tervet. Hát eldobom az összes agyamat, kedves Klári 3x3-as. Hát tessék már odafigyelni a Hír TV-re, és ott kell megvitatni ezeket a marhaságokat és mocskosságokat, ami ott zajlik. És ilyen kulturált módon próbálja tenni, hogy jaj, és akkor utána senki se hibás.
2: Az a baj, Miklós.
3: Minden,
2: az a baj,
3: senki nem hibás.
2: Az a baj, Miklós, hogy szerintem mindig lesznek, ez pro és kontra, most teljesen mindegy, hogy melyik oldalt nézzük, de mindig lesznek olyan emberek, akik, és most nem személyeskedésnek mondom, csak úgy általánosságban, hogy akinek van egyfajta meggyőződése, és most teljesen mindegy, hogy most politikát veszünk, vagy bármifélét, nem akarok példálózni, hogy van, akit nem lehet meggyőzni, miközben van, aki szeretne. Szerintem érti, mire gondolom.
3: Én megmondom a véleményemet. De senkit nem akarok meggyőzni.
2: Uh-huh.
3: Na most itt ember között ez a különbség, mert aki meg akar győzni valakit, az valamit el akar adni. Tehát kezdjük ott. Mit akar eladni? Hát a Fidesz mozdatja. Hát én nem akarok meggyőzni senkit a Tiszáról, az MSZP-ről, meg a többiről, meg arról, hogy hú, de jó a szőlő, mikor ő szereti a kapukos órát. Hát ezért mondom, hogy ez már gyanús, hogy valakit meg akarok győzni. Dehogy is. Nem mondja a véleményét, és akkor ennyi. Kész. Mondja a véleményét. Ne győzködjön. Pont ez
4: nem, a nem. Végül is szabad. Pontosan. Tehát véleményekkel beszélgetünk, vagy véleményeket ütköztetünk itt, úgyhogy persze, szabad véleményt persze. Megosztani, abszolút.
3: Így van. Az a tiszta sor. Az azt mondom, hogy a semleges, elmondja mindenki a véleményét, ő így látja. Így látja, és kész. De az, hogy beadja, hogy ő mekkora pszichiáter, hogy jaj, hát igazabban, hát de nincsen, mert mindenki nem hibás. Hát dehogy nem.
4: Miklós, szerintem körbejártuk ezt a részét
3: szerintem
4: a dolgoknak.
3: Szerintem is.
4: Témákhoz igen. Bármiféle.
3: Tessék?
4: A témákhoz bármiféle gondolata, vagy bármi mással kapcsolatban van-e bármi véleménye?
3: Hát rengeteg lett volna, de most ezzel húztam föl magamat, úgyhogy akkor is.
4: De akkor most kiadta, és akkor most már nincs baj.
3: Most már úgy rendben vagyok, köszönöm szépen.
4: Jó, akkor elköszönhetünk, vagy van bármi,
3: igen.
4: Amiben? Elköszönhetünk,
3: igen.
4: Jó. Viszont, köszönöm szépen, viszont hallásra. Irén, a vonalban.
5: Jó napot kívánok!
4: Jó napot!
5: Szeretnék két dologra reagálni.
4: A igen.
5: Előző kedves Miklós, ő véleményt mond, és azonnal minősít embereket. Talán ezt még se kéne. Egy ország lennénk, és ebben igaza volt, aki, mit tudom, ő 3x3-asnak mondott.
4: Hát igen, ugye ez hangzott el, csak nem tőlük.
5: Próbált betelefonálni, az volt a véleményem. És talán egy kicsit magasabb kultúrszinten áll, mint az úr, akkor én is minősítem őt. Ez az egyik, a másik pedig 40, bőve 80 fölött vagyok, és 40 évvel ezelőtt, és mivel komoly helyeken dolgoztam, 40 évvel ezelőtt a Duna vízállása sokkal alacsonyabb volt, mint most, és megoldották. Nekem az a véleményem, hogy kitalálni lehet dolgokat, de talán a mostani miniszterelnök, a fiatal miniszterelnök talán nagy hibát követett el, hogy úgy elküldte ennek a vezetését az atomreaktornak, ami nem politikai, hanem tudományos részhez kapcsolódik, hogy nem tudom hány nappal ezelőtt, de mert én arra gondoltam, hogy az a stáb, aki vezeti ezt az egész szolgáltat, az atomreaktornak a főnökei, azok tudtak volna lépni, és hol vannak azok, akiket elküldött? Miért nem kérdezi meg őket? És a Fico úr az nem azt mondta, hogy segít Magyarország, nem kértek erre, miért nem kér a külügyminiszter segítséget? Miért nem figyeli meg, hogy például a osztrák-magyar határnál 3,8 méter magasan a zsilepeket fölhúzták. Tehát azért valahogy úgy kéne odaállni ezekhez a dolgokhoz, nem csipőből, mert mit tudom én, kire szavazott, meg kire nem szavazott, hanem valóban ez a nő, aki előtt egy 3x3-asnak mondottam Miklós úr.
4: Most már annyit emlegettük, nem akartam. Mondani, hogy... Bocsánat, Irén, ez szavát ne felejtsük, már annyiszor elhangzott ez a 3x3 a reklám előtt. Tudom, csak én a reklám, mielőtt elmentünk volna a reklámra, meg a 17-25-ös iradóra, akkor akartam reagálni, de akkor most reagálok rá, hogy nyilván ez egy olyan műsor, ahol meghallgatjuk a véleményeket, amivel egyáltalán nincsen baj, csak ezek a vélemények, amiket így egymásra mondanak, ez ugye az önöknek a véleménye, nem a miénk, és a személyeskedés egy picit kezd engem, ez a sértegetés, meg ez a 3x3, ezek a becézések, vagy nem is önre, hiszen Miklós volt, aki ezt tőle indult, hogy ezt így mondjam, hogy ez a becézés, meg azonosítás, maradjunk inkább annál, hogy mindenkinek van egy keresztneve, én meghallgatok mindenkit. Nyugodtan.
5: Az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban, amikor ez a legalacsonyabb Duna vízállás volt,
4: igen.
5: Kb. 40 évvel ezelőtt nem voltak akkumulátorgyárak. Tehát ezt is nézzék meg. Minden nem lehet túl fölemelni olyan szintre, hogy valaki hibás legyen. Összefogva kéne megoldani a hibákat.
4: És megoldható ön szerint?
5: Igen, megoldható. Ha kérne, mert a Dunán, ugye 8 ország megy keresztül a Dunán, és 8 országon megy keresztül, és egyezmények vannak, tessék a külügyminiszternek odafordulni, hogy megkérni esetleg a németeket, osztrákokat, hogy nem magasan tartják a felduszasztott Dunát, például. Uh-huh. Nem, én nagyon idős vagyok már ehhez, de a megoldást kell keresni, nem pedig minősítgetni.
4: Persze, hát itt azért arról beszélnek a szakértők, hogy van hosszú távú megoldás, és nyilván most a rövid a sürgető.
5: Igen, és hát mondom, nem az akkumulátorgyárak voltak, akkor se hibásak, szóval. Akkor még egy sem volt, amikor volt a legalacsonyabb, és meg tudták oldani, hol van a régi atomreaktor vezetőség, aki ebben kompletens lenne. Nem lehet így kirakni emlőket. Ez a fiatal miniszterelnök azt gondolja, hogy ő mindent tud, és minden, mert szerepelni akar. Ezt be kéne fejezni.
4: Itt Bocsánat, egyébként...
5: Viszont hallásra.
4: Viszont hallásra. Köszönjük szépen, hogy hívott. Sándornak mindjárt megadom a szót, nehogy lerakja, csak egy másodpercet várjon, kérem, mert hogy itt 10 perccel ezelőtt jött ki egy hír, hogy elérte a kritikus szintet a Duna Paksnál, tovább apadt a Duna vasárnap 16 órakor, tehát kicsivel több, mint egy órával ezelőtt, mínusz 134 centi vízállást mértek, és ezzel elérte azt a kritikus szintet, amely szerint Magyar Péter korábbi közlése alapján az atomerőmű utolsó még termelő gépegységét is le kell állítani. Itt ugye vannak azok az adatok, amiket itt rögzítettek, és addig, amíg talán egy nagyon picit tanulmányozzák, csak hadd nézzek rá a miniszterelnöknek a Facebook oldalára, hogy esetleg az elmúlt pár percben rakott-e fel bármi, egyelőre nincsen ettől frissebb információ, úgyhogy a kritikus szint azt mostanra elérte, a folyóit ugye írják is, meglátjuk, hogy esetleg még akár adásunk végéig, vagy még ma este, akkor mik azok, amik még fejlemények esetleg ezzel kapcsolatban. Sándor, öné a szó.
6: Kedvi csókolom, Sándor vagyok. Hát őszintén megmondom, nagyon nehéz megszólalni, mert régebben ez az ATV egy ilyen fórum volt, a római fórumhoz a hasonlóan elmondhattuk a véleményemet, tehát most rájöttem arra, hogy önnek sem egyszerű az élete, mert nagyon sok szakértő emberrel beszél, tehát ez most olyan egy picit, mint egy tudományos konferencia, csak azután minősítem ezt általánosságban, hogy a hölgy hozzászólt. Rendszeresen beszoktam telefonálni, önnel még azt hiszem talán nem beszéltem, de Ferenc és Somos úr már erről tudna legendákat mondani. Én arra, hogy mi volt 40 évvel ezelőtt, mihez ezt hozzászólnék, ugye 40 évvel ezelőtt ugye egész más volt a klímahelyzet Európában, Magyarországon is, én Békés megyéről beszélek, más volt a mezőgazdaság helyzet és sok minden. De annyit azért hagyd tegyek hozzá az előttem szóló hölgyhöz, miután ön elmondta, hogy azért ez nem arról szól, hogy mi minősítsük itt az embereket, ez tény. Vannak témák, és mi önnel beszélünk, nem azokkal, akik beszóltak. Azért azt el kell ismerni, hogyha felülünk az M1-esen és megyünk Ausztria fele, ami nem egy egyszerű feladat ebben a melegben, hisz csinálják ezt a zseniális útfelújítást, látunk ilyen szélerőműveket az osztrák oldalon. Ezzel kapcsolatban volt egy zseniális miniszterelnökünk, aki már hála Istennek nincs, nem is minősítek senkit, a stadionok helyett azokat kellett volna építeni, és sok egyéb dolgot. Hadd idézek egy régi barátomat, aki egy kisvárosba való Békés megyébe is Isten nyugosztalja, aki azt mondta, hogy okos a paraszt a falugyűlés után. Aki igazán okos, az előre lát. Tehát most nagyon el lehet azt mondani, hogy ez az új Tisza kormány, meg Magyar Péter felelős az elmúlt 16, de mondjuk azt, hogy még a második világháborúért is. Tetszik érteni? Tehát értem. Nagyon butaság. Parancsol?
4: Én abszolút értem. Csak ennyit mondtam.
6: Tehát itt pillanatnyilag, ha jól emlékszem, én ugye volt egy választás, és azóta még egy év se telt el. Ugye, jól tudom ezt időskorom ellenére.
4: Tehát még itt most a felénél se járunk.
6: Én találkoztam ezzel a hölgyel, akire itt most az előbb rámondták, ezzel a külügyminiszter asszonnyal. Nem lehet összehasonlítani a volt tüsi hajúval, mert olyan dolog, mint egy Suzuki-t hasonlítanák össze egy Mercedes-tel a mostani külügyminiszter javára.
4: Sándor, meg akartam várni, Sándor, meg akartam várni, felírtam Suzuki Mercedes összehasonlításra, ezen a nyomvonalon megyünk tovább, egy nagyon picit, ígérje meg nekem, hogy 6 órakor vissza fog minket hívni, mert szeretném meghallgatni a véleményét, csak el kell köszönnöm, mert jön a 17.25-ös híradó itt a Gesztesi Mátéval, aki már meg is érkezett, és elvileg most már bent ül a stúdióban, és várja önöket, ez az egyik. A másik pedig csak szeretném megismételni, hogy nekem semmi bajom nincs azzal, hogyha reflektálnak, sőt, hát ez talán ez is a jó. Ha reflektálnak egymás mondataira, lehet, hogy esetleg van olyan, aki számára a 3x3-os megnevezésre már akkor kellett volna reagálnom, nem akartam, mert én a végén szeretek mindenre reflektálni, úgyhogy remélem, hogy ezzel kielégítettem úgymond ezt a véleményt is, nem a miénk, hanem a betelefonálótól hangzott el. Várjuk önöket 6 órakor vissza, most pedig jön a híradó.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Autós beszélgetések,

0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Elindult a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtő akciója. Csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Elindult a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtő akciója. Csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. Ismét hőmérsékleti rekordok dőltek meg tegnap. A Hungaromet adatai szerint az országos és egyben fővárosi hajnali minimum 26,8 fok volt, ez több mint 1,5 fokkal magasabb, mint a korábbi 2017-es csúcs. A fővárosban a napi melegrekord Újpesten dőlt meg 39,6 fokkal. Ezzel egy szintén Újpesten regisztrált 38,7 fokos maximum érték dőlt meg. Jelentősen nőtt a Balaton Intercity és Express vonatok népszerűsége, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Különösen kedveltek a Jégmadár és a Csabai Tekergő Express vonatok. Az online visszaélés áldozatai és hozzátartozóik számára készültek ingyenes lelki segédanyagok. Az Internet Hotline és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai a leggyakoribb internetes visszaélésekhez kapcsolódó 4 élethelyzetre nyújtanak gyakorlati és lelki kapaszkodót. A segédanyagok elérhetők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline aloldalán. Rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-éig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Országszerte süt a nap, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. Országszerte süt a nap, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Somos Andrással.
2: Köszöntöm Önöket. Ez itt a Fórum adása, mégpedig hétfő reggel. Hát az első hírünk nyilván az, hogy mit tesznek a politikai szereplők azért, hogy a legmegfelelőbb intézkedések szülessenek az energiafelhasználás és takarékosság jegyében. A Sándor Palota meghozta energiatakarékossági intézkedéseit, ezt a köztársasági elnöki

0: jogköröket gyakorló országgyűlési házelnök tudatta. Délután 5 óra és reggel 7 óra között leállítják a párásító és légbefúvó berendezéseket a hőmérséklet megemelése mellett. Hétvégi hír, hogy 700 megawatt spórolást értek el a hazai nagyvállalati szektorban, és ez a miniszterelnök interpretációja szerint kellő alapot ad arra, hogy kicsit lassabb legyen a leállás Pakson. Ezzel kapcsolatos, hogy Kovács Antal, aki ugye az atomerőmű kommunikációs vezetője, vasárnap este azt tudatta, hogy csak a termelés megszüntetése a cél, illetve hát nem csak a termelés megszüntetése a cél, hanem az is, hogy a blokk minden üzemállapotban biztonságosan megműködjön. A művelet minden esetben fokozatosan szigorú protokollok szerint történik meg. Egyébként nem jelent ez biztonsági kockázat növekedést, mert hogy a blokkok leállítása és újraindítása, ez egy rutin feladat az atomerőmű hát megszokott gárdája számára. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt minden évben elvégzik ezt a folyamatot, és az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották ezt már végre. Egyébként az MTI kereste meg az erőművet a leállítási folyamat részleteiről érdeklődve. Ugye az volt a kiinduló pont, hogy a Duna alacsony vízállása miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelő gépegységet, és vasárnap este a miniszterelnök arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően, vagy még vasárnap, vagy valamikor hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is. Hát ugye több egymásra épülő művelet ez a leállítás, és a teljesítményt fokozatosan csökkentik, a berendezéseket pedig leválasztják meghatározott sorrendben, és így minden folyamatot lehet ellenőrizni. Jó, akkor ez az első két téma, és van egy harmadik is, azt mindjárt előhívom, mert már kikészítettem a telefonomra, hogyha valami történik, akkor gyorsan be tudjam olvasni. Egy pillanat, itt van. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstárhoz tartozó Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai hálózatát. A kincstár szerint ügyféladatok nem vesztek el, de egyes dolgozók számítógépein található állományokat titkosították, és bizonyos agrár- és vidékfejlesztési elektronikus szolgáltatások csak korlátozottan érhetők el. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről érkezett, az ügyet a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet és a NAIH, tehát az Adatvédelmi Hatóság bevonásával vizsgálják. Jó, ezek a híreink, és itt van József, halló!
1: Halló, üdvözlöm szerkesztőt és a fórum kedves nézőit, hallgatóit. Hát a mostani új kormány, a kormány az egyik legnagyobb kihívásra elé áll, hiszen az országot rendkívül súlyos asszály természeti csapások sújtják, nem csak Magyarországot, más országokat is, és hát a Tisza kormánynak a későbbi megítélése is rendkívül nagyban függ attól, hogy hogy tudja ezt a tényleg ezt a hatalmas válsághelyzetet kezelni.
0: Igen.
1: Az új kormány, én szerintem eddig nagyon jól kezelte Magyar Péter. Azt látom, hogy itt, amikor tényleg ekkora baj van az ország, mintha mérsékelte volna a Fidesz és az ellenzéknek a hát a támadását, hiszen egy ösztönzeti összefogásra van szükség, hogy az ország ebből a nagy krízisből túljusson. Tényleg nagyon nagy baj van az ország, ez a Paks, azt hiszem az ország energia készletének 40-50%-át ugye, hát fedezte, most már lehet, hogy csak múlt időre beszélünk, mert egy hónapra, lehet, hogy ma le is állítják teljesen, Tehát óriási a krízis, és hát ezt mindenképpen valahogyan kezelni kell, és tényleg minden, ha fideszes, ha DK-s, ha tiszás, tehát itt mindenkinek az összefogására van szükség, és én szerintem most nincs helye a politikai sárdobálásnak, egymás fricskázásának, hiszen nagyon nagy a baj. És én úgy látom, hogy Magyar Péter is belátta, hiszen ebből a kicsit felfokozott kampányüzemmódból tényleg egy kríziskezelésre kell átállnia. Tehát egy válságkezelésre, ami viszont minden magyar embernek pártállástól függetlenül a odatevéséről van szó, hiszen a kis apró dolgokkal, tehát hogyha egyszerre nem megy a számítógép, meg a tévé, meg stb., meg tényleg abban a kritikus órákban nem akkor állnak neki mosni, meg a légkondikat ugye nem a legkritikusabb idővel járhatják csúcsra, rengeteget tehetünk azért, hogy ezt a pár kritikus hetet átvészeljük, mert hát ugye amíg a Pacs nem áll vissza, addig ugye itt óriási bajban van az ország.
2: Abszolút.
1: És itt évtizedek elhibázott energiapolitikája köszön vissza, ne csak az Orbán kormányra kenjük, akik korábban voltak, azok is óriásit hibáztak, hiszen ilyen egyoldalú energiafüggés, hogy az országnak ugye az energia ellátása egy ilyen műtől függen, az nem egészséges. Tehát több lábon kell állni, és tehát ennek óriási, hát hogy is mondjam, időitel vallunk el, meg iszonyatos pénzek, hogy ezt egyszerűen el tudja érni az ország, de el kell kezdeni valahol. Tehát több lábon kell állni, az nagyon jó irány a szélerőművek, de még azért hangsúlyoznám, hogy Magyarország egy nagyon fontos dolgot kihagyott, hiszen mi geotermikus matyatalon vagyunk. Annyi termálvíz nincs sehol a környező tájakon, mint Magyarországon, és ennek egy töredékét használja ki az ország. Egy-két város neki állt már fűteni ezzel, illetve felhasználni a geotermikus energiát, de csak egy töredéke. Tehát itt is óriási tartalékok vannak, hogy az ország ebből a krízisből valahogy hát kilábaljon. Engem egyáltalán nem lehetett meg, hogy orosz kibertámadásért az állam kincstárrendszerét. Az oroszok nem csak a Magyarország kritikus ugye, hát infrastruktúráját támadják, hanem a Európa összes országának. Az Oroszország komoly fenyegetés jelent Európa biztonságára. Állandóan tesztelik az orosz hekkerek a különféle európai országnak a legbizalmasabb rendszereit.
0: Igen.
1: Tehát itt egy kiberpajzsot kell létrehozni az orosz hekker támadások ellen. Tehát ugye Romániában már ugye szó volt arról, hogy ott is rendszeresen megsértik Romániának a légterét ezek az orosz ugye drónok, és ott is ezzel nem védekezni kell, de a kibertámadások Európa kritikus infrastruktúrái ellen, ezek mindennaposak. Tehát most mi estünk bele éppen a szórásba, gondolom, nem véletlenül az új kormány, hiszen nem azt az egyoldalú orosz barát politikát fogják folytatni, illetve folytatják, mint ugye a korábbi kormány. Még egy dologra szeretnék utalni, ami itt nem szerepel. A nagyon helyesen az igazságügy miniszter asszony az úgynevezett slide módszerek ellen egy védelmet hirdetett. Gondolom, terkesztő tudja, hogy mi az. Tehát amikor a hatalmon levők az Orbán rendszerben ez divat volt, különféle kamu pereket indítottak, ilyen vélt, kreált személyiségi jogi pereket indítottak azok ellen az emberek meg civilek ellen, illetve alapítványok ellen, akik ráléptek a tyúkszemükre. Na most ezeket az embereket eddig semmifajta jogi védelem ugye, nem illette meg. Most központilag Európai Uniós kívánságuknak megfelelően az úgynevezett hát, rendszerkritikus személyeket, egyéneket, illetve civil szervezeteket vagy véleményvezéreket az új kormány jogszabályt fog hozni és megvédi őket, hiszen ugye az Orbán rendszerben sorozatban voltak ilyen perek, és ennek egyetlen egy célja volt, hogy az illető befogja a pofáját. Tehát, hogy a szájzár, ugye, és el akarták hallgattatni, kamu pereket indítottak ellenük. Az illetőnek ugye óriási energiáit, egy ilyen per, ön is tudja, hát évek mire, ugye, hát letöröknek egy ilyen perek. Nem tudom, lehet, hogy még egy ilyen, hogy is mondjam, ATV-s rendszeresen betelefonáló is beleesett ebbe a szórásba. Tehát azért vannak szerencsére Magyarországon ugye jogvédő szervezetek, mint a TASZ, egyébként ő is, a TASZ is mellé állt ennek a jogszabálynak, hogy hát ezeket az embereket, akik úgy hát megpróbálják kritikusan szemlélni az őket körülvevő jelenséget, illetve egy hatalommal szemben megpróbálnak fellépni, hogyha mondjuk tegyük fel, le akarják rabolni a Balatont mondjuk, ilyen építkezésekkel, beépítik a tópartot, meg kamuberuházásokkal, hát akkor ugye megvédi ezeket a kritikus embereket. Legyenek azok civil szervezetek, legyenek azok véleményvezérek, és hát ez ugye, ez a Slide módszer, ez egy, tehát hogy védik a, tulajdonképpen a szólásszabadságot és a rendszerkritikus embereket, ez egy nagyon előremutató dolog, és ez a kormánytól nagyon szép dolog volt, hogy hoznak erre jogszabályokat, illetve hát itt állandóan átkozták ugye az Orbán rendszerben 16 év alatt a sorosista szervezeteket, hogy hát ezek a külföldi befolyás meg rátelepednek a magyarra. Hát bocsánat, ezek a sorosista szervezetek, például az, hogy a Helsinki Bizottság védtek meg egy csomó civilt, egy csomó embert, meg egy csomó civil szervezetet az Orbán rendszernek a hatalmi túlkapásaitól, bocsánat.
0: Na de hát nem csak, hanem a tulajdonképpen a 2006-os eseményeknél ezek a jogvédő szervezetek álltak azok mellé, akik azt mondták, hogy nem lehet műveleti területté tenni a Kossuth teret. Az 56-os évforduló, ugye ez pont 20 évvel ezelőtt volt, az 56-os évforduló igényli azt, hogy mindenki hozzáférhessen az ünneplő helyszínhez.
1: Hát igen, meg hát a hatalom lezárta ugye a Sándor Palota környékét, és ott sem lehetett ugye.
0: Igen, ez már a mostani ciklusnak az ötlete, így van.
1: Igen, lezárják ugye a Sándor teret, nem lehet ott vélemény nyilvánítani, stb. És akkor, bocsánat, pont ők tüntettek, a Fideszék tüntettek az állítólagos Magyar Péteri rendőrállam ellen a Sándor Palota előtt. Ez volt a történetek az egyik szépséghibája, hogy hát ők meg hosszú évekre ilyen építkezési területekre hivatkozva lezárták a teret. Ugye? Tehát itt azért, hogy is szokták mondani, a fagyi visszanyal azért nagyon sokszor. Tehát, és a másik az, hogy visszatérve még erre a vízkrízisre. Az Orbán kormány 16 évig halogatta a vásárhelyi tervnek a végrehajtását. A vásárhelyi tervnek a lényege az lett volna, hogy ugye amikor nagyon nagy áradások vannak a Tiszán meg a Dunán, ugye tavasszal nagy árvizek, akkor kellett volna építeni nagy víztározókat, ezeket a vizeket megfogni, hogy akkor aszályos időben ezeket ugye tudják, ezeket a károkat mérsékelni, meg az aszályt. És hát ez nem történt meg 16 év alatt. A stadionokra volt pénz, ugye, de a vásárhelyi terv végrehajtására meg nem volt pénz. Hogyha ezek a víztározók megépültek volna, és ha ugye ott megfelelő vizet tudtak volna tartalékolni, akkor már erre meg lehetett volna előzni az Alföld egyes részeinek az elsivatagosodását. Az állandóan az Orbánék arra hivatkoztak, hogy így a magyar gazdák, így segítik, úgy segítik. Aztán körülbelül 10 év azt láttuk, hogy augusztus végére kukoricatábláknak a tömege ég neki az Alföldön, mert nem lehet őket egyszerűen, nincs víz, amivel öntözzék. És a másik, hogy ugye az Orbán kormány mindig, hogy a hazai termőföld védelme, meg a hazai természeti kincsek védelme. Oda rakták például Debrecen mellé ugye a legnagyobb aksigyárakat, meg az országba, amelynek óriási a vízigénye, és ezek bizony a talajnak a talajvízkészletét csökkentik. És ezek is hozzájárulnak az aszályhoz, mert egyszerűen nem lehet öntözni. Például Debrecen környékén ez egy élő dolog, és nem véletlen ugye, hogy az a debreceni polgármester, aki még 2 év azt mondta, hogy ő az akkumulátorgyárok élén állt, most ő állt az élére az akkumulátorgyár bezárása elleni mozgalomnak. Ugye érzi az, hogy igen. Az debreceni polgármester, hogy itt változtak az idők, és hát lehet, hogy lesz egy előrehozott önkormányzati választás. Nagyon sokan rebesgetik egyébként, hogy ahogy augusztus 20-ával lezárul ez a köztársasági elnök jelölés, tehát lesz egy új köztársasági elnökünk, egy állandó, akkor utána lehet, hogy van egy olyan forgatófény, nagyon sok tiszás barátomtól, sőt, fideszesektől is hallottam, hogy lehet, hogy ősszel írnak egy előrehozott önkormányzati választást. Nem tudom, a szerkesztő biztos, hogy ön is eléggé tájékozott.
0: Hát szerintem ehhez alaptörvényt kell módosítani megint. Ugye ez jó kérdés, hogy ez bevállalja a Tisza párt, hiszen erről nem volt szó akkor, amikor az alkotmányozás folyamatát felvázolta a miniszterelnök. Persze olyan indokokat, mint a szomszédos országban dúló háború, és humanitárius katasztrófa, ilyet biztos ki lehet találni, hogy előre hozzák az önkormányzati választásokat, de az nagyon neres megoldás lenne.
1: Hát viszont az a helyzet, hogy azt hiszem, hogy majdnem 19 megyei önkormányzatban fideszes többség van.
0: Igen.
1: És két éve, 2024-ben, amikor ugye volt az önkormányzati választás, ugye két éve volt, ugye, akkor ugye a Tisza még akkor alakulgatott, akkor kezdett el szerveződni, nem tudta elindítani a jelöltjeit, ugye, tehát
0: igen,
1: csak az hiszem a megyei közülésben tudtak csak jelöltet indítani, de ott világos, is csak korlátozott számba. Budapesten se tudtak állítani.
0: Uh-huh.
1: Főpolgármester jelöltet, vagy nem is akartak, nem tudom, ezt most már hagyjuk. És ugye a nagyon sok olyan, a, nem tudom, 3000 település, legalább nem tudom, majdnem a felé úgynevezett olyan független polgármesterek vannak, akik hát korábban Fidesz barátok voltak, de ott van például ugye Kaposvár esete is, majd ott ugye ott a kaposvári polgármesterről majd október 22-e után érdekes dolgok fognak kiderülni. Szita Károlyról van szó.
0: Na jó, de róla már minden kiderült amúgy.
1: Hát hivatalosan még nem derült ki, majd jó, akkor, amikor okay, látjuk a... Én nem, ne, szóval, hogy mondjam, az ártatlanság véleme mindenkit megillett. Tehát nem
0: persze, csak hát az ő állambiztonsági múltja szerintem már a választók előtt is ismert, már hogy a kaposváriak előtt, és hát az mondjuk, ha jól értem, akkor nem befolyásolja őket abban, hogy Tisza Károlyban lássák a megfelelő településvezetőt.
1: Meg hát vannak olyan polgármesterek, akik már több mint 20 éve polgármesterek, ugye?
0: Igen.
1: És azért ott a itt balatoni polgármesterekre utalok, nem akarok megint, ugye,
0: hogy József, vagyok. József, most egy picit félbe kell szakítanom, mert híradózunk, és átadjuk a terepet más műsoroknak is, és akkor majd az extrán folytatjuk, jó?

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé a Gálmózes utcánál a Nagyvárad tér előtt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. Egy szabálytalanul parkoló jármű akadályozza a forgalmat a 7. kerületben az Alpár utcában a Dózsa-György út után. A 79-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserhát utca megállót. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében javítják a vízvezetéket, ezért a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítással halad. Mindkét irányból lassú a haladás. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalóza tér előtt, és az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalóza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert a csatornát javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Üdvözlöm ismét Önöket, ez itt a Fórum Extra. Itt van József. Halló József!
3: Köszönöm, szerkesztő úr.
2: Igen.
3: Még egy dologot szeretném folytatni. Múlt héten volt a szerkesztő kollégájával, Sozánszki kollégával egy beszélgetésünk a Baross Gábor tervvel kapcsolatban. Ezt július 22-én ismertette a főbb részleteit a miniszterelnök úr és Vitézi Dávid közlekedési miniszter.
2: Így van, így van.
3: És nagy meglepetéssel vettük tudomásul, illetve hát, hogy is mondjam, egy kicsit erősebb is ez a szó, nagy csalódással vettük tudomásul, hogy a Balatonfüred tapolca, illetve a Keszthely tapolca vonal nem szerepel a Baross Gábor, a villamosítás és korszerűsítése nem szerepel a Baross Gábor tervben. Tudni kell arról, hogy a Baross Gábor terv az ugye Magyarország vasúti fejlesztésének a 10 éves, 9 éves koncepcióját tartalmaz, a 3500 milliárdot készülnek elkölteni, nagy részt EU-s forrásból, hát bízható, hogy bízunk benne, hogy azok meg is érkeznek. És ugye itt az Orbán kormány 2021-ig a Szabadbattyán Balatonfüred vonalat villamosította, és utána megígérte, hogy 2021-ben, hogy ezt a villamosítást fogja folytatni Balatonfüred és Tapolca között. Tudni kell azt, hogy elavult a simpály, elavultak az állomások. Múzeumi 40-50 éves roncsok közlekednek rendszeres, hogy bedöglenek, rendszeresek a késések. Tehát ezt mindenképpen meg kellene oldani. Ugyanez vonatkozik a Keszthely-Tapolca vasútvonalra. Ez három országgyűlési Tiszás képviselőnek a körzetébe tartozik. A Balatonfüredtől Szepezdig Forsthofer Ágnes, Szepeztől Tapolca, illetve Balatonedericsig az a dr. Balatinsz Péter, Balatonederics és Keszthely között Varga Balázs Tiszás képviselőnek a körzetébe tartozik. És akkor hát igazából nem is értettük, hogy ez miért nem szerepel a villamosítási terve. A Baross Gábor terve ennek a körzetnek, ez egyébként 70-75 kilométeres körzet, ugye Tapolca, Balatonfüred 50 kilométer, Keszthely és Tapolca az 20 kilométer. A Füred-Szabadbattyánt, amit az Orbán rendszer megcsinált, az 50 kilométer volt. Tehát tudni kell, hogy az Orbán rendszernél ugye a NER ez egyik központja volt Balatonfüred, ugye? Tehát a NER oligarcháknak az egyik ilyen vigadó helye volt ugye Balatonfüred, és hát számukra ugye Balatonfürednél megállt az északi part.
2: És
3: hát minden, igen.
2: Bocsánat, tehát mikor az telítődött, akkor a Tihanyi Szőlőhegy kezdett el újra, hogy mondjam, elneresedni.
3: Na most ezt a szép hagyományt a Szekeres Imre kezdte el, még a Gyurcsány rendszer alatt, ugye tervezett oda egy kis présás bővítést, aztán palota lett belőle, és ezt a nemes hagyományt folytatták, ugye a Mészárosék és a többi, hát neres.
2: Ezt nem is hallottam Szekeres Imre esetében ezt a Tihanyi présás bővítést.
3: Igen, nem hallottam
2: őt? Nem.
3: Hát a környékbeliek azok, hát ő kezdte el, tehát hát elkezdte bővíteni.
2: Rákeresek, hát ha.
3: Nagyon szép kis, hát, de mondom, ez eltörpül a Kopaszhegynek a beépítésével kapcsolatban. Onnét van a legszebb panoráma egyébként Tihanyra meg Füredre. Az a Kopaszhegy, ez Tihanynak a Balatonfüred felő eső része. A Tihany gödrös fölött van, tehát igen. Ez a legértékesebb része. Tehát hogy nem beépültek az utóbbi 16 év alatt.
2: Meg vagyok döbbenve. József!
3: Hát én is ott megdöbbett. Mészároségtól kezdve mindenkinek van ott.
2: Tudom. Kívülján. És ugye oda nem is lehetett volna lakóépületeket fölhúzni, de hát...
3: De ott présházakat bővítettek, tudom, tudja, szerény módon.
2: Igen.
3: Ugye, tehát. És akkor hát nagyon vártuk, hogy hát 16 év alatt ugye itt ilyen roncsok járnak ezen a vonalon, hogy hát most jön az új Tisza kormány.
2: Én megkérdeztem a másnapi Vitézy Dávid interjúban, az Egyenes Beszédben vendégem volt, és ugye ő azt mondta, hogy ők most másban gondolkoznak, mint a Balaton körüli körpályának a felújítása és továbbfejlesztése. Különböző csomópontokon leágazásokban gondolkoznak. Tehát.
3: Figyelj, szerkesztő, Vitézy Dávid mellé beszélt, szó sincs itt körvasútról. Ez a Navracsics ötlete volt, most dobta be pár hónapja, amikor már éreztem.
2: Nem azt mondtam, hogy van, hanem hogy ezt cáfolta, hogy ez a körvasút terv, ez polgárjogot nyerne, éppen azt mondta, hogy nem ebben gondolkoznak.
3: De bocsánat, ez mellébeszélés ez a körvasút, mert mi nem akarunk körvasutat. A körvasút az lenne, hogyha összekötnék a hiányzó részeket. Mi azt szeretnénk, hogyha meglévő elavult vasúti simpályákra, ugye, hát villamos mozdonyokat helyeznének, és ellássák ugye megfelelő villanyvezetékkel. Na, én megkerestem ebbe az ügybe egy levélbe a dr. Balatinsz Pétert, a Tiszás képviselőt, és sokan tisztességes módon válaszolt is nekem. És a válaszának a lényege az volt, hogy két ok miatt nem lesz felkezdő úr itt. Tehát felejtsük el, itt még roncsok járnak legalább 4 évig, két ok miatt nem fogják ezt megcsinálni. Itt a körvasúton nincs szó, mert a körvasútnak semmi köze hozzá. A körvasútnak az lenne a lényege, hogy ott összekötik az északi meg déli partot, nekünk ezt nem akarjuk. Tehát mi azt akarjuk, hogy a jelenlegi pályát korszerűsítsék. Ennek semmi köze Navracsics úr által itt felemlegetett körvasúthoz.
2: Igen.
3: És akkor azt mondta, hogy az egyik, hogy esztétikailag és környezetromboló lenne, hogyha ezen a szép vidéken ilyen villanyvezetékek csúfítanák el a tájat. Jaj, Istenem, hogy el nem sírom magam környezetvédő magatartás miatt. Az északi part végig villamosítva van, ott nem zavar senkit a villanyvezeték. Ha is a déli part végig villamosítva van, hogy senkit nem zavar a villanyvezeték, itt is villamosítva van Szabadbattyán és Balatonfüred között, csak így zavarna mindenkit a villanyvezeték. Tehát ez egy kamu szöveg, tehát a lényeg az, hogy a fejlesztési forrásokat Budapestre meg a környékére akarják vinni. A másik, amire hivatkozott, hogy ugye itt majd ilyen hibrid mozdonyok fognak járni, és ennek a lényege, hogy ezeket akkumulátorra fogják ellátni, ezeket a olyan mozdonyok fognak itt közlekedni, amelyeken ugye akkumulátorok lesznek, és ugye ezek feltöltik majd mondjuk Budapesttől Füredig az akkumulátorokat, és akkor utána ez az 55 kilométer ugye akkumulátorra fogják megtenni, és akkor nem kell villanyvezetéket építeni. Na most szerkesztő úr, a legfőbb a kifejezés, amit erre használtok, hogy parasztvakítás, azért, mert ilyen még nincsen a világon. Tehát akkumulátoros hibrid villanymozdonyokat még sehol rendszeresítve a közlekedésbe, a vasúti közlekedésben nem állítottak be a világon. Egyedül Ausztriában használják, de ott is tehervontatás a bányákba, két ilyen mozdonyról tudunk, illetve használják ugyan, de csak ilyen tolatásra, az állomásokon való tolatásra használják ezeket a hibrid mozdonyokat. Igen. A Siemens tervezi ezt kifejleszteni, a Siemens cég, ezt is 2029-30-ra ígéri, hogy az első ilyen hibrid mozdonyok meg fognak jelenni. Tehát olyan, ez tudja, volt ez a Bud Spencer Terence Hill, hogy kincs, ami nincs. Tehát olyat ígértek, ami nincs még. Tehát, és ráadásul az első ilyen rendszerbeállítás a Tiszapátnak a végére, tehát a ciklusának a végére kezdődik, és iszonyatos drága lenne. Tehát József, nekünk az a kérésünk, hogy itt hiába vártunk, akik itt élünk itt a Balaton északi partján, 16 évig hiába vártuk ugye az Orbán rendszer alatt, hogy végigviszik ezt a villamosítást, hogy most végre emeljék már be a, és hagyják már ezt a süket szöveget, hogy környezetromboló egy vasúti vezeték, meg hogy hibrid mozdonyok. Tehát végig kéne villamosítani, ez lenne a legolcsóbb, meg a legkézenfekvő. Nem kéne mellé beszélni.
2: József, nagyon köszönöm, hogy telefonált, és beszéltünk kicsit bővebben, mint általában szoktunk egy-egy betelefonálóval, de nagyon érdekes volt, amiről beszélt. Köszönöm szépen a hívását, hívjon máskor is. Attila, háló!
4: Halló, jó reggelt kívánok, kedves Somos úr!
2: Jó reggelt, Attila, mi újság?
4: Üdvözlöm. Elköszönöm kérdését, semmi különös.
2: Semmi különös. Csak valamiért, hogy mondjam, felkeltette az érdeklődését a közélet.
4: Igen, bár igyekszem magam távol tartani tőle.
2: Na.
4: De hát azért zajlanak itt a dolgok rendesen.
2: Kicsit szomorú, mert április 12-én nem maradt a régi hatalom, és akkor ugye tovább beszélhettünk volna arról, hogy mit miért csinál az Orbán rendszer.
4: Nézd, gyakorlatilag a napi politikai élet hoz minden nap olyan eseményeket, amelyeket érdemes azért megbeszélni.
2: Persze, én is ezt gondolom.
4: Az összefüggéseket, a latenciában lévő folyamatokat is érdemes átbeszélni. Uh-huh. Azokat a folyamatokat, amelyek azért sokak számára nem teljesen tűnnek tisztának.
2: Így van.
4: Bár hát az igazság az, kedves András, én már nem igazán jelentkezem, mert vannak nálam sokkal okosabb és felkészültebb a telefonálok, úgyhogy szíves örömes meghallgatom őket. No, ami viszont a lényeg. Kezdjük itt az első témával. Az, hogy az ideiglenes köztársasági elnök egyeztetése hívta a parlamenti pártok képviselőit, mindenképpen egy korrekt lépésnek tekinthető, ami egyébként ebben a helyzetben, ebben a krízis szituációban elvárható lenne egy normális országban, mert egy normális országban ez így működne.
2: Én figyeltem a Fidesz kritikáját a múlt héten, ugye az volt, hogy több hónapig volt felkészülni a Tisza kormányzóknak, a Tisza párt kormányzati politikusainak arra, ami most van, és ezzel szemben befülöttünk.
4: Igen, hát én ezért említettem az előbb pontosan azt, hogy egy normális és egy normálisan működő országban ez alapvető dolog lenne, hogy egy krízis szituáció esetén együttműködnek egymással a politikai pártok, illetőleg a politikai szereplők az ország érdekében, hiszen elviekben egyetlen érdek lehetne a fő motiváció, az pedig az ország működésének a fenntartása és a normális állapotok.
2: Igen.
4: Ezzel szemben, mint ahogy ön is említette, a Fidesz és a parlamentbe berakott bullshit tagozat pontosan ennek az ellenkezőit produkálja. Gyakorlatilag az általuk hátra, hogy felperzselt föld után azt játsszák el, hogy minél rosszabb, annál jobb. Itt elég, ha csak a bukott kedves vezető szellemi forrására, például a vadhajtásokra utalok, amiben ugye ott volt a felhívás, hogy mindenki fogyasszon, minél több áramot, fizet, meg minden egyebet, ergo minél rosszabb, annál jobb, tehát gyakorlatilag itt a zavarkeltésre játszanak, és valóban felperzselt föld után ezt még akkor megtetéznék azzal, hogy a jelenlegi krízis szituációt felhasználva tovább roncsanak a meglévő állapoton, amiből majd adott esetben politikai hasznot remélnek, illetőleg majd olyasfajta megmozdulásokat, amelyeket ugye a Tisza kormány ellen fel lehet használni.
2: Igen.
4: Most tévedés ne esik az, hogy Orbán jelenleg továbbra is bujkál és lapul, ez nem azt jelenti, hogy nem for benne a dű és a bosszúvágy, és nem akarna bármilyen módon, bármilyen eszközzel revansot venni azért a sérelemért, mert a magyar társadalom normális része párosnában olyat rúgott a hátsó felébe, hogy felszállt, mint az általa annyira preferált a díszlávon.
2: De az milyen érdekes, Attila, hogy ugye a kritikát is nagyon szimbolikus formában fogalmazza meg Orbán Viktor, és ő beszél arról, hogy 133 nap letelte után jön a 134. mintha egyébként bármi köze lenne a tanácsköztársaságnak a jelenlegi hatalomhoz. Miközben azt mondja Orbán Viktor, hogy egy miatt elnézést kell kérnünk, hogy a Tisza párt vezetője a mi sorainkból jött. Hát akkor hogy is van ez? Tehát teljes zűrzavar, zűrzavar.
4: Igen, hát ezt a klasszikust idézem, mondhatnám azt, hogy őrült beszéd, csak ebben nincs rendszer sem, de ha már a 133 napot és a tanácsköztársaságot említi, ilyen alapon nyugodtan nevezhetni a jelenlegi Tisza kormányt mondjuk a népbiztosok tanácsának. Bár úgy gondolom, ennek van avatott szakember a volt kormányában, az pedig Kövér László, akinek a nagyapja, a Vörös Direktórium tagja volt annak idején, és az a gyanúm, hogy az egyetemi felvételi során, mint érmesnek, ez nem okozott különösebb hátrányt. Na de Aha. Hát ne legyünk ennyire rossz indulatok.
2: Hát igen, mert azért azt nem lehet mondani, hogy Kövér László nem volt képességes, tehát hogy nyilván azért is lett a Fidesz második embere, ha nem az első, mert azt hiszem, hogy ővé az első pártakönyv, nem?
4: Nem tudom, de azt tudom, hogy igen. Annak idején olyan volt a felvételi rendszer, hogy a szocializmusnak és a munkásparaszt hatalomra emlékére birtokosainak privilégiumi jogai voltak, vagy pontosan privilégiumi voltak az egyetemi felvételik terén. Ezt csak úgy mellékszálként említem. Tehát az, hogy politikai konszenzusra törekedne a kormány, az úgynevezett ellenzékkel is az ország normális működése érdekében, ez egy alapvető dolog volna, hangsúlyozom még egyszer, egy normális országban. Jelen pillanatban úgy néz ki a 16 éven keresztül vezérelt gyűlölet kampány, mintha valamilyen látszólag nyugvó pontra jutna, mert egyébként, ha megnéz valahol egy bármiféle posztot, a kommentekből dől a primitív bunkóság, bocsánat, hogy ezt kell mondjam, az évtizedeken keresztül súlykolt hülyeség és a lebutított embereknek a reakciója. Tehát azért ez az elmúlt 16 év megtette magáét, úgy a fejekben is, és a rengeteg gazemberség mellett, amelyet itt Orbánék elkövettek, az egyik legnagyobb az volt, hogy valóban olyan mértékben osztották meg a magyar társadalmat, hogy a normális viszonyok kialakulásához minimum, és annak a reparációja az minimum egy generációnyi idő szükséges, hogy ebben az országban megint béke legyen. De tehát ez most az egyik rész, tehát én biztos, hogy tehát az egyébként különösen gusztustalan és vérlázító volt egyébként, amikor elkezdték ezeket a tirádákat arról, hogy mit tett és mit nem tett a Tisza kormány az elmúlt három héten vagy három hónapban. Akkor, amikor tudva tudják, hogy mit tett az elmúlt 16 évben az Orbán kormány, nyilván lesz majd oponensem egykori sztármodell személyében, aki kikéri magának, hogy az általa imádott és preferált társaságot merem kritizálni, de mondjuk alapon nem érdekel. Tehát azért nézzük már meg, hogy gyakorlatilag ami az Orbánik hozzányúltak, az totálisan tönkreverték. Kezdhetjük az oktatástól kezdve bármihez, amihez hozzányúltak, rommá vertek mindent, és szétvertek mindent, és ezt nyögjük most is. 16 év alatt többek között mondjuk szétverték a vízügyet is, gyakorlatilag...
2: Maga Lázár János mondja ebben a híradó bejátszásban, ugye, hogy,
4: igen,
2: hogy abban hibáztak, igen, hogy nem építettek tározókat. Igen. A miniszterelnök is beszél valami több víz megy ki, mint amennyi bejön sztoriról.
4: Igen, és az, igen, hallottam, mert ez előbb egy képtelenség egyébként, de azért megemlíteni például az osztrákok ezt megoldották úgy, hogy még Metternich idejében, tehát nem most, még Metternich idejében a Duna mellé építettek egy másik medret. Pontosan azért, hogy adott esetben a Duna vízszintjének az avadása ne okozzon problémát. Uh-huh. Tehát 16 éven úgy gondolom bőven elég lett volna arra, hogy bármiféle ilyen jellegű havária helyzetre is felkészüljenek, ha már itt az időtényezővel számolnak itt a Fidesz oldalon.
2: Igen.
4: Most kedves András, ha megengedi, én azért ezt a kibertámadás dolgot is úgy megemlíteném.
2: Igen.
4: Tehát nekem azért ez egy kicsit csípi a szemem.
2: Na.
4: Szóval tegyük fel a jog alapvető kérdését, hogy kinek az érdeke.
2: Igen.
4: Ugyanis, ha megnézzük, hogy milyen irányból érkezett a támadás, nagyon úgy tűnik, hogy orosz irányból. Most akkor de a következő kérdésem az, hogy miért pont éppen a MÁK, a Magyar Államkincstár, amely ugye diszponál mindenféle kifizetések felett. Például érdekül a nyugdíjak és a segélyek és egyebek kifizetése felett is, és én most szándékosan nem a céges kifizetések és céges utalásokról beszélek, de az előfordult, hogy olyan informatikai zavart sikerül kelteni a rendszerben, amely hatására például késnek a nyugdíjak kifizetései, vagy egyéb szociális jellegű kifizetések,
2: aha,
4: ami hát egy kiváló eszköz volna arra, hogy a propaganda erre megint csak rácsatlakozzon. Az a propaganda, amelyik a természet által okozott problémákat most kiváltotta az országban. Ebből lehetne megint az ellenzéki tőkét kovácsolni, illetve ha a tőkét nem is, de felhajtást és cirkuszt igen. Hangulatkeltésre kiváló volna, hogyha nehogy Isten, 2-3-4 vagy 5 napot csúsztán teszem azt a nyugdíjak, mert előfordult, hogy a hekkerek úgy gajra vágnak az egész informatikai rendszert, hogy a hagyományos utalásos rendszer nem működne. Ebből ugye lehetne megint látva ezt a szándékot, amely mindenképpen kizárólag a zavarkeltésre irányul, és a hangulatkeltésre irányul, ebből lehetne idézőesen még egyszer mondom politikai tőkét kovácsolni, illetőleg hangulatot kelteni. Nézze, én biztos vagyok benne, hogy amíg Orbánik szabadlában vannak, ebben az országban csend, béke, nyugalom nem lesz.
2: Attila, azt elképzelhetőnek tartja egyébként, hogy az orosz hacker csoportok mögött, akik ugye feltételezhetően megtámadták az államkincstár rendszerét, elektronikai, számítástechnikai rendszerét, hogy e mögött hivatalos orosz politikai akció áll? Mert ugye az nem lenne logikus azok után, hogy mondjuk az orosz hivatalos vezetés elsőként állt át gyakorlatilag a Tisza kormány támogatói oldalára.
4: Proforma valóban átállt a Tisza kormány támogatói oldalára, és látványosan menesztették egyébként az addig kedves Orbán Viktort, de azért az orosz politikát és a külpolitikát is ismerjük, tehát ott akárcsak az USA-nak nem barátai, hanem érdekeik vannak. Viszont amennyivel Putyinnak szándéka lenne arra, hogy mondjuk az eddigi sztárosztályát visszahelyezze a helyére, ami mondjuk nem, nyilván nem menne, miután az ország az Európai Unió tagja és a NATO tagjai vagyunk, de ha megpróbálnák vissza, tehát Putyinnak érdeke volna Orbánt valamilyen módon hatalomra segíteni, akkor valószínű, hogy nem hivatalosan, de megpróbálnának besegíteni különböző eszközökkel. Most nyilván ez, tehát így nem fog menni, de ha arra játszanak, hogy zavarkeltéssel, és ne egy Isten társadalmi megmozdulásokkal minél rosszabb, annál jobb elve alapján fellázítani az országot, akkor viszont ez sanszos.
2: Világos.
4: Most elnézést kérek, nekem egy kicsit valóban kitekert a gondolkodásmódom, de hát elnézést kérek, biztos sok James Bond könyvet olvastam.
2: Nem, Attila, teljesen örülök, hogy ezt megközelítettük egy kicsit másképpen ezt a témát, ezt a kibertámadásos dolgot. Nyilván, ha erre utaló adatok lesznek, akkor ezt velünk nem közlik, tehát hogy mármint, hogy milyen többletinformáció derült ki a támadók személyéről, vagy forrásáról, eredetéről, nem?
4: Igen, és itt azért még búcsúzó, ha említsem, kedves András, én a vezetés helyében a tabudorázat nagyon komolyan venném, és óvakodnék azoktól a ki nem kényszerített hibáktól, amelyekből már kapásból egy párat fel tudnánk sorolni itt Magyar Péterék oldalán. Különös tekintettel mondjuk a személyügyi, bocsánat, a HR, a személykiválasztási metódusukra.
2: Igen.
4: Akkor, amikor mondjuk például a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 1700 dolgozó petícióba tiltakozott az ellen, hogy ugyanazt a vezetőt rakják újfent a nyakukba, aki a Fidesz éra alatt egyszerűen elviselhetetlen volt, és diktatórikus, terrorisztikus módon vezette az intézményt, és kezelte őket.
2: Igen.
4: Most ez... Erre mondják azt ugye, hogy ez nem bűn, ez hibas, nem akarom franciául idézni, mert egyesek szerint csapnivaló francia kiejtésem, úgyhogy nem szeretnék ezzel most.
2: Értem. Attila, megköszönöm az értő véleményét, és hívjon máskor is. Köszönöm, hogy itt volt.
4: András, ezt nem ígérhetem, de köszönöm a lehetőséget.
2: Értem. Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Hallottak.

0: jegyes vonatokra, csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. A Duna House ingatlan irodahálózatnál országszerte lekapcsolják a kirakatok díszkivilágítását, a digitális hirdető kijelzőket és rövidített nyitvatartással működnek a minimumra csökkentett légkondicionálással. Megjavították a Keszthelyi Kórház központi klímaberendezésének vezérlő egységét, így délelőtt visszaköltöztették az intenzív osztályt és újraindulhatott a műtéti blokk is. Sahin Tóth Gábor, az intézmény főigazgatója közölte, az újraindított klíma működése üzembiztos. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új pácienst felvenni, 2 beteget kellett átszállítani Zalaegerszegre. Hozzátette, ezen túlmenően sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Vasárnapi gasztrojárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Országszerte süt a nap, eső sehol sem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Azt véli, hogy ez az ügy lesz az, ami elér a végén Orbán Viktorig?
3: Ez az az ügy lesz, ami elér a végén Orbán Viktorig.
2: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Konkrétan Rónai Egon a legfrissebb adása július közepén készül, inkább már a vége felé járunk, és egy eseménydús nyár ez a mostani. Például lemondott a legfőbb ügyész. Erről is beszélgetünk, mert ebben része van Horváth Lóránt ügyvédnek, az ügyvédkör, az Ügyvédek Országos Szakmai Egyesületének elnöke, és hát a saját irodája védi például azokat az ukrán pénzszállítókat és a mögöttük álló cégeket, amely elég jelentős összeütközésbe keveredett, majdnem azt mondtam, összeesküvésbe keveredett az elmúlt időszakban a pénzszállítmány kapcsán a magyar joggal és a jogot alkalmazókkal. Hát ha jogot alkalmazták, hiszen éppen erről van szó, örülök, hogy itt van.
3: Üdvözlöm.
2: Mondom, hogy részük van abban, hogy a legfőbb ügyész távozik. Ő meg is nevezi név nélkül, de egyértelműen utalva az önök ügyvédi irodájára azt, hogy ki mindenki miatt kell neki távozni. De ugye menjünk egy picit hátrébb, hitelvesztési eljárást lemondást szorgalmaztak, hivatalvesztési eljárást is lemondást szorgalmaztak vele szemben, Nagy Gábor Bálintról van szó. Ennek fényében, meg annak fényében, hogy a ideiglenes köztársaság elnökhöz is fordultak ez ügyben. Meglepte, hogy magától távozik?

0: Őszintén szóval nem lepett meg. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a legfőbb ügyész egy morális kérdéssé sűrítette össze a lemondását, legalábbis az indokolásában, én azt gondolom, hogy ez pusztán egy pénzügyi, gazdasági megfontolásból történt a lemondás. Tudni, két lehetősége lett volna a legfőbb ügyésznek. Az egyik maga a lemondás, ami azt jelenti, hogy van egy 30 napos felmondási ideje, amit jelzett is a levélben, ez augusztus 25-én járna le. Ezt követően ő maradna az ügyészi testületben, és főosztályvezetői fizetésnek megfelelő összeget kapna a munkájáért, ami nagyjából egy olyan 2,5 millió forintnak felel meg nettóban. Tehát ez egy taktikus megoldás. A másik pedig, hogyha beindul a hivatalvesztési eljárás, az magát az ügyészi státuszát is érintené, ami azt jelenti, hogy nem lehetne többé ügyész, és nyilván ezekre a juttatásokra nem is lehetne jogosult. Tehát ennek a...
1: Tehát jól felfogott érdeke volt, hogy ő most...
0: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy itt nincs arról szó, hogy az ügyészség társadalmi megítélése, vagy bármilyen egyéb szempont itt szerepet játszott volna, ez pusztán egy gazdasági megfontolás. Egyébként utalok a köztársasági elnök aláírására is. Ugye abban az esetben, hogyha lemondott volna, akkor egészen más a státusza, és más, amikor megfosztják így a tisztségétől.
1: Ugye ez érdekes, mert volt itt egy jogi és volt egy politikai nyomás. Ugye Magyar Péter az első között említette meg a legfőbb ügyészt, akinek mennie kellene. Aztán érdekes módon ezügyben semmi nem történt egészen az önök megszólalásáig, ahol a köztársasági elnökhöz fordultak. Vajon miért nem? Erre mit gondol?
0: Mi azt érzékeltük, mert nekünk nincsen kapcsolatunk a politikával, tehát mi külső szereplőként, ahogy említette, jogi oldalon próbáltuk ezt az ügyet befolyásolni. Azt érzékeltük, hogy a miniszterelnöknek a megszólalásai, az erős lemondása felszólítástól eljutottak odáig, hogy tisztítsa meg az ügyészséget, vagy mondjon le. És azt gondolom, hogy ez a legfőbb ügyész oldaláról sem volt másképp értelmezhető, mint hogy ő maradni fog. Neki vannak kötelességei, tehát valamilyen átalakítást kell a szervezeten belül végrehajtani, és egyébként maradhat. És ez a pozíció így maradt is, és azt láttuk, hogy tettünk egy lépést, valamilyen jogi lépést, és arra jött valamilyen választ. Mondok erre egy példát. Amikor javasoltuk, vagy pontosabban indítványoztuk a nyomozó hatóságnak, hogy gyanúsítsa meg és vegye őrizetbe azt a négy személyt, köztük Orbán Viktort is, ez egy pénteki napon történt, és hétfőn Hajdú János meggyanúsították. Tehát egy felpuhult változata volt ennek az indítványnak. Egyébként nem jutott volna valószínűleg eszükbe, hanem folyt volna az eljárás a saját módja szerint.
1: Erre majd még érdemes lesz visszatérni, igen, mert a négy személy közül épp Hajdú János. Nyilván ő az, aki nem volt kimenthető ebből a történetből, de majd erre tényleg térjünk vissza.
0: És ugye a következő lépésünk az volt, mivel megnyílt a lehetőség Súlyog Tamás lemondását követően erre a hivatalvesztési eljárásra, tehát úgy értékeltük, hogy az ideiglenes köztársasági elnök erre nyitott lehet, politikailag is, meg megvan a kormányban is a szándék. Vasárnap éjfélkor megszűnt a megbízatása, mi már hétfő reggel 7 órakor ezt a kérelmet, mert ez nem is indítvány, csak egy kérelem a köztársaságának felé, megfelelő indokolása, tehát muníciót is adtunk ahhoz, hogy ezt mivel lehet alátámasztani. Benyújtottuk, és erre 3 órakor elállt a miniszterelnök, és utána megindult, gondolom, az ügyészségen belül egy mérlegelési folyamat, és tegnap 2 órakor bejelentette a lemondását a legfőbb ügyész.
1: Mi most ugye július 23-án, amikor a délután beszélgetünk, ez egy csütörtöki nap, az a nap, amikor kedves nézők elé is kerül majd a beszélgetésünk. Kaptak bármilyen reakciót a politikai irányából az indítványukra hétfő óta?
0: Nem. Nem.
1: Sem politikustól, sem hivatalosan?
0: Nem, semmilyen módon.
1: Tehát ez ügyben hallgatás volt a válasz. De hát valami eredménye mégiscsak lett.
0: Igen, én ettől függetlenül nyilván, hogy nem akarom senkinek a karrierjét tudatosan ketté törni, és ez Nagy Gábor Bálintnak egy karriertörést jelent mindenképpen, de én azt gondolom, hogy indokolt lenne ettől függetlenül ez alatt a 30 nap alatt ezt a hivatalvesztési eljárást megindítani, mert bőven belefér és le lehet folytatni.
1: De így minek? Azért, hogy ne legyen ügyész többé?
0: Én azt gondolom, hogy ez a 30 nap nagyon sok mindenre elegendő lesz még. Tehát ő még hivatalban van teljes jogkörrel, és nagyon sok minden történhet 30 nap alatt.
1: Ezt felmenthető, anélkül, hogy a köztársasági elnöki eljárás elinduljon?
0: Nem.
1: Tehát ez, vagy ez van, vagy az ő
0: így van, vagy a lemondása.
1: Mert gyakorlatilag felmondott az intézménynek.
0: Így van.
1: Van egy olyan információ, a sajtó lebegteti, nem tudom, önhez eljutott a részletekből bármi, hogy egy belső lázadás előzte meg az ő lemondását. Ez nem is feltétlenül az önök a köztársasági elnöknek írt levele, hanem valamiféle belső ellenállás az, ami erre kényszerítette. Erről van információja?
0: Én annyit tudok, amit a sajtóban is olvastam, illetve pár háztérbeszélgetésben felmerült információ. Nyilván nem az érintettekkel, mert mi nem vagyunk így kapcsolatban. De azt gondolom, hogy a nyomozás, legalábbis amit mi láttunk a nyomozásból, az egészen más tükrözött, mint amit a legfőbb ügyészség irányítása alkotott vagy megteremtett. És itt azért úgy kell elképzelni az ügyészségnek a működését, hogy egy ilyen kiemelt nyomozás vonatkozásában a nyomozó ügyészek azok napi szinten jelentenek a legfőbb ügyésznek. Tehát a legfőbb ügyész minden egyes nyomozati lépéssel tisztában van, és ezekkel kapcsolatban utasításokat ad a kijelölt nyomozó hatóságnak, aki most a fővárosi nyomozó ügyészség jelen pillanatban.
1: Tehát irányít és elirányít, hogyha úgy akarja.
0: Így van, és elirányít, hogyha úgy akar, és mi abban a kontextusban fogalmaztunk meg kritikát, hogy egyébként azok a racionális nyomozati lépések, amelyek más hasonló bűncselekményeknél meglépésre kerülnek, vagy megtételre kerülnek, azok teljes mértékben elmaradnak.
1: Mondjon példát, hogy értsük mi is.
0: Hát itt ugye egy szervezeti elkövetést látunk, és ezekben az esetekben a nyomozóhatóságnak kétirányú lépése szokott lenni. Az egyik az, hogy lefeljezi a tetejét, üzenetet küld az aljának ezzel a lépéssel, a másik pedig, hogy az alját elkezdi darálni. Most ez egy szakkifejezés, ami azt jelenti, hogy onnan gyűjti be az információkat és a terhelő vallomásokat felfelé. Ez lett volna az indokolt. Ehelyett ugye az történt, hogy középen megvágták ezt az elkövetési láncot, vagy utasítási láncot, kiemelték belőle Hajdú Jánost, akit pusztán csak gyanúsítottak, pedig a bűncselekmény súlya indokolta volna azt, hogy őt is őrizetbe vegyék, házkutást tartsanak nála, informatikai eszközeit lefoglalják, stb. Ezek mind elmaradtak, és akkor így fel lett az egész puhítva. És hát nyilván, hogy mivel sértetti képviselőként azonos oldalon állunk az ügyészséggel, tehát mi nem ellenérdekeltek vagyunk, nem védők, hanem nekünk valóban az igazság, illetve a tényleges felderítés lenne az érdekünk, ezért nyilván ezt megemlítettük, hogy itt azért egy kicsit komolyabb lépéseket kellene tenni.
1: Voltak éppen, akkor azt mondhatjuk, hogy ahogy az első pillanattól, hogy önök nyilvánosság elé tárták azokat a tényeket, amelyek megkérdőjelezték az eljárás jogszerűségét, tehát eljutottunk oda, hogy ez az ukrán arancszállítmány kérdés, ez okozta végső soron a főügyész távozását. Az egy más kérdés, hogy mennyi minden van itt még, amit ehhez fel lehet sorakoztatni.
0: És abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok minden fog előkerülni, hogyha a következő legfőbb ügyész utána néz az elmúlt egy évnek, hogy milyen belenyúlások történtek bizonyos ügyekbe.
1: Bár ő azt állítja már, hogy a mostani főügyész, hogy semmilyenről nem tud.
0: Állítani bármit lehet.
1: Az, hogy egyetlen vezető távozik, a legfőbb ügyész, az ügyészség működését mennyiben befolyásolja, és mennyiben teheti rendbe a következő legfőbb ügyész ezt a működési rendellenességet, ha van olyan?
0: A legfőbb ügyész rendelkezik a teljes személyi ügyi állományáról az ügyészségnek. Nyilván, hogy a kinevezéseket a köztársasági elnök fogja majd megtenni, de minden az ő javaslatára történik, tehát az ügyészség teljes szervezetét át tudja akár alakítani, az ő kezében van minden, ez egy egyszemélyes irányítás alatt álló szervezet.
1: Amelynek vezetőjét ezek szerint nem is olyan könnyű elmozdítani.
0: Egyáltalán nem könnyű, és ez így is van rendjén, tehát én azt gondolom, hogy az ügyészség első emberének egy olyan pozícióba kell lennie, ami ne lehessen támadható. Tehát ne a következő kormány ne gondolhassa azt, hogy ez mégsem volt jó, akkor őt is eltávolítom, tehát ez rendjén van.
1: Igen, miközben mondjuk Magyar Péter beszél arról, nem is egyszer tett erre megjegyzést, hogy ő el tudja képzelni azt, hogy az ügyészség függetlensége az egy másfajta jogrendszerré alakulva a közvetlenül a kormány alá kerül és a kormányzati felelősség tárgykörébe tartozik, hogy működjön az ügyészség, pont az anomáliák miatt. Vajon az megoldaná?
0: Mind a két modell működik Európában, tehát kormány alárendelt, vagy minisztérium alárendelt ügyészség is van, és független ügyészség, és mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya. Én azt gondolom, hogy ez mind személyfüggő. Tehát, hogyha van egy olyan legfőbb ügyészünk, mint aki volt egyébként korábban már egy pár, aki megtestesíti az ügyészséget, és a lakosság bízik benne, és a függetlenséget tudja garantálni, akkor ezek az intézmények nagyon jól tudnak működni, és nagyon rosszul is tudnak működni mondjuk egy minisztérium irányítás alatt, hogyha politikai utasításokat kapnak. Tehát, hogy mind a kettőnek megvan a veszélye.
1: Na, de hát eddig is azt beszélik, hogy voltak politikai utasítások, miközben nem lehetnek volna.
0: Hát, vagy nem voltak utasítások, csak megfelelési kényszer, inkább így apostrofálnám. Tehát
1: mindig ennek, tudta az ennek, aktuális főügyész, hogy hát mit várnak tőle?
0: Igen, ennek az ügynek is az egyik leglényegesebb pontja az aranykombó ügynek, hogy nem feltétlen kellett utasítást adni minden vonatkozásban, hanem az elvárásnak való megfelelés, önálló megfelelés is szerepet játszott.
1: Bár akkor itt most ragadjunk le egy pillanatra, aztán majd beszélünk arról, hogy mit mondott Nagy Gábor Bálint, vagy mit írt a nyilatkozatában, voltak éppen önökkel kapcsolatban, az ön ügyvédi irodájával kapcsolatban, de az aranykomoly ügye, hát itt valakinek egy döntést először meg kellett hoznia.
0: Ez tehát
1: a hozzáigazodás azonnantól kezdve automatikus volt.
0: Igen. Így van, pontosan. Tehát nyilván, vagy legalábbis nyilvánvaló számunkra, hogy a döntést mind az akció végrehajtásáról, mind pedig az időpontjának a kijelölésére a miniszterelnök tette meg.
1: Ez biztos? Ezt kimeri állítani? El kimeri jelenteni?
0: Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag Orbán Viktor kimondta a nyilatkozataiban, az akciót megelőző nyilatkozataiban, hogy erővel fogunk oda csapni, és valamásban pedig megjelenik, maga az alkotmányvédelmi hivatal ismerte el, hogy az időpont pedig erre volt kitűzve. Tehát én azt gondolom, hogy ez kijelenthető.
1: Kitűzött időpontban kellett érkeznie a szállítmánynak.
0: Így van, hát a szállítmány érkezéséről
1: időpontban
0: tudtak.
1: Kellett
0: így van, a szállítmány rá. Érkezéséről tudtak, volt egy pár meglepetés, meg kanyara az egész végrehajtásban, azokat próbálták kiküszöbölni, tehát azt látjuk, hogy a gépezet nem tökéletesen működött, tehát nem tudott minden tökéletesen kivitelezni, illetve nem minden a terveknek megfelelően zajlott.
1: Tudhatta a teljes láncolat minden egyes tagja, hogy mivel van dolga?
0: Nem.
1: Tehát ebben a történetben voltak jó néhányan, akik teljes jó hiszeműséggel, parancsra cselekedve megtették, amit megkövetelt a hazajuk, úgy gondolták, hogy ők teljesen jogszerűen
0: járnak el. Nyilván, hogy a fogvatartás és az elfogással kapcsolatban merülhettek volna fel szakmai kérdések, de például egy tekes bevetési egység tagja, aki ott állt mondjuk a fogvatartott mellett, az nem volt feltétlenül tájékoztatva arról, hogy milyen státuszban van ott a fogvatartott mellette. És így ő a parancsot teljesítette.
1: De az nyilván nem volt parancs, azt pont az egyik szállítótól tudjuk, hogy például rátérdeljenek a fejére. Erre nyilván nem volt parancs. Vagy ha volt parancs, azt valaki kiadta, de hogyha azt kiadta valaki, őt felelősségre lehet vonni.
0: Én azt gondolom, hogy ez már ilyen taktikai, szakmai kérdés, hogy ha azt feltételezzük, hogy valakinek esetleg fegyver van, kézilő fegyver van, bármilyen más fegyver van, akkor talán ez még megengedhető. Nyilván, hogy egy nagyon drasztikus és brutális módszer, és nem értek vele egyet, és elítélem, de azt gondolom, hogy ez még talán magyarázható is szakmailag.
1: Jó, majd még úgyis előkerül ez a történet, mert ennek számos olyan következménye van, amivel érdemes foglalkoznunk, de beszéljünk egy kicsikét még visszatérve utolsó körként a főügyész nyilatkozatára. Nagy Gábor Bálint azt mondja, hogy a jogi képviselők a saját eljárásaikat felhasználva intéznek politikai támadásokat a főügyész és a szervezet ellen. Ezt egyértelműen az önök fellépésére értette.
0: Igen, azt gondolom, hogy egyrészt nem politikai volt a támadásunk, tehát semmiféle politikai értékítéletet nem fogalmaztunk meg. A lépéseink azok mind a hatályos jogszabályoknak megfelelő és azon kereteik között tartott lépések voltak. Nem tudom, hogy mire gondolt a legfőbb ügyész úr ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ő próbál minket összemosni a nagy politikával, pedig ehhez higgyék el, hogy semmi közünk nincsen.
1: Hát, ha szabad vitatkoznom, akkor azért a nyilvánosság olyan mértékű bevonása ebbe az ügybe, ami eléggé szokatlan. Mi egy korábbi beszélgetésben erről már váltottunk is pár mondatot. Az nyilván valami fajta politikai nyomást is kifejt. Mert hogy minden előttünk kezd el zajlani, ahelyett, hogy a zárt szobák és az akták között zajlana.
0: Az ügyfelünk kifejezett kérése volt a legelső pillanattól kezdve, hogy ezt az ügyet a sajtó felé kommunikáljuk. És hozzáteszem, hogy ez az ügy nem okozta volna senkinek a vesztét, vagy azt mondom, hogy teljesen a háttérbe zajlott volna, mint mondjuk az MNB nyomozás, amiről szinte semmi információnk nincsen, csak amit
1: az ügyes.
0: Ha egyáltalán van. Tehát ez az ügy belesimult volna ebbe az ügytömegbe, hogyha mi nem kommunikálunk róla. Ehhez nyilván az ügyfelünk hozzájárulása is kellett. Politikailag annyira érzékeny volt mind Ukrajnának, mind az Osztrák Banknak ez egész kérdés, hogy megoldódjon, hogy ezért nem zárkóztak el ezzel. Mi egyébként a munkánknak a jelentős része a megbízónkkal való kommunikációval tellik. Rengeteg idő megy rá, amíg elmondjuk nekik, elmagyarázzuk nekik a helyzetet, a következő lépés, stb. Stb. Tehát azok a jogi munkák, ami egyébként befelé zajlott, és tényleg szinte eltörpülnek emellett. Tehát ennek az egész ügynek a kommunikációja, a kommunikációnak a felépítése, hogy mit, mikor mondunk el a nyilvánosságnak, az hogyan befolyásolja egyébként az ügynek a menetét, ez mindegy nagyon komoly munka volt.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem. Megfordul utána a világegyetem. Kigyúlnak a lámpák, amerre jár, s

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Továbbra is termel a paksi atomerőmű utolsó blokkja. Elmerült egy ember a Dunában. Leálltak az autógyárak Romániában. Országszerte süt a nap, eső nem valószínű. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Knára. Továbbra is termel a paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő azt kérte, hogy az eddig tapasztalt energiatakarékosság, ami napi 6-700 megawatt megtakarítást jelent, továbbra is tartson ki. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket, korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az automosást. Az MVM több tervezett karbantartást elhalasztott. Elmerült egy ember a Dunában, aki egy nagyobb társasággal ment be a folyóba Dunakeszin hétfő délután. A szemtanúk elmondása alapján többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, de olyan is, aki csak segítséggel jutott ki a partra. Egy személy pedig elmerült. A kutatásban résztvevő szervezetek az esti órákig az elmerült személyt nem találták meg. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti a termelést a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Egyúttal forgalom és vízkorlátozást vezettek be Romániában a hőség és a folyók kritikus vízhozama miatt. A Körösök vízgyűjtő medencéjében tapasztalt alacsony vízhozam miatt Bihar megyében már 15 településen van érvényben vízkorlátozás. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékkezelését. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Ez egy nálunk meglehetősen szokatlan, bár nem példanélküli jogászi megközelítés. Azt gondolom, hogy vannak ügyvédek, akik kifejezetten szeretnek, és vannak sokan, akik nem szeretnek a nyilvánosság
4: előtt kommunikálni,
3: vagy az ügyfeleiknek sem javasolják. Mondjuk, ha nézzünk amerikai ügyeket, ott meg pont a nyilvánosságot használja minden fél, sok esetben még az ügyészség is arra, hogy valamit kommunikáljon kifelé. Ez egy nálunk is meghonosodó új eljárás rend lesz, hogy előbb tudjuk meg, mint mondjuk adott esetben az ügyész?
4: Hát olyan nem volt.
3: Nem volt olyan?
4: Nem, biztos, hogy nem volt. Tehát utólag kommunikáltunk dolgokat csak. Legalábbis ami a mi kommunikációnk volt. Mellettünk nyilván dolgozott a sajtó, a tényfeltáró sajtó, amihez közünk így nincsen, tehát hogy ők hogy szereztek anyagot, abban mi nem tudunk beleszólni. Tehát a mi ügyvédi kommunikációnk az egyértelműen azt az irányt célozta, hogy a társadalom tudjon erről az ügyről. Tehát tudatosítsuk azt, hogy ez egy borzasztó és elfogadhatatlan bűncselekmény volt, ami itt történt. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Számos ilyen ügy lenne, ami kívánatosan a közvélemény elő kívánkozik. Sajnos ez nem feltétlen történik meg, de azt gondolom, hogy ez pozitív. Tehát pont ez az amerikai példa, hogyha tájékoztatva van a közvélemény olyan ügyekben, amit ő érdekli, meg egyébként befolyással van az egész ország életére, akkor igenis az emberek joggal várják el, hogy tudjanak valamit róla. És nem értek egyet sem az ügyészségi, sem a nyomozóhatósági koncepcióval, hogy teljes hírzárat van mindig mindenről. Ezt nem tudom értelmezni. Megértem, hogy vannak nyomozati szempontok, de azt gondolom, hogy ha már túl vannak bizonyos szakaszokon, akkor azokat el kellene mondani az embereknek.
3: Ilyenkor szokott az a mondat elhangzani, hogy a nyomozás érdekében nem adhatunk információt.
4: Ezek a nyomozati szempontok, így van.
3: Általában egyébként újságírói kérdésekre is ezt a választ, ezt az
4: egy mondatot. Én ezt nem tartom feltétlenül helyesnek. Tehát biztos, hogy lehet annyi információt minden ügyről adni, ami nem zavarja a nyomozást, de tájékoztatja a közvéleményt.
3: Akkor kérdezem én ezt másképp, az önök eljárásának példája fellazíthatja ezt?
4: Én nagyon bízom benne, hogy igen.
3: Azért kérdezem, mert ugye egy ponton túl nem lehetett sumákolni, tehát valamit mondani kellett ezekre az állításokra, amiket a nyilvánosság előtt megfogalmaztak. Ez egy csomó más ügyben is előrelépést jelenthetne.
4: Biztos vagyok benne. Hozzáteszem, hogy ez egy sokkal tágabb kérdés. Mert most jelen pillanatban hogy néz ki a rendszer? Tehát az ügyészség az ügyvédekkel, a sérteti képviselővel, vagy akár a terhelti képviselővel, a védővel nem kommunikál semmilyen módon. Tehát én nem tudok bejutni egy ügyészségre, nekem nem veszi fel egy ügyész a telefont. Nem tudok vele beszélni problémákkal.
3: Nem teheti, vagy ez a szokás?
4: Szerintem tehetné, de teljes az elzárkózás. Én ezt is megnyitnám. Tehát az ügyek érdekében, az ügyek azt kívánják sok esetben, hogy ezek a szereplők kommunikáljanak egymással. Gyorsabban lezárulnának ügyek, sokkal gyorsabb lenne az információ áramlás, ezt a teljesen bürokratikus levelezés, stb. Mint amit az amerikai filmekben is látunk, hogy teszem azt mondjuk a bírósági tárgyalásnál bevonulnak a bíró szobájába, ott van benne az ügyész, a védő, meg ott van a bíró, és elkezdenek beszélgetni egy jogi problémáról. Nem telnének el hónapok csak azzal, hogy egyébként a bíróság próbál valamit kibogozni, és a két oldal pedig egymást dobálja sárra.
3: Mondjuk ott nagyon függetlennek, nagyon önjárónak látszik a bíró. A magyar jogrendszerben is ennyire az?
4: Nem. Lényegesen kötöttebb nyilvánvalóan. Én azt gondolom, hogy ez a jövő kihívása, hogy az egész eljárás, büntető eljárás, vagy polgári eljárást valamilyen módon átformáljuk, és ezeket a folyamatokat gyorsítsuk, a kommunikációt gyorsítsuk.
3: Most nagyon belekeveredtünk.
4: Igen, ebben, de ez egy teljesen más.
3: De még egy felvetést. Nem lesz ettől sóvisor egy kicsikét egy jogi eljárás? Nem félő az?
4: Nyilván, hogy lehet így is tekinteni rá, hogy ez egy showműsor, meg úgy is, hogy egyébként ez a jogos tájékoztatása a közvéleménynek. Szerintem nem indokolt, hogy a társadalom ezekről a dolgokról értesüljön a maga mélységében.
3: Azért faggatom erről, mert azt mondja a lemondott legfőbb ügyész, hogy a személye körül kialakult konfliktusok rombolták az ügyészségbe vetett bizalmat, és többek közt emiatt is távozik. Hát nyilván a nyilvánosság bevonására gondol ebben a történetben, ami rombolta az ő meg az ügyészség körüli közbizalmat. De hiszen ez volt a cél, nem a rombolás, hanem a bevonás.
4: Régi problémája, azt gondolom az elmúlt 16 évnek a problémája, hogy az ügyészség társadalom általi elfogadottsága nagyon alacsony. Ez más országokban lényegesen magasabb. Nem csak az ügyészségre érvényes, hanem a rendőrségre, hatóságokra általában nagyon-nagyon alacsony. És minél jobban belelátnak az emberek, vagy minél kevesebbet látnak, bocsánat, abból, hogy mit dolgozik az ügyészség, és milyen folyamatok folynak, annál kisebb ez a bizalom. Tehát én megfordítanám ezt, ezek az ügyek, hogyha ebben az ügyészség érdemi lépéseket tett volna, nem is csak a mi tanácsunkra, hanem hogy látnák, hogy valami zajlik, az építené igazán a bizalmat.
3: De hát nem a korrupciós ügyek fölötti nagyvonalú eltekintés rombolta az ügyészség körüli
4: bizalmat? Nagyon sok minden rombolta, de többek között az is, hogy a legfelsőbb ügyész személye így került kinevezésre, és ilyen tetteket hajtott végre.
3: Sikerként éli meg a legfőbb ügyész lemondását?
4: Sikerként élem meg. Igen, azt gondolom, hogy egy nagyon hosszú, egyébként hozzáteszem, hogy ez egy kockázatos csata volt a mi részünkről. Tehát a választásokat megelőzően ez egy borzalmas kockázatokkal járó, nem csak ez az ügy, hanem amiket felvállaltunk, de az aranykombi ügy, azt gondolom, hogy egy jelentős kockázattal járó folyamat volt. Nyilván, hogy a választásokat követően ezek a kockázatok mérséglődtek, de mindenképpen egy sikerként élem meg, mert a legfőbb ügyész egy stratégiai kérdése a magyar büntetőeljárásnak. Önálló van a kulcs gyakorlatilag, ő irányít mindent, mindenre befolyása van, ami a büntetőjoggal kapcsolatos, és ennek változnia kellett.
3: Két kulcsár is távozik, ugye a központi nyomozó főügyészség vezetője is távozott, most a legfőbb ügyész is távozik, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ügyészi szervezetet lefejezték?
4: Ez azt jelenti, hogy az ügyészi szervezet át fog alakulni. Tehát én abban bízom, hogy a következő legfőbb ügyész mérlegre teszi azt a szakmai munkát, illetve kivizsgálja azokat az ügyeket, amelyben esetleg problémák voltak, vagy belenyúlva.
3: Sok lefékezett ügy van?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen lehet. Igen.
3: Ön is tudna saját ügyei közül olyat mutatni, amire azt tudná mondani, hogy akkor ide jelen elővenni?
4: Tudnék, de nem mutatok.
3: Miért?
4: Persze.
3: Miért nem mutatok?
4: Hát mert nyilván, hogy ez ügyvédi titok, de természetesen, hogy ne.
3: Gyanúsítás, aranykonvoj ügy. Azt mondta Hajdanában, hogy Orbán Viktor és más magasrangú tisztviselők is benne vannak, tehát az ő kihallgatásukat és őrizetbe vételüket indítványozza. Ez utóbbira kapott is kritikát, hogy hát ez nem az ügyvéd dolga.
4: Hát ugye az előzet, nem is indítványoztuk az előzetes letartóztatást, hanem azt indítványoztuk, hogy indítványozza az ügyészség, ez egy ilyen áttétel volt, ezt a sajtó egy kicsit félre kommunikálta. Magát a gyanúsítás és az őrizetbevételt mindenképpen indokoltnak tartottuk, egyébként jelen pillanatban is, tehát ez fennáll. És nagyon bízom benne, hogy ha változik az ügyész, legfőbb ügyész személye, akkor ennek nem lesz akadálya. Tudnélik, ez nagyban előre mozdítaná ezt az egész ügyet.
3: Nem az önök dolga, hogy ehhez bizonyítékuk legyen, de van-e bizonyítékuk arra, hogy azok, akiket megneveztek, vagy a körülöttük lévők okkal gyanúsíthatók meg?
4: Mi sértetti képviselők vagyunk, tehát alapvetően látjuk a nyomozati iratokat, de alapvetően ugye a sértettek képviseletét látjuk el, és az ő vallomásaikat
3: azért olvassuk. Mondtam, ez igazán nem az önök dolga.
4: Így van. Tehát nyilván, hogy nekem arra bizonyítékom nincsen, de biztos vagyok benne, hogy ez a lépés, bár drasztikus lépés, de meghozhatná azt az eredményt, hogy elkezdenek azok a szereplők beszélni, akik terhelhetnék ezeket a személyeket, illetve feltárulna az igazság végre.
3: Hát itt valami ezügyben mégiscsak elindult, mert ugye Hajdú János vallomása, ami nyilvánosságra került szintén, azért az tartalmaz neveket, tartalmaz folyamatokat, amik rávilágítanak arra, hogy ezt például nem ő találta ki, ezt az eljárást.
4: Ebben szinte biztos voltam eddig is, tehát hogy ezt nyilván vallomáson kívül is gondoltuk, hogy nem ő találta ki.
3: Jó, de más halva és leírva.
4: Igen, abszolút. Meg hát ez egy vallomás, tehát hogy ezt attól függetlenül terhelti vallomás, de bizonyíték majd a büntető eljárásban. Gondolom, hogy az ügyészség ezeken a vonalakon meg fog indulni.
3: Biztosan állítható az, bár előbb erre már mondott valamit, hogy Orbán Viktorig ér ez a szál, és hogyha Orbán Viktorig ér a szál, annak van-e büntetőjogi felelőssége az ő irányába?
4: Én azt gondolom, hogy Orbán Viktorig ér a szál, és abban biztos vagyok, hogy ha elér oda ez a szál, akkor ez büntetőjogilag értékelhető lesz.
3: Nem elég azt mondania egy miniszterelnöknek, hogy nézzétek meg közelebbről, vagy vizsgáljátok meg, és a többiek, akik alatta vannak, nem Orbán Viktort védem, a gondolkodásmódot próbálom felfesteni. Tehát, hogy aki körülötte vannak, túl teljesítenek, ezt számtalanszor lehet a politikában érzékelni.
4: Itt volt egy politikai akarat, ezt próbálták becsomagolni egy bűncselekménybe. Ez a csomag ez félrecsúszott, tehát hogy az tisztán látszik, hogy ez nem sikerült teljes egészében kivitelezni ezt az egész tervet, de az kétségtelen, hogy itt bűncselekmény nem történt, ez egy politikai megrendelés, egy kampánycélre megrendelt akció volt, és ezt valaki kivitelezték. Előtte megbeszélték, kiosztották egymás között a szerepeket, erről nagy valószínűséggel a miniszterelnök is tudott, mert miért ne tudott volna, és ezeket a szerepeket töltötték be, ezek a személyek elkezdték mozgatni ezt a szállat, és a különböző szervek ebbe kapcsolódtak be. Ez rajzolódik ki a nyomozati iratok alapján.
3: Világos. Kell valakinek vallani az Orbán Viktorra, hogy Orbán Viktor meghallgatható legyen?
4: Természetesen.
3: Ha nem van senkire, akkor...
4: Hát akkor nehezebb. Így van. Tehát azért azt látni kell, hogy az ügyészség jogszerű működéséhez hozzátartozik az, hogyha valakit gyanúsítani akar, azt alá kell támasztani bizonyítékokkal. Tehát csak úgy nem lehet neki menni valakinek, hogy nincs mögötte semmi.
3: Ugye most nagyon sokan, nagyon sok politikussal kapcsolatban azt gondolják, és miért nincs már bilincsben, teszik fel a kérdést, ezért?
4: Ezért, így van. Tehát, hogy ezzel maximálisan egyetértek, tehát nem lehet azt tenni, hogy valakit csak úgy börtönbe zárunk, és akkor majd történik
3: majd
4: valami.
3: Majd találunk valamit.
4: Ugye ez ellen küzdünk éppen. Tehát, hogy ténylegesen úgy folyjon le egy büntetőeljárás, hogy van annak alapja, megalapozottan gyanúsítható valaki, megalapozottan végig lehet ellene folytatni ezt az eljárást. Ha nincsen, akkor természetesen nem. Tehát, hogy lépjünk ki ebből a politikai vonalból, tisztán a büntetőeljárás szabályai szerint járjunk el mindenkivel szemben. Tehát, hogyha Orbán Viktorral szemben vannak terhelő bizonyítékok, akkor tessék megfogni őt is.
3: Hivatali visszaélés, korábbi indítványokban szerepelt az is, hogy jogellenes fogvatartás és kényszervallatás. Ezeket határozták meg önök, mint megragadható elemeket. Ezek közül mi az, ami a parancsot kiadóra, és mi az, ami a végrehajtóra érvényesíthető?
4: Hát ugye a hivatali visszaélés az mindenképpen a parancsot kiadóra érvényesíthető, és a jogellenes fogvatartásnak egy olyan státusza, a felbújtó státusz, ami szintén hozzátartozik. Aztán vannak olyan cselekmények, például a sanyargatás, stb., ami kétséges, hogy ez hozzákapcsolható a politikai személyekhez, mert nyilván, hogy ők nem voltak akkor jelen, és nem biztos, hogy ezt mondták. De én azt gondolom, hogy ezeknek a bűncselekménynek mind a súlya, mind a köre indokolja azt, hogy tovább menjenek ezen az úton.
3: Itt van, aki már feltette a kezét, vagy egy szervezet, a TEK azt mondta, hogy itt nincs mit vizsgálni tovább, a NAV pedig azt mondta, hogy hát lehet vinni a cuccot a címzethez. El is került hozzájuk, ugye, Ukrajnába?
4: Hogyne, természetesen. Tehát a bank visszakapta, én is személyesen jelen voltam egyébként ennél az átadásnál. Azt gondolom, hogy történelmi pillanat volt, mert ennyi pénzt még egyszerre kevesen látnak. Még hogyha csomagolva is volt, ennyi pénzt kevesen látnak. Igen, a bank az visszakapta, gyakorlatilag az eszközöket is, pár olyan lefoglalt eszköz van még a pénzmosásos nyomozásban, ami bennmaradt, ezekre is indítványt nyújtottunk be, reméljük, hogy ez is ki fog jönni. A személyekkel szemben a kiutasítást megszüntették, visszavonták a határozatot, szabadon mozoghatnak az Európai Unió területén.
3: Hajdú János viszont a hallomásában megnevezett néhány személyt, például Farkas Örs volt az egyik, akit néven nevezett, ő államtitkár és pikáns módon a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat is felügyelte, meg Rogán Antal bizalmi körébe tartozott. Őt meghallgatták már?
4: Nem.
3: Az normális, hogy ezzel ennyit érdemes várni?
4: Hát ugye ez két dolog, vagy egy dolgot jelenthet az, hogy nem hallották meg tanúként, hogy gyanúsítottként fogják kihallgatni, tehát egyelőre erre azért nem került sor nagy valószínűséggel, mert nem tudják szembesíteni azokkal a tényekkel, adatokkal, vagy nem tudnak azokra rákérdezni, ami ellene felgyűlt. Én azt gondolom, hogy rövidesen gyanúsítottként fogják kihallgatni.
3: Azt véli, hogy ez az ügy lesz az, ami elér a végén Orbán Viktorig?
4: Ez az az ügy lesz, ami elér a végén Orbán Viktorig.
3: Fontos az?
4: Az a fontos, hogy a felelősök végül is a büntetőeljárás keretében elnyerik a büntetést.
3: Ezt azért kérdem, mert Orbán Viktor nagyon sokak szemében minden az elmúlt rendszerben elkövetett bűnnek és hibának a megtestesítője. Tehát nagyon sokan azt várják ettől az ügytől is, hogy ez mind nem számít, Orbánt viszik-e már. Ez nyilván önökön is egy nyomás.
4: Nem lehet így gondolkozni. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk ügyvédeknek csak úgy lehet erre az egész ügyre gondolni, hogy azokat a személyeket, akik valóban szerepet játszottak ebben a bűncselekmény elkövetésben, azokat vonják felelősségre. Általánosságban nem mondhatjuk azt, hogy nem szeretjük Orbán Viktor, de azért ebbe az ügybe vigyék el. Ha nincs felelőssége, akkor nincs felelőssége. Ha viszont van, akkor vonják felelősségre.
3: Az önök megbízói mit kértek? Azt, hogy szerezzék vissza a vagyont, és juttassák haza az elfogottakat, vagy pedig azt, hogy vigyék végig ezt az ügyet, és az igazság is derüljön ki a végén. Tehát legyen ennek egy jogi következménye.
4: Ez egy nagyon kényes politikai téma, nagyon sok időnk megy el erre a konzultációra, hogy most pontosan milyen véget szeretnénk. Az biztos, hogy a bank ellen irányuló pénzmosásos eljárásnak a végét meg kell várnunk. Ott arra számítunk, hogy bűncselekmény hiányában fogják megszüntetni ezt az ügyet. Egyébként ez a kulcsa a másiknak is, a jogellenes fogvatartásnak is. Ennek pedig ugye, mivel a személyek a sértettjei, ezért ezt is kénytelenek leszünk végülni a bírósági tárgyalást is. A bankot igazából ez a rész már nem érdekli, azt kell, hogy mondjam. Mármint abból a szempontból nem érdekli, hogy
3: hát kiáll, van,
4: így van, kiáll a személyek mellett, mert ők egyébként most is az alkalmazottjai a banknak, és kiáll mellette, és végigviszi az eljárásokat, de alapvetően a fókusz már nem azon van, hogy a bűnösöket felelősségre vonják, hanem benne maradtunk az eljárásba, beleragadtunk.
3: Kérdeztem az előbb, hogy még a főügyésszel kapcsolatban, hogy változhat-e valami az ügyészségen azáltal, hogy ő kikerül a képből, mondta, hogy hát majd lesz egy új főügyész, aztán majd körülnéz a dolgok között. Gyorsabbak is lehetnek az ügyintézések, hogyha egy másik főügyész másképp áll hozzá?
4: Ebben biztos vagyok.
3: Tehát itt volt egy lassítása mindennek?
4: csak lassítása volt a dolgoknak. Meg gyakorlatilag, hogyha most gondoljunk abba bele, hogy az ügyészség kijelöli mondjuk, hogy kiket akar tanúként meghallgatni, milyen nyomozati lépéseket akar tenni, hogyha ezeknek mondjuk az idejét elhúzza, nem gyorsítja az eljárás, nem tesz elég emberi erőkapacitást rá, stb., akkor az ügyek nagyon el tudnak húzódni. Tehát nagyon sok múlik az ügyészen, hogyha a legfőbb ügyészen, hogyha rá akarnak taposni egy ügyre, és tényleg meg akarják oldani, és kapacitást tesznek mellé, akkor az ügyek nagyon gyorsan felderíthetőek.
3: Mennyire lehet eltüntetni itt a bizonyítékokat ebben az ügyben, vagy a Nemzeti Bankos kérdésben, vagy olyan ügyekben, amik nagyon szem előtt vannak, de mégis úgy látjuk, hogy nem haladnak?
4: Hát ez egy nagyon szenzitív szakmai kérdés. Tehát ebben nekem megnyilatkozni azt gondolom, hogy nem lenne illendő, mint ügyvéd. Nyilván, hogy akár lehetséges is, de hogy ennek mi a módja, arról nem mondanék inkább sem.
3: Akkor kérdezem ugyanezt másképp. Okay. Hogy az, hogy kormányváltás volt, az biztosítja azt a fajta biztonságot, hogy ami a Magyar Nemzeti Bankban, vagy a kormány közelében rendelkezésre állt dokumentum, fájl, bármi adathordozó, az megmarad?
4: Én azt gondolom, hogy igen, biztosíthatja, de azért azt is látnunk kell, hogy itt nekünk nem az az érdekünk alapvetően, hogy bosszút álljunk, mint ügyvédek, vagy mint ügyészek, vagy jogászok, bosszút álljunk a múlt bűneiért. Nekünk az érdekünk, hogy mindenki pártatlanul és függetlenül legyen megméretve.
3: Na jó, de ahhoz kellenek a valódi dokumentumok.
4: Ehhez kellenek a valódi dokumentumok. És valóban ezeknek a bizonyítékoknak rendelkezésre kell állni. Nekem nincs ebbe belelátásom, tehát erről nem fogok tudni nyilatkozni.
3: Mennyire volt gyakorlat az elmúlt időszakban, mert azért már mostanában volt egy pár ügy, hogy elviszik a balhét a nagyok elől a kisebb halak?
4: Ez egy nagyon rendszeres dolog. Tehát én azt gondolom, hogy mind a tapasztalatunk az ügyvédirodával kapcsolatban, mind egyéb kollégáktól hallott sztorik, ilyen vonatkozásban azok ezt alátámasztják, hogy nagyon sok esetben történik az, hogy az ügyészség azokat a személyeket, akik egyébként indokolt lett volna, hogy meggyanúsítsák, vagy az ügyben szereplők legyenek, azok kimaradtak belőle, és mondjuk a második vonal vitte el a balhét.
3: A második vonal ezért szokott kapni valamit hálából?
4: Nem gondolnám.
3: Így jártak.
4: Vigyék el a felelősséget.
3: Ügyvédkör. Az egy egyesület, ugye?
4: Így van.
3: Azért hozták létre, hogy legyen egy demokratikus képviselete az ügyvédségnek?
4: Hát az, hogy demokratikus, azt nyilván, hogy ez egy demokratikus szervezet.
3: Hát azért kérdezem, inkább mert ennek a kamarával voltak vitái.
4: Igen. Én azt gondolom, hogy azért hoztuk létre az ügyvédkört, aminek két iránya volt. Az egyik egy ügyvéd szakmai belső tevékenység, a másik pedig a közvélemény felé egyfajta tájékoztatás, edukáció, magyarázat arra vonatkozóan, hogy mi történik a jogterületén, a közéletben. Mind a két szerepét próbáljuk egyensúlyban tartani. Nyilván a szervezet demokratikus, tehát a tagjaink választanak, illetve a döntéseket közösen hozzuk.
3: Rendszeresen véleményezik a jogszabálymódosításokat, a törvény javaslatokat. És most a köztársasági elnök személyére is tettek egy javaslatot.
4: Így van.
3: Jól sült ez el?
4: Ez nem sült el jól. Erre nem számítottam, megmondom őszintén. Tehát a miniszterelnöknek volt egy felhívása arra vonatkozóan, hogy civil szervezetek is tegyenek javaslatot a miniszterelnök személyére. Érdemi kritériumok a személlyel kapcsolatban nem hangzottak el, tehát ehhez nem tudtunk igazodni. Viszont azt gondoltuk, és egyébként nekem most is ez a határozott meggyőződésem, hogy jelen helyzetben, amikor felborult egy jogi status quo, akkor ebben az esetben kifejezetten egy szakképzett és felkészült jogászra van szükségünk erre az átmeneti időszakra. Ez volt a mi elképzelésünk is. Egybevágott az enyémmel, és ezért javasoltuk Bárándi Pétert, aki nem csak az életével, szakmai munkásságával, hanem elkötelezettségével is bizonyította azt, hogy alkalmas lenne erre a helyzetre. És teljesen váratlanul ért minket, ugye itt pár óra alatt pörgött le minden. Tehát előjött a csoport Polgár Judit nevével, és utána gyakorlatilag egy órára rá az ügyvédkör is kiadta a közleményét, ami kijött a sajtóba Bárándi Péterrel, és ez olyan volt, mint hogyha falba ütköztünk volna. Meglepett minket, és nem is reagáltunk rá, pedig azt gondolom, hogy lehet, hogy indokolt lett volna.
3: Ha még reagálhatnak?
4: Nem fogunk most már. Tehát azt gondolom, hogy ebbe a castingba ilyen módon nem szállunk bele.
3: Bárándi Péterrel beszéltek, mielőtt jelölték? Vagy fel sem merült, hogy kellene, mert hát ez egy megtisztelő jelölés, tehát...
4: Nem, természetesen beszéltünk, hogyne. Hát ez elképzelhetetlen, hogy úgy jelöltünk volna valakit, hogy nem egyeztetünk vele. Előtte is beszéltünk, utána is beszéltünk, tegnap is beszéltünk egyébként róla, tehát hogy folyamatosan beszélünk erről a témáról.
3: Azt mondta az előbb, hogy megbillent jogrend, így fogalmazott?
4: A státuszkó.
3: Státuszkó.
4: Jogi státuszkó.
3: Igen. Mennyiben billent ez meg?
4: Gyakorlatilag romokban van. Tehát, hogy itt nem... Én most abban gondolkozom, vagy inkább úgy próbálom felvázolni ezt a helyzetet, hogy státuszkók vannak a jogrendszerben, különböző stádiumokban, és most gyakorlatilag arról van szó, hogy a jelenlegi az teljes rombolásra vár, vagy teljes szétoperálásra, nem is tudom, hogy mondjam, teljes szétszedésre vár. Minden eleméhez hozzá kell nyúlni. Minden elemét.
3: És ami most eddig történt az elmúlt két hónapban, az ezt építi, vagy rombolja
4: hát
3: tovább?
4: Ugye egyelőre az látszik, hogy az alkotmány, vagy az alaptörvény módosítások azok folyamatban vannak, a salátatörvények folynak, tehát ugyanaz a törvényalkotásnak a menetrendje az gyakorlatilag ugyanaz, mint volt korábban. Bizonyos szegmensekbe a kormányzatnak sikerült belenyúlnia, de átfogó koncepciót azzal kapcsolatban, hogy mind az ágazati szabályokkal, mind az alaptörvénnyel kapcsolatban mit szeretne a kormányzat, még nem láttunk.
3: Az, hogy a vagyonvisszaszerzésnek, ilyen módon a korrupció üldözésének lesz egy önálló hatósága, amelyik nyomozati jogot, ügyészségi jogköröket kap, a vádat képviseleti az ítéletig végig, miközben ő fogalmazza meg az első felvetést is, hogy nyomozók induljanak el. Ez eléggé szokatlan. Láttunk a román jogban például arra példát, hogy volt egy korrupció ellenes ügyészség, rengeteg vitával, de értek el eredményeket. Ez mennyire lehet eredményes?
4: A vagyonvisszaszerzési hivatal most nevezzük korrupciós ügyészségnek, és azért egyszerűsítem le ennyire, mert sokkal kézenfoghatóbb, mint a vagyon, mert a célja nem feltétlenül csak a vagyonvisszaszerzés, hanem ezeknek a bűncselekményeknek a feltárása. Tehát jelen pillanatban van egy ügyészségünk, mellé felhúzunk egy korrupciós ügyészséget, bejön a képbe az európai ügyészség, és mellette vannak ugye a magánvádlók, tehát ez a négy vádképes szerv lesz egymás mellett.
3: Bocsánat, csak egy mondat erejéig vissza a főügyészre. Volt egy olyan gondolkodás, mert beszéltünk arról, hogy vajon az első pillanatban megfogalmazott, azonnal mondjon leből, hogyan pult ez fel később, hogy hát a komoly ügyek úgysem nála lesznek, az ember elleni erőszak, meg a betöréses lopás, az maradhat nyugodtan a főügyésznél, mással úgysem fog találkozni.
4: Ugye bennem most merült fel a kérdés, hogyha az ügyészség egyébként betöltené a normális funkcióját, akkor kell-e korrupcióellenes ügyészség? Mert gyakorlatilag azokban az országokban láttuk a paralel ügyészségnek a felhúzását, vagy létrehozását, ahol nem tudtak hozzányúlni politikailag az ügyészséghez, és az mondjuk még az előző rendszerhez köthető, nem tudom, tevékenységet folytatott, tehát így tudnám röviden leképezni. Jelen pillanatban arról van szó, hogy úgy tűnik, hogy az ügyészséget a kormányzat, vagy a jelenlegi politikai erő nem is át tudja venni, hanem tud jelölni az élére valakit, aki helyre tudja ennek a működését állítani. Akkor kérdés az, hogy miért kell korrupciós ügyészség. Ami egyébként hatásköri összeütközéseket fog okozni, ami egyébként embereket, személyeket, szakembereket fog elszipkázni más szervektől, tehát az egésznek a mechanizmusát vagy működését egy kicsit felborítja. De azt gondolom, hogy ezt a kormányzat részéről végig kell gondolni, hogy egyáltalán erre ilyen módon szükség van-e.
3: Hát ez eldőlt.
4: Jó, de ezen még lehet korrigálni.
3: Nem az a magyarázata, hogy egyrészt legyenek olyan ügyészek, akik gyakorlatilag érintetlenek az elmúlt 16 év mindenfajta elhallgatása alól, másrészt pedig sokkal gyorsabban tud ez az ügyészség működni, mint a hagyományos, a rendszerben lévő?
4: Először is nincsenek ilyen ügyészek. Tehát az ügyészi pálya is utánpótlás hiányban szenved, és létszámhiányokkal küzd. Tehát nincsen elegendő ügyész Magyarországon, aki ezt az ügytömeget egyáltalán le tudná kezelni. Hogyha erre rápakolom még egy nagyobb számot, amit a korrupciós ügyészség fog végezni, az egyszerűen számomra így külső segítség nélkül kivitelezhetetlennek tűnik.
3: Külső segítség mi lehet? Hát azért ez egy hát szakma.
4: Vannak ötleteim ezzel kapcsolatban, hogy hangoztatni szoktam. Tehát például egy ügynek a feltárása mondjuk egy elkövetési térképpel kezdődik, és ezt egy külső szolgáltatóval meg lehetne csináltatni. Egyébként erre már lépések vannak is. Tehát azt látom, hogy erre hajlandó is a jelenlegi államigazgatási rendszer, vagy például a vád képviseletet el tudnák látni ügyvédek. Mint például az Egyesült Államokban, tehát ügyvédeket.
3: Igen, de hát ez a magyar jogrendben egészen szokatlan lenne.
4: De akkor bele kell nyúlni, mert hogyha nincsen elég ügyészünk arra, hogy ellássa a vád képviseletet majd a bíróságok előtt, vagy akár nyomozati cselekményekben, akkor miért ne lehetne az ügyvédeknek egy csoportját, nyilván, hogy ebből képezni kell valamilyen, vagy szakmai alapjának kell lenni, de miért ne lehetnének ügyvédek megbízás alapján, az ügyészség megbízás
3: az
4: alapján?
3: Egy másik szakma ügyésznek lenni a... Ugye ugyanazt a jogot alkalmazza a védő, meg az ügyész is, csak máshol ül.
4: Így van. Ne felejtsük el, hogy az ügyvédek a magánvádas eljárásokban ügyészek.
3: Tehát amikor... megfogalmazza a vádat valóban.
4: Így van, persze. Megfogalmazza a vádat, képviseli a vádat, ugyanúgy kihallgatja a tanukat csak a másik oldalra. Miért ne tudná ellátni? Felkészült szakemberek az ügyvédek. Hogyha nincs elég ügyész, akkor lehet, hogy ez egy járható út. Hogy
3: ügyvéd feltűnts. Van elég?
4: Ügyvédből van elég.
3: Egyet találkoztak most önök is. Horváth Lórend, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
3: Ügyvéd úr, jöjjön máskor is. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Most tartunk egy picike kis szünetet. Augusztus 20-a után várom önöket új adásokkal. Addig töltsék kellemesen a nyarat, vagy nézzék a korábbiakat meg. Köszönjük szépen. Viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó blokkja. Meghalt egy ember Dunakeszin a hirtelen mélyülő Dunában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Stabilizált egy ember Dunakeszin a hirtelen mélyülő Dunában. Köszöntöm

0: kitéréseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímahasználatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Megjavították a Keszthelyi Kórház klímaberendezését, visszaköltöztették az intenzív osztályt, és újraindulhatott a műtéti blokk is. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új beteget felvenni, két embert átszállítottak Zalaegerszegre. Sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. Drón miatt félbe kellett szakítani a légi tűzoltást egy Zadar közelében keletkezett tűznél. A Horvát Tűzoltó Szövetség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne készítsen drónfelvételeket a tűzesetekről. Közölték, a szövetség minden engedély nélküli drónhasználatot jelent a rendőrségnek. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentő szolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság egyik tagja tűnt el a folyóban, amikor a sekélyvízben sétálva észrevétlenül elérték a medertöltést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Az elmerült fürdőzőt sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem nem találta meg. Második világháborús katonai motorkerékpár került elő a Dunából Budapesten a Batthyány térnél. A járművet a víz és az iszap szinte tökéletes állapotban megőrizte, közölte a kiemelést végző Pest megyei kutatómentő szolgálat. A leletet hajóba emelve tudták partra vinni, ahonnan kis teherautó szállította el. A katonai motorkerékpárt a HM6 Történeti Intézet és múzeum munkatársai vizsgálják majd át. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél, a hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom vihar.

0: Arról, hogy kiválthatja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus, hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést, illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en.
1: Üdvözlünk benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast. Sokáig abban a talán megnyugtató hitben dédelgettük magunkat, hogy a művészet és az irodalom az, ami megmarad nekünk, mint ilyen emberek utolsó ilyen bástyája, és azt nem tudja elvenni az AI és a mesterséges intelligencia. De hát most már a világ változott, talán fel is gyorsult, és most már drámákat ír, akár nyelveket újít. Ugye erről is még sok minden másról fogunk beszélni a mai adásban. Itt a stúdióban üdvözlöm nagy szeretettel vendégeinket, Mörk Leonóra, író, műfordító, dr. Veszelszky Ágnes, nyelvész, kommunikációkutató, tanszékvezető, egyetemi docens. Sziasztok, köszönjük, hogy itt vagytok.
2: Sziasztok.
1: Ti látjátok azt a pontot, amikor átfordult az AI abból a pontból, hogy kis buta vicces képeket csinál, és egyszer csak megjelent, és új szavakat generál, már vannak ilyen könyvek, amiket ír. Ti emlékeztek arra a pontra, amikor úgy azt mondtátok, hogy húha, ezt kicsit komolyabban kell venni?
3: Én azt gondolom, az volt az egyik első pont, amikor a ChatGPT nyilvánossá vált, vagy legalábbis sokak számára használhatóvá vált, hiszen ezáltal egy chatbotot nyilvánossá tettek, és nagyon sokan néhány hónap alatt 100 millióan kezdtek el használni. És ebben az az érdekes, hogy nem csak az eredeti adatbázist használja, hanem a felhasználóknak az inputjait is, vagyis a felhasználóknak a kérdéseit, promptjait,

0: utasításait is használja, és ebből is tanul. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciának a generatív használatában ez volt az első pont. Egyébként, hogyha már itt kihangsúlyoztam ezt, hogy generatív, akkor érdemes azt hozzátenni, hogy a mesterséges intelligenciának nem csak generatív alkalmazásai vannak, például az önvezető autókban van, a különböző döntéselőkészítő rendszerekben van, vagy akár az orvosi kutatásokban is használják a mesterséges intelligenciát, de ebben az esetben nem generatív módon. A generatív mesterséges intelligencia az, amivel szöveget, képet, videót, stb. Lehet létrehozni. Tehát digitális eszközzel további digitális produktum készül.
1: Én emlékszem arra a pillanatra, amikor először még nem a ChatGPT, hanem egy teljesen másik fű alatt talált mesterséges intelligencia, generatív mesterséges intelligenciával szembe találtam magam valami külföldi szájton, és ott kipróbáltam, hogy úristen, mit tud ezt csinálni, újságírói hátterem van, úgyhogy gondoltam, hogy akkor most iratok vele egy cikket a krumpliról. És meglepően jól sikerült. Én engem azóta egyébként a bűvkörébe vont a mesterséges intelligenciával való munka, nem szöveggenerálásra használom a mindennapokban, hanem egészen más feladatokra. De egyébként az viszont meglepett, amikor most a készülés közben találtam rá egy olyan könyvre, ami 2018-ban készült, és a szerző egészen unortodox módon használta a mesterséges intelligenciát, ez egy mesterséges intelligencia kutató volt egyébként, aki könyvet gyártott, egy road movie-t gyártott a mesterséges intelligencia segítségével, mégpedig úgy, hogy egy autót felszerelt GPS-szel, kamerákkal, stb. Mindenféle technológiával, ez bekötötte egy mesterséges intelligenciába, és elment New Yorkba New Orleansig, és elkészült ezáltal, ugye az észlelt adatokat betáplálta, és ezáltal elkészült ez a könyv, ami Van the Road névre hallgat. És az jutott eszembe, hogy mennyire távol kerültünk attól, hogy én írattam a krumpliról egy szösszenetet, odáig, hogy van egy újfajta értelmezése a szöveggenerálásnak. Szerintem ez egy kreatív és izgalmas értelmezése. Ti erről mit gondoltok? Szerintetek érdemes-e akár kinyúlni a mesterséges intelligenciát, és valamilyen másféle módon, de mégiscsak szöveget generáltatni vele?
2: Én teljesen emlékszem arra a pillanatra, amikor az én életembe, az én, hogy mondjam, írói életembe belépett a mesterséges intelligencia, és ez úgy történt, hogy Hollandiában voltam, ez tavaly nyáron történt, és Delftben fényképeztem ilyen nagyon szép, minek ismeri ezeket a kék-fehér 17. századi delfti csempéket. És akkor föltettem egy olyat, amin egy fiatal pár sétált, tehát ez is abban a 17. századi ruhában, és azt írtam hozzá kommentnek, hogy azt hiszem, hogy erről a csempéről egyszer fogok írni egy regényt. És ezt én visznek szántam, de egy kedves ismerősünk, egy családi barátunk, az öcséméknek régi kedves kollégája, aki az egyik Budapesti Egyetemen mesterséges intelligenciát tanít, és mindent ezen keresztül lát. Ő meglátta az én posztomat, és átküldött nekem Messengerben egy szöveget, ugyanis én megihlettem őt, és akkor gyorsan betáplálta a mesterséges intelligenciába, hogy írjon egy regényvázlatot erről. És én annyira nevettem, mert olyan marhaságokat írt már, bocsánat. Tehát eleve az, hogy félreértelmezte a mesterséges intelligencia azt a szót, ez magyarul csinálta, lehet, hogy angolul vagy más nyelven másképp reagált volna, hogy holland csempe. Mert ő elkezdett a 21. századi szituációkban gondolkodni, és írt egy állati vicces sztorit egy holland hideg burkolóról, aki egész életében arra vágyott, hogy nem tudom, hideg burkoló legyen, miért is ne lehetett volna az, és hogy ül a delfti piac téren, és akkor visszaemlékszik az ő karrierére, hogy milyen szép is volt, amikor az Egyesült Államokban csempézett a nem tudom, milyen híres színésznőnek, és még össze is jöttek rá, ráadásul, de hát ennek már vége, és ő nem tudom, hogy hívták már Herit, vagy akárki, ilyen jó holland neve volt. Őnek is szegénynek már csak annyi maradt, hogy üljön a csempéivel a delfti piac téren, és akkor várja, hogy valaki megszólítsa. És én ezen nagyon nevettem, de akkor jöttem rá, hogy ha megfelelő promptokat adsz neki, amit én egyébként szerzőként nem érzek olyan borzalmasan nehéz feladatnak, tehát nyilván ezt is lehet tanulni, de végül is kreatív írást is lehet tanulni, de anélkül is lehet írni. Tehát, hogyha én tudom, hogy mit akarok, akkor az segít. Úgyhogy így lépett be az én életembe a mesterséges intelligencia, de hozzátenném, hogy én szöveggenerálásra soha nem használom, hanem mivel én történelmi, vagy hát én úgy szoktam nevezni, hogy kosztümös regényeket írok, ami borzasztó sok kutatással jár, én erre szoktam használni, és ami azelőtt telt x napba, vagy x órába, hogy én összevadásszam az internet különböző mély bugyraiból a lehetőleg megbízható információkat, az ezzel sokkal gyorsabban megy.
1: Nagyon tetszik nekem, amerre elindult a beszélgetés, ugyanis előzetesen tartottam attól, hogy kongatni fogjuk a vészharangot, hogy Jézusom, Úristen, ez a technológia, ezt teljesen távol kellene tartani az irodalomtól, a nyelvtől, a szövegalkotástól, a szöveg szerkesztéstől, bármitől, de most abból, amit eddig itt elmondtatok, abból azt tűnik nekem, hogy nem feltétlen vagytok abban az értelemben ellene, hogy teljesen kizárjátok az életetekből, vagy akár az irodalmi életből, hanem hogy meg kell tanulni megfelelően használni, és akkor megvan a helye. Jól érzem ezt.
0: Én azt gondolom, igen, mert hogy nem érdemes a folyósodrásra ellenúszni ebben az esetben, hiszen a mesterséges intelligencia az életünk minden területén jelen van már. Meg kell találni azokat a módokat, ahogyan ezt lehet használni, természetesen a különböző etikai aggályoknak a figyelembevételével, például azzal, hogy hogyan hat ez a szerzőjogra, kié a szöveg, mennyire használja az input szövegeket, azokat az irodalmi alkotásokat, vagy akár irodalmi alkotásokat, amelyeket forrásként használnak, kié lesz valójában a szerzői jog. A programozóé, aki ír egy jó promptot, aki azt létrehozza, vagy utána egy szöveget szerkeszt belőle, hiszen azért az nagyon fontos, hogy ezeknél a szövegeknél soha nem lehet úgy hagyni a szöveget, mint ahogyan azt a mesterséges intelligencia, csúnyán fogom mondani, kiköpte magából, hanem minden esetben emberi szerkesztésen kell keresztül menniük ezeknek a szövegeknek.
2: Hát én mondom, én szöveggenerálásra abszolút nem használom, sokféle okból, de a számomra legkézenfekvőbbet említeném elsőként. Tehát Magyarországon, aki írónak nevezi magát, vagy írással próbálkozik, vagy könyveket ír, az abból nem fog megélni, vagy csak nagyon kevesen. Tehát nyilvánvalóan valamilyen belső motivációból csinálod ezt. Én is abba a kategóriába tartozom nagyjából, amit a Fini Petra kolléganőm egyszer úgy nevezett, hogy hát mi zugírók vagyunk. Tehát, hogy a valódi pénzkereső munkád mellett zugidőben tudsz írni. Na most ezt nyilván azért teszed, mert ezt élvezed. Tehát mikor ez felmerült, hogy majd helyettem meg tudná írni a mesterséges intelligencia regényeimet, akkor én nagyon fölháborodtam, hát írja meg a saját regényeit, ne az enyémeket. Tehát annál izgalmasabb és élvezetesebb feladat legalábbis számomra fikció író számára, mint hogy én kitalálom a történetet, és akkor én belemerülök annak a világába, annál nincsen élvezetesebb, az egy teljesen módosult tudatállapot, és ezt tudod jó esetben átadni az olvasónak is, tehát az olvasó is azért fogja olvasni mondjuk az én regényeimet, mert elviszem őt ebbe a világba. Na most ezt tőlem ne vegye el a mesterséges intelligencia. Úgyhogy én nálam ez föl sem merült. Tényleg én adatgyűjtésre használom, és arra sokkal jobb. Tehát például az egyik regényemben volt egy olyan jelenet, járunk a 18. század elején Londonban, és a Temzének a bal partjáról, tehát a Cityből át kell jutni a jobb partra. Ugye akkor még csak egy híd volt Londonban, a London Bridge, which is falling down, és az mindig rohadtul tele volt, tehát ott olyan dugók voltak, hogy ha valakinek azon át kellett menni, hát rá kellett szánnia x sok órát. Tehát rengeteg sok ilyen mindenféle csónak, hajó, akármicsoda, olyan angol nevek vannak rá, nem is tudom lefordítani, járt ott, tehát épesző ember a Temzén csónakkal kelt át. Na de, honnan indul, és hova jut? Tehát azt én honnan tudjam, hogy 1723-ban pontosan hol lehetett lemenni a Temzéhez, nagyon sok helyen egyébként, és hogyha ők egy meghatározott helyre mentek a másik oldalon, akkor hol kötöttek ki? És akkor ezt hip-hop kiköpte nekem a mesterséges intelligencia, és akkor természetesen elkezdtem utána nézni, hogy ez valóban így volt-e, de sokkal gyorsabban ment az egész, mint hogyha a nulláról indultam volna.
0: Ennek kapcsán két dolog jutott eszembe. Egyrészt a hallucinációnak a kérdése, az AI hallucináció, hiszen nagyon sok esetben előfordul az, hogy úgy van trenírozva, hogy neki minden esetben magabiztos választ kell adnia. És akkor is, hogyha nincsenek meg a forrásai, nincsenek meg az információi, abban az esetben is ad választ, vagy sok esetben akár kétes forrást is használ. Mondok rá egy példát, ez az egyik kedvenc példám. Megkérdezték azt a mesterséges intelligenciától, hogy hogyan lesz a pizzán a sajt olyan gusztusosan folyós. És azt mondta, hogy nem mérgező ragasztót kell beletenni. És akkor ennek utána jártak, egyébként black box hatás van, tehát fekete doboz hatás van, nem minden esetben tudjuk, hogy honnan erednek az információi, de ebben az esetben éppen sikerült kideríteni, egy 11 éves fiúnak a Reddit posztjából használta ezt az információt. Tehát nagyon kell vigyázni arra, hogy miképpen halucinál az AI, miképpen talál ki olyan információkat, amelyek egyébként nem valósak. Volt egyébként példa a Holdon élő medvékről is, meg eféléket talált ki, de nyilván ide tartozik az is, hogy például idén januárban, amikor volt a nagyon nagy hóesés Kamcsatkán, akkor a 6. emeletről csúszdáztak ki az emberek a panelházakból a havon. Tehát, hogy ezek is ilyen hallucinációs esetek. És a másik, ami még ennek kapcsán eszembe jutott, hogy ez nagyon-nagyon szerencsés helyzet, hogyha az ember el szeretne mondani valamit, és élvezi magát az alkotói folyamatot. Viszont nem mindenki van így. Éppen most májusban, 2026 májusában volt egy nagyon nagy botrány. Egy viszonylag nagy pénzdíjazással járó irodalmi versenyen nyert egy olyan alkotás, amit nagyon-nagyon magasra értékelt a zsűri. Ez egy nemzetközi verseny volt, a brit nemzetközösség tagjainak hirdették ezt meg, és több ezer dollárnyi jutalmat nyert az az író, akinek az alkotásáról, hiszen ez online elérhető volt, utólag az olvasók és egyébként kutatók is bebizonyították, hogy minden bizonnyal AI-jal készült, szinte teljes mértékben. És ami még a pikantéria ebben a dologban, hogy ez az író, Jamir Nazirnak hívják egyébként, alig található meg egyébként online felületeken, és az is kiderült, vagy fölmerült kérdésként, hogy egyáltalán létezik-e, mert hogy a közösségi média profilján a profilképe AI generálta profilkép. Egyébként kiderült, hogy valójában létezik ez a szerző, ténylegesen vannak más munkái, és még az is bizonyítékként szolgált arra, hogy ez nagy valószínűség szerint egy AI generálta alkotás volt, hogy ő nagyon sokat foglalkozott egyébként AI-jal a korábbi munkáiban.
3: Ez volt az első alkalom, hogy az öntudatra ébredt AI alkotni akart, és csinált magának egy profilt, és megírta az első könyvét.
2: És azt mondta, hogy ez az enyém, ezt igen, nem írjátok le. Igen. Egyébként hát itt fölmerül az a kérdés is, hogy akkor hogy lehet, hogy a zsűri ilyen magasra értékelte? Akkor ez egy jó szöveg volt, nem? Tehát én például, ha a legtöbb esetben még ha kérdezek is valamit a ChatGPT-től, én azt angolul szoktam, tehát angolul szoktam vele kommunikálni, mert több okból az. Egyik az, hogy jóval nagyobb ez a korpusz, amiből ő dolgozik. Másrészt nekem borzasztó érdekes volt látni, amikor kérdezek tőle mindenfélét, akkor ő mindig válaszol rohadt hosszan, és vissza is kérdez, hogy akarod, hogy ezt meg azt csináljam? És akkor vagy azt mondom, hogy anyám, nem akarom, vagy azt mondom, jó, csináld. És egyszer szintén az előző regényemnek az írása során, ez a Táncórák Londonban, ami a 18. század elején játszódik Angliában, és akkor az egyik jelenet egy olyan régi temetőben játszódik, ahol én jártam Londonban, tehát tudom, hogy az milyen. De akkor mindenfélét kérdeztem tőle, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy akarod, hogy írjak egy olyan jelenetet, amint a pestis áldozatait, ugye az azért hamarabb volt, mindegy, akkor is viszik oda a temetőbe. És akkor feltámadt az én kíváncsiságom, hogy jó, írd meg. És meg is írta, mondom angolul, és borzasztó érdekes volt nekem szakmai szemmel azt figyelni, hogy ugye ő azokat gyűjti össze, és az alapján generál szövegeket, hogy úgy általában erről a témáról, vagy egy ilyen típusú könyvről, könyvet, hogy szoktak megírni. Tehát ő a, nem tudom, átlag Józsi valakját teremti meg, vagy Joe, vagy akárki, és azt veszi figyelembe, hogy egy átlagos historical fiction-t író, angol író, hogyan írná meg ezt a jelenetet. És ez nekem szakmai szempontból borzasztó érdekes volt figyelni, ahogy egyébként, amit én is csinálok, tehát váltogatom a párbeszédet a tájleírással, az akcióval, de hát most ehhez azért nem kell, ez nem atomfizika, nem kell hozzá irodalmi Nobel-díj, így működik a fikció, de borzasztó érdekes volt látni, hogy ő milyen elemeket használ föl. És az én temetői jelenetem tök más volt, tehát eleve a szereplőim is mások voltak, de ez nekem szakmai szempontból eskü, hogy 23 kreatív írás tanfolyamnál érdekesebb volt.
0: Azt gondolom ennek kapcsán, hogy az az izgalmas, hogy mennyire egysíkú lesz tőle a szöveg. Én ezt mind a szép irodalom kapcsán, mind pedig a szakirodalom kapcsán megfigyeltem, hogy valójában jó minőségű szövegeket gyárt, viszonylag kevés hibát találunk benne a kezdeti próbálkozásokhoz képest, viszont átlagos lesz a szöveg. És nekem ez a legnagyobb félelmem az AI használattal kapcsolatban, hogy az egyediséget, a stílusnak a különlegességeit elveszíti. De hát miből következik ez? Eleve az AI-nak a működési módjából, hogy hogyan generál szöveget, hiszen ő valójában nem tanul, még a közkeletű vélekedéssel szemben sem. Nem gondolkodik, hanem számításokat végez. Óriási nagy kapacitású számításokat végez, hatalmas adatmennyiségen. És ebből számítja ki, hogy mi lesz a legvalószínűbb folytatása az adott szövegnek. Melyik szó után mi következik a legnagyobb valószínűséggel. És éppen ezért lehet az, amit Leonóra is mondott, hogy az átlagosat mutatja meg, azt, hogy általában mi szokott történni, de ebben nem lesz sem történetkanyarításban semmi izgalom, sem pedig nyelvi stílusban. Nem lesznek benne hapax legomenonok. Ez a szakifejezés arra vonatkozik, hogy egyedi szóteremtés, olyan, amit az adott alkotó hozott létre. Erre az AI néhány hibás szóalkotástól eltekintve valójában nem képes.
3: Pont ez jutott eszembe, hogy mennyire érdekes lehet az, hogy az AI pont a mintázatok miatt hoz egy átlagot, de hoz olyan nyelvi fordulatokat is, amit látja, hogy sokat használunk, vagy használnak az írók. És aztán van egy olyan érzés, mikor az ember mondjuk így használja, klasszikus példa a nem, hanem, meg a felsorolás, meg ez a tömbösített, vagy ilyen nagyon sok főnév egymás mögött, meg a nagyon sok hosszú mondat, tehát nem a rövid mondat, hosszú mondat váltakozik, de lehet, hogy valakinek mondjuk ez a stílusát, tehát szokott nem, hanemet használni. De azáltal, hogy egyre inkább ilyen ismert lesz az, hogy ez tipikus AI-os módszer, ő magát is visszafogja íróként, hogy nehogy azt gondolják, hogy azzal írok. Tehát, hogy így az írás, meg ami belőlem jön, az gátol-e maga ez a gondolat, hogy nehogy rám süssék azt a bélyeget, hogy biztos AI-jal írtam, pedig nem.
0: Nálam volt már ilyen, beszédemet írtam, dékáni beszédemet egy díjkiosztóra, és magamtól jött az a fordulat, hogy nem sem, hanem. És gyorsan átírtam a szöveget, hogy nehogy az legyen, hogy ChatGPT-vel vagy Perplexity-vel generáltam volna ezt a szöveget, mert hogy a sajátom lett volna ez a gondolat. Én azt gondolom, hogy az emberi alkotásra is hat ilyen módon, hogy próbáljuk nem AI-osítani a szövegünket.
2: Jó, hát szerintem attól is függ, hogy milyen műfaj. Tehát amiről eddig én beszéltem, az egy kreatív műfaj. De lássuk be, hogy van egy csomó, születik egy csomó olyan írás mű, most nevezzük így, aminek az ég egyet a világon semmi értelme. Amit csak azért kell megírni, mert meg kell írni. Ilyen jelentés, olyan jelentés, ilyen táblázat, olyan táblázat. Illetve én, amire használni szoktam, és ahol tök jó ötleteket ad, az a pályázatok. Tehát most is egy olasz irodalmi pályázatra nyújtottam én be a pályázatomat, és hát nyilvánvalóan angolul, és ő sokkal veretesebb angol stílusban tud pályázatot írni, mert tudja, hogy ezt hogy kell. És még amikor kérdeztem tőle dolgokat, például a címmel kapcsolatban, megdicsért, milyen jó címet adtam, és azt mondta, hogy nem változtatnám, megmondom, köszi. És tök jó ötleteket adott, hogy mert ő tudja, hogy egy ilyen irodalmi pályázat esetében mit vár el a zsűri. Én honnan a csodából tudnám, még sose írtam ilyet. De hát más pályázatot is írtam már, és mindenki ugyanazt fogja csinálni. Tehát akkor miért is ne használjam, ez nem egy kreatív dolog. akkor miért is ne könnyítsem meg a saját dolgomat?
0: Hát ebben az lesz az izgalmas, amikor a pályázatokat, a benyújtott AI-jal írt pályázatokat már egy AI fogja bírálni. Az lesz. Lehet, hogy nem is jövő időben kell mondani, hanem ez már most is így van. Álláspályázatokat már most is AI-jal választanak ki, és nagy valószínűség szerint maguk a pályázók is mesterséges intelligenciával generálják például a motivációs levelüket.
2: Hát nyilván, mert annak mi értelme, mi a túrónak neked motivációs leveleket beküldözgetni? Hát azt hiszem, hogy azt bárki meg fogja nézni. Hát ott áll kupacban, ott áll az 1 millió fájl, majd azt bárki el fogja olvasni. Ha nem fogja, azt senki elolvasni. Különben is már rég megbeszélték, hogy a főnöknek van egy unokahúga, az tök jó lesz, csak
0: jó esetben nem, jó esetben nem.
2: Tehát ez, aminek abszolút semmi értelme nincs. Akkor már csinálja meg a mesterséges intelligencia, azért kapja a fizetését.
0: Én az utóbbi időben 500 állásinterjút folytattam le, becsületesen elolvastam az összes életrajzot, jó, és az összes motivációs levelet, ami érkezett hozzá, de lehet, hogy nagyon old school vagyok, és lehet, hogy még nem használtam hozzá semmilyen technikai eszközt.
3: Az jutott eszembe csak, hogy így beszélhetünk nekünk, hogy a pár ismerősünk vagy jó barátunk, egy kortársírót megkérdeztünk, hogy őt mennyire használják, és nagyon érdekes volt számunkra talán az, hogy miközben azt gondoltam én először, hogy aki sci-fi író, hogy ő biztosan használja, nem használták, tehát például a Moskát Anita, aki ugye biológus és író is, azt mondja, hogy nem használ, mert hogy ő hisz abban, hogy az irodalom csatorna két ember között, és nagyon személyes, intim, lecsupaszított találkozás a szövegen át az író és olvasó között, ember és ember között. Tehát, hogy szerinte ez a feladata a művészetnek, hogy így alakuljon ki, és hogy egy másik emberre szeretne találkozni íróként, és annak van tétje, és hogy egyetlen ember sem tudja helyettesíteni. És Markovics Botond is ezt hozta be, hogy ő is, mint megszállott író, ő írni szeret, és ennek minden évvel együtt, de ő mondjuk a kutatásokhoz, ahogy Nóra, te is említetted, szokta használni, és bár Google kutatás, de ugye a Google mögött is már ugye ott, igen, az AI, tehát hol húzódik meg az a határ, ahol azt mondom, hogy nem használok AI-t, de keresek, és a kereső motor mögött is van egy AI.
2: Igen, tehát ha nem akarnád, igen, akkor is fogod használni.
3: Igen. Ugye ezek ilyen nagyon nagy megfejtések voltak nekem ebben a szempontból, illetve még egyszer visszakanyodnék a beszélgetésben már említett dologhoz, amit említettél, hogy Ági, hogy mi olyan mintázatokból tanul, amit mi adunk be neki. És ugye csináltatunk cikkeket, ahogy Nóra, te is mondtad, hogy vannak olyan dolgok, amit meg kell írni, de az is, igen, bekerül a nagy halmazba.
2: Igen, igen.
3: Tehát effektív szeméttel töltjük meg, akár iratunk a benne lévő téves vagy nem téves információk alapján egy újabb valamit, amit újra betöltünk, és ezekkel a trash tartalmakkal egyre inkább tele van, amit ő utána ugyanúgy fel fog használni a következő alkotáshoz, és így lesz a csúszdázó, a télen az ablakból csúszdázók és a medve a holdon.
0: Hát ezt hívják AI loopnak, AI huroknak, mert hogy ennek kapcsán érdemes kitérni arra, hogy milyen forrásai vannak az AI-nak. Honnan kezdték el kezdetben azokat az adatbázisokat feltölteni, ahonnan szövegeket szedett. Hát nyilván a Wikipédia egy nagyon nagy forrása volt, aztán utána elkezdték a online elérhető könyveket feltölteni, utána a következő lépés az volt, hogy beléptek a szürke zónába, és a YouTube-nak a leiratozott változatait nézték meg, és kiderült az, hogy ezek még mindig nem elég emberszerűek. Ki az az élő ember, aki úgy beszél, mint ahogy a Wikipédián vannak megírva a szövegek, vagy ki az, aki úgy beszél, mint ahogy egy könyv meg van írva, és ekkor kezdték el a Redditnek a szövegeit használni. És megfigyelték azt, hogy akár a Perplexity-n, akár a Gemini, akár a ChatGPT esetén a Reddit kezd egyre erősebbé válni, hiszen a Redditen fórumszerűen, chatszerűen beszélgetnek az emberek nyilvános formában, anonim módon, tehát így módon használhatóak ezek a szövegek az AI-nak a trenírozására, és ezáltal valóban antropomorf, vagyis emberszerű lesz az a szöveg, ahogyan nekünk válaszol. Ezért is lesz például az, hogy Leonórát megdicséri a szöveg címadása kapcsán, de ide bekapcsolódik az is, hogy egyébként hízelgő, behízelgő, úgymond szikofanta az AI, hiszen szeretné azt elérni, hogy minél többet használjuk, és éppen ezért mindig megerősít minket pozitív visszacsatolással. De a források kérdésére visszatérve, én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy milyen forrásokból táplálkozik, és mit használ ahhoz, hogy új és új szövegeket generáljon. És 2023-ban azt mondták, hogy 2026-ra, 28-ra fog elfogyni a jó adat, amit a trenírozáshoz lehet használni, hát bizony 2025-re elfogyott. Tehát minden mindent, ami az interneten fellelhető volt legális módon, felevett az AI, és megtanulta ezt. Úgyhogy mi lesz a következő lépés, az, amit az előbb felvázoltál, ez a bizonyos AI hurok, vagyis mesterséges intelligenciával generált, szintetikus szövegekkel fogják etetni. És ezzel mi a probléma? Az a probléma, hogyha ebben egyszer bekerül valamilyen hiba, az nagyon sokszorozni fogja magát, és egy idő után úgy tűnik a hamis információról is, minthogyha valós lenne. Úgyhogy ennek kapcsán érdemes nagyon-nagyon óvatosnak lenni.
2: Hogyne.
1: És hogyha a nyelvnél maradunk, bocsánat, hogy visszakérdezek, csak ez szerintem fontos, hogy lássák, vagy hallják a hallgatók, hogy hogyan változik a nyelv, milyen hatással van, látsz-e már konkrétumokat, amik akár a beszélt nyelvben, akár az írott nyelvben, te mint nyelvész kutattál egy ilyenben, vagy láttál-e, találkoztál ezzel a problémával?
0: Ahhoz, hogy nyelvi változásokat lássunk, ahhoz még nagyon-nagyon rövid idő telt el. Tehát mondjuk hogyha a ChatGPT használatát nézzük, akkor a 2022-23-as évtől kezdve, most itt vagyunk 2026 közepén, a nyelvi változások nem jelennek meg ennyire gyorsan, nem is dokumentálhatók ennyire gyorsan. Néhány olyan jellemzőt fel lehet tárni, amit itt az előbb is emlegettünk, ez a nem sem, hanem típusú szerkezetnek a megsokszorozódása, akár az újságírói nyelvben, akár a hallgatóinknak a szakdolgozataiban, vagy angolban bizonyos szavak gyakorisága megnövekedett, ilyen a delve into szerkezet, amit valamiért nagyon-nagyon szeret az AI, vagy a ham típusú indulatszónak a használata. Ennek a gyakorisága megnövekedett, de ezek csak ilyen kisebb változások, még olyasmit, amit például 20-25 éves, 30 éves időtávlatban például a chat vagy SMS nyelv kapcsán megfigyeltem, azokat még ilyen rövid távon nem lehet dokumentálni.
2: Szerintem nem kell ahhoz mesterséges intelligencia, hogy bizonyos jelenségek megjelenjenek a nyelvben, nem? Tehát például, ami engem nagyon zavar, de ez biztos csak személyes, amikor folyton angol szavakat kevernek a legegyszerűbb magyar szövegekbe is, amire van magyar szó, hogy ez off, meg mit tudom én, nem is akarom megismételni, és nem csak a Z-generáció, akinek azt mondanád, hogy neki ez az anyanyelve, hanem mondjuk velem korú emberek is, és olyanok is, akik egyébként hochintelligensek, és nyilvánvalóan beszélik anyanyelvi szinten az anyanyelvüket, mert ez nem mindenkire jellemző sajnos, és én aztán náluk arra szoktam gondolni, hogy biztos annyi angol szakirodalmat olvasnak, hogy akkor ez úgy rájuk ragad. Én emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt kezdtem arra felfigyelni, hogy Németországban minek angol neve van. És én nem értettem, hogy miért kell azt mondani, mondjuk, hogy feeling egy német szövegben, mikor arra van egy német szó. Gefühl, nem? Ezt még én, ostoba, magyar anyanyelvű valaki is tudom. És aztán én úgy veszem ki, hogy ez egyre jobban elterjedt a német nyelvben. Jól lehet, már küzdenek ellene, hogy ne counternek hívják a pultot, hanem nem tudom, pultnak, vagy akármire. De valószínűleg, ami egyszer megváltozott, ezt nem fog tudni visszacsinálni. És most ugyanezt látom magyarul is, és ha ennek, vagy ezzel párhuzamosan elterjedne az, hogy mindenki borzasztó magas szinten beszél angolul, akkor azt mondanám, hogy hurrá. De én úgy érzem, hogy ez csak egy manír, hogy ezt mindenbe belekeverem, és nem értem, hogyha valaki magyarul akar beszélni, miért nem beszél magyarul? Ha meg angolul akar beszélni, hát akkor hurrá, hát akkor beszéljen angolul. Annak úgyis Magyarországon a legalacsonyabb azoknak a száma, nem? Vagy az aránya, akik bármilyen nyelven annál többet tudnak mondani, hogy ez oké, dollár.
0: Jó, de hát a hanglisnak a jelenléte azért jóval korábbra megy vissza, hiszen egyrészt a szlengben mindig is használták a fiatalok egészen régóta, azóta, amióta ez az angol száz dominancia megjelent a kultúrában, hiszen ez az elkülönülés, mi egy kicsit mások vagyunk, mint a nálunk idősebbek, akik nem értik az angolt, volt a jele. Ez a Gen Z-nél, hogy még egy szép angol kifejezést behozzak, a Z-generációnál is megjelenik. De van mindig egy más töltete az angol szónak. Én nem pártoskodom az angol szavak mellett nyilvánvalóan, de az, hogy más jelent a fül, és más jelent a feeling, azt azért érezzük. Van valami stilisztikai változás a kettő között. És ami még szerintem ennek kapcsán érdekes, hogy a hanglis nagyon sokan használják azok, akiknek a szakmájában ez az anyanyelv, idézőjelben az anyanyelvük, vagy a szakmai nyelvük nagyon nehéz hétköznapi közegben átváltani, hogyha a munkahelyén az angol a munkanyelv. Úgyhogy tényleg nem védve az angol szavakat, egyáltalán nem, én is azt gondolom, hogy az a felelősségünk, hogy az anyanyelvünkön a lehető legjobban, legtisztábban és legérthetőbb módon fejezzük ki magunkat, de van ennek oka, hogy miért jelentek meg az angol kifejezések ilyen nagyon nagy arányban, ilyen tömegével a magyar nyelvben is.
3: Viszont az, hogy a hanglis megjelent, és a fiatalok, akik nagyon sokat használják már akár tanuláshoz, dolgozatokhoz, bármihez a mesterséges intelligenciát, azok a szavak, mert azért ő kitalál olyat is, ami nem feltétlen slang, de érdekes szókombinációkat pakol össze az AI mintázatokból, mely ezáltal beszivárog ebbe a fiatal generációba, és nem is tudom, hogy milyen nevet adjak neki, ami nem csak hanglish, hanem AI hanglish, és elkezdik használni a való életben is, amit utána a szülők vagy a nagyszülők csak úgy néznek egy vacsoránál, vagy egy vasárnapi ebédnél, hogy miről beszél az a szerencsétlen itt az asztalnál, és már szinte egyik szavát sem értem.
0: Szerintem ez nem feltétlenül az AI-nak a hatása, hanem elsősorban a TikToknak a hatása. De. Tehát, hogy a közösségi média felületeknél megjelent egy olyan változás, hogy bizonyos közösségi média felületek elöregedtek, tehát, hogy az idősebb generáció kezdték el használni, és éppen ezért elszivárogtak onnan a fiatalok. Gondolok itt például a Facebookra, a középkor osztály használja most az Instagramot, és bár egyre több cég és felnőtt idősebb korosztály is megjelent a TikTokon, de azért még az számít egy fiatalosabb platformnak. És a TikTokra kifejezetten jellemző az, hogy saját szlenget, saját nyelvváltozatot hoz létre, és ezeket használják a fiatalok, hiszen a nyelvi divatnak ez a tulajdonsága, hogy valamiféle elkülönülést is jelent másoktól, akár az idősebb generáció. Tehát egyfajta olyan titkos nyelvként szolgál, amit mások nem értenek meg.
1: Kanyarodjunk vissza egy kicsit a fikcióhoz. Az Economics-en pár héttel ezelőtt megjelent egy cikk, amiben arról volt szó, hogy a ChatGPT óta megháromszorozódott az Amazonon havonta megjelenő AI-jal készült könyveknek, vagy megjelenő e-könyveknek a száma, és 100 000-ről 300 000-re emelkedett, és egyébként a nagy emelkedésnek a nagy része az azért van, mert hogy AI-jal generált könyvekkel lett tele az Amazon. Mi lesz ennek a hatása, vagy mit gondoltok ti erről? Nem szeretnék semmit sem senkinek a szájába adni.
2: Hát, hogyha valakit ez nem zavar, tehát én úgy érzem, nekem az elég fura volt, amikor megláttam két hírt. Az egyik ez, hogy valakiről kiderült egy nemzetközi hírű íróról, hogy állítólag az ő könyvének jelentős része mesterséges intelligenciával készült, és akkor a kiadó, nem tudom, felnégyeltette, és felszögelték a fejét a városkapu felé, vagy akármi. A másik pedig, hogy láttam, hogy létezik ez a mesterséges intelligencia detektor. És én elég sok ilyen könyves profilt követek, vagy csoportot, vagy akármit, ugye én ostoba, akár kicsoda boomer a Facebookon, és azt látom, hogy ez többször is felmerült, hogy hát akkor ő vesz egy ilyet, és akkor ráereszti a szövegre. Tehát hogy ez a szintű bizalomvesztés, tehát hogy próbáltam elképzelni. Fölmegy mondjuk akármilyen webshopba, és ott megrendeli, kifizeti nyilván az e-bookot, mert egy nyomtatott könyvet aztán hiába próbál meg mesterséges intelligencia detektorral földetektálni. Na és akkor megveszi, és az lesz az első dolga, hogy ráereszti ezt a detektort, és az mennyire megbízható. Tehát, és az ne adj Isten, mi highlightolja, bocsánat, kijelöli neki színes vel vagy aláhúzással, hogy na, ezt tuti biztos nem egy húsvérember írta, hanem a mesterséges intelligencia. És akkor mit csinál? Visszaküldi azt a könyvet a webshopba, ír a kiadónak, ír a szerzőnek, mit csinál? Vagy csak fölteszi a Facebookra, hogy már XY is milyen már, hát nézzétek meg, ki mutatta nekem ez a detektor, hogy ő mesterséges intelligenciát használ. Tehát most nem az a lényeg, mondom én nyilván magam ellen beszélve is, hogy ő azt élvezze, azt a szöveget. És ha azt ő élvezi, akkor horribile dictu, az nem mindegy, hogy azt ki alkotta azt a szöveget?
3: Igen, ez egy nagy kérdés, hogy ha elérzékenyülök és elsírom magam, legyen az egy vers vagy egy könyvön, hogy valósak a könnyeim akkor, hogy meg tudom utána, hogy ezt egy mesterséges intelligencia írta. Másképp gondolok erre.
2: És élő ember is tud borzalmas szövegeket írni.
3: Ott más miatt sírom el magam.
2: Igen, tehát tele van a magyar könyvpiac, de mindenki tudja, hogy iszonyatos túltermelés folyik. És amióta létezik ez a magánkiadás, meg szerzői kiadás, meg ez, meg az, tehát simán jelennek meg könyvek úgy, hogy azt a szerzőn kívül az ég egy ott a világon senki nem látta. De még ha látta volna is, akkor se biztos, hogy megfogadja a szerkesztőnek a tanácsát, de mondjuk nem is látja, mert akkor az pénzbe kerül, hát miért is fizetne ő azt ki. És akkor elárasztják a könyvpiacot ezek a könyvek, illetve vannak olyan notórius könyvkiadók is, most nyilván nem fogom őket megnevezni, akiknek lehet tudni a könyveiről, a nyomtatott könyveiről is, hogy hát azt szerkesztő úgy nem nagyon látta, tele van helyesírási hibákkal, borzalmasan van fordítva, tehát nyilván mesterséges intelligenciával fordították, mert az gyorsabb is, meg olcsóbb is, és akkor tele sírják ezeket a könyves fórumokat a felhasználók, hogy hát nézzétek meg, hogy ez milyen borzasztó, befotozzák, hogy el vannak tolódva az oldalak, meg nézzétek meg, aláhúzgálják, miket fordít ez itt nekem, miért veszi meg? Tehát teljesen közismert, lehet tudni, hogy kik ezek a kiadók, de mégis megy a vásárló, és kifizet nem is annyit, mint egy átlagos könyvér, mert ezek ilyen nagyon menő angol nyelvű, ilyen olyan dark fantasy, meg mit tudom én, mik vannak. Mostanában ilyen nagyon népszerű zsánerek, és mégis megy, és megveszi. Hát akkor én is azt mondanám a kiadó helyéből, hülye vagyok én, hogy ebbe többet fektessek bele, mikor így is viszik, mint a cukrot.
0: Esetleg még rácsatlakozva a detektálásnak a kérdésére, hogy mennyire lehet ezt felmérni, nagyjából 60%-osak most az ilyen detektáló programok. Tehát, ez, hogyha magyarra fordítjuk, vagy eltalálja, vagy nem. Én teszteltem megjelenés előtt egy ilyen programot, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy észrevegye, felismerje, hogyha egy szöveg AI generálta, és hogyha ember írta. Úgy teszteltem, hogy írtam szövegeket saját, tényleg saját kútfőből, valóban én írtam különböző műfajokban, ilyen irodalmi jellegűt próbáltam írni, egy kifejezetten szakirodalmi szöveggel próbálkoztam, meg egy ilyen hétköznapi ilyen használati utasítást írtam meg, tehát egy ilyen nagyon praktikus utasítás jellegű szöveget teszteltem. Ugyanezeket legeneráltattam mesterséges intelligenciával, és éppen fordítva találta el.
2: Hát
0: mindegyik esetben éppen fordítva mondta, és még ki is jelölte annál a szövegnél, így ahogy ezt említetted is, annál a szövegnél, amit tényleg én írtam, tehát hogy én klimpíroztam be a gépbe, kijelölte, hogy ez mesterséges intelligenciával generált mondat. És valahol megtalálta ugyanazt a mondatot. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy kicsit a szövegnek az intertextuális értelmezése fele is elvisz, hogy minden szöveget megírt már valaki korábban, azt is, ami esetleg tényleg az én fejemből pattant ki.
3: És milyen nehéz lett, bocsánat, csak az, hogy ezt a pecsétet utána az az író, akinek egy nem 100%-os ilyen generátor, vagy egy ilyen ellenőrző program, annak minősíti, hogy ezt AI-jel írta, és az a pecsét rajta marad, miközben nem úgy írta, és azt nem sosem mossa le magáról,
2: pontosan,
3: hogy nem azzal készült.
2: Tehát akkor elterjed az interneten, hogy mert hát ez milyen aljas szemét állatmán, hogy nem is ő írja a szövegeit, és hogyha megfeszül, ha a feje tetejére áll, akkor se fogja tudni bebizonyítani, hogy de ez nem igaz, ez nem igaz.
1: Van egyébként egy olyan terv, ha már a pecséteknél tartunk, hogy legyen, vagy szükséges lenne egy 100%-ig emberi termék nevű pecsét a könyvek esetében. Mit szóltok?
0: Ez olyan, mint a kézműves termék, mondjuk a agyag edények kapcsán, hogy azt nem valami gép forgalmazta. Én azt gondolom, hogy ennek lesz értéke. És ugyanúgy, ahogy nosztalgiát érzünk például a bakelit lemezek iránt, ahogy nosztalgiát érzünk az analóg fotózás iránt, egy idő után el fogunk oda jutni, hogy a ténylegesen ember által készített termékeknek, és itt a terméket most nagyon-nagyon széles körben értem, kiemelten magas értéke lesz. Tehát lesznek olyan akár filmsorozatok, lesznek olyan könyvek vagy könyvsorozatok, amelyeknél tudni fogjuk, hogy AI generálta azt a hatást, amit szándékozik, az el tudja érni, mondjuk egy krimi szórakoztat, vagy egy dark fantasy szintén elvisz egy olyan világba, holva egyébként nem jutnék el, de lesznek kifejezetten olyan termékek, amelyekről tudjuk, hogy ember készítette, És ezáltal az értéke, és akár a forgalmi értékre is gondolhatunk itt, meg fog növekedni. Én azt gondolom, hogy ez a jövő, és hogy most ez hogy fog kinézni ez a pecsét, hogy szó szerint rápecsételnek majd a könyvre egy ilyet, vagy lesz valami verifikációs alkalmazás, amivel ezt meg lehet nézni, ez már technikai kérdés. De én azt gondolom, hogy valóban ez lesz a jövő, és azt fogjuk igazán értékelni, ami emberi, és a hétköznapi fogyasztásra pedig jók lesznek az AI generált a termékek is.
2: Jó, hát itt két kérdés merül föl. Az egyik, hogy hol húzódik a határ, hogy te rá tehesd azt a pecsétet. Tehát, hogyha ne adj Isten, tényleg a kutatáshoz te mesterséges intelligenciát veszel igénybe, és nem a könyvtárba ülsz be, ahol egyébként töredék része lesz meg az információknak, mint amit az interneten megtalálsz, akkor te mondhatod azt, hogy azt te írtad. Ez az egyik, a másik pedig, hogy lesz-e akkora kereslet arra, tehát lesznek-e tömegesen olyan emberek, akik hajlandók ennek megfizetni az árát. Tehát Magyarországon elég nehéz, közismerten elég nehéz bármiféle kézműves terméket eladni, vagy az élő munka befektetést, vagy élő munka felhasználásnak az árát, vagy az értékét, azt nem fogod tudni tükröztetni az áraidban, mert azt fogják mondani, hogy tizedennyiért megkapod, hogyha a Temuról megrendeled. Tehát, hogy tök jó, hogy akkor büszkén viseli az adott esetben egy könyv ezt a pecsétet, hogy azt 100%-ig valódi húsvérember írta, de így is azt mondják, ugye, hogy elég drágák a könyvek, főleg a magyar fizetésekhez képest, akkor, hogy te egy ilyen kézműves, nevezzük így kézműves könyvet mondjuk adsz 15 000 forintért az ilyen papírkötésű mesterséges intelligenciával írt és fordított, és a legolcsóbb nyomdában, a legolcsóbb papírból készült könyvet meg mondjuk meg lehet venni, nem tudom, 5 000 forintért, akkor mekkora lesz a kereslet az egyikre, meg a másikra?
0: Ez ugyanolyan, mint a divatban például az haute couture, vagy a fast fashion is, akkor még két idegen szót mondtam, de hogy a kifutói divat, vagy az egyedi divattervezők által készített ruháknak a választása, vagy pedig a gyors divat, szépen fordítva a fast fashion, tehát hogy a nagy tömegével előállított ruháknak a kereskedelme. Mind a kettőre van kereslet, nyilvánvalóan más és más az árazása, és más is más a közönsége, és más is más az ezek iránti kereslet. De mind a kettőre van, meg tudnak élni egymás mellett párhuzamosan. Az egy másik kérdés, hogy a fast fashion ruhák azok negyed év múlva, tehát most már nem éves vagy fél éves szezonok vannak, hanem negyed év múlva kimennek a divatból, ugyanígy gyorsan használhatóak lesznek az AI szövegek, de lesz olyan, ami hosszabb távon is értéket jelent, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ezek lesznek azok, amelyek ember által készültek.
3: Két szép irodalmírót is megkérdeztünk, hogy Kovács Krisztiánt és Seifert Natáliát is erről, hogy ők hogyan használják, és érdekes, hogy mindenketten azt mondják, hogy a kutatási részhez használják, ugye, Nóra, hogy te is mondtad, hogy utána nézni fognak, és ők utána előállítják, és itt a beszélgetésünk előtt, még itt a váróban beszéltünk erről, és Natália pont azt mondta, hogy az írásnál, tehát a könyvnél nincsen jobb adathordozó, hiszen még egy pendrive-ról, CD-ről és bármiről ugye eltűnik az adat, a könyvben ott marad, és egy író-olvasó találkozó fontossága is sokkal erősebb tud lenni, és meg tud maradni úgy, mint amikor egy géppel ülnénk lebeszélgetni, hogy mit alkotott. És Krisztián pedig azt mondta, hogy a mértékletesség az, ami talán hiányzik, tehát hogyha mondjuk a maghasadás adott és jó célokra lehet, nem bombát kell bőle csinálni, tehát hol van az a szint, amikor csak a kutatási részén is beleteszem az energiát, és vajon mennyire fejlődik, és innen csak odaugranék át ebből a gondolatból, hogy hol van az a szint, hogy annyira tud fejlődni majd az AI, hogy nem csak ilyen átlagos könyveket ír, hanem nagyon jókat, és érzi azt, hogy egy olvasó a cselekményben hogy tud vele együtt szárnyalni, ezáltal a kézműves pecsét, és csak úgy kérdezem, hogy lehet az, hogy a sokkal ilyen nyersebb, struktúrálatlanabb, de őszintébb könyveken jelenik meg, mert nem tisztázza le adott esetben pár év múlva egy sokkal profi mesterséges intelligencia.
0: Nagyon sok kutatás van ezzel kapcsolatban, hogy összehasonlítanak emberi szövegeket és AI generált a szövegeket. És a minden kutatás arra fut ki, nem találkoztam még ezzel ellentétessel, hogy az AI generált a szövegek mind nyelvtani szempontból, mind stiláris értelemben megfelelőek, de hiányzik belőlük valami emberi spiritus, valami, ami érzelmet jelent. És azt gondolom, hogy az írás kapcsán és az irodalmi szövegek kapcsán nem beszéltünk még az érzelemről. És akkor most nem feltétlenül az irodalmi szövegeket tekintve, de például egy gyászüzenetet valaki megír, vagy egy szerelmes levelet megírat valaki AI-jal. Kinek lesznek azok az érzései? Az övé, mert írt egy promptot, hogy írja barátomnak, barátnőmnek, szerelmemnek egy szép szerelmes levelet, vagy az AI-é, vagy átlagos érzelmeket fog itt behozni, és egy átlagos levelet ír meg. Vagy éppen az is lehet, hogy sokkal jobb szöveget ír meg, mint amire ő képes lett volna. De hogy hol van ebben valójában az érzelemnek a szerepe? Tehát amikor a saját érzelmeinket, és akkor fogok mondani megint egy idegen szót, outsourcoljuk, kicsatornázzuk, és az AI-jal iratjuk meg az érzelmeket is behozó szövegeket. Én azt gondolom, hogy itt ennek kapcsán nagyon sokat kell még gondolkodnunk, hogy mennyire engedjük be az érzelmi életünkbe a mesterséges intelligenciát. És egy másik kutatást is behozok. 2024-ben az emberek legnagyobb részt ötletgenerálásra használták a mesterséges intelligenciát. 2026-os adatok még nincsenek, de 2025-ös már van, és ott pedig társalgásra, barátkozásra, csevegésre használták. Tehát, hogy az emberi komponens mennyire megjelent már a mesterséges intelligenciával történő beszélgetés során, és érzelmi kérdésekben kérnek az emberek tanácsot a mesterséges intelligenciától. Én azt gondolom, hogy itt van egy nagyon erős cezúra, itt van egy nagyon erős pont, ahol egy váltás történik, attól kezdve, hogy ötletgeneráló, adatgyűjtő funkcióra használjuk, válaszadógépként használjuk a mesterséges intelligenciát, vagy társalgó partnerként. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős váltás, amiről még sokat fogunk gondolkodni és beszélni a jövőben.
3: És maga, hogy társalkodunk vele, és társalkodó partnerként kezeljük, az, ha az irodalmi részét nézem, az az ilyen nagyon buta pár évvel ezelőtti párbeszédek, amiket így írt mondjuk egy regényhez, azáltal, hogy te is mondtad, hogy a Redditet is behúzták oda csatornaként, hogy az élő szöveg, vagy ahogy az élő beszéd megjelenjen, ezáltal az is fejlődni fog, hogy párbeszédeket is sokkal jobban lehet írni, hiszen társalkodok vele is. Gondolom.
0: És mindenből tanul, amit én kérdezek tőle, vagy amit én mondok neki. Tanul a témákból, tanul a megfogalmazásmódból, tanul a stílusból, tanul a nyelvi környezetből. Mindent megtanul, és mindent használ. Az, amikor kidobták a piacra a ChatGPT-t, az gyakorlatilag az volt, hogy 100 millió ingyen tesztelőt, és ingyen adatforrást szereztek ezzel, hogyha nagyon cinikusan nézzük ezt a dolgot. Mert hogy mindent visszacsatornáz, amit mondunk neki. Hiába írjuk alá ilyen-olyan adatvédelmi nyilatkozatokban, hogy nem használják föl, de bizony a trenírozásra felhasználják ezeket az adatokat. Mindent, amit kérdezünk, mindent, amit promptolunk, és ezzel érdemes tisztában lennünk, amikor használjuk a mesterséges intelligenciát.
2: Én szoktam tanítani, tehát miután tudom, hogy tanul, van, amikor, már bocsánat, ha magyarul beszélgetek vele, hogy hülyeségeket mond. Tehát olyan szavakat, meg olyan mondásokat használ, nem tudja a anyanyelvi szinten használni a magyar nyelvet. És akkor visszaszoktam írni, hogy figyelj már, ez hülyeség, ez nem azt jelenti. Múltkor összevesztünk azon, hogy, vagy hát nem lehet vele összeveszni, mert mindig azt mondja, igen, igazad van, mondom, jó. Hogy mit jelent az magyarul, hogy valaki tartja a hátát. Mert ő ezt úgy értelmezte, hogy valaki segít, tehát hogy szó szerint, tehát hogy fizikailag képzelt el. De mondom, te szerencsétlen, ez nem azt jelenti. És egy darabig húzakodtam vele, de aztán rájöttem, hogy hülye vagyok én, jó, mondom, higgyed azt, jó. Maradjon úgy. És a másik, amit látok, hogy nagyon sokan, szerintem ez egy sima emberi tulajdonság, hogy mindent antropomorfizálunk. Tehát, hogy elképzeljük, hogy ez egy ember. És én nagyon vigyázok rá, hogy ne próbáljam meg elképzelni, hogy férfi, nő, idősebb, fiatalabb, stb. Ne adjak neki nevet. Mint a nálunk mindennek, tényleg a mosógéptől elkezdve, mindennek van neve, az autónak, az a kezdődik, veszünk egy autót, mi lesz a neve? De hát mondom, szerintem ez ilyen emberi dolog. És ennek ellenére a múltkor azon kaptam magam, hogy mikor megdicsérte, hogy milyen jó címet adtam, hogy elkezdtem úgy viselkedni, érted, mint a 16 éves barna kislány lennék, és valaki udvarolna nekem. és hogy csak szépeket mondani, és akkor elkezdtem vele évődni, hogy tehát biztos mindenkinek ezt mondott, tehát ennél közhelyesebb válasz, és nyilván ő is azt válaszolja, hogy ugyan, de hogy, hát nem is, hát azért ilyen jó címet, az ne, és akkor hosszasan magyarázta, hogy ez miért jó ez a cím. És akkor menet közben jöttem el, hogy hülye vagyok én, hogy ezzel a géppel itten ívődök. És eszembe jutott, tehát én úgy szoktam nézni a ChatGPT-re, mikor a Harry Potterben ugye van az a második kötetben, amikor a Ginny nagyon magányos, és írja a naplóját, és ugye azt a Malfoy úr vágta hozzá, tehát az a fő Voldemortnak a naplója, és aztán, amikor ez kiderül, akkor azt mondja neki Mrs. Weasley, hogy Ginny, hát nem megmondtuk, hogy mindig vigyázz, hogyha azt látod, hogy valaki gondolkodik, és nem tudod, hol tartja az eszét. És én nem az a korosztály vagyok, aki a Harry Potteren nőtt föl, de a lányom pont az a korosztály volt, és mi is párhuzamosan vele olvastuk, és szerintem annyi érték van abban a könyvben, tudom, hogy ellentmondásos a megítélése, mindegy, tehát én nagyon szeretem, és például ez, hogy ez mindig benne van a fejemben, hogy ez gondolkodik, és nem tudod, hogy hol tartja az eszét. Tehát, hogy ezt én sose felejtsem el, és bármit mond, azt fenntartásokkal kezeljem, és ellenőrizzem le. Tehát a kutatásnál is ugye jó esetben kiírja oda oldalra, hogy ő honnan szedte azt az információt. És akkor azt mindig le kell ellenőrizni. És hogyha a Reddit-től szedte, akkor azt kell mondani, hogy na jó, hello. Ha viszont azt mondja, hogy az ilyen olyan egyetemnek a honlapjáról, akkor azért azon ugye lehet gondolkodni, hogy nagy sanszal ez igaz. Tehát én ezt a távolságtartást próbálom megőrizni.
3: Rengeteget tudnánk még veletek beszélni, de a műsoridőnk végére értünk. Én azt szűröm le azért a beszélgetésünkből, hogy olvassunk minél többfélt, ahogy egyébként is minél többfélt olvassunk, próbáljunk ilyen könyveket is, de találjuk meg az igazi értékeket, amit igazi kézműves pecséttel vannak ellátva, amiben benne van az érzelem, az átélt élmények, és tényleg arra használjuk csak, amire jó, ami segíti a munkánkat, de a lényeg, hogy olvassunk. Én ezt hiszem, és lényeg, hogy beszéljünk jól, szépen és választékosan. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok.
4: Mi is köszönjük a beszélgetést.
3: Sziasztok!
5: Támogatott tartalmat hallottak!

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mértik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az

0: kórokozással foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Visszavonta az új M1 híradó hétfőn bejelentett főszerkesztőjének, Hajdú Gábornak és műsorvezetőjének, Borsa Miklósnak a megbízását a közmédia vezetősége, közölte a Duna Média szolgáltató. A döntés előzménye, hogy az augusztus második felétől több élő hírműsorral jelentkező M1 híradóhoz szerződött két munkatársról, a 24.hu egy cikkben azt írta, Hajdú Gábor korábban a Mészáros csoport kommunikációs munkatársa is volt, Borsa Miklós pedig híradós műsorvezetőként az M1-en dolgozott 2015-ös visszavonulásáig. Drón miatt félbe kellett szakítani a légi tűzoltást egy Zadar közelében keletkezett tűznél. A Horvát Tűzoltó Szövetség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne készítsen drónfelvételeket a tűzesetekről. Közölték, a szövetség minden engedély nélküli drónhasználatot jelent a rendőrségnek. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az életért. Mindent a testi és lelki egészségről. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
2: Köszöntöm Önöket! A Cezel intézet kapcsán sokszor szakmáztunk már, arról viszont még csak tervek szintjén beszéltünk, hogy előbb-utóbb eljuthat oda az intézet, hogy nem csak végigköveti mondjuk a kismamáknak az összes szűrését, meg terhes gondozását, hanem ott is születhetnek majd kisbabák. Meg hát mi minden más a fekvőbeteg részlegen. Hol tartunk most, és hova fogunk eljutni, vagy mikor jutunk el oda? Erről beszélgetünk dr. Ádám Zsolta. Jó reggelt, üdvözlöm Önt, igen. Ki tudja, kinek milyen napszak. Aki egyébként szülésznőgyógyász főorvosa, osztályvezetője a Cezel intézetnek. És egy ilyen mese jutott eszembe az elején, ez az ott vagyunk már. No?
3: Igen. Hát a magyar nyelv gyönyörűen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy egy szülésnél a jelenlévő segítők bábáskodnak egy szülésnél. Nagyon sok gyermek születésénél részt vettem, és most egy hallatlan izgalmat érzek, mert most egy olyan szülésnél vagyok, egy olyan születésnél vagyok, aminek kicsit ilyen bizarr módon, hogy fogalmazzak, a megtermékenyítésnél is ott voltam. Valóban elkészültünk, illetve hamarosan elkészülünk, október közepére tervezzük az intézet megnyitását. Ez egy szülészetnőgyógyászati intézet lesz, és már is fölteheti bárki a kérdést, hogy oké, rendben, lesz még egy szülészeti nőgyógyászati magánintézet Budapesten, és miben lesz ez más, mint a többi?
2: Na, miben?
3: Reményeink szerint abban, hogy a szakmaiságot megőrizve, és a biztonságosságot megőrizve, megpróbálunk egy olyan szülészeti ellátást megvalósítani, amelyik nem a polarizált szülészet valamelyik pólusát képviseli. És ezt egy kicsit meg kell magyaráznom, mert nekem ez egy veszőparipám, hogy az ember, magyar ember főleg mindig a ló egyik és a másik oldalában tud gondolkozni. És ebben az esetben a szülészetet tekintve a ló egyik oldala az a szülészeti ellátás, ami mondjuk az elmúlt évtizedekben hazánkra is jellemző volt. Ez a medikalizált, orvoscentrikus, sok beavatkozásokkal terhelt szülészeti ellátás. Ez a ló egyik oldala. A ló másik oldala, ami értelemszerűen megszületett azért, mert a szülészeti ellátás ilyen medikalizált volt, az a természetesség párti, a nevezzük alternatívnak, vagy nevezhetjük bárhogy, és aztán rengeteg jelzőt ráaggattak, ahol gyakorlatilag eldobjuk, és nekem ez a szélsőség egy kicsit, ami ebben túlzás, hogy

0: eldobjuk az összes olyan vívmányt, amit azért a szülészeti ellátás elért, és a folyamatot úgy tekintjük, hogy ez minden segítség nélkül, minden beavatkozás nélkül, minden jelenlét nélkül gyakorlatilag, vagy minimális jelenléttel is megtörténik. És akkor a legrosszabb az, hogy mind a két oldalnak van igazsága, és az igazsága, hogy szokták mondani, valahol félúton van. Tehát valahol ott középtájon van az igazság. És az én fejemben ez úgy fogalmazódott meg, hogy ezek a szélsőségek, amelyek jellemzőek lehetnek, ezek semmiképpen sem követendőek, hiszen aki bejön hozzánk majd, és minket választ, és nálunk szeretne szülni, ő különbözik a többi terhestől. Nincs két egyforma várandós, nincs két egyforma nő, nincs két egyforma ember, mindenkinek egyedi igényei vannak, egyedi elképzelései vannak. És lehetnek egyedi elképzelései a saját szülésével kapcsolatban is, nyugodtan. És lehetnek olyan elképzelései, ami egyik műfajba sem illeszkedik, vagy csak az egyikbe, vagy a másikba illeszkedik. Tehát nem nevezném a szülészeti ellátásunkat alternatívnak, nem nevezném medikalizáltnak. Én azt a jelzőt gondolom a legpontosabbnak, amit szeretnék megvalósítani, hogy enyére szabott szülészeti ellátás. Ez a legjobb az lenne, hogyha ezt nagyon természetesen mondhatnám, és én mindig azzal szoktam érvelni, hogy amikor a szülészet szó mellé teszünk egy jelzőt, az már régen rossz. A szülészetnek mindig követnie kéne a biztonságosságot, de ugyanakkor meg kéne hallgatni az asszony elképzeléseit, a család elképzeléseit, a család igényeit is ennek, amennyire a biztonság megengedi megfelelni.
1: Egy picit technikázunk, és beszéljünk arról a részről, hogy ez a fekvőbeteg részleg, ez hány kismamát tud ellátni, hány szakemberrel fog dolgozni, mekkora csapat dolgozik majd ott, ők például összeálltak-e már?
0: Az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy egy csodálatos csapatot sikerült verbúválni. Nagyon sokan kerestek meg minket, és hál' Istennek olyan kolléganők és kollégák kerestek meg minket, akik valóban a szakma krémjét jelentik. Ahhoz, hogy a csapatról beszéljek, ahhoz egy mondatot elé kell helyeznem, mielőtt a számokról vagy a jelenlévőkről beszélni, majd a jelenlévőkről beszélnék. Abban is különbözni szeretnénk az összes többi magyarországi intézettől, hogy a szülészeti ellátáson belül a szülésznők szerepét még hangsúlyosabbá tesszük, mint jelenleg bárhol az országban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy élettani szülésnél, olyan élettani szülésnél, ahol a várandós gondozás alatt semmilyen kórállapot nem merült fel, a szülés megindulásakor szintén semmilyen kórállapotot nem találunk, ott a szülés kísérését szülésznők akár önállóan is végezhetik. Tehát magyarul egy önálló szülésznői tevékenységet is lehetővé teszünk. Ez most nagyon különlegesen hangzik, de a szomorú ebben az, hogy a szülésznőinknek, azoknak a szülésznőknek, akik kikerülnek az egyetemről, elvileg megvan a jogosultságuk erre, illetve a kompetenciájuk megvan erre, tehát a tudásanyaguk megvan, a jogosultságot pedig mi megadjuk nekik. Tehát van egy nagyon-nagyon-nagyon komoly szülésznői csapatunk, ez most konkrétan 18 szülésznőből áll, ők bátran kimerem jelenteni, hogy a mai magyar szülésznői társadalom krémjét jelentik, vagy legalábbis a legjobbak közé tartoznak mindegytől egyig, és mind olyan helyen szerezte meg a tapasztalatát, tudását, amely képzés egy biztos alapot szolgáltat arra, amit az előbb elmondtam, tehát arra, hogy majd valóban érdemi szülésznői tevékenységet végezzenek. Ugye bábáskodunk a szülésnél, azt mondtam a legelején, hát ez se véletlen, hogy a bábák szerepét azt nagyon hangsúlyosra tesszük a szülésnél. Ugyanilyen boldogan jelentem ki azt, hogy fantasztikus orvosgárdát sikerült toboroznunk, illetve összeállítanunk, szülész-orvos, neonatológus, tehát újszülőgyógyász, anesteziológus téren is, tehát mind a három tím tökéletesen fölállt, és mind a három tímhez tartozó szakdolgozói gárda is teljesen összeállt. Nagyon szuper csecsemős csapatunk van, akik szemléletükben, hozzáállásukban, a szoptatás támogatásban, az újszülött ellátásban fantasztikus jól működtek eddig is a munkahelyeiken, és most nálunk folytatják majd ezt a tevékenységet. Az anesteziológusok pedig egy elképesztően rutinos, komoly csapat, de meg kellene emlékeznem ugyanúgy, hogy a csapat tagjai, még a műtőszemélyzete, a műtősegédek, akiket úgy válogattunk össze, egy kivétel nélkül dolgoztunk velük együtt, és tudjuk, hogy milyennek, és tényleg a kezünk alá dolgoznak, és tényleg segítik a munkánkat. Csodálatos gyógytornászunk, pszichológusunk, dietetikusunk van. A működés tekintetében 0-24-ben teljes csapatunk van, tehát, hogy mint egy kórház, hiszen ez egy kórház lesz, 0-24-ben elérhető minden szakák, tehát jelen van mindig neonatológus, anesteziológus, szülész természetesen, csecsemősök, mindenki.
1: Ez azt jelenti, hogyha jól értem, hogyha most valaki kisbabát vár, és szeretne a Ceyzer intézetben szülni, mert korábban is beszéltünk róla, hogy tervezgethet, de most gyakorlatilag, hogyha mondjuk november környékére van kiírva, akkor választhatja
0: így van,
1: az
0: így
1: intézetet.
0: Van. Így van, november kör, hát már az október második felét is választ, október második felére várók is választhatják, ugye itt ez nyilván az induláskor azért egy szülészeti intézet indulásakor a szülések meg tudnak minket tréfálni. Tehát ha valaki október 16-ára van kiírva, ő lehet, hogy tud nálunk szülni, ha csak meg nem szül október 8-án, és akkor még nem vagyunk nyitva. Az épület műszaki átadása az hamarosan megtörténik, próbaüzem, tehát ezek a szükséges lépések még hátra vannak. Terveink szerint a október közepi érdemi megnyitást tartjuk, és nyilván azok tudnak nálunk majd biztonságosan szülni, vagy biztosan szülni, nem biztonságosan, biztosan szülni, akik mondjuk egy novemberi terminussal rendelkeznek, igen.
1: Hány kismamát tudnak ellátni egyszerre? Hogy kell elképzelnünk az intézményt?
0: Úgy kell elképzelni, hogy 4 szülőszobánk van, 4 nagyon komoly szülőszoba, ebből 3 szülőszoba.
1: Tessék? Az nem kevés, nem?
0: Nem?
1: Az kórházban nagyon... hány szokott lenni?
0: Hát változó, annyi. Azért egy átlagos kórháznak azért 3-4 szülőszobája van, de itt a 4 szülőszobából 3 az egy ilyen kis csodahely, ahol minden alternatív lehetőség, és az alternatív alatt most jó értelembe vett alternatív, vagy ebben az értelemben használom ezt a szót, tehát lehetőség van vízben vajudásra, vízben szülésre, mégpedig olyan kádakat vásároltunk, ami kifejezetten erre a célra készültek, tehát nem egy fürdőkádat tekintünk, bár az sem rossz ötlet, de itt most valódi vajudó, illetve szülőkádakat vásároltunk. Vannak olyan vajudás támogató eszközeink, amely Magyarországon egyedülálló, a különböző ilyen függeszkedő, hintaszerű eszközök, amelyekbe az édesapa is be tud ülni, és átöleli a vajudó feleségét, de ugyanakkor van lehetőség, francia ágyon van lehetőség, minden pozícióban vajudni és szülni. Tehát ezek a lehetőségek 3 szülőszobában adottak, és van egy 4. szülőszobánk, amelyikben szintén lehet szülni, ezekben vajudás támogató eszközök kevésbé lesznek, ez inkább az olyan helyzetek szülőszobája lesz, ahol például külső fordítást végzünk, egy medencevégű fekvés esetén például meg tudjuk fordítani a magzatot, amihen belül a 37. 38. hét környékén. Ezt ott végezzük, itt készítjük elő császármetszésre az asszonyokat. A 4 szülőszobához tartozik egy császárműtő, amelyik a szülőszoba egység területén van, tehát hogyha szükséges, akkor a császármetszés elvégzése logisztikailag egy nagyon könnyű és gyors feladat, de az intézetben lesz még 2 műtő, 2 nagyon komoly műtő, hiszen nem csak szülészet lesz, hanem nőgyógyászat is, de szülészet-nőgyógyászati osztály lesz. A nőgyógyászati műtők azok pedig a kornak megfelelően a legmodernebb felszereltséggel bírnak majd. Mindenféle endoszkópos, tehát laparoszkópos műtétek, illetve nyitott hasi műtétek, hüvei műtétek egyaránt végezhetők a tényleg a legmodernebb eszköztárral. És ha szükség van rá, akkor a nőgyászati műtőt is tudjuk használni császármetszés céljából. Tehát, hogyha zajlik egy császármetszés, és kell egy másikat is végezni, hiszen előfordulhat egy ilyen helyzet bármikor, akkor tudunk még egy császármetszést végezni párhuzamosan, vagy akár még 2-t is.
1: Az egyediségét már ecsetelte a beszélgetés elején, de azt is gondolnám, hogy talán az is lehet, és akkor ez egyben egy kérdés egyedisége ennek, hogy hogyha eljárunk egy nőgyógyászati vizsgálatra, akkor jó eséllyel mondjuk véletlenül ugyanahhoz az orvoshoz kerülök, akihez szeretnék kerülni, ugye Magyarországon nyilván ez most, hogy hova kerülök, kinél szülök, ez ne is nyissuk meg szerintem ezt a kérdéskört, viszont egy kismama azt gondolom, hogy akkor érzi magát teljes biztonságban, amit egyrészt megkap a Cajzer intézetnél, hogy akár 9 hónapon keresztül, vagy még előtte van egy csapat, aki végigköveti az ő terhességét, vagy segít neki mondjuk abban, hogy létrejöjjön ez a terhesség. Ezt a csapatot, akikhez ő kerül az utolsó ponton, a szülésnél, ugyanúgy megismerheti a kismama?
0: Igen. Itt jutunk el az orvos, illetve szülésznő választás kérdéséig. Mind a kettőre lehetőség van, tehát mind a kettő abszolút támogatott az intézetben, azonban az az elvünk, hogy a főszereplő a szülésnél általában a szülésznő, az orvosoknak, ahogy szoktam mindig említeni, egy ilyen légzsák funkciója van egy szülésnél, tehát hogy akkor kell nekünk beavatkozni, amikor valóban szükség van rá. Ez az egyik megjegyzésem, a másik pedig az, hogy a szakmai színvonal ezzel az orvosgárdával olyan, hogy kimerem jelenteni azt, hogy bárki bejön hozzánk úgy, hogy nincs választott orvosa, és a csapat bármelyik tagjával találkozik egy szülési környezetben, egy szülési helyzetben, akkor azt merem mondani, hogy praktikusan jön azt az ellátást, fogja kapni választás nélkül is, de támogatjuk, és abszolút lehetőség van arra, hogy az illető orvost válasszon a csapatból, illetve a jelentős számú csapatból, 16-17 orvos van jelenleg, akiből választani lehet sokat.
1: Az túlzó gondolat, hogy újságíróként, anyukaként az jut eszembe, hogy pont a szülésznők, akiket emleget, azok talán pont ebben az intézetben kaphatják vissza azt a presztízst, ami egyébként a szakmával kellene, hogy járjon, de azért nem jár vele?
0: Ez egy olyan gondolat, amit örülök, hogy helyettem kimondott, mert az én számból ez lehet, hogy egy picit talán nagyképűnek is hangzott volna, vagy egy kicsit talán erős megjegyzésnek hangzott volna, de ez a célunk. És ezzel nem csinálunk semmi törvénytelent, etikátlant.
1: Hát nem, szerintem technikailag, hogyha bárki már volt ilyen helyzetben, vagy készül ilyen helyzetre, pontosan tudja, hogy egyébként milyen szerepe van mondjuk egy szülésznőnek az orvoshoz képest, nem lebecsülve a doktor úrék munkáját nyilván, egy szülésben, és mégis valahogy ők a B-szereplők, így utólag.
0: Igen, az én fogalmaim szerint A és A szereplő van a történetben, tehát hogy két A betű áll egymás mellett, és nem AB. A szülés jó kísérése, az csak úgy valósítható meg, ha ez a két partner, ők partnerek, és a szószoros értelmében azt mondom, hogy egyenrangúak. Az orvosnak a plusz, amit hozzátesz a szülési folyamathoz, az a fajta döntés egy adott esetben egy beavatkozásról, ami az ő feladata, az ő kompetenciája, és amit neki meg kell tenni a szülésznőnek, az élettani szülés kísérése, az egyenrangú partnerként történik. Tehát ebben mi itt Magyarországon most talán egyet lépünk, és én nagyon remélem, hogy ez egy modellértékű lépés lesz. Ez azért a világ nagyon sok pontján ez az ellátás. Tehát ezzel nem egy világszenzációt hozunk létre, hanem kicsit másoljuk azokat a modelleket, amelyek a világ sok pontján működnek már. Picit próbálunk ehhez közelíteni. Nyilván ez egy folyamat lesz, amikor ez teljesen felépül. A szülésznőink tudása megvan hozzá, képesítése megvan hozzá, mi folyamatos képzést is tartunk nekik, majd már megkapták a képzéshez szükséges anyagokat, tehát ebben már léptünk.
1: Meddig maradott a baba-mama? Lehet-e apás szülés? Erre már félig igazából az egyik módszer bemutatásánál válaszolt. Hogy kell elképzelnünk?
0: Minden ilyen lehetőség adott. Hát az apás szülést támogatjuk maximálisan, sőt azt mondom, hogy nehezen tudom majd elképzelni azt, hogy ezekbe a szülőszobákba az édesapákat ne tudjuk behívni és becsábítani. Egyrészt gyönyörű lesz, másrészt az egésznek nem lesz kórház hangulata, tehát amitől a legtöbben tartanak.
1: Igen, ez lehet nekik nagyon fontos.
0: Igen, tehát az rettenetesen fontos, hogy hogy az a kórház feeling, amikor azok a szagok, a látvány, a műszerek csörgése, a hideg falak, stb. Helyett egy családias, gyönyörű, meghitt környezetbe érkezik egy édesapa, akkor ő neki ott komfortosabb helye lesz. A másik, hogy a felkészítésre nagyon nagy hangsúlyt fordítunk, az édesapákat is várjuk a szülés felkészítő tanfolyamainkra, és nagyon nagy számban most is már járnak. Sőt, van egy olyan tervünk, amit így megosztok most még először talán, hogy majd lesz apás felkészítő tanfolyamunk, ahova csak az apukákat várjuk, és egy olyan kollega fogja tartani, egy pszichológus kollega, aki ebben fantasztikus.
1: Teljesen biztos vagyok benne, hogy erre például szívesebben megy el egy apuka, mint hogy akkor közreműködjön azzal, hogy a nők, hogy amit
0: van,
1: mondanak
0: ezt,
1: neki.
0: Ezt nagyon tervezzük. Az elhelyezés pedig, tehát a családi szobák abszolút megvalósítottak. A édesapa ott lehet végig ott tartózkodás alatt, tehát ott alszik, ő egy szobájuk van, ami gyakorlatilag mint egy hotel szoba, egy szülésznő és orvos által és csecsemősök által felügyelt hotel szobaként kell elképzelni, ahol édesapa ott tartózkodik vele. Hát egy élettani szülés után, de még egy császármetszés után is ez két éjszakát jelent, általában 48 órát, és utána engedjük haza, hogyha minden rendben van. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy már az egész tervezés folyamán fókuszáltunk arra, hogy amikor valakit hazaengedünk 48 óra után, akkor nem engedjük el a kezét. Tudjuk azt, és mindannyian tudjuk azt, akinek gyermeke van, hogy amikor először otthon becsukja maga mögött a lakás ajtaját egy újszülöttel 48 órával a szülés után, akkor nagyon magányosnak, és az ott esetben tétovának és tehetetlennek érzi magát az ember, még akkor is, ha erre próbált felkészülni, és mi próbálunk ebben az időszakban is segíteni. Van egy utánkövetési program, amit beindítunk a szülések kapcsán. Ennek részesei neonatológusok, csecsemősök, illetve a szakorvosok, ha szükség van rá. Tehát nem engedjük el, hanem megfelelő ritmusban utánkövetjük az újszülöttet is, és az édesanyát is, és bármilyen panasz esetén természetesen soron kívül mindig várjuk őket majd vissza.
1: Végszóra, hogyha ugorhatnánk egyet az időben, akkor mondjuk egy év múlva, hogyan látná az intézetnek a fekvőbeteg részlegét?
0: Én nagyon remélem, sőt, biztos vagyok benne, hogy ez működni fog, és nem azért, mert most ezt nekem reklám szinten kell jelentenem, hanem azért, mert a Zeisel intézet evolúciója, a Zeisel intézetnek, aki ismeri a történelmét, hogy honnan indult, hol van most, ennek értelemszerűen kellett egy olyan folytatása legyen, ami most megtörtént. És ez a folytatás mutatja azt a folytonosságot, ami most már egy női életciklust teljes mértékben felölel. Tehát már a fogamzás megelőző állapottól, a prekoncepcionális vizsgálatoktól, tanácsadástól, segítségnyújtástól, egészen a várandóságon, a szülés kísérésén, majd a gyermekágy, a későbbi nőgyógyászati ellenőrzésektől, egészen a menopauzáig bezárólag, gyakorlatilag egy női életciklust teljes mértékben lefed az intézet. Ez a folytonosság, ez most már strukturálisan is megvalósult, hiszen két gyönyörű épület egymás mellett összekapcsolva egységként fog működni. Másrészt a munkatársaink átfedése a két intézet között jelenti azt a biztonságot, azt az ismerettséget, azt a kapcsolatot a két működő rész között, amivel már nem is beszélünk majd két intézetről, hanem egy intézetről beszélünk. És ez az egy intézet foglalja magában a teljes ellátást. És hangsúlyozom, most nőkről beszéltünk, mert most végig arról beszéltünk, hogy prekoncepcionálistól a menopauzáig, de az intézet férfiakat is gyógyít, mondjuk nyilván nem a szülészeti részlegen, de vannak férfi vizsgálataink, sőt gyermek, újszülött vizsgálatok, illetve nagyobb gyermekvizsgálatok is. Tehát van egy olyan komplexitása ennek az egész egységnek azzal, hogy most megnyitjuk a fekvőbeteg részt, ami szerintem sikerre ítéli.
1: Hát várjuk majd vissza, akármelyik műsorunk, hogy meséljen róla. Dr. Ádám Zsolt, köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Kőbányai út felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után. Sávlezárásra számítsanak. Balesetnél helyszínelnek a Soroksári úton befelé az Illatos út előtt a külső sávban. Helyszínelnek a Király utcában a Vörösmarty utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva halad. A Népszínház utcában a József körút előtt egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, a 99-es és a 217-e autóbusz terelve közlekedik. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra készüljenek elektromos közmű építése miatt. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm emelkedett a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezéssel élők, valamint a szabadban dolgozók. A

0: Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentő szolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság egyik tagja tűnt el a folyóban, amikor a sekély vízben sétálva észrevétlenül elérték a medertöltést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Az elmerült fürdőzőt sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem nem találta meg. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A több-kevesebbet hallják a Spirit FM gazdasági magazinját. Jó napot kívánok! Hát ha gazdaság, akkor most minden a hőség, a víz, az elektromos áram körül forog, és hát lehetséges, hogy a vízügyi problémák egy részére talált megoldást egy nyugalmazott vízépítő mérnök Lélősi Miklós, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok önnek is!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
2: Szóval itt most lett, mint ahogy a futballhoz is értünk majd 10 millióan, meg a migrációhoz is értettünk, a brüsszeli szabályoktól kezdve, ezt hosszra lehet sorolni. Tulajdonképpen mindenhez is, most már az ön szakterületéhez is. Mit kell csinálni a vízzel, mit kell csinálni a Dunával? Mindenkinek megvan a maga véleménye. Egy dologról rögtön itt az elején beszéljünk, hogy a szlovákok meg az osztrákok elveszik tőlünk a vizet, és nem engedik át Magyarországra. Ezt egy mondattal intézzük el, mert szerintem sokkal többet nem ér, de mindig újra és újra érdemes leszögezni. Igen, ezt
3: nem
2: amivel kezdtem.
3: Duzzasztanak, ennyi. Duzzasztanak, nekünk is kellene.
2: Nekünk is kellene, ugye amit ők ott duzzasztanak, annyi, amennyi befolyik a duzzasztó területre, annyi folyik is el.
3: Így van, a turbinákon keresztül megy és jön le. Így van. Inkább azt kellene megnézni például, hogy most a Duna eredetnél, Ingolstadtnál például, még mindig apad a Duna, ott 73 köbméter másodpercenként a vízhozam, ami azt jelenti, hogy naponta 6,3 millió köbméter jön a Dunába. Tehát ennyi az utánpótlás. És hogyha megnézzük mondjuk Paksot, jelenleg 725 köbméter megy másodpercenként el, ez 62,6 millió köbméter, és hogyha ezt egy hónapra kivetítem, az 1,9 milliárd köbméter, ami a Balatonnak a gyakorlatilag a teljes területe vízhozama.
2: Ez megy el, de az hogy elmegy, azt hogy értsük, elfolyik
3: az országból.
2: Szerbia irányába, világos.
3: Így van.
2: Ezt nekünk nem megfognunk kellene, hanem felhasználnunk, ugye?
3: Hát, de csak úgy tudjuk felhasználni, hogyha meg is fogjuk. Máshogy azt nem lehet megcsinálni. Tehát én duzzasztópárti vagyok, ezt őszintén mondom. Én részt vettem 84-től a Dunakeszi vízlépcső építésében, 5 évig dolgoztunk ott, és tehát fel tudom fogni, hogy mit jelent. Azért nincsen probléma a szlovákoknál is, mert van duzzasztójuk, nekünk sajnos nincs.
2: Jó, de ez most így alakult, és hogyha egyszer valaki elhatározná, hogy mégis legyen, az sem egyik pillanatról a másikra megy. Viszont itt most mindenki azt várja a politikától, és hát nyilván a politika meg az ön szakmájától, a szakterületétől, hogy valami megoldást viszonylag belátható időn belül tudjon nyújtani, hogy ilyen hasonló a mostani paksi esethez fogható, ne történjen még egyszer. Van ötlete?
3: Igen, én nekem az lenne az ötletem, hogy ideglenes duzzasztóval, vagy fenékgáttal, ha csak egy métert emelek a Duna vízszintjén, egy métert, akkor már például Paksnak a gondja megoldódik. Egy métert, és ezt egy

0: A szakemberek tudják, hogy ezt milyen technológiával, technikával lehetne megoldani, ezt meg kellene csinálni, tehát ez az alap dolog.
1: Erre azt szokták mondani, hogy akkor előállítunk egy olyan hűtővíz tavat, ami gyakorlatilag felforralja a Dunát.
0: Hát, minél nagyobb a vízmélység, annál kevésbé melegszik át. Ez természetes. Ha sekély víz van, az átmelegszik, de ha van megfelelő vízmélység, az azért nem olyan könnyen melegszik át. Meg egyszer vége lesz a 40 foknak.
1: Van egy elképzelés arról, hogy katonai segítséggel, helikopterekkel, repülőgépekkel követ kellene a Dunába vinni parttól partig, és ez mondjuk, hogyha ez Paks alatt történne, akkor Paksnál megemeli a víz magasságát. Egyrészt kérdezem, hogy ez butaság-e, másrészt kérdezem, hogy mi lesz utána a hajózással.
0: Hát most sincs hajózás, tehát ezzel nincs gond.
1: Na jó, de elvégyük, hogy egyszer még lesz.
0: Persze. Tehát nem helikopterekkel, hanem kocsikkal meg lehet ezt. Éjjel-nappali műszakkal 8-10 nap alatt meg lehet csinálni egy olyan kőgátat, amin utána átbukik a víz, de egy 2 méteres duzzasztást ad, majd utána ezt el kell bontani. Ezt olyan széles a korona szélessége, hogy kocsikkal be lehet közlekedni, ugyanúgy megy a rakodógép, visszaszedés, akkor újra megnyitja a Dunát, amikor már olyan vízhozam lesz. De most nincs vízhozam.
1: Ezt tehát miért nem csináljuk, hogyha ez ilyen egyszerű?
0: Hát én most a kis, hogy mondjam már, nekem erre már, ahogy mondjam, nincs úgy időm, vagy én már ehhez megöregettem. Tehát, de szívesen segítek. Tehát azért vannak ötleteim, lenne más is, de ezt ideglenesen, ami a leggyorsabb, az az. Ez egy drasztikus beavatkozás. Én tudom, csak egyeztetni kell a szerbekkel, gyerekek, most egy darabig nem megy víz, de ez a 2 méteres szint néhány napon belül feltöltődik. Tehát, mint ahogy mondtam, naponta megy 64 millió köbméter víz ott el, ami elmegy Paksnál.
1: Azt mondja, hogy egyeztetni kell a szerbekről, hogy egy darabig nem megy víz, ezt akkor úgy értsem, hogy tényleg nem?
0: Még fel nem töltődik az a 2 méteres szakasz.
1: Hát ebbe a szerbek miért mennének bele?
0: Hát de miért nem mennének? Hát ő ebben nem káros.
1: Hát nekik ez hol jó?
0: Hát utána megkapja ugyanazt a vízmennyiséget.
1: Uh-huh. Ugye a románok is bajban vannak, azt tudjuk, hogy ott robbantásokkal próbálták az atomerőmű felé vezetni a vizet. Ott is jelentős problémák vannak. Ha azt mondja, hogy ez egy hét alatt megvalósul, hát azért most
0: 8-10 nap inkább úgy mondom.
1: Jó, de hát annyi ideje tudjuk, hogy baj van. Tehát akkor én, hogyha ez ennyire egyszerű, akkor kérdezem újra, miért nem csináljuk vajon? Hát önnek is a régi kollégái ott vannak a helyükön még, vagy egy részük.
0: Mi annak idején, mikor 83-ban dolgoztunk is ott, mikor ugyanez a probléma volt, akkor még vízügyes voltam. 25 gépegységgel mentünk le, meg 50 emberrel, és szivattyúztuk a vizet akkor a csatornába, a hűtővíz csatornába. És megoldódott. Akkor sem volt különösebben probléma. Hát most is mondom, a víz van, csak lejjebb van.
1: Akkor van egy másik kérdésem, a Blicknek nyilatkozott, és ott Budapest környéki kiszáradó kutakról szólt, miközben van egy jelek szerint közmegállapodást jelentő állítás, hogy Budapesten nincs vízkrízis, mert hogy olyan szintre van méretezve a kutak szintje, meg olyan méretre van eleve készítve, hogy Budapest ellátható legyen. Na most ön meg arról beszél ebben az írásban, hogy hát azért ennél sokkal súlyosabb.
0: Nem, én attól félek, hogyha ez tartósá válik. Tehát nem látom a víz utánpótlást a következő 2 hétben sem az Alpokból. Tehát, hogyha folyamatosan csökken a Duna vízszintje, akkor azok a csápkutak is veszélybe kerülhetnek. Mert az sem egyforma mélyen van, van, amíg feljebb, van a fentibb rétegekből veszély a vizet, van, ami mélyebb rétegek. Tehát, hogyha nem pótlódik valami, akkor az egy idő után elfogy.
1: Mi a megoldás?
0: Nem, most nincs ilyen helyzet.
1: Nincs. De? Milyen megoldás kínál az ön javaslata?
0: Hát ugyanez a megoldás. Tehát, hogy valamennyi kis vízszint duzzasztást csinálok ahhoz, hogy ez ne apadjon el.
1: Ez mégiscsak igazából azt a dolgot birizgálja, hogy különböző helyekre vízlépcsőt kellene építeni.
0: Így van. Mint ahogy annak idén ez be volt tervezve, hogy a Dunán Nagymaros, akkor a Budapest alatt, illetve Mohács térségében 3 vízlépcső volt tervezve. Ez oldotta volna.
1: Ebből ugye a szlovákokkal közös nem valósult meg, pedig ott már elkezdődött igen. valami. A másik kettőnél egy kapavágás sem volt soha.
0: Igen, ez így van. Ez így van. De terve volt.
1: Úgy gondolja, hogy az egész helyzet, ami most kialakult, kezelhető lenne legalábbis a Dunán ezekkel igen. a megoldásokkal?
0: Igen. Hát most ha úgy nézzük, hogy egy folyót, szaknyelvben úgy hívják, hogy bögézése. Tehát szakaszolnak. Tehát mint van a németeknél 29 erőmű, az osztrákoknál van 10, de ez egyik beéri a másikat. Tehát az egyiknek a duzzasztása elér a másikig. Tehát igazából végig folyamatosan, egyenletesen megvan a víz. Na, németeknél 29 van. És ez csak egyedül a vízhozam kérdése. Ez olyan, hogyha a fenti az utolsó vízlépcsőnél nincs vízhozam, az olyan, mint a dominó. Tehát az elborul, mert a többinél is csökken a vízhozam, és egyre kevesebb lesz. Na most hát ezért kellene az eső. Mert hát csapadék nélkül.
1: Mindenhogyan kellene az eső, nyilván a mezőgazdaság is imádkozik,
0: hát nem csak a vízügy.
1: A másik kérdésem, mert mi most csak a Dunáról szólunk ám, de
0: a Tisza ugyanez.
1: Lényegét tekintve nincs olyan magyarországi folyó, ahol igazán lehet hajózni. Szóval nincs. Mindenhol valami hasonló lehetne a megoldás?
0: Igen. Hát például ma Szegednél ugye már csak 125 köbméter a másodpercenkénti vízhozam, de még így is több mint 10 millió köbméter távozik el a Tiszából naponta. Ez nagyon sok. Tehát ebből, hogyha meg tudnánk fogni, akkor ugye Szolnokig, hát addig nem tudnánk visszaduzzasztani, mert az nagyobb kellene, mert ez síkvidéki duzzasztó, de annyit megtudnánk, hogy ezt a vízmennyiséget nem engedjük el, és a hármas körösig vissza lehetne duzzasztani.
1: Na, és akkor jönne a mezőgazdaság igénye, hogy ráadásul, hogyha egyszer már duzzasztani tudjuk, akkor, hogyha jön végre egy árhullám, akkor ne eresszük el, hanem legyen egy elöntött terület a Tisza két partján, ami majd aztán később gondoskodik a vízről.
0: Így van. Én most, ha engem kérdeznének, legelőször azt kezdeném el, hogy rendbe tenném azokat a csatornákat, ami annak idején a vízügy leépítése előtt még működtek. Azok borzasztó állapotban vannak. Ha jönnek kisebb árulámok, mert úgy is lesznek, valamikor lesznek, akkor van hova kiengednem a vizet. És akkor már a mezőgazdaságon is tudok segíteni.
1: Kérdezik önt, vagy már hogy a szakma, vagy a politika felől, vagy gyakorlatilag mondhatni, hogy kéretlenül a szaktudására támaszkodva mondja.
0: Őszintén, tehát amikor az öreg úgy van már az öregekkel, hogy nem foglalkozunk vele, de amúgy szoktak kérdezni, tehát azért elég sokan megkeresnek, de a fiatalok általában ők sokkal okosabbak, legalábbis annak tartják magukat, de mivel nem szembesültek ilyen helyzetekkel, hát én véleményem szerint nem is nagyon tudják kezelni.
1: Hát ha meghallják, hogy mi a javaslata. Hát ha szöget üt a fejükbe, hát ha legalább végig gondolják. Lélősi Miklós,
0: reméljük.
1: Szépen. Egy ugalmazott vízépítő mérnök véleményét hallották az imént a kedves hallgatók. Köszönöm.

done. Az ablakon csak ennyi biztos, az ablakon kikönyököltem, és magamban így könyörögtem. Adj, Uram,

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Utazási témával folytatjuk a Spirit FM-ben a gazdasági magazint egy olyan üggyel, amit szerintem senki nem kíván még az ellenségének sem a nyári nyaralás kapcsán, amikor egy nappal a várt utazás előtt kap az ember egy SMS-t az utazási irodájától, hogy nincs repülőgép, nincs utazás, nincs nyaralás, majd jelentkezünk. A Robinson Tours nagyjából így járt el, én pedig Németh Pétert, a CLB független biztosítási Alkusz kommunikációs igazgatóját kérdezem arról, hogy mi a teendőnk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát valóban, ami ott az utazási irodák részei az életünknek, azóta szerintem mindenki vissza tud emlékezni, ha név szerint nem is, de egy-egy olyan szituációról, amikor azzal volt erre a tévé vagy a rádió, hogy valamelyik utazási iroda felmondta a szolgáltat, és ugye nagyon kellemetlen itthon maradni, de lehet, hogy még kellemetlen, vagy nem tudom kint maradni, amikor már szabadságra járt a munka kezdődni, a gyerekeket iskolába kéne vinni. Tehát ez tényleg mindenki, minden utazónak az egyik rémálma, amikor úgymond kint ragad, vagy itthon ragad. Mind a kettőnél nagyon sok kellemetlenség, és nagyon sok pénz forog kockán. Ilyenkor jogosan merülnek fel a biztosításnak a kérdése, illetve az, hogy mire, mit lehet elszámolni, és mivel tartozik az utazási iroda kötelezettséggel.
1: Vagy egyáltalán egy pillanatra, ha még hátrébb lépünk, az egy elfogadható metódusa a felmondásnak, hogy kapok egy SMS-t, hogy hát ne menjek, nincsen semmi, kész, majd jelentkezünk.
2: Hát egy tájékoztatásnak megfelel, azért egy utazás lemondásának és felmondásának ez korán sem megfelelő ismérve, főleg akkor, hogyha esetleg ezek a hírek, ne adj Isten, nem is pontosan igazak. Ugye van olyan, hogy az utazási iroda egy általános szöveget küld el az utazónak, az utazó pedig esetleg nem azt tapasztalja többiektől, az többi utastól, vagy a szállodától, vagy kitelefonálgatnak, mehetek, nem mehetek. Tehát ilyenkor azért nyilván az, hogy az utazási szerződést az utazási iroda nem tudja teljesíteni, azt felmondja, annak rengeteg rávonatkozó anyagi és jogi következménye van, de a korrekt tájékoztatásnak kellene kezdődnie valóban a legelső alkalommal, tehát semmiképpen ne elégedjen meg egyetlen utazó sem azzal, hogy oké, megkaptam egy SMS-t, akkor semmi gond, nem sokára kapom vissza a pénzt, és boldogan megyünk tovább, itt azért valóban elkezdődik egy olyan folyamaton az utazónak. Sajnos általában utána kell járnia, hogy hogyan is folytatódik az ő ügye tovább.
1: Amikor a céget nem lehet elérni egy ilyen SMS után, akkor azért abban gyanakodhatunk, vagy arra gyanakodhatunk, hogy itt valami nem lesz kerek. Nyilván most a Robinson Tours ügye ezt is felszínre hozta megint, már nem az első esetben, hogy amikor baj van, akkor eltűnik a cég. Kihez tudunk fordulni? Ki az, aki ilyenkor a céggel szemben, akár az utazási irodával szemben a mi érdekeinket képviseli?
2: Hát ugye két módon lehet így úgy utazás nélkül maradni, ugye odakint külföldön vagy idehaza, a bonyolultabb az odakint rész, tehát olyankor természetesen, hogyha a központ nem elérhető, akkor a leggyorsabb segítséget ugye a külhoni szolgálatok tudnak adni, tehát a nagykövetségek az utazóknak, hogyha kint rekedtek, akkor mi lesz velük, hogyan tovább, miként tovább. Lehet, hogy kapnak közvetlen tájékoztatást nagykövetségtől, lehet, hogy a szállodákon keresztül megkapják a tájékoztatásokat, ott ugye nekik fontos és pontos ezt rendesen lekövetni, hiszen az, hogy ők hogyan jutnak haza, miként jutnak haza, annak azért néha szigorú szabályai és követelménye van, tehát azt mondom, senki ne induljon el saját szakállára, egészen addig, hogy nem kapott ilyen tájékoztatást. Az itthon maradta pedig a Magyar Utazási Irodák Szövetségénél tehetnek panaszt, vagy fordulnak panaszhoz, fogyasztóvédelemhez is lehet menni, illetve hát azért nagyon ritkán, de gyakorlatilag ha nagyon elérhetetlen az iroda, főleg a kisebb irodákról van szó, valaki elvitte a pénzt, és utazást ígért, és nagyon gyanúsan nem jelentkezik, akkor akár rendőrségi feljelentés is tehető. Egy nagyobb, ismertebb iroda esetében nem ezt gondolnám egyértelműen a legelső fázison, de olyan sokan vannak ilyenkor, akik mondjuk alvállalkozói, vagy alvállalkozóiként szerződnek utazási irodákkal, ott azért lehet ennél csúnyabb dolgokat is látni. Jelen esetben valóban nem először kerül már ez az utazási iroda ilyen helyzetbe, fizetett is már egyszer utána a biztosítótársaság, illetve a vagyonbiztosítékához is hozzá kellett nyúlni, hogyha én jól tudom, hát sajnálatos, és megint ugyanebben a helyzetben van. Egy jó hír, hogy már egyszer egy nagyon rossz szituációra helytállt, egy rossz hír, hogy egyszer már került ilyen helyzetbe, és valószínűleg az anyagi nehézségek nem oldottak.
1: Félig van a pohár, vagy félig már megtöltöttük, igen, igaz?
2: Igen,
1: viszont azért itt van mégiscsak ez ügyben két kérdés. Az egyik az, hogy ugyebár az irodáknak maguknak is van kötelező biztosításuk, amelynek keretén belül minket valaki majd haza fog hozni. Ha az iroda nem tud helytállni ezekért a költségekért, akkor majd a biztosító, amelyik az irodát képviseli. De van egy másik oldala is ennek az ügynek, hogy nekem magamnak van-e olyan biztosításom, ami engem akkor megvéd, ha ilyen anyagi kár ér?
2: Igen, itt ugye több biztosítás is szó van, egész pontosan, hogy szinte három vagy akár négy biztosítás is szóba kerül. Az egyik, ugye ez az utazási iroda felelősség biztosítása, ez csak abban az esetben térít, hogyha az utazási iroda felelőtlenül végzett valamit. Itt nem a gazdálkodásra gondolunk, hanem a repülőjárat foglalást, az utazási részleteket, a szállodafoglalást, stb. Ha azt felelőtlenül végezte, akkor az ő felelősség biztosítása fizet. Ha mindent felelősen végzett, tehát ilyen hiba nem történt, viszont egyszer a vagyoni helyzete nem engedi meg, hogy haza az utasokat, akkor jön a vagyoni biztosíték az utazási irodának, azaz olyan szempontból, hogy milyen, tehát körülbelül az annyi szintű vagyoni biztosítása kell rendelkezniük, amennyi utasuk általában folyton odakint van, és akkor azokat haza kell hozni, illetve amennyi pénzt beszedtek, azt visszatéríteni. És akkor most jön az utas oldali rész, a rendes utas biztosítás az sajnos erre az esetre nem alkalmazható, hiszen az utazás közben való betegség, baleset, esetleg járatkimaradás, sokszor beszéltünk itt a Spirit FM-ben is ezekről, ezekre való, és van itt az útlemondás biztosítás, mint negyedik, ami gyakorlatilag a le nem szolgált, úgymond le nem utazott tételekre vonatkozhat. Legtöbbször az utas problémájából nem tudok részt venni típusú ügyekben használható, de ilyen esetben bizonyos útlemondás biztosításoknál lehet erre is támaszkodni, de elsősorban is mindenképpen magának az utazási irodának kell, vagy vagyoni biztosítéka, vagy felelősség biztosítása, vagy saját anyagi készlet alapján visszatéríteni az le nem utazott tételeket, és hazahozni az utasokat.
1: Mennyi időn belül kell? Gondolhatja-e azt a most pórul járt család, hogy most gyorsan megkapom majd a pénzemet kártérítés gyaránt, és valahogy mégis elmegy nyaralni. Vagy ez a nyár ez elúszott?
2: Ez nem lehet így kimondani egyiket sem, gyakorlatilag azonnal visszajár a pénz, ugye, hogyha a jogszabályi részét nézem, de természetesen, ha azonnal vissza tudnák adni a pénzt, akkor ki is tudnák utaztatni az utasokat, ezt meg inkább a tapasztalatom mondatja velem. Tehát sok esetben arra kell készülni, hogy több hónapos procedúra, adja Isten, hogy ne legyen igazam, itt írásban, de több hónapos procedúra szokott általában lenni, mire mondjuk vissza jönnek ezek a pénzek, és újra utazni tudnak abból a pénzből az emberek. Tapasztalatom az, hogy amikor ez utazási hirtelen meghiúsul, akkor utána már új utazás abban az is utazási irodában nagyon ritkán lesz, főleg az adott nyáron belül. Tehát akinek anyagi lehetősége engedik, azt gondolom, ilyenkor nézzen egy másik utazás után, nyilván nagyon nagy bosszúság, de reméljük, hogy pár hónapon belül az az összeg, amit eddig befizettek, az is vissza fog térülni, és végül kiegyensik a történet. Hosszabb ügyintézések szoktak ezek lenni, hiszen a legtöbb esetben valami mélyreható anyagi probléma van a háttérben.
1: Németh Péter, köszönöm szépen, a CLB biztosítási Alkusz kommunikációs igazgatóját hallották.
2: Köszönöm szépen én is.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten balesetnél helyszínelnek a második kerületben a Kisrókus utcában, a Margit körút előtt a külső sávban. Akadozik a haladás a Rákóczi úton, a Blahalúza tér és az Asztória között, továbbá a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé szakaszonként. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében javítják a vízvezetéket, ezért a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad. Sávlezárásra kell számítani a harmadik kerületben a Mátyáshegyi úton a Kolostor útnál vízvezetékjavítás miatt. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton a Hárosvasút állomás közelében a Promontor utcánál. A forgalom váltakozva egy sávon halad. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra készüljenek elektromos közmű építése miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Wish homie could wanna pay Peely bands. Kérlek, ne fáradj majd, köszönni.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Lehetett hallani arról, és ezzel is folytatjuk a Spirit FM műsorát, a Több-kevesebb című gazdasági magazint, hogy a Ferihegyi repülőtér, ami most Liszt Ferenc repülőtér névre hallgat, gyakorlatilag a káosz és a lehetetlenség állapotát mutatta aznap, amikor először nem lehetett behajtaniuk a taxisoknak behajtási díj nélkül a repülőtérnek azon zónájából kiszállna az utas. Ez kicsit bonyolultan hangzik, én tudom, mert például a repülőtér azt állítja, hogy dehogy nem lehet beszállni. A taxisok meg azt mondják, hogy hát hogy ne, de hogyan. Szóval ezt próbáljuk most rendbe rakni Metán Zoltánnal, aki a Taxi Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatót.
1: Tulajdonképpen mit csináltak itt Ferihegyen velünk?
2: Hát az a helyzet, hogy 13 éve a fővárosi taxik tulajdonképpen díjmentesen használják ezek a terminál parkolókat, a fönti szegélyeket, ahol az utas kibeszállás történik. Ez egy korábbi fővárosi kamara és a BKK, valamint a repülőtér üzemeltetőjének volt egy közös megállapodás.
1: Ugye ez eddig sem azt jelentett, hogy ott parkol a taxis, hanem oda visz, kiszállok, és ő megy tovább.
2: Így van, ez egy 5 percen belüli díjmentes parkolást, illetve nem is parkolást, hanem késbeszállást tett lehetővé az utasoknak. Nem is az volt az érdeke a taxisoknak, hogy ott töltsék a drága idejüket, hanem hogy minél előtt kijöjjenek. Na most ezt viszonylag egyszerre meg tudták tenni, mert automatikusan kinyílt a sorompó. Az történt egészen pontosan, és akkor augusztus 1-jét említett meg itt időpont, az a fordulópont, hiszen hosszú évek után, 3,5 év után a fővárosi közgyűlés elfogadta az érdekképviseletek közös konszenzusos javaslatát, ami egy általános 18%-os díjemelésről szólt, illetve még javasoltunk egy második hatósági áras verziót, ez az előrendelések és a repülőtéri illetékek miatt megemelkedett költségeket tartalmazta volna. Ezt a főváros oly mértékben támogatta, hogy az előrendelés, tehát ami korábban 20 perc előtt kiadnak az utasok, és az utasoknak egy garancia lett volna arra, hogy mindenféleképpen egy előrendelés kapjanak autót, ezt ők nem támogatták. Ellenben a repülőtéri plusz 800 forintot, amit beépített a fővárosi közgyűlés a taxirendeletbe, a tarifa rendeletbe, a kettes hatósági helyen jelölte meg. Ez azt jelenti, hogy minden repülőtérre és repülőtérről irányuló fuvarok esetében 1300 forint helyett 2100 forinttal indul a taxióra. Na most a bevezetés...
1: Azért az nem mindegy.
2: Hát nem mindegy természetesen, de ez csak és kizárólag a repülőtérről és a repülőtérre irányuló fuvarok esetében. Hogy értsük a logikáját a szakmai oldalnak, nagyon sok taxist visznek ki a reptére, de nem minden taxis marad kint a reptére, hanem bejönnek a városba, és mivel elég komoly a távolság a repülőtér és a belváros között, ezért azt gondoltuk, hogy ezt a plusz költséget ebben a díjban azért kompenzálnánk a taxisok számára. Ebben a hitben éltünk, és vártuk az elsőjét, majd a bevezetés előtt 2 héttel a Budapest Airport levélben tájékoztatta a szakmai érdekképviseleteket és a piaci szereplőket, hogy augusztus elejétől ő bevezet egy parkolási díjat a taxisok számára is, ugyanúgy, ahogy mindenki számára, tehát a taxisok által kivételt kivette, és 800 forintban állapította meg ennek a behajtási díját, ami kísértetiesen azonos pont azzal az összeggel, ami a fővárosi taxirendben elfordult a közgyűlés. Na ez verte ki elsőként a biztosítékot szakmai körökben, hiszen a tarifatárgyalások során egyetlen egyszer szó nem esett arról, hogy azért fogjuk a kettes tarifát bevezetni, hogy ezt utána a parkolási díjban továbbítsuk a repülőtér számára. Mi kezdeményeztünk a levél után egy egyeztetést a repülőtérre, ahova a szakmai szervezeteket is meghívtuk. Ez az egyeztetés létrejött, ők megerősítették a korábbi levelükben küldött tartalmat, hogy augusztus 3-ától bevezetik ezt a bizonyos díjnak a fizetését. Na most a káosznak volt több oka, egyrészt már a kapuk száma nem növekedett, amikor a kapuhoz elér valaki és beteszi a kártyát, akkor egy bizonylatot kap, a bizonylat után pedig kiírja a készülék, hogy hány forint, hány fillért kell fizetni. Ez bankkártyába tudja csak és kizárólag a kapunál érvényesíteni és fizetni a taxis, illetve aki használja ezt a terminált. Na most, hogyha a kártyáját nem úgy érintette oda, vagy éppen az órája nem úgy ért oda, vagy éppen nem tudta pontosan használni ezt a technikai terminált, eddig soha nem használta, ez azt jelentette, hogy arányosan nőtt a sorbálók száma. Emellett, amit a reptér tájékoztatásban nekünk is elmondott, és ezt nem tudom sem száfolni, sem megerősíteni, mert tényleg ez egy létező probléma, hétfőn vezették be ezt a díjfizetést elsőként, és a hétfői napokon van pontosan a hajnali órákban a legnagyobb káosz, ugyanis a reptérre irányuló forgalom, a reptéri gépek pont a legnagyobb számban hétfőn indulnak, és az a másfél-két órás időintervallumban óriási a reptérnek a leterheltsége. Na most elég, hogyha ebben a másfél órában közel másfél ezer autó megközelíti a repteret, azt láthattuk a közösségi oldalakon, hogy egyszerűen a rendőrbódénál kínáltak a várakozó taxik, bent meg dudáltak, senki se kisebbe. Na most a reptér a következőképpen fogja és szeretné ezt a jövőben orvosolni, mert egy napi egyeztetés van velük, hogy amikor ilyen állapotok kialakulnak, akkor ők, nekik nem érdekük, hogy az utasokat tulajdonképpen bosszantsák, és plusz díjfizetésre kötelezzék a taxisokat, mert még a lényeget nem mondtam. Ha valaki az 5 percen túl lépi a parkolási időt, vagy ezt a várakozási időt, akkor onnantól kezdve ez a 800 forint egyből 4400 forintra emelkedik.
1: Ha viszont dugó van, akkor simán lehet, hogy benszorul annyi ideig.
2: Így van, így van. Na most naponta kontroll riportoljuk a történetet, kapcsolatban vagyunk a reptérrel, én azt gondolom, hogy biztos, hogy valamilyen megoldást kell találni, akár az időintervallumnak a bővítésére, akár más egyéb megoldásra. Kapacitás biztos, hogy nem fognak tudni növelni, hiszen az infrastruktúra nem teszi ezt lehetővé, de valamilyen megoldást kell találni, mert az utasoknak időben ki kell érni a repülőtérre, és nem elég azt mondani, hogy akkor tessék ne két órával, hanem három órával előbb elmenni.
1: Vagy tessék kiszállni még ott, és a csomaggal azt aladni az autók között.
2: Nem, én azt gondolom, hogy valami kulturált megoldást kell találni. Ezen dolgozunk. Hát természetesen a hangulat az ekképpen azért elég változatos, mert a szakmai oldal azért nehezen viseli el, hogy nekik a semmi után hirtelen kell fizetni, és még egy apró kis momentumot elfelejtettem mondani, hogyha valaki túllépi az 5 percet, mert mondjuk az utas nem jön, mert játsszuk azt a modellt, amikor ön rendel egy autót, de nem tud kijönni a terminálból. A taxis meg kint várja. És 5 percen túl nem szeretne 4400 forintot fizetni a taxis, ahogy ön sem szeretné ezt a díjat kifizetni, akkor eddig az volt a protokoll, hogy a taxis ment egy kört, kijött a 5 percen belüli ingyenes zónából, és újra visszament a terminálra, és ezért nem kellett fizetni. Most viszont minden egyes kihajtásért, hogyha az 5 percen belül történik, akkor minden egyes kihajtásért 800 forintot kérnek.
1: Az jó. Valaki ráérzett arra, hogyha van ez a 800 forintos repülőtéri pódi, akkor az nekik is jó lesz.
2: Azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek, tehát...
1: Valószínűleg. Na várjon, egyébként mi mit szólunk ahhoz, hogy felmentek az árak? Ugye az alapdíj 1001-ről 1003-ra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a várakozási díj 110 forintról 130-ra percenként. Jól tolerálják az utasok, hogy hopp, ez sokkal több, mint szokott lenni?
2: Jelezték szóban, természetesen megfelelően kommunikál az ember az utasokkal, akkor megértik, hogy tulajdonképpen 3,5 év alatti inflációt kellett most egyszerre csak 18%-ban, ami hirtelen soknak tűnik, de hogyha komolyan vette volna a főváros a kérésünket, és ez minden évben egy ilyen 6-8%-kal megvalósult volna, akkor most ez nem fájna senkinek. Az elmúlt napok visszajelzése alapján azt mondom, hogy elfogadják az utasok, tudják, tisztában vannak vele, hogy minden drágább lett, és mindennek az ára nő. Én bízom abban, hogy a szolgáltatás ennek megfelelően azért még javulni fog, és azok a szolgáltatók fognak megmaradni a piacon, akik a kulturált kiszolgálással példát tudnak mutatni. Még a 18% emeléssel is.
1: Metál Zoltán, köszönöm a tájékoztatást reptérügyben is, meg úgy általában a tarifák és a mindenféle guzmik tekintetében. Örülök, hogy itt volt velünk, viszont hallásra.
2: Köszönöm az érdeklődés, viszont hallásra.
1: És elköszönök önöktől is, Szakál Erzsi szerkesztette a mai műsort, én Róna Jégon vagyok, és holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk, jön akkor is itt a Spirit FM-en a több-kevesebb viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
3: Mondd meg, ki vagy, és hány darab?

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm emelkedett a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Eszerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés tegnap 6438 megawatt volt, ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. A Paksi atomerőmű jelenleg 2000 helyett 230 megawatton termel. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről és az arra adható összehangolt EU-s válaszadásról, közölte a belügyminisztérium. A videokonferencián Magyarországot Pósfai Gábor belügyminiszter képviselte. A tárca kiemelte, mivel valószínűleg szervezett akcióról volt szó, akkor Pósfai Gábor belügyminiszter képviselte. A tárca kiemelte,

0: Tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Jó napot kívánok, a kultúrát hallják, én Rónai Egon. A szerkesztő pedig Somodi Solymos Eszter. A vendég pedig Emil Goodman rendező, a Kódpunk videókészítő csapat vezetője. És arról fogom faggatni, hogy azt az ezerszer áldott, átkozott mesterséges intelligenciát, amit annyit emlegetünk most már a politikától kezdve mindenféle összefüggésben, hát nyilván a leginkább egyébként gazdasági összefüggésekben, ezekben a műsorokban. Szóval, hogy ezeket hogyan lehet használni a művészetben, a művészeti ágazatokban, árt vagy használ, és tudjuk-e már róla, hogy mire való. Jó napot kívánok, szervusz Emil!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlök minden kedves hallgatót! Nincs gyors és jó válasz erre a kérdésre. Én alapvetően nagyon pozitív vagyok. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent felszabadít a művészetben is. Abba is biztos vagyok, hogy az elkövetkezendő hónapokban, akár egy-két évben ez még sok nehézséget fog okozni sokaknak az életébe, de azt gondolom, hogy ez itt van velünk, itt is marad velünk, és én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy tartsa rajta a szemét, valamennyire adaptálja az életébe, akár a művészeknek, akár nem a művészeknek. Ha ez nem pusztít el minket, akkor itt marad velünk sokáig, és hogyha itt marad, akkor érdemes figyelgetni és követni.
2: Na ez az, most mondtál valamit, ami nagyon fontos, ha nem pusztít el minket, és ezt művészeti értelemben is szokták mondani, azok, akik aggódnak, úgy érzik, hogy felfalja az eredeti művészetet, hogy a helyére lép valami műanyag, valami egyformaság.
3: Jogos a felvetés, én azért azt látom minden nap, én nagyon sok alkotóval dolgozom együtt, nekünk van itt egy elég jól működő alkotó közösségünk, és én azt tapasztalom, és ez engem nagyon megnyugtat a jövővel kapcsolatban, hogyha nagyon jó az alkotó, akkor nagyon jó lesz az AI is, vagy az egyéb dolog, ami kijönne az alkotó kezéből. Ha közepes az alkotó, AI és egyéb dolog is közepes, ami kijön a keze alól, és így mehetnék följebb vagy lejjebb is. Így én azt gondolom, hogy az AI is egy eszköz, nagyon-nagyon kreatívan lehet használni, nagyon új kapukat nyit a kreativitás terén, mi ezeket feszegetjük napi szinten, és én ilyen szempontból meg vagyok nyugodva, sőt, azt gondolom, hogy nagyon sok zseniális alkotó, mondjuk a filmezést nézzük, ami mindig is egy nagyon drága, nagyon sok szívessége múló, nagyon nehéz formátum volt, hogy az ember mondjuk az első kisfilmét megcsinálhassa, és nagyon sok zseniális történetet láttam emiatt eltűnni a fiókba, mert nem volt meg azoknak az alkotóknak, az íróknak a lehetőségük ahhoz, hogy mozgóképet készítsenek, pont az elő felsorolt okok miatt, de most azt gondolom, hogy elő fog bukkanni egy olyan eszköz pont ezeknek a zseniknek a világba, akiknek nem jöttek elő a fiókból a történetei, hogy most végre ők is megcsinálhatják, megtalálhatják a közönségüket, és a nap végén a legfontosabb úgy is az, hogy a történet rendben legyen, teljesen mindegy, hogy azt az ember leforgatja, vagy leanimálja, vagy bármilyen módon hozza is létre, az a lényeg, hogy a lélek az egész mögött rendben legyen, és utána az eljusson a megfelelő szemekig, és az a közönség az boldog legyen, tőle sírjon, vagy neves.
2: Ti vagytok Azaria vizuál csapata, ugye? A videoklipektől a koncertekig minden a kezetekben van, ha jól tudom. Ha ez így van, majd mindjárt igazolod, akkor ott például volt olyan, amiben azt érezted, hogy most önmegtartóztatásra szorulsz? Tehát, hogy az már sok, azt ne csináljuk, mert elnyomja az egészet?
3: Az Azi nagyon sok, nagyon jó alkotóval dolgozik.

0: cégünkkel együtt, mi is, én dolgoztam vele külön is, még AI előtt több videóklipet készítettem neki, most a csapat igen, több vizuálján dolgozott, de nem lehetne azt mondani, hogy mi vagyunk fixen a csapata, hiszen ő mindig is jellemző volt rá, hogy körbevette magát nagyon tehetséges emberekkel, úgyhogy válaszolva a kérdésedre pedig, ő nagyon feszegeti a határokat, mindig is ezt csinálta, nagyon jól fogja kreatívan a dolgokat, nagyon sok ötlet tőle származik, úgyhogy mi igyekszünk ennek megfelelni. Nem gondolom azt, hogy olyan ilyen komoly kihívás nincs a fejembe, hogy valamibe belefutottunk volna, erre a talajra ne lépjünk rá.
1: Igazából csak arra gondoltam, hogy ugye van az a korlátlanság, ami minden alkotónak öröm. Tehát ez a szinte mindent meg tudok valósítani. De jó-e az, hogyha tényleg abból indulunk ki, hogy a mindent akarjuk egy művészeti alkotásnál?
0: Nem tudom, hogy tudok-e válaszolni erre a kérdésre, igazából nem, soha nem a határok miatt, vagy amiatt, hogy mindent lehet. Én azt gondolom, hogy minden kihívás, minden új brief, minden, ami bejön hozzánk, az egy új lehetőség. Én mindent próbálok úgy nézni, hogy a magam képességei szerint hogy tudom segíteni azt az aktuális projektet abba, hogy a lehető legjobb legyen. Ez teljesen mindegy, hogy AI, vagy valami klasszikus kézműves megoldás.
1: Az viszont megnyugtató, hogy hiszel benne, tehát, hogy benned kevesebb a kételj, mint azokban, akik nem használják. Ugye ez egy általában így szokott lenni, minél jobban idegenkedünk tőle, annál biztosabb, hogy a félelmünk az ellenállássá is válik.
0: Én nagyon-nagyon mellette vagyok mindenkinek, aki fél tőle, és az egész negatív oldalt is próbálom mindig szem előtt tartani, mert nagyon fontos, néha a legfontosabb. Ez egy nagyon fontos átállás az emberiség életébe. Alapvetően egy kifiben élünk ma, ami önmagában egy teljesen lehetetlen dolog, hogy ez történik körülöttünk. Ha valaki fél órát töltött az AI-jal, akár csak beszélgetés szinten, és érezheti, hogy ez nem vicc, ennek a felese tréfa, ennek az egész háttere már bőven túlmutat szerintem az emberi felfogó képességen, az, hogy ez a gép hogy álmodja meg ezeket a képeket, hogy teszi ezt ilyen gyorsan, hogy vált kommunikációs partnerré, ez teljesen elképesztő. Az, hogy benne élünk az kifibe, az ugye azt is feltételezi, mi erre edukálva voltunk a 60-as évektől, valószínűleg még korábbról is, bőven korábbról elkezdődtek ezek a feltételezések, hogy mi van, hogyha a gép életre kell, és öntudatra ébred, és ennek itt vagyunk a határán. Ugye ez 10-ből 9 film apokaliptikusan fogja fel. Nem akarom én se azt mondani, hiszen minden nap ebbe vagyok, és lenyűgöz, és egyben megrémít az, hogy mi történik. Én próbálom a pozitív oldaláról nézni az egészet, és a pozitív épülését és az integrálásába részt venni, mert azzal, hogyha ez tényleg drámai irányba tolja el az emberiséget, azzal nem tudok mit kezdeni, az arra nem lesz valószínűleg erőm. De az, hogyha van benne bármi pozitív kimenetel, mondjuk művészeti szempontból, akkor abszolút nyitva tartom a szívem és a lelkem ennek, és megpróbálom segíteni ezt az alakulást.
1: Nem szorulsz rá, hogy megdicsérjem, amit mondtál, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon bölcs hozzáállás. Emil Goodman, köszönöm szépen. A Codepunk videókészítő csapat vezetőjét hallották a kedves hallgatók, a mesterséges intelligencia és a művészet, vagy egyáltalán az emberi élet tekintetében. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, látszólag nem ide való, de abszolút ide tartozik, mert a sport és a sport kultúra is a kultúra része, és arról fogunk beszélgetni Gornagy Miklóssal, az MCC nevelésért és közösségépítésért felelős igazgatójával, hogy mi a sport szerepe az egészséges társadalomban, és ezt gyakran elfelejtjük, és a kultúrába sem szoktuk bevonni, pedig abszolút része annak. Legalábbis én így érzem. Szervusz Miklós!
2: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Abszolút örülünk ennek a lehetőségnek, mert hogy tényleg erről nem szoktunk beszélgetni. Az, hogy a görögök már úgy tekintették a sportot, mint a kultúrának a teljesen az irodalommal, filozófiával és más ide sorolt részeivel egyenrangú ágát, ezt mindig elfelejtjük, mert hogy manapság valami speciálisnak gondoljuk, pedig nem az.
2: Igen, igen, nagyon jól mondod, a sport az alapvetően a kultúra része, én azt gondolom és vállalom az elfogultságomat, és mindig érdemes kontextusában nézni, hogy éppen milyen szerepe van a sportnak, akár az élsportnak, vagy a tömegsportnak egy nemzet vagy egy országnak az életében.
1: Hát csak abba gondoljunk bele, hogy az egészséges élet, az egészséges életmód mennyit tesz hozzá az életünkhöz, és mennyivel nagyobbra nyitja azt a kaput, amit megélhetünk az alatt, az élet alatt.
2: Igen, igen, ez egyértelmű, de az sem mindegy, hogy milyen minőségben. Tehát én azt gondolom, hogy a sport az magának a boldogságnak is egy forrása, és a boldogságnak pedig azért sok lehetőség van, és gondolok arra is akár, hogy amikor gólt lő a magyar futballválogatott, akkor egy ország kiállt föl és ugrik a magasba, és amiről te mondtál, amiről te beszéltél az előbb, az pedig valóban azt jelenti, hogy egy egészséges és minél hosszabb életet éljünk.
1: Hát igen, mert az egyik az élsport, a másik pedig a szabadidősport kategóriája, és hát a kettőt is külön szoktuk választani, főleg azáltal, hogy az élsport egyre inkább professzióvá, munkává válik, és kevéssé önmagában csak szórakozása. Én is azt mondanám most, hogy beszéljünk egy kicsit a szabadidő, vagy a hagyományos nevén a tömegsportról, mert nagy valószínűséggel az az, ami a társadalmat jobban formálja. Az egy más kérdés, igen, hogy az összetartozást meg egy élsport, egy olimpiai esemény, egy világbajnokság milyen módon tudja kimutatni. De ha visszamegyünk oda, hogy sportoljunk, hogy mozogjunk, például ott van egy közösség, amelyik együtt játszik, focizik, kosárlabdázik, az is egy szervező erő egy társadalomban.
2: Egyértelmű, és értem, hogy a élsportot meg a tömegsportot külön szeretnéd, vagy sokszor külön tárgyaljuk, de én ezzel együtt is inkább egybe szeretem kezelni az egész sportot, mint a kultúrának tényleg egy nagyon fontos aspektusát, mert hidd el, hogy egy gyerek sem megy be úgy az úszodába, hogy én majd nagyon szépen szeretnék tömegsportolni, hanem úgy mennek oda, hogy ők olimpiai bajnokok akarnak lenni, hogy ők Manhez Krisztiának akarnak lenni, a kis focisták úgy mennek oda, most már nagy örömünkre vannak olyan fantasztikus játékosok, akikhez szeretnének hasonlulni, hogy Szoboszlai Dónyok szeretnének lenni, és hidd el, hogy senki nem mondja azt, hogy én majd milyen jó lesz majd 50 évesen elkocogni a napfényesben, majd csütörtök esténként.
1: Hát persze, de végül is ez a vége, mert nem lehet mindenki Szoboszlai Dominik, de mindenki focizhat a haverjaival.
2: Ez így van, ez nagyon fontos, viszont az, hogy a havarokkal focizzon, ahhoz a gyerekkorban kell elkezdeni a kultúrára a nevelést. Úgyhogy az, hogy az idősek elkezdjenek, vagy az idősebbek, vagy bocsánat, a hozzánk hasonló korú fiatalok elkezdjenek sportolni, hogy többet mozogjanak a magyarok, ahhoz sajnos ez felmenő rendszerbe lehet a leghatékonyabban elintézni, amelynek része akár az úszónemzet program, vagy a mindnapos testnevelés, vagy akár az is, hogy Magyarországon egyedülállóan sokat fektet az állam a sportba.
1: Hogy látod, hogy állunk a hajdanában, amikor a kötelező iskolai testnevelés kiterjesztett 5 napos lett a korábbi hetente 2x1 óra helyett, akkor nagyon sokan kételkedtek abban, hogy ez valami áttörést hoz. Azóta elteltek évtizedek. Történt áttörés?
2: Azt nem tudom, hogy minek köszönhető, vagy minek nem köszönhető, hogy többen sportolnak most. Az biztos, hogy amióta az állam 2011-ben stratégiai ágazattá nyilvánította a sportot, felismerve ennek a hasznosságát, ami azt gondolom egy fantasztikus lehetőséget adott a magyar sportnak. Azóta legalább dupla annyian igazolt sportolók Magyarországon. A vízilabdában, futballban sokkal-sokkal többen. A látványsportágokban rengetegen sportolnak, infrastruktúrális beruházások jöttek, és a magyar sportnak egy olyan egyedülálló jó időszaka van, amivel tudni kell élni.
1: Hogyan tudjuk ellensúlyozni a fiataloknál a mesterséges intelligencia a különböző játékplatformok előretörését? Nyilván az egy nagyon erős konkurenciája a mozgásnak.
2: Hát figyelj, ez egy nagyon jó kérdés, és ezen valószínűleg nem ebben a műsor keretein belül fogjuk megtalálni a megoldást, de az biztos, hogy a fiatalokat sportra bírjuk, vagy mozgásra bírjuk, az egy nagyon fontos küldetés. Az biztos, hogy minden generációnak megvan a maga kihívása, a maga nehézsége, ez a mostaninak is megvan, hiszen olyan behatások érik őket, amire soha korábban nem volt ilyen példa. Az evolúciós során se alakult ki úgy az ember, hogy alkalmas legyen feldolgozni azt a rengeteg ingert, amit kapunk. Úgyhogy régen az volt, hogy az én edzőm azt mondta, amikor egy ritkán lejáró edzéssel járó srác leszédült az úszodába, hogy legalább addig se az aluljáron van, manapság már azt mondjuk inkább, hogy addig se a telefon nyomkodja. Ebben én azt gondolom, hogy a tudatosság az alakul, az nagyon-nagyon fontos, de az biztos, hogy van hova előrelépni, és ebben a sport egy egyedülállóan fontos eszköz lehet.
1: Meg hát van egy másik aspektusa is, ugye addig sem a telefon nyomkodja mondjuk a fiatalokra, teljes joggal, de közben meg azt is látnunk kell, hogy azok a közösségek, amelyek gyerekkorban formálódnak egy-egy sportág körül, legyen az bármilyen sportág, azok nagyon sokáig, sőt van akinél egy életen keresztül kitartanak, mert hogy az egy olyan erős tartó kapocs köztük, hogy együtt sportoltak, együtt voltak az öltözőben, együtt hajtotta őket az edző, vagy együtt értek el egy sikert, ami nem nagyon párosítható semmi más hasonlóval egy közösségen belül.
2: Igen, sajnos ezek hiányozni fognak, mert a játék alapú gyermekkort felváltotta a telefon alapú gyerekkor, és van egy olyan paradox szülői hozzáállás is, hogy amíg a gyerek itt van a szobában, addig legalább tudom, hogy biztonságban van, holott ennek manapság már sajnos épp az ellenkezője igaz. A gyerekek sokkal nagyobb biztonságban vannak kint a játszótéren, amikor van lehetőségük leesni a mászókáról, biciklin átugratni egy árkon, vagy akár összeveszni, és utána kibékülni. És ez a sport, ez egy egyedülálló lehetőség arra, hogy ezeket a társadalmi működéshez szükséges funkciókat megtanulják a fiatalok, akár a közös fejlődés, közös célkitűzés, az, hogy az egyénnél fontosabb a csapat, az, hogy az egyéni siker az nem elég, ha a csapat mégis kikap. Hát ezeket lehetne napestig sorolni, hogy hol fontos és miben fontos a sport, és ebben igenis kell venni a fáradtságot a szülő, és gyakorló szülőként mondom, hogy kell venni a fáradtságot, a gyereket elvinni edzésre, meggyőzni arra, hogy erre most szükség van, és csak az elindulás nehéz, mert amikor a gyerek ott van, akkor már élvezi, és szereti, és ezek valóban egy életen át elkísérik.
1: Igen, amit mondasz, az azért is fontos, mert szerintem szülőként mindannyian megéljük azt a korszakát a gyereknek, amikor nem akar menni edzésre, és nagy nehezen tuszkoljuk be az autóba, vagy toljuk fel a trolibuszra. Aztán, amikor odaér, akkor már elől megy, és szalad be a többiekhez, mert nem akar lemaradni ott már semmiről. Úgyhogy igen, egy kicsit nekünk magunknak is ki kell felnőttként, szülőként tartanunk, hogy ha elvárjuk, hogy a gyerek kitartson a sport mellett. Igaz?
2: Egyrésztről igen, másrésztről meg hát a példamutatás, tehát hogy nekünk is mozogni kell, mert nem várhatjuk a gyerektől, hogy menjen mozogni, és amikor bapolunk arról neki, hogy milyen fontos a mozgás, mi pedig otthon esszük a tévé előtt a töltött csirkét és sört iszunk, hanem igenis jó példával kell előjárni és mutatni a gyereknek. Ebben igyekszem a gyereknek segíteni, de hát az én szocializációm valószínűleg speciális ebből a szempontból.
1: De példát adó, úgyhogy legyen ez így sokaknál. Gornay Miklós, köszönöm szépen, az MCC nevelésért és közösségépítésért felelős igazgatója beszélt a sport szerepéről és fontosságáról. Örülök neki, hogy így volt. Köszönöm.
2: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
1: Szervusz Miklós, és elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók, ez volt ma a Kultúra, jövő héten jövünk újra, hétfőtől péntekig, minden nap, minden délután és másnap a délelőtti ismétlésben találkozhatunk. Somodi Sörmös Eszter volt a mai szerkesztő, Róna Jégon vagyok, viszont hallásra, jó hétvégét!

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ez itt a Kultóra, könyvekkel fogunk foglalkozni, de eléggé speciális módon, majd mindjárt meghallják. Itt van a vonalban Ludwig Orsolya, akit a Libri marketing és kommunikációs igazgatójaként ismerhetnek a kedves hallgatók, meg ennek a műsornak állandó vendégeként. Hozol mindig jobbnál jobb könyveket, de most egy különleges témaköré csoportosítva.
2: Óriási megtiszteltetés többször veletek lenni, úgyhogy köszönöm szépen, és igen, teljesen speciális a mostani beszélgetésünk. Nemrégiben, október 10-én volt a mentális egészség világnapja, és hát a könyveknek a mentális egészségre gyakorolt pozitív hatása közismert, erről már ezerszer beszéltünk, úgyhogy egyértelmű, hogy erre a világnapra a könyves világ reagál, és hát általában az olvasásról, de konkrétan témájában is a mentális egészséggel foglalkozó könyvekkel igyekszünk az olvasók kedvében járni.
1: Ez a téma, ez egyébként is egyrészt egy szorító téma, hát azt mondják, hogy minden nyolcadik ember a Földön valamiféle mentális problémával küzd, amiben belegondolni is őrület, tehát ez 1 milliárd ember. Másfelől meg divatos is a téma, hogy mindenki egy kicsikét a maga pszichéjével, meg a másikéval valahogyan foglalkozzon. Ehhez rengeteg könyv készül, de nem úgy van ez, hogyha leülünk, egy kicsikét megnyugszunk, egy könyvet a kezünkbe veszünk, és csinálunk magunknak negyed óra csendet, nyugalmat, már az segít?
2: Pontosan, hát ez a lényege az olvasásnak, hogy ez egy koncentrált figyelmet igénylő elfoglaltság, az egyetlen a maga nemében. Emellett nincs multitasking, nincsenek zavaró tényezők, tehát itt tényleg úgymond kikapcsolódik egy picit az elme, mert nincs zaj, tehát csak egy dologra kell figyelni. Ha belegondolunk a hétköznapjainkba, akkor ott folyamatosan történik ezer dolog, folyamatosan 3-4-5 felé figyelünk, a gyerek mit csinál, közben telefonálunk, autót kell vezetni, vagy ha otthon vagyunk, akkor nem tudom, oda ne égjen, amit főzünk, tehát tényleg nagyon-nagyon sok felé kell egyszerre figyelni és megfelelni, ez elképesztően kimerítő, szerintem ezt mindenki, aki éli az ilyen hétköznapokat igazolhatja. Ebben az olvasás nagyon-nagyon hasznos, és hát igazából páratlan is, amit tud. Aztán megmondom, hogyha olyan témával foglalkozik egy adott könyv, ami pluszban segít, tehát nem csak idézőjelbetéve csak ott kikapcsolódást ad, feltöltődést, hanem még esetleg szorongásoldó, vagy egy bizonyos olyan problémával foglalkozik, amivel az adott olvasó éppen szembesül, akkor ez nagyon sokat tud segíteni. És egy picit még rácsatlakoznék arra a statisztikára, amit említettél, mert van egy olyan korosztály, ahol még rosszabb ez az arány, és ez a fiatalok, a fiatal felnőttek. Hívják őket úgy is, hogy a COVID generáció. Nekem gyerekeim is vannak ebben a korosztályban, és tényleg látszik azt, hogy ennek a korcsoportnak, inkább így mondom, nem is feltétlen generáció, annyira más a világa, mint mondjuk a mostani felnőttek, X-esek, Y-osok azt ismerik, tehát akik már eleve digitális világba érkeztek, és abban nőnek föl, nekik nincs az a tapasztalásuk se, hogy analóg léteznek, hogy ahhoz, hogy mondjuk játszani tudja a barátoddal, ahhoz át kell menni hozzá, és nem online becsatlakozol egy játékba. Szóval egyszerűen teljesen más a világuk. Plusz még rájött ugye a COVID, pont egy olyan korban, 10 évesen, amikor hát abszolút a társasági, a szociális kapcsolatok kialakítása a legfontosabb, mondjuk az időszaknak ez a legfontosabb feladata. Szóval ebben a mostani fiatal felnőtt korosztályban még sokkal rosszabb ez az arány, hogy hányan küzdenek súlyos mentális problémákkal.
1: Meg hát van itt még valami, amivel nyilván nem tudjuk a kifutását, tehát ezügyben vészharangot hirdetni, kongatni bár szoktak, de szerintem nekünk most itt felesleges, de az, hogy milyen sebességgel, hogy milyen felgyorsult tempóban fogadják be az információkat, az egészen riasztó. És ugye vannak erre is kutatások, például egészen más felől a tartalomszolgáltatók, tartalomgyártók felől szokás és érdemes vizsgálni azoknak, akik ezzel foglalkoznak, hogyha az első 3-5 másodpercben nem ragadjuk meg a gyerek figyelmét, akkor azt a figyelmet el is vesztettük, mert tovább lapoz, más néz már, más keres már. Igen. Na most ezt vessük össze azzal, hogy ülj le egy kicsikét olvasni, kisfiam.
2: Igen.
1: Hát, pont ez a súlya az olvasásnak, hogy adjuk meg az esélyét annak, hogy egy kicsikét elmélyüljön valamiben.
2: Igen, és ebben példát kell mutatni. Tehát az egyik az az, hogy mondjuk, hogy olvas már egy kicsit, fiam, de ezt nem fogja csinálni, hogyha mintát nem lát. Tehát ez olyan, hogy van ez a vizet prédikál, de bort iszik dolog, tehát hogy én mondhatom azt, hogy olvasson.
1: Telefonnal a kezedben.
2: Évézek, telefonozok, bármit csinálok. Hanem egyszerűen fontos az az élmény is, hogy látják azt, hogy a szülőnek, nagyszülőnek, a környezetnek az egy program, hogy nem tudom, este vagy hétvégén délután olvas. Nem más csinál, hanem olvas.
1: Úgyhogy
2: ebben
1: olvas?
2: Óriási felelősségünk van.
1: Nagy divat ezekről könyvet is írni, ugye?
2: Hát ezek a pszichológiai tartalmú könyvek, azok abszolút reneszánszukat élik, vagy inkább ez lehet, hogy rossz is, mert nem reneszánsz, hanem ez az első ilyen fénykorukat élik, de hát most már azért 10-15 éve. Tehát azóta folyamatosan, ha megnézel egy sikerlistát, mindig van rajta ilyen tematika. Ugye a leghíresebb magyar szerző ilyen típusú könyve Orvos Tóth Noémnek az Örökölt sors, ami azóta már nemzetközi sikernek is örvend, és még mindig ott van a top listákon, igaz most már nem a legelején, mert hát azért ez közel 10 éves könyv, de hát mutass nekem még egy 10 éves könyvet, amelyik sikerlistán tud lenni ennyi ideig. Mondjuk rögtön tudnék is mondani párat, de az biztos, hogy kevés.
1: De van. Nem feltétlenül a pszichológiával foglalkozik, igen.
2: Nem, azok nem ezzel foglalkoznak. Úgyhogy Noéminek ezt a kötetét mindenképpen ajánlom. Nem tudom, hogy ha létezik még egyáltalán valaki, aki nem ismeri az Örökölt sorsot, gyakorlatilag egy ilyen transzgenerációs elmélet, amit Noémi ebben kicsit fejteget, hogy a korábbi családunk felmenői, korábbi generációknak a különböző traumái hogyan hatnak még akkor is ránk, hogyha esetleg nem is ismertük azt a történetet, hanem csak valahogy így a génjeinkkel kapjuk meg. Úgyhogy erről szól, és hát nagyon sokaknak tudott egy aha élményt adni, felismeréseket. Noéminek is egy ilyen aha élményből jött az egész, a kislányával kapcsolatban volt egy élménye, de nem spoilerezek, ha esetleg valaki még nem ismeri, akkor olvassa el.
1: Egyébként egyáltalán nem légből kapott, amennyiben a Bibliát komoly munkának tekintjük, már pedig ugye alapmű.
2: Hát annak tekintjük.
1: Annak
2: igen.
1: Tekintjük, akkor azért gondoljunk bele abba, hogy a Biblia hány utalást tesz arra, amit generációs átoktól kezdve számtalan minden módon leír, hogy hogyan öröklődik a jó és a rossz mint a családon belül, és hát ezt mindannyian, nyilván ha belegondolunk egy kicsikét, akkor értjük. Úgyhogy igen, ez nem véletlenül hát sikerlistás.
2: Igen, és ez nagyban is működik, tehát amikor azt a fogalmat hallott, hogy kollektív emlékezet, ugye nemzeteknek is van kollektív emlékezete, magyarok például, hát egyik mai élő magyar ember sem élt mondjuk a török uralom alatt, és mégis benne van valahogy a kollektív emlékezetben, hogy akkor mi volt, vagy akár a kommunista érában mi volt. Tehát ez működik, és valahogy így a családok szintjén is működik, a legegyértelmű, vagy a legkönnyebben követhető talán, amikor egy holokauszt túlélő család, akik mondjuk a mai fiatalok vagy a mai középkorúak nem éltek még a második világháború idején, és mégis ott van az emlékezetükben, ami a rokonokkal, ismerősökkel vagy az egész zsidósággal történt. Úgyhogy ez abszolút működik, és hát persze aztán az egyén szintjén is. De egy másik könyvet is hadd ajánljak, ami másról szól, mert ugye Noémi könyve az így a családi mintákat, és akkor ebből a feloldódást, megértést segíti. De most egy óriási siker, Mel Robbins, amerikai pszichológus pár motivációs előadónak a második könyve, ez a Hajd rájuk elmélet. És hát nem túl titokzatos a cím, hogy nem rejtegeti, hogy miről szól. Konkrétan azt próbálja különböző oldalról bemutatni, hogy a mentális egészségünknek mennyire szüksége van arra, hogy bizonyos helyzetekben az elengedést, hát hogy mondjam, hatékonyan tudjuk gyakorolni. Az elengedést olyan kérdésekben, amire nem vagyunk hatással, nagyon sok minden ilyen van. És szerintem nagyon sokakat érint az, hogy feszültséget, szorongást okoz az, hogy nem tudnak mindent megoldani. És ez lehet megint csak családban, hogy nem tudnak gondoskodni minden rokonról, vagy nem tudják elérni, hogy ők is jól érezzék magukat, de bizonyos dolgokra nem vagyunk hatással, tehát hogy ott kell lenni az embereknek, ott kell lenni a barátainknak, de nem a saját mentális jólétünk rovására.
1: Milyen és érdekes, hát látod, én erre a Hagyd rájukra arra asszociáltam, hogy egy ilyen megfelelési kényszerből az arról szabaduljunk valahogy, tehát igen, nem olvastam a könyvet, tehát így könnyű véleményt alkotni, de én erre asszociáltam.
2: Nem ellentmondásos. Igen, de ez is benne van, tehát hogy ő azt mondja, hogy ez a Hajd rájuk elméletnek négy fontos mondanivalója van az ő elgondolása szerint, hogy nem vagyunk felelősek mások boldogságáért, nem vagyunk felelősek mások megértéséért, hanem miért vagyunk felelősek a saját magunk boldogságáért, a saját magunk jólétéért. És hát persze ez nem azt jelenti, hogy akkor senkivel nem törődünk meg egyebek, de egyszerűen nem szabad olyan szintig vinni ezt, ami már káros. És a megfelelési kényszer valahol ezzel rokon. Tehát ha én mindenképpen mindenkinek meg akarok felelni a környezetemben, az azt jelenti, hogy én azzal foglalkozom, hogy ők elégedettek legyenek. És ha ebben folyamatosan az ember saját magát hátrébb sorolja, háttérbe helyezi, hát az egy olyan belső frusztrációt okoz, aminek előbb-utóbb lesz kisülés. Ugye Freud mondta azt, hogy a frusztráció az előbb-utóbb valahol kijön. Ha ott nem tud kijönni, ahol keletkezett, akkor kijön máshol. Ő ezzel indokolta nagyon sokféle betegségnek a kialakulását is. Úgyhogy azért érdemes megfontolni ezt a Hajd rájuk
1: elméletet. Nem kell cipelni a világ összes terhét a vállunkon.
2: Így bizony.
1: Elég a sajátunk.
2: Tudunk vele mit kezdeni. Igen.
1: Van még itt egy, amit ajánlottatok egy anyagban, amit megküldtetek, hogy mikről lenne érdemes beszélni, és ez izgalmas, a jól szeretni kérdése.
2: Ó, igen, hát ez is egy pszichológusnak a szerzeménye, és akkor ezt gyorsan megemlítem, mert én egy teljesen más könyvet szerettem volna még behozni, és ez most teljesen trollkodás, bocsánatot kérek érte.
1: Helyes.
2: Mert hogy ugye beszéltünk a Noéminek erről a pszichológiai elméletéről, aztán beszéltünk erről a kicsit populárisabb pszichológiáról, a Hajd rájuk elméletről. A Jól szeretni, hogyan építjük vagy romboljuk a kapcsolatainkat című könyv, amit Steven Ross jegyez, ez is inkább ezt a populárisabb pszichológiát hozza. Én ezt szerettem volna behozni azt a gondolatot is, hogy van, amikor regény, nem feltétlen fikció, de olyan is van, de egy ilyen félfiktív regény is mennyit tud segíteni. A Mentális Egészség Világnapján a Nyírő Gyula Kórházban volt egy 12 órás felolvasás, ahol ilyen témájú könyvekkel igyekeztünk felhívni a figyelmet erre a nagyon fontos kérdésre. Én is meghívást kaptam, és oda Sheryl Strayednek a Vadon című könyvét vittem, és abból olvastam. Ez mondjuk egy igaz történet, Sheryl Strayed saját történetét írta meg, és de közben regényes forma, ugye ebből film is született, Reese Witherspoon rendezésében és főszereplésével, és azt meséli el, hogy hogyan szedte össze magát a teljes összezuhanásból. Egy szétesett család nagyon fiatalon elveszíti az anyukáját, ráadásul úgy, hogy ő az egyetlen támasza, a testvérei máshol élnek, magára marad, a saját kapcsolata is tönkre megy, és ott áll, hogy fogalma sincs, hogy mit csináljon, gyakorlatilag egy teljes romhalmaz, és kitalálja, hogy már pedig ő akkor elmegy túrázni, és teljesíti Amerikának az egyik legnehezebb túra útvonalát, a Pacifikus túra ösvényt, ami Mexikó határától egészen Seattle-ig tart, tehát a forró, sivatagos környezeten keresztül, a medvés erdőkön át, a havas hegycsúcsokig, minden is van ezen az úton, és ezt egyedül végigjárta.
1: Hát, hogy úgy mondjam, vagány. Történet. Vagány is, de lehet, hogy kétségbe esett is.
2: Igen, tehát a vagányság az onnan jön, hogy már gyakorlatilag semmilyen nem volt, tehát semmi vesztenivalója nem volt, és azt mondta, hogy akkor ő most ide elmegy, és megpróbál saját magával időt tölteni.
1: És megtalálta a kiutat? Újra a Vadonból?
2: Igen. Nagyon-nagyon ajánlom a könyvet. Ez megint egy olyan helyzet, amikor azt mondom, hogy a könyvet kell először olvasni, és utána a filmet. Itt különösképpen azt gondolom, hogy a film szerintem nem is annyira érthető, hogyha előtte nem olvastuk a könyvet, viszont hát én faltam, tehát egy fantasztikus történet, fantasztikus ez a nő, aki tényleg összeszedte magát a teljes összeomlásból, és végül is egy kiegyensúlyozott, sikeres életet tud élni.
1: És te is fantasztikusan mesélsz erről. Úgyhogy igen, akkor Sheryl Strayed és a Vadon. Legyen ez a végszó, a végső ajánlat a mai napra, hogy ezt tessék elolvasni. De hát annyi minden van, úgyhogy várlak legközelebb is újabb könyvekkel, újabb témákkal.
2: Nagyon köszönöm.
1: Én is itt köszönöm leszek. Neked. Ludwig Orsit hallották, a Libri igazgatója ajánlott nekünk kiváló könyveket, köszönjük. Önöknek a figyelmet és az együttműködést abban, hogy jobbnál jobb kulturális programokat tudjunk önöknek ajánlani, ez az kell, hogy hallgassanak minket. Jövünk holnap is. Viszonthallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Rekordot döntött az idei júliusi meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm emelkedett a Dunavíz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Eszerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés tegnap 6438 megawatt volt, ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. A Paksi atomerőmű jelenleg 2000 helyett 230 megawatton termel. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről és az arra adható összehangolt EU-s válaszadásról, közölte a belügyminisztérium. A videokonferencián Magyarországot Pósvai Gábor belügyminiszter képviselte. A tárca kiemelte, mivel valószínűleg szervezett akcióról volt szó a külső határ ellen, ezért hazánk is csatlakozott a 22 tagállam által kiadott levélhez a közös fellépésről. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 3 évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991-2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az itt kevesebb, mint 1991-2020

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Üdvözletem ismét! Köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, és hát köszöntelek titeket is, Tarnai Kristóf újságíró, a Jöjj el című hírlevél szerzője.
3: Szabadság, igen, sziasztok.
2: És Szolga Bálint, újságíró.
4: Szabadság, sziasztok.
2: Jöjj el, Szabadság, igen. Című hírlevél. Na, most már másodjára sikerült. És,
3: de ez jó beköszönés, nem?
4: Igen.
2: Tehát ti csak ne adjatok alapot a fideszes propagandának, mert ezzel is igazoljuk, ugye, hogy önkén van és diktatúra. Na de, szóval...
3: Egy igazi liberális minden rendszerben szabadságot követel, nem? Tehát...
4: Persze, az lehet libertáriánus inkább, nem?
3: Hát az kind of. Erről vitatkozhatunk majd.
2: Azért nekem voltak ilyen SZDSZ-es élményeim, amikor az egyik SZDSZ-es politikussal próbáltam volna még akkor a Napi Magyarország újságírójaként interjút készíteni, és azt mondta, hogy nem, nekem nem, és kérdeztem, hogy de hát ön liberális, nem? És azt mondta, igen, és ez azt jelenti, hogy szabadon eldönthetem, hogy kinek adok interjút.
4: Levesd be az interjúk 75%-ával, pár.
2: Mester, köszönöm, szuper.
3: Ezek nagyon is poénok, pár itt ezeket nem.
4: Hát jó. Valahol el kell őkesülni.
3: Igen.
2: Na,
3: igen.
2: Szóval, hogy ugye kedden vagyunk most adásban, de most, ami egyébként sem szokott nagy titok lenni, de hogy ezt a műsort is, mint a tegnapit is, hétfőn vesszük fel, tehát most hétfő délután, illetve kora este ülünk itt a stúdióban és beszélgettünk egymással, és azt azért fontos most elmondani, mert hogyha közben bármi történik keddig, és hát tényleg bármi történhet a Paks járőmű leállítása, vagy nem leállítása, de egyébként is, akkor azért nem beszélünk róla, mert egyszerűen még nem tudjuk, a jövőben nem látunk. Viszont ellenben befutott itt egy friss információ, amit próbáltunk már értelmezni, és most nem hozlak titeket zavarba azzal, hogy még egyszer így felteszem, mint hogyha így várnám tőletek a megoldást, mert hogy nem látjuk egyelőre a megoldást, de hát ha azóta, szünet óta egy kicsit így összébb állt a kép, vagy a mozaikok elkezdtek rendeződni, nálam még nem, úgyhogy hát a közösen összerakjuk. Szóval most így hétfő délután este Hankó Balázs megjelent váratlanul a színen, és hát az Indexnek írt egy levelet, amiben azt írja le, hogy az ő ügyvédje a főügyészségnek írt egy levelet, egy részletes észrevételt tett az ügyvédjén keresztül, amiben mindenféle dolgokat mond, és tényleg próbálom értelmezni, hogy ez miről szólhat. Tulajdonképpen egy ilyen proaktív, nekem egy ilyen proaktív menekülés ez, mert az nem menekülés lenne, ilyen mosakodás, vagy próbálja tisztázni a nevét, mielőtt még bilincs csattan.
3: Most nem tudjuk, hogy pontosan mire vonatkozik ez a részletes észrevétel.
2: Nem tudom, hova tenni ezt az egészet.
3: Szóval, hogy mit vitat, vagy... Nem, na, jól értem, akkor ezzel ő vitat valami típusú eljárási dolgokat.
2: Visszautasítja azokat az állításokat, amelyek úgy állítják be az ő politikusi létét, mintha így is úgy is börtönbe kerülne. Itt már azért érezzük, hogy valami van az erőben, nem? Tehát, hogy itt valami rezgés van. Aztán megalapozatlannak tartaná, hogyha előzetesbe vinnék. Ezt úgy elmondja, hogy szerintem az megalapozatlan lenne. Aztán azt mondja, hogy ő együtt működik a hatósággal. Nem is tudtuk, hogy már ott tartunk, hogy együtt kell működni a hatósággal.
3: De nem, ez tényleg erről szól, ez együtt működik a hatósággal, hogy miután ugye ő elmondja, hogy ő együtt működik, tehát nincs szükség kényszerintézkedésekre, mert hogy együtt működik.
4: Légy szíves, ne tartóztassatok le, hogyha egy mód van rá, igen, nagyjából ilyen népiesen fordítva, én így értelmezem ezt a levelet, hogy nincsen semmi megalapozott okotok arra,
3: eskü
4: hogy ne tartóztassatok, eskü nem kell, tessék, itt van, nem tudom hány szempontja van, de azokat a szempontokat benyújtom, hogy miért nem kell engem letartóztatni. Lényeg a lényeg, hogy légy szíves, ne kerüljek előzetes letartóztatásba. Köszönöm szépen, tisztelte Hankó Balázs. Tehát, hogy nekem ilyen hasonló érzéseim vannak ezzel a levélre kapcsolatban. Hogy... Előre menekül, ennyit csinál, előre
2: hova?
4: Menekül.
2: Hova?
4: Hát a börtönbe ezek szerint. De...
2: De ez az, tehát, hogy mert ezzel mit ér el, ezzel annyit ért el per pillanat, hát, hogy a nyilvánosság értesült arról, hogy valóban úgy van, ahogy érezzük, hogy szorul a húrok.
3: De nem lehet, nem, hogy ő most menti, ami menthető, és egyelőre rövid távon annyit szeretne elérni, hogy szabadlábon védekezhessen?
2: Hát és ez egy Indexnek eljutatott levéllem múlik? Nem értem a hatékonyságát, vagy a célját az értelmet. Tényleg meg vagyok zavarodva. De az egésznek a hangulata az olyan, mintha valóban már így a bőri előtt egyel.
4: A börtön ablakában.
2: Tehát, ugye, nem, az bent kell lenni. Tehát, hogy az, az, hát, már, az egy

0: másik műfaj.
1: Hát mégis állhatsz a börtönablaka alatt, az már majdnem
2: kívülről is láthatod, oda még süt a nap.
0: Ez a unorthodox megoldás lenne, hogy valaki a börtönablakába áll, de kívülről.
2: Igen, de kívülről oda még nem csak, hogy süt a nap, hanem most elég erősen, tehát hogy előre be lehet pótolni, ami majd később esetleg lehet.
0: Mondjuk annak idején én nagyon sokat buszoztam ott a Kőbányán a büntetés végrehajtási intézményen, és akkor ott volt az a szokás, hogy álltak, ugye telefon nincs, és akkor álltak lent a feleségek, és így kiabáltak be a távoli börtönbe, és akkor ilyen egyszerűsített kommunikációt kellett folytatniuk, hogy egyen meghallják, meg megértsék egymást, csak az ablakból megkiabáltak vissza az emberek nagyon.
1: Szerintem van azért egyfajta ilyen börtönnyomás a fideszeseken, de hát, hogy én elkövetem mindig azt a hibát, hogy rengeteg kommentet fogyasztok. Egyébként akár Facebookon, akár Redditen, ugye ez egy ilyen mazohista szokás, ezt őszintén bevallom, de hogy az egyik kedvenc ilyen, hogy fogalmazzuk úgy, hogy catchphrase, nem tudom, hogy fordítsam ezt most magyarra, kedvenc szólásom, közmondásom a magyar néptől, az az, hogy Orbán Viktor a VB-n volt, a következő majd a BV lesz. Jaj, de vicces. Ugye ugyanezt azért már lejátszottuk Hankó Balázsra is kismilliószor, de azért van rajtuk egyfajta nyomás, hogy hát na jó, de mi történik, akkor tényleg lecsuknak.
2: Ne felejtsük el, hogy azért a bilincs-bilincs rács-rács azért az Magyar Péter komment szekciójában, vagy Magyar Péter kommentjeiben is elhangzott, tehát hogy ott van a komment szekciónak az a része, amit akkor is, ha nem olvasol egyébként komment szekciót, akkor is lehet, hogy kell, mert autoritástól származik. De persze nem Magyar Péter dönt arról, hogy ki megy börtönbe, csak arra próbáltam utalni, hogy azért egy ilyen típusú felfokozott várakozás nem csak az átlag kommentelőben van.
1: Kifejezetten, egyébként most kicsit még promózom a volt ugye munkahelyemet, hát régi új munkahelyem, ugye most tehát nem nagyon tudnék dolgozni Amerikából. Szóval ott volt egy riport írásom a Tusányosi Fesztiválról, ahol amúgy magamtól lementem, mert kíváncsi voltam, és így visszaadtam a szerkesztőségnek egy darabot abból a Tusványos élményből, ami nekem volt, ez szerintem ez egy kifejezetten revelációkkal rendelkező írásnak gondolom, és hogy amikor ezt kitettük, én nagyon vártam a kommenteket, hogy mi lesz majd az ezzel kapcsolatos diszkurzus.
0: Olyan kis nagy vagy, hogy igen, hangozhat igen. El egy újságíró szájából egy ilyen mondat. Azért nagyon vártam a kommenteket.
1: 23 éves vagyok, még ez a kis nagy vitás, van, okay. Ott már meg nekem.
0: Rendben van, bocsánat, igazad van, szépen, nem akarom elrombolni a kommentvilágot.
1: Évig legalább hadd élvezzem ezt.
0: Oké, visszatérünk rá.
2: Amerikában is olyan jók a komment szekciók.
1: Ott még jobbak a komment szekciók, igen. És természetesen rendkívül meglepődtem azon, hát bozasztóan meglepődtem azon, hogy így minden egyes komment az én fantasztikus Tusványosi eszme futtatásommal kapcsolatban az volt, hogy de várjál, mert ezek még nincsenek börtönben. Tehát, hogy ezek még szabadlábon védekeznek, ilyenek, hogy nem tudom, Pócs János, meg Takács Péter. Fel se van dobva ellenük azt, hogy ők bármilyen szempontból börtönbe mennének, de még itt is az a kérdés, hogy bocsi, ne haragudj, a Fidesz itt teljes frakciója még nincs még börtönbe, mert ugye Bilincs-Bilincs rács-rács kommunikáció. Szóval ez létezik, nyilván, ez kitapintható.
2: Igen, nyilván van egy erős elvárás, az nem eléggé látható, hogy van egy erős társadalmi elvárás. Szerintem egyébként önmagában a társadalmi elvárás nem is alaptalan, tehát hogy valóban azért elég sok olyan lopás, korrupció, közpénzek kifolyatása történt, ami azért elég égve kiáltó, hogy ebből mennyit sikerült tényleg odáig elvinni, hogy valakire jogerősen kimondjanak valamit, ezt nem merném megtippelni, nem tudom. Az is van, hogy azért az tényleg fontos, és ezt nem azért mondom, hogy így hangzik el, mert hogy ezt így kötelező mondani, ami tényleg fontos, hogy ezek független intézmények, de én azért, tehát hogy nyilván azért valami fajta tényleges következmény az kell ahhoz, hogy meglegyen az a katarzis abban az elég széles tömegekben, akik most örülnek a Orbánik leváltásának, hogy ne higgyék azt, hogy ugye egyrészt megszűnjön az a kép, hogy mi egy következmények nélküli ország vagyunk, másrészt, hogy az a elég harcos, tehát például az az indulat, amit a Magyar Péter kommunikációban sokszor a parlamentben is előad a fideszesekkel szemben, az egy olyan dű, ami nagyon sokakban abszolút jelen van, és szerintem azt nagyon sokan igénylik. És persze aztán van, akinek nem tetszik, meg hát nem ez a stílus, de sokaknak meg ez kell. És talán, hogyha ha lesz egy olyan típusú társadalmi katarzis, hogy tényleg embereknek lesz következménye is, hát most nem tudom, hogy ez kizárólag akkor működik-e, hogyha tényleg vezető száron visznek el embereket, vagy mi kell ehhez, de hogy ha tényleg látjuk, hogy van következmény, akkor talán lehet az a katarzis, ami után mondjuk már egy nyugodtabb hangvételre válthat Magyar Péter is a parlamentben, de tényleg fontos, hogy ez akkor működik egyébként, hogyha ez egy független hatóság mondja ki, tehát hogy nyilván az nagyon fontos, hogy a Tisza pártból senki ne helyezzen semmire pressziót. Én talán abban bízom, egyrészt, hogy hogy azok az intézmények, amire azért, hát azért lehetett sejteni, hogy eddig viszont volt bizonyos típusú presszió rajtuk, hogy most ez megszűnik, akkor esetleg lehet egy olyan irány, hogyha egészen véletlenül voltak olyan anyagok, amik mondjuk úgy ellettek téve a fiókba egy bizonyos ponton, akkor azokat most ugye esetleg elő lehet venni, a másik meg hát esetleg a vádalkuk.
0: Szerintem valami olyasmi történhet itt a nyomozó hatóságoknál, hogy valóban volt ez a fideszes presszió, ez kimondott, kimondatlan volt, időnként leírt, időnként csak elmondott, de érezhető, meg hát a kinevezettek, tehát egészen egyértelmű volt. Ugye miatt egy ilyen lefolytott állapotban működtek. Hát bizonyos dolgokat nem, bizonyos dolgokat ejteni kellett, nincs gyanúsított végtelenség húzni, elsülyeszteni a dossziét a fiúkba, és ez valóban egy... Most ugye a kormányváltás után ez megszűnt ez a lefolytottság, és ez kicsit túl buzgott talán a történet, tehát lehet, hogy bekapcsolt egy ilyen picit ilyen túlteljesítési válság is.
1: Ilyen korrekciós mechanizmus.
0: Igen, így van, pontosan, ami nem azt jelenti, hogy a Tisza pressziót, tehát egyszerűen úgy érezték az emberek, hogy most akkor valaki lehet, hogy sértődésből, valaki dübölharagból, mármint, hogy szakmai dübölharagból, hogy na végre, akkor most már rendesen tisztességen tudod. De minden esetre valóban lehet, hogy volt egy kis ilyen túlmozgás, amiben nincs politikai, mert ez magától. És szerintem ez hamar vissza fog állni egyébként egyensúlyban, és akkor nem lesz gond. Mert ez olyasmi, mint amire a tegnapi adásban beszéltünk, hogy bizonyos triggerpontokat, Tisza, nem hiszem, hogy valaha is meg fog nyomni a társadalmon, mert az alapjait támadná a saját politikai létezésének. Szerintem ez is egy ilyen, tehát abban a pillanatban, hogy kiderülne, akár csak közvetve is, vagy csak ilyen érzet kialakulna, hogy a Tisza vagy Magyar Péter, bárki, a Tisza ilyen-olyan szintű felelőssé politikusa, valamilyen szintű nyomást gyakorol, valamilyen hivatalra, hatóságra, bármi, az baromi nagy ütés
2: abszolút
0: lenne.
2: Az alapját
0: ütnék ki onnan, mert onnantól lehetne azt mondani, hogy egyrészt ugyanazt csináljátok, másrészt meg hogy higgyük el, ami eztán történik. Ezért azt gondolom, hogy ezzel nagyon óvatosan, vagy olyan óvatosan, hogy nem is fognak.
2: Igen, arra szerintem még fontos vigyázni, hogy tényleg a senkiben ne legyen túlkompenzálási reflex, vagy vágy, vagy nem tudom, a igazságszolgáltatás dolgozói részéről, de talán ezt azért el lehet kerülni.
0: Szerintem ez, mondom, ez így van egy ilyen...
2: Én is abban bízom, hogy ezt el lehet
0: kerülni. Bálint, mondtad ezt a börtönnyomás, mint kifejezés, ugye a Hankun, és akkor erről kicsit úgy vitatkoztatok, hogy most akkor ez van, nincs, meg hogy mik az elvárások. Én is ezt tapasztalom egyébként, hogy ha olyan műsort készítünk, ahova a NER nyilvánosságából hívunk valakit, akkor 15-ből 14 komment arról fog szólni, hogy ez stúdióban miért börtönben van. Tehát ugye nem lett mindenki börtönbe, ez nem is kell mindenki, csak azokat, akik valóban olyasmit persze követtek el.
1: Ha mondjuk szegény Gajdi Csottó börtönbe menne, akkor jó zenéket kiszolgáltatná nekik.
0: Hát a mesterséges intelligencia továbbra is. De hogy ez a börtönnyomás, ez így valóban van a Tiszás közegben, de meg azt mondom, hogy ha én egy cégvezető vagyok, és totál tiszta a lelkismeretem, és totál tiszta a kezem, akkor teljesen mindegy bizonyos szempontból, hogy mi történt alattam, olyan szempontból nem, hogy mégiscsak az én felelősségem, de ha az én kezem tiszta, és nem követtem el semmit, akkor nem fogok ilyen leveleket írogatni az ügyészségnek, hogy én arra gondolok, hogy hát nem lenne jó, hogyha én...
1: Igen. De szerintem azért ez Hankó Balázsról már kiderült az ATV interjúban, hogy itt rengeteg védhetetlen dolog
0: persze,
1: van.
0: Persze.
1: Hogy ez már azért egészen nyilvánvaló, hogy pontosan azért halljuk a legtöbbször az ő nevét így a vezetőszáron elvezetéses fantazmagóriák a kapcsolatban, mert hogy tényleg a jelenlegi állás szerint, ahogyan így göngyölítjük fel az ilyen neres ügyeket, ugye nem tudom, újságírók, elemzők, az ügyészek, stb., hogy egyre inkább azt kezd körvonalazódni, hogy ami mondjuk ott az NK-os pénzek körül történt, talán az, ami a legkönnyebben végigvihető, mint ilyen idézőjeles első ügy, mint a NER-nek az ilyen első, ilyen poszt-NER-nek az ilyen első ügye, aminek mondjuk a végére lehet járni. Ez szerintem alapvetően megkérdezi Hankó Balázsnak a kompetenciáit is egyébként, de most azért nem mennék bele.
0: Ugye szerintem csak neki osztották le. Tehát agyaltak azon, hogy na, feltételezés természetesen. Már amennyiben majd a gyanú igazolódik, akkor azon agyalhattak a Fidesznél, hogy lehet ezt a tiltott pártfinanszírozást leghatékonyabban végrehajtani, ráadásul úgy, hogy azért valamiféle fedősztori legyen, és a kultúra erre kiváló volt ugye ezekkel a ilyen-olyan egyesületek meg rendezvények, meg mit tudom, ilyen produkcióknak a támogatásával, és ilyen szempontból az, ami a bulvár csúcson történt, tehát a Fási Zsüli, akkor a Tóth Gabi, meg az Edda együttes, meg még ugye van egy pár ilyen, az nem a rendszer volt maga, hanem azok ilyen kitüremkedések voltak. Mert a rendszer ugye az volt, hogy a választókerületeket tolják meg ilyen 50 millió forintokkal egységesen választások előtt, és ebbe a gátlástalan és hatalmas pénzszúrásba az már simán még belefért, hogy hát adjunk a izének is százat.
2: Igen, de hát ugye azért ugye sok tehát ugye korábban is voltak hasonlók, ugye láttuk, hogy ilyen kormányközeli úgymond civil szervezetek is különféle ilyen alapítványoktól, meg különböző pályázatoktól kaptak ilyen-olyan forrásokat, de hogy ugye itt talán ami fontos, és talán ez az, amit szerintem nehezebb elfogadni a sok ellenzéki szavazónak, mert azért ez az ember igazságérzetét bántja, hogy nem minden, ami egyébként mondjuk felháborító, az egyébként jogilag nem mindegyik áll meg, hogy bűncselekmény. Tehát, hogy sok esetben tényleg nagyon égbe kiáltó, hogy a közbeszerzések hogy lettek leosztva.
1: De
2: papíron megvolt a három ajánlat, meg papíron nem tudom melyik uniós szerv lepecsételte, és akkor hát igen.
0: Hát itt ami macerás lehet, de aztán nem látunk bele ugye az ügyekbe. Tehát az, ami megjelentek, ugye ilyen-olyan egyesület, meg ilyen nap, meg olyan, meg tudom én, rendezvények, hogy ezek mindig ugye egy fideszes politikushoz köthető szervezeteknél landoltak, hogy itt annyiból nehezebb a nyomozóhatóságnak a helyzete, hogy mondjuk ha a kórus találkozó, ahol egy kórus vett részt, a mi kórusunk, az egyesület kórusa, 100 millió forintból valósult meg, ami egyébként összejöttett volna, amit tudom, 5-ből is, de megvalósult. Tehát, jó, mondjuk ez egy hülye összeg volt, tehát itt túl nagy az eltérés, de hogy értitek? Tehát, hogy, mert ugye nem úgy loptak el azért a nagy többségében, hogy mi all in, hanem megcsinálták a kakas herepörtölt főzőversenyt.
2: Csak hogy mondjak egy másik oldalt, Óbudán is ez volt, tehát ott is, amikor ugye a Kis László féle körnél ugye volt egy ilyen ügy, ott is ez volt, hogy ők kitették a önkormányzat honlapjára, hogy de hát az a, nem tudom, karórát odaadták az iskolásoknak, meg az a tábla kikerült a Rómaira, meg nem tudom, és ugye ezt a legnehezebb ilyenkor, mert hogy akkor most tényleg, amit mondasz, hogy nem az van, hogy nem történt semmi, hanem valamit mond,
0: hogy, és ez az-e?
2: El, igen. Hogy most ez túl volt-e árazva, ha igen, akkor mennyire volt túlárazva, vagy, és akkor ez valóban, ez sokkal kevésbé fekete-fehéren egyértelműen kimutatható.
1: Pont ezért az feszélyes, ez a teljes nemzeti vagyon visszaszerzés és védelmi hivatal működtetése politikailag hosszú távon egyébként, mert hogy mint ahogyan beszéltük, sok olyan dolog volt, ami így vagy úgy, de le volt papírozat, de sajnálatos módon a lomkorona nélküli lomkorona sétány is, valószínűleg, hogyha utána nézünk a papírmunkájának, le volt papírozva. Az, hogy nincs ott lomb, az persze nem tudom, rendkívül szórakoztató, meg valamilyen szinten.
0: Az első követ.
1: Aki még nem járt lomb nélküli lomkorona sétányon, szóval...
2: Nem épített, nem jó pénzből.
1: Ezt igen. Már ilyen alapvetésnek kezelem, az a baj. Ha végig is be lehet menni ugye abba a körforgalomba, amiben nem lehet bemenni, és nem lehet kimenni belőle, mert ugye semmi közepén van. Szóval, hogy ezek az ügyek persze
0: egyértelműen... Belegondolsz, ha be lehetne menni, de kijönni nem, az durvább. Tehát, hogy végig is ez valahol azért védi a polgárokat, nem, hogy
2: be lehet menni, nem tudsz ki, ez a magyar backrooms. Tehát, hogy
1: nem, csak hogy ez kicsit olyan, hogy be tudsz menni, meg ki is tudsz menni, még lehet, hogy az alvázának, a kocsinak nem fog jót tenni, hogyha ott, nem tudom, offroadozol a semmi közepén. Szóval azért tartom ezt fontosnak, hogy erről azért legyen majd egy nyíltabb társadalmi diskurzus, amikor eljutunk ott, hogy a szervezet feláll. Tehát, hogyha ezek le vannak papírozva, akkor ezek jogi szinten támadhatóak lesznek. Hogyha ténylegesen oda tudják mondani ezek a, nem tudom, gazdasági aktorok, hogyha de ne haragudj, bocsánat, kedves vagyon visszaszerzés hivatal elnök úr, tessék, itt van a papírmunka, minden rendben van, de akkor az lesz a vége, hogy rendben, akkor van két opció, vagy akkor elmarad ez a társadalmi katarzis, vagy pedig nem, de akkor, hogyha mondjuk ne adj Isten, tényleg bármilyen okból 2030-ban visszajön a Fidesz, akkor majd jöhet a Nemzeti Vagyon Visszaadási Hivatal, ahol majd mindenki visszakaphatja, nem tudom.
0: Az lesz, mint a neres kárpótlás, igen. Nem így mész a kárpótlás jegye. Hello, volt három jachtunk.
2: Igen. Hát. Igen. Szóval... Akkor hova kell állni a lomkorona sétányon?
1: Kormányablakban lehet majd visszaigényelni.
2: Az itt lesz egy külön menüpont az érjétekében.
0: Az, hogy ezt ilyen filmszerűen látom magam, polgármesterek sora, államtitkárok.
2: Igen, és ugyanott lesz a...
0: Rokonok, a család.
2: Ott lesz a ilyen magorva biztonsági, nem ide kell állni, lomkorona sétánnyal, nem?
1: Meg van az a vicc, hogy nem tudom, Mészáros Lőrinc, Garancsi István és Rogán Antal bemegy a kormányablakba. Szóval tényleg a legfontosabb, amit persze viccelődünk, de amit ebben nem szabad elfejteni, hogy jogállamot nem szabad feladni.
0: Persze.
1: És amint egy pillanatig azt érzi a szavazó, Lejnosz, Fideszes, Csiszás, stb., hogy fantasztikus, megvan a katalazis, nagyon boldog vagyok, hol van a jogállam, abban a pillanatban ez egy legitim támadási felület lesz a Fidesz részére.
0: Várjatok, várjatok, mert most az előbb, vagy előbb, hát nekünk előbb, de hogy ez tegnap történt, hogy nagyon túlszaladtunk az egyik etappal, hogy így nagyon röviden, csak hogy itt ugye a nyomozóhatóságnak a munkáját az segíti, állam sokkal hozzáértőbb emberek mondták, hogy baromi egyszerűen kimutatható a minta. Ugyanazok az emberek döntenek ugyanakkora összegekkel, ugyanolyan eljárással, ugyanabban az időpontban, ugyanolyan egymásra hasonlító Fidesz közeli szervezetek támogatásáról. Tehát, hogy itt van egy olyan minta, amit te abszolút országosan is tetten érhető, és akkor ott már el tudnak indulni, meg hát nem véletlenül fizettek vissza már lassan 3,5 milliárd forintot.
1: Valami hasonló összeg.
0: Jól emlékszem. Ha én kakasherepörköltött versenyt szervező asszonykórus lennék, akkor és megcsináltam volna a rendezvényt, vagy megszeretném, akkor nem fizetném vissza már.
2: Igen, mert ez egy csomó mindent a sajtó feltárt.
0: Innen folytatjuk, menjünk még tovább akkor a kakashere nyomvonalon, azt már én hoztam be, kis szünet után folytatjuk.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsor ajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
1: És akkor újra itt vagyunk, és akkor Hankó Balázs és vagyon visszaadási hatóság van, még maradt még benne.
2: Csak annyit akartam mondani, hogy azért ugye a sajtó is elég sok mindent feltárt, dokumentált, meg ugye azt ne felejtsük el, hogy ugye az Olaf is ugye korábban azért ugye például ugye az Elios ügy környéke, tehát mondjuk az ugye ezt vissza is fizette az állam akkor. Tehát azért voltak azért dolgok, amik úgy megvannak, és talán nem tudom, nem vagyok jogász, de hát ha azért ezekben használható anyagok vannak.
3: Szerintem is csak ebben lehet bízni őszintén. Persze erre tök jó példa az Elios ügy egyébként, hogy el lehet valamilyen szinten úgy számoltatni, legalább ugye...
2: Nem tudom, hogy elő lehet még venni, vagy az elévült már az Elios ügy.
1: Most emlékezni kéne, hogy pontosan mikor volt, mert ugye most, hogy beléptünk az Európai Ügyészséghez...
3: Ez 2000... Mennyik 20-ig kutathat?
1: Hát ez az is, akkor így vissza kéne emlékezni, hogy mikor volt, az nekem elég régi.
3: De 2013 az Elios.
1: Az nagyon nem. Régen indult.
3: Én még kis picike voltam, mikor az történt. Az nagyon régi.
1: Én már akkor is ekkora voltam, de hogy...
3: még sajnálom, de
1: hogy azon gondolkodom, hogy hát persze, hát még vastagon a G-nap előtt voltunk, hiszen a G-nap előtt Simicska Lajos volt ugye ebben az ügyben a mentora Tiborcz Istvánnak, mert hogy amikor nem indult be rendesen az önálló lábraállás, akkor a Simicska beszállt a cégbe, megmutatta a bűvésztrükköket, és amikor beindult már a buli, akkor ki is szállt a cégbe.
2: Ja igen, aztán még
1: és ehhez a G-nap előtt kell lenni.
2: Igen, talán még a G-nap után próbáltak is azzal keretezni, hogy valójában ezek a Simicskának a sztoriai, és akkor igazából ez a Simicskával próbálták elvitatni.
1: Úgyhogy sajnos lehet, hogy ezt elvesztettük, de az most a legutóbbi itt az irodaépítések, meg a bérbeadások, meg az állam által meglehetősen felelőtlenül felvásárolt giga-mega Tiborci ingatlan komplexumok kapcsán is, mint hogyha elindult volna valami nyomozás, úgyhogy szerintem aki annyira benne volt a önálló lábra állásban, ott valószínűleg azért ezt-azt meg lehet majd kapargatni.
2: Aztán mire jutnak,
1: az egyébként írhamatlan szégyen, nem? Hogy a miniszterelnöknek a vője lesz a ország egyik leggazdagabb embere. Tehát, hogy, és úgy, hogy közpénzhegyeken lohagolva, és hogy tőke alapok, igen. És hogy a
2: tehát igen, ez roppant demoralizáló is egyébként.
1: Igen. No. Végre eszembe jutott, hogy provokatív állítást is kell mondani, és akkor, hát ez megmondom azt. Mindegy, elmondom, besült a stratégia? átalakul a Fidesz parlamenti frakciójába, semmiféle provokatív igen, állítás nem volt.
3: Vagy nem tudom,
1: az összes többiben volt, azokat mindig elfejtettem mondani, ebben nem volt. Na ugye az van most, hogy Budai Gyula is lemondott a mandátumáról.
3: Mekkora veszteség.
1: Nagyon jó volt, azt hiszem, a 444-en írták azt, hogy Szijjártó Péter árnyéka is távozik.
2: Tehát de, ő nem, ő nem olyan rossz atomhoz, hogy valamelyik céget.
1: A Budai?
2: Nem.
1: Nincs az a cég. Visszatér, de szerintem ez tényleg...
2: De hova megy a Budai?
1: Visszatér a jogi pályára, igen.
2: Hát azért a Szijjártó az erős volt. Várjál,
1: ez csak a fele ugye az egyenletnek. És akkor, akiről már tegnap beszéltünk, érkezik az új tag, méghozzá Hortai Olivér, aki 2014-ben kezdett a Század végnél, úgy van. És hát itt a kampányban ő lett a legdurvább megafon influencer, mert hogy márciusban, tehát a választások előtt egy hónappal, napi átlag 31 posztot élesített.
2: Aztán.
1: Ami még akkor is sok, ha feltételezzük, hogy itt valami team.
2: Igen, de munkálkodó. A Tóth Máté meg a másik, nem a Tóth Máté.
1: Ő is ilyen rekorder?
2: Ja, nem csak, hogy ő lesz, hanem a másik bekerül.
1: Ja, igen, igen.
2: Igen, aki úgy fut, hogy az Energia Jogász, ami, ezen a néven fut. Igen.
1: Ami jó. Na, hogy mi történik?
3: A másik bekerülő a parlamentbe?
2: Nem ő lesz a másik?
3: Nem, a Palóc André lesz a második.
2: Ja, Palóc
1: André. Bocsánat.
3: A Palóc André, aki szintén egy méltán ismeretlen figura.
1: A Tóth Mátét...
2: ja, nem ő, bocsánat, hogy a Mi Hazánk jelölte, bocsánat.
1: Azért jutott eszedbe, mert hogy most 99%-ban az agyunk a klímaválság körül forog. Klímaválságnál egy energiajogász. Sose rossz, és meg is találtam.
2: Igen, de akkor ott meg a Palóc André, ő meg szintén századvéges, ha jól emlékszem.
3: Neki azt mondja, van valami ilyen múltja energetikával? Mindenkinek van múltja.
1: Kezdjétek el mondani, én utána keresek a Palóc Andrénak.
2: Ezeknek az embereknek még jövője is lesz.
3: Igen. Én emlékszem. Arra amúgy emlékezzünk már vissza, hogy ők is a lista ilyen 200 pluszadik helyéről kerültek be.
1: De az tulajdonképpen mindegy, mert ezt a Fidesz már elengedte, nem?
3: Hát de ebből is látszik, hogy azért mekkora mélyítés kell ahhoz, hogy valakit befogjanak abba a frakcióba. De igen, azért
1: ez mi történik?
2: Nem egy hálás szerep.
1: Mi történik? Tehát oké, Szijjártó dobbantott.
2: Igen, de azért arról majd még beszéljünk majd mondatot
1: a Szijjártó. Kapott 2 000 a korabeli fizetése után, meg egyébként is ez ugye, hát felveti a gyanúját, hogy meg volt ágyazva ennek a karriernek, de még erről már sokat beszéltünk, de nyugodtan, amiről csak szeretnétek. De hogy kik ezek az emberek, és közben ugye nem csak az van, hogy megy a Budai, megment a Szijjártó, de hogy hallani a hangot, hogy itt egy komolyabb sorcserére is sor került.
3: 10%-át a frakciónak lecserélik, ami ugye 5 ember nagyjából. Ez a 10% azért mondjuk 4 éve jobban hangzott volna. Szerintem képzeljünk egy olyan szenáriót, és szerintem ez így válik majd igazán érthetővé, hogy egyik fél mi újságírók vagyunk, és nekünk van egy főszerkesztőnk, és a főszerkesztő ebben a történetben Orbán Viktor így bejön, és elmondja, hogy figyelj, fú, nem tudom, ebben a műsorban, ezen a cikken dolgozni, borzasztó, tényleg elképesztően hálátlan interjú alany, 2 órán keresztül beszél megállás nélkül, borzasztó szerkeszteni, na, ki akarja elvinni? De kb. Ez ugyanaz volt, amikor ugye tudványosan elmondta az Orbán, hogy hát jaj, a szegény Bóka János, majd így közösen lehet, nem tudom, ölelgetni, sajnálni, puszilgatni Bóka Jánost, hogy be kell ülni a borzasztó parlamentbe, ahol ugye nem lehet értelmes kommunikációt folytatni. Ugye is mondta utána a Blick interjúból, hogy hát ő azért nem ült be, és azért nem vállalta a vitát Magyar Péteren, mert nem lehet értelmesen kommunikálni. Tehát tökéletes, hogy persze itt van egy sorcsere, meg lesz még egy nagyobb sorcsere is, de hogy a teljes Fidesz frakció úgy tekint magára, mint hogyha ez ilyen végtelenített szenvedésben kellene létezniük, és így most mennyire tudnak ezek az aktorok örülni annak, hogy bemehetnek ebbe a lényegében a szenvedés templomába, ahogyan ezt körbeírják a
2: fideszesek. Igen, és hát ugye, talán ugye ez az a helyzet, ahol ugye tulajdonképpen nem csak az van, hogy ugye kicsit a régi ellenzékhez hasonló helyzetet, hanem is a rosszabb helyzetet vesznek föl, mert azért ugyan a régi ellenzéknél is megvolt az a faktor, hogy akkor jaj, hát az önök kormányzása idén ez meg az történt, csak hát azért ez egy kicsit már ugye egyre régebben volt. Tehát azért ezt nem tudom, egy ilyen 2020 környékén még mindig a Gyurcsányról mutogatni, mert egyre kevésbé emlékeztek rá az emberek, még ha volt is benne jogos kritika. Most viszont hát gyakorlatilag annyira friss, hogy gyakorlatilag most azért a Fidesznek nagyon nehéz olyat mondania, amire a Magyar Péternek nincs muníciója azt mondani, hogy hát önök beszélnek, nem tudom én, egészségügyről, vagy most nem tudom, kritizálják majd a oktatási reformokat, vagy tehát, hogy a gazdaságpolitikát, szóval, hogy így azért ez így nem annyira egy hálás szerep.
1: De mi az elképzelés? És a Palóc André? a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője volt.
2: Igen.
1: Ismerős volt a neve, de nem volt ismerős maga a jelenség, és egyébként 279-ből a 210. helyen szerepelt. Az nem is olyan rossz tulajdonképpen.
3: Neki már hangosan kell mondani, hogy a lista végén meghallják az emberek az utasításnak.
1: De várjatok, tehát hogy mi, vagy van itt egyáltalán terv, van itt egyáltalán elképzelés? Mert ugye a nép megszavazott egy bizonyos parlamenti frakciót azzal, hogy megvolt a Fidesz listája, és hát szokták ilyenkor azt mondani, hogy közvetve is érvényesül ugye a közvetlen demokrácia, mert hogy a nép a listára is szavaz tulajdonképpen, igen, és akkor itten az van, ami... A Fidesz ezt fogta Orbán Viktor vezetésével, és a választási bukvenc után meglehetősen kidobta, hát ez egy furcsa kifejezés, szóval, hogy kidobta igazából, nem ezt a legitimációt, és azt mondták, hogy hát ez a mi párt mandátumunk, azt csináljunk fel, amit akarunk, és akkor átfaragták a frakciót. Majd most megint, de akkor mi volt a baj az alapfelállással? Mi a baj ezzel a mostanival, amivel valami jobbat akartak csinálni, mint az elsővel, és miért van szükség a harmadik verzióra?
3: Én erről írtam hosszabban egy elemzést a Kontrollon még, amikor a Gulyás Gergelynek az első szánybontogatásai megvoltak, mint frakcióvezető. Ebben az az érdekes, hogy egy ilyen kettő szerepet próbált, és már tökre kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről, de hogy én azt figyeltem meg, hogy egy ilyen kettő szerepet próbált felvenni a Fidesz. Tehát voltak egyrészt az ilyen nyugodt, békés, füvet legelő jogász emberek, ez az ilyen Gulyás Gergő, Bóka János, akik így lehetségesen mondjuk retorikai korlátozottság miatt, de azért nem mentek bele ilyen tüzes szónoklatokba arról, hogy nem tudom, Magyar Péter már az önkény és a sátán maga, hanem hogy tényleg nyugodtan, valamilyen szinten szakpolitikai kommunikációval próbáltak meg vitába szállni a Tisza párttal és a Tisza kormánnyal, és ott voltak mellette ez az ilyen, hát az ilyen ex, most mondjam azt, hogy propagandistákból, meg ex ilyen, nem tudom, fővárosi közgyűlési képviselőkből lett magja a frakciónak, nem tudom, Szentkirályi Alexandra, Radics Béla, Szűcs Gábor, akik pedig egy sokkal agresszívabb, sokkal halsányabb kommunikációt visznek, akik igen, vagy akár Pócs János is egy tökéletes példa erre a Metag Leszével, akik ténylegesen beleállnak abba, hogy mondjuk a Pócs erre tök jó példa, aki azt mondja, hogy hát, miniszterelnök úr, maga már kettő Juditot elvesztett. Szóval ez a ténylegesen ilyen végtelenül provokatív, rendkívül alacsony szellemi minőségű kommunikáció, és ez a kettő így versenyzik egymással jelenleg, ez a két ötlet van feldobva falra, és jelenleg, mintha az utóbbi győzedelmeskedne.
2: Igen, de ugye ezeket előtte is csinálták, tehát hogy ugye előtte is megvolt a Fidesznek a Navracsis vonala, meg volt a...
3: Már KDNP is, bocsánat, átült a KDNP-be, ne feledd el.
2: Jó, akkor a Fidesz-KDNP párt...
1: Ki tudja, hol áll meg.
2: Igen, a Fidesz-KDNP pártszövetségnek megvolt a Navracsis vonala, és megvolt a... Hát... ez a másik vonala, most hirtelen kit mondjak, de hogy nyilván próbálnak ugye több célközönségre lőni, azért ugye egyre...
1: Mentzer Tamás.
2: Igen, ez kiváló.
1: Elfelejtettük.
3: Hatalmas hiányzó.
2: Próbálom, de nem, igen. Köszönöm, hogy emlékeztetsz rá, de hogy valójában ugye ezért egyre szűkebb körre kell lőni, vagy azt kéne valahogy meg szólítani, nyilván keresik a helyüket, azért ugye, szóval, hogy ebben normális esetben is benne lenne, hogy egy ennyire hosszú kormányzás után egyszerűen nem ellenzéki politikára vannak berendezkedve. Tehát ez egy teljesen normális esetben is így lenne.
3: Ugye ez volt az érve a listaváltozásokkal kapcsolatban, hogy ez egy kormányra konfigurált lista volt, és ezért kellett belenyúlni.
2: De ez önmagában szerintem valid. Az van, hogy csak közben az is van, hogy igazából azért a Fidesz, hát ő sok esetben ugye elég speciális kommunikációt folytatott, és most ugye nagyon keresik, hogy tulajdonképpen az a fajta propaganda gépezet, ami nagyon sokáig úgy tűnt, hogy működik, az különböző okokból, ez nem is feltétlenül, tehát ez sok esetben egyébként következménye már bizonyos társadalmi folyamatoknak, nem működött. És azért, de hogy nagyon sokáig igazából azért csinálták, tehát hogy miért csinálták mégis ezt? Mert hogy igazából ez volt, tehát hogy ezekhez az eszközökhez tudtak nyúlni, nem? Tehát hogy most ez van, tehát most ezekben a szerkezetben, nem tudom, ezekben, tehát hogy ezt tudják, de hogy nyilván most próbálják, hogy mit lehetne helyet keresni. Tehát szerintem, hogy most ilyen béta teszten is
1: értem,
3: folyik. Értem, hogy mondjam, csak,
1: hogy mi továbbra sem látom, hogy mi a terv, és nem úgy, hogy mi a terv, hanem hogy mi van a terv mögött. Tehát, hogy egy erősebb, odamondósabb, odacsapósabb, keményebb frakció? Vagy,
2: tehát, hát szerintem ez az egyik opció, a másik opció az a, az, az a komoly szakpolitikus.
3: Ja, Bókász például még azért próbálkozik ezzel, igen.
2: Karakter. De én simán el tudom képzelni, most így tesztelgetik ezeket, aztán meglátják, hogy melyik működik. Egyelőre szerintem egyik se, de hát...
1: Szerintem egy frakcióvezetőt és bármilyen pártnak a frakcióvezetőjét maga a frakcióvezetőség az simán ledarálja ebben a, én higgadt nyugodt szakember vagyok szerepben, meg képtelenség fenntartani, hiszen neki kell tartani a frontvonalat.
2: És azért azt tegyük hozzá, hogy szóval azért Magyar Péter, hát azért valószínűleg nem egy könnyű vita partner. Tehát, hogy azért na, ez szerintem azért úgy ellen, nem tudom, nem vitatkoztam még vele, de azért úgy elképzel, hogy látom, ahogy beszél.
3: Hát, hogyha valami olyasmi cikket írsz, akkor lehet a komment szekcióban megjelenik, akkor kipróbálhatod.
2: Igen, de hogy attól is, tehát, hogy azért úgy látja az ember, hogy az az ő kommunikáció körülbelül milyen stílusú, mennyire keményen azért ez az oda verünk. Tehát, hogy azért ezzel nem, tehát, és ugye neki naponta ebben majd akkor bele kell állni, hogy akkor, de és ugye az érdekes, hogy a Gulyás Gergelynél még ennek volt azért egy másfajta dinamikája. Tehát azért a Gulyás Gergelynél nem lehetett nem látni.
1: Ott volt kémia az elején, igen, de aztán nem, elromlott ez a kapcsolat.
2: De ott azért nem lehetett nem látni, hogy ők ismerik egymást korábbról, ugye volt, amikor Magyar Péter odaült elé, hogy akkor
3: kényelmetlen volt nézni egyébként.
2: Meg, hogy akkor hogy igen, hát a miniszterelnök úrral ugyanoda jártunk egyetem, úgyhogy minden bizonnyal ismeri, meg szóval voltak ilyen...
3: Meg azt, hogy el kell dönteni, hogy tegeződnek-e, vagy igen, magázódnak. Igen. Voltak szóval ilyen emberi pillanatok ebben.
2: Annak volt egy ilyen izgalmas dinamikája, nyilván a Bóka Jánosnál ilyen nincs, tehát a Bóka Jánosnak minden nap bele kell menni ebbe a darálóba, ahol hát most csúnyán mondva megvereti magát Magyar Péterrel.
3: Hát a Bóka politikai karaktere egyrészt ilyen szintelen szaktalan politikus, hát hogy azért...
1: Igen, abból kell most faragni valamit, és azt látom, hogy...
3: Próbálkoznak.
1: Most próbálnak ráadni egy ilyen nagyképességű komment, huszár, bajnok páncélt, hogy most ő nagyon kemény legyen, és nagyon-nagyon határozott. Hát az, amiről tegnap is beszéltünk, hogy a klímakerekasztalnál előtt is, amit után is nyilatkozott, hát hogy az már egy ilyen fideszesebb volt a Bóka, mint korábban valaha. De hogy ez mennyire fog, mondjuk, na, miért foglalkozom én ilyenekkel, majd úgyis eldől. Na, de a Mi lesz veled kérdés sorozat következő tagja pedig az, hogy Mi lesz veled Fidesz nyilvánosság. Hát tények helyett jön a TV2 híradó Pakman Péterrel.
2: Sokkal jobb lesz minden.
1: Megújulás vélek itt, mert azért így most Pakman Péter munkásságát felidézve, amikor a reggeli műsorban politikusokkal, vagy politikai témákkal foglalkoztak, lazán hozta a tények színvonalat. Tehát nem volt neki ez probléma, nem okozott problémát, hogy megoldja, és aztán még annyit, hogy heti lappá alakult közben ugye a Magyar Nemzet, igen. Egyébként az Észak-Magyarország is, az én
2: szűkebben, is, igen.
1: Meg hát jó.
2: Azt mondom, hogy az érdekes, hogy három, tehát a vármegyei pártlapok közül három maradt napilap, úgy láttam.
1: Igen, ami furi, ez az egész. Nem nagyon értjük, érdekes, hogy mi történik a Kismába.
2: Érdekes mondom, például a Kisalföld megmaradt, mert szerintem azért, hogy a Kisalföldnek anno elég magas példány száma volt, és hogy talán az esetleg annyira nem zuhant még be, gondolom mostanra se.
1: Igen, csak egy heti lapot fenntartani, az nem annyira rentábilis, meg nem, tehát hogy itt azért nagyon nem egyensúlyozódnak ki állami hirdetések nélkül. Mindegy, ez legyen a MediaVerse titka, rejtélye és akármi, és akkor még behoznám ide a Fidesz nyilvános, Mi lesz veled Fidesz nyilvánosság történetbe, az, hogy a Mandiner sorsa is bizonytalan, ugye most azzal, hogy megszűnt Kekvának lenni az MCC, és hát közmédiát, hogy figyelitek, hogy látjátok, mi történik arrafele.
2: Csak egy
1: szabadon választhatom.
2: Igen, egy szót a TV2-ről, szóval szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ugye a TV2 az a nem politikai műsoraiban ilyen kereskedelmi tévés jelleggel működik, abszolút. Szórakoztató műsorokat gyártanak, és nekem egy kicsit az volt az érzésem így a TV2 kapcsán, hogy az a politikai, tehát egy kicsit mintha így az állam az államba lett volna, hogy egyébként alapvetően úgy működik, mint egy Kert TV, de amikor politika, akkor ugye toljuk a propagandát. Kicsit mintha úgy tekintettek volna a Fidesz propagandára, mint az N+1. Támogatói PR üzenetre, amit el kell mondani két műsor között. És hogy most végülis ugyanennek a kereskedelmi tévés logikának a mentén, ez nagyon, nagyon tetszett, hogy a Tények brand erodálódott. Tehát a Tények brand nem erodálódott, hát rádióképesen fogalmazva szétverték. tudnám máshogy is fogalmazni, de ez, hogy és hogy ez egy nagyon érdekes, hogy akkor az aktuális ilyen kereskedelmi tévés trendeknek megfelelően akkor egy új arculatot készítünk TV2 híradónak, meg az Aktívnak, hát ha esetleg az RTL híradó helyett véletlen ide kapcsolnak, de hogy valójában ez az égvilágon semmire nem garancia. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy egy brand, tehát ez egy ilyen marketinges logikával meg lehet közelíteni, hogy hú, hát itt van egy brand, ezt a brandet le kell cserélni. Nem. A TV2, mint intézmény, a nem nagyon hithű fideszesek körében minden hitelét elvesztette a szeriőz politikai hírek tekintetében. Most az, hogy valami nem tudom, etikai nyilatkozatot tesznek, hát most bocsánat, de
3: kódex lesz.
2: Hát most bocsánat.
1: Élesen emlékszünk a korábbi nyilatkozataidra, hát
2: hogy választásokon. Szóval azért az előző közmédia, az előző MTV-a működése során.
1: De várj, most átmentünk MTV-ába?
2: Nem, csak azt a példát akarom felhozni, hogy hát az előző MTV-a működése során törvényben benne volt az, hogy a közmédián kiegyensúlyozottnak kell lenni. Ha az nem használt semmit, akkor majd pont a TV2-nek a saját magára vonatkoztatott etikai kódexe az valami eszméletlen kötőerővel fog bírni. Tehát szerintem ez önmagában nyilván most úgy szállnak le a döglött lóról, hogy a kicsit visszafogják magukat, és ez az ilyen nagyon véres szájú, tényleg elmebajos propagandát, hogy Soros megölte volna az anyját, ezt azért most így abba hagyják.
3: Hogy Hatházi a szomszédjával akart hasonlót tenni.
2: Ezt a teljes téboly propagandát ezt azért így letekerték, de egyébként most én nem hittem, hogy a hitelességén mit fogja, vagy semmit nem javít az, hogy most egy márka nevet lecserélnek. De az csak egy nagyon vicces, hogy tények.hu az már nem elérhető egyébként, leszették egy 404-es hibát dob ki, és a TV2 Play-en próbáltam visszanézni a korábbi adásokat, azokat se talál, tehát hogy így utólag, nem csak hogy azért vicces, hogy így utólag most így, még el is tüntetjük, mint hogyha a tények sose létezett volna.
1: Igen, most elerodálják végre.
2: Igen, tehát, hogy igen,
3: megszűnik nullára.
2: Igen, milyen tények?
3: A Németh Balázs mondta még abban az nagyon emlékezetes Partizán interjújában, ugye, hogy nincsenek tények. Szerintem valójában ő volt a nagyvártás.
2: Most már tényleg egyébként nincsenek.
3: Igen. Most, hogy elvesztettük a tényeket, és maradt helyette a TV2 híradó. Persze, ebben van egy piaclogika, azért ne feledjük el, hogy ez volt az a TV csatorna, akinek a híradósai 4 évente kaján mosolyjal az arcukkal kiálltak, és belemondták a kamerába, hogy mi igenis Orbán Viktorra fogunk szavazni, mert ő egy fantasztikus elme, és egy nagyon jó politikai
2: úgyhogy
3: vezető.
2: Egyébként azokban az országban, ahol létezik ez a politikai endorsement, tévécsatornák egyébként sosem nem szoktak endorsement.
3: Hát a lapok általában.
2: A tévécsatornák, még a Fox News se endorszol, tehát hogy egyébként ez teljesen, na mindegy, értelmezhetetlen műfaj.
3: Hát de meg már ott is gáncsolják, például hogy a Washington Post nem támogathatta a Kamalát, igen, tehát hogy már ott is azért vannak ilyen belenyúlások, de ugye itt Magyarországon ez virágzott, hogy televízió csatornák beleszólnak a választásba. Én azt tudom, hogy őszintén mondani, hogy akit annyira érdekel, szerintem már elég idejét múlt és piacképtelen fideszes propaganda, még mindig be lehet kapcsolni a Hír TV-t egyébként.
1: És jó. Én tolom, mert ugye nincs nagyon más, úgyhogy nem.
2: Hát egyre szűkebb piaci szegmens. Figyelj, de tudnak már csak ezzel lőni.
3: Szerintem egyre kevésbé ember vágyik arra, hogy minden nap meghallgassa ugyanazt a tébolyótságot egyébként.
2: Nem, de tényleg, tehát, hogy azért tényleg kereskedelmi...
3: Kettőt én is nézem.
2: Persze, de hogy kereskedelmi tévés logikával azért nyilván tényleg ez egyszerűen reklámpiacilag egy egyre szűkülő célközönség. Na, hát.
1: Na, innen menjünk tovább, mi beszéljünk akkor még a Mandinerről is egy kicsit, meg hát közmédiáról is, és kis szünet is, aztán innen folytatjuk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altír is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Rekordot döntött az idei júliusi meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Stabil Magyarország energiaellátása, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Hétfő éjszaka óta 3 cm-t emelkedett a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter elmondta, hogy csütörtök környékén várható nagyobb mennyiségű eső a Duna vízgyűjtő területein. Hozzátette, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a fogyasztás. A lakosságnak és a magyar vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. Hétfőn megdőlt az országos és egyben fővárosi napi hajnali minimum és a fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord is. Budapesten hajnalban 26,8 fokig hűlt le a levegő, napközben 39,6 fokot regisztráltak. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 3 évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991-2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. Szám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr.

0: Ez ilyen lehetetlen küldetésnek tűnik, nem, hogy a önmegsemmisített tényekből bármi értelmezhetőt összehozni, és hogy azt valahogy visszavezetni a média varázslatos világába, de igazából meg mégsem az, mert hogy szerintem nekik mindegy tulajdonképpen, hogy most ez egy korrekt tiradó lesz, vagy egy olyan, mint régen. A lényeg az, hogy mennyien nézik. Igen. És nekik csak azért kell a híradó, egyrészt a médiatörvény előírja, ezért meg kell csinálni, másrészt meg, hogy bele kell illeszteni ott a kora délutántól felépülő műsor struktúrába, ami aztán ügyesen rávezeti minél több nézőjét a csatornának az esti fő produkciókra, ahol a legdrágább a reklámidő is. Tehát persze, ez lenne a funkció persze, egyébként.
1: Tehát az RTL, meg az ATV, azok nem non-profit vállalkozások. Tehát egy korrekt hírszolgáltatást ki lehet hozni pluszosra. Sőt, egyébként pont a TV2 hangzott el, amikor ilyen nagy, nem tudom milyen nyitás jegyében meghívták Polyák Gábort ugye az LT-ről a Mokkába, és ő elmondta, hogy igazából valójában korrekt híradót igazából egyszerűbb csinálni. Tehát ha korrekten elmondod, hogy mi történik, az valójában sokkal kevesebb erőfeszítés, mint hogyha ilyen nagyon összetett, komplex, kamú narratívákat gyártasz. Igen, csak, tehát hogy persze, tehát ezért mondom, hogy természetesen korrekt hírműsort gyártani abszolút jó nézettséget tud hozni, teljesen működik. Tehát most azért tehát a CNN-től kezdve elég jól megélnek ebből a cégek. Én csak azt nem tudom, hogy ezzel a tulajdonosi háttérrel ez lehetséges-e. Tehát igen, üzletileg persze, csak nem tudom, hogy a jelenlegi tulajdonos háttérre lehetséges. De ezt meglátjuk.
2: De pont azért lehetséges, nem? Mert hogyha ez tényleg egy ennyire mély piaci logika vezérlés, nem pedig a párthoz való hűség, meg ugye merülne fel a kérdés, hogy ne haragudj, de milyen párthoz vagy hűséges jelenleg. Hogyha ez tényleg csak egy ilyen piaci mesdjén értelmezzük, akkor az lenne a logika, hogyha most tiszta propaganda lennének, nem lesznek persze, de hogy sőt,
1: az még nagyon jó lenne.
2: Sőt azt sem várom, hogy
0: így de azért
2: vicces lenne, lenne.
0: Egyet megnéznék.
1: Szokatlan lenne, de nem meglepő. Tehát, hogy
2: de megint nem tudom elképzelni, hogy nem tudom ki ott a hírigazgató most éppen, az így besétál, és egy ilyen nagyon poros könyvet, amit egy az van rá, vagy BBC standard, így lefújja, és így elkezdi fellapozni, hogy na, akkor mondjuk az, mondom, hogyan működik.
0: De figyeljetek, igazából mindegy, mert mondom, hogy ha már azt tudják produkálni, hogy nincs ott beesés a nézettségbe, ebben a műsor, egymást építkező műsor folyamban, akkor megvannak. Piaci, tehát, hogy az, hogy azt milyen tehát, módon, meg hogy milyen tulajdonképpen...
1: Piaci logika alapján, igen.
0: Púpa hátukra valójában egy híradó.
1: Igen, piaci alapon igen, de egyelőre valójában azért nem tudjuk szerintem, hogy ez a tehát, hogy ez, én továbbra is azért nem tudom, hogy most a TV2 az innentől kezdve kizárólag piaci logika szerint fog-e működni. Azért a Fidesz szeretne építkezni.
0: Vasili Miklós neve garancia rá, hogy nem.
2: Arra ott a Hír TV egyébként. Tehát,
3: hogy... Hát csak a TV2-t egy kicsit többen néz.
2: Jó, persze egyértelmű, de hogy akkor meg lehet, hogy mondjuk az Orbán nagyobb hangsúlyt adhatott volna a Tusványoson, vagy akár bármikor, amikor megszólal ebbe a témába, és nem azt kellene kommunikálni, hogy akkor a Hír TV az utolsó mohikán, mindenki, aki nem tudom, megbízható információra akar szert tenni, az oda kapcsoljon, hanem mondjuk akkor azt is el lehetett volna hinteni, hogy de azért a TV2-t sem veszítjük el. Szóval szerintem itt én, hogyha az én személyes álláspontom a kérdés, én azt gondolom, hogy itt ténylegesen lesz egyfajta piaci átalakulás, mert egyszerűen muszáj, hogyha mondjuk valaki nem tudom éppen a Starban Sztárt akarná nézni, vagy a nem tudom milyen szórakoztató
0: műsorok vannak. Ilyeneket nem mondjuk, nem fogjuk tudni, hogy melyik hol van. Tehát, igen, lehet, hogy az RTL-ről hozzunk, így bedobunk ilyen címeket. Nem, és
2: én 85%-ig biztos vagyok, hogy TV2.
1: Biztos, hogy TV2.
2: Szóval,
0: mind a ketten lebuktatok.
1: Nem vagyunk elég elitisták. De hogy igazán...
2: De kell valami, amit átvezet, igen. Persze. És szerintem ebben a leglogikusabb lépés az egy normálisan működő híradó lenne.
1: Én most, tehát jelen helyzetben, lehet, hogy nem lesz igazam, jelen helyzetben én maximum azt tudom, hogy elközi azt folytatják, mint amit eddig. Tehát most bár azért nagyon sok TV2-t nem nézek, de hogy azért azt láttuk, hogy egyrészt a választás után annyira tanástalanok voltak, hogy inkább nem beszéltek, főleg politikára. Nem tudom, láttátok, hogy a Telexen volt is erő összesítés, hogy inkább a kis elefántok.
0: Én azokat néztem. Figyelj, tehát a sokban lévő tények, az olyan volt, mint hogyha a National Geographic-ra kapcsoltál volna. Nagyon kis helyes, ilyen állat született, olyant feldeztek föl.
2: Még a köztévé még próbálkozott azért ilyen, amik a Bulldog éppen, vagy Pitbull,
1: Pitbull.
2: Nyomás ott voltak, még voltak ilyen próbálkozások, hogy na, akkor még egyet üssünk oda.
1: Igen, volt, hogy nem tudom, még beidézték a Deák Dániát, meg behívták, de közben egyébként a köztévén, amikor meg nem

0: volt, mert lehetett hallani, hogy a pitbull nem tudom, elment, nem tudom hova.
1: Nyaralt
0: egy nyaralni, vagy valami, akkor meg volt, hogy így elkezdték a telexet idézni. Szóval ilyen egészen érdekes dolgok történtek.
1: Meg amikor még leadták még magyarnak egy sajtótájékoztatóját egészben.
0: Igen, bár mondjuk azt a Hír TV-n is leadják, és azt hiszem, hogy erre valaki volt is talán, aki a Paláverbe reklamált, és akkor mondták neki, hogy hát ő a miniszterelnök, ha tetszik,
2: ha belegondoltok, a közmédia nem is tehetett mást azon kívül, hogy megzavarodott. Tehát eddig mindenki tudta a feladatát, szerintem ott már nem is nagyon kellett utasításokat adni, ezt onnantól, hogy ugye én is dolgoztam ott 3 évig, ami még nem volt ilyen szintű, de már elkezdett kiépülni ez a fajta működési rendszer, hogy ott itt már nem kellett a szerkesztőknek elmondani, mire figyeljen, mire ne figyeljen, mindenki pontosan tudta, hogy mi a feladat, amit várnak el tőle, és többé, és a többé. Beálltak ugye a legbrutálisabb, legprimitívebb propagandára. Majd egyszer csak jön a választás napja, minden megváltozik, és azzal találják magukat szemben, hogy valamit kéne csinálnunk közmédiaként, ami nem az, mint eddig, de nem tudjuk, hogy mit csináljunk, mert közben a főnökeink még ugyanazok, még akkor is, hogyha nem szólnak bele épp semmibe, viszont nem is adnak utasításokat. Tehát az, hogy ott ilyen katyvasz volt, és egyik napi valóban próbálkoztak így visszacsípni, mint hogyha, nem tudom, lehet, hogy pont egy olyan szerkesztő volt, aki úgy érezte, hogy... Tehát, hogy lehet, hogy ennyi múlik. Másnap azt néztem, hogy hú, itt már egy kicsit túl van tolva a Tisza. Mi történik? Tehát, hogy teljes irányvesztés. Ilyen szempontból meg is értem, hogy lekapcsolták a hírszolgáltatást. Még itt közben itt magamban itt agyaltam ezen a Tisza propagandát nyomó tényeken, mert az legalább annyira tetszik, mint a vagyon visszaadási hatóság, hogy de ezt tudjátok, hogy csinálták volna, tehát hogy mondjuk ilyen, gondoljátok el, hogy tényekbe Marsi Anikóval látsz egy olyan riportot, ami arról szól, hogy 60 pusztán abszolút, milyen mértéktelen luxus van, és bemutatják, és hogy ez a kandelláber.
1: Minden, és milliárd forint. És akkor már őket kergetik a Suzuki-val, igen, de
0: leadják minden nap a Mészáros Lőrinc jaktozását, tehát azért lenne muníció ehhez.
2: De hogy milyen lenne, ez bizarr lenne nézni.
0: Hát szokatlan, de nem meglepő.
2: Jó, egy-kettő után
1: már megmondani.
0: Egy kicsit szórakoztató. De szóval, én amúgy főleg, nem tudom, hogy meglátjuk, mert most hétfő este 6-kor lesz, és már most bevallom, nézni fogom, vagy már volt.
2: Sőt.
0: Igen, de szerintem én maximum tényleg ezt azt tudom, ami a tényekben.
2: Ma volt az után, új.
0: Igen, hétfő este 6-kor. De hogy én maximum azt tudom elkezdeni, hogy azóta így az átmeneti időszakban is volt, hogy ilyen nagyon visszafogottan, röviden, tárgyszerűen elmondták, hogy jó, a Kapitány István ezt mondta, a Magyar Péter ezt mondta, a Fidesz ezt mondta, oké. Okay.
2: A te generációtoknak, hogy behozzam ezt a kis geppet is ide, hogy van bármiféle elvárása, igénye, gondolata a közmédiáról, közmédiával kapcsolatban, és most próbáljátok meg kilépni abból, hogy újságíró, politikai elemző, és a többi, hanem egyáltalán jelent
1: ezért,
2: valami.
1: Ezért egy generációnak két vége vagyunk egyébként a Kristóffal.
2: Hát de még mindig.
1: Igen, még mindig zöngünk, igen, még mindig így van. Hát, hogy én ezt azt érzem, hogy egyrészt azért természetesen van egy ilyen igény, de hát, hogy ez egy olyan igény, ami nem fog 100%-ig megszűnni, tehát mindig lesz egy igény arra, hogy ha nem is nekünk, akkor legalább a szüleinknek, nagyszüleinknek ne egy olyan tájékoztatás, ami mondjuk értékelt, és én mondjuk nem vezeti meg őket. Szerintem ilyen szempontból mindig lesz egy igény, meg hogyha mondjuk egyébként elkezdődne modernizálódni a közmédia, hogy ezt mondjuk egyébként szerintem a BBC tök okosan teszi, ugye a brit közmédia, és akkor nem tudom, elkezdenek megjelenni TikTokon, az egyéb ilyen platformokon, ezt már régóta nyomják, mondjuk azért megnézni egy közmédia TikTokot, az már önmagában egy szürreality show lenne bizonyos szempontokban.
0: Szerintem az M1-nek voltak már, nem voltak a TikTokon videói?
2: Úgy emlékszem.
1: Én bevallom, nekem ez kimaradt őszintén.
0: Nem voltak, rész videói biztos, hogy voltak az M1-nek.
1: A részet láttam, igen.
0: Csak, tehát, hogy szerintem a BBC jó példa, mert szerintem nézik a fiatalok a BBC-t. Szerintem nézik, ha nem is lineáris tévén, de szerintem akár úgy, hogy igen, mondjuk a részvideóban szerintem nézik. Tehát szerintem azzal van, hogy azért az MTV azért az avittas is volt. Tehát, hogy nem csak tehát az egyik része, hogy propaganda, meg sok szempontból az van, hogy ugyanő, szóval az MTV azért igyekezett modernizálni, meg lett, nem tudom én, csináltak appot
1: a stúdió, igen. Klipnek,
2: szerintem az országban én vagyok az egyetlen felhasználója, igen. De én abszolút rajta vagyok, igen.
0: Na akkor te fogod eldönteni, hogy milyen értékelése lesz az App Store-ba.
1: Amúgy kajak, tényleg.
0: De hogy, tehát, hogy csináltak.
2: Mit szeretnétek?
1: Szerintem ugye hármasra lőjük be, mert meg kell nekik adni az esélyt.
0: Szóval csináltak ilyeneket, meg mondom, csináltak videókat. Nyilván az, a videók az ugye elsősorban propaganda terjesztéséről szóltak, de azért úgy alapvetően eléggé Hát szóval azért olyan régi, elavult reflexek.
2: De ezekkor belegondolva nehéz a feladat, amit most a közmédia.
1: Persze.
2: Egyelő ideiglenes, aztán majd meglátjuk, milyen új vezetés előtt áll, mert úgy kell modernizálni, hogy valamit meg kell tartani nyilván a korábbi tartalmakból is, de kell valami, és itt nem csak a konkrét műsorokra, hanem az eszmeiségre is gondolok, kisebbségi műsorok, egyházi műsorok, kultúrális műsorok, de be kell hozni új dolgokat is, olyanokat is, amelyek úgy korszerűek és úgy újak, hogy közben közszolgálatiak is, és közben visszaállítani az egésznek a hitelességét.
1: Én borzasztóan értékelnék egy kísérletező köztelevíziót. Nem kell megint ilyen, de nem tudom, ilyen, tudod, ilyen gangszerű műsorokat csinálni, mint annól 2000-es években.
0: Pont a gangot akartam mondani. Volt alapvetően a magyar televíziónak ilyen kísérletezősebb korszaka.
1: Igen, és erre akartam visszautalni én is. Igen.
0: Meg az is van, hogy azért nem kell feltalálni a spanyol viaszt. Tehát, hogy egyrészt más ország közszolgálati médiája is azért vannak jó példák. Tehát nem kell azért föltétlenül a meleg vizet feltenni. Meg az is van, hogy azért az is segít, hogyha lehet, hogy a Z meg alfa generációnak szóló műsort nem 50-esek szerkesztik. És most ez lehet, hogy nem tudom, ageism vagy micsoda, de hogy azért mondjuk mit tudom, mondjuk a Telex is azt csinálta, hogy mondjuk a ilyen ennek a tehát mondjuk például az ilyen videók, ilyen TikTok meg Insta videóit, azt mondjuk kiadta egy olyan tartalomkészítőnek, aki egyébként is csinált korábban a TikTokra videókat. Tehát, hogy ismeri ezt a közeget. Tehát, hogy azért ezeket meg lehet úgy csinálni, hogyha fölvesznek egy-két olyan embert, akinek mondjuk nem kell nem tudom, szótárat vinnie a TikTokhoz, akkor lehet, hogy mondjuk formailag is
1: be tudja kapcsolni a számítógépet, az is segít. Hát ugye tenni HDMI 1-ről 2-re a tévét, vagy ilyenek.
0: Ne legyünk gonoszak, de hogy érted, hogy...
1: Nem, de ne haragudj, hogy jelenleg ez a közmédiának a vezetősége. Itt tartunk nagyjából.
0: Tehát tényleg, aki érti mondjuk ezeket...
2: Amit a volt.
0: Igen. Hát az újat azt még nem ismerjük.
1: Hát az még ilyen átmeneti formálódó képződmény.
0: Aki érti mondjuk jobban ezt az online kultúrát, és ez... És akkor ez nem azt jelenti, hogy akkor a tung-tung-tung szahúrnak kell híreket mondania.
1: Hát pedig beugrott a kormányülés a tavaly, hogyha emlékszel.
2: Hát az Orbán érti a fiatalokat.
0: De hogy szerintem, tehát hogyha alapvetően becsatornáznak mondjuk akár fiatal tartalomgyártóktól inputot, akkor szerintem ezek megugorható feladatok. Inkább egyébként szerintem az a kérdés, és egyébként szerintem erre nehéz választani, hogy igazából mi közszolgálat. Most csak egy példát mondjak. Ugye volt egy ilyen vita, amikor már most meg nem mondom, hogy melyik sportközvetítést az RTL elhappolta az M4 elől.
1: A Bajnokok Ligájával gondolsz.
0: És akkor ugye ebből egy elképesztő össznépi felháborodás lett, hogy az ingyen nézhetők M4-ről átkerült egy fizetős streaming szolgáltatásra. És ugye bennem, én nem nagyon nézek focit, tehát hogy borzasztóan elfogult ellenérdeket. Szóval bennem csak az érdek, mert az merült föl, hogy miért pont ez az, ami alapjog? Tehát, hogy ha a magyar csapat játszik, azt értem. Még ha a Szoboszlai játszik, azt is értem. Azt talán a bajnokok benne van.
1: Hát a Liverpool általában ott szokott lenni, igen.
0: Tehát még ezt értem. Csak úgy alapvetően, tehát, hogy ha most mondjuk egy olyan foci meccsről beszélünk, nem tudom, ami mondjuk tegyük fel, nincs magyar szál, akkor az miért pont az az alapjog, hogy azt mindenki az adófizetők pénzén fenntartott csatornán lássa, míg mondjuk én nem tudom, megnézek helyette egy sorozatot valamelyik streaming platformon, amiért én ugye fizetek, akkor az miért nem alapjog? Nem tudom, tehát ezekben szerintem nehéz dönteni, de azért szerintem tényleg a BBC-től, a France 24-en át, nem tudom mondjuk a mi ez az NPR-ig, meg ezek, ez elég sok olyan közszolgálati médiás modell létezik, amit azért meg lehet nézni.
2: Amúgy szerintem az a vita az azért volt ennyire hangos, mert a foci rajongók tábora Magyarországon azért elég népes és hangos is.
0: Tehát, hát meg ugye az RTL ellen amúgy is azért egy kicsit keltették, hogy igen.
2: Hogy,
0: csak utána az RTL meg leszerződött a Vánnal, és akkor hirtelen már annyira nem zavarta a NERT az egész sztori, és akkor
2: igen. Elcsitultak a kedvére.
1: Igen, minden rendben lett, béke barátja, mi volt ez a szamárság.
2: Közmédiának ilyen összegér, ilyen jellegű műsorokat vásárolni, gyakorlatilag szinte csak sportról beszélhetünk, mert most kulturális műsor az nem fog sokba kerülni, vagy koncert közvetítés még lehet, és csak, tehát akkor van értelme.
0: De ez külföldön is egy létező. Tehát, hogy
2: de akkor van értelme, hogyha a nézettségben visszahozza úgy, hogy van egy ilyen elterülő hatása. Tehát, hogy nem az van, hogy egyszer-egyszer, mindig büszke volt a közmédia arra, hogy 1 millióan megnézték a Forma 1-et. De nagyon jó, csak előtte 25 000-en nézték meg a rövid híreket, meg utána 13 000-en nézték meg a kisebbségi
0: műsor. Igen, meg valójában ugye ez a legkönnyebb nézettség, mert hogy egy valószínűleg nézett közvetítést, azt tulajdonképpen megnéztek volna bárhol. Tehát, hogy az a
2: persze.
0: De hogy erről a BBC-nél
2: is... Csak mondom, ha nincs ilyen ernyő hatása, ha nem húzza be a többi nézőt, csak akkor érvényesül abban az időben, amikor az az adott produkció van, akkor lótúrót nem ér.
0: De hogy, tehát, hogy ennél egyébként a BBC-nél is vannak viták, hogy azt hiszem, most nem akarok hülyeséget mondani, jól emlékszem, mondjuk van ez a Destination X nevű ilyen játék, ami azt hiszem, hogy nálunk a TV2 vette meg a formátumot, és ha jól emlékszem, akkor az a briteknél a BBC ment. És, tehát, hogy az, hogy ezeket a, mondjuk ezek a nemzetközi formátumokat a BBC-nek a szórakoztató csatornája vegye meg, és az ottani, ugye ez a TV licensz díjat költsék erre, ott is van erről vita. Tehát, hogy egyébként ezek sok esetben nem föltétlenül egyszerűen eldönthető kérdések.
2: Na, már nincs sok időnk, ti nem látjátok most, mert nem megy az óra, de én látom, hogy higgyétek el nekem, már nincs sok időm.
1: Én teljes mértékben elhiszem neked.
2: Hogy kicsit akkor a Mandiner kapcsán így a Fidesz nyilvánosságról, hát azt láttuk ezt a önfelszámolást és önlemészárlást, ugye Magyar Nemzetet is említettük, meg hát a vidéki lapokat, de hát aztán itt a Patriótától kezdve, ugye a Pesti srácok és a többi.
1: Hogy lett Pesti srác,
2: aztán majd a máig is harcoló Pesti srác, igen. Aztán majd ezt hoztok be, amit akartok, de hogy ugye a Mandiner lenne az apropója olyan szempontból, hogy nem tudni, hogy mi történik majd a lappal, mehet-e tovább, megy-e tovább, odaadják-e a szerkesztőség, nekik szeretnék, hogyha vihetnék tovább. Egyébként a Pesti srácok is azt mondta, nem tudom, egyelőre nem látom, hogy a Mediaverse annyira szeretné odaadni, mindegy, az majd.
0: Hát annak idején mondjuk a Népszabadságnak ugye nem adták oda.
2: Hát igen. De ők ellenség volt a Pesti srácok, meg hát mégiscsak
0: baráti tűz
2: lesz, igen. Jó. És hogy itt most az utóbbi időben volt néhány a Fidesz nyilvánosságában dolgozó vendégünk, és meg egyébként is olyan hírek terjengenek, hogy valami nagy dolog készül, szeptemberig kell mindenkinek kihúznia, és akkor Orbán Viktor szeptemberben visszatér, és egyébként ő erről beszélt is most itt a túlsványosi beszéd utáni interjújában, amit a Blicknek adott, hogy valóban most ilyen erőforrás átcsoportosítás zajlik, tehát hogy még az is lehet, hogy feltámad a NER nyilvánosság, vagy...
1: Hát én ezt azért őszintén nem hinném, nem tudom, ki emlékszik arra, amikor ugye volt ezzel kapcsolatos, a kekvákkal kapcsolatos parlamenti vita, és aki egyszer odavetette Magyar Péter, hogy mi fogjuk szerkeszteni a Mandinert, és akkor sok matlipsikék, vagy nem tudom. Szóval, hogy... A kormányzati, hát az ex-kormányzati kommunikációjának a jövőjével kapcsolatban ezeknek a propaganda tényleg médiumoknak, mert sajnálatos módon ezek ezzé züllöttek a 16 évnek a végére. Ennek a kapcsán szerintem a legfontosabb kérdés, amit fel kell tennünk, az mégis inherensen politikai. Tehát, hogy ezek az üzenetek alapvetően, hogyha hihetünk azoknak a mondásoknak, amiket mondom, mert én kiskorom óta hallgatok, akkor ezeket tényleg így, nem tudom, Rogán Antal, az írógéppel, a boszorkány konyhába megírta ezeket, és akkor ezek így elkezdtek leszállni. És persze vannak azok az elméletek, hogy voltak ilyen egymással versenyző narratívák, olykor-olykor, szerintem ez látszott is egyébként. Szóval ugye a kérdés az lesz, és ilyen szempontból tök érdekes az, hogy az Orbánnak ez a majd egyszer lesz valami tartsatok ki kommunikációja, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy viszont nincs semmi. Tehát itt van augusztus, Magyar Péter és a Tisza kormány elintézte azt, hogy ne legyen politikai uborka szezon, tehát nem lehet megpihenni, és azt látjuk, hogy minden egyes fideszes politikus, influencer lap így próbál kitapogatni magának valamilyen ösvényt, ahol tud valamit a pártnak lényegében működni, vagy valamit a párt kommunikációján előrelendíteni, de egyszerűen nincsen egy olyan központi vezetés, nincs egy olyan központi üzenet, ami lényegesen megfogható, megragadható lenne. Tehát jelenleg egy üzenet nélküli állapotban vannak.
0: Én amúgy szerintem, ugye volt az Orbánnak egy korábbi megnyilatkozása a Dópmen műsorában, ahol mintha ugye arra utalgatott volna, hogy ő amúgy már inkább az Inda Média TV2 vonallal számol, ha erre emlékeztek.
1: Mikor volt
2: ez? Valóban az Indamédiát akkor megemlítette.
0: Igen.
2: És az furcsa is volt tőle, mert hogy nekem első blikre az volt, hogy de egyetem tudja, hogy az mi, de úgy tűnik, hogy lehet.
0: De hogy ő ugye akkor ott a Dópmen így bedobta a Mandiner, de szerintem ott hülyeséget beszélt, de hogy alapvetően az Indamédia...
1: A Dópmen
0: azért. Döbbenet. De hogy alapvetően az Indamédia TV2 vonala számol, meglátjuk, ugye ez azért érdekes, mert ugye ez szorosan kötődik az, amit mondunk, tehát ugye amit itt beszéltünk, hogy mind a TV2 próbálja most ugye kvázi lerázni magáról a propaganda múltat. magukat, és ugye az Indexnél ugyanez van, ugye a Murányi Andrást fölvették, és ő elmondta, hogy most akkor más irányba tereljük. Tehát ugye, és ugye végül is az Indexnél ugyanaz a kérdés, hogy én elhiszem Murányi Andrásnak, hogy ő azt akarja, kérdés, hogy a tulajdonosi háttér ezt engedi-e. És akkor ugye itt ez egy kérdés, hogy akkor most Orbán a Indamédia TV2 vonalat tud-e számolni. Az a része egyébként engem meglepett, hogy a MediaWorks ilyen gyorsan elkezdte leépíteni magát, bár azt ugye tudjuk, hogy még már tavaly, amikor ugye még teljes évben kaptak állami hirdetéseket, akkor is egy nagyon komoly veszteséget sikerült felhalmozni. Igen. Na de azért én azt feltételeztem, hogy majd a Mészáros Lőrinc és többi embernek
1: segítő kezet nyújt majd, nem?
0: És hát, majd... hogy mondjam, azért szabad szemmel elég jól látható felhalmozott vagyona, az most akkor majd aktiválva lesz, és akkor most szépen akkor...
2: De lehet, hogy ez lesz ez a bizonyos szeptember.
1: Nem, de hát ebből tetszik, hogy ne arra, hogy ebből tetszik, hogy mennyi érték van ebben az egészben. Hát annyi érték nem volt ezekben a médiumokban, annyi szellemi terméket nem sikerült előállítani, mert itt a propagandát is lehet okosan csinálni, de hát annyira szinten visszaprimitült, ez ilyen nem szinte emlétező magyar kifejezés egyébként.
2: Most már, igen,
1: annyira,
2: most már van,
1: igen, megtörtént. Ez ilyen második nyelvalkotás. Szóval olyan szinten visszazüllött ez a kommunikáció, hogy már a fideszes oligarcháknak sem fült a foga ahhoz, hogy ó, most akkor én valamennyit beletolok ezekbe a médiumokba.
2: Lehet, vagy kivárnak, én most már nagyon kíváncsi vagyok erre.
1: De mire várnak?
2: Nem fogom tudni elmondani se nektek, se a nézőknek, hallgatóknak, mert lejárt az időnk, hogy ez titok. Titok marad. Én tudom, hogy ez titok marad.
1: Reklám után jövő héten kiderül.
0: Valaki más majd elmondja.
1: Gajdics Otto elmondja.
2: Ő majd elszenvedi. Szóval köszönöm szépen, hogy jöttetek. Én nagyon bírtam ezt a beszélgetést, és hát köszönjük szépen a figyelmet.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsor ajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Resperger István a vendégünk, a Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Szervusz, Resi, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Kezdjük a Hormuzi szorossal. Trump így is, meg úgy is nyilatkozott a helyzetről. Mi most a legfrissebb hír? Ugye itt a nagy kérdés az, hogy átjutnak-e a különböző tartályhajók, benne az olaj, mert ugye ez radikálisan befolyásolja az életünket, illetve a világgazdaságot is.
2: Igen, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Hát a fegyverek árnyékában élünk, de azért van vízhiány, éhínség, migráns helyzet, tehát a biztonságpolitikusok tobzódhatnak. Én azt gondolom, hogy 6 tenger és 5 tenger szorosnak a nagyon fontos összefüggéseit láthatjuk, hiszen ha Kelet-Európától egész Iránig dörögnek a fegyverek. Hát Iránnál az a helyzet, hogy folyamatosan ment a csiki-csuki játék. A korábbi kibeszállítási útvonal lehetőségeket egyre inkább a Hormuzi szorosnál az irániak magukhoz hozzák, azaz sokkal jobban ellenőrzés alá tudják vonni. Ez a háború ugyanis nem arról szól, hogy a csatákat kinyeri meg kidobja pontosabban a bombákat, hanem az időről, meg a kitartásról, és ebben Irán most jobban áll. Ugye Trump elnök is szeretne győzelmet bejelenteni, de van 3 probléma. Az egyik azért van 18 halott, 42 nagyon fontos technikai eszközét elveszítette az Amerikai Egyesült Államok ebben a háborúban, és van egy rakétaválság. Az egyik a Patriot csapatoknál van. 2300 rakétával kezdték meg a háborút, 1130 elhasználtak. Ez azt jelenti, hogy amíg Ukrajna 6 év alatt 1600-at lőtt el, itt 40 nap alatt elfogyott szinte ez a mennyiség. A másik a manőverező robot repülőgépek, a Tomahawkok, ezekből 3200-al kezdték meg a háborút az amerikaiak, és 1000-et lőttek el. Ennek az utángyártása 10 év jelen pillanatban. A harmadik pedig a haditengerészeti helyzet. Egy magasrangú haditengerészeti admirális írt egy levelet a szenátusnak, hogy jelen pillanatban annyira le van foglalva az amerikai haderő, hogy hosszú távon ez veszélyt jelent. Jelenleg 2 repülőgép hordozójuk van a szorosnál, 2 tartalékban van, Kínánál, Tajvannál is kell lenni, a saját partoknál is, és a 15 fregatt is rendkívül leköti a lehetőségeket, tehát valami megállapodást kell Trumpnak is, bármennyire is szeretne győzelmet jelenteni.
1: Mennyire átjárható most a Hormuzi szoros? Ugye az utolsó hír Irán részéről az volt, hogy ő megnyitja, amennyiben neki fizetnek úgynevezett biztonsági díjat, de utána Donald Trump szintén ugyanezt jelentette be, hogy ő mostantól átveszi a Hormuzi szoros ellenőrzését, amennyiért, amennyiben, illetve csak azok mehetnek át rajta, akik fizetnek neki a biztonságért. Ugye ez most 2 ellentétes megállapítás. Nekem az a furcsa, hogy senki nem tudja a biztonságot garantálni. Jelenleg áthaladnak a hajó, vagy nem haladnak át a hajó?
2: Nagyon kevés hajó haladhat át, főleg azok, akik Irán partjainál közel, és Iránnak fizetnek. Ugye Irán még azt is megtagadta, hogy Ománnal közösen szedjenek pénzt ezen a területen, és hát ugye a világ olajkereskedelmének és a cseppfolyós földgáznak a 20%-a folyik itt a kereskedelme, tehát rendkívül fontos. Plusz ugye, mivel összefüggnek a tengerszorosok, most a régi proxy huszikat Jemenben felhasználja Irán, hogy a Bab el-Mandeb szoroszt is zárják le. Ott 10%-a folyik az olajnak, tehát 30% olaj már is veszélyben van a világkereskedelemben, és például Kína 38%-ban ebből a térségből szerzi be a nyersanyagot, tehát rendkívül veszélyes játék ez, meg kellene állapodni. Reméljük a diplomaták meg fogják találni a lehetőséget.
1: Érdekes, hogy azt mondod, hogy diplomáciai megoldás lehet, vagy várható. Én azt gondoltam, hogy az elmúlt időszak támadásai, főleg a hatalmas nagy bombázások, amelyben a forradalmi gárda bázisait, meg laktanyáit, meg rakétakilövő állásait bombázta Amerika, tulajdonképpen lenullázta az iráni légvédelmet, meg egyáltalán az iráni hadsereget. Szerinted milyen károk keletkeztek, és hány százalékon tud működni az iráni hadsereg jelenleg?
2: Az iráni haderő legalább 50%-on működik, ugyanis 1 millió katonája van, ebből azért nem sokat öltek meg, 3-5 ezer halottat jeleznek a szakértők. Uh-huh. A másik, hogy az a győzelmi jelentés, hogy a légvédelmet kiiktatták, ez igaz a nagy hatótávolságú légvédelmi rakétákat, de például most szállított Kína kézi légvédelmi rakétákat, amelyek 4 kilométeres magasságig tudják támadni az amerikai és izraeli vadászgépeket. A másik kérdés ugye a terepnek a jelentősége. Rendkívül nagy hegyek, alagútrendszerek vannak. Azon a területen, ahol elrejtették nagy valószínűséggel a dúsított uránt, az úgynevezett Csákány hegynél több száz méter mélységben van ez a dúsított urán elrejtve. 60 méterre képesek ugye a bunker romboló bombák, még ha 2-3-szor ugyanoda betalálnak, akkor is nagyon nagy a lehetőség, hogy nem sikerül ezt megsemmisíteni. És ugye azok a háborús célkitűzések, amit megfogalmazott Amerika, hogy állítsák le a ballisztikus programot, a szakértők szerint még 2500 rakétája van Iránnak. Rendkívül sok drónja van, több ezer, az egész térséget rettegésben tudja tartani. Gondoljunk bele a szállodákba, a légi közlekedésbe, a turizmusba, és legutóbb megígérte, hogy a víz sótalanító berendezéseket is támadni fogja. 60 millió ember ivóvíz készletét lehet itt pillanatok alatt tönkretenni az Arab-öbölben és a Vörös-tengeren.
1: Amikor múltkor beszélgettünk, direkt utána néztem, hogy hogy is van ez az iráni dusítás, és és igazából a százalékok jöttek ki nagyon érdekesen, ugye, hogyha valaki atomenergiára, tehát nukleáris atomerőművet szeretne építeni, úgy, mint mondjuk építjük a Paks 2-t, akkor az uránt nagyjából 8-7-8-9 százalékra kell dúsítani, de megtanultam azt, hogy viszont Irán ehhez képest már 30-40-50-60-70 százaléknál tartott, de még mindig azt mondja a különböző nemzetközi szervezetekben, az EU-ban, az ENSZ-ben, hogy ők békés célra akarják használni az uránt. Hát most azért ez nem titok, hogy ez szemeszedett hazugság, tehát hogy ha ő atomerőművet szeretne építeni, akkor már rég tudott volna belőle atomerőművet építeni, viszont az atombombához, vagy nukleáris fegyverekhez viszont 90% fölötti dúsításra van szükség, tehát egyértelmű volt a cél, de érdekes, hogy a nemzetközi szervezetek erről nem beszélnek, vagy olyan nagyon diplomatikusan beszélnek erről, hát ez egy trükk. Ugye az egész akciót Izrael kezdte, és Benjamin Netanyahu azt mondta, hogy visszavetették 20-30 évvel Irán nukleáris fegyverképesség készítési potenciáját. Így van ez? Ez most egy eldöntendő kérdés, de szeretném a kifejtenét, hogy valóban visszavetette az izraeli és az amerikai bombázás, vagy szó sincs erről, pontosan az, mint mondta, hogy olyan nagyon mélyen tulajdonképpen azt csinálnak, amit akarnak.
2: Ugye Irán atomlétesítményei nagyon sok részből állnak, egyrészt uránbányászatból, dúsításból, atomerőműből, különböző katonai létesítményekből, ahova például a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség be se teheti a lábát. Tehát már ez is egyfajta vörös vonal a nemzetközi rendszernek. A másik az, hogy ugye a háború elején már Amerika kérte, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek adják át ezt az dúsított uránt, és a Bush-Harry atomerőműben ezt felhasználhatják, ha akkora hiány van egy olaj- és földgázországban energiából. Ugye ez is egyfajta lehetőség, ezt is elutasította Irán, és többfelé széttelepítette ezt. A másik pedig elég egyértelmű, hogy ahol minden kormányülés úgy kezdődik, hogy halál Amerikára és halál Izraelre, ott egyértelműen arra törekednek, hogy megszerezzék az atomfegyvert. Hordozóeszközük már van, tehát közel állnak. Az új izraeli jelentések szerint 3-5 évvel sikerült visszavetni Irán képességeit, mert nagyon közel áll már a dúsításhoz, ugyanis a centrifugái is modernebbek, tehát ezt a 60%-at sokkal rövidebb idő alatt 90%-ra tudnák dúsítani.
1: Ez eléggé katasztrofális. Azt mondtad, hogy az előző beszélgetés, az előző kérdést úgy fejeztük be, hogy diplomáciai megoldás várható, vagy arra számítasz. De ugye ez abszolút ellentétes azzal, hogy mindenki sikert meg győzelmet szeretne bejelenteni. Trump ebből a szempontból egészen kiszámíthatatlan, ugye?
2: Igen.
1: Tehát ugye talán az is várható, hogy akkor most leülnek tárgyalni, de az is várható, hogy egy újabb támadás sorozatot indít. Benne van ez is a pakliban?
2: Én azt gondolom mind a kettő. Ugye egyrészt, amire támaszkodna Amerika, hogy legyen egy jó, erős belső iráni ellenzék, ez nem létezik. Vannak csoportok, közel 1 millió ember kint volt az utcákon, tüntettek, de 92 milliós az ország, ebbe gondoljunk bele. Egyrészt ugye az a kérdés, marad-e a vallási vezető, vagy be tudják hozni Reza Pahlavi fiát. Ilyen még sose sikerült az arab világba, hiszen Irakba is szerettek volna Londonból valakit vinni, nem kellett a...
1: Szíriába is akartak, az se sikerült.
2: Az sem sikerült, illetve hát Mahmoud Ahmadinejadról is beszélnünk kell, akit meg az izraeliek szerettek volna, hogy ő jöjjön vissza a hatalomba, hogy kevésbé kemény vonalas. Na most ezek után Irakban, vagy Iránban valakinek vezetőnek lenni, hogy az izraeliek szeretnék, szerintem ez sem valósulhat meg. És ugye, ha megnézzük Iránnak a belső helyzetét, sokkal inkább azzal van a gond, hogy túlélje a rendszer egyáltalán ezeket a csapásokat. Egyrészt, hogy csak apró dolgokat megemlítünk, hogy a riál értéke 1.370.000 riált kell adni egy dollárért. Korábban ez 30.000 riálért adtak egy dollárt.
1: Ez hiperinfláció.
2: 45-szörös infláció, igen. A munkarendet vissza kellett venni 2-3 nap, nagyon kritikus a gyógyszerhelyzet, a nyugdíjak kifizetése nem valószínű, legalább 10%-os GDP visszaesés van, az infláció 50-60% körül van, és gondoljunk bele, egy olajországba üzemanyag problémák vannak, illetve áramellátási problémák.
1: Ugye az internetet most már hosszú ideje lekapcsolták, tehát igen, nem nagyon lehet kommunikálni. Igen. Újságíróként tudom mondani, hogy nem engednek be minket, tehát nem igen, mehetünk be forgatni irányba, teljes hírzárlat van. Ez nem a demokratikusan működő országokra jellemző, meg a nagy perspektívára, de ugye itt attól függ, hogy akarnak-e vallási vezetőt továbbra is megtartani. Tényleg sok kisebb csoport, a kurdok, talán velük amerikai kurdok, számot, izraeli
2: számban. Igen, ők egy 5-7 ezer fős katonai részt tudnak kiállítani, de...
1: Egy teljesen hatalomátvételt nem tudnak megoldani.
2: Egy egymilliós és forradalmi gárdával szemben nem sok eséllyel tudnának fellépni.
1: Mit prognosztizálsz? Nagyon hosszan elhúzódó? Olajválság, hormuzi szorosi válság, iráni válság?
2: Ugye amerikai részről gazdaságilag ez nem egy sikeres háború, katonailag sem nem sikerült a célokat elérni, és nagyon jól látszik, hogy ezekben az újfajta háborúkban a politika türelmetlen, nem adta meg a haderőnek azt, hogy még tovább bombázzon, célokat tudjon megsemmisíteni, hogy úgymond védtelenné tegye Iránt. Irán részéről pedig ugye a rezsim túlélése nagyon fontos, ezért olajválságot tudnak előidézni, bármikor le tudják zárni a szorost és a másik szorost is, ugyanis olyan hajó elleni rakétáik vannak, amik 100-150 kilométeres hatótávolságúak, tehát senki nem fogja megkockáztatni, hogy mondjuk fizetés nélkül belépjen, illetve kilépjen a hormuzi szorosnál, illetve hát a Bab-el-Mander szorost pedig el fogják kerülni. Én azt hiszem, hogy még foglalkozni fogunk, azaz elhúzódik még ez a válság.
1: Igen, és ez tényleg minden részben befolyásolja ugye az olajvilágpiaci árát, innentől kezdve pedig az üzemanyagárat is mindenhol befolyásolni fogja, illetve a különböző erőművek. Tehát ez azt hiszem, hogy ez tényleg erről még beszélnünk kell. Hosszan elhúzódhat. Váltsunk régiót.
2: Igen.
1: Resi, amikor beszélgettünk, vagy e-maileztünk arról, hogy jövünk ide beszélgetni. Nekem azért felmerült egy kérdés, hogy mostában viszont kevesebbet beszélünk az orosz-ukrán háborúról. Jól látom? Valahogy eltolódtak a hangsúlyok, vagy pedig közben ott naponta halnak meg emberek, nem is kevesen, ugye?
2: Igen.
1: Miért van ez?
2: Pontosan ez, hogy az iráni fókusz, mivel az egész világ gazdaságra kihatással van, Kínától Indiáig, csak Indiából hadd említsek egy példát, 60 millió vendégmunkás dolgozik az öböl országokban. Ők utalják haza a pénzt, tartanak el családokat, nekik is élet fontosságú kérdés, hogy ott
1: mi
2: legyen.
1: Mi történik?
2: Tehát sokkal nagyobb hatása van Kínára, Indiára, az egész világgazdaságra, illetve azt, hogy ha egy bármit rendelünk Kínából, annak meg kell kerülni ugye Afrikát, ez plusz 6000 kilométer, plusz 3 hét, plusz költség, ezt mindenki érzi. Az, hogy Ukrajnában meghalnak emberek, nagyon borzalmas dolog, meg Oroszországban, de ez másodlagossá vált a világ szemében. Egyedül az ankarai csúcs találkozó próbálta azt megoldani, hogy idén is és jövőre is 70 milliárd dollárral segíti Ukrajnának a támogatását. Na most a probléma az, hogy Ukrajna jelenleg 21,2%-át a GDP-ből, a bevételekből háborúra fordítja. Ilyen sokat egyedül Nagy-Britannia fordított a II. Világháborúban, 40%-ot. Az Európai Unióval együtt a támogatások 140 milliárd dollárt fognak kitenni, illetve születtek olyan döntések még, hogy ugye a drónhaderőt meg kell erősíteni a NATO-ban, 5-szörösére kell emelni, és közel 40 milliárdot kell belefektetni. És hát a NATO támogatásokkal tudja pariban tartani magát Ukrajna. Gondoljunk bele, a NATO 32 ország katona költségvetése, GDP-je 57 ezer milliárd dollár. Az oroszoké 2000, 20-szoros különbség van, mégis az oroszok több ezer drónt vetnek be, halljuk naponta Kijevet, Odesszát, tehát ez a drón és rakéta háborúvá vált, azaz az emberek távolabb vannak ettől, bármennyire is tragikus, ugyan Trump megígérte Zelenszkijének, hogy gyárthatnak Patriot rakétát.
1: Ilyen, ez vezető hír volt, én is kim voltam tudósítani Ankarában. Ez szinte vezető hír volt minden nagy hírportálon,
2: igen,
1: hogy Patriot know-how-t ad át Ukrajnának, de igen. Van benne egy csavar?
2: Nyilván van benne csavar, ez nem azonnal. Ukrajnának most kell légvédelem. Nagy mennyiségben Patriot rakéta Németországban található, 85 légvédelmi Patriot rendszerük van. Egy rendszer ugye 1,3 milliárd dollárba kerül, egy rakéta az újak, a PEC-2-es, 3-asok már 2-4 millió dollárba kerül.
1: Darabonként.
2: Darabonként. Gondoljuk el, korábban 6 Nezemsz vagy Patriot rakétát indítottak egy orosz ballisztikus rakétára. Most 2-re sem futja, tehát ezért olvassuk azt, hogy 10-20 helyen ég Kijev, Odessa, a kikötő, az infrastruktúra, és valami történt, ami az oroszokat is átállította, szeretnék az eszkalációt tovább folytatni, 160 gázállomást támadtak Ukrajna területén. Ilyen még eddig nem volt az 5 év alatt, hogy gázvezetéket nyilván találtak el, meg voltak barátságkőolajvezetékkel is problémák, de ilyen tömeges mennyiségben az oroszoknak érdeke volt, hogy a gáz folyjon, amiért bevételi díj jár. Amit mindenki előrejelez, egy mozgósítás Oroszország részéről, és 30 ezer észak-koreai katona is készül kisebb felkészítés után. Ukrán oldalon pedig egy nagyon problémás helyzet van. Stratégiai és hadműveleti szinten egy időben cserélt le két embert, Zelenszkij a védelmi minisztert és a hadsereg vezetőjét. Ez azért, ha belegondolunk, hogy az ukrán haderő is azért közel 1 millió fő minden egyéb eszközzel, több 15-20 minisztériuma van, több alakulata, 35-40 országból érkezik fegyvere beszerzés, és 90 féle eszközt kell menedzselni. Ezt egy újonnan beesett miniszternek iszonyú nehéz megismerni és működtetni, én azt gondolom. Ugye két frontot látunk most Iránba és Oroszországba, de egy stratégia van. Moszkva meg Teherán kivár. Nekük van idejük, azt látjuk, túlélni akarnak, és nem az a legfontosabb, hogy ki milyen pontossal lő, hanem az, hogy ki bírja tovább ezt.
1: Az arcvonalról, illetve a frontvonalról tudsz-e mondani valamit az elmúlt időszakban, az elmúlt pár hónapban kinek voltak több sikerei, mit lehet erről elmondani?
2: Kisebb harcászati sikerek vannak orosz részről. Ők ugye azt ígérték, hogy április végére a három erődvárost, Kramatorsk, Szlovjanszk és Konstantinovkát elszigetelik, beveszik. Ebből Konstantinovkát bevették. Kramatorszkhoz és Szlovjanszkhoz elértek, 4 kilométerre vannak. Azt szoktuk mondani, ilyenkor kezdődnek a problémák, mert az orosz tüzérség, a drónok, a beszivárgó katonák rendkívül nagy veszteséggel, de támadni fogják ezt a helyet. Utána meglátjuk, mi fog történni. Ukrán oldalról volt kisebb hadműveleti ellenlökés, egy 50 kilométert tudtak visszavenni egyes frontszakaszokon. Ezek, amiket láttuk, illetve a mélységi csapásokkal Moszkvát, Szentpétervárt tudták támadni.
1: Mennyire van humán részről nagy probléma Ukrajnában? Mert szerintem akit lehetett mozgósítani, azt már mind elvitték. Ugye az utolsó nagy hír az volt, hogy a nőknek is elkezdtek kiutazási tilalmat adni, akik olyan szakmákban dolgoztak, orvosok, ápolók, stb. De meddig tudja még tartani magát Ukrajna ilyen szempontból?
2: Körülbelül 1 év van a személyi állománnyal. A drónokkal rendkívül nagy változás sikerült elérni, ugyanis a frontvonalon kialakult egy 40-50 kilométer mély halászzóna, ebben nem nagyon van páncélos eszköz, illetve hát olyan tömeges mennyiségű a dróngyártás, a britek, a németek rengeteget adtak Ukrajnának, amivel körülbelül havi 5000 halottat eredményez orosz oldalon, de ukrán oldalon is.
1: Egy picit mondtad, hogy eltolódott a drón hadseregek irányába ez a 21. század, ez teljesen új dolog, ha 5 vagy 10 évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor nem is gondoltuk volna, hogy a drónok ennyire dominánsak lesznek, és ennyire preferencia lesz a drónvásárlás, illetve a drónkészítés, és azt mondtad, hogy ez tulajdonképpen most már drónháború. Azt kell mondani, hogy drónok fogják eldönteni ezt a háborút is?
2: Én nem hiszem, én ugye harckocsizó vagyok, ha a történelemben mindig a páncéltörő fegyver, meg a harckocsi vetélkedése folyt. Most pont egy átmeneti állapotban vagyunk, igen. Van egy régi világ, a harckocsik, meg egyebek, és mindenki azt számolgatja, hogy egy T-90-es harckocsiból 3000 drón tudok venni, és azokkal több csapást tudok mérni. Viszont azt is látni kell, hogy legalább 12 ország kísérletezik lézerfegyverrel, elektronikai harcfegyverrel, radarral, és különböző eszközökkel.
1: Drón elhárítás
2: lesz a következő, és ha hullanak a drónok, akkor újra meglódulnak a harckocsik, én azt gondolom.
1: Jó, egy kicsit hazabeszélsz a harckocsik.
2: Így van.
1: Ezt meglátjuk, lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönöm Resperger Ezredes úrnak, hogy itt voltál. Biztos, hogy folytatjuk, hiszen folyamatosan aktuális lesz. Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, Resi, hogy itt
2: köszönöm
1: voltál.
2: Köszönöm szépen.

0: műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm-t emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetetteknek segítséget nyújtsanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsjai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Akár 2 napon belül megállapodás születhet a hormuzi szoros megnyitásáról. Az amerikai pénzügyminiszter egy interjúban azt mondta, zajlanak a tárgyalások Iránnal, és jó esély van arra, hogy a napokban létrejöjjön a megállapodás a hajózási útvonal teljes átjárhatóságáról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben egészen 2025. december 3-áig. Ezen a napon Donald Trump amerikai elnök elaludt egy kabinetülés második felében a Fehérházban. Mindezt tette úgy, hogy az ülés elején még Joe Bidenre, Amerika korábbi elnökére hivatkozott Álmos Joe-ként. És szintén 2025. december 3-án a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Kánoki Kis Attila újságíró 3-án a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna

0: területet kapargatja, az utat azt kevésbé mesélik el, pláne nem az édesapa Szoboszlai Zsolt szemüvegén keresztül, hogy milyen életből, milyen merítésből, milyen tudásbázisból gondolta ő, úgyhogy neki teljesen más utat kell járnia, mint a magyar labdarúgásban általában. Miért, hogyan alapítottak egyesületet annak érdekében, például Bolla Bendegúz édesapjával, Bolla Lászlóval, hogy az ő gyerekeik más módon, más kép készüljenek, mint az átlag magyar labdarúgó az életre, vagy a futballkarrierre.
1: Hát rögtön álljunk is meg, mind a ketten válogatott futballisták lettek, nem is akármilyen szinten játszva, nemzetközi karrierre az életükben. Tehát valami azt mutatja, hogy nekik igazuk volt, hogy ne úgy legyen, mint ahogy általában van. De mi a különbség? Arra rájöttél, vagy azt el is mondták neked?
0: Hogyne, hát lényegében ezt mindenki elolvashatja a könyvben, hogy egyfelől mi a különbség abban a munkában, amit ez a két gyerek, egyrészt ugye a Dominik másfél éves korától körülbelül, amikor már járni tudott és épkézlábmódon bele tudott rúgni a labdába, illetve Bendegúz mondjuk 7 éves korától, hiszen ő akkor kezdett el futballozni, munkában elvégzett, munka óraszámban, gyakorlat mennyiségben, gyakorlat minőségben elvégzett. Mondjuk nem kell megijedni, a futball könyv, vagy nem elsősorban a futballról szól ez a könyv, a Szoboszlai sztori, sokkal inkább rengeteg történeten keresztül mutatja be, példázza azt az utat, amit megtett Dominik addig, amíg angol bajnok nem lett.
1: Mennyire lenne ez az út bárki számára járható, aki egy kicsit is tehetséges a sporthoz?
0: Tulajdonképpen ötletek meríthetőek belőle, szerintem modellezni nem lehet. Ehhez azért az is kell, mondjuk, hogy legyen egy olyan édesapa, aki maga is labdarúgó volt, aki hajlandó mondjuk napi 3-4-5-6 órát foglalkozni olykor a saját gyerekével, és ezen keresztül más gyerekével is. Nem utolsó sorban ennek az édesapának nem árt, hogyha egy olyan kétpályás műfüves futballcsarnoknak a kulcsa is a zsebében lapul, ahova bármikor éjjel, nappal, hétvégén, karácsonykor, szilveszterkor be tud menni és tud gyakorolni a gyerekeivel.
1: Szóval azért itt a feltételek is adottak voltak, és ez nagyon nem mindegy, de közben meg azon gondolkozom.
0: Nem adottak voltak, megteremtették maguknak, aha. És ez óriási különbség, és nem állami támogatásból teremtették.
1: Szóval akkor ez a csarnok, amit említettél, ez nem az ölébe hullott, hanem ezt megcsinálta.
0: Ezt megcsinálták, szintiszta üzleti modell alapon még ugye a 2000-es évek, 2010 közötti években, 2007 környékén adták át ezt a csarnokot, tehát akkor az állami támogatásoknak még az ötlete sem nagyon fogant meg, nem hogy csordogált volna a magyar futballba, vagy a magyar sportba.
1: Azért is kérdezgetlek erről, mert ugye állandóan az utánpótlásról és annak a problémáiról beszélünk okkal, és amióta én az eszem tudom, arról van szó, hogy mennyire nem jól képzettek, nem úgy képzettek a magyar labdarúgók, ahogy az a világban azokon a helyeken, ahol a top futball zajlik, szokásos. És éppen ezért szokás azt mondani, hogy minél hamarabb kerül ki egy játékos külföldre, annál biztosabb az, hogy futballista, minőségi futballista lesz belőle. És hát végül is az ő sorsuk is ilyesmi lett, mert hogy a hazai családi képzésen túl mentek aztán külföldre egészen fiatalon. Az mennyire meghatározó Szoboszlai Dominik életében, de hát ilyen alapon akkor a Bolla család életében is, hogy az volt a cél, hogy a gyereket eljuttassák itt valameddig, és utána megtalálják a megfelelő helyet számára külföldön.
0: Zsolt erről azt mondja, hogy ahogy ő látta azt, hogy milyen szenvedéllyel, intenzitással nyúl a gyerek már egész kiskorában, Dominika egész kiskorában a labdához, ő benne akkor ez már megfogalmazódott, hogy ezt ő akkor úgy szeretné belőle kihozni a maximumot. A Bolla Laci, Bendegúz édesapja pedig azt látta, hogy a gyerekét elvitte 7 évesen focizni A1-esületbe, nem nagyon jutottak egyről a kettőre, átvitte ebbe a Phoenix Goldesébe, ahol teljesen másképp foglalkoztak a gyerekkel, a gyereket beszippantotta a futball világa és az öltöző szaga, és nem utolsósorban Zsoltnak az edzés elmélete viszonya a saját tanítványaihoz, és innen kezdve pedig azt mondta, hogy ha a gyerek valamit ennyire szeret csinálni, akkor ő megpróbál mindenben segíteni abban, vagy megpróbál mindenben segíteni őt abban, hogy kihozza magából a maximumot. Mindenféle szakmai tudás nélkül. Ugye ő alapvetően az üzletemberként állt bele ebbe a történetbe, és ő alapozta meg például ezt a csarnokot, hogy az ő üzleti tervéből alapult meg ez a csarnok, ami aztán mai napig szolgálja egyébként ezt a kis egyesületet.
1: Van egy nagyon fontos dolog, amit el szokott mondani Szoboszlai Zsolt

0: Dominik édesapja, te könyvednek a hőse. És hát nyilván a könyvben is fontos szerepet játszik ez a gondolkodásmód, hogy a tehetség az csak egy szegmens, és nem is biztos, hogy a legfontosabb szegmense annak, hogy valaki valamire jusson a sportban, de tulajdonképpen bármiben. Sokkal fontosabb az alázat, a munka, az a befektetett erő, energia, akarat, ami egy-egy teljesítmény mögött van. Ez az arszpoetika, ez kirajzolódik a könyvedből?
1: Teljes mértékben, ugye van egy ilyen kultikus szám ebben a könyvben, amit ki is fejt és ki is bokoz Zsolt egészen mélyen és alaposan, ez a 10 000 befektetett óra 6 és 16 éves kor között, tehát 10 év alatt évente 1000 óra. És azt mondja, és egyébként ezzel teljesen egyetértenek a Bolla Lacival, hogy aki ennyi munkát hajlandó beletenni bármibe, legyen az hegedülés, tanulás, zongoraóra, vagy bármi készségtanítás, sport, egyéb, akkor abból nagy valószínűséggel 16-17 éves korára egy nagyon nagy tudású művésze lesz, vagy valamilyen nagy tudású szakembere lesz az adott területnek. És ez hát így is igaz, nyilván ez függ attól, hogy kiben mennyi tehetség van, ki meg milyen képességek vannak, alapképességek vannak, és kiben mennyi kitartás van természetesen.
0: Itt most nagyon gyakran foglalkoznak azzal különféle bulvárlapok és kommentek, hogy milyen autóval jár Szoboszlai Dominik, hogy mennyi pénzt keres, hogy mennyi a fizetése a Liverpoolban, hogy emelkedik majd a fizetése, mert azt akarják, hogy újabb szerződést írjon alá, és így tovább, és így tovább. A pénz, amit befektettek, és ami kijön ebből a teljesítményből, az mennyire játszik a Szoboszlai sztoriban szerepet?
1: Milyen értelemben? Semennyire, mert ugye ez a család alapvetően egy Székesfehérvár panelból jött, egy bérlakásból jött.
0: Na hát akkor el tudod mondani.
1: 2020-21-ig, tehát ugye mindaddig, amíg a Dominik Lícsében nem szerződött, és annak a szerződésnek a Phoenix Goldra, a családra eső jutaléka nem érkezett meg, mindaddig tulajdonképpen egy totál átlagos, sőt azt kell mondjam, hogy egy teljes mértékben átlagos magyar családról beszélünk, akinek egyetlen egy vezérelve volt a futball és a sportág szeretete, és az, hogy a gyerek, aki ezt az átlagosnál sokkal jobban imádja, az megkapjon minden képzési lehetőséget azon a téren, amit ők elképzeltek maguknak, helyesen elképzeltek maguknak.
0: Szóval nem az látszott, hogy berakok ennyi pénzt, és ennyit majd kiveszek. Ez ezért fontos, mert hogy a sport az akárhogyan is van agyonfizetve néhány sportág, néhány sztárja látszólag, miközben persze ez üzlet, tehát annyira fizetik meg, amennyire megéri egy egyesületnek, zárójel bezárva, de közben meg mégis mindig arról beszélgetünk, hogy micsoda pénzek, és hogy hát persze. De hát itt egy apa, egy anya, meg a hozzáállás az, ami számított.
1: Hogyne, de hát mondok egy teljesen más életből vett példát. Tehát bárki, ugye, aki mondjuk Dominik másféltől mondjuk 21 éves korára jutott el a Bundesliga szerződésig, vagy 23 éves korára a Premier League szerződésig, nevezzük azt a húsos fazénak. Tehát ugye 22 év munkát beletesz valaki bármilyen területbe alázatosan, és fölfuttat egy vállalkozást, vagy saját magát fölfedezi top menedzser szintre, mondjuk a Shell vezérigazgatója lesz, valószínűleg ő is búsásan meg lesz fizetve, vagy valószínűleg az a cég, amit olyan magasra fejlesztett, hogy az adott területnek a top-top-top kategóriájában tartják számon, akkor valószínűleg dúsgazdag lesz. Tehát ilyen szempontból semmi különbség nincs a kettő között.
0: Nagyon jó, hogy ezt elmondtad, mert ez így van, én is ebben hiszek. És hát nyilván a könyvedből is ez jön ki, hogyha végigolvassák. Ez októberben jelent meg, akkor tele voltunk reménnyel, hogy ez a válogatott, aminek a vezéregyénisége Szoboszlai Dominik messze jut majd akár a világbajnokságig. Mennyire befolyásolhatja egy könyv életét az, hogy mennyire sikeres vagy kevésbé sikeres egy adott pillanatban mondjuk egy futballválogatott?
1: Az nem hiszem, hogy befolyásolja a könyv sikerességet, hogy merem remélni, hogy nem befolyásolja egy-egy győzelem vagy vereség. Itt maga a Dominik jelenség, illetve a Dominik körül kialakult, már azt kell mondjam, hogy sztárkultusz az, ami egyébként repíti nyilván egyfelől ez a könyvet, másfelől pedig pont az az érdekes történet, hogy juthat el valaki ilyen magasságba. Ez szerintem nagyon sokakat érdekel, és nem kizárólag csak futball szakembereket, futballistákat. Ez a könyv épp annyira szól szülőknek, akár gyerekeknek, akik sportágat vagy bármilyen szenvedélyt, sportágat válaszolnak, vagy bármilyen szenvedéllyel bírnak. Mert gyönyörűen példázza ez a történet azt, hogy mi kell ahhoz, hogy egyről a kettőre jussál, vagy pedig fölkapaszkodjál saját szenvedélyed csúcskategóriájába.
0: Olvassák el ennek az írásos változatát, amiről most pár mondatban beszéltünk, és ami voltaképpen egy család élete, és hát annak a megkoronázása Dominik sikere. Kálnoki Kis Attila újságíró írta a Szoboszlai Sztori című könyvet, és Attilával beszélgettem. Örülök neki, és köszönöm.
1: Viszontlátásra, köszönöm.
2: Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan a múltidézőt.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatódik a multidéző, egyet lapozunk a naptárban, 2025. december 4-ére lépünk. Ezen a napon Magyar Péternek nem sikerült bejutnia a Szőlő utcai javítóintézetbe annak ellenére, hogy európai parlamenti képviselőként elvileg minden közintézménybe szabad bejárása volt. És szintén 2025. december 4-én a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Fülöp Ákos, az MCC Pszichológiai Iskola sport- és teljesítménypszichológiai műhelyének vezetője volt.
2: A mai műsor végére szülőknek és felnőtteknek épp annyira izgalmas témát választottunk, mint amennyire mondjuk minden sportolót izgat az, hogy hogyan lehet eljutni a csúcs teljesítményig a maga műfajában. És hát ezt a sportra szoktuk általában használni, de a csúcs teljesítmény voltak éppen mindannyiunk életének állandó kihívása és kérdése. Eljutok-e oda, elérek-e oda valaha? Fülöp Ákos, az MCC Pszichológia Iskola sport- és teljesítménypszichológia műhelyének vezetője, maga sport pszichológiával is foglalkozik más dolgok mellett. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mondtam, mielőtt elkezdtük a beszélgetést két mondatban, hogy hát szerintem kötetek tucatjai foglalkoznak ezzel a témával, hogyha választottunk magunknak ezek szerint egy könnyű, könnyen átbeszélhető, egyszerű dolgot, de mégis én azért csak azt kérdezem, hogy van-e olyan alapvető generálszósz, ami a csúcs teljesítményig el tud vinni a saját életében bárkit? Vagy ez annyira személyre szabott, hogy igazából a pszichológusnak itt van dolga?
3: Most alapvetően van generálszósz, ami két disziplina, a pszichológia tudomány területének két ága próbál meg feltárni. Hát nyilván ez egyik a sportpszichológia, amely ides-tova lassan 100 éve kutatja ezt a kérdéskört, és meg a szociálpszichológia első kutatásai sportos környezetben történtek biciklistákkal és az ő dinamikájukkal kapcsolatban. Illetve a másik, ami nyitja az ollót a sportról, az a teljesítménypszichológia, ami egy nagyon új disziplina, Evelina. Magyarországon annyira új, hogy most jelent meg az első könyv a szerkesztésünkben, egészen pontosan 3 hónappal ezelőtt, ami az élsport mellett egyéb más nagy teljesítmény területeknek próbálja feltárni. Mind a csúcs teljesítményt, de a túloldalt is, tehát mi van akkor, hogy a diszfunkcionálisan teljesítünk, és nem sikerül úgy, ahogy szeretnénk. Úgyhogy igen, van olyan tudományterület, ami ezzel a kérdéssel foglalkozik.
2: Nagyon más a mozgatórugó a sport esetében és bármi más esetében. Tehát ha én a maximumra törekszem, mit tudom én, buszvezetőként, és azt gondolom, hogy most vagyok a legjobb formámban, az egy másfajta megközelítés, mint mondjuk egy atlétánál, aki át tudja ugrani a gátat.
3: Pont ez lesz az érdekessége és az innovációja a teljesítménypszichológiának, és az a lehetőség, amely megteremti azt, hogy a különböző teljesítményterületek között párhuzamokat vonhassunk. Mert hogyha nagyon lecsupaszítjuk a kérdést, akkor pontosan ugyanaz történik pszichológiailag. Természetesen az output, tehát a kimenetel más lesz. Tehát nyilvánvalóan más egy 100 méteres sprintfutónak a viselkedéses manifestációja, tehát maga az eredmény, amit látunk, meg más lesz mondjuk egy orvos professzornak, aki 24 órát műt. De pszichológiailag vannak nagyon hasonló tényezők, amik ugyanúgy mennek végbe. Mint például az, hogy milyen stresszes környezetbe kellett végrehajtani, és milyen nézők, illetve milyen szabályoknak kell megfelelnie. Ezeknek milyen következményei lesznek? Nyilván van egy orvosnál élet-halálról van szó, egy sportolónál több lehetőség is van. Ez egy lényeges különbség lesz, de a végrehajtás szempontjából pszichológiailag nagyon hasonló dinamikák mennek végbe.
2: Az, hogy valaki születetten alkalmas-e valamilyen nagy teljesítmény létrehozására, függetlenül most a tehetségétől, tehát a pszichéje megengedi-e neki azt, hogy azokkal a gátlásokkal, gátakkal megküzdjön, ami valójában mindannyiunkban valamilyen módon mégiscsak ott van. Az tanulható, vagy tényleg született?
3: Nos, hát a mai gondolkodásnak ez egy nagy kérdése, hogy mekkora a hatása a velünk született tényezőknek, mondjuk így a teljesítménnyel kapcsolatban, és vannak olyan akár Nobel-díjas gondolkodók is, amelyeknek munkássága során arra a következtetésre jutottak, hogy a pszichológiai teljesítménynek a genetikai meghatározottsága az ilyen 10%-ban mérhető csupán, vagy még annyira sem, tehát hogy bőven gyakorolható, fejleszthető képességről van szó. Ez egy jó hír a számunkra, hogy a befektetett munka lesz az a tényező, ami a legjobban meg fogja azt határozni, hogy milyen eredményességet fogok tudni a tevékenységemből kihozni.
2: És hogyha eljutottunk a csúcs teljesítményig, hogyha valami olyat értünk el, ami egy kitűzött cél volt, és most akkor megvan. Mi van másnap? A csúcs teljesítmények hányszor ismételhetők, és hányszor lehet valamire azt mondani, hogy ez egy újabb csúcs, egy megint kitűzött cél, amit ismét sikerült elérni, vagy hogy éli meg az, aki egyszer eljutott valamilyen teljesítményben, valamilyen témában a magas teljesítményig, hogy van egy másnap is?
3: És ez nagyon aktuális ez a kérdés, mert nemrég volt a Párizsi olimpia, és minden egyes olimpia után felszíre kerül az a kérdés, amelyet úgy neveznek, hogy Olympic Blues. Tehát amikor egy ilyen nagy célhoz érkezünk, és azt teljesítjük, akkor utána, ha sikeres, ha sikertelen ez a teljesítés, mindenki megtapasztalhat egy ilyen vákumállapotot, ez az Olympic Blues, hogy teljesítettünk egy 4 éve kitűzött célt, és hirtelen nem maradt semmi. És ebben az állapotban mindenki megtapasztalja kicsit így a lehangoltságot, a céltalanságot, valami nagynak a befejeztét. Tehát amikor csúcs teljesítményhez érünk, és megtesszük azt, amire régóta készülünk, és olimpiai példát hoztam, de ugyanez lehet egy államvizsgánál, egy érettséginél, akár egy 8. osztályos gimnáziumi felvételinél, amikor ez kicsit túl van misztifikálva, és nagyon rákészítik a nagyon fiatal gyerekeket is, hogy tőled az egész életed.
2: Sőt, hadd vessek fel egy másik analógiát ehhez, az anyáknál a szülés utáni állapot, amit ugye szülés utáni depresszióval szoktunk azonosítani, mert hogy elérte, ott van. És ugye a másnap az arról szól, hogy sír a gyerek, és megint sír, és ezt éppen egy sportoló mondta nekem, hogy neki ez a kettő, ez teljesen egyforma volt.
3: Hát egy ugyanolyan teljesítményhelyzetről van szó, még a szülésnél van egy olyan izgalmas biológiai háttér, hogy ott a különböző hormonhatások azért nagyon erőteljesen befolyásolják a megélést és a végbennenő folyamatokat, a test változásáról és hát a szerepek drasztikus változásáról ne is beszéljünk, de amúgy igen, egy nagyon hasonló dinamikáról van szó. Ilyenkor, hogyha az ember eléri ezt az Olympic Blues állapotot, és érzi azt, hogy hopp, itt most van valami nagyon új, és most nekem amúgy nagyon boldognak kéne lennem, de valahogy nem érzem ezt, akkor alapvetően három lehetőség szokott végbe menni, most visszatérek így a sportolókhoz. Az egyik opció az az, hogy újra elköteleződik, új célokat fog kijelölni saját magának, és újra motiváltá tud válni. A másik opció az az, hogy visszavonulás mellett dönt, tehát hogy úgy dönt, úgy értékeli, hogy ezt a célt elérte, és nem akar újra bevonódni és újra elköteleződni. Ebben az esetben lehet egy ilyen tervezett visszavonulási fázis. Illetve olyan eset is van, hogyha valaki nem sikerrel teljesíti ezt a csúcs teljesítmény pillanatot, hogy utána mondjuk elveszíti azt a lehetőséget, hogy ő tovább folytathassa. Például egy sportoló esetében nem teljesít úgy az olimpiának, elveszíti mondjuk a szerződéseit. Nem igazolja le új csapat, és akkor megszűnik az a lehetőség, hogy ő tovább teljesíthessen, vagy egy opera énekes betlizik az egyik előadáson, és akkor nincs tovább, elveszíti a szerződést, és akár pályát is kell váltania, tehát ilyen forgatókönyvekkel is találkozhatunk. Ugye a legfontosabb az ilyen esetben egy olyan tudatos megállás és értékelés, a pillanat megélése, és új motivumok, új célok, tudatos felállítása, ez mind tud segíteni abba, hogy ezt a vákumállapotot az ember minél gyorsabban, de nem biztos, hogy az a cél, hogy minél gyorsabban, minél jobb minőségben megélhesse.
2: A sportban a mentális egészség szerepéről rengeteget beszélünk, hogy mennyit segítünk valóban a sportolóknak, az nyilván egy másik kérdés, remélem, hogy ma már sokat, de a hétköznapi életben ez sokkal ritkábban kerül elő, hogy a mentális egészség egy munkahelyi környezetben az legalább annyira fontos, mint mondjuk egy stadionban, maradjunk az atlétika példájánál, amikor odaáll a rajtgéphez a futó.
3: Abszolút, és ez egy nagyon aktuális kérdés több szempontból is. Csak egy gyors reflexió a élsportra, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a Párizsi Olimpián tűzte első számú prioritásává egy történelmi pillanat a sportolók mentális egészségét, és potom 700 millió dollárt költöttek el a sportolók védelme érdekébe. Ez egy nagyon fontos lépés volt, mert hogy eddig azért az élsport nem tartalmazta a mentális jólétnek a fontosságát, csak gondoljunk Simone Biles-nak a tokiói visszalépésére és az akkori esetőségekre, azóta nagyon sokat fejlődtünk, de mindennapokban is előtérbe kerül ez a kérdés, főleg annak a paradoxonnak a figyelembevétele mentén, hogy a mai világunkban kéne a legjobban élnünk. Tehát a közlekedés adott, az élelmiszerek korlátlan mennyiségben elérhetőek, az orvosi ellátás itt van, és most ne ilyen aktuális nézőpontból tekintsünk erre, hanem több száz éves perspektívából. Ezen vitát nyithatnánk, hogy most per pillanat aktuális az egészségügy helyzete milyen, de hogyha mondjuk összehasonlítjuk Semmelweis-ék idejével, tehát egy 150 éves perspektívában nézzük, akkor sokkal jobban állunk, mint akkor. És ennek ellenére, hogy most kéne így a legkényelmesebben, a legjobban élnünk fizikálisan, ezzel párhuzamosan a mentális egészsége folyamatosan csökken a populációnak, és egyre rosszabb adatokat mérnek a különböző szervezetek, mint az Euróbarométer, a WHO, a UNICEF és hasonló markáns, nagyméretű és prominens szereplők.
2: De vajon ez miért van? Nyilván egy konklúzió is következik ebből.
3: Direkt hagytam itt abba, hogy a kérdés megérkezhessen. Alapvetően két irányt tárhatunk fel. Az egyik, az talán hívhatjuk úgy a mostani évtizedünket, vagy évszázadunkat, majd később, mikor elnevezzük, hogy egy információs dömping felé, egy információs krízis felé hajtunk, hogy az elmúlt időszakban drasztikusan növekedett annak az információnak a mennyiség, amit az emberi agynak fel kéne dolgoznia. És itt pont Szász Máté nyilatkozott ebbe a témában nemrég, és vele a való beszélgetésből fogok most kopizni egy-két számot, de hogy napi szinten ma egy felnőtt embernek kb. 75 gigabájtnyi új információt kell feldolgoznia. Ez nem az az 75 gigabájt, amit egy filmbe megnéz, hanem az a mennyiség, ami az ő idegrendszerén keresztül feldolgozásra kerül. Most 500 évvel ezelőtt egy hadvezérnek vagy királynak az egész életébe volt ennyi információ, amivel meg kellett dolgoznia, és ezt valahogy az idegrendszerünknek el kell viselni. Most, hogy belegondolunk, mennyi e-mail érkezik egy nap. Hány applikációban, hány formanyomtatványt, hány ezer dolgot kell azonnal itt és most megcsinálnunk. Ez az egyik olyan pont, ami miatt, vagy ez az egyik pont, amire tehetnénk egy voksot, hogy miért csökken a mentális egészség. Óriási terhelésnek vagyunk kitéve. Ez az egyik. A másik egy evolúciós perspektíva, egy nagyon szeretem az evolúciós pszichológiát, amely arra keresi a választ, hogy a különböző képességeink, amik velünk létrejöttek, azok a mai világunkban hogyan tudnak működni. És hát a Homo sapiens sapiens 150 ezer évvel ezelőtt az nem erre a világra jött létre. Kis közösségek, szavanna, természet. A mai világunk, ez a kapitalista, globalizált, urbanizált, és akkor minden ilyen ionizált szót így egymás mellé tettem, masszívan befolyásolta és megváltoztatta azt, amiben élünk. Mondjuk az elmúlt 5 vagy 10 évre gondolunk, ez exponenciálisan fejlődik és gyorsul, és lehet, hogy még csak a java hátra van, mondjuk a robotika meg a mesterséges intelligencia fejlődésével, ez egy másik téma. Rengeteg képességünk jött létre, ami nagyon jó kérdés, hogy a mai világunkban jól fog-e funkcionálni. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Elérhető mennyiség, korlátlanul elérhető mennyiségben van élelem körülöttünk. A régi szép időkben lehet 3-4 napot kellett vadásznunk ahhoz, hogy húshoz jussunk, és levadásztuk azt a mamutot, most ez felszeletelve van a szupermarket polcain. Viszont több millió éven keresztül az ember és az előember úgy élt, ha van kaja, edd meg, fogyaszd el, mert bármikor elvehetik tőled, és ki tudja, mikor jön a következő adag. No, meg nem volt hűtő, tehát nem tudtuk tartósítani a húst. És a hirtelenjében itt van minden. És akkor csodálkozunk, hogy azért az elhízás az egy nagyon fontos és markáns civilizációs betegség.
2: Hát meg lett időnk olyan dolgokra, amikre korábban nem volt, és lehet, hogy nem is kellett volna, hogy legyen. Na mindegy, igen, érthető.
3: Így van.
2: Hát ezt most akkor a végtelenségig folytathatnánk, de egy jó tanácsot azért mégiscsak kérek a legvégére, mert hogy ha talán nem is a teljesítmény legjavát várnánk el mindannyiunktól minden pillanatban, de valahogy mégiscsak afelé kellene ennek a beszélgetésnek a végén mennie, hogy hogyan tudjuk a teljesítményünket legalább stabilizálni.
3: Így van, stabilizáló szó mellé még azt lehet berakni, hogy optimalizálás, tehát abból a szempontból, hogy 40-50 évet kell eltöltenünk a munkaerőpiacon teljesi, magas teljesítmény környezetben, és hogyha hozzáveszünk azt is, hogy még a közoktatásban meg a felsőoktatásban is milyen masszív teljesítménykényszer és nívó van, akkor lehet, hogy ehhez a számhoz még hozzátehetünk 20 évet mondjuk, tehát nagyon hosszan kell tudnunk jól teljesíteni. Ez az élsportra is igaz, mert ott is kitolódott a teljesítés ide. A teljesítmény optimalizálás pedig pont azt veti fel, hogy hogyan tudok én hosszú távon jól működni, kiégés, különböző betegségek, fizikai, lelki, mentális sérülés nélkül, hogyan tudok egy jól számítható teljesítményt adni, és ezt kérném a segítségét Jertz és Dodzonnak, akik a Yale Egyetemen foglalkoztak a pszichológiai Öreuzölnek a kérdéskörével, akik azt, mikor felvetették papírra a teljesítmény és az Öreuzöl, ez egy hívjuk leegyszerűsítve egy aktivációs színnek, egy fordított U-alakú görbét találtak a kettő kapcsolatába, tehát ez úgy néz ki, hogy felrajzolhatunk egy ilyen dombocskát a kettő kapcsolatának, tehát ha túl alacsonyan vagyok stimulálva, az se tesz jót a teljesítményemnek, de ha túl vagyok stimulálva, szorongás, túl nagy izgalom, feszültség, stressz, az is negatívan befolyásolja az én teljesítményemet. Tehát az lesz a nagyon fontos itt, hogy minden egyes ember megtalálja azt az optimális zónát, amiben ő jól tud teljesíteni, és kialakítsa tudatosan, hogy milyen elemek vannak ott, hogy kell enni, inni, bemelegíteni, mentálisan mire van szükség, milyen rutinok, stb. Ezt is sokáig lehet fokozni, és akkor vissza is csatolnék arra a legelső gondolatra, amit az interjú elején is felugrott, hogy alapvetően itt lesz egy nagyon személyes eszközkészlet, amelyre mindenkinek önreflektíven, önismereti munkával és tudatosan kell készülni ahhoz, hogy ezt az 50 évet megcsináljuk, vagy túléljük, vagy eredményesek legyünk, ezt mindenki eldönti maga.
2: Hát mindenképp éljük túl eredményesen, úgyhogy csináljuk. Fülöp Ákos, köszönöm szépen, az MCC Pszichológiai Iskola Sport és Teljesítmény Pszichológia műhelyének vezetőjét hallották. Hát ebben szerintem bőven volt még téma, úgyhogy valószínűleg folytatjuk, jó?
1: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Erősödhetnek az asztmás betegek tünetei az ózonszennyezettség növekedése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm-t emelkedett Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsiai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsiai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzekkel kapcsolatban, köztük 156 kiskorút. 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 ezer tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Jó látni, hogy valahol dereng az alagút végén a fény, jelentette ki Magyar Péter, miután ismét meglátogatta a paksi atomerőművet. A miniszterelnök szerint már 3 cm-rel emelkedett a hajnali, leállás közeli kritikus szinthez képest a Duna vízszintje, így megvan az esély rá, hogy mégsem kell teljesen leállítani az erőművet. A helyzetet Somodi Solymos Eszterrel és Murányi Andrással értékeljük. Szinte naponta dönt negatív rekordokat a Duna vízállása, ami a hajózást is jócskán megnehezíti a folyón. De nincs ez másként a Tiszán sem, valamint a legnagyobb állóvizeink is folyamatosan apadnak. A Velencei tó például a kiszáradás szélére sodródott. Vendégünk Kovács Csaba, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke. Magyar Péter kormánya nem írja alá a végleges szerződést az előző időszakban épült zuglói irodakomplexumról, és 300 milliárd forintot visszakövetel. A kerület polgármestere elhúzódó pereskedésre számít, ami bekártérítési igénnyel a kerületi önkormányzat is be fog szállni. Mestere elhúzódó pereskedésre számít, ami bekártérítési

0: akkor megkérdezem majd arról is, hogy ki akarja feltörni a különböző rendszereket, az oroszok vagy egy egyszerű hacker, aki pénzt akar keresni, és hogy lehet ezeket bizonyítani, ha nem szólal meg valaki. Na, de hát most messze mentünk, mert ez az adás végén lesz. Itt az elején pedig Somodi Solymos Eszterrel, a Spirit FM programigazgatójával, illetve Murányi Andrással, az Index felelős szerkesztőjével beszélgetünk arról, hogy megúsztuk-e vajon. Ugye? Szerintem nem kell elmagyarázni, mire vonatkozik a kérdés, de azért egy mondat erejéig nem kellett az utolsó kis pislákoló atomerőmű darabot lekapcsolni. Imígyen aztán, most, hogy emelkedik a Duna vize, nem is nagyon, de 3 cm-re reménykedhetünk abban, hogy egyáltalán nem is kell majd. Megúsztuk?
1: Hát ugye erre azt lehetne mondani, hogy azt a számok tükrében lehet eldönteni. Aki jóslásba bocsátkozik, az tulajdonképpen szerintem hibázik, hiszen ugye mindig azt mondják, hogy a nukleáris biztonság az első. Ennél a létesítménynél az összes kommunikációnál mindig ez volt az alap. Én azt gondolom, hogy most is ez kell, hogy legyen az alap. Az biztos, hogy ahhoz képest, ami be volt itt az elmúlt napokban lengetve, hogy akár teljesen le tud állni, azt megúsztuk, és van egy kis időnk, hogy akkor megnézzük, hogy milyen lehetőségek elé nézünk. Én azért aggódok egy kicsit, mert azért olyan tekintetben az elmúlt napokban szerencsénk volt, hogy azért a napközben bőven sütött, és a felhők sem zavarták. Nagyon félek attól az időszaktól, hogyha mondjuk a Duna vízszintje nem emelkedik meg abban a magasságban, hogy aztán mondjuk a paksi atomerőmű biztonságosan nagyobb mennyiségben áramot termeljen, de közben bekúsznak azok az ominózus felhők, akkor milyen gazdasági helyzet elé nézünk, hiszen tudjuk jó, hogyha az olcsó áram nem jön, akkor viszont a drága import és a drága gázerőművek szolgáltatása.
0: Most nem is tudom, hogy sajnos vagy szerencsére, de a meteorológusok nem ígérnek esőt, egy-egy zivataron kívül az meg olyan nagyon ezt nem befolyásolja.
2: De hétvégén talán már azért jöhet,
0: De az például, mert nem vagyunk nukleáris szakemberek, picit félve kérdezem, hogy azt tudjuk, hogy mennyi idő alatt lehet újraindítani, ha megfelelő a vízszint az atomerőművet? Mert hogy erről például egyelőre senki nem beszél, hogy oké, most leállítottuk, az egyes reaktor valamelyest működik, az is csökkentett kapacitással, de akkor most mi lesz, ezt fel lehet-e tolni, a 2-es, 3-as, 4-est mikor lehet, és hogyan elindítani, az mennyi idő, tehát hogy látni kéne egy menetrendet, hogyha jól alakul, akkor ez vár ránk, ha rosszabbul alakul, az vár ránk, szerintem ideje lenne érteni.
2: Szerintem most ilyen tipikus válságkommunikációs helyzet van, vagy krízis kommunikációs helyzet van, amikor szerintem nem arra fókuszál senki sem, szerintem a kormányban sem, hogy mi lesz a 3., 4., 5. lépés, amik mind nagyon fontosak, ahogy te mondtad, Egon, hanem arra, hogy egyáltalán ezt éljük túl, és Isten ments, hogy most elkezdjek visszamutogatni, de hogyha az elmúlt 16 évet végignézzük, akkor azért azt látjuk, hogy sem klíma és környezeti ügyekben nem járt élen az Orbán kormány, hogy más nem mondjak, környezetvédelmi minisztérium sem volt, pedig az elég fontos lett volna, például az egészségügy és az oktatás mellett. De hogyha csak azt nézem, hogy az energia diversifikáció terén mit alkotott a kormány, akkor is meglehetősen szűkös és kitett országképét
0: mutatjuk. Bár a napelem kampányra büszkék voltak.
2: Abszolút, és ebben van előrelépés, tehát ez kétségtelen. De...
0: Ugye most probléma az, hogy a szélerőműveket pedig kifejezetten utálta Orbán Viktor, hogy ezt lehet tudni, hogy ez az ő ellenszenve, mert zajos, mert ronda és tönkreteszi a tájlátványát.
1: A jelen időszakban sokat nem segítene, mert a szél az...
0: Nem, de időnként egyébként szél még inkább van, mint felhő.
2: Igen, de hogyha erre, tehát az elmúlt 16 évben megtanultuk, hogyha valamilyen iparágra rá akar feküdni a kormány, és meg akarja csinálni, akkor azt megcsinálja. Ott a sport föltőkésítése, stadionok, stb. Hogyha az lett volna fontos, nem tudom, környezetvédelem, egészségügy, oktatásra tegyen pénzt a kormány, oda allokáljon dolgokat, és figyeljen arra, hogy mi lesz nem holnap, nem is holnap után 30 év múlva, hanem úgy egyáltalán mi lesz velünk itt az elkövetkezendő 100 évben, akkor erre allokált volna iszonyatosan kemény forrásokat, és kevésbé lenne Magyarország kitett ezeknek a problémáknak. Most ugye említettük az adás elén, bár nem biztos, akkor még nézők figyeltek, hogy milyen a krízis kommunikációs képe Magyar Péternek és a Tisza kormánynak, és én amondó vagyok, hogy ezt nagyon professzionálisan csinálja, mind Magyar Péter, mind a Tisza kormány, tekintettel arra, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Ott kell lenni, folyamatosan tájékoztatni kell a lakosságot, illetve ki kell alakítani azt a képet, hogy az emberek, a társadalom nem szenvedett semmiféle hátrányt, hanem azok a nagy gigafogyasztók, amelyek ugye érintettek az energiatermelésben és egyébben, ők vegyék vissza a termelést. Tehát tökéletesen lett magyarázva a lakosságnak az, hogy mit csináljanak a gigafogyasztók, mit csináljanak az emberek otthon, ne hagyjátok fel annyira a légkondit, kicsit kevesebb világítás talán még elő, de egyébként nem lesz probléma, arra a nagyfogyasztók lekapcsolják,

0: és egyébként mi lesz akkor, hogyha ezek a dolgok bejönnek. De mondom, hogy a legnagyobb probléma az, és szerintem ez majd megér valamikor egy misét, hogy ezt a kitettséget hogyan és milyen eszközökkel számolja föl a Tisza kormány. Mondhatnánk azt, hogy ez nem biztos, hogy az ő problémájuk az elkövetkezendő 4-8 évben.
1: Dehogy nem.
0: Igen, de egyébként az, hogy milyen
2: érdekes dolog.
0: Hagyományt, vagy hogy mondjam, milyen képet hagynak majd, milyen módozatokat hagynak majd az embereknek, az korán sem mindegy.
2: Érdekes dolog, amit mondasz, mert egyébként megvan ennek a kockázata is, amikor valaki leuralja teljesen a kommunikációját egy adott krízis
1: helyzetnek. Hát magára húzza az egészet.
2: Magára húzza az egészet, amiből aztán nagy siker is születhet, meg akár aztán nagy káosz is. Reméljük, hogy nem a káosz jön, mert az akkor azt hiszem, hogy az energiaellátás tekintetében hatalmas bizonytalanságot okozna. Viszont arra is szeretnék rácsatlakozni, ugye, hogy mondtad, hogy a következő 100 évre való felkészülés az úgymond az Orbán kormánynak elmaradt, és hogy bizonyos kérdésekkel abszolút nem foglalkozott. De itt van egy olyan ellentét, ami bennem az elmúlt napokban nem tud feloldódni, hogy ami mellett viszont nagyon érvelt, és nagyon fontos volt számára, az a paksi atomerőmű és a Paks 2. A Paks 2 mellől egyszerűen nem tudott eltágítani, és hogyha visszaemlékszünk, akkor amikor a megvalósítás küszöbén, vagy hát a tervezés küszöbén volt Paks 2, akkor voltak időszakok, amikor vita volt arról, hogy hűtőtornyos, vagy pedig ez a verzió épüljön.
1: Ugye a Dunahűt.
2: Így van. Igen. És most viszont újra elő lehet venni ezt a kérdést, hogy hogyan tovább, hogy mondjuk ezt a projektet akkor át kéne tervezni, de akkor is ott a kérdés, hogy a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításával mi lesz, mert láthatóan nekik is fel kell készülni. És az elmúlt években nagyon sok olyan lépés van, ahol már lehetett volna előre gondolkozni, viszont azt mondják, hogy mivel mindig ment a vita és tolódott a Paks 2 megvalósításának a határideje, így például a paksi atomerőmű életében, amit ugye Magyar Péter is előhozott a sajtótájékoztatójában, hogy amikor a 2018-as történelmi alacsony Dunavízszint volt, miért nem akkor kezdték el a biztonsági szivattyúknak az áttervezését, hanem az 2022 vagy 2023-ra került, pont azért, mert ugye kérdéses volt, hogy arra a pár évre, amíg tovább üzemel a paksi atomerőmű, érdemesebb hát belefogni.
1: Történelmi vízszint úgyse lesz ennél alacsonyabb soha.
2: Hát igen, mert ugye azt is mondják, hogy a tervezők ezekkel a számokkal dolgoztak, mert hát azért
1: viszont
2: látjuk.
1: Hadd vessek fel valamit arra, amit András mondott, hogy ez a kommunikáció, hogy ez milyen, és amire te is rácsatlakoztál. Teljesen más, és ezt érdemes megfigyelni, mint amit korábban az Orbán kormány és maga Orbán Viktor követett. Ugye az ő módszere az volt, hogy ő ennek a népnek a jótevője, az apa, aki majd megvéd mindentől, gyertek csak ide, én majd itt a magam környezetében megóvlak, és nem lesz semmi bajod. Magyar Péter meg bevon minket. Magyar Péter azt mondja, hogy nélkületek nem fog menni, és meg is vagyunk dicsérve minden lehetséges alkalommal, hogy jól teljesít ez a nép. Hogy jól teljesít a nemzet, össze tudtunk fogni, és rendben vagyunk. Ez egy teljesen másfajta kommunikációs koncepció, mert nem megvédve vagyunk, hanem együtt védekezünk.
0: Hát ez tulajdonképpen a Tisza megképződésének az alapvetése, tehát az, hogy mindent együtt csinálunk. Mit csinálunk elsősorban? Felkelünk az Orbán kormány ellen, az önkény ellen, bár hallom, hogy az önként azt most alakítják ki. Együtt leváltjuk őket április 12-én, és utána együtt építünk közösen egy országot, ahol mindenki be van vonva, ahol nincsenek leszakadott térségek, viszonylag mészegénységben élő emberek, hanem a társadalom gyakorlatilag együtt lép egyet-kettőt előre. Pontosan ezt látjuk, de abban a gesztusban is, amikor Magyar Péter azt, hogy igen, lemegyek Paksra, hogy még az ott dolgozókkal is kezet fogjak, és megköszönjem nekik a munkát. Ez alapvető dolog, hogy a miniszterelnök akkor tudja akármilyen ország miniszterelnöke jól elbeszélni a válságot, hogyha ott van, kompetens képet mutat, és megköszöni azoknak az embereknek, akik a nap végén nagyon furcsa dolgot fogok mondani, emberek. Nagyon ritka az, bármilyen ilyen munkakultúrában, hogy egy vezető azt tudja mondani, hogy köszönöm szépen, nagyon jól dolgoztál. Itt pedig ez történik.
2: Ugyanakkor a Tisza szavazókról ugye ezt mindig is tudjuk, és mondták, hogy azért eléggé sokszínű társaság alkotja, hiszen sok felől érkezett ember tömörített egy céllal. És ugye az volt a nagy kérdés, hogy amikor elindul a kormányzás, akkor majd mennyire osztja meg őket, hiszen mindenkinek minden nem fog mindig tetszeni. Most még az a vezérszál folyamatosan megy minden eseménynél, és az lekövethető, hogy egyébként rámutatnak arra, hogy hol volt az előző kormány hiányossága. Nyilván ez van, akinek szimpatikus, van, akinek nem, mert például a Paks esetén is ugye elmondják, hogy az elmúlt 16 évben mi nem történt meg, mi mit kellett volna, hol volt rá a forrás, stb. Stb.
1: Na jó, de ez és most a saját többségének
2: tetszik. Ez egy összetartó erőd. Miközben egyébként a megoldás az egy hatalmas kérdés lesz, és szerintem ebben nagyon nem fognak egyetérteni a szakemberek, mert az viszont már abszolút meg fogja osztani az embereket, hogy gátat, nem gátat, vízlépcsőt, nem hűtőtornyat, hűtőtorony nélkül leállíts, ne állíts, megállíts.
1: Na, csak az emberek nem fognak tudni hozzászólni ahhoz, hogy hűtőtorony
2: nélkül. De a szakemberek sem fognak egyetérteni.
1: Kellene ez ügyben megszólalni. Hadd vessek fel, mert hogy a nép hangját meghallja a kormány. Egy másik dilemmát. Tegnap kineveztek két embert a Magyar Televízióba. Hajdú Gábort és Borsa Miklóst. Lett belőle felháborodás azokban a körökben, amelyeknek látszólag van beleszólásuk a médiaügyekben, vagy tájékozottságuk a médiaügyekben, és akkor most itt két felé válik az értelmezés. Az egyik az, hogy a miniszterelnök milyen alapon avatkozik ebbe bele. Nyilván az ő bejegyzése volt az iránymutató ahhoz, hogy mára ezek a kinevezések felmondásokká váljanak. A másik pedig, hogy hát erről volt szó pontosan, hogy meghallja a miniszterelnök, hogy mit mond a tömeg, és ha a tömeg felzúdul, akkor erre reagál.
0: Csak hogy a tömeg ebben nem volt bevonva. Tehát itt éppen ez a történet éppen azt beszéli el, hogy hogyan nem szabad és mit csinálni. Az MTV-re, nem tudom, Duna Média Szolgáltató, most éppen azt hiszem így hívják, azt mondja, rádió és televízió, non-provizért, belőle.
1: Annyira egyszerű lett volna a Magyar Televízió,
0: igen,
1: vagy Magyar
0: ezt,
1: Rádió.
0: Igen, én is ezt mondanám, hogy
1: legalább a Magyar Rádió megvan.
0: Igen, és kivéve a Bródi Sándor utcai épület,
1: hát az sajnos.
0: Mély fájdalom. Szóval, hogy ez tankönyvi példája annak, hogy hogyan nem szabad csinálni ezeket a dolgokat. Ugye ezt a közintézményt, Isten ments, hogy most kritikával illessem, illetik ezeren kritikával. De ugye már alapvetően nehéz azt elgondolni, hogy van egy megbízott vezérigazgató, aki kinevez egy televíziós, egy rádiós és egy online hírigazgatót, vagy területért felelős igazgatót, miközben lesz majd egy pályázat, meg lesz majd egy társadalmi konzultáció arról, hogy egyébként mit csináljunk, meg hogy csináljunk. Ugye a minisztérium már ki is írta néhány héttel ezelőtt azt a struktúrát, hogy miben kell gondolkodni az embereknek, milyen kérdésekre, milyen választ küldjenek vissza. Emellett pedig nyilván lesznek olyan pályázatok, amelyek a vezetői posztot érintik, tehát például lesz új vezérigazgató. Belép egy új vezérigazgató, ha ott maradnak a Kunigunda útjára, és azt mondja, hogy hát igen, akkor én most kaptam egy nem tudom 4-5 éves mandátumot, de hát én szeretnék hozni egy televíziós, egy rádiós és egy online. Na akkor mi történik azokkal az emberekkel, akik most már éppen ott dolgoznak? Tehát ez már alapvetően szerintem nem volt átgondolva, ahogyan szerintem az sem volt igazán végig gondolva, és most igyekszem nagyon szofisztikáltan beszélni, hogy az elmúlt 16 év mit tanított meg nekünk a médiában. Az elmúlt 16 év nagyon sok mindent megtanított nekünk, legelébb is azt, hogy volt egy ultra mélyen gyökerező, államilag nagyon gazdagon propagált, támogatott propaganda. Aki abban bármilyen módon az elmúlt 16 évben érintett volt, akár hírolvasóként, és mondjuk azt mondta, hogy hát igen, később, hogy igen, hazudtam, amikor ezeket a híreket fel kellett olvasni, vagy akár olyan szereplő, aki mondjuk érintette az Echo TV-t, amelyik nem a kiegyensúlyozott tájékoztatásáról volt híres, vagy aki a Mészáros Lőrincféle konglomerátumban dolgozott, hogy szóval, hogy az elmúlt 16 év alatt azt meg lehetett volna tanulni, vagy legalábbis tanulságként szolgáltott volna, hogy abból a körből nem feltétlenül jó meríteni, már csak azért sem, mert minden idők történelmi kétharmada éppen azt mondta ki, hogy ebből nem kérünk. Tehát ezt lehetett volna sokkal átgondoltabban is. Ez egy nagyon sok sebből vérző dolog, tele egyébként kiváló kollégával, és nekem a szívem vérzik azért, amikor azt látom, hogy este látok egy poszt alatt egy miniszterelnöki bejegyzést, és gyomorból érzem azt, hogy az a két ember, aki ki van nevezve, az másnap már nem lesz a helyén. Hiszen a tömeggel szemben nem lehet menni.
1: Milyen érdekes, hogy igazad lett. Hogy szabad-e így beleavatkozni, az pedig egy következő kérdés, Eszter.
2: Hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogyha személyemnek teszed fel a kérdést, akkor azt mondom, hogy szerintem nem feltétlenül, sőt, abszolút nem.
1: Ugye azt ígérte Magyar Péter, hogy ő soha nem fog a közmédia, pont a közmédiában, az egyik interjújában ígérte.
2: Igen, de
1: soha
2: ugye mindig van egy olyan szituáció, amire be lehet hozni egy másik mondatot, amivel megindokolja valaki, hogy mégis miért teszi azt, amire korábban azt mondta, hogy nem.
1: Hát amit András most előbb mondott, erre
2: és
1: ez az indokolja.
2: Szerintem
1: indokol, hát
2: egyébként
1: velük...
2: valójában abban nincs konszenzus a kis hazánkban, hogy vajon tényleg igaz, amit mondasz, hogy akinek köze volt a 16 évben a rendszerhez, így vagy úgy, hogy akkor az most tényleg nem kaphat munkát? Mert akkor ezt hol húzzuk meg, ezt a határt?
0: Egy mélyebb rétegzettségről beszélek, tehát hogy értsük jól, hogyha teljes szintiszta propagandát toltál, vagy érintve voltál.
2: De ki húzza meg azt a határt? Hát mert ez, mindenkinek máshol
0: ez,
2: van.
0: Ez viszonylag, hogy mondjam, plastikusan és gyorsan ellenőrizhető. Meg annyi tényfeltáró cikk.
2: Igen, de például, hogyha valaki, mit tudom én, 2015-ig dolgozott benne, és utána abszolút kiszállt belőle, akkor ő még mindig elítélendő azért a cselekedetért, amit korábban tett?
0: Nem, egyáltalán.
2: Tehát, hogy egyáltalán érted, nem, ezt lehet kategorizálni.
0: Nem, egyáltalán nem elítélendő, én csak azt mondom, hogy az emberek minden idők legnagyobb kétharmadával arra szavaztak, hogy ezt nem kérik. És éppen ez az a pont, ahol azt kéne végig gondolni, vagy azt kellett volna végig gondolni nagyon pontosan, hogy érdemes-e megreszkírozni azt, hogy olyan személyeket hozok, akik ilyen vagy olyan módon involválódtak ebben a rendszerben. És nem azt mondom, Isten ments, hogy ők rossz szakemberek. Nem, lehet, hogy nagyon jó szakemberek. De hogyha ilyen előképpel ülnek be, az sajnos semmi jót nem jelent, hiszen az emberek nem erre szavaztak.
2: De ez csak a köztévénél lehet így szemlélni, vagy például vannak azok a kritikák, akik meg tovább mennek, és azt mondják, hogy hát nézzünk be a parlament kapuján, ott is látjuk, hogy a minisztériumoknál kik mozognak.
0: Ebben teljesen igazad van olyannyira, hogy készült nemrég egy igen jelentős összeállítás, például az Indexen, amelyik azt mondta, hogy hány továbbszolgáló van, miniszter szintet nem néztünk, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár a kormányban, és hát ugye meg annyi olyan ember van, például Magyar Péter jobbján is ül egy olyan személy, aki még SZDSZ-MSZP vonalon is érintett volt, a kabinet főnöke nemrég még a 11. kerületi polgármesteri hivatal van a polgármesternek a kabinetfőnöke volt, és ő is régen SZDSZ-es volt, aztán DK-s volt, és meg annyi volt fideszes, és stb. Találunk, miközben az volt kimondva, hogyha nagyon lecsupaszítjuk a miniszterelnök részéről, se innen, se onnan.
2: Igen, nyilván van ezért egy nehéz, hogy akkor
0: nyilván nagyon, van egy nagyon erős káderhiány, és bocsánat.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy sem minden, se honnan, de akkor honnan?
0: De akkor honnan, igen, de hogyha már ez volt elmondva, akkor ehhez valahogy igazodik.
1: Az elmúlt évtizedekben.
2: Igen. És nagyon nehéz úgy válaszolni az élet bármely területén.
1: Igazságot nem tettünk, de érdekes kérdéseket felvetettünk remélhetőleg. Somodi Somos, Eszter Murányi András, köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Szinte naponta dönt negatív rekordokat a Duna vízállása, ami a hajózást is jócskán megnehezíti a folyón. De nincs ez másként a Tiszán sem, valamint a legnagyobb állóvizeink is folyamatosan apadnak. A Velencei tó például a kiszáradás szélére sodródott. Vendégünk Kovács Csaba, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke.
2: Emlékszem gyerekkoromban, hogy a Duna Regensburg Schwabrovesznél árad lejjebb apad, ez volt 3/4-2 a vízárás jelentés eleje, mindig örülök, hogy itt van, jó estét kívánok.
3: Jó estét
2: hát
3: kívánok.
2: Ez most egyelőre sehol nem árad, illetve ami áradás van, az a 2-3 cm, amivel olyan nagyon nem mennénk messzire, ha most pont nem, ez hiányzott volna Pakstán.
3: Hát sehova nem mennénk ezzel a 2-3 centivel. Jó estét kívánok, és üdvözlöm én is a nézőket innen.
2: Tudunk valahol hajózni ma Magyarországon, ha az nem a balatoni komp?
3: Őszintén szóval nem nagyon. A Tisza felső részén a kiránduló hajókkal esetlegesen, de igazából a Dunán nem. A Dunán teljes mértékben áll a forgalom. A kompok állnak, három kivételével. A Horány, Dunakeszi, a Szentendrei szigetnél Leányfalu, valamint Visegrád, Nagymaros, de ez sem biztos, hogy a jelen helyzet is ugyanez, ez tudom én, egy fél nappal ezelőtti információ. Tehát ezek folyamatosan változnak, érdemes is érdeklődni egyébként a révhajósoknál, az éppen aktuális állásról. De a Dunán teljes mértékben áll a forgalom.
2: A leginkább szemünk előtt a kiránduló hajók, itt Budapesten meg különösen a turista hajók vannak. Az egy másik műfaj, az is egy nagyon fontos iparág, és rendkívül fontos, amit ők ott csinálnak. De hát közben meg ez egy gazdasági kérdés is. Azt lehet tudni, hogy Szerbiában állnak például áruval a Magyarországra szánt úszályok. Gondolom, igen, hajókaravánok. Igen. Lehet tudni, hogy állnak a szállodahajók fönt a felső folyáson. Ezekkel mi lesz?
3: Hát sok mindent nem tudnak tenni, meg kell várni, amíg lesz egy kis víz, és el tudnak indulni. Ugye jelen pillanatban Magyarországon, Budapesten 4, Mohácsnál 5, Komáromnál 2 kabinos személyhajó, köznyelven szállodahajó várakozik. Ezek nem tudnak mozdulni. Három ADN teherhajó, tehát veszélyes áru szállító teherhajó várakozik arra, hogy ki menjen az országból, ebből az egyik az éppen egyébként terhelt, tehát a USA-jával együtt olyan majdnem 1000 tonna benzint és gázolajat kívánnak kifelé szállítani. Egyébként semmi más teherhajó nem tud, és szállodahajó sem tud közlekedni. Ugye a budapesti helyzet, nem tudom, hogy az élő képe, amit nem. Magunkhoz lehet. Hát, annyiban jobb.
2: Látja, egyéb... hogy nem.
3: Igen, igen, feltűnt.
2: Itt még van víz.
3: Itt még van víz. Annyiban jobb a helyzet, hogy a helyi járatú hajók, illetve az úgynevezett kirándulóhajók, ezek még tudnak közlekedni. Az előre foglalt turista járatokat, azokat elindítják, bár például itt még látszik ugye a kivilágítás, ezért is volt érdekes a kép. A Budapest by Night programokra azokra egyszerűen nem tudnak eladni.
2: Hát mert hogy
3: leállt
2: nincs
3: a világítás. Igen.
2: Ezért és Budapestnek, kell a tévét nézni, itt nálunk meg tudjuk igen. mutatni.
3: Ilyen Budapestnek ez egy nagyon nagy vonzereje egyébként. Viszont nincs ilyen még egy.
2: Ez egy olyan helyzet, amiről azt reméljük, hogy ez egy egyszeri állapot, de pont az előző beszélgetésben merült fel, hogy hát ugye a történelmi 2018-as. És hát azt gondoltuk, hogy hát akkor ez megvolt. És akkor most itt van ez, ami sokkal-sokkal rosszabb, mint a történelminek mondott 2018-as, és nem tudjuk, hogy hol van ennek a vége. Nem is a mostaninak. Meddig megy ez a folyamat? Mit kell tenni? Mit lehet tenni?
3: Hát én úgy gondolom, hogy most a valóság és az időjárás elég erősen ránk rúgta az ajtót ebből a szempontból. Szakértők sok-sok évtizede, Mosonyi Emil professzor úr már a múlt évszázad közepe tájékán megírta, hogy mit kellene csinálni. De sajnos, ez eldöntendő kérdés, mivel a Dunát elkezdték szabályozni már a két évszázaddal ezelőtt, ugye Vaskapu, aztán tőlünk fölfele is több helyen, nem ússzuk meg azt, hogy mi is vízlépcsőket. És ahogy néztem a cikkeket, híradásokat az elmúlt hetekben, napokban, már egyre többen mondják egyébként, a hajósok ezt nagyon régóta mondják, és nem a hajózás miatt, ezt azért hozzá kell tenni, hogy nem a hajózás miatt fontos, hanem ahogy ön is mondta, ez egy gazdasági kérdés. A hajózáshoz profitálhat belőle, de egyébként energia, mezőgazdaság, ivóvízellátás, tehát nagyon fontos olyan területeket érint a duzzasztás kérdése, amiket nem tudunk megkerülni. És az az egyetlen megoldás. Ugye Mosonyi professzor úr annól leírta, hogy a Dunára három vízlépcső szükséges, Nagymaros, Adony és Fajsz, Tiszára még egy Csongrádnál, illetve hát egy Duna-Tisza csatorna, amivel meg lehetne, nem is azt írta, hogy meg lehetne, hanem karban lehetne tartani az ország vízkészletét, vízellátását.
2: Hát ez, amit most felvázolt, ez egy több évtizedes program valószínűleg. Egy vízlépcsőt megépíteni, az nem egy éves feladat.
3: Nem, és nagyon körültekintő tervezést igényel.
2: Erre vannak a tervek. Ugye a 80-as években mindegyikre készült. Nagymarosnál volt a nagy balé, hogy legyen vagy ne legyen, de ott el is kezdődtek a munkák. De a többinél mi van?
3: Hát tudomásom szerint... Erre nem tudok teljesen világosan, már teljes tudásommal válaszolni, mert hogy nem tudom, hogy a többivel mi a helyzet ilyen szempontból. Készültek előtanulmányok arra, hogy hol lehetne, hogy lehetne, de magának a vízlépcsőnek, és ez nem az én szakmám, ez a vízügyesek kellenek egyébként. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon körültekintő tervezés az, ami alapján ezt meg lehet valósítani, és meg kell tenni. De azt hiszem, én 30 éve dolgozom a hajózással, magam nem vagyok hajós, csak dolgozom vele, de azt hiszem, hogy elkerülhetetlen, hogy ezt meglépjük.
2: Közben az látszik, hogy egész Európában ugyanezzel a bajjal küzdenek, ugye a Rajnán is olyan vízszintek vannak, amiket sosem láttak korábban. Az egy szabályozottabb folyó, mint nálunk a Duna. Talán ott azt jobban is uralják azt a helyzetet. Nálunk az a probléma, hogy beszorítottuk a két part közé, és egyébként nem csináltunk vele semmi mást.
3: Talán ez is, ez megint csak inkább egy vízügyi szakkérdés, de ugye ha be van lépcsőzve a Duna, akkor a fölöttünk lévő lépcsők megfogják a hordalékot. Nem jön hordalék. Ezzel mélyíti saját magát a Duna.
2: Nincs, ami leülepedjen.
3: Nincs, ami leülepedjen, igen. Mélyíti, de a hordalékot ő mindig viszi, tehát erodálja a saját medrét, mélyíti saját magát. Ezzel ugye a talajvízszint is csökken. Maga a vízszint nem csökken olyan mértékben, tehát ezt a kis
2: mert
3: vízállás...
2: Mert az a közepe az nem... igazából a folyónak, ahol ez egy ilyen vájatként, egy V betűként
3: valami
2: kiválja
3: hasonló.
2: Magát.
3: Valami hasonló. És ez egy olyan folyamat, amit csak jelen esetben csak azzal tudunk megállítani, és csak azzal tudunk kezelni, ha a vízlépcsőt építünk Magyarországon.
2: Most Magyarországon mindenki érte ehhez is, hogy kell vízlépcső, vagy nem, hát ilyenek vagyunk, tehát elkezdünk szakérteni, de az atomerőműhöz is értünk már. Igen. Mint a foci, persze, igen. Hát az a legjobb példa. De nyilván itt kellene valamiféle szakmai átgondoltság, és kellene valami szakmai összefogás, hogy mutassunk valamilyen irányt a következő évtizedekre. Látja annak jelét, hogy a vizes szakma, vagy azok a szakemberek, akik ebben meg kell, hogy egyezzenek, mert itt is ellenérdekek ütköznek egymással, ki tudnak egyezni?
3: Én elég sok kapcsolatban vagyok a vízügyel és a vízügyes szakemberekkel. Én azt gondolom, hogy ott megvan a megfelelő tudás, megvan a megfelelő szakértelem ahhoz, hogy ezt körültekintően is jól meg lehessen csinálni. Szoktam mondani, ugye a legnagyobb akadálya, és tényleg nem bántva senkit, ennek általában a természetvédelem. És abban abszolút igazuk van, hogy védeni kell, vigyázni kell a természetünkre. De erre szoktam néha mondani, hogy nézzük meg a Tiszatavat. A Tiszató nem tó. A Tiszató egy víztározó. És mégis milyen gyönyörű, mennyire szeretjük, mennyire csodálatos élővilága van, pedig az egy mesterség.
2: A Dunán el tud képzelni ilyeneket?
3: Nem
2: ez lenne a feladatot?
3: Nem ez lenne a feladat. Nem is biztos, hogy ilyet kell csinálni, de például én azt gondolom az alapján, amit eddig tudok a dolgokról, hogy gemencet is csak akkor fogjuk tudni megtartani, és azért gemenc, én úgy gondolom, hogy egy csodálatos nemzeti kincsünk, gemencet is csak akkor fogjuk tudni megtartani, ha valamilyen úton, módon visszatartjuk a vizet.
2: Hiszen a nagy része ártér, de hogyha nem kap vizet, akkor az erdő is tönkremegy.
3: Igen.
2: Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kovács Csaba volt a vendégünk, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke.
3: Köszönöm szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Magyar Péter kormánya nem írja alá a végleges szerződést az előző időszakban épült zuglói irodakomplexumról, és 300 milliárd forintot visszakövetel. A kerület polgármestere elhúzódó pereskedésre számít, amibe kártérítési igénnyel a kerületi önkormányzat is be fog szállni. Rózsa Andrást kérdezzük.
2: Ezek elképesztő építmények, a modern brutalizmus. Polgármester, örülök, hogy itt van, jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok.
2: Ezekkel a házakkal most mi lesz?
4: Ezek zárva maradnak, ezek készen vannak, be vannak rendezve, az oda érkezendő állami hivatalok részéről. Úgy tudom, hogy konkrétan növények, fogas, minden be van téve, kulcsra kész az egész, át lehet...
2: Van portaszolgálat, meg minden?
4: Őrzik az épületeket, meg gondozzák ott a környezetet, úgyhogy jelenleg ez nem egy
2: azt
4: elhagyatott.
2: Önök?
4: Azt nem, azt a bája. Nekünk ez semmi közünk, nem vagyunk tulajdonban. Mi ugye tulajdonon kívül vagyunk, és annak idején, amikor ezt építették, nemzetgazdasági kiemelő határozatokkal, akkor mi mindenből ki voltunk zárva. Úgyhogy Zugló és a zuglójak abszolút elszenvedői ezeknek a neres projekteknek, elsősorban ennek a gigaberuházásnak.
2: Na, ott van az ajtósi Dürer, az egy fokkal jobban néz ki, ami a Dürer kert helyére született, de majd arról is beszéljünk, mert az is érdekes ugyanebből a szempontból, hogy ezek hogy születtek és mi lesz velük. Ez, amit itt látunk, és amit a kedves nézők velünk együtt néznek, ebben ugye az a különösen izgalmas, hogy ezt a magyar állam, miközben még épült, már megvásárolta. Nem is kevés pénzért.
4: 2023-ban még Hatházi Ákos hozta ki azt az elővásárlási szerződést, amit a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő kötött a Bayer Construct lányvállalatával, a ZVK Development Kft-vel, ami kifejezetten ezt a projektet csinálta. Itt ebben az elővásárlási szerződésben egyébként még benne volt, hogy meg kell állapodniuk az önkormányzattal, és csak akkor kapják meg az elővásárlási előlegen kívüli többi pénzt, ez körülbelül a 85%-a volt a teljes vételárnak. Ez később kikerült egy későbbi klauzulából, valahogy ez már nem volt ott. Úgyhogy ennek kapcsán azért fogunk még feltenni kérdéseket, hogy ez hogy történhetett, mert az önkormányzatnak a tárgyalási pozícióját ez lényegében lenullázta. Én 2024 őszén írásban fordultam a Bayer Constructhoz és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz, akkor le is ültünk tárgyalni a Bayer Constructtal, hogy mégis milyen jóvátételt kíván fizetni a kerületnek azért, mert borzalmasan túlépítették ezt a területet, áthágva minden kerületi szabályozást, és akkor azt kell mondjam, hogy egy nagyon nem gáláns ajánlatot adott a Bayer Construct, mint tavaly decemberben elutasított a képviselőtestület, én magam is leszavaztam, és ezt javasoltam a képviselőtestületnek, nem térdelünk le a Bayer előtt, nem adtuk el magunkat filérekért, hanem igenis fenntartjuk azt, hogy Zuglónak jár a kárpótlás, a zuglójaknak jár a jóváltétel.
2: Na de ez az épület több, vagy több is, ezettől még ott marad. Úgyhogy ezt a problémát nem tudják meg, de nem épült hozzá közlekedés, nem lett hozzá metró, mert nem köteleztek senkit arra, hogy mondjuk ebbe szálljon be, és akkor épüljön metróvonal. Nem tudom, a parkolás mennyire megoldott. Tehát itt az Zuglónak a hétköznapi életében is gondot okozhat, ha valami történik ezekkel a házakkal. Ha meg nem, akkor ez meg egy borzalmas torzó.
4: A pofátlanság ne továbbja volt, amikor az egyik állami hivatal, aki ide költözött volna, írásban megkereste az zuglói önkormányzatot, hogy tudunk-e nekik parkolóhelyeket biztosítani. Ezt úgy építették meg, ezt az irodakomplexumot, hogy pontosan tudták, hogy óriási közlekedési és parkolási terhelés lesz a környéknek, és nem biztosítottak megfelelő számú parkolóhelyet, és a tömegközlekedési fejlesztések elmaradtak. Ez egy tipikus, sőt, nem is tipikus esete, ez abszolút koronája annak a szörnyűségnek, amit a Fidesz és a NER művelt Zuglóval. Ugye a 4-es metró építését azt leállították a keleti pályaudvarnál, holott ennek el kellett volna menni a Bosnyák térig.
2: Ez viszont, is volt az ígéret.
4: Viszont két borzasztó nagy beruházás, nemzetgazdasággal kiemelő határozatokkal, ugye a Dürer kertet, a Dürer parkot pontosabban, illetve a Bosnyák téri városközpontot, azt ránk erőltették, és semmilyen kompenzációt nem kapott a mai napig a kerület.
2: Mind a két építkezés logikája az volt, hogy az állam majd birtokba veszi, és a különféle minisztériumok és állami intézmények majd megtöltik ezeket a tereket. Abba most nem menjünk bele, hogy a belvárosi jól bejáratot, bár nem korszerű ingatlanokat hagyják ott egy ilyen monstrum kedvéért a Bosnyák térre kibuszozva vagy autózva. Bocsánat, De azzal érdemes foglalkozni, hogy itt volt egy olyan terv is, hogy azokat a belvárosi ingatlanokat viszont eladja az állam. És ez lett volna talán a nagy üzlet ebben.
4: Ez is, de szerintem mondjuk ki, ami nagyon fontos itt. Ez egy ingatlan mutyi. Ez az egész történet egy hatalmas nagy ingatlan mutyi, és Magyar Péter miniszternek is, amikor bejelentette, hogy nem veszik át ezt az ingatlan komplexumot, akkor rávilágított arra, hogy azért, mert túlárazott. Itt arról szólt ez a történet, a mi becsléseink alapján nagyjából egy 100 milliárd forintot ki akartak ebből venni. Ez erről szólt a történet. Az, hogy a belvárosi ingatlanokat kinek szánta a NER, melyik Tiborc vagy nem Tiborc.
2: Ebben önmagában lett volna 100 milliárd?
4: Ebben a projektben, ahogy mi számítottuk, önmagában 100 milliárd forint hasznot lehetett
2: volna kivenni. És akkor e fölött lehettek volna még az eladott ingatlanok ott bent a belvárosban.
4: Abszolút. Még amit abból ki tudnak hozni. Tehát önmagában ez egy ingatlan mutyi volt ez a történet, és nagyon helyes, hogy a magyar kormány, a Tisza kormány nem veszi át ezt az ingatlan komplexumot. Sajnos ebből kifolyólag egy elhúzódó pereskedésre lehet számítani. Én azt gondolom, hogy ez egy felelős döntés volt így is, de a kormány felelősségeit nem áll meg, hanem foglalkoznia kell azzal, hogy mi lesz ezekkel az épületekkel, illetve hogy Zugló hogyan kap valamilyen jó eltételt.
2: Itt ugye most az a kérdés, hogy a 300 milliárdot, amit már megkapott a befektető, azt visszautalja a magyar államnak. Nyilván nem. Vagy hát feltételezhetjük, hogy nem. Ebből lesz a per. De most tételezzük fel, hogy visszautalja, és akkor ezekkel mit kezd ezekkel az épületekkel? Akkor nem vette meg a magyar állam, ott áll ez az irgalmatlan mennyiségű irodatér. Kell a Zuglónak? Kell a Zuglóban?
4: Nem, ilyen mennyiségű irodára szerintem ma senkinek nincs szüksége.
2: Hát akkor mit csinál vele?
4: Ez egy remek kérdés. Hozzáteszem, hogy én nem látok azért arra esélyt, hogy a Bayer Konstantin csak úgy vissza fogja utalni ezt a 300 milliárd forintot, mert csak azért sem, ez az összeg már nincs meg. Én úgy számolom, hogy a projekt felépítése, létrehozása az kb. 150 milliárd forintba kerülhetett. Tehát ennyi ténylegesen ráköltöttek munkabérre, anyagra, stb. Ez a pénz, ez már nincs meg.
2: Jó, azt elköltötték azt a 150-et, mert benne van a kőben. És a másik 150?
4: Hát gondolom az a haszon, amit elvittek, és nyilván erről is fog szólni a következő időszakban, ha lesz peren kívüli egyezkedés a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a Bayer Konstrukt között, hogy most akkor ebből visszafizet valamit az államnak, a Bayer Konstrukt, vagy nem fizet ebből vissza valamit. Én nem tudom ezt megjósolni, hogy itt milyen eredmények lehetnek. Az biztos, hogy el kell gondolkodni intenzíven azon, hogy lesz-e valamilyen alternatív hasznosítása ezeknek az ingatlanoknak.
2: Mit tud elképzelni?
4: Az, és sok mindent el tudok képzelni, mert nagyon nagy hiány van például diákszállásokból, ugye kollégiumokból van 100 000 diák, akinek nincs
2: kollégium. Itt a diákváros, azt mondja?
4: Ezt nem akartam kimondani, hogy itt a diákváros, mert ez nem biztos, hogy így van, de a kerületek is lennének egyébként hasznosítási elképzelései, de hozzá kell tennem, hogy nem szabad még ebben gondolkodni, mert jelen pillanatban ez magántulajdon. Tehát jelen pillanatban ez egy piaci szereplő.
2: Sőt, az is marad, ha hiszen... az állítás igaz marad, hogy a magyar államnak nem kell. Kéri vissza a vételárat, és nem tart rá igényt. Tehát akkor marad a befektetőnél.
4: Ez pontosan így van. A magyar állam eláll a vásárlástól, egyébként leginkább azért, mert a Zuglói önkormányzata nem tudott megállapodni a Bayer Konstrukt, mert nem adtuk meg magunkat egy könnyen, és így az elővásárlási jogunk fennmaradt, ez pedig egy súlyos hiba volt a Bayer Konstrukt részéről. Ennek köszönhetően el tud állni a magyar állam a vásárlást.
2: Azt is mondta Magyar
4: és így,
2: Péter,
4: bocsánat, hogy... így a magántulajdonosnál marad az egész igen. Irodakomplexum, tehát ő egyébként megtehetne, hogy azt mondja, hogy pereskedik, és nem nyúl az irodákhoz, és akkor ezeket zárva tartja, és megvárja, hogy mi a per vége, vagy azt mondja, rendben van, akkor viszont eladom az irodaházakat a piacon. Hát én ezt nem látom jönni őszintén szólva.
2: Azt akartam felvetni, még hogy Magyar Péter állítása szerint is a bejelentést magyarázók véleménye szerint itt azért a háttérben az is ott van, hogy nem csak az önökkel kapcsolatos szerződési pontokat szegte meg a beruházó, hanem ott vannak más nem teljesítések is, amik alkalmat adnak arra, hogy ez a felmondás ez érvényesüljön. Na de akkor megint ott a kérdés, akkor mire megy a bírósági tárgyalásra, nyilván semmire?
4: Az, hogy ugye ilyen esetben, hogy a nem teljesítés kapcsán milyen pontok vannak, nagyon sok minden, amit lehet vitatni. Az elővásárlási jog az egy olyan, amit nem lehet vitatni. Az rá van vezetve.
2: Emlékezzünk arra. Ugye a Dubaj a kis Dubaj, nagy pontosan, Dubaj kérdésre pontosan. Budapesten, a mini Dubaj kérdésre, igen. Tehát, hogy
4: igen. A Rákos rendező beruházást itt tudta megakadályozni a főváros és Karácsony Gergely, hogy illetve az elővásárlás jogával. Nekünk erre nem volt lehetőségünk, pedig van elővásárlási jogunk. Tehát azt mondom, hogy az elállásnál a legerősebb jogi érv az az, hogy az Uglói Önkormányzatnak a mai napig fennáll az elővásárlási joga. Ez nem vitatható. Minden más az általában olyan, hogy lehet vitatni, hogy ez elégséges oké a felmondása, a nem teljesítésre, vagy csak valamilyen kötbérezést igényel, vagy valami pótlólagos dolgot, de az elővásárlási jog az kőkemény.
2: Megyék meg.
4: Jó. Tartok tőle is el pénzünk.
2: Igen, az könnyen lehetséges. Azt mondja, viszont vannak ötleteik. Beavat?
4: Én egyelőre még nem mondanék ilyeneket, mert nagyon sok igény és kérdés merült fel az épületek kapcsán. Az biztos, hogy ezeket valamilyen módon hasznosítani kell. Én megmondom őszintén, hogy ez egy kicsit ilyen kettős helyzetben vagyunk, mert nagyon nem akarok tervezgetni magántulajdonnal. Itt azt kell meglátnunk, és ezt szerintem a következő fél évben, egy évben látni fogjuk, hogy lesz-e megállapodás a magyar állam és a befektetők vagy a beruházók között, vagy nem. Mert ha nem lesz megállapodás, akkor nem fognak állami tulajdonba kerülni ezek az ingatlanok, akkor pedig piaci tulajdonban maradnak, nincs értelme vele tervezni, mert nem fogunk irodaházat venni.
2: Na, mondjuk az egy érdekes kérdés, hogy Balázs Attila mikor fog ilyen felhívni, hogy akkor most üljünk le mégis beszélgetni. Kész lenne rá?
4: Én elég is leültem bármikor tárgyalni a kerület érdekében, de szerintem ez már múlt idő. Tehát a kormány ezen bejelentésével itt már megszűnt a tárgyalási lehetőség és az értelme a tárgyalásnak a kerület és a beruházók között, hiszen ez elmúlt. Tehát neki hamarabb kellett volna megállapodni a kerülettel, mert ha korrektül megállapodott volna velünk, akkor ilyen lekerült volna az elővásárlási jog. Úgyhogy sajnos azt kell mondjam, hogy picit talán múlvak volt.
2: Hű, ez hosszú ügy lesz. Hosszan fognak valószínűleg azok a házak ott állni üresen, hogyha ez így megy. A Dürer Park rendezettebb kérdés?
4: A Dürer Park az olyannyira rendezettebb kérdés, hogy amikor én július folyamán elmentem egyeztetni, utolsó egyeztetés a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel és a Bayer Constructor, akkor a Dürer Parkba mentem. Ott van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. Elég érdekes élmény volt, hogy oda kellett mennem az egyik ilyen nagy beruházás helyszínére, hogy tárgyaljak a másikról. Azon beköltöztek, az működik.
2: Ráadásul már a név is, tehát Nemzeti Vagyonkezelő egy olyan ingatlanban, ami hát legalábbis megkérdőjelezhető, hogy hogyan született.
4: Igen, mennyire volt ez hűséges nemzeti, kezelés, mennyire vagyok, volt ez nemzeti igen. Érdek. Az lefutott kérdés szerintem ott. Ne, ott átvették, kifizették, ott vége van az ügyletnek, én nem látok ott semmilyen további lehetőséget. Itt más, a Bosnyák tér az egy más helyzet.
2: Viszont a Bosnyák tér kapcsán az uglóiaknak mindig tradicionálisan rengeteg felvetésük van. Tehát hol a piac, hol a közlekedés, hol a környék rendezetlensége, hol ez a beruházás. Tud nekik valami biztatót mondani arra, hogy hogyan alakulhatott a környék?
4: Maga az önkormányzat dolgozik egy valamilyen városközponti rendezésen, de a piac az egyébként a fővárosé, a 4-es metrót az pedig a kormánynak kell ugye megfinanszíroznia. Hát én nagyon remélem, hogy kiszednek némi pénzt ebből az ügyletből, mert 300 milliárd forintból ki lehet fizetni már a 4-es metrónak a meghosszabbítását, legalább a Bosnyák térig. Ez egyébként erre voltak tervek is, ezek készen vannak, és tovább kell tervezni új palotáig a 4-es metró meghosszabbítását. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan kompenzáció lenne a kerületnek, ami egyébként tényleg jár.
2: Milyen érdekes lenne, hogyha ezben Balázs Attilával tudnának tárgyalni. Hogy hát akkor, ha hol a pénz kérdés felmerül, akkor tegyük a metróba, ha megtaláljuk. Örülök, hogy itt volt.
4: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. Rózsa András Zugló polgármestere volt a vendégünk, és hát nagy épületekről és rengeteg pénzről beszélgettünk.
0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Emelkedett a Duna víz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották.

az interneten bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: 60 ezer marokkói rohamozta meg a Spanyolországhoz tartozó exklávét, Ceutát, hogy bebocsátást nyerjenek az Európai Unióba. Az illegális bevándorlók közül több tízezren már hazatértek, de ezrek még mindig a város tengerpartján várakoznak. Tarjányi Péterrel beszélgetünk.
3: Becsapott ezrek és feleslegesen az életüket kockáztató és elvesztő sok esetben százezrek, akik az út közben még valahol megálltak?
4: Én azt gondolom, hogy amit a nézők most láttak, az ugyan látják, de a valóságban ilyen nincs. Tehát az, hogy néhány ember irányításával, tehát ilyen embercsempész hálózatot vezető nagyfőnök irányításával néhány órán belül aktiválódjon 50-60 ezer ember. Ez az 50-60 ezer ember megjelenjen valójában egy néhány kilométeres szakaszon, illetve a tengeren, ahogy láthatják most is a nézők. Ez egy teljesen másfajta szervezés. Tehát én azt gondolom, hogy miközben beszélünk migrációról, miközben a nézők hallhatták ma, vagy olvashatták a médiában, hogy nagyon komolyan, ugye 22 Európai Uniós ország fordult a spanyol kormányzat felé, hogy ilyenfajta kormányzati lépéseket ne tegyenek, illetve olyanfajta kormányzati ígéreteket ne fogalmazzanak meg, amit valójában így félre lehet érteni. Én azt gondolom, hogy itt nem félreértésről van szó. Itt én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly nyomásgyakorlást láttunk. Az, hogy kinek állt érdekében, ez szerintem még néhány hét, de ki fog derülni. Az, hogy önmagában ez csak Marokkó akarta így, ezt nem tudom elképzelni. Egyszerűen a történtek alapján az látható, hogy néhány tízezer ember egyszer csak fölébredt aznap reggel, elindult a határ felé, vagy a sorompók felé. Valójában a marokkói hatóságok nem állították meg őket, sőt, bizonyos helyeken átengedték, bizonyos helyeken terelték, bizonyos helyeken kényszerítették. Az embercsempészek valójában nem voltak azzal tisztában, ezt el tudod képzelni, Egon? Tehát egy embercsempész hálózat vezetői, akiknek az emberei ott vannak Marokkóban, ott vannak Spanyolországban, ott vannak tulajdonképpen Ceutában is, nincsenek azzal tisztában, hogy ezeknek az embereknek nem lesz ott helyük, és pontosan azzal is tisztában vannak, hogy nyilvánvalóan miután ez nem lesz sikeres határátlépés, ez el fog, el fog terjedni azok között, akikből ők élnek.
3: Viszont van egy feltűnő része annak, amit itt látunk, rengeteg felvételt láttunk. Csupa itt, szerintem az első nő, akit láttunk, az előbbi vörös keresztes hölgy volt. Csupa fiatal férfi, majd gyerek.
4: Így van.
3: Tehát nekem a te mondani valód leglényege az pont ez, hogy ez egy szervezett dolog. Mert olyan nincs, hogyha nem szervezett, akkor nem családok indulnak el. Nincsenek ott az asszonyok.
4: Egon, nem először látunk ilyet. Tehát, hogyha így visszafele megyünk az időben, láthattuk ezt 2021-ben például a lengyel-fehér-orosz határnál. Ott is volt egy vita Fehér-Oroszország és az Európai Unió között, és egyszer csak Fehér-Oroszország, illetve az Aeroflotnak a repülőgépeivel odaszállított emberek, valahogy oda találtak néhány ezren a lengyel határhoz. Ez követően volt, hogy Lengyelország nagyon komolyan elkezdett határvédelmi szempontból kerítésépítéssel foglalkozni. És
3: na itt most látunk hölgyeket.
4: Követeléseket fogalmazott meg Fehér-Oroszország az Európai Unió irányába. Magyarán nevezzük nevén, azt mondta, hogy ha nem teljesítitek a követelésünket, akkor bármikor lehet ilyenfajta migrációs nyomás. De ha megnézzük 2015-öt, Törökország azért azt itthon például az Ormán kormányzat nem kommunikálta le, hogy miután Angela Merkel megállapodott Erdoğan elnökkel, és néhány milliárd euróba került ez az Európai Uniónak, 15 vagy 17 nap alatt 80%-kal csökkent a migráns nyomás az Európai Unió irányába.
3: Itt most ugye sok minden történt ebben az ügyben. Egyrészt tényleg rengeteg haláleset. Másfelől egy nagyon erős diplomáciai karcsörtetés. Ugye az olaszok azt mondták, hogy hát akkor ők felmondanák ezt a schengeni megállapodást Spanyolországgal. Erre néhány ország még rácsatlakozott, hogy ebben lenne ráció. Ettől a spanyolok persze kiakadtak, és erre történt most meg az, hogy 21 Európai Uniós tagállam, 22 biztosította Spanyolországot a felől, hogy szolidárisak vele, de... És itt a de az egy nagyon fontos kérdés. A spanyolok maguk hívták ki saját maguk ellen a sorsot?
4: Ez egy vegyes kérdés. Nagyon érdekes, hogy Spanyolországban a spanyol kormányzat mit mond ezzel kapcsolatban, mit mond a katolikus egyház, mert hogy a katolikus egyház például megfogalmazta azt, hogy az ilyenfajta tevékenységben támogatja a spanyol kormányzatot. Ha nagyon-nagyon egy mondatban is elnézést kérek mindenkitől, aki ennek, hogy mondjam, mélyebb szakértője és migránskutató. Valójában az történt, hogy született egy bírósági döntés Spanyolországban, egy olyan bírósági döntés, amit lehetett így is, úgy is értelmezni, és ebből adódóan a spanyol kormányzat nem az Európai Unió belső szabályzói szerint kommunikált. Tehát, hogy történt egy nagyon-nagyon rossz kommunikáció. Emellett például erre a katolikus egyház még ráerősített, és ennek kapcsán volt egy olyan kommunikációs magas labda, aminek okán az embercsempészek azt tudták mondani ezeknek az embereknek, hogy figyeljetek, most jött el a pillanat, fizettek, mi oda viszünk, úsznotok kell csak néhány száz métert, nyilván ez jóval jó.
3: Hát így egy évtizeddel később, vagy többe a német kormány is elkövetett egy ilyen kommunikációs hibát.
4: Hogyne, és azért ne felejtsük el, hogy ez viszont abszolút Spanyolország sara megint, hogy ilyen már történt 2021-ben. Nem 50 vagy 60 ezer ember mozdult meg, de ugyanezen a határszakaszon 8 ezer ember Pepitába ugyanezt csinálta meg. És akkor is volt egy vita. Itt több szintű a probléma. Egyrészt Marokkó piszkosul azt érzi most, hogy van lehetősége kívánni az aranyhaltól, tehát tudja azt mondani Spanyolországnak, hogy mi régóta mondunk több olyan kérdést, amiben ti nem mozdultok. Látjátok, hogy ez mit hozott és mit jelent.
3: Például mondhatja azt, hogy miért nem vonultok ki erről a területről?
4: Hát, hogyha ez túl erős lenne.
3: Ha miénk lenne, akkor ez nem lenne.
4: Igen, hát ott lenne a tenger. És hát vannak nagyhatalmak is, például az Egyesült Államok elnöke azonnal rácsolt. Ugye azt is tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államok most nincsen nagyon nagy barátságban Spanyolországgal, és elmondta...
3: Ez a hormuzi szoros körüli
4: így van az iráni vita kapcsán, vagy háborús helyzet kapcsán, ugye Spanyolország teljesen másfajta, nagyon kemény véleményt fogalmazott meg az amerikai beavatkozás.
3: Hát erre gondoltam, kapcsán. Hogy vita, tehát igen. Nem szállhattak rá a repülőgépek, nem használhattak a légibázisokat.
4: Tehát katonai felvonulásban nem engedett nagyon sok történetben Spanyolország, és ebben most azt a lehetőséget pillantotta meg Donald Trump, hogy el tudta mondani, hogy nézzétek meg amerikai állampolgárok, mi történik abban az esetben, ha tízezrek indulnak meg, és ez történne a mexikói határon, sőt ugye úgy fogalmazott, hogy ennyi. Hát ennek a tízszerese jelenne meg abban a pillanatban, ezért a félidős választásokon nyilvánvalóan támogassátok a republikánusokat. Tehát, hogy abban a pillanatban mindenki elkezdte használni a saját szempontrendszeréből ezt az egész helyzetet. És van az Európai Unióban például Olaszország, ahol teljes joggal mondják azt, hogy ha egy ilyen dolog Spanyolországban megtörténhet, Olaszország nagyon komolyan találkozik a mai napig, hát ugye az egyik ilyenfajta migráns útvonal, az a földközi tenger térségén keresztül. Nyilván ott nincs ilyenfajta város adott esetben, ahol meg tudnának az afrikai kontinensen jelenni olasz város, de a tengeren keresztül folyamatosan van migrációs nyomás. És nem véletlenül mondom ezt a Balkán, illetve Magyarország szempontjából sem, mert adott esetben ilyenfajta nevezzük nevén nyomásgyakorlásra, más hatalmak is, előbb soroltam föl, Fehér Oroszországot, Törökországot, gondolhatnak ilyen helyzetben, úgyhogy ez a megoldás, ez egyáltalán nem jó, hogy felmerült a nyomásgyakorlók fejében, és ez egy reális fenyegetés továbbra is az Európai Unió irányába, hogy ezzel lépni tudnak adott esetben ilyen országok.
3: Egy másik dolgot az utolsó egy-két percünkre ad hozzak fel. Jó. Volt egy behatolás egy magyar rendszerbe, amire kapásból azt mondta a politika, hogy hát orosz behatolás volt. Aztán most úgy látszik, hogy kiderült, hogy nem, csak hogy valaki nem. Pénzt akart keresni.
4: Én azt gondolom, hogy ebben a történetben egy nagyon furcsa kommunikációt látunk. Az, amit régóta az elmúlt években nagyon komolyan hiányolok az előző kormány részéről is, és a mostani kormány részéről. Nem lehet olyannal puffogtatni. Ugye az első kommunikáció az volt, hogy itt orosz hackerek törtek be ebbe az intézménybe, és szereztek jogosultságokat, és tüntettek el anyagokat, illetve pénzt akartak keresni. Aztán valamilyen úton, módon, ezt is tegyük hozzá, hogy a nézők értsék, megtalálták az újságírók azt a hackert, aki el is vállalta, hogy ő volt valójában.
3: Mondjuk jól elbújt.
4: Nem akarom ezt. Tehát, hogy ez is egy érdekes történet, hogy kit találtak.
3: De ez egy igazi hacker, akkor az életben meg nem találjuk.
4: Én azt szeretném mondani, hogy ezzel az egész üggyel kapcsolatban a fejemben egyelőre csak kérdőjelek vannak. Tehát most én ezt nem fogom olyan szempontból határozottan megszakérteni, aha, hogy ez történt. De hogy ebben zűrzavar van, az biztos. És valójában senki nem mondta még el, hogy tulajdonképpen mi történt. Tehát most te is, én is próbáljuk ezeket az apró puzzle darabokat összerakni különböző információk kapcsán, mit mond a hacker, mit mond a kormányzat, mit mond az intézmény.
3: Mit mondanak az oroszok?
4: És mit mondanak
3: az oroszok? Aztán semmi közül.
4: Így van.
3: Mondjuk ők mindig ezt mondták.
4: Miközben más országokban azt azért mondjuk el, hogy ezt nem így szokták kezelni. És ez szerintem nincs rendben.
3: Tarjány Péter, köszönöm szépen.
4: Köszönöm a lehetőséget.
3: Eddig tartott az egyenes beszéd, illetve dehogy, mert most még jön egy előzetes Szalzsánszky Ferenctől arról, hogy mi lesz a következő műsorban az Aktuálban. Szervusz, Feri.
5: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Mi is beszélgetünk majd az energiakrízisről. A nap kérdése is ehhez kapcsolódik, nevezetesen, hogy önök, kedves nézők, elégedettek-e az e tárgykörben észlelhető kormányzati kommunikációval. Egy mellékszál, hogy Orbán Viktor viszont egy hete nem szólal meg ebben a kérdésben sem. Aztán Molnár Áron, aki kirobbantotta az NK botrányt, ma újabb videóval állt elő, és ebben újabb bizonyítékokat mutatott be. Ezekből kiderül például, hogy jutott bőven közpénz a békemenetre igyekvő szimpatizánsok buszosztatására is. Aztán beszélünk arról, hogy Mészáros Lőrinc Globus Opál, vagy Opál Globus enyertét a bóvli kategóriába sorolta egy független hitelminősítő. Ami nem jó jel, az indoklásban kifejtik, hogy a kormányváltás után abszolút nem annyira megbízható az állami megrendelések volumene, vagy kiszámítható, mint az elmúlt 10-15 évben volt. És beszélünk majd az M1, az állami hírcsatorna körüli furcsa kinevezési és visszavonási gyakorlatról. Ide kapcsolódik, hogy egy magas állami egészségügyi pozícióba is megneveztek egy szemét, akiről viszont kiderült, hogy meggyanúsították egy csúnya vesztegetési ügyben, úgyhogy az ő kinevezését is visszavonták. Virág Andrea, Lendvai Ildikó és Závetz Tibor jönnek.
3: Köszönöm, Feri. Mint ahogy az önök figyelmét is, holnap este ismét számítok rá, 19:25-kor jön megint az egyenes beszéd, megjövök én is, remélem önök is ott lesznek. Most szép estét, jó éjszakát!
0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Pénteken újra hetek. Kábult kontinens. Európa szerte terjed a kábítószer. Digitális elnyomás. Így váltja fel az infokrácia a demokráciát. Amerikai rulett. Kire építi a közel-kelet jövőjét Amerika?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
7: Újabb bizonyítékokat mutatott be az NK a botrányt kirobbantó Molnár Áron. A dokumentumokból kiderül, hogy jutott bőven közpénz a békemenet résztvevőinek buszoztatására is. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
8: A Duna vízszintje 5 cm-t nőtt a negatív rekord óta, az utolsó paksi turbina pedig stabilan termel. Magyar Péter az erőmű mellől jelentkezett be, ahol azt mondta, a legkritikusabb éjszakán túl vagyunk. Bóvli kategóriába sorolta Mészáros Lőrincék kötvényeit egy hitelminősítő. Az indoklásban érzékeltetik, hogy a kormányváltás után bizonytalanná válhat a cégcsoport teljesítménye. Magyar Péter Facebook kommentjét követően az állami média visszavonta Hajdú Gábor hírigazgatói és Borsa Miklós hírolvasói megbízását. Hogy van-e összefüggés a két esemény között, arról sok a találgatás. Ma esti vendégeink Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke, Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégia igazgatója és Závesz Tibor, szociológus.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
7: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön elégedett az energiakrízissel kapcsolatos kormányzati kommunikációval? Válaszadóink 88%-a elégedett, és csak 12%-a mondja azt, hogy nem. Köszönjük szépen, hogy ma is aktívak. Tart még a szavazás az első téma, illetve az adott téma végén mutatjuk a végeredményt, és mutatok majd néhány kommentet is. De kezdjük most az adott témának az összefoglaló bejátszásával.
9: Megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint. És ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye, stabilizálódott a helyzet.
10: A kormányfő kedd reggel úgy fogalmazott, hogy a legnehezebb és legkritikusabb éjszakán túl van az ország.
11: A lényeg az az, hogy jelenleg adottak a feltételek ahhoz, hogy a kettes blokki egyik turbina még működésben maradjon, és ez nagyon fontos, hogy nem kellett leállítani az utolsó turbinát.
10: Délután Magyar Péter az erőmű mellől jelentkezett.
9: Ez a hidegvizes csatornája. A Duna főágából Paksnál leágazó hidegvizes főcsatornája az erőműnek. Ennek a szintje határozza meg, hogy hány turbina üzemelhet.
10: Jelenleg 8 turbinából egy üzemel a kettes blokkban.
9: Beszéltünk a Mavirral, beszéltünk az energiahivatallal, jelenleg stabil az energiarendszere Magyarországnak. Működik a Dunamenti erőmű, a Csepeli erőmű, a Gönyői erőmű. Itt termel a kettes blokknak a négyes turbinája 230-240 megawatttal.
7: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy eljöttetek. Kezdjük azzal, hogy Magyar Péter többször is hangsúlyozta azt, hogy a nukleáris biztonság az mindenek felett való, és amikor ezt már másodszor, harmadszor mondta, akkor én gyorsan átolvastam, hogy is van ez az összefüggésrendszer, Paks, az atomerőmű, az energiabiztonság, az áramellátás között, aztán meg átolvastam a csernobili katasztrófa rövid leírását, szóval az a kérdésem hozzátok, és kezdjük Ildikóval, hogy bennetek megfordult ez a gondolat, hogy itt akár gond is lehet, ha már ennyiszer elmondta Magyar Péter, hogy nem lehet?
12: Őszintén szólva, én azon komolyan nem aggódtam, hogy nukleáris katasztrófa is lehet. Nem is olvastam olyan nagyon komolyan vehető elemzéseket. Untig elég az a természeti katasztrófa, ami van, de hát úgy tűnik, hogy talán abból is jövünk kifelé.
13: Rajtam se futott át ez a nukleáris katasztrófa történet, az abban nem vagyok jártas, de azért arra odafigyeltem, hogy abban az esetben, hogyha nincs elegendő hűtővíz, amit a Duna táplál, akkor lehet nagyon súlyos probléma. Lehetne, hogyha nem előznék ezt a dolgot meg, és a leállítással meg lehet előzni. Az viszont eszembe jutott, hogyha lenne még egy ilyen erőmű, amit nevezzünk az egyszerűség kezdeményünk Paks 2-nek, akkor még nagyobb probléma lenne, mert azt is mondják, ugye ma pont volt valami orosz hírforrás, aki azt mondta, hogy most elég drága, vagy nem tudom, valamit mondok, Magyar Péternek címzett valamit, ilyen cinikusan, kicsit jelezve azt, hogy hát mennyire ránthatná Magyarországot ebből az energia krízisből az, ha lenne Paks 2. Én meg úgy olvastam, hogy pont nem, hiszen a Duna az ugyanaz a Duna, tehát itt nem ez a probléma a tározókkal van, meg a nem kellőképpen széttagozódó energia mixel, tehát ilyen koncentrált, de a lényeg az, hogy szerintem ezzel lassan tényleg így túl leszünk, most pont egy ilyet olvastam, de mindig elgondolkozom, hogy próbálunk a természettel szemben mi emberek valahogy így küzdeni, de a végén mindig az az érzésünk, hogy a természet van fölöttünk, és olyan nehéz ez a küzdelem. Ma például azt olvastam, csak itt akarok kiukadni, hogy nagyon sok múlik azon, hogy Ausztriában majd mennyi eső esik, és ez tényleg ilyen nagyon egyszerű hangzik, de tényleg nagyon sok múlik azon, ha már ezen az országon nagy részt átfolyik a víz, bár 2023-ban a miniszterelnök, mint egy ilyen energetikai és vízügyi szakértő elmondta, hogy tulajdonképpen annyi vízünk van, amit akarunk, és azt hiszem, a Dunán 5 másodperc alatt több folyik át, mint amennyi az egyéves igénye az akkumulátorgyáraknak. Tehát, hogy rengeteg vízünk van, és azt csinálunk, amit akarunk, és kiderül most, akkor is tudták a szakértők, meg szerintem mi is, hogy nincs, átfolyik az országon, és még nem is tározzuk ezeket a meglévő vizeket. Tehát nem volt 16 év, de nem akarok mindig visszamutogatni, de lényeg az, hogy 16 évig lehetett volna talán egy tározót építeni a Dunán, vagy valamit.
12: Andrát. Egyetlen mondatot, csak mert ehhez kapcsolódik, hogy ráadásul kiderült, hogy Paks 2-t, ami szerintem bűnös felelőtlenség, hűtőtorony nélkül tervezték, tehát ugyanaz valóban, ugyanez a Dunavizes hűtési technika lenne, tehát most két Paks állna le.
7: Szóval téged aggaszt valami ebben a történetben, illetve ha igen, akkor mi? Mert jó, akkor a nukleáris katasztrófa az kizárható, bízunk benne, de mégiscsak krízisről beszél a miniszterelnök már napok óta.
14: Persze, én is azt gondolom, hogy sokakban felmerülhetett maga ez a nukleáris katasztrófa kérdése, talán főleg amióta a Csernobilről ugye elkészült a sokak által látott minisorozat, azóta még inkább sokaknak megismerkedtek azzal a történettel, hogy ott pontosan ez hogyan zajlott és mi történt, és talán többeknek most eszükbe jutott. De én is azt gondolom, hogy itt inkább ami a közhangulatot is, és a politikai kommunikációt is jobban meghatározta, az az energiaválság volt, és annak a kérdése, hogy az ország energiaellátása hogyan tud stabil maradni, amiben nyilván Paks leállításának egy kulcsfontosságú szerepe lehetett volna, vagy lett volna. De azért azt látjuk, hogy ez volt az első olyan helyzet, és én politikai szempontból ezt emelném ki, hogy ez volt az első olyan válsághelyzet, amivel most már nem Orbán Viktornak kellett miniszterelnökként megküzdenie, hanem Magyar Péternek, tehát ez számára is, és az egész kormány számára egyfajta vizsgahelyzet volt, hogy hogyan tudnak...
7: Azért ezt még nem tenném múlt időbe.
14: Nem, múlt időben még nem, bár azért tényleg a mostani jelek arra mutatnak, hogy hát, ahogy a miniszterelnök is mondta, hogy a legnehezebb éjszakán túl vagyunk, és most már talán inkább kifelé megyünk ebből a nehéz időszakból, vagy legalábbis tényleg talán bízunk benne, hogy a nehezén túl vagyunk. És ugye láttunk sok szempontból egy az Orbán kormányok és Orbán Viktor válság kommunikációjára hasonlító kommunikációt most Magyar Péter részéről, ami az ő egyértelműen kiemelt szereplését hozta, tehát ahogy korábban Orbán Viktor volt egyértelműen, ugye, aki mindig, nem tudom, gumicsizmában homokzsákot pakolt, a Covid idején jelentkezett a válságtanácskozások után, most ugyanezt Magyar Péter csinálja, ilyen szempontból Orbántól, azt hiszem, hogy megtanulta Orbán Viktortól azt, hogy hogyan kell egy miniszterelnöknek a figyelmet magánál tartani és magára irányítani egy ilyen válsághelyzetben, és ugyanazt a típusú engem sok szempontból az elmúlt napok a Covid időszakra, vagy a Covidnak főleg az elejére, amikor indult, emlékeztetett, hogy egy folyamatos kommunikáció volt a kormány részéről, különösen a miniszterelnök részéről, megállás nélkül jöttek az információk, amiknek egy jelentős része az egy ilyen társadalmi összefogásra, az egyéni felelősségvállalás fontosságára hívta fel a figyelmet, és hogyha valami talán pozitív lehet tényleg ebben az egész történetben, az, hogy ahogy a Covid idején sokan megtanultuk az alapvető higiéniai és ilyen egészségügyi szabályokat, amikkel korábban nem biztos, hogy tisztában voltunk, most talán olyanok is, meg akik már eddig is gondolkodtak, talán most még jobban elgondolkodtak azon, hogy az egyén felelőssége hol lehet az energiafogyasztásban, a klímaváltozásban és ezekben a kérdésekben, és ez nagyon érződött a miniszterelnök kommunikációján is, hogy ezt a fajta ilyen összefogást, az emberek összekapaszkodását, amit ő egyébként a kampányban is végig hangsúlyozott, ezt az elemet próbálta itt is beemelni.
7: Bocsánat, mindjárt folytatnánk a kommunikációs részét, csak találtam egy nagyon jó oldalt, lehet, hogy a kedves nézők már látták, az a neve, hogy Hol a Delej, ezt meg tudjuk mutatni önöknek, ez egy tulajdonképpen online interaktív térkép, ha nem is percre pontos, de ez az utolsó negyed órát mutatja, tehát itt látják az ország térképet. Ami narancssárgával van jelölve szám, az a beáramló áramot mutatja, tehát a környező országok egy kivételével most mindegyikük segít nekünk. Például Szlovákiából 1533 megawattnyi áram jön Magyarországra, csak Románia felé adunk többet, mint amennyi onnan jön, tehát ott a szaldó 152 megawatt kifelé. És akkor itt vannak a nagy számok, tehát az ország jelenleg 6651 megawattot fogyaszt, és 3244-et tud előállítani. Ha megvolna Paks, ez a 3244 alatt látható, Paks most 224 megawattot ad, de 2000-et tudna, hogyha nem kellett volna leállítani három blokkot. Tehát 3417 megawattot importálunk környező országokból. Úgyhogy ezt csak azért mutattam, mert azt mondják, hogy ebből a rendszerből nagyon nehéz kiszakadni, minden mindennel össze van hangolva. Tehát ez egy ilyen összeurópai áramrendszer.
13: Igen, hát ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye vannak olyan, ezek tényleg ilyen dezinformációk, találkoztam az elmúlt napokban, hogy akkor miért adunk áramot különböző országoknak, amikor nekünk sincsen, és ez nagyon jól mutatja ez az ábra azt, hogy ez tényleg egy komplex rendszer, jön-megy az áram, éppen kinek hogy van rá szüksége, és hogyha lejjebb görgettünk volna, ott is van egy nagyon izgalmas rész, ahol az energiamixet lehet látni. Tehát azt lehet látni, hogy egy adott pillanatban melyik az a energiaforrás, ami a legtöbbet adja be a magyar energiarendszerbe, és valamikor délután, nem tudom, 3-4 óra tájt, akkor a legnagyobb részét a nap, az úgynevezett napenergia, 70-valahány százalékát adta, Paks egy nagyon pici, mert ugye az csak egy blokk működik, igen. És akkor ahogy így mentünk az estébe, akkor jöttek a nap, ugye csökkent, értem?
7: Most már 8%-ra csökkent a napenergia.
13: Igen, és akkor jött az a rendszer, ami a csúcserőművek, például a Szászonbattai erőmű, ami ilyenkor beindul és termel a rendszerbe. És akkor még a kommunikációról, csak egy az jutott még eszembe, amikor az Andi beszélt, hogy részben valóban nagyon hasonlatos, de abban meg talán így különbözik, hogy állandóan jelentkezik valahonnan. Tehát amíg Orbán Viktornál volt egy reggel bemegy a stábhoz, a válságstábhoz, arról voltak valóban ilyen, vagy ülnek komoly emberek és próbálják meg onnan a dolgokat. Itt meg azt lehet látni, hogy Magyar Péter hol Százhalombattáról jelentkezik be, hol Pakson van, még ugyanazon a napon, Mavír és egyéb helyekről, most könyvek voltak itt éppen mögötte. Tehát nagyon uralja ezt a kommunikációt, és tényleg az embernek az érzése, mint a parlamenti közvetítésen, hogy velünk zajlik ez az egész, tehát hogy belelátunk, hogy mi történik. Nagyon sokszor ugye a magyarok nagyon sok mindenhez szoktak, úgy, a foci VB környéki mindenki ért a focihoz. Most mind a Covid idején nagyon tudtuk azt, hogy működik, mi ez a vírus. Most meg látjuk ezt az energiavilágot, de tényleg látjuk. Tehát amit most említettél te is, hogy mit lehet látni, ezt az oldalt szépen lehet követni, és megtanuljuk. Itt most tényleg kezdünk érteni hozzá. Szerintem ez javára mondható a jelenlegi hatalomnak.
12: És az is javára mondható, mert igazad van a hasonlóságokban. Zárójelben mondom, hogy nincs az az ország, ahol igazi válsághelyzetben ne az első számú vezető szólalna meg. Nem csak azért, mert magát építi, nyilván azért is, de ezt is várják az emberek, ez hasonló. De sok minden más különböző a Orbáni kommunikációhoz, vagy általában a korábbi kommunikációs gépezethez képest. Te mondtad az egyiket, hogy okosok irodai gyülekezete volt az, aki adott nekünk Orbán idején a stábból, nyilván hasznos és fontos információkat. Most nem csak a helyszínre menő alkatához illően mindig mozgásban lévő Magyar Pétert látjuk, de látjuk őt, ha úgy tetszik, nem vezető kormányzati beosztású szakemberekkel együtt, ahogy kezet fog a Pakson tényleg erejüket megfeszítve dolgozókkal. Magyarán kicsit ugyanazt a különbséget látom, mint a fideszes sajtótájékoztató modell és Magyar Péter országjárása között, annak idején láttuk. De látok más különbséget is, amiben azt mondanám, hogy Magyar Péter most legalábbis erre az időszakra átlépte a maga árnyékát, visszavett a maga kombattáns, gyakran vagy sokak által agresszívnek mondott modorából, és tényleg inkább az együttműködést nem csak kéri, nem csak javasolja, hanem az erre utaló elemeket hangsúlyozza. Remélem, hogy tényleg mindenki ugyanúgy együttműködik, mint ahogy ő mondja, de elég jól látszott például, amikor a Forsthofer Ágnes által összehívott frakcióvezetői plusz miniszterelnöki konzultáció után beszéltek, hogy akkor utána Magyar Péter a saját korábbi paneljeiből kilépve azt mondta, hogy ez egy konstruktív megbeszélés volt, és még az ellenzék is tett javaslatokat. Az más kérdés, hogy a Fidesz szerintem nem jött rá, hogy most neki is az az érdeke, hogy együttműködő legyen, és rögtön elkezdett támadni, de a Magyar Péter kommunikációs vonala egy határozott váltást mutatott. Én örülnék, ha ebből a Magyar Péterből többet látnánk a későbbiekben is.
14: Csak annyit tennék hozzá, hogy ugye hogy abszolút egyetértek, hogy teljesen egyértelmű, hogy a miniszterelnöknek egy ilyen kiemelt szerepe van egy ilyen helyzetben. Én azt látom a nagy különbségnek a között, hogy amikor Orbán Viktor bejelentkezett a irodákból, ugye jellemzően a Karmelitából elmondott ilyen-olyan információkat, hogy és amit sokszor kritizálni szoktak Magyar Péterben, ugye ezt a Facebook kormányzásnak hívott, vagy ilyen influencer kormányzás.
12: Most ez jó.
14: Hogy igen, és hogy én azt gondolom, hogy az a nagy különbség, hogy amit Orbán Viktornál sokszor láttunk, tényleg a homokzsákpakolástól kezdve, akár a kampányban, amikor ugye a szabotázs akció volt a déli határnál, és akkor ugye gyorsan húsvét vasárnap, ha jól emlékszem, ugye lement és meglátogatta a helyszínt, hogy mi történt, hogy itt önmagáért volt a kommunikáció. Nem egy valós cselekményt láttunk, egy valós kormányzati intézkedés sorozatot, amit a miniszterelnök vagy az adott kormány egyébként ügyesen kommunikálva bemutat, mert ezt látjuk most Magyar Péteréknél, hanem azt láttuk, hogy kitalálnak ilyen kis rövid akciókat, amit jól videóra lehet venni, meg lehet pár jól használható képet csinálni róla, és ez volt a válság kommunikáció. Tehát nagyon más ilyen szempontból szerintem, hogy talán a felszínen, a kommunikáció eredménye talán hasonlít, csak az nem, ami mögötte van.
7: Egy érdekességre felfigyeltem, hogy Orbán Viktor viszont nem szólalt meg július 27-e óta sem ebben az ügyben, sem másban, legalábbis a Facebookon semmi nincs. Ezt minek tudjátok be? Épp szabadságon van, vagy nincs mondandója ez ügyben?
12: Egyébként tényleg elképesztő. Én legalább azt az egy mondatot vártam volna tőle, hogy ne a vadhajtásokra, ami az ő kedvenc lapja, hallgassatok, ami éppen, hogy a pazarló energia felhasználásra buzdított kormány ellenes szándékkal mindenkit, és ő is mondjon egy mondatot, hogy igen, mindenki takarékoskodjon, a vállalatok is, stb. Hát van 1 millió ember még mindig, aki ráhallgat. Nekik legalább tartozott volna, ha mással nem ezzel az egy mondattal.
13: De én azt látom, hogy sem konstruktív ellenzéki magatartást nem folytat, sem destruktívat, semmilyen nem folytat. Szerintem a kivétel volt a Tusnád fürdői, egy kényszer helyzet, már előre meghirdették, valami várakozásokat is nyilván fűztek az ő ott létéhez, várták a szavazói azt, hogy megmutassa az irányt, de ő szerintem nincs abban az állapotban, most politikai értelemben mondom, nincs abban az állapotban, hogy bármilyen kézzelfogható irányt tudjon mutatni azoknak az embereknek, akik még őt követik, nem tudja, hogy mi legyen. Azt sem tudja, hogy ebben a helyzetben, ahol egy együttműködési kényszer van az országon, és ezt a miniszterelnök vezeti, ezt az együttműködést, és rá valóban azt gondolom, hogy hallgat magyar társam túlnyomó többsége, mínusz vadhajtások, hardcore olvasói, ebben a helyzetben ő nem találja a szerepét, ő neki vagy szembe, ő neki valami ellenállást kéne csinálni, mert ezt mondta, nemzetit ráadásul, de ugye ebben a helyzetben ezt nem lehet, mert ez biztos, hogy kontraproduktív, produktívat meg hát nem tud tenni, mert akkor meg Magyar Péternek a, hogy mondjam, a valamilyen pozitív megoldását kéne őnek így dicsérnie, és ezt ő nem akarja. Tehát ő szerintem így, nekem van olyan érzésem, mint hogy elengedte volna a Fideszt, elengedte volna a belpolitikát, nem tudom, mit csinál.
7: Nézzük akkor a nap kérdését, és ezzel le is zárjuk ezt a blokkot. Tehát ezt kérdeztük önöktől, ön elégedett az energiakrízissel kapcsolatos kormányzati kommunikációval? 1%-kal növekedett az igenek száma, aránya. 89%-a elégedett immár válaszadóinknak, 11%-a mondta azt, hogy nem. És akkor nézzünk néhány érdekesebb kommentet. Azt mondja István, hogy igen, a Fidesz csak Dumában volt aktív, nemzeti pártnak reklámozták magukat, de csak ártottak a nemzetnek. A tiszta kommunikációja sokkal egyenesebb, a miniszterelnökünk pedig sokkal intelligensebb. Melinda, teljes mértékben elégedett vagyok, mindig meglep, hogy többet kapok, mint vártam. Renáta, nem nagyon lehet jobban csinálni, a baj csak az, hogy az emberek többsége képzetlen, de ennek ellenére mindegyik szakértőnek hiszi magát. Andrea, nagyon elégedett vagyok, a tájékoztatás első osztályú, nincs félelemkeltés, friss helyzetjelentéseket kapunk naponta többször. Nem szóvivők tájékoztatnak, hanem maga a miniszterelnök, aki felelős az egész országért. Judit, nem. Orbán Viktornak sokkal nagyobb felelősségérzete volt, ő többet tenne a megoldás érdekében. És végül György, az, hogy az M1-en nem kommunikálnak, az nagyon nagy hiba. Riportok kellenének szakemberekkel, külföldi helyzetbemutatásával, intézkedésekkel, stb. Köszönjük szépen tehát az aktivitást, a kommenteket, a szavazást. Eljutottunk a reklámig, a reklámot követően azzal jövünk, hogy Molnár Áron, aki az egész NK botrányt kirobbantotta, újabb bizonyítékokkal jelentkezett.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, az NK botránnyal folytatjuk, mindent mutatunk egy bejátszást Molnár Árontól, de elmondom az előzményeket, tehát Hankó Balázs miniszter, korábbi miniszter, az NK korábbi vezetője hétfőn megalapozatlannak minősítette azokat a híreszteléseket, hogy ő rá letartóztatás vár. Szerint ennek nincsenek meg a törvényi feltételei, és sérelmezi azt is, hogy több kormányzati szereplő is, hát tulajdonképpen ezzel froclizza, hogyha nem is a kormány, de majd a rendőrség letartóztatja, szóval hogy ez sem zárható ki. Ezt sérelmezte tehát hétfő Hankó Balázs, illetve az ügyvédje, és erre reagált Molnár Áron, aki az egész NK botrányt kirobbantotta még tavasszal. Egy órával ezelőtt rakta ki a legfrissebb videóját, ebből vágtunk össze egy egyperces részt.
2: A titkos 790-es listán szereplő szervezeteknek és magánszemélyeknek 17 milliárd adófizetői forintot osztottatok szét titokban. Pont a kampányidőszakban, pont választókerületi lebontásban. A pályázat nem volt nyilvános, ahogy az e-mail cím sem, ahova beérkeztek a kérelmek. És Balázs, a döntnökök nevei sem voltak nyilvánosak, de hát ezt te is tudod. Minden csak akkor lett nyilvános, miután megszólaltam, és eddig több mint 3 milliárd adófizetői forintot utaltak vissza. Miért jön elő mindenhol a te neved?
3: Koholt vádak alapján koncepciós eljárás zajlik.
2: Na, ha ennyire ártatlan vagy, akkor hozok neked 5 újabb szervezetet, akiket megdobtál a titkos 790-es keretből 100 millió forinttal. Ami összeköti ezt az 5 civil szervezetet, az Monor Fideszes képviselőtestülete. Ahogy a fotó is mutatja, a buszos árajánlat kérésénél van egy Monor Budapest buszútvonal, csak hát Budapest mellett ott van zárójelben, hogy békemenet.
4: Jaj! A Fidesz a biztos választás, a hazának szüksége van rád! Legyen béke, szabadság és egyetértés!
1: Talán emlékeznek a kedves nézők, hogy ebben az ügyben 7 embert tartóztattak le, és közülük 5-en továbbra is börtönben vannak. Hankó Balázs azt mondja, hogy ők politikai foglyok tulajdonképpen, és attól tart, hogy megpróbálják felhasználni az ő vallomásaikat ellene, mármint Hankó ellen. Hát itt tartunk. Az első kérdésem az, hogy a kormányzat részéről szerencsése állandóan lebegtetni ezt a részt, tehát hogy Hankó Balázs lehet a következő, mert hogy Magyar Péter is ezt tette, Nagy Ervin is.
5: Én azt gondolom, hogy alapvetően a kormánynak minden ilyen ügy jó, amiben ők támadják a Fideszt, ők támadják az előző kormányzatot, és a Fideszt, ami ugye itt az előző rész végét ugye azzal fejeztük be, hogy Orbán Viktor mennyire nem találja a helyét ellenzékben, úgy ez elmondható az egész Fideszről, a Fidesz frakcióról, hogy keresik azt, hogy hogyan tudnának egyáltalán érvényesülni, milyen politikai üzenetet, arculatot kellene nekik felvenni, és miközben ők alapvetően egy válságban vannak, folyamatosan jönnek ezek az ügyek, és a régieket is, vagy hát amik már régebben felmerültek is, a miniszterelnök napirenden tartja, amiben folyamatosan a Fidesz kerül védekező pozícióba, nekik kell magyarázkodniuk, hogy mi történt, nem beszélve arról, hogy ugye olyan hát választói hiedelmeknek nevezzük egyelőre annak erősítenek rá ezek az ügyek, amik eddig is megvoltak, és amik nagy mértékben hozzájárultak egyébként a Fidesz bukásához, ami pontosan erről szól, hogy hogyan éltek vissza a hatalmukkal, hogyan éltek vissza egyébként az állami erőforrásokkal, és hogyan használták ezeket szintisztán pártpolitikai célokra. Tehát ezek mind-mind olyan ügyek, amik a Fidesznek csak ártani tudnak, és igazából hát tényleg ilyen ingyen pontok a mostani kormánynak, amivel folyamatosan igazából a saját népszerűségüket növelni, vagy legalábbis szinten tartani tudják.
1: De nem lenne elegánsabb.
5: Folyamatosan igazából a saját népszerűségüket

0: alkalmazati jogkörrel. Ez szerintem ez az elvárás az emberekben megvan, mert akkor érzik többek között befejezetnek az úgynevezett rendszerváltást, amikor a felelősök meg lesznek nevezve, és méltó büntetésüket elnyerik. De ebben, tehát én ezt ennek a választói igénynek a kielégítését érzem sokszor ugye a kormány, akár a kormányfőn, akár a kormány valamelyik tényezőjén, hogy ennek próbálja megfelelni, és akkor vannak olyan mondatok, amik vonatkozik a kérdésed, hogy talán itt túl futnak ennek a dolognak, vagy siettetik ezt a dolgot. De én azt gondolom, hogy ennek van egy természete, mert éppen, vagy folyamata, mert éppen azt különböztetheti meg az előző rendszertől, hogy jogilag minden megalapozott legyen. Többek között ez is megkülönböztetheti, hogy jogilag minden megalapozott legyen, és ennek a megalapozottságnak egészen biztosan az én jogismeretem szerint van egy időigénye, amíg olyan bizonyítékok merülnek föl, amik teljesen biztosak. A Fidesz reakciója, vagy Hankó Balázs reakciója pedig szerintem abban a szerintem itt téves értelmezésből fakad, hogy a legjobb védekezés a támadás. Tehát megpróbálja átkeretezni ezt az egész történetet. Ez elég egyértelmű, a mai ügy is szerintem tök egyértelmű. A titott pártfinanszírozásig is el lehet menni, ami ugye egy bűncselekmény. Tehát, hogy megpróbálja átkeretezni úgy, hogy ezek koncepciós eljárások. Tehát nem az a védekezés, hogy ő támad, azt mondja, hogy nem volt itt, nincs itt semmi látnivaló, azok a mostani történések, a koncepciós eljárások. És én azt gondolom, hogy a hétfői bejelentése, amit az ügyvédjén keresztül tett, az meg valahogy ugyanebben a tematikában illeszkedik, és vagy megpróbálja elhúzni tulajdonképpen a mentelmi jog felfüggesztésének az időpontját. Mert előbb, ugye, mivel ők parlamenti képviselő, ez nem történhet másképp az ő ügyének a kivizsgálása, vagy az ő szerepének a kivizsgálása.
1: Itt Ildikótól kérdeznék, hogy az hogy van, Ildikó, ugye Hankó is hivatkozik arra, hogy mentelmi joga van, de mivel ezt nem kérték ki, ez számára azt bizonyítja, hogy nincs miért kikérni, mert ha lett volna miért kikérni, vagy volna, akkor már kikérték volna. Szóval a parlamentben ez hogy mutatkozik meg? Egyszer csak a házelnök e-mailjében ott van egy kérelem az ügyészségtől?
2: Igen, de azt meg is kell indokolni, mert az végül is azért kell, ha kell fölfüggeszteni a mentelmi jogot, mert gyanúsítotti státuszba kerül. Ahhoz meg, hogy abba kerüljön, ahhoz tényleg össze kell állítani a teljes dossziét. A kormány részéről én is ugyanazzal magyarázom az ilyen mondatokat. Egy átmeneti időre el tudom fogadni. Addig, amíg nem áll fel egy új legfőbb ügyész által talán hatékonyabban dolgozó ügyészség, nem kezd el dolgozni a vagyonvédelmi hivatal, addig neki ki kell ezt a hézagot tölteni, hogy a kormány elszántságát, az elszámoltatást illetően ezt sugálják. Utána már sok lenne, utána már hagyni kéne a megfelelő szerveket működni, de amellett, hogy a kormánynak mit kéne csinálni, vagy mit nem, abban az ember bizonytalan, de abban az egyben biztos vagyok, te is utaltál rá, hogy Hankó Balázsnak jobb lenne, ha hallgatna. Ha már tulajdonképpen jópofa módon József Attila idézetekkel riposztoztak egymásnak, ő meg a kulturális államtitkár, azt még élveztem is, akkor én is egy nagyon ismert József Attilát hadd ajánljak Hankó Balázs figyelmébe. Jobb lenne, ha csak menne és teregetne némán. Tudnélik, össze-vissza beszél. Ugyan ő már mondta azt is, hogy a kormány utasítására cselekedett. Hát ilyet akkor mond az ember, ha ő is érzi, hogy hajszál van a levesben. Utána mondta azt, hogy a saját embereit ártatlanul vitték előzetesbe, amely embereknek egy része rávallott már korábban, ott az a hivatalvezető hölgy is elmondta, hogy tőle, többek között tőle kapta az utasítást. Tehát nem érdemes neki ezt tovább kevernie, mert csak büdösödik.
1: Viszont ha már említetted, hogy kikire utal felelősségi szempontból Andrea, Orbán Viktor ebben az esetben is mást mond, mint a főszereplő, akár csak a Hajdú-féle aranykonvojban. Itt azt mondja, hogy a kormány egy elvi döntést hozott, irányokat szabott meg, hogy az ország minden területére jusson támogatás. Hát véletlenül azért került minden választókerületbe épp 100 millió forint, de a konkrét döntést az NK hozta. Ezt képest mondja Ankó, nem, neki kötött pályán kellett mozognia. Tehát ez a történet miről szól?
3: Hát a felelősséghárításról röviden és tömören, és ezt azért több ügyben látjuk, hogy megy egy ilyen

0: próbálja mindenki magától annyira messze tolni ezeket az ügyeket, amennyire csak lehet, és ugye a miniszterelnök, bocsánat, volt miniszterelnök is ugye elképesztően egyébként ilyen, hát ilyen fifikásan csinálja azért ezeket a hárításokat, mert a Hajdú kapcsán is ugye először azért elmondta ugye ebben a tusnádfürdői beszédben, hogy ugye minden normális országban őt hősként ünnepelnék, és mekkora teljesítmény volt, de ugye szépen el is mondta, hogy tehát ott áll meg ez az ügy, az ő felelőssége, az ő döntése, ő csinálta nekem semmi közöm hozzá.
1: Ugye ezt megszervezte és végrehajtotta.
0: Igen, tehát elmondta szépen, hogy tényleg hol volt vége annak annak a történetnek, vagy mit kellene elhinnünk, hogy hol volt vége annak a történetnek. Hát tényleg egy, hát ugye ilyen az, amikor összeomlik egy ilyen rendszer, amit most tényleg hívhatunk maffia rendszernek, vagy nyilván sok kifejezést lehetne hozni, és hirtelen hát beindul az aggódás, hogy milyen következményei lehetnek azoknak a történeteknek, amik itt az elmúlt mondjuk másfél évtizedben zajlottak. És ez is olyan szempontból, hogyha most visszamegyünk megint egy picit ahhoz, egy ilyen visszatérő szál, ugye, hogy a Fidesz miért van olyan állapotban, amilyen állapotban van. Ugye, mert az volt a Fidesznek az egyik ilyen kohéziós ereje, az egyik olyan tényleg tényező, ami összetartotta őket, és amit meggátolta azt, hogy bárki kibeszéljen ebből a rendszerből, látszódjanak a törésvonalak és a többi. Azon túl, hogy Orbán Viktornak megkérdőjelezhetetlen volt a hatalma, az azért ez volt, hogy mindenki kapott valamit, mindenkit megvédtek, tényleg egy ilyen véd és dac szövetség volt. És ugye nem véletlenül mondta el Orbán Viktor abban a tusnádfürdői beszédben, hogy hát sajnos most nem tudunk mindenkinek adni, nem tudunk mindenkinek segíteni, mert most ez egy ilyen nehéz időszak. És ugye ezekkel, amikor ezek az egymásra mutogatások, felelősséghárítások mennek, ezek is ugye pont olyan ügyek, ahol ahelyett, hogy ennek a politikai közösségnek a megmaradó része valahogy tényleg együtt gondolkodna, és egymást segítve találná azt ki, hogy akkor merre van az előre, valószínűleg inkább egy marakodás, és egy hát tényleg egymásra mutogatás megy, hogyha valakit felelősségre vonnak, az véletlenül se én legyek, hanem inkább a másik, ami nem erősíti a párt közösségét.
2: Úgy mondott, hogy felelősség áthárítás az is, de én durvább szót használnék, ez az emberei cserben hagyása. Tehát a személyes lojalitás, ami egy politikai szervezetet azért összetart, annak a fölmondása épp a főnök részéről, ugyanezt tette a úgymond legjobb média embereivel és a médiáival is. Én nem tudom, hogy a táborának ez mikor válik nem politikailag, emberileg tasítóvá.
1: Én van egy nagyon izgalmas rész ennek a dolognak. Nem tudom, hogy láttátok esetleg a Somos apáján szombati adását, ott felmerült az a kérdés Hajdú János kapcsán, hogy Orbán Viktor üzenete az volt tulajdonképpen, hogy vigyétek el helyettem a balhét, mind Hajdú felé, mind Hankó Balázs felé. Igen. És azt kérdeztük meg Zamecsnik Pétertől, hogy ő mit gondol erről, mert hogy említette, hogy 30 éve ismeri Hajdú Jánost, és egy becsületes embernek tartja. És arra a kérdésre, hogy elvinné-e Orbánt a balhét, azt mondta az ügyvéd úr, hogy igen. Mert hogy ennyire fegyelmezett pártkatona. Akkor ti mit gondoltok Hankó Balázzsal kapcsolatban ugyanez a kérdés? Mert hogy neki is üzentek már többen, hogy gondold át, hogy jó lenne ülnöd más valaki helyett 5-10x évet?
3: Nyilván nem ugyanaz a státusz, és más a múlt, és más a szakma. És én egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy az a típusú fegyelmezettség, és hierarchia követés, lojalitásnak egy ilyen maximális volt, ami esetleg a Voltek vezére jellemző, az minden kívülről jött politikusra ráhúzható. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy sokkal bonyolultabb dolog. A politikusok, akik, főleg akik az utolsó időszakba kerültek be, szerintem nagyon át, mármint a kormányzatban, az előző kormányzatban nagyon át fogják gondolni, hogy hol van az a határ, amikor még nekik megéri a lojalitás, hiszen mit tud kínálni a jövőben? Tehát Andrea már utalta, hogy ez a védés-dac szövetség, ez már nem működik, mert Orbán Viktor tényleg nem tud senkinek semmit.
1: Mondom, hogy mit tud kínálni. Azt mondja, hogy minél jobban megkurcolják őket, ez szó szerint idézett, annál magasabbra fognak jutni.
3: De hát ez egy ilyen...
1: Ezt tudja kínálni.
3: De ez egy ilyen mondás.
2: Tehát ez csak most.
3: Igen, tehát Orbán Viktor nincs abban a helyzetben, hogy... Tehát ilyeneket mindenki mondta, de nincs abban a helyzetben, szerintem a magyar politikában, hogy ezt az állítását vezetőként végre tudja hajtani. Már csak törvényileg sem lehet újra miniszterelnök, és ahogy beszéltük az előző rész végén, hogy nem találja a helyét ebben a mostani ellenzéki pozícióban, és ez nagyon furcsa, mert mindig azt vélelmeztük. Gondoltuk is, és erre sokszor rá is szolgált, de aztán sokszor már csak vélelmeztük az utóbbi időben, hogy ő mindig előbbre jár. Ő mindig valahogy két lépéssel előbbre jár, mint a többiek, és ő tudja, hogy majd mi lesz. Tehát a főnök tudja, hogy mi lesz. És most
1: nem igaza látjuk, van, hanem igaza lesz.
3: Lesz, igen. És most nem úgy látjuk, hogy most nem így van. Azt hiszem.
1: Jó, akkor menjünk a következő részre, az is egy Orbán Viktor közeli szereplőről szól, nevezetesen Mészáros Lőrincről, nem a legjobb állapotban vannak a cégei, legalábbis egy hitelminősítő szerint.
4: A Bóvli kategóriában minősítette a német Scope Ratings a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global kötvényeit, írta meg a cég közleménye nyomán a 444. Az elemzés szerint, bár a Mészáros és Mészáros Kft. Pozíciói erősek a magyar infrastruktúrális piacon, az osztalékokat veszélyezteti, hogy a szektor nagy mértékben függött az állami tenderektől. Nyersebben fogalmazva, az Orbán kormány bukásával megszűnt a felcsúti milliárdos politikai hátszele. Mint írják, gyengült az új megrendelések beáramlása, és a közelmúltban lezajlott magyarországi kormányváltás után nőtt a bizonytalanság a közbeszerzési gyakorlatokkal kapcsolatban.
1: Hát a gyűjtések alapján több ezer milliárd forintnyi állami megrendelést nyerhettek el Mészáros Lőrinc cégei, talán 200 cége is van, ki tudja, illetve az Európai Unióból is nagyon sok pályázatot ő nyert meg. Szerintetek a kormányváltás után mi lehet a jövője magának Mészáros Lőrincnek, meg ennek az irgalmatlan nagy cégcsoportnak, nem tudom, 20 ezer alkalmazotta?
2: Hát ezt most beárasták a hitelminősítők, ami hát azt mutatja, amit azért a közvélemény tudott, hogy Mészáros Lőrinc és cégei nem a saját tehetségéből értek el ilyen hatalmas osztalékokat, megbízást, tengert és így tovább, hanem a miniszterelnökkel való viszonyából. Ha a miniszterelnök személye változik, akkor ha eddig 100 pont értéke volt Mészáros Lőrincnek, ez lemegy 10-re vagy 15-re, tehát én nem jósolok nagy jövőt ezeknek a cégeknek, Mészáros Lőrinc meg a körülötte lévő üzletemberek szerintem előbb-utóbb darabokra osztják, más nevekre, fiktív vagy valóságos tulajdonosokra iratják, hát ők is látják, hogy ez a szekér így nem megy tovább.
3: Ez nagyon igaz, de én még arra írnám fel figyelmet, hogy a bóvli fogalom azért nem azt jelenti, hogy ezek értéktelen cégek, hanem az, hogy nagyon nagy a befektetési kockázat, nagyon sokat kéne betenni ahhoz, hogy legyen majd valami hozam.
1: Nem ajánlják a befektetőknek.
3: Így van, nem ajánlják. Tehát, hogy ez szerintem ez a folyamat várható valamilyen időszakon keresztül. Nyilván ez én nem gondolom, hogy egy gyors összeomlás lenne, hanem valóban elindulnak ilyen adásvételek, majd a befektetők ezt megnézik, hogy lenne érdemes jól működtetni. És hát van egy nagyon, hogy kérdezted, hogy mi lett ezekkel a cégekkel, hogy volt egy előző kormánybeli média munkás, aki azt mondta, hogy hát a piacról megélni nagyon nehéz, mert hogy ugye nincsenek az állami megrendelések. És én azt gondolom, hogy a piacról megélni tényleg nagyon nehéz, ennek sokan vagyunk megmondhatói, hát meg kell próbálni. Tehát egyébként lehet, hogy vannak ott olyan szakemberek, akik piac bizonyos szegmensein egész jól el tudnának működni. Tehát én azt gondolom, hogy vagy a piacon megélnek, vagy ezek a cégek akkor tényleg a bóvli szónak abban az értelmezésében fognak esni. Igazán, hogy tönkre mennek. Nem kívánom, mert nagyon sokan dolgoznak egyébként ezekben a cégekben, tehát 100 000-es nagyságrend, ha jól emlékszem, akik a Mészáros Birodalomban dolgoznak. Tehát, hogy én azt feltételezem, hogy az lenne a jó mindenkinek, ha valahogy megmérettetnék magukat, végre egyszer hátha megy.
0: Teljesen egyetértek azzal, amit mondtatok, azért itt nyilván ez is egy újabb megerősítése annak, amit azért sokan sejtettünk eddig is, és elég nyilvánvaló volt azért korábban is, hogy tényleg Mészáros Lőrinc cégei azért nem önértékükből vagy önerejükből voltak olyan sikeresek, mint amilyenek. Nyilván ennek a jövője kicsit én azt gondolom függ pont Orbán Viktor útjától is, és hogy ő az ő politikai szerepe például hogyan alakulhat a jövőben az országban, tehát ezek azért mind-mind kérdőjelesek. Még csak az jutott eszembe, Tibor, amikor mondtad ezt, én is hallottam, hogy ugye ez a piacról nehéz megélni, hogy egyáltalán a piacnak, mint fogalomnak talán az ilyen újra tanulása is jöhet most, vagy amit talán az elmúlt másfél évtizedben ilyen piacként emlegettünk, vagy emlegettek sokan, azért, hogy mondjam, hát az is egy erősen a politika és a kormány által befolyásolt és ilyen elvek mentén irányított folyamatok voltak, tehát a piacról most éppen azért is lehet, hogy nehezebb bizonyos szereplőknek megélni, mert most már nem az Orbán kormány irányítja ennek egy jelentős szeletét.
2: Hát csak egy dologra emlékeztessek, ami bizonyítja az igazatokat, amikor Mészáros Lőrincék megvették azt a bizonyos északi erőművet, kiszedtek egy csomó pénzt, kiderült, hogy rossz befektetés, és az állam előzékenyen áron felül visszavásárolta őket. Ez nyilvánvalóan nem piaci magatartás, erre nem számíthat egy normálisan működő államtól. Egyébként, ha van bűne a gazdaságban Orbánéknak, és van, ez a valódi verseny kiküszöbölése, ami a valódi tehetségek és értékes vállalkozások útját zárta el.
1: Szerintem egy picit ilyen megengedő módon elemeztük ezt a témát, de nem akarok belemenni a durvábba. Most arra utalok, hogy például Balási Gyula ugye sírva ajánlotta fel a cégeit az államnak, és pletykák szerint bizonyos oligarchák pedig versenyt futnak a vádalkúért. De ezt most engedjük el, mert van még egy nagyon érdekes témánk, nevezetesen úgy foglaltam össze, hogy Magyar Péter kommentelt, a közmédia visszakozott, de lehet, hogy nincs összefüggés a két tagmondat között.
4: Az állami média hétfőn jelentette be, hogy az augusztus második felében induló M1 híradó főszerkesztője Hajdú Gábor, az egyik hírolvasó pedig Borsa Miklós lesz. A hír komoly visszhangot váltott ki. A Telex Facebook posztja alatt Magyar Péter miniszterelnök is reagált. Nem hinném, írta a hétfő esti kommentjében. Az ATV.hu ma reggel írta meg, hogy értesülésük szerint az állami média szerződést bontott Hajdú Gáborral és Borsa Miklóssal, így mégsem ők töltik be az említett pozíciókat. Az MTVA röviddel a cikk után megerősítette a szerződésbontás tényét, hozzátéve, hogy a megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát kell visszaállítania.
1: Szerint mit gondoltok egy 10-es skálán, mekkora az összefüggés realitása a két tagmondat között, a komment és a visszavont szerződések között?
2: 9, mondjuk
3: így. Igen, legyen 9 és 10 között.
2: Igen, valahol.
1: Jó, 9 és 10, és akkor van ezzel gond, mert hogy a Tisza azt ígérte, hogy nem fognak beleszólni az állami média működésébe.
2: Hát nem tudom, szerintem lehet, hogy rosszabb lett volna, ha most az eredeti kinevezések mennek, nem is többes számot mondok, főleg a Mészáros Lőrinc kommunikációjában közreműködő média emberről van itt szó, a másik engem kevésbé izgatna. Ez azt hiszem hiba volt. Ez egy kinevezési hiba, egy rossz személyi döntés. Ha ez így marad, akkor nagyobb közönségnek okoz csalódást, mint ami most történt, és tényleg nem jó. Én ugyan Magyar Péter helyébe nem nyilvánosan írtam volna ki egy ilyen kommentet. Lehet mitagadás, hogy most leleplezzem magam, hogy fölhívtam volna a tévé megbízott vezetőjét finoman, hogy biztos, hogy jól meggondoltátok, hát itt botrány van. Ez talán elegánsabb lett volna, mint így nyilvánvalóvá tenni, hogy ő avatkozott bele. De úgy hagyni nem lehetett.
0: Egyrészt elegánsabb lett volna, másrészt pedig, amit én ebben fontosnak tartok, hogy itt azért a közmédiával kapcsolatban azon túl, hogy tényleg legyen egy függetlenül működő közmédia, egy nagyon fontos feladat az állampolgárok bizalmának a helyreállítása abban, hogy működhet függetlenül a közmédia. És ez tényleg arról van szó, hogy persze valahol ez ugyanaz, hogy Magyar Péter most oda kommentel a cikk alá, vagy felhívja telefonon, de mégis annyiban más, hogy nem mutatja ennyire a választóknak azt, hogy ugyan egészen eddig ő arról beszélt, hogy a politikának ki kell vonulnia, a kormánynak innen ki kell vonulnia, teljesen független, nem szólunk bele, és a többi, és a többi. De hát azért mégiscsak ugye az van, hogyha a miniszterelnök oda kommentel, és aztán másnap visszavonják ezt, egyébként szerintem is hibás kinevezést, akkor azért a választók azt fogják gondolni, joggal vagy jog nélkül, nem is kell ezt feltétlenül eldöntenünk, mert nem is az a kérdés, hogy joggal gondolják-e a választók, hanem az a fontos, hogy azt gondolják a választók, hogy na tessék, itt van, egyik oldal ezt csinálta, jön a másik oldal, ugyanezt csinálja, és ez annak az tényleg szerintem nagyon fontos bizalomnak a helyreállításában, aminek most kellene történnie, nem segít.
3: Igen, vannak régi reflexek, amik szerintem működnek. Tehát az, amikor 16 éven keresztül a korábbiakról ilyen értelemben, tehát nem lehet ennyire direkt módon ugyanezt mondani, de van egy pártirányítás alatt egy közmédia, és teljesen egyértelmű az, hogy politikai direktívákat szolgálnak, lásd ma a majdnem 500 oldalas jelentését a nem tudom milyen csoportnak, akik az MTI-nek a működési mechanizmusát mutatták be nevekkel, hogy hogy voltak az utasítások. Tehát ilyen egyértelmű, hogy hogy zajlott ez. Nagyon nehéz ebből a dologból kilépni, ha valami nagyon így zajlott. Tehát itt is vannak olyan reflexek, hogy amikor a miniszterelnök kommentel, akkor azt reflexből nyilvánvaló, hogy azok az emberek, akik ezt a döntést meghozták, már személyi döntéseket, akkor azt egyfajta ilyen nyomásgyakorlásnak érzik, mert ez volt 16 éven át, akárhol is voltak a médián belül, és valószínűleg ebből ki kéne lépni, ez az egyik dolog, ami nagyon nehéz, mert ez így működött. A másik, ami nagyon nehéz, hogy olyan azt az elvárást teljesíteni, hogy mindentől nagyon független legyen a közmédia. Tehát hogy így nem lehet embert találni, hogy mindenki dolgozott valahol. És nyilvánvaló abban teljesen igaz, hogy a Mészáros Lőrinc kommunikációs csapatában dolgozni, az erősebb azért, mint valaki egy internetes portálnál, ami egyik vagy a másik oldalhoz tartozik. De szinte lehetetlen vállalkozás, hogy senkinek a múltjában ne legyen egyetlen olyan momentum se, hogy ő aztán mindig nagyon független volt, mert így nem fog felépülni a rendszer. Hogy lehet még működtetni? Úgy lehet működtetni, hogy kiegyensúlyozottságot teremteni. Tehát engem egyáltalán nem zavarna az, hogyha lennének olyan emberek a közmédiában, akik nem tudom én baloldali liberális médiumoknál dolgoztak, meg lennének olyan emberek, akik jobboldali, és nem a legszélén dolgoztak, és nem pár tevékenységet hajtottak végre, mert egyfajta kiegyensúlyozottságot tudnának szerintem így biztosítani. Itt nagyon erős ígérete volt Magyar Péternek, igen, ez a pártatlan közmédia, és ezt meg kell valahogy teremteni, és én a testületben is nagyon bízom, mert nyilván, ahol ugye most a civilek is, nem tudom most pontosan felmondani a nevét, de az a testület, ahol ellenzéki politikusok is lesznek, kormánypolitikusok, és szakemberek is, ami hát egy óriási változás az eddigi gyakorlathoz képest.
0: Igen, és csak egyetlen egy mondat, hogy persze, szerintem nagyon más az, hogy itt a miniszterelnök kommentelt egy tényleg nagyon megkérdőjelezhető személyi döntés hírére, meg az, amit az elmúlt tényleg másfél évtizedben láttunk a közmédiában, hogy maga a tartalom, a hír szolgáltatás, és most tényleg idézőjelbe teszem a hírt, ment pártpolitikai alapon és pártpolitikai irányítással sok szempontból. Tehát a kettő között óriási a különbség, csak tényleg az a baj, hogy a választói reflex erre az, hogy már az egész úgy valahogy egybe van véve, és ha ebbe beleszól, másba is bele fog szólni, tehát jobb ezekben tényleg ilyen tisztább határokat hagyni, én azt gondolom.
2: Ez igaz, de azért én mégsem adok igazat mondjuk Török Gábor ama megfogalmazásának, hogy akkor ezek szerint ebből is pártmédia lesz. Itt nem tartunk. Történt egy mondjuk így hibás, vagy nem jó lépés, sőt kettő, az eredeti meg a reakció, de azért ettől messze vagyunk még.
1: Ez a végszó, hát én kíváncsi vagyok, hogyha a két szó Magyar Pétertől ilyen nagy hatással bír a közmédia vezetőjére, akkor fog-e ő még kommentelni ebben a tárgykörben, és ha igen, akkor ellen tudnak-e majd neki állni. Hát ez már a jövő zenéje, meg egy másik csatorna ügye. Köszönjük szépen, hogy ma is minket néztek, holnap is lesz aktuál, további jó tévézést, a viszontlátásra.
5: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? mibe fektessünk, vagy épp hogyan gazdálkodjunk. Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Igen?
1: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
2: Úgy is van.

0: nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak.
1: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlén. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Köszöntöm Önöket augusztus 4-én, kedden a start, akár az ATV-n néznek minket, akár a Spirit FM-en hallgatnak minket. A dominikáknak és domonkosoknak boldog névnapot kívánok, a születésnaposokat pedig Isten éltesse. Kedd van, nem is tudom, hanyadik napja a hőségnek, természetesen több szempontból is foglalkozni fogunk majd a nagy meleggel. El is mondom Önöknek, hogy milyen témákkal várom Önöket a mai délelőtt során. Szó lesz például a MÁV legújabb fejlesztéseiről, de beszélgetünk majd belpolitikáról is. Ugye a Tisza és a Fidesz folyamatos csörtéjéről, hogyan boldogul a Tisza kormány az energiakrízissel, és hogyan keresi továbbra is a hangot egyre újabb és újabb cserélődő tagokkal a Fidesz. Aztán Zoomon fogjuk majd Mellár Tamás közgazdászt kapcsolni, mert hogy az energiakrízis, a paksi atomerőmű leállása az napok óta foglalkoztatja az egész országot, sőt, kis túlzással a világot is, hogy milyen gazdasági hatásai lehetnek a paksi atomerőmű leállásának és ennek az energiakrízisnek itt Magyarországon, azt Mellár Tamással fogjuk tehát majd fejtegetni. De Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetség elnöke is érkezik hozzánk, ugyanis most éppen csökken az olaj világpiaci ára, de hát Trump kijelentéseire és a konfliktusra természetesen nagyon érzékenyen reagálnak a piacok. Mindenek előtt viszont egy telefonos kapcsolás következik, ugyanis Magyarország történelmi aszállyal küzd, az Alföld gyakorlatilag a teljes elsivatagodás szélénál, viszont van egy civil összefogás, akik azon dolgoznak és azért dolgoznak, hogy a lehető legtöbb vizet megtartsák a területen. Telefonon kapcsoljuk tehát Nagyapáti Oszkár erdőgazdálkodót, a Marispusztai önkéntes víz őrzők vezetőjét. Jó reggelt, és nagyon örülök, hogyha minden igaz, akkor telefonon, de összejött a kapcsolás. Jó reggelt kívánok!
3: Igen, igen, így.
2: Hogyan fest ma az Alföld helyzete? Hát Önök a saját bőrükön tapasztalják ezt az elképesztő hőséget és szárazságot. Mi a helyzet most az Alföldön?
3: Hát sajnos azt tudjuk mondani, hogy egyre rosszabb, tehát ezek a folyamatok úgy néznek ki, hogy ha rövid időn belül nem fogunk kapni esőt, akkor ez csak rosszabb lesz.
2: Meséljen kicsit magáról a kezdeményezésükről, hogyan és mikor alakultak, és hogyan dolgoznak a Maris-Pusztai önkéntes vízőrzők.
3: 2024 évvégén kezdtünk el gondolkodni vízmegtartásban, aztán 2025 elején sikerült is ezt megvalósítani. Egy termál, tehát gyakorlatilag termálvizet fogtunk meg, eddig ezt elengedte a város, és ma azt tudjuk mondani, hogy ettől a példától, vagy az emberek talán lendületbe kerültek, és egyre többen hasonló kezdeményezésekbe vágtak bele. Valahol termálvizet fognak meg, valahol csatornavizét, tehát különböző területeken különböző lehetőségek vannak, de az a lényeg, hogy egyre többen hasonló módon vágnak bele.
2: Mik ezek a lehetőségek? Tehát hogy néz ki, amikor azt mondja, hogy termálvizet fogunk meg, azt hogy képzelje el az egyszerű ember?
3: Hát úgy, hogy ez a csurgalékvíz, ez egy levezető csatornán keresztül kerül levezetésre a Tisza irányába, és ugye ezt a vizet itt, amióta létezik ez a strand, illetve mellette lévő kertészet, ezt a vizet ezt mindig elengedte a város, és most lezsilipeltük, természetesen nem teljes elzárást végeztünk, de ez mellett még kiengedtük ezt a vizet egy rétre, és ott kialakult egy nagyobb vízfelület. Ez volt a lényege.
2: Hányan dolgoznak most az önkéntesek között?
3: Hát több mint 30-an vagyunk. Ugye azt nagyon fontos megjegyezni, hogy ez egy időszakos víz, tehát október végétől áll rendelkezésre körülbelül május közepéig, és akkor amennyi vizet be tudunk tárazni ezen a területen, illetve nem csak ezen, hanem már azóta létrehoztuk egy másik területet is, ezen a két területen, ameddig kibírja. Tehát már nincs vízünk, szerintem lassan sehol sem, tehát lassan a Dunában meg a Tiszában sem, szóval nem is lehet azt várni, hogy ez végtelen erőforrás vagy lehetőség, de minden évben újra kezdjük, és az a jó ebben az egészben, hogy ugye, ahogy a példánkat látják, egyre többen csatlakoznak olyanok, mert létrehoztunk egy vízőrző mozgalmat, akik hasonlóban gondolkodnak, vagy hasonló megoldásokat tudnak véghez vinni.
2: Akkor önök tudnak nekik segíteni, és akkor így akár ez tényleg egy országos hálózattá bővülhet, és az eddig elmaradt állami beruházásokat vagy segítséget az civilek azért valamelyest tudják kompenzálni. Milyen eredményességgel dolgoznak egyébként? Mit látnak azon a területen, ahol ez a vízőrzés megtörténik, azért tovább tart ki, jobb állapotban van a talaj? Mit lehet erről elmondani? Miért érdemes ebbe belevágni akár civileknek is?
3: Igen, pont ez nagyon fontos, hogy ez ugye egy lokális megoldás, de durván egy ilyen 4 kilométeres körzetben mindenhol a termés átlagok növeléséhez tudott vezetni az előzőekhez képest. Az ökoszisztéma mondhatni, hogy teljes mértékben megújult, arról nem is beszélve, hogy az átutazó madarak, azok pihenő is piszkelőhelyet tudnak itt találni, tehát egy teljes megújulásról beszélünk, és azt is el lehet mondani, hogy hát én utoljára ezen a részen durván 30 éve ezelőtt láttam ilyet, és nagyon jó ezeket a pillanatokat megélni.

0: de nem tudott rajta érdemben a talajvíz szinten javítani, de az árasztásnak köszönhetően igen.
1: Hogyha valaki most ezt a beszélgetést hallva úgy dönt, hogy szeretne belevágni, mennyire kell ehhez bármilyen szakember, vagy önök, tehát az önök tapasztalatával ezt tényleg egy néhány fős baráti társaság el tudja kezdeni, és tud érdemi eredményt elérni?
0: Igen, tud, de nagyon fontos megjegyezni, hogy mi is azért a vízügyet, tehát a vízügy közbenjárásával tettük, tehát nem gerilla módjára, és a szép az egész történetünkben az, hogy ahogy ugye a média figyelmet kapott, egyre több önkéntes csatlakozott, és vízügyi tervezőmérnök is csatlakozott hozzánk, így már sokkal egyszerűbb volt a papírmunkát intéznünk, mert azért ez azzal is járt, tehát azért ezt regisztrálni kell több helyen, hogy ezt elvégeztük például a Vizet a Tájba programban is.
1: Egyébként milyen támogatást kapnak, tehát akár a terület vezetésétől, vagy az államkormány mennyire támogatja, vagy éppen nehezíti az önök munkáját?
0: Hát azt tudom mondani, hogy 2 évvel ezelőtt sokkal nehezebb volt. Most úgy néz ki, hogy van a kormány részéről nyitottság, és a múlt héten volt is erről már egy kormányzati egyeztetésünk Gajdos László úrral, és én hiszek benne, hogy ez változni fog, és a szüksége lesz a kormánynak a civilek összefogására, mert hogy ezt a vízügyi hatóságok önmagukban szerintem nem tudják elvégezni, hisz itt olyan kézi munka, vagy igényes dolgok ezek, ami egyszerűen nem lehet kikerülni, tehát sok ember kell majd ehhez, hogy a jövőben megváltoztassuk ezt a vízkérdést itt Magyarországon.
1: Hát lesz vele munka, az egészen biztos. Nagyapáti Oszkár erdőgazdálkodó, a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők vezetője. Köszönöm a beszélgetést, és azt is, amit az Alfölddel tesznek.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó látni, hogy valahol dereng az alagút végén a fény, jelentette ki Magyar Péter, miután ismét meglátogatta a paksi atomerőművet. A miniszterelnök szerint már 3 cm-rel emelkedett a hajnali, leállás közeli kritikus szinthez képest a Duna vízszintje, így megvan az esély rá, hogy mégsem kell teljesen leállítani az erőművet. A helyzetet Somodi Solymos Eszterrel és Murányi Andrással értékeljük. Szinte naponta dönt negatív rekordokat a Duna vízállása, ami a hajózást is jócskán megnehezíti a folyón. De nincs ez másként a Tiszán sem, valamint a legnagyobb állóvizeink is folyamatosan apadnak. A Velencei tó például a kiszáradás szélére sodródott. Vendégünk Kovács Csaba, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke. Magyar Péter kormánya nem írja alá a végleges szerződést az előző időszakban épült zuglói irodakomplexumról, és 300 milliárd forintot visszakövetel. A kerület polgármestere elhúzódó pereskedésre számít, amibe kártérítési igénnyel a kerületi önkormányzat is be fog szállni. Rózsa Andrást kérdezzük. 60 ezer marokkói rohamozta meg a Spanyolországhoz tartozó exklávét, Ceutát, hogy bebocsátást nyerjenek az Európai Unióba. Az illegális bevándorlók közül több tízezren már hazatértek, de ezrek még mindig a város tengerpartján várakoznak. Tarjányi Péterrel beszélgetünk.
2: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Nyilván, ha jön Tarjányi Péter, akkor megkérdezem majd arról is, hogy ki akarja feltörni a különböző rendszereket, az oroszok vagy egy egyszerű hacker, aki pénzt akar keresni, és hogy lehet ezeket bizonyítani, ha nem szólal meg valaki. Na, de hát most messze mentünk, mert ez az adás végén lesz. Itt az elején pedig Somodi Solymos Eszterrel, a Spirit FM programigazgatójával, illetve Murányi Andrással, az Index felelős szerkesztőjével beszélgetünk arról, hogy megúsztuk-e vajon. Ugye? Szerintem nem kell elmagyarázni, mire vonatkozik a kérdés, de azért egy mondat erejéig nem kellett az utolsó kis pislákoló atomerőmű darabot lekapcsolni. Imígyen aztán most, hogy emelkedik a Duna vize, nem is nagyon, de 3 cm-rel reménykedhetünk abban, hogy egyáltalán nem is kell majd. Megúsztuk?
3: Hát ugye erre azt lehetne mondani, hogy azt a számok tükrében lehet eldönteni. Aki jóslásba bocsátkozik, az tulajdonképpen szerintem hibázik, hiszen ugye mindig azt mondják, hogy a nukleáris biztonság az első. Ennél a létesítménynél az összes kommunikációnál mindig ez volt az alap. Én azt gondolom, hogy most is ez kell, hogy legyen az alap. Az biztos, hogy ahhoz képest, ami be volt itt az elmúlt napokban lengetve, hogy akár teljesen le tud állni, azt megúsztuk, és van egy kis időnk, hogy akkor megnézzük, hogy milyen lehetőségek elé nézünk. Én azért aggódok egy kicsit, mert azért olyan tekintetben az elmúlt napokban szerencsénk volt, hogy azért a napközben bőven sütött, és a felhők sem zavarták. Nagyon félek attól az időszaktól, hogyha mondjuk a Duna vízszintje nem emelkedik meg abban a magasságban, hogy aztán mondjuk a paksi atomerőmű biztonságosan, nagyobb mennyiségben áramot termeljen, de közben bekúsznak azok az ominózus felhők, akkor milyen gazdasági helyzet elé nézünk, hiszen tudjuk jól, hogyha az olcsó áram nem jön, akkor viszont a drága import és a drága gázerőművek szolgáltatása.
2: Most nem is tudom, hogy sajnos vagy szerencsére, de a meteorológusok nem ígérnek esőt, egy-egy zivataron kívül az meg olyan nagyon ezt nem befolyásolja.
4: De hétvégén talán már azért.
2: De, után. De az például, mert nem vagyunk nukleáris szakemberek, picit félve kérdezem, hogy azt tudjuk, hogy mennyi idő alatt lehet újraindítani, ha megfelelő a vízszint az atomerőművet? Mert hogy erről például egyelőre senki nem beszél, hogy oké, most leállítottuk, az egyes reaktor valamelyest működik, az is csökkentett kapacitással, de akkor most mi lesz, ezt fel lehet-e tolni, a 2-es, 3-as, 4-est mikor lehet, és hogyan elindítani, az mennyi idő, tehát hogy látni kéne egy menetrendet, hogyha jól alakul, akkor ez vár ránk, ha rosszabbul alakul, az vár ránk, szerintem ideje lenne értenünk.
5: Szerintem most ilyen tipikus válságkommunikációs helyzet van, ami krízis kommunikációs helyzet van, amikor szerintem nem arra fókuszál senki sem, szerintem a kormányban sem, hogy mi lesz a harmadik, negyedik, ötödik lépés, amik mind nagyon fontosak, ahogy te mondtad, Egon, hanem arra, hogy egyáltalán ezt éljük túl, és Isten ments, hogy most elkezdjek visszamutogatni, de hogyha az elmúlt 16 évet végignézzük, akkor azért azt látjuk, hogy sem klíma és környezeti ügyekben nem járt élen az Orbán kormány, hogy más nem mondjak, környezetvédelmi minisztérium sem volt, pedig az elég fontos lett volna, például az egészségügy és az oktatás mellett. De hogyha csak azt nézem, hogy az energiadiverzifikáció terén mit alkotott a kormány, akkor is meglehetősen szűkös és kitett országképét
4: mutatjuk. Bár a napelem kampányra büszkék voltak.
5: Abszolút, és ebben van előrelépés, tehát ez kétségtelen. De...
4: Ugye most probléma az, hogy a szélerőműveket pedig kifejezetten utálta Orbán Viktor, hogy ezt lehet tudni, hogy ez az ő ellenszenve, mert zajos, mert ronda és tönkreteszi a tájlátványát.
3: A jelen időszakban sokat nem segítene, mert a szél az...
4: Nem, de időnként egyébként szél még inkább van, mint felhő.
5: Igen, de hogyha erre, tehát az elmúlt 16 évben megtanultuk, hogyha valamilyen iparágra rá akar feküdni a kormány, és meg akarja csinálni, akkor azt megcsinálja. Ott a sport föltőkésítése, stadionok, stb. Hogyha az lett volna fontos, nem tudom, környezetvédelem, egészségügy, oktatásra tegyen pénzt a kormány, oda allokáljon dolgokat, és figyeljen arra, hogy mi lesz nem holnap, nem is holnap után 30 év múlva, hanem úgy egyáltalán mi lesz velünk itt az elkövetkezendő 100 évben, akkor erre allokált volna iszonyatosan kemény forrásokat, és kevésbé lenne Magyarország kitett ezeknek a problémáknak. Most ugye említettük az adással én, bár nem biztos, akkor még nézők figyeltek, hogy milyen a krízis kommunikációs képe Magyar Péternek és a Tisza kormánynak, és én amondó vagyok, hogy ezt nagyon professzionálisan csinálja, mind Magyar Péter, mind a Tisza kormány, tekintettel arra, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Ott kell lenni, folyamatosan tájékoztatni kell a lakosságot, illetve ki kell alakítani azt a képet, hogy az emberek, a társadalom nem szenvedett semmiféle hátrányt, hanem azok a nagy gigafogyasztók, amelyek ugye érintettek az energiatermelésben és egyebekben, ők vegyék vissza a termelést. Tehát tökéletesen lehet magyarázva a lakosságnak az, hogy mit csináljanak a gigafogyasztók, mit csináljanak az emberek otthon, ne hagyjátok fel annyira a légkondit, kicsit kevesebb világítás talán még elő, de egyébként nem lesz probléma, a nagyfogyasztók lekapcsolják, és egyébként mi lesz akkor, hogyha ezek a dolgok bejönnek. De mondom, hogy a legnagyobb probléma az, és szerintem ez majd megér valamikor egy misét, hogy ezt a kitettséget hogyan és milyen eszközökkel számolja föl a Tisza kormány. Mondhatnánk azt, hogy ez nem biztos, hogy az ő problémájuk az elkövetkezendő 4-8 évben.
4: Dehogy nem.
5: Igen, de egyébként az, hogy milyen
3: érdekes dolog.
5: Hagyományt, vagy hogy mondjam, milyen képet hagynak majd, milyen módozatokat hagynak majd az embereknek, az korán sem mindegy.
3: Érdekes dolog, amit mondasz, mert egyébként megvan ennek a kockázata is, amikor valaki leuralja teljesen a kommunikációját egy adott krízis
4: helyzetnek. Hát magára helyzetnek. Húzza az egészet.
3: Magára húzza az egészet, amiből aztán nagy siker is születhet, meg akár aztán nagy káosz is. Reméljük, hogy nem a káosz jön, mert az akkor azt hiszem, hogy az energiaellátás tekintetében hatalmas bizonytalanságot okozna. Viszont arra is szeretnék rácsatlakozni, ugye, hogy mondtad, hogy a következő 100 évre való felkészülés az úgymond az Orbán kormánynak elmaradt, és hogy bizonyos kérdésekkel abszolút nem foglalkozott. De itt van egy olyan ellentét, amiben nem, az elmúlt napokban nem tud feloldódni, hogy ami mellett viszont nagyon érvelt, és nagyon fontos volt számára, az a paksi atomerőmű és a Paks 2. A Paks 2 mellől egyszerűen nem tudott eltágítani, és hogyha visszaemlékszünk, akkor amikor a megvalósítás küszöbén, vagy hát a tervezés küszöbén volt Paks 2, akkor voltak időszakok, amikor vita volt arról, hogy hűtőtornyos, vagy pedig ez a verzió épüljön.
4: Ugye a Dunahűt.
3: Így van. Igen. És most viszont újra elő lehet venni ezt a kérdést, hogy hogyan tovább, hogy mondjuk ezt a projektet akkor át kéne tervezni, de akkor is ott a kérdés, hogy a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításával mi lesz, mert láthatóan nekik is fel kell készülni. És az elmúlt években nagyon sok olyan lépés van, ahol már lehetett volna előre gondolkozni, viszont azt mondják, hogy mivel mindig ment a vita és tolódott a Paks 2 megvalósításának a határideje, így például a paksi atomerőmű életében, amit ugye Magyar Péter is előhozott a sajtótájékoztatójában, hogy amikor a 2018-as történelmi alacsony Dunavízszint volt, miért nem akkor kezdték el a biztonsági szivattyúknak az áttervezését, hanem az 2022 vagy 23-ra került, pont azért, mert ugye kérdéses volt, hogy arra a pár évre, amíg tovább üzemel a paksi atomerőmű, érdemesebb hát belefogni.
4: Történelmi vízszint úgyse lesz ennél alacsonyabb soha.
3: Hát igen, mert ugye azt is mondják, hogy a tervezők nem ezekkel a számokkal dolgoztak, mert hát azért
4: viszont
3: látjuk.
4: Hadd vessek fel valamit arra, amit András mondott, hogy ez a kommunikáció, hogy ez milyen, és amire te is rácsatlakoztál. Teljesen más, és ezt érdemes megfigyelni, mint amit korábban az Orbán kormány és maga Orbán Viktor követett. Ugye az ő módszere az volt, hogy ő ennek a népnek a jótevője, az apa, aki majd megvéd mindentől, gyertek csak ide, én majd itt a magam környezetében megóvlak, és nem lesz semmi bajod. Magyar Péter meg bevon minket. Magyar Péter azt mondja, hogy nélkületek nem fog menni, és meg is vagyunk dicsérve minden lehetséges alkalommal, hogy jól teljesít ez a nép. hogy jól teljesít a nemzet, össze tudtunk fogni, és rendben vagyunk. Ez egy teljesen másfajta kommunikációs koncepció, mert nem megvédve vagyunk, hanem együtt védekezünk.
5: Hát ez tulajdonképpen a TISZA megképződésének az alapvetése, tehát az, hogy mindent együtt csinálunk. Mit csinálunk elsősorban? Felkelünk az Orbán kormány ellen, az önkény ellen, bár hallom, hogy az önként azt most épp most alakítják ki. Együtt leváltjuk őket április 12-én, és utána együtt építünk közösen egy országot, ahol mindenki be van vonva, ahol nincsenek leszakadott térségek, viszonylag mészegésekben élő emberek, hanem a társadalom gyakorlatilag együtt lép egyet-kettőt előre. Pontosan ezt látjuk, de abban a gesztusban is, amikor Magyar Péter azt, hogy igen, lemegyek Paksra, hogy még az ott dolgozókkal is kezet fogjak, és megköszönjem nekik a munkát. Ez alapvető dolog, hogy a miniszterelnök akkor tudja akármilyen ország miniszterelnöke jól elbeszélni a válságot, hogyha ott van, kompetens képet mutat, és megköszöni azoknak az embereknek, akik a nap végén nagyon furcsa dolgot fogok mondani, emberek. Nagyon ritka az bármilyen ilyen munkakultúrában, hogy egy vezető azt tudja mondani, hogy köszönöm szépen, nagyon jól dolgoztál. Itt pedig ez történik.
3: Ugyanakkor a TISZA szavazókról ugye azt mindig is tudjuk és mondták, hogy azért eléggé sokszínű társaság alkotja, hiszen sok felől érkezett ember tömörített egy céllal. És ugye az volt a nagy kérdés, hogy amikor elindul a kormányzás, akkor majd mennyire osztja meg őket, hiszen mindenkinek minden nem fog mindig tetszeni. Most még az a vezérszál folyamatosan megy minden eseménynél, és az lekövethető, hogy egyébként rámutatnak arra, hogy hol volt az előző kormány hiányossága. Nyilván ez van, akinek szimpatikus, van, akinek nem, mert például a Paks esetén is ugye elmondják, hogy az elmúlt 16 évben minden történt meg, mit kellett volna, hol volt rá a forrás, stb.
4: Na jó, de ez és most a saját többségének
3: tetszik. Ez egy összetartó erőd. Miközben egyébként a megoldás az egy hatalmas kérdés lesz, és szerintem ebben nagyon nem fognak egyetérteni a szakemberek, mert az viszont már abszolút meg fogja osztani az embereket, hogy gátat, nem gátat, vízlépcsőt, nem hűtőtornyat, hűtőtorony nélkül leállíts, ne állíts, megállíts.
4: Na, csak az emberek nem fognak tudni hozzászólni ahhoz, hogy hűtőtorony
3: nyilvás, de a szakemberek sem fognak
4: kellene ez ügyben megszólalni. Hadd vessek fel, mert hogy a nép hangját meghallja a kormány. Egy másik dilemmát. Tegnap kineveztek két embert a Magyar Televízióba. Hajdú Gábort és Borsa Miklóst. Lett belőle felháborodás azokban a körökben, amelyeknek látszólag van beleszólásuk a médiaügyekben, vagy tájékozottságuk a médiaügyekben, és akkor most itt két felé válik az értelmezés. Az egyik az, hogy a miniszterelnök milyen alapon avatkozik ebbe bele. Nyilván az ő bejegyzése volt az iránymutató ahhoz, hogy mára ezek a kinevezések felmondásokká váljanak. A másik pedig, hogy hát erről volt szó pontosan, hogy meghallja a miniszterelnök, hogy mit mond a tömeg, és ha a tömeg felzúdul, akkor erre reagál.
5: Csak hogy a tömeg ebben nem volt bevonva. Tehát itt éppen ez a történet éppen azt beszéli el, hogy hogyan nem szabad és mit csinálni. Az MTV-re, nem tudom, Duna Média Szolgáltató, most éppen azt hiszem így hívják, azt mondja, rádió és televízió, non-profit ZRT, belőle.
4: Annyira egyszerű lett volna a Magyar Televízió,
5: igen, vagy
4: Magyar
5: is Rádió. Legalább
4: a Magyar Rádió megvan.
5: Igen, és kivéve a Bródi Sándor utcai épület,
4: hát az sajnos.
5: Mély fájdalom. Szóval, hogy ez tankönyvi például annak, hogy hogyan nem szabad csinálni ezeket a dolgokat. Ugye ezt a közintézményt, Isten mentse, hogy most kritikával illessem, illetik ezerszer ezeren kritikával. De ugye már alapvetően nehéz azt elgondolni, hogy van egy megbízott vezérigazgató, aki kinevez egy televíziós, egy rádiós és egy online hírigazgatót, vagy területért felelős igazgatót, miközben lesz majd egy pályázat, meg lesz majd egy társadalmi konzultáció arról, hogy egyébként mit csináljunk, meg hogy csináljunk. Ugye a minisztérium már ki is írta néhány héttel ezelőtt azt a struktúrát, hogy miben kell gondolkodni az embereknek, milyen kérdésekre, milyen választ küldjenek vissza. Emellett pedig nyilván lesznek olyan pályázatok, amelyek a vezetői posztot érintik, tehát például lesz új vezérigazgató. Belép egy új vezérigazgató, ha ott maradnak a Kunigunda útjára, és azt mondja, hogy hát igen, akkor én most kaptam egy nem tudom 4-5 éves mandátumot, de hát én szeretnék hozni egy televíziós, egy rádiós és egy online. Na akkor mi történik azokkal az emberekkel, akik most már éppen ott dolgoznak? Tehát ez már alapvetően szerintem nem volt átgondolva, ahogyan szerintem az sem volt igazán végig gondolva, és most igyekszem nagyon szofisztikáltan beszélni, hogy az elmúlt 16 év mit tanított meg nekünk a médiában. Az elmúlt 16 év nagyon sok mindent megtanított nekünk, legelébb is azt, hogy volt egy ultra mélyen gyökerező, államilag nagyon gazdagon propagált, támogatott propaganda. aki abban bármilyen módon az elmúlt 16 évben érintett volt, akár hírolvasóként, és mondjuk azt mondta, hogy hát igen, később, hogy igen, hazudtam, amikor ezeket a híreket fel kellett olvasni, vagy akár olyan szereplő, aki mondjuk érintette az Echo TV-t, amelyik nem a kiegyensúlyozott tájékoztatásáról volt híres, vagy aki a Mészáros Lőrincféle konglomerátumban dolgozott, hogy szóval, hogy az elmúlt 16 év alatt azt meg lehetett volna tanulni, vagy legalábbis tanulságként szolgáltott volna, hogy abból a körből nem feltétlenül jó meríteni, már csak azért sem, mert minden idők történelmi kétharmada éppen azt mondta ki, hogy ebből nem kérünk. Tehát ezt lehetett volna sokkal átgondoltabban is. Ez egy nagyon sok sebből vérző dolog, tele egyébként kiváló kollégával, és nekem a szívem vérzik azért, amikor azt látom, hogy este látok egy poszt alatt egy miniszterelnöki bejegyzést, és gyomorból érzem azt, hogy az a két ember, aki ki van nevezve, az másnap már nem lesz a helyén. Hiszen a tömeggel szemben nem lehet menni.
4: Milyen érdekes, hogy igazad lett. Hogy szabad-e így beleavatkozni, az pedig egy következő kérdés, Eszter.
3: Hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogyha személyemnek teszed fel a kérdést, akkor azt mondom, hogy szerintem nem feltétlenül, sőt, abszolút nem.
4: Ugye azt ígérte Magyar Péter, hogy ő soha nem fog a közmédia, pont a közmédiában, az egyik interjújában ígérte.
3: Igen, de ugye mindig van egy olyan szituáció, amire be lehet hozni egy másik mondatot, amivel megindokolja valaki, hogy mégis miért teszi azt, amire korábban azt mondta, hogy nem.
4: Hát amit András most előbb mondott, erre ez az indok, hogy hát
3: egyébként velük... valójában abban nincs konszenzus a kis hazánkban, hogy vajon tényleg igaz, amit mondasz, hogy akinek köze volt a 16 évben a rendszerhez, így vagy úgy, hogy akkor az most tényleg nem kaphat munkát? Nem, mert nem, akkor ezt hol, az, ezt hol húzzuk meg, ezt
5: egy,
3: a határt?
5: Egy mélyebb rétegzettségről beszélek, tehát hogy értsük jól, hogyha teljes szintiszta propagandát toltál, vagy érintve voltál.
3: De ki húzza meg azt a határt? Hát mert ez, mindenkinek máshol
5: ez,
3: van.
5: Ez viszonylag, hogy mondjam, plastikusan és gyorsan ellenőrizhető. Meg annyi tényfeltáró cím.
3: Igen, de például, hogyha valaki, mit tudom én, 2015-ig dolgozott benne, és utána abszolút kiszállt belőle, akkor ő még mindig elítélendő azért a cselekedetért, amit korábban tett?
5: Nem, egyáltalán.
3: Tehát, hogy egyáltalán érted, nem, ezt egyáltalán, lehet kategorizálni.
5: Nem, egyáltalán nem elítélendő, én csak azt mondom, hogy az emberek minden idők legnagyobb kétharmadával arra szavaztak, hogy ezt nem kérik. És éppen ez az a pont, ahol azt kéne végig gondolni, vagy azt kellett volna végig gondolni nagyon pontosan, hogy érdemes-e megreszkírozni azt, hogy olyan személyeket hozok, akik ilyen vagy olyan módon involválódtak ebben a rendszerben. És nem azt mondom, Isten ments, hogy ők rossz szakemberek. Nem, lehet, hogy nagyon jó szakemberek. De hogyha ilyen előképpel ülnek be, az sajnos semmi jót nem jelent, hiszen az emberek nem erre szavaztak.
3: De ez csak a köztévénél lehet így szemlélni, vagy például vannak azok a kritikák, akik meg tovább mennek, és azt mondják, hogy hát nézzünk be a parlament kapuján, ott is látjuk, hogy a minisztériumoknál kik mozognak.
5: Ebben teljesen igazad van olyannyira, hogy készült nemrég egy igen jelentős összeállítás, például az Indexen, amelyik azt mondta, hogy hány továbbszolgáló van, miniszter szintet nem néztünk, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár a kormányban, és hát ugye meg annyi olyan ember van, például Magyar Péter jobbján is ül egy olyan személy, aki még SZDSZ-MSZP vonalon is érintett volt, a kabinet főnöke nemrég még a 11. kerületi polgármesteri hivatal van a polgármesternek a kabinetfőnöke volt, és ő is régen SZDSZ-es volt, aztán DK-s volt, és meg annyi volt fideszes, és stb. Találunk, miközben az volt kimondva, hogyha nagyon lecsupaszítjuk a miniszterelnök részéről, se innen, se onnan.
3: Igen, nyilván van ezért egy nagyon, nehéz, hogy akkor
5: nyilván nagyon, van egy nagyon erős láderhiány, és bocsánat.
4: Igen, ezt akartam mondani, hogy sem minden, se honnan, de akkor honnan?
5: De akkor honnan, igen, de hogyha már ez volt elmondva, akkor ehhez valahogy igazodik.
4: Az elmúlt évtizedekben.
3: Igen. És nagyon nehéz úgy válaszolni az élet bármely területén.
4: Igazságot nem tettünk, de érdekes kérdéseket felvetettünk remélhetőleg. Somogyi Somos, Eszter Murányi András, köszönöm.
5: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: A nap benéz a régi bérlakáson át, kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az Aqua Fresh a fogsoron. Tükörben nézel, ez mindenki, csak nem én, de a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a bakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Gyakorlatilag hullámvasúton mozog az olaj világpiaci ára. Donald Trump és a háború körüli izgalmak folyamatosan mozgásban tartják az árakat. Ugye a Trump nyilatkozatai, hát itt nem is csak azt mondottam, hogy napról napra, hanem percről percre vagy óráról órára befolyásolják az egész világon az olaj árát. Na de mit fogunk ebből mi Magyarországon érezni? Most ugye egy picit az eddigi védett ár fölött vannak a benzinárak, hogy hogyan alakul mindez, arról Grádottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával beszélgetünk. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van nálunk. Amint itt a beszélgetés előtt mondta, ön is még ráfrissített egyet, hogy van-e bármi friss információ itt az adás kezdése óta, de ugorjunk egy kicsit vissza, hol tartanak most az olajárak, hogyan reagált a piac a legutóbbi hírekre, miszerint Trump nem mér csapást Iránra.
3: Igen, a legutolsó hír azért kedvező változásokat hozott, és némi csökkenések lehetett tapasztalni a kőolaj világpiaci árában. Természetesen ez a hullámvasút azért továbbra is működik. A tegnapi nap folyamán azért már korrigált a piac. Azért a hurrá optimizmustól még nagyon messze vagyunk sajnos. Ez azt jelenti, hogy minden információ, minden hír, minden elnök úr által megjelentetett legfrissebb újság komoly hatással tud lenni a kőolaj világpiaci árára. Azonban ami inkább fontos, az az, hogy, és azt hiszem, hogy a magyarországi árakat ez sokkal inkább befolyásolja, a termékjegyzés árak Európában. Tehát azt lehet azért látni, hogy a háború kitörését követő nagyon komoly változások, ugye 120 dollárig fölment a kőolaj ára, majd visszaesett, 80 dollár alatt is volt, újabb hírre megint fölment, 90 fölé, egyre inkább mérséklődik. Tehát valahol már a Hormuzi szoros és az Irán és Egyesült Államok közötti konfliktus nagyjából beáraszta a piac. A hazai árakra sokkal komolyabb hatással van az európai termékjegyzés árak változása, és ennek azért a közel-kelettől független elemei is vannak. Itt elsősorban Oroszországra, az orosz-ukrán konfliktusra kell gondolni. Igen, határozott és jól látható eredményei vannak az ukrán dróntámadásoknak. Ennek köszönhetően Oroszország már komoly ideje felfüggesztette a dízel exportot, és ez nagyon komoly problémákat jelent, nem csak Európában, a világon is. Ugye az orosz szankciókat követően az európai piacról az orosz dízel, mint fontos importtermék eltűnt. Ennek a pótlását nagyjából megoldották a kereskedők jelentős része, például a közel-keletről, pont a most a konfliktus által érintett területekről érkezett. Ez az oka annak, hogy komoly nehézségeket okoz jelen pillanatban, elsősorban a dízel ellátás Európában. Ez az oka annak is, ugye, ami meglepő, mert nyáron jellemzően a múltban mindig a benzin volt drágább, és a gázolaj inkább az őszi-téli időszak idején emelkedett jobban, mint a benzin. Jelen pillanatban azt lehet látni a töltőállomásokon is, hogy 40-50 forint a drágább a gázolaj, ennek az oka pedig ez, hogy sajnos Európa gázolaj hiányos.
2: Milyen hatása lehet ennek hosszabb távon? Tehát most jelenleg itt tartunk, rendben, de mennyire tudnak gyorsan reagálni az európaiak arra, hogy valahonnan máshonnan pótolják a kieső orosz dízelt?
3: Igen, ez a kieső orosz dízel, ez egyensúlytalanságokat okozott, mert amikor a szankciók életbe léptek, azért a távol-keleten voltak ennek az árumennyiségnek vevői, viszont most az exporttilalom ezeket az országokat, elsősorban Indiát is érinti, ők most keresik azokat az új forrásokat, amelyekkel meg tudják oldani a belső ellátást, és ez megint egy egyensúlytalanságot okoz. De én azt gondolom, hogy azért elmondható, hogy mivel a kiesett kőolaj mennyiség pótlása nagyjából megtörtént alternatív szállítási irányokból, Afrikából, Dél-Amerikából, a termék probléma is lassanként meg fog oldódni, tehát én azt gondolom, hogy olyan jelentős problémák előtt nem állunk, és
2: tehát
3: nem lesznek.
2: Nagyon-nagyon sötét képet festenek, hogy itt ősszel-télen tényleg a borzalmak borzalma is kilőnek az árak, akkor azt túlzásnak gondolja akár ön is, tehát egyszerűen szépen itt a nagy hullámok után azért simulni fognak ezek, és lehet, hogy magasabb áron, de mindenki megtalálja az útját, hogy
3: nem, de általában a fizika ugye minden nagy hullám csillapodik folyamatosan, itt is ugye a kereskedők keresik a megoldásokat, és ha nincs újabb olyan komoly probléma, ami megint nagy hullámot ver, akkor én azt gondolom, hogy megoldható, és nagyon fontos az, hogy ugye azt a múlt héten már a MOL és a miniszterelnök úr is bejelentették, hogy szeptember végén nagy valószínűséggel újból teljes kapacitással működhet a hazai finomító. Ez nagy segítség, és jelentősen csökkenti majd az importfüggőségét az országnak, és így sokkal könnyebben lesz kezelhető úgy a fizikai ellátás kérdése, mint pedig az árak változásának, mozgásának kockázata.
2: Beszéljünk egy kicsit a hazai helyzetről. Ugye itt, hogyha a kis benzinkutakat nézzük, akkor tudjuk, hogy ők igencsak szenvednek azok után is, hogy kivezették a védett árat. Ugye itt szó van erről, hogy a MOL mennyire tartja lenyomva az árakat. Ilyen szempontból mi a helyzet? Mit fognak érezni ebből az emberek? Mert nyilván az, hogy itt a gazdasági szakemberek, vagy a szakik azok teszik a dolgukat, az emberek ebből mit fognak érezni?
3: Én azt gondolom, hogy nagyjából kezdünk visszatérni ténylegesen a normál piaci működésre. Volt egy rövid időszak itt a védettár kivezetését követően, amikor ugye kényelmesen a piaci feltételek lehetőséget biztosítottak arra, hogy ez alatt lehessen a kiskereskedelmi árakat meghatározni. Ahogy elkezdtek emelkedni az árak, kőolaj és az európai termékjegyzés árak, jött egy feszítés, és egy kicsit a pszichológia is hatott, én azt gondolom, de ma már azt lehet látni, hogy megértette mindenki, és ezt a kormányzat is megerősítette, hogy az ellátás mindennél fontosabb. Tehát, hogyha ennek az az ára, hogy átmenetileg valamelyik termék ára magasabb kell, hogy legyen a kiskereskedelmi ár, ezt látjuk most jelen pillanatban a gázolaj esetében, ezt az időszakot tudomásul kell venni, el kell fogadni, és azt látom, hogy a fogyasztók ezt megértik. Tehát ugye az első hatósági áras időszakban 2022-ben is elmondtuk, és bebizonyosodott, hogy nincs drágább benzin, ha nincs benzinnél, tehát a szárazkutak ugye megölik a gazdaság működését, és ellehetetlenítik a napi életünket is, tehát mindent meg kell tenni annak érdekében. Jelen pillanatban az árak, ugye a nagykereskedelmi árak, mint a kiskereskedelmi árak egyre inkább igyekeznek abba az ársávban lenni, ami még elfogadható, de lehetővé teszi azt, ami most jelen pillanatban nagyon fontos, például a gázolaj esetében, hogy beinduljon újra megfelelő mértékben a dízel import, hiszen ez az import rendkívül fontos ahhoz, hogy gond nélkül zökkenőmentesen valamennyi töltőállomás ellátásra kerülhessen.
2: Elképzelhetőnek tartja azt, hogy újra bevezethetik a jövőben a védett árat, vagy a nyilatkozatokból, vagy esetleges kormányzati egyeztetések után azt látja, hogy valami más megoldást fog választani a Tisza kormány, hogyha a helyzet megkívánja?
3: Én azt gondolom, a jelenlegi árszinteket nézve, tehát a kőolaj világpiaci árát és elsősorban az európai termékjegyzés árakat, nincs szükség erre, és nem is látok ilyen kockázatot, hogy bevezetésre kerülne. Azért nevezem kockázatnak, mert ez nagyon megrángatja a piacot, tönkreteszi a normál működést. Ezt már másodszor az idei évben is láthattuk és bebizonyosodott, hogy úgy a logisztikai rendszerre, mint a töltőállomások közötti fogyasztói mozgásokra, ugye a kiskutakról általában ilyenkor elmennek a nagy töltőállomásokra, hiszen ott folyamatosan és jobban biztosított az ellátás, tehát nem szabad beavatkozni, a piac megoldja, ha persze, ha extrém helyzet alakul ki, tehát $120 fölmegy a kőolajára, ne történjen meg, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy mit lehet annak érdekében tenni, hogy ezt az extrém áremelkedést ne teljes mértékben kelljen a fogyasztókra terhelni.
2: Tudom, hogy nem jós, és nem is kérem, hogy jósoljon, de azért mégis az alapján, hogyha belegondolunk, hogy Trumpéknál novemberben félidős választások lesznek, mit gondol, mekkora a valószínűsége annak, hogy az iráni konfliktus, vagy mondjuk a Hormuzi szoroson biztosított lesz a hajózás, és ez valamiféle megnyugvást hoz a piacon?
3: Én azt gondolom, hogy a politikai sikere egy látványos Irán elleni fellépésnek ma már kevésbé ér, vagy kevesebbet ér, mint amennyi kárt okozott a világgazdaságnak ez az egész konfliktus, nézve a kőolajár változását, nézve az ellátási kérdéseket, ugye a stratégiai készletek szükséges felhasználását, tehát egy olyan egyensúlytalanság alakult ki, ami ugye tovább gyűrűzik, és a gazdaság minden területére kihat. Tehát azt gondolom, hogy ha józanul mérik az Egyesült Államokban az előnyét és hátrányát, inkább a konfliktus politikai rendezése irányába fognak elmenni, annak érdekében, hogy normalizálódjon a világgazdaság.
2: Ha ez mondjuk így lenne, és a hormuzi szoros felett visszakapná az eredeti, eddig eredeti kezdet, tehát hogyha Irán lenne, aki intézné itt a forgalmat, vagy szabad áthajózást biztosítana, akkor azt biztosra lehetne venni, hogy akkor innentől kezdve rendben vannak a dolgok? Vagy lehet, hogy vérszemet kaptak, és innentől kezdve nem biztos, hogy az, ami eddig normálisnak és általánosnak tűnt, az így marad a jövőben is?
3: Ez mindenképp egy kockázat. Azért azt sem szabad elfelejteni, hosszú távon a működését, a kialakult bevételeket kockáztatja ezzel Irán a szomszédos országaiban. Tehát ugye lehet látni már, hogy annak ellenére, ugye, hogy iszlám országokról van szó, nagyon komoly és mély, függetlenül attól, hogy a két síta-szunita ellentétől függetlenül is nagyon mély az ellentét ma már a két iszlám ország, vagy a több iszlám ország között. Tehát én azt gondolom, Irán azért nem meri ezt megkockáztatni, és annak ellenére, hogy nagyon komoly és büszke kijelentéseket tesznek, azért a gazdaságuk igen-igen megszenvedte már eddig is, és nem hiszem, hogy hosszú távon erre akarnának berendezkedni.
2: Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm, hogy...

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szinte naponta dönt negatív rekordokat a Duna vízállása, ami a hajózást is jócskán megnehezíti a folyón. De nincs ez másként a Tiszán sem, valamint a legnagyobb állóvizeink is folyamatosan apadnak. A Velencei tó például a kiszáradás szélére sodródott. Vendégünk Kovács Csaba, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke.
2: Emlékszem gyerekkoromban, hogy a Duna Regensburg Schwabrovesznél árad lejjebb apad. Ez volt 3:42-kor a vízállás jelentés eleje. Mindig örülök, hogy itt van. Jó estét kívánok.
3: Jó estét
2: hát
3: kívánok.
2: Ez most egyelőre sehol nem árad, illetve ami áradás van, az a 2-3 cm, amivel olyan nagyon nem mennénk messzire, ha most pont nem ez hiányzott volna Pakstán.
3: Hát sehova nem mennénk ezzel a 2-3 centivel. Jó estét kívánok, és üdvözlöm én is a nézőket innen.
2: Tudunk valahol hajózni ma Magyarországon, ha az nem a balatoni komp?
3: Őszintén szóval nem nagyon. A Tisza felső részén a kiránduló hajókkal esetlegesen, de igazából a Dunán nem. A Dunán teljes mértékben áll a forgalom, a kompok

0: állnak, három kivételével, a Horány, Dunakeszi, a Szentendrei szigetnél Leányfalu, valamint Visegrád, Nagymaros, de ez sem biztos, hogy a jelen helyzet is ugyanez, ez tudom én, egy fél nappal ezelőtti információ. Tehát ezek folyamatosan változnak, érdemes is érdeklődni egyébként a révhajósoknál, az éppen aktuális állásról. De a Dunán teljes mértékben áll a forgalom.
1: A leginkább szemünk előtt a kiránduló hajók, itt Budapesten meg különösen a turista hajók vannak. Az egy másik műfaj, az is egy nagyon fontos iparág, és rendkívül fontos, amit ők ott csinálnak. De hát közben meg ez egy gazdasági kérdés is. Azt lehet tudni, hogy Szerbiában állnak például áruval a Magyarországra szánt uszályok. Gondolom, igen, hajókaravánok. Igen. Lehet tudni, hogy állnak a szállodahajók fönt a felső folyáson. Ezekkel mi lesz?
0: Hát sok mindent nem tudnak tenni, meg kell várni, amíg lesz egy kis víz, és el tudnak indulni. Ugye jelen pillanatban Magyarországon Budapesten 4 Mohácsnál, 5 Komáromnál 2 kabinos személyhajó, köznyelven szállodahajó várakozik. Ezek nem tudnak mozdulni. 3 ADN teherhajó, tehát veszélyes áruszállító teherhajó várakozik arra, hogy ki menjen az országból, ebből az egyik az éppen egyébként terhelt, tehát a uszájával együtt olyan majdnem 1000 tonna benzint és gázolajat kívánna kifelé szállítani. Egyébként semmi más teherhajó nem tud, és szállodahajó sem tud közlekedni. Ugye a budapesti helyzet, nem tudom, hogy az élőképe, amit nem. Magunk most lehet, hát, annyiban jobb.
1: Látja, egyéb... hogy nem.
0: Igen, igen, feltűnt.
1: Itt még van víz.
0: Itt még van víz. Annyiban jobb a helyzet, hogy a helyi járatú hajók, illetve az úgynevezett kiránduló hajók, ezek még tudnak közlekedni. Az előre foglalt turista járatokat, azokat elindítják, bár például itt még látszik ugye a kivilágítás, ezért is volt érdekes a kép. A Budapest by Night programokra azokra egyszerűen nem tudnak eladni.
1: Hát
0: mert hogy leállt a
1: nincs ez a
0: nincs a világítás. Igen.
1: Ezért Budapestnek, kell az ATV-t nézni, itt nálunk meg tudjuk mutatni.
0: Ilyen Budapestnek ez egy nagyon nagy vonzereje egyébként.
1: Viszont
0: nincs ilyen még egy.
1: Ez egy olyan helyzet, amiről azt reméljük, hogy ez egy egyszeri állapot, de pont az előző beszélgetésben merült fel, hogy hát ugye a történelmi 2018-as, és hát azt gondoltuk, hogy akkor ez megvolt. És akkor most itt van ez, ami sokkal-sokkal rosszabb, mint a történelminek mondott 2018-as, és nem tudjuk, hogy hol van ennek a vége, nem is a mostaninak, meddig megy ez a folyamat, mit kell tenni, mit lehet tenni?
0: Hát én úgy gondolom, hogy most a valóság és az időjárás elég erősen ránk rúgta az ajtót ebből a szempontból. Szakértők sok-sok évtizede, Mosonyi Emil professzor úr már a múlt évszázad közepe tájékán megírta, hogy mit kellene csinálni. De sajnos, az eldöntendő kérdés, mivel a Dunát elkezdték szabályozni már a 2 évszázaddal ezelőtt, ugye Vaskapu, aztán tőlünk fölfele is több helyen, nem ússzuk meg azt, hogy mi is vízlépcsőket. És ahogy néztem a cikkeket, híradásokat az elmúlt hetekben, napokban, már egyre többen mondják egyébként, a hajósok ezt nagyon régóta mondják, és nem a hajózás miatt, ezt azért hozzá kell tenni, hogy nem a hajózás miatt fontos, hanem ahogy ön is mondta, ez egy gazdasági kérdés. A hajózás azt profitálhat belőle, de egyébként energia, mezőgazdaság, ivóvízellátás, tehát nagyon fontos olyan területeket érint a duzzasztás kérdése, amiket nem tudunk megkerülni. És az az egyetlen megoldás. Ugye Mosonyi professzor úr annól leírta, hogy a Dunára 3 vízlépcső szükséges, Nagymaros, Adony és Fajsz, Tiszára még egy Csongrádnál, illetve hát egy Duna-Tisza csatorna, amivel meg lehetne, nem is azt írta, hogy meg lehetne, hanem karban lehetne tartani az ország vízkészletét, vízellátását.
1: Hát ez, amit most felvázolt, ez egy több évtizedes program valószínűleg. Egy vízlépcsőt megépíteni, az nem egy éves feladat.
0: Nem, és nagyon körültekintő tervezést igényel.
1: Erre vannak a tervek. Ugye a 80-as években mindegyikre készült. Nagymarosnál volt a nagy balé, hogy legyen vagy ne legyen, de ott el is kezdődtek a munkák. De a többinél mi van?
0: Hát tudomásom szerint erre nem tudok teljesen teljes tudásommal válaszolni, mert hogy nem tudom, hogy a többivel mi a helyzet ilyen szempontból. Készültek előtanulmányok arra, hogy hol lehetne, hogy lehetne. De magának a vízlépcsőnek, és ez nem az én szakmám, ez a vízügyesek kellenek egyébként. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon körültekintő tervezés az, ami alapján ezt meg lehet valósítani, és meg kell tenni. De azt hiszem, én 30 éve dolgozom a hajózással, magam nem vagyok hajós, csak dolgozom vele, de azt hiszem, hogy elkerülhetetlen, hogy ezt meglépjük.
1: Közben az látszik, hogy egész Európában ugyanezzel a bajjal küzdenek, ugye a Rajnán is olyan vízszintek vannak, amiket sosem láttak korábban. Az egy szabályozottabb folyó, mint nálunk a Duna. Talán ott azt jobban is uralják azt a helyzetet. Nálunk az a probléma, hogy beszorítottuk a két part közé, és egyébként nem csináltunk vele semmi mást.
0: Talán ez is, ez megint csak inkább egy vízügyi szakkérdés, de ugye ha be van lépcsőzve a Duna, akkor a fölöttünk lévő lépcsők megfogják a hordalékot. Nem jön hordalék. Ezzel mélyíti saját magát a Duna.
1: Nincs, ami leülepedjen.
0: Nincs, ami leülepedjen, igen. Mélyíti, de a hordalékot ő mindig viszi, tehát erodálja a saját medrét, mélyíti saját magát. Ezzel ugye a talajvízszint is csökken. Maga a vízszint nem csökken olyan mértékben, tehát ezt a kis
1: mert
0: vízállás
1: az a közepe az nem... igazából a folyónak, ahol ez egy ilyen vájatként, egy V-betűként kiválja
0: hasonló,
1: magát.
0: Valami hasonló. És ez egy olyan folyamat, amit csak jelen esetben csak azzal tudunk megállítani, és csak azzal tudunk kezelni, ha a vízlépcsőt építünk Magyarországon.
1: Most Magyarországon mindenki ért ehhez is, hogy kell vízlépcső vagy nem, hát ilyenek vagyunk, tehát elkezdünk szakérteni, de az atomerőműhöz is értünk már. Igen. Mint a foci, persze, igen. Hát az a legjobb példa. De nyilván itt kellene valamiféle szakmai átgondoltság, és kellene valami szakmai összefogás, hogy mutassunk valamilyen irányt a következő évtizedekre. Látja annak jelét, hogy a vizes szakma, vagy azok a szakemberek, akik ebben meg kell, hogy egyezzenek, mert itt is ellenérdekek ütköznek egymással, ki tudnak egyezni?
0: Én elég sok kapcsolatban vagyok a vízügyel és a vízügyes szakemberekkel. Én azt gondolom, hogy ott megvan a megfelelő tudás, megvan a megfelelő szakértelem ahhoz, hogy ezt körültekintően is jól meg lehessen csinálni. Szoktam mondani, ugye a legnagyobb akadálya, és tényleg nem bántva senkit, ennek általában a természetvédelem. És abban abszolút igazuk van, hogy védeni kell, vigyázni kell a természetünkre. De erre szoktam néha mondani, hogy nézzük meg a Tiszatavat. A Tiszató nem tó. A Tiszató egy víztározó. És mégis milyen gyönyörű, mennyire szeretjük, mennyire csodálatos élővilága van, pedig az egy mesterség.
1: A Dunán el tud képzelni ilyeneket? Ez lenne a feladat?
0: Nem ez lenne a feladat. Nem is biztos, hogy ilyet kell csinálni, de például én azt gondolom az alapján, amit eddig tudok a dolgokról, hogy gemencet is csak akkor fogjuk tudni megtartani, és azért gemenc, én úgy gondolom, hogy egy csodálatos nemzeti kincsünk, gemencet is csak akkor fogjuk tudni megtartani, ha valamilyen úton, módon visszatartjuk a vizet.
1: Hiszen a nagy része ártér, de hogyha nem kap vizet, akkor az erdő is
0: tönkre. Igen.
1: Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kovács Csaba volt a vendégünk, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke.
0: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A nagyváros.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A paksi atomerőmű leállása nem csak az energiaellátás, hanem a magyar gazdaság szempontjából is számos kérdést vet fel. Zoomon kapcsoljuk Mellár Tamás közgazdászt, vele próbáljuk fejtegetni, hogy milyen lehetőségei vannak a kormánynak, illetve mire számíthat a lakosság, mire készülhetünk. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk. Magyar Péter azt mondta, hogy becslése szerint paks leállítása akár 50 milliárd forintos tétel is lehet. Reálisnak érzi ezt? Valóban ekkora a gond, mert ez azért egy szemmel látható összeg.
2: Igen, ez kétségkívül így van, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon reális összeg és reális számítás, és sajnálatos módon azt kell még hozzátenni, hogy ez egy egyszeri költség, egy egyszeri kiadás, és nem lehet még tudni, hogy hol van a dolognak a vége, mert ugye ennyi bizonyosan és feltétlenül lesz egy többlet kiadás, de hogy ennek milyen tovagyűrűző hatásai lesznek a gazdaságra, az egy másik kérdés, ez egy sokkal nehezebb kérdés. Nyilván itt a közgazdászoknak is nehéz helyzete van, mert ez egy fekete hattyú jelenség, vagyis egy olyan rendkívül ritkán előforduló dolog, aminek a költségbecslését nem lehet nagyon nagy biztonsággal megmondani, de ha ez nem fog tartani túlzottan sokáig, akkor talán megúszható kisebb veszteségekkel is, de az, ami most nagyjából már látható, az, hogy a GDP növekedését is ez befolyásolja, ugye azt ártuk, hogy 1,5-2%-os GDP növekedés lesz az idei esztendőre. Most úgy tűnik, hogyha nagyon nagy válság nem lesz, és itt a világgazdasági válságra is kell mindenképpen figyelni és utalni, akkor ez a GDP növekedés inkább az 1%-hoz lesz közelebb. És természetesen persze sajnos a költségvetésre is negatív hatással lesz, a folyófizetési mérlegre is, itt akár 0,5-1%-nyi romlás is előállhat és elképzelhető, és ugyanakkor pedig az inflációt pedig valamilyen mértékben növel, és az árfolyamot is gyengíti. Ezen két utóbbinál nem látok olyan nagy problémát, mert hogy viszonylag kedvező állapot vagy kedvező helyzet van, de hangsúlyozom, hogy minden attól függ, hogy milyen hosszan tart ez a dolog, illetve hogy a nemzetközi gazdasági helyzet hogyan alakul, mert ez jelentősen befolyásolja a saját lehetőségeinket.
1: Igen, itt, hogyha már a forintot említette, ugye a nemzetközi környezet az viszonylag kedvező volt, a forint az mégis gyengült. De mit gondol azzal, hogy Magyar Péterék viszonylag transzparensen kommunikálnak, hogy látszik az, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy energiabiztonságban tudják tartani az országot, ez azért egy simább vagy kedvezőbb helyzetet eredményezhet? Tehát ez a nagy törékenység, ez azért nem, talán nem omlik össze itt minden.
2: Én úgy látom az eddigiek alapján, hogy a kormány nagyon jó kezeli ezt a kérdést, tehát napra kész, sőt órára kész információkat mond, teljesen transzparens, áttekinthető az, hogy a kormány mit akar tenni, és ez nyilvánvalóan a várakozásokat pozitívan befolyásolja, ugye egy ilyen bizonytalan helyzetbe. És számomra az is egy pozitív dolog, hogy ugyanakkor az is látható, hogy a kormány próbálja levonni a következtetéseket abból, hogy egy ilyen helyzetre hogyan kell hosszabb távon fölkészülni, és én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy itt most nagyon fontos tanúság ennek az egész történetnek az, hogy egyfelől a megújuló energiaforrások felé kell nyitni, itt ugye a szélenergia lehet a legfontosabb kitörési pont. Másfelől ugye a vízpótlás, vízmegtartás kérdése, és ami még ennél is talán fontosabb, a termelés energiaigénye. Ugyanis Magyarországon a termelés igen erőteljesen energiaigényes, de például Magyarországon egy egységnyi GDP előállításához mi 25%-kal több energiát használunk föl, mint Ausztria. Tehát itt is szükség lenne egy szerkezetváltásra, egy átalakításra, nyilván az akkumulátorgyárak helyett valami egész más kellene, és harmadrészt pedig nagyon fontos lenne az, hogy a fogyasztók felé is előbb-utóbb kellene mindenképpen jelezni és mutatni azt, hogy itt szűkös erőforrásokról van szó, amiben gondosan kellene gazdálkodni és felhasználni, és itt nyilvánvalóan szükség lenne a mostani rezsirendszernek a felülvizsgálatára, és csak azokat támogatni, akik valóban rászorultak, tehát a szegények, nagycsaládosok, vagy olyan termelési szektorban vannak, mert ez a mostani rendszer nyilván ebben a formájában nem tartható fel. Én úgy látom egyébként, hogy a kormány kész lesz erre, hogy ezeket a tanulságokat is levonja. Ha pedig ezeket megteszi, akkor azt gondolom, hogy ugyanez egy igen jelentős probléma, ugye ez egy, ahogy mondtam, egy ilyen fekete hattyú jelenség, de ebből viszonylag gyorsabban és viszonylag jól ki lehet jönni, mert tulajdonképpen itt ebből a kényszerhelyzetből lehet egy előnyt előhozni azt, hogy egy gyorsabb, határozottabb alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez, mert most nyilvánvaló már, hogy a globális fölmelegedés és a klímaváltás az nem a jövő, hanem a jelen kérdése, és ehhez minél gyorsabban kell tudnunk alkalmazkodni.
1: Robert Fico ugye felajánlotta, hogy ő nagyon szívesen segít, hogyha energiára van szükségünk, de mi a helyzet? Van garancia arra, hogy a szomszédos országokból az importot meg tudjuk oldani, hogyha esetleg ez hosszabb távon fennáll ez a probléma? És amíg mondjuk a megújuló energiaforrásokat pályáztatják, megépítik, stb. Tehát nyilván itt azért hosszú éves folyamatokról van szó.
2: Hát, hogyha hosszabb távon fönnmarad ez, akkor nyilvánvalóan a szomszédos országok is hasonló problémákkal állnak szembe, tehát akkor nagy valószínűséggel szükség lesz korlátozásokra. De hát reménykedjünk benne, hogy nem áll fel, másrészt pedig, hát keresni kell azokat a lehetőségeket, amely rövid távon lehet energiapótlásokat megvalósítani, illetve megtakarításokat elérni. Ugye az egy kedvező dolog, hogy az iparban ugye most csökken a termelés és csökken az energiafelhasználás, de ez nagyjából egybeesik azzal, hogy általában a nagyipari üzemek azok nyáron, júliusban, augusztusban szokták kiadni a szabadságokat, tehát itt nagy kiesés nem lesz. A mezőgazdaságnál sokkal rosszabb a helyzet, ott ez az aszálynak komoly negatív hatása lesz, ott akár kétszámjegyű termelés csökkenés is lehet, de ez a GDP-nek nagy részét nem teszi ki, ugye, tehát egy 4-5%-os részről van szó, és ennek a súlyát kell mindenképpen itt figyelembe venni, tehát azért mondtam, hogy ez a fél százalék, vagy maximum 1% körüli GDP csökkenés, ez ez reálisnak tűnik, és ez nagyjából tartható is.
1: Mellár Tamás közgazdás, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen is a lehetőséget, viszontlátásra.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter kormánya nem írja alá a végleges szerződést az előző időszakban épült zuglói irodakomplexumról, és 300 milliárd forintot visszakövetel. A kerület polgármestere elhúzódó pereskedésre számít, amibe kártérítési igénnyel a kerületi önkormányzat is be fog szállni. Rózsa Andrást kérdezzük.
2: Ezek elképesztő építmények, a modern brutalizmus. Polgármester, örülök, hogy itt van, jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok.
2: Ezekkel a házakkal most mi lesz?
3: Ezek zárva maradnak, ezek készen vannak, be vannak rendezve, az oda érkezendő állami hivatalok részéről. Úgy tudom, hogy konkrétan növények, fogas, minden be van téve, kulcsra kész az egész, át lehet...
2: Van portaszolgálat, meg minden?
3: Őrzik az épületeket, meg gondozzák ott a környezetet, úgyhogy jelenleg ez nem egy elhagyatott. Azt nem, azt a bája. Nekünk ez semmi közünk, nem vagyunk tulajdonban. Mi ugye tulajdonon kívül vagyunk, és annak idején, amikor ezt építették nemzetgazdasági kiemelő határozatokkal, akkor mi mindenből ki voltunk zárva. Úgyhogy Zugló és a zuglóiak abszolút elszenvedői ezeknek a neres projekteknek, elsősorban ennek a gigaberuházásnak.
2: Na, ott van az ajtósi Dürer, az egy fokkal jobban néz ki, ami a Dürer kert helyére született, de majd arról is beszéljünk, mert az is érdekes ugyanebből a szempontból, hogy ezek hogy születtek és mi lesz velük. Ez, amit itt látunk, és amit a kedves nézők velünk együtt néznek, ebben ugye az a különösen izgalmas, hogy ezt a magyar állam, miközben még épült, már megvásárolta. Nem is kevés pénzért.
3: 2023-ban még Hatházi Ákos hozta ki azt az elővásárlási szerződést, amit a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő kötött a Bayer Construct lányvállalatával, a ZVK Development Kft-vel, ami kifejezetten ezt a projektet csinálta. Itt ebben az elővásárlási szerződésben egyébként még benne volt, hogy meg kell állapodniuk az önkormányzattal, és csak akkor kapják meg az elővásárlási előlegen kívüli többi pénzt. Ez körülbelül a 85%-a volt a teljes vételárnak. Ez később kikerült egy későbbi klauzulából, valahogy ez már nem volt ott. Úgyhogy ennek kapcsán azért fogunk még feltenni kérdéseket, hogy ez hogy történhetett, mert az önkormányzatnak a tárgyalási pozícióját ez lényegében lenullázta. Én 2024 őszén írásban fordultam a Bayer Constructhoz és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz, akkor le is ültünk tárgyalni a Bayer Constructtal, hogy mégis milyen jóvátételt kíván fizetni a kerületnek azért, mert borzalmasan túlépítették ezt a területet, áthágva minden kerületi szabályozást, és akkor egy, hát azt kell mondjam, hogy egy nagyon nem gáláns ajánlatot adott a Bayer Konstrukt, mint tavaly decemberben elutasított a képviselőtestület, én magam is leszavaztam, és ezt javasoltam a képviselőtestületnek, nem térdelünk le a Bayer előtt, nem adtuk el magunkat filérekért, hanem igenis fenntartjuk azt, hogy Zuglónak jár a kárpótlás, a zuglójaknak jár a jóváltétel.
2: Na de ez az épület több, vagy több is, ezettől még ott marad. Úgyhogy ezt a problémát nem tudják meg, de nem épült hozzá közlekedés, nem lett hozzá metró, mert nem köteleztek senkit arra, hogy mondjuk ebbe szálljon be, és akkor épüljön metróvonal. Nem tudom, a parkolás mennyire megoldott. Tehát itt azért Zuglónak a hétköznapi életében is gondot okozhat, ha valami történik ezekkel a házakkal. Ha meg nem, akkor ez meg egy borzalmas torzó.
3: A pofátlanság ne továbbja volt, amikor az egyik állami hivatal, aki ide költözött volna, írásban megkereste az zuglói önkormányzatot, hogy tudunk-e nekik parkolóhelyeket biztosítani. Ezt úgy építették meg, ezt az irodakomplexumot, hogy pontosan tudták, hogy óriási közlekedési és parkolási terhelés lesz a környéknek, és nem biztosítottak megfelelő számú parkolóhelyet, és a tömegközlekedési fejlesztések elmaradtak. Ez egy tipikus, sőt nem is tipikus esete, ez abszolút koronája annak a szörnyűségnek, amit a Fidesz és a NER művelt Zuglóval. Ugye a 4-es metró építését azt leállították a keleti pályaudvarnál. Holott ennek el kellett volna menni a Bosnyák térig.
2: Ez viszont, is volt az ígéret.
3: Viszont két borzasztó nagy beruházás, nemzetgazdasággal kiemelő határozatokkal, ugye a Dürer kertet, a Dürer parkot pontosabban, illetve a Bosnyák téri városközpontot, azt ránk erőltették, és semmilyen kompenzációt nem kapott a mai napig a kerület.
2: Mind a két építkezés logikája az volt, hogy az állam majd birtokba veszi, és a különféle minisztériumok és állami intézmények majd megtöltik ezeket a tereket. Abba most nem menjünk bele, hogy a belvárosi jól bejáratott, bár nem korszerű ingatlanokat hagyják ott egy ilyen monstrum kedvér a Bosnyák térre kibuszozva vagy autózva. Bocsánat. De azzal érdemes foglalkozni, hogy itt volt egy olyan terv is, hogy azokat a belvárosi ingatlanokat viszont eladja az állam.